Június 20-án lesz a múzeumok éjszakája, amelyre az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpont is programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható aznap 20 órától. A tárlatvezetés orgona koncerttel kezdődik majd. A Bélapátfalvai Ciszterci Apátság is regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától. Ez a program is koncerttel kezdődik, az előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zeneiskolája. Maga az érseki palota és a pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra indulással. Itt legfeljebb 30 fős csoportok lesznek, így ehhez is bejelentkezés szükséges. A regisztráció és az időpontfoglalás mindegyik múzeumok éjszakájához kapcsolódó program esetében személyesen lehetséges a palotában, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os vezetékes számon. A Tiszapárt kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, és aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. A Fidesz előzőleg kétszer is felszólította Magyar Pétert és a kormányt, hogy jelentse be, Magyarország nem hajtja végre a pénteken életbe lépő Európai Uniós migrációs paktumot. Májusban elkezdődött a politikai alapon megadott menekülti jogállások felülvizsgálata, tudatta a belügyminisztérium az MT-vel. A tárca elkötelezett a jogállamiság és a törvényi előírások maradéktalan betartása mellett, írták a közleményben, de konkrét neveket nem említettek. Visszaállítják az ETDR, vagyis az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét, közölték a kormány Facebook oldalán. Ezt még 2021. augusztusában szüntette meg Lázár János akkori tárcavezető. A tanárokat, nevelőket köszöntötte a miniszterelnök pedagógus nap alkalmából. Magyar Péter a Facebook oldalán azt írta, szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit, aki a gyermekekért és a jövő generációjáért dolgozik. Lannert Judit pedig a Facebook oldalán közzétett videóban hangsúlyozta, a pedagógusokat olyan értékeléssel kell támogatni, ami visszajelzést ad, nem bélyegez meg, segíti a szakmai fejlődést, és nem csupán pontszámot rendel az emberi munkához. Az oktatási miniszter szerint ennek egy bizalomra, szakmaiságra és együttműködésre épülő rendszernek kell lennie. Szimpátia tüntetést hirdettek a Sándor Palota elé Súlyog Tamás és több állami intézmény vezető melletti kiállásként, miután a miniszterelnök egyik eltökélt célja őket leváltani. Orbán Viktor mozgósítására körülbelül 400 ember gyűlt össze, írja az Index. Az előttünk álló héten nyújtja be az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a vélemény szabadsága. Pap Dániel, az MTV a vezérigazgatója pénteken jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél. A MOL hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államoktól arra, hogy június 16-áig folytassa a tárgyalásokat a szerbiai NISZ többségi részesedésének megvásárlásáról. Ez lehetővé teszi a tranzakciós dokumentáció véglegesítését. Mint ismert, a MOL megvenné a szerbiai olajtársaság orosz tulajdon részét a vonatkozó szankciók miatt. Június 20-án életbe lép a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje, amellyel a vasúttársasága megnövekedett utasforgalomra készül. Az idei szezon egyik legfőbb újdonsága, hogy a Tapolca felé közlekedő kék hullám, valamint a Békés Csaba irányába tartó Békés Intercity vonatok szerelvényeiben az osztrák szövetségi vasutaktól bérelt kocsik is megjelennek. Végül az időjárásról: derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, néhol előfordulhat majd zápor, zivatar, gyenge mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: a lélek útjain.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében és a mikrofonnál Klész Beáta. Mai műsorunk első részében Varga Kamil ferences testvér folytatja sorozatát a rendvértanúiról, majd a csendről emelkedik Kunya Ákos református lelkész. A következő percekben Károlyi Bernát atya élettörténetét ismerhetik meg.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga Kamil testvér vagyok a gyöngyösi ferences kolostorból. Az elmúlt időben a hét ferences vértanúnak az ismertetését kezdtem meg. Mai napon szeretném tovább folytatni még a vértanúság eszméjével és Károlyi Bernátnak az életével. Először még a vértanúkról. István diákónust Jeruzsálemben megkövezik, amint azt mindannyian ismerjük, az apostolok cselekedetei könyvének 6. fejezetéből. Ezt olvassuk. István kegyelemmel és erővel eltelve nagy csodákat és jeleket művelt a nép körében. Erre a libertínusok, cireneiek, alexandriaiak, kilikiaiak és az ázsiaiak zsinagógájából némelyek ellene támadtak, és vitatkozni kezdtek Istvánnal. De bölcsességével és a lélekkel szemben, amellyel beszélt, nem tudtak ellenállni. Erre embereket fogadtak fel, hogy állítsák. Hallottuk, amint káromló szavakkal illette Mózest és az Istent. Felizgatták a népet, a papokat és az írástudókat, úgyhogy rárontottak, megragadták és a főtanács elé hurcolták. Ott hamis tanúkat szólaltattak meg, akik állították, ez az ember folyvást, a szent hely és a törvény ellen beszél. Eddig az idézet a Szentírásból, ismerős mindannyiunk előtt István diákónusnak az esete is, hogy őt megkövezik, de akár a többi apostolt is idehozhatnánk, hiszen Pál apostolt, mint római porgárt fogságban tartják, majd pedig lefejezik. Péter is Rómában, őt keresztre feszítik, a hagyomány szerint legalábbis azt mondják, hogy fejjel lefelé feszítették keresztre. Mindkettejüket úgy az első század vége felé, 60-as években talán. A keresztény üldözés és vértanúknak a nagy száma folytatódott tovább az első századokban, például a római amfiteátrumba hurcolták a keresztényeket, és vadállatokkal pusztították el őket, s Róma népe a Kolosseumban nézte, és ennek örvendezett. Eddig a vértanúkról. Most nézzük Károlyi Bernát testvérünket, kezdjük talán Szent Ferenc imádságával. Mindenható, szentséges, fölséges és hatalmas Isten, minden jó, legfőbb jó, egészen jó, aki egyedül vagy jó, neked áldozunk minden dicséretet, minden dicsőséget, minden kegyelmet, minden tiszteletet, minden áldást és minden jót, úgy legyen, amen. Károlyi Bernát rendtársam Krausz Ádám néven született 1892. június 19-én Almás Kamaráson, Arad vármegyében, a Mezőkovács házi járásban, Macsongrád megye területe. 1907. szeptember 5-én öltötte magára a ferenceseknek a ruháját, 1909-ben Dunaföldváron filozófiai hallgató, 1912-től pedig Gyöngyösön teológiai hallgató. 1913. június 12-én itt tett örökfogadalmat, és 1915. június 25-én szentelte pappá Szmrecsányi Lajos egri érsek. Az 1915-ös ferences határozó, vagyis sematizmus szerint neve már Károlyi, úgy látszik a Krauszról magyarosított. Bajai rendházba kerül, ahol hitszónok, és Szeráfi kollégium helyettes prefektusa. A rend a századok folyamán több alkalommal üzemeltetett vagy fenntartott Szeráfi kollégiumot, ahova fölvette az olyan fiatalokat, akikről sejtette, hogy egyházmegyés papok vagy ferences szerzetesek lesznek, esetleg a gimnázium befejezése után, az érettségi letétele után, és őket nevelte, rendházban adott nekik egy helyet, általában a rendház egyik szárnyát foglalták le a kollégistáknak. Szóval Károlyi Bernát rendtársam, az ő prefektusuk, vagyis osztályfőnökük, lelkivezetőjük volt. A lelkipásztori életben vezette a Szent Antal és a Szent József közösséget, rendszeresen vezette a keresztutakat, és egy Szeremlén nevezetű településen is volt lelkipásztor. 1917-ben Budapestre kerül, ott lett lelkipásztori munkatárs. Később szolgált Széchenyben, Szatmárnémetiben, Dunaföldváron, és a tábori lelkészi szolgálatot is ellátta. 1925-ben kerül Jászberénybe, ahol helyettes házfőnök, hitszónok, iskolai hitoktató és a laikus testvérek lelkivezetője. 1926-ba Kecskemétre kerül hitszónoknak, vezeti a missziós szövetséget és a rózsafűzér társulatot. Méntelek nevezetű településre is kiszáll lelkipásztori szolgálat ellátására. Nagy pártolója volt ebben az időben Szent Ferenc harmadik rendjének, amint azt abban a korban nevezték. Manapság Ferences világi rendnek hívjuk azokat a zömmel családos embereket, akik Szent Ferenc példája szerint szeretnének élni ebben a világban. Már Szent Ferenc korában is az 1200-as évek első felében voltak olyanok, akik nem tudtak belépni az első vagy a második rendbe, a ferencesek, vagyis inkább úgy mondanám a kisebb testvérek vagy a klarisszák közé, mert korábban családot alapítottak. Nekik is adott egy igen egyszerű szabályt Szent Ferenc. 1929-ben fordulat következik be Bernát testvér életében, mert kínai misszióba indul. Szeptember 22-én a Margit körúti templomban kapják meg a missziós keresztet Erdős Apolinárral, Tyukodi Luciánnal. Színeszibe kerül, nem biztos, hogy ezt a kínai település nevet pontosan így kell kiejteni, csak feltételezem. Állomás helyei voltak különböző más kínai települések is. Nem sokkal korábban alapította meg a ferences rendtartomány az ottani missziónkat. Eredetileg a központja Pauking volt, és oda került mindig néhány testvér. 1936-ban apostoli prefektus kinevezte őt vikárius delegátussá. Manapság ezt úgy mondanánk, hogy az általános helynöke lett a missziónak. Nyilván nagy távolságok voltak ott a különböző rendházak vagy plébániák között, ezért szükség volt mindig olyan személyre, aki a prefektus, mikor úton van, akkor valaki helyettesíti. A misszióban Tia Lo Linek nevezték, azaz vígkedélyűnek. Nyilván természetére utalt ez az elnevezés. Sajnos azonban nem maradhatott itt tovább, betegsége miatt haza kellett térnie. 1938-ban a Váci rendházokba kerül, ahol helyettes házfőnök volt. Ebben az időben a Kapisztrán provincia üzemeltetett egy nyomdát Vácon, Kapisztrán nyomda néven, számtalan ferences kiadványt, de egyéb dolgokat is kiadtak, nyomtattak újságokat, és ennek volt ő az igazgatója. Mindig voltak olyan ferences laikus testvérek, akiket kiképeztek a nyomdászat, a kiadvány szerkesztésnek a tudományából vagy a szakmájára. Természetesen itt is pártolta a ferences harmadik rendet. Rövid időn belül a Pasaréti rendházba kerül, és itt helyettes házfőnök, vagyis vikárius lesz, ebben az időben szerkeszti az Isten dalosai újságot is. Itt a pasaréti rendházban volt egy missziós központ, azzal a célzattal, hogy a kínai missziót innen hazúról, Magyarországból tudja támogatni a rendtartomány, meg a híveknek a közössége. 41-be Kecskemétre kerül, ahol a rendháznak a guardiánja, vezetője, hitszónok, gyóntató. Nyilasok által üldözött embereket mentette, akár katonákat, akár zsidókat, akár olyanokat, akiket egyéb politikai okok miatt hát nem kedveltek annak a rezsimnek a képviselői. Voltak olyan emberek, akiket hamis okmányokkal látott el. A rendháznak voltak olyan munkatársai, akik zsidó származásúak voltak, vagy voltak olyan bérlők, és nekik nem mondott fel, hanem meghagyta őket az ő helyükön. Amikor megkezdődött a vészkorszakban a gettósítás, akkor rendszeresen bejárt a kecskeméti gettóba. A nyilasok eltávozásával, az oroszok megérkezése előtt Bernát volt a város vezetője, mert senki nem akarta ezt a szolgálatot ellátni. Mivel népszerű és közkedvelt ember volt, koholt vádak alapján el akarták őt ítélni, különböző vádakkal illették. Az első eljárásban azt mondták róla, hogy népellenes büntettet hajtott végre. Ezt azonban megszüntették, mert a büntető perrendtartás 101. pontja szerint bűncselekmény elkövetésének hiánya esete állt fent vagy forgott fent. Nagyon feldühítette őket ez az esemény, és a második eljárásban az 1945. évi 7. törvényszék szerint háborús bűnök elkövetésével vádolták meg. Azonban a tanúk egyértelműen bizonyították, hogy nem volt ilyen dolog. 46-ban demokrácia ellenes izgatás vádjával 7 nap börtönre ítélték, és 5 év politikai jogoktól való eltiltásra. Nem találták bűnösnek a bíróságnak az előre fölkészített képviselői a faji gyűlöletre való izgatásban sem. Az ÁVO brutális módszerei ellenére sem sikerült belőle olyan vallomást kicsikarni, amit vádpontot képezhetett volna. 47-ben a Demokrata Néppárt színeiben indult a képviselőválasztáson, de lemondott. Még ugyanezen évben a pasaréti rendházba kerül a harmadik rend igazgatójának, hitszónoknak, gyóntatónak. Az ő tevékenységét a politikai rendőrség azonban nem nézte jó szemmel. Elhatározták, hogy minden áron elteszik őt az útból. 49. szeptember 26-án az AVH letartóztatja. 50. december 29-én hazaárulás és kémkedés vádjával 15 év fegyházra ítélik. Azonban az ottani bánásmódot nem élte túl, 1954. március 2-án halt vértanú halált a budapesti rabkórházban. Egy ideig a 301-es parcellában nyugodott, jeltelen sírban, de mivel angol kórban szenvedett, a 70-es években exhumálták és valamelyik egyetemnek odaadták szemléltetés céljára. Berhidai Pius rendtársam 2015-ben az IMA 9-ben a Ferences Vértanúk IMA 9-ben ezt írja. Miközben Bernát atya határozottan felszólalt az életellenes eszmék és diktatúra ellen, mindig megmaradt irgalmasnak, még azokkal szemben, akik felkeltek az evangéliumi értékek és az egyház ellen. Soha nem bélyegzett meg olcsó általánosítással egyes embereket és embercsoportokat, sem származásuk, sem vallásuk vagy gondolkodásmódjuk miatt, hanem mindig épp annak volt a segítségére, akit Isten az adott helyzetben rábízott. Személy válogatás nélkül szeretni, csak Isten irgalmát felismerve lehet. Ugyanez az irgalom van jelen minden szentjónásban is, ahol Isten és az ő teremtménye találkozik. Eddig az idézet. Szeretnék egy levélből is idézni, melyet Károlyi Bernát 1944-ben írt. Egész nap talpon vagyunk. Járjuk az elnéptelenedett utcákat, hogy az öregeket és a tehetetlen betegeket összeszedjük. Végtelenül boldogok, hogy mi itt maradtunk, és mindenben is tápoljuk őket. Ezek miatt maradtam én. Szegény, elhagyatott nép minden bizalmunkat belénk helyezi. Most is sokan jönnek misére, gyónni. Halljuk is naponta százszor, még a lábunk nyomát is áldja meg az Isten. Tóbiás példájára szedem össze az embereket, és néha ássuk a sírokat is. Különben bevárjuk a megszállókat. Én hiszem, hogy nem lesz bántódásunk, és még közbenjárók tudunk lenni népünkért. Eddig az idézet Bernát atya leveléből. Bernát atya is példakép számunkra, aki hősként felvállalta az elesettek, az üldözötteknek a menekítését. Végezetül álljon itt Simonné Gulyás Eszter tolmácsolásában a hét ferences vértanú boldogávatásért szóló imádság. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Erős és igaz Istenünk, te Bernát szolgád és társai életében csodálatosan kibontakoztattad a kereszt misztériumát, amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrás sötétségében is felragyogtattad a hit világosságát. Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat szent egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk példája ma is bátorító erőforrásunk legyen a szegény és alázatos Krisztus követésében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
1: Az elmúlt percekben Varga Kamil ferences testvér sorozatának negyedik részét hallották. A hét boldogávatás előtt álló ferences vértanú közül ez alkalommal Károlyi Bernát atya élettörténetét ismertette.

0: Most Kunyákos református kórház lelkész gondolatait hallják a csendről.
1: Az első elmélkedésünknek a címe a csend. Egy latin mondás szerint in silencio et spes fortitudo vestra. A csendben és a reménységben van erőtök. És amikor a csendről beszélünk, akkor rögtön ott vagyunk, hogy nem csak lég, meg fény, hanem zajszennyezés is létezik. És a mai világban körülvesznek minket különböző zajok, impulzusok, amik kintről befelé törekszenek. Ahhoz, hogy eljussunk a csendhez, néha ki kell szakadnunk ebből a környezetből. Ezért, ha valaki a spiritualitásra törekszik, akkor keresse a csendet. A Bibliában azt olvassuk, csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Úr. Elcsendesedés. A csendben létel nem biztos, hogy tételenséget jelent. Hiszen lehet metrón is imádkozni, lehet buszon is imádkozni. De ahhoz, hogy igazából találkozunk önmagunkkal, és találkozunk Istennel, és ahhoz, hogy ezekből a találkozásokból megszülethessen egy imádság, ahhoz szükség van arra, hogy félretegyünk céltudatosan időt, amikor belépünk az Istennel való párbeszédbe. Odafordulás, Isten keresés. Milyen érdekes, mi azt szoktuk mondani, csendesedjünk el, imádkozzunk. Ebben a felszólításban benne van az, hogy szükségünk van a csendre, az imádsághoz. Szükségünk van a külső és a belső csendre, az Istenre való figyelésben. Talán különösen is szükségünk van a csendre, a barlang csendjére, ahol abszolút csend van, amit egyszer megtapasztaltam barlangászás közben, hogy ott tényleg csend van, de szükségünk van arra is, hogy megálljunk a Golgotai kereszt előtt a Kálvárián, és meghalljuk a Golgota csendjét. Inkább lecsendesítem a lelkemet, mint az anya a gyermekét olvassuk a Zsoltárok könyvében. Lecsendesítem a lelkemet, milyen szép gondolat. Csendbe maradok, koncentrálok, és egyszer csak megszólal a csönd. Robert Sarach bíboros írja a Csend ereje című könyvében, az ember szívében van egy vele született csönd, mert minden személy legmélyén Isten lakik. Keressük ezt a csöndet, keressük Istent, és akkor a csönd hallgatásban és a reménységben erőre találunk. Ehhez kívánok neked, kedves hallgató, sok erőt, hogy ezt a lépést meg tud tenni. Eljuss a csendig önmagadban, és eljuss az Isten előtti csendességre. Amen.
0: Az elmúlt percekben Kunyákos református kórház lelkész gondolatait hallották. Kedves hallgatóink, ezzel a Lélek útjai már a véget ért. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Kavaszinger Jenő volt, az adást Tikovics Ernő szerkesztette.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, műsorunkban Simon Gáspár Balázs jobbágyi káplán mesél hivatásának kibontakozásáról, a riporter Pap Ildikó.
3: Már kisgyerekkorom óta fogva minisztráltam, egészen pontosan 4 éves korom óta fogva, és szépen fokról fokra vezetett rá az Úristen arra, hogy mit szeretne, vagy mire szeretne engem meghívni. Azért dacos voltam olyan téren, hogy nem adtam be a derekametet könnyedén. Sok minden egyéb is járt a fejembe, többek között az is, hogyha nem a gimnáziumba mentem volna szobra, akkor a Váci Pikéti Zeneművészeti Szakiskolában orgonatanszakot végeztem volna. Hát ez sajnos édesanyámat lebeszélték róla, de azért én olyan téren nem hagytam magamat, hogy a Váci Egyházzenei Képzésen belül kántorképzőt végeztem, meg további tanulmányokat is kántori iskolákon keresztül, és szépen fokozatosan édesgetett magához az Úr. Hát, hogy pontosan hogyan, miként, azt én se tudnám megfogalmazni, mert ez tényleg egy olyan mélységes titok, amit szavakban nem lehet megfogalmazni. Egyszerűen egy vágyat indított föl bennem. Azon keresni, milyen szép akár a papbácsinak a miseruhája. Jól éreztem magamat az oltár körül, amikor kisgyerekként minisztráltam. Szentmisékre gyakran jártunk, édesanyámék vallásosan neveltek, 5-en vagyunk testvérek, pedagógus családból származom. Édesanyámék a házas hétvégében szolgáltak, majd pedig a Mécs családközösségnek most az aktív tagjai. Így volt részem abban is, hogy Párcium vidékére, mint tímtagok a házas hétvégében, 90-es évek derekán, édesanyámék 5-6 évig kiárogattunk minden hónapba, megismertünk ott különböző családokat, barátságokat kötöttünk. Tehát így szépen mindig mutatta az Úristen, hogy merre, hogyan tovább. Megfogalmazódott benne, hogy milyen jó lenne az, hogyha én is talán pap lennék, és hát komolyabban gimnáziumban érlelődött meg bennem ez a gondolat, hogy akkor tényleg ez lesz az az út, amire az Úristen engem elhívott, elszánt.
4: A Jóistennel való kapcsolatod, az hogyan alakult? Említetted azt, hogy 4 éves korodtól kezdtél templomba járni, minisztrálni. Nyilván, hogyha minisztrálásra gondolunk, azért egy 4-8-10 éves kisfiúnak talán még a legnagyobb élmény az, hogy ha kinéz a padsorok közé, akkor látja a szüleit, a nagyszüleit, akinek a csillogó szeméből látja azt, hogy na, én jó helyen vagyok, büszkék rám, és ő is büszke saját magára. Örül annak, hogyha valamilyen szolgálatot akár rázhatja a csengőt, tarthatja a tálcát a szentáldozásnál. Örül annak, hogyha valamilyen feladatot kap, és látja a pozitív visszajelzést. Mikortól érezted azt, hogy már nem csak ezek a külsőségek azok, nevezzem ezt külsőségnek, külsőségek azok, amik téged oda vonzanak, vagy akár a megtartó közösség lehet a lelki pásztor, és az a minisztráns vagy fiatalokból álló közösség, amit ő ki tud alakítani a plébánián, ez is egy pozitív megtartó erő lehet. Mikor érezted azt, hogy ebben már úgy a Jóisten is benne van, és önmagában az a szolgálat, amit te ott elláthatsz az oltár körül?
3: Hát nagyjából úgy gondolom, hogy 8-9 éves korom körül fogalmazódhatott meg ilyen rózsaszín kötfelhőszerűen az, hogy papi hivatás.
4: Jó példát láttál magad előtt?
3: Igen, az egyházközség, ahonnan származom, Felsőgödön nagyon sok jó lelki pásztor kapott. Az egyik ilyen számomra nagy alak, bár én még kicsi gyerek voltam, az a Kármelita Rumi Tamás atya volt, aki az elszóratások idején édesanyámik nagyon jó baráti kapcsolatot ápoltak vele az atyával, meg a nővérrel is, aki szintén szerzetes nővér volt, és együtt azon utcával laktak édesanyámik, mint az a atya, meg az a szerzetes nővér. És kisegítő lelkipásztorként, mert hát más lehetőség nem volt akkori időben, az egyházközségnek nagyon mély nyomot hagyott, mint a mai napig. Az ő lelkisége, a Kármelita lelkisége, a mély imádságai, a mély prédikáció a szülők elmondása alapján. Én kicsi voltam, tehát annyira nem emlékszem rá, később pár évvel később találkoztam az atyával, de hiszem azt, hogy édesanyáméknak az a szoros baráti kapcsolatuk mély nyomot hagyott az egyházközségbe, ugyanakkor a családunkban is mély nyomot hagyott, és neki is köszönhető valószínűleg ez, hogy az Isten valahonnan elindított bennem egy vágyat.
4: Említetted azt, hogy 5-en vagytok testvérek. Mennyire érte ezt akár a testvéreidet, akár a szüleidet meglepetésként, hogy te erre a hivatásra készülsz?
3: A szülők örültek neki, bár én még szerzetes életet éltem, igaz, hogy egy évet jelölt éves voltam, de azzal az egy évem alatt volt időm azon elmélkedni, hogy valójában melyik az az életforma a papságon belül, amit szeretnék, amire meghívást adott az Úr. Nagyon jó lelkivezetőm volt sokáig a dr. Varga Lajos Váci segédpüspök úrral, sokat beszélgettem erről különösen.

0: bar, ahol van a ház, ott nem megoldható az, hogy egy körmelettet tartsunk, vagy úgy konkrétabban, elmélyültebben beszélgessünk. És ez is rávezetett, de leginkább az vezetett rá, hogy mégis az egyházmegyés szolgálatra kértem a jelentkezésemet a püspöknél, hogy akkor úgy fogalmaztam, hogy eredetileg is ez volt a szándékom, hogy egyházmegyés pap szeretnék lenni. Nem zárom ki mindazon mellett a szerzetes életet. Akkor valószínűleg inkább a szerzetes közösség egy ilyen rózsaszín köt felhőszerűség lehetett, most már inkább komolyabb. De úgy vagyok vele, hogy megvárom, hogy tényleg, hogyha az Úr valóban egy szerzetes közösségbe hív, akkor mi az a közösség, melyik az a lelkiség, amelyik közel áll hozzám, illetve, hogy ha azt a életformát is választom, képes leszek-e úgy élni egy közösségben, vagy esetleg egy zártabb rendszerben megélni az Istennel való mélyebb kapcsolatot, vagy arra van tényleg szükségem, vagy arra kaptam hivatást az Úrtól, hogy a híveknek az elmélyült imádságokból született gondolatokat megosszam, az Isten szeretetét, örömét, tapasztalatát, amit megéltem a szemináriumba, nehézségeken keresztül akkor is odavinni elég, hogy már pedig jó az Istennel együtt lenni, örömteli az életem, hogy vele lehetek, és részük lehet nekik is ebben az örömteli életben, a mindennapi problémájuk ellenére is. Páli Szent Vincent Missziós Társaság Lazaristák szerzetes közösségében éltem jelöltként, de egyébként a kármeliták felé van egy vonzódásom, most így utólagosan visszagondolva, nem csak az atya miatt, hanem maga a lelkiség, amit képvisel a kármelita közösség. Nem mélyedtem annyira el ebbe a szerzetes közösségnek a lelkiségébe, de arra nagyon emlékszem, mert ez egy pár évvel ezelőtt volt, amikor fölvettem a skapulárét augusztus vége fele, akkor velejéig kirázott engem a hideg, borsózott a hátam, jó értelembe, mert annyira mélyen megérintett az Istennek a szeretete, meg a szűzanyának az a oltalmazó, mondhatni palástja, úgy éreztem, mintha körül fogná engem. Ez az egyik szerzetes közösség, elmélyültebb közösség az a kapucinus közösség, ott pedig Pió atyának a példája. Az elmélyült imádkozás, magányba levés, az Istennel való kapcsolatomba, mert fontosnak tartom azt, hogy az életembe napi szinten próbáljak minél közelebb kerülni az Istenhez, hogy az Isten szeretetétől átitatottan sugározzam kifele az embereknek, hogy jó a vele való közösség.
1: Most itt három szerzetes közösséget is megemlítettél, ami vonz és amivel szimpatizálsz. Ugyanakkor megjelent az, amit végül is most választottál, a világi papság. A kapucinusok zárt szemlélődése, az egy picit azért távol áll a világi papság közösség formáló, meg egyházközség alakító életétől. Mégis vonz, de itt vagy. Ez hogy lehet összeegyeztetni?
0: Hát úgy lehet szerintem összeegyeztetni, hogy alapvetően az imádságaimban van egyfajta elmélyültség, és ezt nem a magam tudás alapján tudom, hanem a gyóntatom meg a lelkivezetőm virágított arra rá, hogy hajlamos vagyok az elmélyültebb imádságra, az olyan böjti vagy olyan keményebb böjti cselekedetekre, amelyet nem feltétlenül biztos, hogy egy világi hívő vagy egy világi papnak jelen van, nem zárható ki, hogy jelen lenne az életébe. Meg a barátok is úgy fölhívták rá a figyelmet, vagy mondták, hogy azon kívül, amikor úgy találkoztak velem, beszélgettek, első, második, harmadik beszélgetés után letisztult számukra az, hogy valami több van, valami mélyebb, letisztult, lekristályosodott kép van. Tehát ezért is, mert nekik is említettem ezt, hogy van egy vonzalmam a szerzetes közösségek felé, megemlítve ugyanezt a kapucinus közösséget, a Kármel közösséget, és sokadik beszélgetés után ők visszajeleztek, hogy érezni a mögöttes letisztult képet, hogy van valószínűleg valami alapja azoknak a dolgoknak. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a híveknek, és ezért is az egyházmegyés világi papságot szeretném a szolgálatomat teljesíteni, mert a híveknek is szükségük van egyfajta olyan, remélhetőleg olyan életpéldát fogok tudni majd mutatni papságomban. Kérem az Úristen mindennapi imádságomban, hogy valóban így éljem meg a papi szolgálatot, amely számukra vonzó, és azt látják, hogy nem önmagam azt tárolom, hanem nekem az a fontos, hogy az XYZ, aki rám van bízva, az valóban az Isten kapcsolatában egyre közelebb kerüljön, és az üdvösséget elnyerje.

0: egy év jelölt idő után bekerültél az EGRI szemináriumba. Voltak benned, most lehet, hogy ez rossz szó, mégis ez jut eszembe, voltak benned elvárások, hogy mit szeretnél itt kapni? Volt már egy év tapasztalatod egy szerzetes közösségben, azt érezted, hogy téged az egyházmegyés papságra hív a Jóisten, szerettél volna valamit konkrétan itt kapni?
1: Hát úgy konkrét elvárásom nem volt, mert azért az az egy év, amit a szerzetes közösségbe éltem, az megmutatta, hogy mi volt az a rész, ami rózsaszín kötfelhő volt, és ez nagyon jó tapasztalat volt számomra. Másrészt pedig próbáltam nyitottan idejönni, de ugyanakkor nem volt könnyű megoldanom azt, hogy bár otthon is volt, hogy többen laktunk egy szobába testvérek, de az más jelleg. Itt viszont még akkor is, hogyha missziós lelkületű volt a szerzetes közösség, ahol éltem, mégis volt egy magánszobám, ahol el tudtam csöndesedni, ahol tudtam végezni csöndben a dolgaimat, mind a napi feladatoktól függetlenül, és akkor bekerültem egy olyan helyre, ahol 3-4 szempár esetleg ott nézi, hogy mit teszek a szobába, hogy teszek a szobába, hogyan sikerül megélnem hitelesen a mindennapjaimat. Ezt azért nem volt könnyű az első időben magamban visszagondolva tolerálnom, de azért próbálkoztam.
0: Erről szól a szeretet, az egymás elfogadása, igen, hogy egy picit össze kell rázódni, de valahogy a szerzetes közösség is erről szól, hogy nem te választod meg azt, hogy kivel vagy egy közösségben.
1: Igen, igen, tehát a szerzetes közösségben is erről szól, mégis más jelleget ölt a szerzetes közösség, mint egy világi papságra készülő közösségben, ahol tólig évekig, elsőtől hatod évig, majd aztán ki tudja, lehet, hogy rövidül hosszabbodik a képzés idő, ezt a bölcsök majd meglátják, hogy hogyan, mint, de mégis más a jellegű. Mert nekem volt már egy bizonyos értelemben egyfajta tapasztalatom ilyen téren. Másnak más volt a tapasztalata, és azt egyeztetni és ütköztetni, hogy az én tapasztalatom, meg az ő tapasztalata, ő a világból jött, én már egy bizonyos értelemben más rendszerből jöttem, másfajta felfogással, másfajta gondolatmenettel, ő megint csak egy másik gondolatmenettel, neki rózsaszín kötfelhő, minden, nekem már nem annyira rózsaszín kötfelhő, azt úgy egyeztetni, úgyhogy hogy ebből jó, persze, hogy vannak ütközések, de mégis azért a legvégén a kibékülés legyen ott, az nem mindig volt könnyű megoldani. De sikerült, tehát nem mondhatom azt, hogy most úgy egymásnak ugortunk volna, csak tudatosítanom kellett azt, hogy az illető most jött be, nekem volt egy kicsivel annyi előnyöm, hogy éltem egy másfajta közösségben.
0: Talán nagyobb a tapasztalatod, ha nem is sokkal hosszabb ideig tartó tapasztalat, de mindenképpen nagyobb, mint az, aki egyből a szemináriumba jön. Említetted azt, hogy gyerekkorodban még az egyházközségben szolgálatot teljesítő kármelita atya volt az, aki úgy példaként állt előtted, hogy milyen egy pap, és talán az ő személye is vonzott ahhoz, hogy a Jóistennek a meghívását határozottabban meghalld és el tud fogadni. A te elképzeléseid azok hogy alakultak? Te nyilván gyerekként látva egy életpéldát, annak a hiányosságaival, pozitívumaival együtt gondolhattad azt, hogy milyen egy jó pap, itt a szeminárium sokat alakított, formált ezen a képen. Te most milyen pap szeretnél lenni, vagy milyennek gondolod, hogy milyen egy jó pap?
1: Megszólítható. Nekem az az alapelvem, hogy legyek megszólítható. Ha jó a program, ha van egy mulatság, akkor merjek belekapcsolódni azokba a mulatságokba, nem úgy, hogy csak ott leülök, és akkor beszélgetek emberekkel, hanem teljesen normális módon megtáncoltatni időstől fiatalokig változóan. Hogy megtalálható legyen, hogy képes legyen meghallgatni másokat odafigyelve. Legyenek olyan barátok, akár ott az egyházközségben, vagy máshonnan, világi barátok, akikkel meg tudom beszélni az én problémáimat is, amit megoszhatok. Nyilván legyenek papi barátságok is, ezt fontosnak tartom. De nagyon-nagyon nagy szükségét látom annak, hogy a megszólíthatóságon belül lássák a komoly és a komolytalan oldalt is. Értem ez alatt, hogy nem az a besavanyodott, bekövesedett ember legyek, hanem életvidám ember, akire, hogyha ránéznek, akkor azt mondják, hogy bár ő az Isten embere, de mégis két lábbal a földön jár. Ezt nagyon fontosnak tartom, ugyanezt szoktam mondani prédikációkban is, hogy a szentjeink sem ez a besavanyodott, bekövesedett, magasba révedező tekintetű, bocsánat, ezzel a hasonlattal szoktam én vecsési savanyú káposzt, amire beleharap az ember, és akkor érdekes savanykás íztad, és akkor fancsolódik el az ember arca, hanem életvidám emberek voltak. Tudtak saját magukon jót röhögni, ügyetlenségeiken, mit tudtak, felszabadultak lenni az Istenben, belső mély szabadsággal megélni az Istennel, és emberrel való kapcsolatokat. Ezt szeretném a saját életemben megvalósítani, hogy tudjak megszólítható maradni, ne szálljak el. Nem szeretnék elszállni a magaslatokba, de ugyanakkor tudjam azt is, hogy mint egy jó atya, mikor kell keményebbnek lennem, és mikor kell kicsikét a anyai érzelmekkel táplált, mint ahogy a tékozó fiú történetében is látjuk. Ott is van egy határozott apa, és van egy irgalmas anya, aki a kettő együtt. Mert úgy gondolom, hogy a mostani világban, főképp így a fiatalok, mert én is fiatal vagyok, és így nézem a világban a fiatalokat, azok a sok szétzilált családokban élő fiatal generáció, akik utánam jönnek, azoknak fontos az, hogy legyen egy pozitív egyház élményük, bármit mondanak a médiában papokról, hogy ilyenek, olyanok, amolyanok, lássák meg azt, hogy hoppá, mégsem teljesen igaz, amit mondanak a médiába, de ugyanakkor azt is lássák, hogy el tud mélyülni az az ember az Istennel való párbeszédében, és vonzóvá tenni ezt a fajta párbeszédet.
0: A megszólíthatóság az önmagában kevés. Az is fontos, hogy te meg tudj szólítani majd akár a saját korosztályodat, de idősebbeket, fiatalabbakat egyaránt. Erre vonatkozóan pedig azért nagyon jó terep és nagyon jó lehetőség volt, azt hiszem, plébániai gyakorlat. Te azt hol töltötted?
1: Kistarcsán töltöttem, de ugyanakkor Csömör, illetve Nagytarcsa is ahhoz a plébániához tartozott. Hála Istennek egy élő egyházközség az is. Nagyon sokszínű társaságból áll, különböző lelkiségi mozgalmak, mély családközösség, akkor az időseknek ilyen idősek délelőtti foglalkozásuk volt. Mária Légió, azokban is volt, hogy alkalmanként, hétfő esténként lementem, és akkor közöttük voltam, beszélgettem velük. Első péntekenként ott is tartják az éjszakás szentségimádás, ezt úgy örömmel vettem, hogy ott első pénteken, pénteki reggeli misétől szombat reggeli miséig kint van az oltári szentség, kivéve amikor szent mise van a templomba. A plébánián téli időszakban lent a pincerészem, ki van alakítva nagyon szépen a pincerés egy közösségi része, ott voltak a szentségimádások. És a szentségimádásokon belül is nem csak az a hagyományos népi szentségimádás, hogy elővették a kisebb vagy nagyobb imakönyvet, és akkor olvasgattak ilyen-olyan elmélkedést, hanem a dicsőítés is jelen van. A karizmatikus lelkiségi közösség az közel áll a szívemhez. Nyitott vagyok bármely más lelkiségi mozgalom fele is, hiszen édesanyámék is valamely lelkiségi közösséghez tartoznak. Papoknál láttam, akik vannak, akik fokolárosok, vannak, akik karizmatikusok, kurzillósok. Tehát fontosnak tartom ezeket a lelkiségi közösségeket úgy, hogy megtanítani őket még inkább krisztucentrikusan gondolkozni, és úgy kifele hatóan társadalomra. Ahogy a fiataloknál is, hogyha kell, akkor beülni egy jó pofa sör mellé, leülni, beszélgetni, mert nem hiszem, hogy azok a fiatalok, akik járnak misékre, azok a fiatalok ott vannak úgy is. De a legtöbbjük nem a misén, nem a templomban található meg, hanem kint. És amikor leülünk teljesen normális emberként, mert pap is egy hétköznapi ember, leül, odaszánja az időt, és beszélget, és akkor egy korsó sör, vagy valamit iszogatnak, közösen pizzáznak, vagy akármi, ami jó program, beszélgetés vége fele kiderül az, hogy rákérdez nagy nehezen, hogy akkor mégis én ki vagyok, mi vagyok, és utána látom azt a megdöbbentséget, hogy hoppá, és akkor pozitív egyház élményt kapott, egyházképet kapott a papokról is, és akkor mélyebben elkezd merni beszélgetni az ő saját problémáiról, hogy mit él meg, hogy él meg, mint él meg. Ha találkozik olyan problémával, ami sajátosan érinti őt, nyilván az erkölcsi értékek mellett kiállva, de szeretettel elmagyarázva, hogy ez miért nem jó, akkor egy morzsányi kis valamit adok neki, és bízom abba, hogy az majd szépen elindítja az Úristen, tovább viszi ezeket a dolgokat. Tehát ebben az egyházközségben, és ezt láttam a plébánoson keresztül, hogy nagyon jól kezeli a közösségeket. Szinte majd, hogy nem mindenen ott van, ami lehetséges. Nyilván persze, hogy vannak olyan dolgok, amikor nem tud részt venni. Ezekbe bekapcsolt, igyekeztem én is ezekbe a közösségekbe helytállni, de ugyanakkor volt alkalmam úgy is, hogy az utcán vagy bárhol máshol találkoztam olyan emberekkel, akik nem a templomban vannak. Fiatalokat, gyerekeket tanítottam az iskolába. Volt nem katolikus iskolák, direktbe bementem reverendába az iskolába, és akkor először csak úgy pislogtak rám a iskolában a diákok, akiknek úgy kevés közük van az egyházhoz. Hittanórán megtapasztalni azt, amikor a teremtés történettel kapcsolatosan beszélik. Gyerek azt mondja, hogy nekem az anyám és az apám az már nincsen együtt, már x-edik partnerével van, és úgy elmagyarázni neki házasság szentségének mi voltát, hogy egymásnak teremtődtek, és az ő kettejük szeretetének gyümölcséből születtél te, akkor igencsak kellemetlenül érezte magamat. De valahogy akkor ott jött a Szentlélek, és adott segítséget abban, hogy ez hogy lehet akkor elmagyarázni. Nagyon-nagyon sok ilyen gyerek van az iskolában, környezetünkben, felnőttek körében is, tehát nagyon nagy szükség van arra, hogy szeretettel, határozottan, de érezzék azt is, hogy valakit képviselek.
0: Én ezt kívánom neked, hogy egész életedben tudj nyitottan, megszólíthatóan, és ezzel a Krisztus által átjárt szeretettel odafordulni fiatalokhoz, idősekhez, mindenkihez. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.

0: Kedves hallgatóink, Simon Gáspár Balázs Jobbágyi Káplánnal Papp Ildikó beszélgetett.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
2: Három óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A Tisza párt kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, és aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. A Fidesz előzőleg kétszer is felszólította Magyar Pétert és a kormányt, hogy jelentse be, Magyarország nem hajtja végre a pénteken életbe lépő Európai Uniós Migrációs Paktumot. Májusban elkezdődött a politikai alapon megadott menekülti jogállások felülvizsgálata, tudatta a belügyminisztérium az MT-vel. A tárca elkötelezett a jogállamiság és a törvényi előírások maradéktalan betartása mellett, írták a közleményben, de konkrét neveket nem említettek. Visszaállítják az ETDR, vagyis az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét, közölték a kormány Facebook oldalán. Ezt még 2021. augusztusában szüntette meg Lázár János akkori tárcavezető. A tanárokat, nevelőket köszöntötte a miniszterelnök pedagógus nap alkalmából. Magyar Péter a Facebook oldalán azt írta, szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit, aki a gyermekekért és a jövő generációjáért dolgozik. Landnárt Judit pedig a Facebook oldalán közzétett videóban hangsúlyozta, a pedagógusokat olyan értékeléssel kell támogatni, ami visszajelzést ad, nem bélyegez meg, segíti a szakmai fejlődést, és nem csupán pontszámot rendel az emberi munkához. Az oktatási miniszter szerint ennek egy bizalomra, szakmaiságra és együttműködésre épülő rendszernek kell lennie. Szimpátia tüntetést hirdettek a Sándor Palota elé Súlyog Tamás és több állami intézmény vezető melletti kiállásként, miután a miniszterelnök egyik eltökélt célja őket leváltani. Orbán Viktor mozgósítására körülbelül 400 ember gyűlt össze, írja az Index. Az előttünk álló héten nyújtja be az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a vélemény szabadsága. Papp Dániel, az MTV a vezérigazgatója pénteken jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél. A MOL hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államoktól arra, hogy június 16-áig folytassa a tárgyalásokat a szerbiai NISZ többségi részesedésének megvásárlásáról. Ez lehetővé teszi a tranzakciós dokumentáció véglegesítését. Mint ismert, a MOL megvenné a szerbiai olajtársaság orosz tulajdon részét a vonatkozó szankciók miatt. Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását az eddigi befektetési ajánlású szinten a Fitch Ratings. Korábban a Standard & Poor's és a Moody's is hasonlóan döntött. A pénzügyminiszter a legutóbbi döntésre úgy reagált, bizalmat kapott Magyarország és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is. Kármán András beszámolt arról is, az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel, és részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében megkezdtek. Június 20-án életbe lép a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje, amellyel a vasúttársasága megnövekedett utasforgalomra készül. Az idei szezon egyik legfőbb újdonsága, hogy a Tapolca felé közlekedő kék hullám, valamint a Békéscsaba irányába tartó Békés Intercity vonatok szerelvényeiben az osztrák szövetségi vasutaktól bérelt kocsik is megjelennek. Előidényi menetrend lépett életbe a Balatoni Hajózási ZRT hajóin. Már a társaság mind a 16 személyhajó kikötőjéből indulnak járatok. A Bahart közleménye szerint több járat közlekedik a főbb útvonalakon, és Balatonszemes Alsóörs, illetve Balatonalmád is bekapcsolódott a menetrendi hajózásba. Naponta indulnak a hajók a legnépszerűbb útvonalakon. Legalább 12 embert lőttek meg egy fesztivál közelében az Egyesült Államok beli Ohio-i Toledo-ban. A rendőrség közlése szerint a gyanúsítottakat nagy erőkkel keresik. Az áldozatok nincsenek életveszélyben. Ismét támadja egymást Irán és az Egyesült Államok. Az amerikai erők iráni drónokat és radarállomásokat támadtak, Teherán pedig rakétákat lőtt ki az Egyesült Államok bahreini és kuvaiti támaszpontjaira. Washingtoni közlés szerint az amerikai támaszpontokon nem sebesült meg senki, és károk sem keletkeztek. Iráni drónok a múlt héten Kuvait nemzetközi repülőterét is támadták. Az amerikai védelmi miniszter ismételten felszólította az európai országokat, hogy tegyenek többet saját védelmük érdekében. Pete Hegseth egy franciaországi amerikai katonai temetőben beszélt erről, nem sokkal azután, hogy lemondta részvételét a nyugati szövetségesek második világháborús normandiai partraszállásának évfordulóján rendezett nemzetközi ünnepségen. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, néhol előfordulhat majd zápor, zivatar, gyenge mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Krisztus kereszt az erdőn.
4: Kápolnák. Ott vannak utcáinkon, tereinken, temetőinkben, faluszéleken és a szőlőhegyeken. Legtöbbjüket talán észre sem vesszük, pedig akár nap mint nap a szemünk elé kerülnek. A kápolnák a legtöbb emberben jó érzéseket keltenek, talán mert nem kell feltétlenül vallásosnak lenni ahhoz, hogy könnyen befogadható legyen a bennük rejlő varázslatos világ. A kápolnák.hu egy hely, ahol ön is rátalálhat a saját kápolnájára. Idézem a kápolnák.hu honlap néhány gondolatát. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Egy jó ideje böngésztem már a honlapot, mire elhatároztam, hogy elbeszélgetek üzemeltetőjével, Cetis Róbert fényképésszel. A most következő riport Tatabányai otthonában készült. Egy kis statisztikával kezdem. Fotózott kápolnák száma 1456, elkészített képek száma 4575, és a megírt történetek száma kereken 100. Lehet, hogy már ennél több kép is készült, vagy több kápolna is felkerült azóta a térképre. Hogyan kezdett el kápolnákkal foglalkozni, miért?
5: Én egy fényképész vagyok, természetfotókat készítettem már gyakorlatilag középiskolás korom óta, és egyszer eldöntöttem, hogy elhatároztam azt, hogy szeretnék kápolnákat fotózni, szép szőlőhegyi kápolnákat, elkezdtem utána nézni az interneten, hogy kiválasztom a megfelelő helyszíneket, és hát meglepődve tapasztaltam azt, hogy gyakorlatilag nincs ilyen honlap. Tehát nincs olyan honlap, ami segítene abba, hogy én szép szőlőhegyi kápolnát szeretnék fotózni, hogy akkor hova is menjek.
4: Itt a Tatabánya környékén akartam?
5: Nem, valahol Magyarországon. Leginkább a Balaton felvidéken gondoltam, de ugye volt egy-kettő kiemelkedő, nem tudom, Szentgyörgyhegyi kápolnák azért össze voltak foglalva, meg volt egy-két hely, de igazából, hogy ez egy ilyen szabad választás lehetett volna, olyan nem volt. És akkor gondoltam arra, hogy ezt meg kéne csinálni, ezt a munkát valakinek, és én úgy döntöttem, hogy nem csak ezeket a külterületi, vagy nem csak ezeket a szőlőhegyi kápolnákat fogom akkor megnézni, hanem fölkeresem Magyarországban a mennyi kápolnáját. Gyakorlatilag így indult az egész.
4: Hát nem kis vállalás. Mikor kezdődött?
5: Ez körülbelül 10 évvel ezelőtt. Igazából, hogy mekkora vállalás ez, akkor fel sem tudtam mérni. Könnyű úgy belevágni valamiben, amikor az ember nem tudja, hogy mekkora fába vágja a fejszéjét, mert az ember akkor csak elkezdi csinálni mindenfajta kényszer nélkül. Ugye ez másképp nem lehet csinálni, csak élvezettel. És gyakorlatilag ez a szenvedély az, ami vitt előre, és azóta is víz gyakorlatilag. Sokszor kérdezik azt, hogy nem szoktam megunni egyáltalán a kápolnáknak a fotózását, minden kápolna más. Egyébként is, hogyha ugyanahoz a kápolnához kétszer visszamegyek, akkor nem ugyanazok az időjárási körülményeket találom, nem ugyanazokat a napszakokat, tehát mindig más arcát mutatja még egy kápolna is.
4: Mitől kápolna egy kápolna?
5: Na ez az egyik legizgalmasabb kérdés, hogyha ennek próbálom utána nézni, akkor olyan nagyon egyértelmű definíciót nem nagyon lehet rá találni. Ugye az én a katolikus lexikumban azért megnéztem, hogy mit mondanak kápolnának, és nagyjából én azt tudom mondani, hogy számomra a kápolna az, ami egy templomszerű, egy kis templomszerű épület, amit nem elsősorban az egyházi hivatalok építenek, hanem magánemberek, vagy kisebb családok, baráti társaságok, elsősorban azért, hogy a hitéletüket tudják gyakorolni, vagy sokszor vannak ugye olyan kápolnák is, amikor azért építik őket, hogy valaminek emléket állítsanak.
4: És kívülről, belülről sok esetben ezek már annyira használaton kívül vannak, hogy bejutni nem egyszerű.
5: Kápolnákba bejutni valóban nem egyszerű. Ugye én is a honlapon egy csomó kérést szoktam kapni, telefonhívást, meg e-mailt, hogy hogyan lehet bejutni. Én megmondom őszintén, hogy meg sem próbálok bejutni ezekbe a kápolnákba. Ugye engem úgy kezdett érdekelni a kápolna, hogy mint a tájnak a része. És tulajdonképpen az, hogy belülről milyen egy kápolna, ebből a szempontból számomra nem is igazán lényeges. és nagyon-nagyon szerettem az olyan kápolnánkat, amik most nem azt mondom, hogy romkápolna, de amin látszik az, hogy korábban milyen lehetett, az egész környezete elvadult, van egy kicsit ilyen vadromantikus hangulata, ezeknek is megvan a hangulata, ezeknek a kápolnáknak, tehát nem csak a felújított kápolnák azok, amik szépek tudnak lenni.
4: Igen, valahogy úgy fogalmazott a honlapon a kápolnák.hu-n, hogy kapocs a természet és az ember között?
5: Szerintem igen, legalábbis számomra igen, egyfajta kapocs.
4: Mi volt az első kápolna, hova indult, honnan indult?
5: Hú, ezt nem is tudnám megmondani, hogy mi volt az első kápolna. Én azt gondolom, amikor ebbe belevágtam, akkor elmentem egy céghez és kibéreltem egy lakóautót, és akkor néhány hétre akkor nyakamba vettem az országot, és akkor, ha minden igaz, akkor Nyugat-Magyarországon kezdtem el. Győr-Moson, Sopron megyében, Vas megyében kezdtem el kápolnákat fotózni, úgyhogy valahol szerintem ott kell az első kápolnákat. Hát ennek mindjárt így álltam meg, tehát nem csak úgy, hogy most megnéztem, hogy mi a környékemben a legközelebbi kápolna, hanem komoly elhatározás volt.
4: Megáll valahol, meglát valakit, megkérdezi, van-e kápolna, és igen, merre induljon? Hogy lehet megtalálni ezeket?
5: Nem, szerencsére azért most már az interneten, és ezelőtt 10 évvel ezelőtt is az interneten már ezeknek nyoma van. Tehát valahol ezeket meg lehet találni, nyilván nagyon-nagyon sok kutató munka ez, de alapvetően én így dolgozom, hogy az interneten keresem a nyomát, és most már azt mondom, hogy többnyire be is lehet azonosítani, hogy nagyjából mi hol van, ha pedig nem, akkor elmentem a faluba, elmentem a kocsmába, és ott biztos útba tudtak igazítani, hogy hova kell.
4: És mennyivel tudunk többet a magyarországi kápolnákról az ön kutatásai nyomán? Tehát mondjuk mindegyiknek megvan a GPS koordinátája?
5: Ez így van. Hát azért kutatásnak azért ezt semmi esetre sem mondanám. Tehát én egy fényképész vagyok, aki felkeresi Magyarország kápolnáit.
4: De csak készül egy kataszter.
5: Így van. Már a honlapon is egyébként úgy szerepelnek, hogy ezek nagyon pontos koordináták alapján. Nyilván nekem van egy Excel táblám, amiből én dolgozom, egy hatalmas Excel tábla Magyarország teljegységeire van bontva, és gyakorlatilag azokból az információkból jelenítek meg ezen a honlapon. Sokkal több olyan információ van, ami a jelen pillanatban a honlapon még nincsen meg, mert az a tervem, hogy szeretnék először egy teljes listát adni a honlapon, és utána egy csomó minden új információt is meg fog tudni ott jeleníteni, amik jelen pillanatban egy Excel táblában készülnek.
4: Akkor ez nem egy vallási indítatás volt, ami ide vezetett végül, hogy megszületett a kápolnák.hu?
5: Nem, egyáltalán. Tehát vallási indítatás nem volt ebben az egészben. És nekem az a tapasztalatom egyébként, hogy a vallásos emberekhez közel állnak a kápolnák, de majd, hogy nem azt mondom, hogy aki nem vallásos, azokhoz is legalább ennyire közel állnak.
4: Mi a titkuk?
5: Ez egy jó kérdés. Valószínűleg szerintem az a titkuk, hogy ezeket tényleg emberek a saját elhatározásukból építették ezeket az épületeket, és olyanok, hogy emberléptékűek maradtak. Tehát nem akarnak sokkal-sokkal többnek sem látszani, és nem akarnak más funkciót betölteni. Mert itt azért az a lényeg, hogy ha épül egy kápolna, akkor az embereknek épüljön az a kápolna. És a kápolnák általában zárva vannak. Hát miért vannak zárva? Mert féltik őket. De annyira jó példák vannak teljesen nyitott kápolnákról, olyan kápolnákról, amik településektől távol vannak. Ott van a Galgamácsai kápolna. Azt egy magánember építette.
4: Tudom, voltam benne.
5: Az egy fantasztikus hely. És hogyha ön is volt benne, látta, hogy ez nem két fillérbe került az a kápolna.
4: Találkozott olyan emberrel, aki mondjuk kápolnát épített, valami fogadalmat tett, és utána neki állt?
5: Találkoztam ilyennel, igen, persze. Tehát van ilyen magánkápolna, amikor valakinek gyakorlatilag a magánudvarán van, de be lehet menni, meg lehet nézni, persze, többen is találkoztam és beszélgettem.
4: Az én honlapján fel van osztva a megyékre a kutatási terület, és ott rögtön megtudjuk, hogy egy-egy megyében hány kápolna is van. Arra kértem, hogy egyet-egyet, ugyanis történeteket is gyűjt, emeljünk ki. Kezdhetjük Hevessel, ha már onnan jöttem. Közben nézegetjük a fotókat, ebből egész sok ismerős nekem is.
5: Én azt hiszem, hogy például a Füzesabonyi kápolna, a Szent Vendel kápolna, szerintem ezt már azóta talán el is kezdték felújítani, mint hogyha valami ilyesmi információk lettek volna róla, hogy ezzel szeretnének foglalkozni. Egyébként a kápolnához egészen érdekes dolgok fűződnek, mert amikor elkezdtem ennek utána nézni, akkor mindenféle, hát nem tudom, hogy most most hogy fogalmaznak önnek, hogy milyen oldalakon találni. A lényeg az, hogy itt valamiféle radioaktív kisugárzást mérnek ebben a kápolnában, valamilyen sztori, és egészen sokan is foglalkoztak ezzel a témával. Az is lehetséges, hogy csak egyébként a kőzetekből, amiből épült a kápolna, annak van egy ilyen kis rádióaktív kisugárzása. De ez mennyire komolyan vehető, azt ezért. De egy érdekesség, tehát eszembe jutott ez most, ahogy nézegettük.
4: amikor legutóbb kint voltam, akkor tették rá a huszártornyot.
5: Ez is érdekes egyébként, hogy ez is egy jó példája egyébként ez a kápolna, amit az előbb beszéltünk róla, hogyha van egy romkápolna, az is romjámmal is tud nagyon impozáns lenni. És szerintem például ez a füzesabonyi kápolna is egy ilyen.
4: Igen, most már felújították a Gyöngyösi Kálváriát.
5: Erre is emlékszem erre a kápolnára. Ezt drónról tudtam, csak ugye ez teljesen körbe volt zárva, nem is tudtam bemenni, és csak drónról tudtam lefotózni, de akkor ezek szerint ez is már. Ugye annyi idő eltelik, most már lassan 10 éve fotózom ezeket a kápolnákat, ugye nagyon sok olyan kápolna van, ami akkor még romkápolna volt, és most már elkezdték őket felújítani.
4: Vagy fordítva, még romosabb lett.
5: Mert igen, sajnos igen, olyan is van. Sőt, azóta össze is dőltek.
4: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében mi volt a szívecsüske? Volt ilyen?
5: Borsodban én ugye néhány évig Miskolcon laktam, és én meglepődtem azon, hogy ez nagyon rég volt, még 20 évesen ott a Miskolci Egyetemre jártam, és nagyon meglepő volt az, hogy milyen szép kápolnák vannak még Miskolcon is. Most ennek a nevét nem is tudom, mert nem is írtam ki valamiért, de ez egy gyönyörű szép kápolna Miskolcon. Tehát ez egészen meglepő volt.
4: Ez a Kálvária.
5: Ez a Kálvária? De igen, ez a Kálvária. Ez a Kálvária kápolna. Ez gyönyörű szép. És maga a hely is egyébként.
4: Valami történet fűződik valamelyikhez? Érdekes történet? Ezeknek hogy jár utána?
5: A történeteknek? Igyekszem olyan honlapokból tájékozódni, ugye én alapvetően webfejlesztéssel foglalkozom, és igyekszem olyan honlapokból tájékozódni, amelyek hitelesek. Most az más kérdés, hogy én hitelesnek tartok mondjuk egy önkormányzati honlapot is, azért volt már olyan, hogy nem valós információk szerepeltek egy önkormányzati honlapon is egy kápolnával kapcsolatban. Természetesen ilyen tévedések vannak, de főleg egyházi honlapokon, főleg önkormányzati honlapokon szoktam gyűjteni kápolnákról történeteket. Elsősorban az érdekel egyébként, hogy kik építették és mikor építették ezeket a kápolnákat, mert szerintem abból egy nagyon érdekes statisztikát szintén majd a végén össze lehet rakni, hogy mely időszakban épült Magyarországon a legtöbb kápolna. Azért ez most már látszik, hogy gyakorlatilag a nagyon nagy többsége az 1700-as, 1800-as években épült. Amit én csak érzésre tudok mondani, erről még statisztikám nincsen, de nagyon-nagyon jól látszik az is, hogy ahova német ajkú embereket telepítettek be, ott feltűnően sok kápolna van. És ugye azért ezt tudjuk Németországról és Ausztriáról is, hogy ott is rengeteg-rengeteg kápolna van, tehát hogy ez biztos, hogy meglátszik Magyarországon is.
4: Itt Komárom-Esztergom megyében?
5: Komárom-Esztergom megyében akkor hát itt mindenképpen a szülőfalomnak a kápolnáját mondanám, a Kecskédi kápolnát. Gyerekkorom óta is jól ismerem, ott még van egy kis domb is előtt, gyerekkorunkban ott szánkoztunk, bár kápolnaként csak egy, nem is tudom, az utóbbi időben létezik, mert egyébként magtárként meg mindenféleként funkcionált az a szocializmus időszakában. Most újra a kápolna, hétvégente kijárnak oda nyáron a helyi idősek, és ott imádkoznak gyakorlatilag, meg énekelnek a kápolnában.

0: És most folytatjuk tovább a beszélgetésünket Cetis Róbert fényképésszel az általa üzemeltetett kápolnák.hu honlapról.
1: Aztán van itt ez a tatabányai kápolna, ezt mindjárt keresem ezt is. Ennek megpróbáltam utána menni, elég alaposan itt a könyvtárban ennek a történetének is küzdik hozzá sok minden legenda is. Ezt a kápolnát újraépítették, tehát ez teljesen...
0: Tatabánya kálvária kápolna.
1: Így van, ez egyébként nagyon-nagyon szép helyen van, és ezt a kápolnát ezt teljesen újjá is építették. Ez szinte földig volt rombolva. Nagyon sok olyan kápolna van egyébként, hát ott van a Budaörsi kápolna is. Nagyon-nagyon sok olyan kápolna van, amit aztán újjáépítettek, és valahogy az az érdekes ezekben, hogy az embernek szinten fel sem tűnik, hogy korábban az nem volt ott. Tehát ez is nagyon jó példázza azt, hogy mennyire részévé tud válni a tájnak, mert ott van egy Budaörsi kápolna, amit szintén újjáépítettek, és az ember az az érzés, hogy az mindig is ott volt, de ugyanezt mondhatjuk a tatabányai kálvária kápolnáról, és hogy az az érzés az emberek, hogy ez ott volt, pedig nem volt ott, mert ezeket újjá kellett építeni teljesen.
0: Nagyon sok szőlőhegyi kápolna van a Balaton felvidéken. Melyik a kedvence?
1: Igazából én a Szentgyörgyhegyi kápolnákat, hogyha azt mondhatnám, hogy kedvencet ki kéne választani, akkor a lengyel kápolnát mondanám. Korábban az egy nagyon érintetlen hely volt, a lengyel kápolna környéke. Most ott valaki nyitott ott, nem tudom én, valamiféle, hát hogy is mondjam, csak egy ilyen, nem tudom milyen helyet, nem tudom milyen jó szó erre, de egy kicsit eltűnt ott a kápolnának a varázsa. Amikor túráztunk is, akkor is nagyon sokat jártunk a lengyel kápolna környékén, nyilván amikor a kápolnákat fotóztam akkor is, és az utóbbi néhány évben voltam ott, és akkor meglepődve tapasztaltam, hogy egyébként az érintetlen hely, amilyen volt a lengyel kápolna környéke, az egészen megváltozott.
0: Itt ilyen vendéglátós lesz, nem?
1: Igen, igen, igen. Egy ilyen trendi hely. Ezt a szót kerestem, egy ilyen trendi helyen. Trendi hely lett belőle. Egy kicsit más érzése van most szerintem ott, amikor az ember ott jár, mint korábban volt.
0: Baranya? Van ott valami emlékezetes kápolna?
1: Baranyában, ami mondjuk feltűnt, az a nagyon sok kerítés kápolna, ami kifejezetten Baranyára jellemző. Rengeteg van belőlük. Ugye ezek általában valami magánudvarok előtt vannak, vagy félig meddig magánudvarba beépülve, és az is a tapasztalat volt, hogy ezeket egészen rendben tartják, ezeket a kerítés kápolnákat. Nyilván sokkal kisebbek, gondolom körmeneteknél használták őket, de rendben tartják, és egyébként ez a jó mondjuk a falusi kápolnákkal, hogy azt tapasztaltam nagyon sok esetben, hogy vannak emberek, akiknek ez fontos, és tényleg rendben tartják. Nem várnak érte semmit, nem kérnek érte semmit, egyszerűen csak fontosnak tartják azt, hogy a kápolnákat rendben tartsák.
0: Van olyan, nyilván a vallás összetételéből is adódóan egy-egy megyének, ahol kevesebb a kápolna.
1: Igen, azt mondhatjuk, hogy bár az alföldi kápolnák nincsenek még feltöltve, nagy részük még nincs is feltöltve, de azért az egészen biztos, hogy az alföldön lényegesen kevesebb a kápolna, mint az ország többi részében. De egyébként, ha már az alföld, akkor azt mondom, hogy szerintem az ország legszebb kápolnái azok Békés megyében vannak. Nem mondom azt, hogy a legjobb állapotúak, mert messze nem ott vannak a legjobb állapotban a kápolnák, de hogyha magukat, az épületeket nézzük, akkor szerintem a legszebb kápolnák azok Békés megyében vannak.
0: Ez a legújabb feltöltés?
1: Igen, a Békés megyei kápolnák is szinte már teljes egészében megvannak, csak még nem végeztem a honlapra való feltöltésükkel.
0: Akkor ez még új élmény. Miért ott a legszebbek?
1: Szerintem a Békés megyei kápolnáknak a nagy része, azok kastélyokhoz kapcsolódtak. És nyilvánvalóan, tehát akkor volt pénz, és volt igény is arra, hogy nagyon szép kápolnákat építsenek. És azért ezeknek az épületeknek a nagy része megmaradt romosan, az igaz, vagy nagy részük romosan, de egyébként romaiumban is nagyon szépek ezek a kápolnák.
0: Amiből kiindulni, hogyha felújítanák egyszer.
1: Így van.
0: Budapest, az milyen hely ilyen szempontból?
1: Hát Budapest a kápolna fotózás szempontjából nem a legjobb hely. Vannak azért szép kápolnák is Budapesten, inkább azt mondom, hogy Budapest környékén. A budapesti kápolnák egyébként pedig annyira körbe vannak épülve, hogy igazából fotósként nagyon nagy élvezetet nem jelent a fotózásuk, inkább kihívástak mondanám. És hát meg nagyon sok olyan kápolna is van Budapesten, ami azért nem is feltétlenül kápolnának néz ki. Én nem akarom megítélni egy kápolnáról, hogy az szép kápolna, vagy nem szép kápolna. Mindent föltöltök. Nyilvánvalóan, hogyha egy miséző helyet kerestek csak, és mondjuk megvásároltak egy kádárkockát, a falunak nem volt temploma, és ott tartották a miséket abban a kápolnában, akkor ezeknek a többség azért nem kerül fel a honlapra, mert ezek egészen más indítatásból készültek ezek a kápolnák. Nem kápolnáknak épültek ugyanis.
0: Szabolcs vármegyét kellett időmig bejárta. Szintén lakóautó?
1: nem Szabolcsban nem lakóautó. Azért a lakóautó azért nem bizonyult igazából hatékonynak. Volt egy pár ilyen lakóautós köröm, és ezeket egy idő után elhagytam, mert nyilván nagyon sok kápolna van, tehát hogyha pár hetet is mindig rászántam ezekre a kápolnás utakra, akkor is igyekeztem ugye minél többet felkeresni belőlük. Na most nyilvánvaló az, hogy lakóautóval elég nehéz oda menni a kápolnákhoz. És hogyha mindenhova gyalog kell menni, mert lerakom a faluba az autót, és mindenhova oda kell menni gyalog, akkor nagyon kevés kápolna fér bele egy napba, és ezért nem túl jó a lakóautó. Egyébként abból a szempontból viszont nagyon-nagyon jó, hogy gyakorlatilag a lakóautóval elmenni kápolnázni, az tulajdonképpen az egy elvonulás. Az ember belekerül a témába, és benne marad akár hetekre is. És én ezt szerettem. Amikor elmegyek egy kápolnához, én azt megnézem, hogy hol van, megpróbálom megkeresni, hogy hol van, de nem nézek róla képeket. Nem is érdekel, és általában ezek a gyűjtések ezek úgy történnek, hogy jóval előre. Tehát, hogy nem is feltétlenül mindig emlékszem arra a kápolnára. Nyilván vannak kirívó esetek, amikor óhatatlanul látok róla felvételt, de pont ez a lényege az egésznek, ennek a módszernek, hogy én szeretném megtapasztalni azt, hogy milyen az a kápolna, és szeretném úgy lefotózni. Aztán utána megnézem, hogy egyébként más hogyan dolgozta fel, de ez engem nem befolyásol egyáltalán.
0: Mi lesz a képek sorsa? A honlapon vannak, fel lehet használni szabadon, vagy engedéllyel?
1: Szoktak belőle vásárolni ezekből a fotókból, hogyha valami non-profit céllal kell a felvétel, akkor szoktam adni, hogyha valaki üzleti céllal használja fel, akkor ezek jogdíjas képek természetesen. Úgy szoktam fogalmazni, hogyha valaki ebből szeretne a saját projektjeihez képet használni, akkor legalább a költségeket közösen viseljük, hiszen ezek a képek, ezek saját finanszírozásból készülnek, és hogyha összeszámolnám azt, hogy mennyi egy egészen komoly összeg jön neki, hogy mennyit kellett erre ráfordítani. Önmagában csak arra, hogy az ember az országot végigjárja.
0: Hát igen, a benzin, a szállás, az étel még itt van is kell, de hát ez nem két fél éres utazás volt. Mennyi van még hátra?
1: Nincsen sok. Darabszámra nincsen sok, a baj viszont az, hogy ezek az országban most már teljesen szét vannak szórva. Tehát még korábban meg tudtam azt csinálni, hogy hetekig mondjuk csak Győr-Moson Sopron megyével foglalkozom, most már ezt nem tudom. Szerintem körülbelül olyan 200 kápolna lehet Magyarországon, ahol én még nem jártam, de ezek az országban teljesen szét vannak szórva. A nagy részükről tudok is, azért nem fotóztam le, mert mondjuk nem voltak jók a fények, amikor ott voltam, vagy éppen felújították őket, vagy állandóan parkolt ott egy olyan teherautó miatt a fél kápolnát nem lehetett látni, tehát egy csomó minden van, ami miatt vissza kell menni, és hát ez most már egy picit nehezebb, mert nehéz most már fölfűzni őket egy-egy útra.
0: Vannak kis búcsújáró helyek az erdőkben, egy-egy történet, egy-egy csoda fűződik hozzájuk.
1: Igen, egy nagy bánatom van még ebben, hogy ugye sokan látalának azért a kápolnás honlapra, és időként kapok ilyenekre meghívásokat, és eddig sosem tudtam elmenni, mert gyakorlatilag a munkám miatt is, meg ugye a kápolnázás miatt is annyira feszes a tempó, hogy nem tudtam elmenni. Terve van az, hogy szeretnék ilyen búcsukra elmenni, főleg én külterületi búcsukra, az egy nagyon izgalmas téma, fényképészként is, meg egyébként is érdekel.
0: Kedves hallgatóink, az elhangzott beszélgetésben Cetis Róbert fényképészt, a kápolnák.hu honlap üzemeltetőjét és tulajdonosát hallották. Ezzel már a műsorunk véget ért, de szokásos felhívásunk még hadd hangozzék el. Tehát, ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, avagy toronyórákhoz kötődnek, kérem értesítsenek elérhetőségeink valamelyikén. Ezek a következők. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre várunk. Új műsorral legközelebb, mához két hétre jelentkezünk, ugyanebben az időpontban. De addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban először dr. Mátyás Lajost, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház érsebészeti osztályának főorvosát kérdezi az érbetegségekről. Bétó Terika, a Csillagpont Rádió szerkesztő riportere. Ezután egy pacienst kérdez betegségének jellemzőiről. Kérem, tartsanak velünk!

0: Milyen jelek utalnak arra, hogy érrendszeri problémánk van? A viszér például sokakat érint. Mikor kell orvoshoz fordulni? A lábfájás vagy a lábzsibbadás utalhat-e érszűkületre vagy más érbetegségre? Ilyen és hasonló kérdésekre keressük a választ a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház ér- és endovaszkuláris sebészeti osztályán, ahol először egy kórterembe beszélgettem egy frissen műtött beteggel.
1: Pasi aortnára műtöttek.
0: Miért volt szükség erre a műtétre? Mik voltak az előzmények?
1: Járás bizonytalanság. Úgy elfárad az ember, hogy le kell ülni, tehát nem megy. Szinte elzsibbadnak a végtagjai, és akkor megszűnt a lépés.
0: Rögtön rájöttek az orvosok, hogy mi a probléma?
1: Hát nem volt egy egyszerű a projekt. Őszinte akarok lenni. Itt alapvetően én vérnyomásom miatt indult el ez a dolog. 200-as vérnyomásaim voltak, sőt, több mint 200-as vérnyomásaim. Ugye belgyógyászat többféle kivizsgálási mód alapján arra a következtetésre jutottak, ugyebár már hasi ultrahangtól kezdve CT-ket csináltak, akkor megállapították ezt, hogy nekem hasi aortám el van dugulva, és az alsó végtagok felén nem áramlik a vér. És annyira befolyásolja a vérnyomást is, ugyebár nincs megfelelő keringés, hogy valószínűsítették, hogy ez a projekt. És az lett a vége.
0: Félt a műtéttől?
1: Már túl vagyok rajta, de most is félek. Esküszöm.
0: De most mitől?
1: Senkinek nem kívánom, hogy sor kerüljön ilyen dolgokra, ilyen beavatkozásokra. Ez nekem egy fájdalmas, a korom miatt valószínű.
0: Meg szabad kérdezni, hogy hány éves?
1: 63 éves vagyok.
0: Fájdalmat az nem okozott egyébként? Tehát, hogyha nincsenek a vizsgálatok, akkor önnek eszébe se jut, hogy esetleg a hasi aorta záródott el.
1: Nem. Tehát, hogyha én nekem nincsenek meg ezek a vizsgálatok, akkor nem tudjuk konkrétan, hogy mi a probléma. Akkor élek tovább ezzel a dologgal. Ki tudja, mik a következménye. Valószínű, hogy levágják a végtagját az embernek, hogyha ugyebár nem kezelik, mert a vége úgyis az lett volna.
0: Ide került az érsebészeti osztályra. Mit mondtak az orvosok, hogy mennyire nagy műtét ez?
1: Nagy műtét.
0: És most hogy érzi magát?
1: Hát alakulóban vagyok.
0: De érez változást tehát a végtagokban? Igen. Jobb egy kicsit?
1: Igen, hát érzem a végtagjaim a terhelhető. Én sikeresnek ítélem.
0: Remélhetőleg meddig kell még itt tartózkodnia?
1: Hát szerintem varrott szedések. Benne, hogy szövődmények nem lesznek, láz.
0: Nem hát tudom. Ha már eddig nem volt.
1: Eddig nem volt, és akkor, ha nem lesznek, akkor hát nem tudom.
0: A műtétről beszélgessünk még egy kicsit. Érzette valamit a műtét alatt? Altatták? Hogyan történt?
1: Igen, gerincbe.
0: Érzéstelenítették gerincbe.
1: Erről van szó, és történt, hogy a biztonság kedvéért, ha valami komplikáció fog közbe jönni, akkor el fognak altatni. Hát sajnos közben is csúszott egy kis dolog, és akkor elaltattak. Műtét közben sajnos elzáródott az egyik lábom artériája. Én csak ezeket hallásból tudom.
0: És az ébredés milyen volt? Ott álltak ön körül, és közölték, hogy a műtét sikerült.
1: Igen. Arra emlékszem, hogy lehoztak egy ilyen elkülönítő szobába voltam.
0: Voltak fájdalmai?
1: Igen.
0: És most a műtét után, hogyha hazakerül, van-e szükség valamilyen óvintézkedésre, vagy életmódváltásra?
1: Vétkezési szokások, ezek a dolgok, ezek szükségesek ahhoz. De elvileg be kéne tartani sok olyan dolgot, ami nem tartunk be.
0: Dohányzik?
1: Dohányoztam, igen. 35 évig igazolt valaki voltam, 20 évig kerékpároztam.
0: Tehát sportos életet
1: igen,
0: élt.
1: Én azért nem hagytam el magam soha, sőt.
0: Hát ennek ellenére mégis az érfalakban lerakódnak igen, a pakkok.
1: A genetikai dolgoktól kezdve sok minden lehet, persze. Hát nem akarok kibújni az ember a felelősség alól.
0: Hát gyógyulást kívánok.
1: Hát nagyon szépen, köszönöm.
0: Dr. Mátyás Lajos, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház érsebészeti osztályának főorvosa. Azt kérdeztem tőle, hogy milyen érbetegségek a leggyakoribbak.
2: Ugye szét kell választani, van egy gyűjtőeres érrendszer és egy verőeres érrendszer, és ugye mind a kettő okozhat bizonyos problémákat, a értelemben, hogy a normális fiziológiás működéstől eltérő problémák jelennek meg, az egyik oldalon, tehát a gyűjtőeres oldalon és a verőeres oldalon, ezek különböző tünetekkel járnak természetesen, és ugye ennek megfelelően kell diagnosztizálni, illetve gyógyítani valamilyen módon ezeket az elváltozásokat.
0: Jellemző-e, hogy milyen korú emberek fordulnak önökhöz, az önök osztályához? Fiatalkorban vagy inkább idősebb embereknek a betegsége?
2: Ezek az érbetegségek bizonyos kor után jelentkeznek. A gyűjtőeres megbetegedések azok viszonylag korai, fiatalkor után, mi a fiatalkor természetesen, ugye van, aki 70-80 éves korban is fiatalnak érzi, vagy tartja magát, de viccet félretéve ezek a gyűjteres betegségek főleg nőknél okozhatnak elsődlegesen esztétikai, kozmetikai problémákat, a későbbiekben pedig ez az alsó végtagra lokalizálódik, tünetileg elsősorban ez a baj, egy olyan elváltozást, kvázi ugye szubjektív tüneteket okoznak, mint a nehéz láb. Láthatóan megjelennek ezek a kitágult gyűjtőerek, amik se kozmetikailag, se esztétikailag nem megfelelőek, de a keringést alapul véve ezek tényleges, nem csak kozmetikai, esztétikai, hanem valójában orvosilag is problémát jelentenek.
0: Menjünk sorban, azt hiszem, hogy a viszereket azt mindenki tudja, hogy milyen egy viszér. Valóban esztétikailag is zavaró lehet, de egészségügyi szempontból mit jelent, akinek mondjuk viszeres a lába?
2: Alapvetően ugye ez abból adódik, hogy valamikor ugye az ember két lábra állt. Ezekbe a gyűjtőerekbe billentyűk irányítják az áramlást, tehát lentről föl a szív irányába. És érthető módon ugye ezek a billentyűk, ha jól működnek, akkor ugye ez az áramlási irány tartósan megmarad. Ha a billentyűk elégtelenek valami miatt, vagy így született valaki, vagy pedig ugye tartósan olyan álló foglalkozást űz, hogy ugye ez mint egy zsákban ez a véroszlop egy idő után kitágítja az ereket, és ennek következtében funkcionálisan a billentyűk nem tudnak úgy működni, mint ahogy kéne. És ezért, mint egy zsákba pang ez a vér, érthető módon, ez ugye az érfalon keresztül a szövetek közé is ki-ki áramlik, ezekben okoz szöveti károsodásokat, ez lehet enyhe duzzanat az elején, lehet valamilyen zsibbadásérzés, lehet egy éjszakai ikragörcs, de ha ez tartósan fönnáll, bizonyos idő után bőre változásokat okoz, a legsúlyosabb következménye természetesen egy fekély, ami bokatájon, alszáron jelenkezik, ami aztán nehezen kezelhető, gyógyítható. Ezeket természetesen időben kezelni, orvosolni kell. Nem feltétlenül műtéttel, vannak bizonyos lehetőségek, kompressziós pólyák, kompressziós harisnyák, amik ezt valamilyen módon kompenzálják ezt az elváltozást, de egy bizonyos stádiumban, egy bizonyos betegségi megjelenési forma után valamilyen jellegű műtéttel, akár ugye hagyományos sebészi, akár ugye éren belül végzett, ma már vannak ilyen lehetőségek műtéttel, meg kell szüntetni ezt a beteg, rosszul működő felületes gyűjtőres hálózatot.
0: Ez a viszér, amiről most beszéltünk. Mi a helyzet az érszűkülettel? Mert hiszen a viszeret azt látja az egyén, hogy kitüremkedik a lábán, mint ahogy beszéltük is, esztétikailag sem jó látvány, viszont az érszűkület az nem látszik. Mit tapasztal a beteg ilyenkor?
2: Alapvetően két probléma jelentkezhet. Az egyik, amint mondta, érszűkület vagy elzáródás, a másik viszonylag ugye gyakran előforduló a kóros értágulat. Ez főleg a nagyobb ereknél, a hasi medencei verőerek vagy a mellkasi verőereknél jelenkezik. Van egy fiziológiás, tehát egy normális átmérője egy érnek. Bizonyos betegségek sok ok miatt létrejöhet ez, okozhatják, hogy az érfal kitágul, és ez extrém tág is lehet, tehát a normális fiziológiás átmérőnek a 3-4-5-szöröse, ami ugye azt a kockátot rejti magába, hogy egy extrém nagy nyomás nehezedik az érfalra, és ez egy bizonyos idő után nem tolerálódik, hanem kiszakad, és a testüregen belüli vérzés keletkezhet. Ez viszonylag kevesebb alkalommal előforduló baj, de sokkal súlyosabb következménye van, mint a érszűkületnek vagy az értágulatnak. Az érszűkület annak valamilyen klinikai tünetének kell lenni, amit megér a páciens.
0: De milyennek? Fáj a lába például?
2: Tehát kell egy optimális vérellátás a szöveti működés szempontjából. Ha ez nem valósul meg, egy kvázi vérhiány jelentkezik azon a területen. Ez leggyakrabban az alsó végtagot érinti. Ritkább a felső végtag, ritkább a zsigeri szervek, ritkább a agyat ellátó verőereknél, tehát a leggyakrabban az alsó végtagon, és ugye érthető módon klinikailag veszi észre leghamarabb a páciens, mert ugye jár, minden nap jár, föl kell, fölhúzza a cipelőjét, jár, attól függ, hogy kinek milyen feladat adatik egy nap, mennyit kell járkálni, akinek gyakran többet kell járkálni, 100 métereket, kilométert, vagy a munka olyan, hogy fokozottan vagy erősebben igénybe kell venni az alsó végtagját, ő hamarabb észleli ezt, a vértelenséget, és a vértelenség okozta fájdalmat. Ez ugye hasonlít arra, mintha szűk a cipő, és ugye nyilván szorítja, az is egy ilyen egy hasonló, szubjektíve megélt állapotot jelent, tehát nem sokáig tud egy szoros cipőbe járni, mert érzi, hogy meg kell állni, le kell húzni a cipelőjét. Alsó végtagot érintő érszűkületeknél pedig, hát ugye különböző helyeken jelentkezhetnek ezek a fájdalmak, különböző fizikai igénybevételt követően, járás, különböző járástávolság után, vagy ugye, ha nem síkterepen jár valaki, hanem emelkedőre, dombra, lépcsőre kell menni, az egy nagyobb izomerőt igénye, nagyobb fizikai igénybevétel, akkor ugye ezek jelentkeznek, és ugye jelzi a páciens. Ha orvoshoz megy, ilyenkor viszonylag egyszerű módon közel lehet férkőzni, legalábbis el lehet indulni egy irányba a diagnózissal, meg kell tapintani a perifériás, tehát a bokatájon, a térthajlatban, a combhajlatban lévő verőereket, hogy van-e ott púzus. Amennyiben nincs, lentről fölfelé lehet körülbelül behatárolni, hogy hol lehet a probléma, hol lehet a hiba. A térd alatti szakaszon, a térd fölötti szakaszon, nota benne a csípő, vagy pedig ugye hasi verőérben.
0: Mit lehet ezzel tenni, tehát hogyan gyógyítható, műtét által?

0: intervenciós kollégához, aki nem feltétlen sebész, hagyományos sebészi módon, hanem ugye egy katéterrel éren belül próbálja korrigálni ezeket az elváltozásokat.
1: Nincs ennek nagy veszélye, hogy éren belül ezeknek a katétereknek, hiszen hogyha valahol szűkebb az ér, esetleg megrepedhet.
0: Nem, hát ez ugye egy laikus számára ez egy teljesen logikus, vagy ugye várt kérdés. Ezek ma már technikailag egy olyan magas szinten és olyan biztonsággal végezhetők, teljes alternatíváját biztosítják a hagyományos sebészi beavatkozásnak. Sok esetben előny ennek a beavatkozásnak, hogy nem kell különösebb érzéstelenítési módot alkalmazni, nem kell altatni a beteget, nem kell egy gerincérzéstelenítés, mert ez ugye egy helyi érzéstelenítésből bevezetett katéterrel is sok esetben korrigálható. Másszor pedig vannak olyan kicsi, olyan sebészileg nehezen elérhető érszakaszok, amiknél kifejezetten előny, sőt sokkal technikailag is, meg a beavatkozás eredményét tekintve is sokkal előnyösebb.

0: Az én esetem az még külföldön kezdődött, Angliában éltem éveken keresztül. Egy mellkasi fájdalommal kerültem be sürgősségi osztályra, ahol megállapították az első CT felvétel után, hogy van egy mellkasi aneurizmám. Az érdekessége ennek a dolognak az, hogy az aneurizma nem okoz fájdalmakat. Ezt egy csendes gyilkosnak is nevezik.
1: Ez egy vele született dolog, ugye?
0: Több, mint valószínű. Az engem kezelő orvos azt mondta, hogy aneurizma attól alakulhat ki, ha valakinek egy trauma, például mondjuk egy autóbaleset érés, megnyomják a mellkasát például. Ha valaki erős dohányos, de én életemben nem szívtam el egy szál cigarettát se, illetve hát idősödő embereknél 70 év kor felett alakulhat ki az, hogy elgyengül az érfal, és kialakul egy ilyen aneurizma.
1: Hát akkor ennél még ez a veszély nem áll fenn.
0: Nem, és ennek ellenére viszont azt mondta az orvos, hogy ez a fájdalom, ami volt, és valószínűleg nem az aneurizmám okozta, mentette meg annak idején az életemet, mert egy hét, maximum egy hónapon belül az eldurrant volna a mellkasomba.
1: Akkor önt mellkasi műtétje volt?
0: Érsebészeti úton operáltak, ágyékhajlatba bemetszésen keresztül érsebészeti úton felmentek, és úgy egy fémhálót helyeztek el, és zárták el ezt a értágulatot, és így megoldódott ez a probléma. Viszont pár héttel ezelőtt újra volt ez a nagyon erős mellkasi fájdalmam.
1: Hogy mikor volt ez a beavatkozás?
0: 2021-ben. Most újra volt egy ilyen mellkasi fájdalmam, bekerültem a kórház sürgősségi osztályára, ahol hát CT felvételt készítettek, de mivel van ez a fémbeültetésem, nem igazán sikerült megállapítani, hogy valami eltérés van, valami probléma, ezért tovább lettem utalva, így kerültem ebbe a kórházba, és itt egy érfestést végeztek nálam a tegnapi nap folyamán. Ugyanezzel a módszerrel, csak itt nem altatásban, hanem helyi érzéstelenítéssel. És
1: nem fájt?
0: Inkább a kellemetlent mondanám, viszont azt tudom mondani, hogy bármikor bevállalnám, akármikor is, hogy kiderüljön, hogy bármilyen ilyen probléma fennáll még. Hál' Istennek azt tudták mondani, hogy annak idején jól elzárták ezt az aneurizmát, ez nem tágul tovább, nincsen elfolyás, újabb aneurizmát nem találtak, úgyhogy más téren kell tovább keresni. Most vagyok 43 éves, tehát azt tudom mondani, hogy ez nem a kornak a függvénye, az érpanaszok bárkit utolérhetnek.

0: lehetnek fiatalabb, idősebb korban is. Ezek általában csendes problémák, nagyon sok esetben nem okoznak fájdalmat, tüneteket. Azt tudom mondani, hogy érdemes a megelőzésre, a kivizsgálásokra elmenni, odafigyelni az orvosok javaslataira, vérnyomást kell folyamatosan mérni.
1: Hát igen, ez nagyon fontos dolog. Mondta, hogy nem is dohányzott soha. Genetika esetleg közrejátszhat, családban volt valaki érbetegségben szenvedő?
0: Ezt mondta az engem kezelő orvos is, hogy valószínűleg ez genetikailag alakult ki. Igazándiból nem tudok olyat mondani, hogy a családban bárkinél lett volna ilyen probléma.
2: Mindig ott próbáljuk gyógyítani, ahol a legfókuszáltabb, a legproblémásabb az az elzáródás vagy szűkület. Ritka az a helyzet, amikor idézőjebe tetőtől a talpáig kell egy kiterjesztett érműtétet, vagy egy ilyen éren belüli beavatkozást, tágítást, vagy bármiféle egyéb dolgot végezni. Tehát mindig mi a klinikum, a klinikai tünet alapján és a elvégzett diagnosztikus vizsgálat alapján lokalizáljuk azokat az érszakaszokat, amelyik feltehetően a problémát, panaszt okozza, és ezeket igyekszünk korrigálni a legoptimálisabb módon. Optimális azt hiszem a beteg számára a legkevesebb műtéti vagy beavatkozás kockázatát jelentse, és a legeffektívebb eredményét ennek a beavatkozásnak.
1: Nagyon sokat beszélünk a prevencióról. Van-e az érbetegségek esetében prevenció? Tehát tudunk-e tenni valamit azért, hogy ne alakuljanak ki érbetegségek a szervezetünkben?
2: Hát ha verőveres rendszerre gondolunk, elsősorban meg a gyűjtőeresnél is, ugye életmód. Ezt ugye próbáljuk orvosilag és mindenféle egyéb módon közölni a páciensekkel. Ugye itt van elsődlegesen ugye a nikotin, a dohányzás. Másodszor itt van az alkohol, harmadszor itt van ugye az étkezés, mindenféle olyan táplálkozási szokások, amik vér-zsírsav szintjét kevésbé optimális módon tartják.
1: Tehát, hogyha magas valakinek a koleszterin szintje, akkor joggal félhet attól, hogy valamilyen érbetegsége lesz?
2: Nagyon valószínűséggel várható ez. Természetesen ugye itt van a magas vérnyomás, ez ugye a kettő egybe van, mert valamilyen módon ez egy ilyen belső reguláció, valószínűleg azért magasabb, mert már van egy ilyen érbetegség, egy rigidebb vérfal, és ezt kompenzálni kell valahogy a szervezetnek, ami aztán egy ilyen ördögi körként tovább rontja magának az ér állapotának, érfalnak az állapotát, tehát ezek nehezen szétválasztható dolgok, tehát de eléggé komplex dolog ez az egész. Ugye a furcsa dolog az, hogy számtalan érbeteg jelentkezik nálunk, megígéri, megfogadja, hogy nem fog dohányozni, megígéri, hogy odafigyel az étkezésre, megígéri, hogy szedi a zsírsav csökkentő. Ma már elég sok hatékony gyógyszer van erre is. Természetesen, amikor egy kicsit jobban érzi az állapotát, saját magát, akkor az első dolog az, hogy előveszi a cigarettát, lemegy az udvarra és dohányzik. Ezek ugye elkeserítő érzések a beavatkozásokat végző orvosok számára.
1: Mintha rombolnák az ő munkáját.
2: Hát kevésbé értékelik, vagy egyáltalán nem. Ők maguk aztán nyilván egy idő után visszajönnek, mert nyilván, hogyha ez az ágens, ami ugye ezt fönntartja, vagy kiváltja, nem szűnik meg, egy másik szakaszon, vagy az éppen a helyreállított érszakaszon egy újabb problémát jelent. Ilyenkor ugye egy rossz érzése van az orvosnak, hogy ő ilyen frusztrált munkát végez, mert ugye ő biztosan tudja, hogy ez az eredmény ez nem lesz tartós, pontosan emiatt, mert így áll hozzá a páciens, illetve hát az egész dolog. Nem mindenkinél van ez így, vannak bizonyos ugye vele született dolgok, vannak olyan genetikai problémák, amik ugye okozhatnak ilyen elváltozásokat, de az esetek többségében ezek a külső tényezők, amiről beszéltünk, nagyban hozzájárulnak ahhoz vagy a verőeres oldalon, hogy ezek az elváltozások bizonyos életkor után vagy kialakulhatnak.
1: Beszéljünk már arról, hogy a zsibbadás, a lábzsibbadás és a hideg lábérzés az érbetegségre utal-e?
2: Is, meg nem is. Itten nem beszéltünk ugye az érbetegségnek milyen kockázati tényező, nagyon lényeges a cukorbetegség. A cukorbetegség egymaga olyan érfal betegséget, elváltozást okoz egy bizonyos idő után, hogy súlyos érszűkületek, elváltozások, elzáródások, kvázi ugye egy visszafordítottan keringési zavarok keletkeznek, ami ugye az esetek egy részében sajnos azzal jár, hogy bizonyos végtag részek, lábújak, láb, akár a végtag elveszhet. Ezeknél a betegeknél az érbetegségek gondozása, kezelése, gyógyítása extrém módon fontos, mert egy bizonyos idő után ez teljesen lehetetlen, tehát olyan súlyos érkárosodásokat okoz, illetve következményesen olyan súlyos szövetkárosodásokat, elhalásokat okoz a végtagon, ami aztán visszafordíthatatlan, tehát a végtag elvesztéséhez, amputációhoz vezet. Egyéb esetben kérdezte ezt a zsibbadást. A zsibbadás lehet egy kezdeti érszükület vagy érelzáródásnak a tünete is, de gyakran megtévesztő, mert ugye a cukorbetegeknél azon túlmenően, hogy a kicsi ereket károsítja, és aztán a többi eret is, károsítja a perifériás idegeket. És a perifériás idegeknek, tehát a lábujjak, láb, esetleg kézujjak, egy olyan idegkárosodást okoz, ami ezt a zsibbadást, tehát egy megszüntethetetlen, ez borzalmas érzés, ahogy a beteg beszámolnak róla, a zsibbadást okoz, ami a mindennapi életét szinte elviselhetetlen befolyásolja. Ilyenkor ugye nagyon fontos szétválasztani, hogy a cukorbetegeknél csak a idegkárosodás okozza a zsibbadást, vagy pedig ez már kombinálódik egy ér és ideggel. Minden esetre ez egy nagyon fontos, nagyon lényeges feladat az orvos számára, hogy ezt válassza szét, vagy pedig ugye döntse el, hogy ez vagy az van, és ugye sok esetben mind a kettőt befolyásolni, kezelni kell.
1: Akkor összefoglalva, tulajdonképpen milyen jó tanácsot tudna adni hallgatóinknak, mire vigyázzunk, hogy ne legyünk semmiféle érbetegségnek kitéve.
2: Ezt ugye nyilván ez elkerülhetetlen bizonyos helyzetekben, hogy ne betegedjen meg egy bizonyos érszakasz, akár a gyűjteres, akár a verőeres. Nagyon fontos dolog, hogy egy korai felismerés az ugye jelentősen megkönnyíti, vagy biztosabbá, optimálisabbá teszi a gyógyítást, a gyógyulást. Másrészt pedig hát mindenféle olyan károsító tényező, amiről itt beszéltünk, de hát ez csak egy része számtani ilyen van. Ma már ugye olyan informatikai világban élünk, hogy minden kérdésre kaphatunk választ, ezeket ugye nyugodtan föl kell tenni, akár a mesterséges intelligencia használatával, akár bármilyen olyan fórum, ahol ez elérhető, és hogyha ilyeneket észlelünk, és ugye valami módon ugye ide irányítja a gondolatunkat, vagy a figyelmünket, akkor természetesen ezt már nem a mesterséges intelligenciával kell tovább vinni, hanem orvoshoz kell fordulni, szakemberhez, vagy bizonyítja, vagy ugye kizárja ezeket a dolgokat, és egy olyan irányba viszi tovább a betegnek, vagy a páciensnek a mindennapját, hogy az a lehető legsikeresebb, legoptimálisabb legyen, ha gyógyítani kell.

0: A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten dr. Mátyás Lajost, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház érsebészeti osztályának főorvosát az érbetegségekről kérdezte Bitót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő riportere. Ezt követően betegek is elmondták saját tapasztalataikat. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Tisza párt kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, és aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. A Fidesz előzőleg kétszer is felszólította Magyar Pétert és a kormányt, hogy jelentse be, Magyarország nem hajtja végre a pénteken életbe lépő Európai Uniós migrációs paktumot. Májusban elkezdődött a politikai alapon megadott menekülti jogállások felülvizsgálata, tudatta a belügyminisztérium az MT-vel. A tárca elkötelezett a jogállamiság és a törvényi előírások maradéktalan betartása mellett, írták a közleményben, de konkrét neveket nem említettek. Visszaállítják az ETDR, vagyis az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét, közölték a kormány Facebook oldalán. Ezt még 2021. augusztusában szüntette meg Lázár János akkori tárcavezető. A tanárokat, nevelőket köszöntötte a miniszterelnök pedagógus nap alkalmából. Magyar Péter a Facebook oldalán azt írta, szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit, aki a gyermekekért és a jövő generációjáért dolgozik. Lannert Judit pedig a Facebook oldalán közzétett videóban hangsúlyozta, a pedagógusokat olyan értékeléssel kell támogatni, ami visszajelzést ad, nem bélyegez meg, segíti a szakmai fejlődést, és nem csupán pontszámot rendel az emberi munkához. Az oktatási miniszter szerint ennek egy bizalomra, szakmaiságra és együttműködésre épülő rendszernek kell lennie. Szimpátia tüntetést hirdettek a Sándor Palota elé Súlyog Tamás és több állami intézmény vezető melletti kiállásként, miután a miniszterelnök egyik eltökélt célja őket leváltani. Orbán Viktor mozgósítására körülbelül 400 ember gyűlt össze, írja az Index. Az előttünk álló héten nyújtja be az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a vélemény szabadsága. Pap Dániel, az MTV a vezérigazgatója pénteken jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél. A MOL hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államoktól arra, hogy június 16-áig folytassa a tárgyalásokat a szerbiai NISZ többségi részesedésének megvásárlásáról. Ez lehetővé teszi a tranzakciós dokumentáció véglegesítését. Mint ismert, a MOL megvenni a szerbiai olajtársaság orosz tulajdon részét a vonatkozó szankciók miatt. Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását az eddigi befektetési ajánlású szinten a Fitch Ratings. Korábban a Standard & Poor's és a Moody's is hasonlóan döntött. A pénzügyminiszter a legutóbbi döntésre úgy reagált, bizalmat kapott Magyarország és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitika irány is. Kármán András beszámolt arról is, az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel, és részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében megkezdtek. Június 20-án életbe lép a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje, amellyel a vasúttársaság a megnövekedett utasforgalomra készül. Az idei szezon egyik legfőbb újdonsága, hogy a Tapolca felé közlekedő kék hullám, valamint a Békéscsaba irányába tartó Békés Intercity vonatok szerelvényeiben az osztrák szövetségi vasutaktól bérelt kocsik is megjelennek. Előidényi menetrend lépett életbe a Balatoni Hajózási ZRT hajóin, már a társaság mind a 16 személyhajó kikötőjéből indulnak járatok. A Bahart közleménye szerint több járat közlekedik a főbb útvonalakon, és Balatonszemes Alsóörs, illetve Balatonalmád is bekapcsolódott a menetrendi hajózásba, naponta indulnak a hajók a legnépszerűbb útvonalakon. Végül az időjárásról, derült lesz az ég fátyol és gomoly felhőkkel, néhol előfordulhat majd zápor, zivatar, gyenge mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Holdvilág.
2: Kedves hallgatóink, hajnali zenés óránkban a Mándoki Soulmates 2022-ben megjelent Magyar Képek című albumáról válogatunk. A lemez a legkiválóbb zenészekkel és énekesekkel elkészített felvétel, a magyar szövegeket Kovács Ákos, Horváth Attila és Leslie Mándoki írta, Mándoki eredeti angol szövegeit követve. Műsorunkhoz jó szórakozást kívánunk!

Hajnali zenés óránkban a Mándoki Soulmates 2022-ben megjelent Magyar Képek című albumáról válogatott a zenei szerkesztő Kovács Krisztina.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Öt óra van.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma, 2026. június 8-án hétfőn, a technikai munkatárs Kvasinger Jenő nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai napon kedden a nap 4 óra 40 perckor kelt fel, és lenyugodni 20 óra 35 perckor fog. Most néhány szó műsorainkról. Rövidesen a nap imájával folytatódik a Szent István Rádió hajnali műsora. Utána híreket mondunk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Azt ismét hírek követik, majd névnap és kalendárium című kis műsorainkat kísérhetik figyelemmel. Műsorismertetést ma is legközelebb a 6 órai híreket követően hallanak majd. Addig is további jó rádiózást kívánok!

0: A nap imája.
1: Ó, hosszantűrő, jóságos Úr, ments meg engem! Ments meg engem, Isten fia Krisztus, aki egyedül vagy bűn nélkül. Engedd meg, üdvözítőm, hogy részem legyen isteni életedben, hogy ne maradjon többé bennem semmi idegen, és mindenkor a te akaratodat cselekedjem. Munkálj bennem bűnösben hatalmas kegyelmeddel, hogy készségesen magamhoz öleljem parancsaidat, és a talentumokat, amelyeket rám bíztál, sokszorosan gyümölcsöztessem dicsőségedre. A te dicséretedben, a te dicsőítésedben akarok élni, ó Uram, szívbéli bizakodásban és örömben. Buzgósággal akarom ápolni a szent lámpa tüzét, Krisztusom, hogy örömújongással mehessek eléd, ó jegyese a halhatatlan léleknek, hogy hálát mondhassak neked, és dicséretet mindörökké. Amen.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: A Tisza párt kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, és aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. A Fidesz előzőleg kétszer is felszólította Magyar Pétert és a kormányt, hogy jelentse be, Magyarország nem hajtja végre a pénteken életbe lépő Európai Uniós Migrációs Paktumot. Májusban elkezdődött a politikai alapon megadott menekülti jogállások felülvizsgálata, tudatta a belügyminisztérium az MT-vel. A tárca elkötelezett a jogállamiság és a törvényi előírások maradéktalan betartása mellett, írták a közleményben, de konkrét neveket nem említettek. Visszaállítják az ETDR, vagyis az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét, közölték a kormány Facebook oldalán. Ezt még 2021. augusztusában szüntette meg Lázár János akkori tárcavezető. A tanárokat, nevelőket köszöntötte a miniszterelnök pedagógus nap alkalmából. Magyar Péter a Facebook oldalán azt írta, szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit, aki a gyermekekért és a jövő generációjáért dolgozik. Landnárt Judit pedig a Facebook oldalán közzétett videóban hangsúlyozta, a pedagógusokat olyan értékeléssel kell támogatni, ami visszajelzést ad, nem bélyegez meg, segíti a szakmai fejlődést, és nem csupán pontszámot rendel az emberi munkához. Az oktatási miniszter szerint ennek egy bizalomra, szakmaiságra és együttműködésre épülő rendszernek kell lennie. Szimpátia tüntetést hirdettek a Sándor Palota elé Súlyog Tamás és több állami intézmény vezető melletti kiállásként, miután a miniszterelnök egyik eltökélt célja őket leváltani. Orbán Viktor mozgósítására körülbelül 400 ember gyűlt össze, írja az Index. Az előttünk álló héten nyújtja be az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a vélemény szabadsága. Pap Dániel, az MTV a vezérigazgatója pénteken jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél. A MOL hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államoktól arra, hogy június 16-áig folytassa a tárgyalásokat a szerbiai NISZ többségi részesedésének megvásárlásáról. Ez lehetővé teszi a tranzakciós dokumentáció véglegesítését. Mint ismert, a MOL megvenni a szerbiai olajtársaság orosz tulajdon részét a vonatkozó szankciók miatt. Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását az eddigi befektetési ajánlású szinten a Fitch Ratings. Korábban a Standard & Poor's és a Moody's is hasonlóan döntött. A pénzügyminiszter a legutóbbi döntésre úgy reagált, bizalmat kapott Magyarország és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is. Kármán András beszámolt arról is, az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel, és részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében megkezdtek. Június 20-án életbe lép a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje, amellyel a vasútársaságon megnövekedett utasforgalomra készül. Az idei szezon egyik legfőbb újdonsága, hogy a Tapolca felé közlekedő kék hullám, valamint a Békéscsaba irányába tartó Békés Intercity vonatok szerelvényeiben az osztrák szövetségi vasutaktól bérelt kocsik is megjelennek. Előidényi menetrend lépett életbe a Balatoni Hajózási ZRT hajóin. Már a társaság mind a 16 személyhajó kikötőjéből indulnak járatok. A Bahart közleménye szerint több járat közlekedik a főbb útvonalakon, és Balatonszemes Alsóörs, illetve Balatonalmád is bekapcsolódott a menetrendi hajózásba. Naponta indulnak a hajók a legnépszerűbb útvonalakon. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég fátyol és gomoly felhőkkel, néhol előfordulhat majd zápor, zivatar, gyenge mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Úrnapi adásunk témái: legyetek emberek, ahogy Krisztus is az, a tökéletes ember. Leó pápa küldetést adott a madridi fiataloknak. A Szent Atya homíliája Madridban. Az úrnapi Krisztus felünk jár az utcákon és éltet minket. Leó pápa: kapcsolatépítés a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világával. Adjatok neki lelkületet. Legyetek emberek, ahogyan Krisztus is az, tökéletes ember. Leó pápa küldetést adott a fiataloknak. Spanyolországi apostoli látogatása első napján, szombaton este 8:30 kezdett el, Leó pápa imavirrasztást tartott a fiatalokkal Madrid Plaza de Lima terén. A találkozón a fiatalok 6 kérdéssel fordultak a Szentatyához, aki beszéde végén küldetéssel bízta meg őket. Legyenek emberek, húsvér férfiak és nők, kövessék a feltámadt Krisztust, a tökéletes embert, aki mindenkorban megosztja velünk a történelmet. Szent Ágoston mellett kik még a pápa nagy példaképei? Hangzott az első kérdés. Leó pápa számos szent közül 3 emelt ki. Az első az ékes szólásáról ismert aranyszájú Szent János, aki egy ideig remeteként élt, majd papként és püspökként szentelte életét az egyház szolgálatának. Szívében hordozta Isten szavát, és azt mindenkinek oda ajándékozta, következetesen tanúságot téve az evangélium igazságáról kora eretnekségeivel szemben. Másodikként Leó pápa a spanyol Ágoston rendi szerzetest, villanóvai Szent Tamást említette meg, aki az Alcalai Egyetemen tanult, és tudásával elnyerte 5. Károly császár megbecsülését. Miután Valencia püspöke lett,
1: Obispo de Valencia
0: intenzív egyházi reformmunkába kezdett, főleg a papság körében, ösztönözve testvéreit az imádságra, a tisztaságra és az engedelmességre. A pápa végül 3. utitásának nevezte meg a szintén spanyol származású mogrovejói Szent Turibio misszionáriust, aki a 16. században Peruban folytatta nagy buzgalommal az indiánok evangelizálását. Szolgálatát intenzív imádságos élet és az igazságosságét való elkötelezettség jellemezte, és ő lett Leó pápa számára a nép, főleg a legszegényebbek iránti odaadás példaképe. A második kérdés a Szent Atya Perúban eltöltött misszionáris éveinek élményeire kérdezett rá. A pápa válaszában a perui emberek hitbéli tanúságtételét emelte ki, amely a nehézségek ellenére reménnyel volt teli. Az ott élő népek szenvedéseivel és örömeivel való találkozás segítette a pápát abban, hogy nevekedjen Jézus követésének útján. Az evangélium hirdetése közben ő maga is megtapasztalta, hogy az Úr szava elhozza a békét, ahol konfliktusok vannak, és mindenki számára a kiengesztelődés és igazságosság forrásává válik. Mi segíthetne bennünket Isten hangjának felismerésében? Hangzott a 3. kérdés. Mindenekelőtt a csend segíthet nekünk, hogy figyelmünket összpontosítsuk. A csendet keresve megszabadulunk a hangok zűrzavarától, és megértjük, hogy az ideológiák elmúlnak, még az igazság megmarad. Másfelől Isten jól ismeri a mi hangunkat, hallgat rá és válaszol is. Éppen ezért mondják el az Úrnak, ami a szívünkben van, ajánlotta a pápa. Legyen imádsága a hangunk, mert ekkor az Úr válaszol nekünk igéje által. Ehhez persze hallgatnunk kell élő igéjére Krisztusra, akinek hangja továbbra is ott visszhangzik az egyházban, amely az ő teste. Hogyan lehetnek kísérő társai másoknak a hit szépségének a felfedezésében? Szólt a 4. kérdés. A kísérés során a fiatalok soha ne feledjék, hogy egyikünk sem született mesternek, tanítónak, és mindannyian mindig az Úr tanítványai maradunk. Osszák meg másokkal lelki előrehaladásukat, következetes tanúságot téve Jézus követéséről, amelynek elkötelezettsége folyamatosan megújít, különösen a nehézségek órájában. Jézus velünk tart és megvilágítja az utat, hangsúlyozta a pápa. Kövessék a mester példáját, mint pásztorok, nevelők és barátok. Jézus közelségét még eleséseink során is érezzük, valamint akkor is, amikor kinyújtott kézzel és testvéri öleléssel támogatjuk egymást az úton. Hogyan lehetünk elkötelezett fiatal keresztények a mai társadalomban? Fogalmaztak a fiatalok ötödik kérdésüket. Az egyháztörténelmének hosszú évszázadai során a keresztények mindenféle társadalomban átélték a különböző kultúrákat, hozzájárulva azok kialakulásához. A pápa a Diognétoszhoz írt ősi levél gondolatát idézte a második századból. Ahogyan a lélek a testben, úgy vannak a keresztények a világban. Jézus tanítmányai mindig kortársak, de soha nem a múló idő fogjai. Krisztusban szabadok. Ő szabadított meg minket szeretetével, ennek a szeretetnek köszönhetően mindig szabadok maradunk minden megtévesztés ellenére. Végül hatodjára azt kérdezték Leó pápától, hogy milyen konkrét feladatot kíván rábízni az egyház fiataljaira. Leó pápa mindenkit arra szólított fel, hogy legyünk együtt a föld sója és a világ világossága. Ehhez arra van szükség, hogy megértsük a mai világ társadalmát, bölcsességgel élve benne, hogy azt átalakítsuk az evangélium tanúiként. A fiatal keresztény ugyanis örömében és megpróbáltatásában egyaránt ragyogóvá válik, az élet ízét önmagából meríti, anélkül arra várna, hogy a gazdagság, az élvezet vagy a hatalom adja meg azt neki. Legyetek emberek! Igen, legyetek emberek! Húsból és vérből való férfiak és nők.
1: Hombres y mujeres de carne y hueso.
0: Bízta a fiatalokra küldetésüket Leó pápa. Legyenek olyan emberek, akik az igazságosságot keresik, mert éheznek rá, mint a mindennapi kenyérre. Olyan emberek, akik becsületes és tisztességes életre vágynak, mert szívesen teszik másokkal azt, amit szeretnének, ha mások is velük tennének. Zárta beszédét Leó pápa a madridi imavirrasztáson. Leó pápa homíliája Madridban. Az úrnapi Krisztus velünk jár az utcákon és éltet minket. A Madrid centrumában fekvő történelmi Cibeles téren tartották meg, mintegy 1 millió hívó jelenlétében az úrnapi szentmisét, amelyet spanyol nyelven 14. Leó pápa mutatott be. Homíliájában az úrnapi körben spirituális jelentőségét hangsúlyozta. A feltámadott úr jelenlétében való hitről van szó. Jézus az utcáinkon jár, átkel a tereinken, meglátogatja városnegyedeinket, ott lakik a mindennapi életünk helyszínein, mint a népével együtt járó közeli Isten. Az eukarisztikus kenyérben való jelenlétének emlékezete a hitetek és népetek történelmének középpontjában áll.
1: Está en el corazón de vuestra fe.
0: Itt Madridban, de Spanyolország számos más helyén is, Corpus Domini, az úrnapja nem csupán a liturgikus naptár egyik ünnepe, hanem a hit gyökerejéhez való visszatérés, hogy megújítsuk Isten iránti szeretetünket és hűségünket. E nap ünnepélyes körmenetei évszázadok óta formálják a spanyol nép áhítatát, művészetét, zenéjét, építészetét és életét, és még ma is kifejezést nyer az ország lelkiérzése, a virágszőnyegek, az utcai oltárok, a szentségtartók, az énekek és a liturgikus ruhák szépségén és eleganciáján keresztül. Ez nem egy külsőséges megnyilvánulás, nem egy túlélő néphagyomány, és nem is egyszerű esztétikai díszítés. Itt a feltámadott úr jelenlétében való hitről van szó, aki él, és még mindig közöttünk jár, aki kenyérré lesz az élet utáni éhségünkre, és meglátogatja szívünk és történelmünk minden zúgát, még a legsötétebbeket is. Így Krisztus a szentmise során táplálékként adja magát nekünk, és a körmenet azt hirdeti, hogy ő nem zárkozik be a templomokba, hanem éppen ellenkezőleg kijön hozzánk.
1: Jesús camina por las calles.
0: Jézus az utcáinkon jár, átkel a tereinken, meglátogatja a városnegyedeinket, ott lakik a mindennapi életünk helyszínein, mint a népével együtt járó közeli Isten, mint a történelem ura, a gyengék vigasza, a családok fénye, a legsebezhetőbbek reménye, a szenvedők békéje. A szentségtartóban az utcákon áthaladó Krisztus ugyanaz, aki azonosul a szegényekkel, a betegekkel, a magányosokkal és a kitaszítottakkal. Nem csupán arról van szó, hogy kivisszük a szentségtartót, hanem arról, hogy hagyjuk magunkat kivezetni az önzésből, a közönből, a kényelmes és magánjellegű hitből, hogy válaszoljunk a megtérésre szólító felhívására, hogy megváltoztassuk a tekintetünket és befogadjuk az ő jelenlétét, amely megváltoztat és felhívássá válik a jelenre, személyes életünkre, kapcsolatainkra, a társadalomra és a jövő építésére nézve. Ebből a szempontból kell értelmezni azt a felhívást, hogy emlékezzünk, amelyet az első olvasmányban hallottunk. Emlékezz az Úr, a te Istened által a pusztában eltöltött 40 évre. Émet járt egy feladat a mai és a holnap Spanyolországának. Az a vallásosság, amely évszázadok óta élteti ezt az országot, ne legyen a múlt múzeuma, amelyet meg kell látogatni, hanem a hit iskolája, amelyből ma is meríthetünk. Legyen egy iskola, amely megtanít arra, hogy tégyre boruljunk Isten és embertársaink előtt, mert senki sem borulhat tégyre az Úr előtt, miközben megveti testvérét. Egy iskola, amely megtanít minket a szeretet ingyenességére, amely ajándékká válik, hogy köztünk járjon és megtörje az önzés láncait. Egy iskola, amelyből megtanuljuk, hogy Isten valós jelenlét, és mi is hivatottak vagyunk jelen lenni a társadalom helyzeteiben és kihívásaiban, nem menekülnünk kell, hanem személyesen elkötelezni magunkat a közjó építése mellett. Leó pápa ezen a ponton megemlékezett Szent Manuel Gonzálezről, az elhagyott tabernákulumok spanyol püspökéről. Élete arra emlékeztet minket, hogy az eukarisztia nem csupán a nagy ünnepségeken vagy éppen alkalomszerűen tisztelhető, hanem azok csendes hűségében is, akik kísérik az Urat. Az eukarisztikus Jézus az a rejtett örök forrás, amely árad és szomjatót. Térjünk vissza hozzá őszinte szeretettel, zárta ünnepi homíliáját Leó pápa a Madridban bemutatott szentmisén, amelynek végén megtartottak a hagyományos úrnapi körbenetet. Leó pápa baldakin alatt haladt, kezében szentségtartóban az eukarisztikus Jézussal, és megkerülték a tér közepén álló szökőkutat, majd a körbenet visszatért a főoltárhoz. Leó pápa, kapcsolatépítés a kultúra, a művészet, a gazdagság és a sport világával. Úrnapján vasárnap este 6 órakor találkozott Leó pápa a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világának képviselőivel a főváros Movistar nevű sportcsarnokában, ahol mintegy 15 ezeren vettek részt az eseményen, amely Leó pápa a krisztusi termékenyítő erejéről beszélt, amely mindig is áthatotta Európa lelkületét. Ebben a csodálatos országban lehetetlen nem megcsodálni azt a kreativitást, amely végig kíséri történelmét és átalakítja identitását. Ez a szépség látható városaiban, utcáin és műemlékeiben, terein és kertjeiben, egyetemeiben és templomaiban, zenéjében, festészetében és táncaiban, de még az ételeiben is. Itt érezhető azoknak a generációknak a lelke, akik átalakították a tájat és saját arculatot adtak neki. Kezdte elismerő szavakkal a beszédét Leó pápa, majd előre tekintve megkérdezte, hogy milyen örökséget hagy itt a mai nemzedék a jövőre, és ennek következtében milyen közösséget kell építenie. Figyelmesen meghallgatva az előtte felszólalókat, Leó pápa azt javasolta, hogy meg kell tanulni megőrizni annak a lelkét, amit az ember létrehoz. Különben a gazdasági hatékonyság és a kommunikáció sikerek mellett elbizonytalanodunk abban, hogy miért, milyen céllal, kivel és kinek termelünk. Az egyház pedig tudatában sikereinek és hibáinak párbeszédet kíván folytatni a mai világgal. Az emberiség DNS-ében mélyen beleívódott a jó, a szépség és az igazság iránti vágy, és éppen ebből kiindulva kínál az egyház utakat a méltóság teljes élethez és a közjóhoz. Ahogy egykor hatodik pápa az ENSZ előtt kijelentette, mint az emberiség szakértője, az egyház semmi iránt sem közömbös, ami igazán emberi, de mi is az igazán emberi? Tette fel a kérdést Leó pápa. Az egyház alázatosan, de határozottan vallja, hogy Jézus Krisztus ad választ az emberi életről és annak teljességéről szóló nagy kérdésekre, és ezért az emberi személy mindig az egyház első és alapvető útja marad. Ennél fogva az egyház nem lehet érdektelen a kultúra iránt. Az ezekre a kérdésekre adott válaszhoz olyan társadalmi párbeszédre van szükség, amelyet a hálószövés művészetéhez hasonlíthatunk, és amely magában foglalja a találkozást, a meghallgatást, a párbeszédet és a tiszteletet. Ennek eszköze a nyelv, az írott, a szóbeli, a digitális és a képies nyelv, amely közvetít, és így sebeket okozhat vagy gyógyíthat, elvárásokat rombolhat le, vagy új táblázatokat nyithat meg. Megosztottságot szülhet, vagy felébresztheti a reményt, hogy együtt építhetünk valami igazán emberségeset. A hálózatok építése tehát az emberi méltóságra összpontosítható intézmények közötti párbeszéd. A keresztény életfelfogása párbeszédről vallja, hogy a Teremtő a szeretet szálaiból szőtte az embert, saját képására és hasonlatosságára teremtette, ami megalapozza az ember elidegeníthetetlen méltóságát. A hálózatok kiépítése együttes alkotás jelent, ahogy 16. Benedek pápa vallotta, a hit szeretet, és ezért költészetet és zenét teremt. A hit öröm, ezért szépséget teremt. A hálózatok szövése ugyanakkor önzetlen szolgálatot is jelent, hiszen a hit által vezérelt emberek kórházakat és iskolákat építettek, szolidaritási kezdeményezéseket indítottak el. Vajon egy spirituális lenyomat nélkül Európa meg tudta-e volna teremteni saját identitását, és így az örökké valóság, amely Jézus Krisztus megtestesülése révén berobbant az időbe és a térbe, összeegyeztethető-e a mindennapi élettel? Kérdezte Leó pápa. Miért is félnénk attól, hogy az örökké valóság áthassa a mindennapjainkat? Szent II. János Pál kiáltása ma is él, ne féljetek, tárjátok ki szélesre a kapukat, Krisztus előtt. Jézus Krisztus semmit sem beszél tőlünk, és mindent megad nekünk. A maga is sportbarát Leó pápa ismét nagy erődjét idézte 1979-ből. Ezekben az időkben, amikor sajnos az erőszak és így a gyűlölet különféle formái hajlamosak szétszakítani a társadalmi szolidaritás szövetét, ti sportolók a magatok részéről hozzájárultok ahhoz, hogy ragyogó tanúságot tegyetek az összetartozásról, a békéről és az egységről. Egy szóval arról, hogy tudjuk, hogyan legyünk együtt. Ezek a kifejezések aktuálisabbak és időszerűbbek, mint amikor először hangzottak el, szólt Leó pápa. Végül azt kérte, hogy legyenek egy új hálózat szálai, amelyek harmonizálják az élet minden területét, hogy egy megújult társadalmat szőjünk, amelyben az idő átitatódik az örökké valósággal, a kultúra őrzi az emlékezetet és elősegíti a párbeszédet, az oktatás a kritikai szellemmel előmódítja az igazság keresését, a művészet csodálatra késztet és nemes érzelmeket kelt, az üzleti élet elismeri a személy méltóságát, és a munka továbbra is a remény hajtó ereje marad. Éppen ezért kövessék Szent Pál tanácsát, örüljetek az örvendezőkkel, sírjatok a sírókkal. Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fennhéjázóak, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ne legyetek magatokkal eltelve. Rosszét rosszal ne fizessetek senkinek. Törekedjetek arra, ami jó minden ember szemében. Amennyire rajtatok áll, mindenkivel éljetek békességben. Zárta Leó pápa a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világának képviselője az intézet buzdító beszédét vasárnap este Madridban. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, úrnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönjük, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A vallásosság ne a múlt emléke legyen, hanem a hit iskolája, amelyből ma is erőt meríthetünk, hangsúlyozta 14. Leó pápa Madridban, amint egy 1 millió ember előtt tartott szabadtéri úrnapi szentmisén. Mint mondtam, ott Madridban, de Spanyolország oly sok más helyén is úrnapja nem csak egy újabb ünnep a liturgikus naptárban, hanem visszatérés a hit gyökereihez, hogy megújítsák a szeretetet és hűséget Isten felé. 14. Leó egyhetes apostoli körútra érkezett a dél-európai országba, ahol utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. Ő lesz viszont az első, aki beszédet is tart, amikor ellátogat a spanyol parlamentbe. Ternyák Csaba egri érsek június 20-án 10 órakor az egri bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard Urich diakónust, az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei misszió szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussá szenteli Osztia Balázs és Jan Marek Briska pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei misszió szemináriumból. Június 20-án lesz a múzeumok éjszakája, amelyre az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont is programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható aznap 20 órától, a tárlatvezetés orgona koncerttel kezdődik majd. A Bélapátfalvai Ciszterci apátság is regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától. Ez a program is koncerttel kezdődik, az előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zeneiskolája. Maga az érseki palota és a pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra indulással. Itt legfeljebb 30 fős csoportok lesznek, így ehhez is bejelentkezés szükséges. A regisztráció és az időpontfoglalás mindegyik múzeumok éjszakájához kapcsolódó program esetében személyesen lehetséges a palotában, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os vezetékes számon. A Tiszapárt kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, és aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. A Fidesz előzőleg kétszer is felszólította Magyar Pétert és a kormányt, hogy jelentse be, Magyarország nem hajtja végre a pénteken életbe lépő Európai Uniós Migrációs Paktumot. Májusban elkezdődött a politikai alapon megadott menekülti jogállások felülvizsgálata, tudatta a belügyminisztérium az MT-vel. A tárca elkötelezett a jogállamiság és a törvényi előírások maradéktalan betartása mellett, írták a közleményben, de konkrét neveket nem említettek. Visszaállítják az ETDR, vagyis az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét, közölték a kormány Facebook oldalán. Ezt még 2024. augusztusában szüntette meg Lázár János akkori tárcavezető. A tanárokat, nevelőket köszöntötte a miniszterelnök pedagógus nap alkalmából. Magyar Péter a Facebook oldalán azt írta, szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit, aki a gyermekekért és a jövő generációjáért dolgozik. Landnárt Judit pedig a Facebook oldalán közzétett videóban hangsúlyozta, a pedagógusokat olyan értékeléssel kell támogatni, ami visszajelzést ad, nem bélyegez meg, segíti a szakmai fejlődést, és nem csupán pontszámot rendel az emberi munkához. Az oktatási miniszter szerint ennek egy bizalomra, szakmaiságra és együttműködésre épülő rendszernek kell lennie. Szimpátia tüntetést hirdettek a Sándor palota elé Súlyog Tamás és több állami intézmény vezető melletti kiállásként, miután a miniszterelnök egyik eltökélt célja őket leváltani. Orbán Viktor mozgósítására körülbelül 400 ember gyűlt össze, írja az Index. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég fátyol és gomoly felhőkkel, néhol előfordulhat majd zápor, zivatar, gyenge mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: A mai napon, június 8-án a Helgák, valamint a Medárdok ünneplik nevük napját. A Helga női név az óészaki Helgar, vagyis szent, megszentelt szóból ered. A medárd a germán Magdard név latin medardus formájából származik. Elemeinek jelentése hatalom, illetve erős. Sok boldogságot kívánok, és kívánjanak önök is ma Helga és Medárd nevű rokonaiknak és ismerőseiknek. Isten éltesse a nevek viselőit sokáig.

kettes ünnepi országgyűlést tartottak. Itt Gyulai Pál felolvasta a honalapítás évezredes emlékét megörökítő két törvényszövegét. Ezt követően a képviselők a koronát visszakísérve a királyi várba mentek, ahol a Citadella és a Dunai Monitorok ágyúinak díszsort üze mellett hódolatukat fejezték ki az uralkodó előtt. És ma, azaz június 8-án van az Óceánok Világnapja. Ennek megtartását 1992. júniusában az ENSZ Rio de Janeiro-i környezetvédelmi csúcsértekezletén határozták el az óceánok élővilágának védelmében. A világnap megrendezése lehetőséget teremt arra, hogy a Föld nagyobb részét kitevő közegről, az óceánokról az arra illetékesek áttekintsék tennivalóikat. Meg kell ugyanis akadályozni, hogy visszafordíthatatlan történjen az élet őselemében, a vízben, és egyúttal meg kell menteni az óceánok élővilágát az emberi tevékenység környezetpusztító hatásaitól. Elsősorban a toxikus vegyi anyagoktól, le nem bomló műanyagoktól, alkatrészektől és a fokozódó zajszennyezéstől. Az óceánok mélyén összegyűlt szemét mennyisége az elmúlt 40 évben százszorosára nőtt. Az elmúlt évtizedben az óceánok folyamatos melegedését mutatták a mérések, és ez a tengeri ökoszisztémának is árt. 2019 a legmelegebb év volt az óceánok történetében. És az a két személy is a mai naphoz kötődik születésük kapcsán, akikről most emlékezem meg röviden. Az első Samuel Baker, angol Afrika utazó, felfedező. Kereskedő családban született, Mauritiuson, majd Ceylonon élt, ahol farmot vezetett. Később utazásokat tett a Közel-Keleten. 1861-ben a magyar Sas Flórával, későbbi második feleségével, akit a bulgáriai Vidinben, a rabszolgapiacon vásárolt, Afrikába ment, s beutazta a Nílus mellék folyóinak vidékét, az etióp és szudáni határ környékén. 1863-ban expedíciót indított a Nílus forrásainak felkutatására. Ennek eredményeként megállapította, hogy a folyam a mai Uganda és Kongó határán lévő tóból, az Albert tóból ered. Baker 1865-ben tért haza Angliába, ahol érdemeiért lovaggá ütötték. 1869-ben Ismail Pasa, Egyiptom alkirálya, megbízta egy katonai expedíció vezetésével. A Nílus felső folyásánál Bakernek sikerült felszámolnia a rabszolgakereskedelmet, és annektálta Egyiptom számára e területeket, amelyeknek 4 évre ő lett a főkormányzója. S végezetül néhány szó Cetz János honvéd tábornokról, aki 1822-ben született a mai napon. Katonai akadémiát végzett Bécsújhelyben. 1848-ban főhadnagyi rangban a hadügyminisztériumba osztották be, Mészáros Lázár hadsegéde, később Bem József mellett az erdélyi hadsereg táborkari főnöke, s ideiglenes főparancsnoka lett. Jelentős része volt az erdélyi hadsereg megszervezésében. 1849. május 16-án a nagyszebeni csatában szerzett érdemeiért tábornokká nevezték ki. Világos után emigrált. Hamburgban megjelentette Bem erdélyi hadjáratáról szóló emlékiratát. Párizsban, Törökországban, majd Svájcban élt, s itt a Mont-Saint-Denis vasút építkezésein dolgozott. Ő szervezte 1859-ben az első magyar légiót Olaszországban, majd Argentínában telepedett le. Itt katonai térképészeti intézetet alapított. Jelentős szerepe volt a Paraguay elleni háború szervezésében. Ezután az argentinai katonatiszt képzés irányítójaként Buenos Airesben létrehozta a Katonai Akadémiát, amelynek 25 éven át volt igazgatója. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 6 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Tisza párt kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, és aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. A Fidesz előzőleg kétszer is felszólította Magyar Pétert és a kormányt, hogy jelentse be, Magyarország nem hajtja végre a pénteken életbe lépő Európai Uniós Migrációs Paktumot. Májusban elkezdődött a politikai alapon megadott menekülti jogállások felülvizsgálata, tudatta a belügyminisztérium az MT-vel. A tárca elkötelezett a jogállamiság és a törvényi előírások maradéktalan betartása mellett, írták a közleményben, de konkrét neveket nem említettek. Visszaállítják az ETDR, vagyis az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét, közölték a kormány Facebook oldalán. Ezt még 2021. augusztusában szüntette meg Lázár János akkori tárcavezető. A tanárokat, nevelőket köszöntötte a miniszterelnök pedagógus nap alkalmából. Magyar Péter a Facebook oldalán azt írta, szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit, aki a gyermekekért és a jövő generációjáért dolgozik. Lannert Judit pedig a Facebook oldalán közzétett videóban hangsúlyozta, a pedagógusokat olyan értékeléssel kell támogatni, ami visszajelzést ad, nem bélyegez meg, segíti a szakmai fejlődést, és nem csupán pontszámot rendel az emberi munkához. Az oktatási miniszter szerint ennek egy bizalomra, szakmaiságra és együttműködésre épülő rendszernek kell lennie. Szimpátia tüntetést hirdettek a Sándor Palota elé Súlyog Tamás és több állami intézményvezető melletti kiállásként, miután a miniszterelnök egyik eltökélt célja őket leváltani. Orbán Viktor mozgósítására körülbelül 400 ember gyűlt össze, írja az Index. Az előttünk álló héten nyújtja be az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a vélemény szabadsága. Pap Dániel, az MTV a vezérigazgatója pénteken jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél. A MOL hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államoktól arra, hogy június 16-áig folytassa a tárgyalásokat a szerbiai NISZ többségi részesedésének megvásárlásáról. Ez lehetővé teszi a tranzakciós dokumentáció véglegesítését. Mint ismert, a MOL megvenni a szerbiai olajtársaság orosz tulajdon részét a vonatkozó szankciók miatt. Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását az eddigi befektetési ajánlású szinten a Fitch Ratings. Korábban a Standard & Poor's és a Moody's is hasonlóan döntött. A pénzügyminiszter a legutóbbi döntésre úgy reagált, bizalmat kapott Magyarország és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitika irány is. Kármán András beszámolt arról is, az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel, és részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében megkezdtek. Június 20-án életbe lép a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje, amellyel a vasúttársaság a megnövekedett utasforgalomra készül. Az idei szezon egyik legfőbb újdonsága, hogy a Tapolca felé közlekedő kék hullám, valamint a Békéscsaba irányába tartó Békés Intercity vonatok szerelvényeiben az osztrák szövetségi vasutaktól bérelt kocsik is megjelennek. Előidényi menetrend lépett életbe a Balatoni Hajózási ZRT hajóin, már a társaság mind a 16 személyhajó kikötőjéből indulnak járatok. A Bahart közleménye szerint több járat közlekedik a főbb útvonalakon, és Balatonszemes Alsóörs, illetve Balatonalmád is bekapcsolódott a menetrendi hajózásba, naponta indulnak a hajók a legnépszerűbb útvonalakon. Végül az időjárásról, derült lesz az ég fátyol és gomoly felhőkkel, néhol előfordulhat majd zápor, zivatar, gyenge mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Reklám.
3: Megjelent az új ember június 7-ei száma, a tartalomból. Mindenért hálát adtam, és mindenre fel voltam készülve. Erdő Péter bíboros, prímás a betegségéről és a gyógyulásáról. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. A Szent Atya beszéde első enciklikájának bemutatóján. A magyar társadalom gyerekcentrikus. Beszélgetés demográfiai kérdésekről Rosta Gergely szociológussal. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu
6: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
0: Reklámot hallottak.
3: Napköszöntő. Reggeli magazin.
7: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma, 2026. június 8-án hétfőn, a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet szokás szerint majd egészségügyi perceink követnek. Utána időjárás előrejelzéssel és útinformál jövök vissza, majd a napversében Vörös Sándor Öröklét című költeménye hangzik el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, utána Szívem első gondolata. Horváth István Sándor atya könyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, utána híreket mondunk, majd a Szentek Szent Életű Emberekben prágai Szent Ágnesről és Szent Medárdról hallanak. Elmondjuk még az imát, Csepelényi György vértanú boldogávatásáért és programajánlót is hallanak még 8 óra előtt. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb a 8 órai híreket követően hallanak majd. Addig is további jó rádiózást kívánok!

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a pánikbetegségről kérdezi dr. Slivka Annát, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház, Semmelweis Tagkórház pszichiáterét, az addiktológiai osztály vezetőjét, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: pánikbetegség az olyan szorongáshoz zavar, amelyet hirtelen fellépő, intenzív fizikai és pszichés tünetekkel járó rohamok jellemeznek, és amelyek gyakran vezethetnek halálfélelemhez, meg kontrollvesztéshez is. Csak néhány jelző, ami a pánikbetegséggel kapcsolatos, és hát meg kell valljuk őszintén, hogy a pánikbetegség az egyre többeket érint, és ennél fogva remélhetően érdekel is, különös tekintettel a fiatal korosztályra. Az én tapasztalataim legalábbis ezt igazolják az ismeretségi körömben, ezért úgy gondoltam, hogy beszéljünk a pánikbetegségről. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Köszönöm is a lehetőséget, köszöntöm a hallgatókat.
0: Jók-e az én ismereteim a tekintetben, hogy egyre több fiatalt érint a pánikbetegség, egyre többen keresik fel a szakembert?
1: Eleve a pánikbetegség fiatal korban kezdődik, tehát a tipikus kezdeti időszak az a 20-as, 30-as évek, akár már 18-19 évesen is kezdődhetnek kezdődhet ez a betegség. Viszont a fiataloknál, tehát a serdülő korosztályban is igen gyakori a szorongáshoz zavar, és nyilván ott is felelhető ez a probléma. Egyébként meg kell különböztetni azt, hogy van pánikroham, és van ugye a pánikzavar, mint betegség. Pánikrohamot a lakosságnak, tehát akár a 10%-os prevalenciában is előfordulhat, tehát hogy azért annak magasabb az előfordulása. Pánikzavarról már akkor beszélünk, hogyha ezek a pánikrohamok ismétlődnek. Tehát, hogy nem egy egyszeri rohamról van szó, hanem ez egy ismétlődő, visszatérő pánikrohamoknak a tünet együttese, és ugye ez több tünetből is áll, és egyszerre több tünetnek kell teljesülnie, hogy kimondhassuk azt, hogy ez egy pánikroham. És ugye tipikus a mellkasi fájdalom, heves szívdobogás érzés, ugye a tahikardia, torokszorítás, szédülés, gombóc érzés a torokban, akár ilyen fulladásszerű, tehát tünetek vannak, hogy mindjárt megfulladok, mindjárt meghalok, mintha infarktusa lenne a betegnek, tehát olyan tünetei vannak, illetve lehet kipirulás, hidegrázás.
0: Csak lebénul az ember,
1: igen,
0: mert most
1: olyan
0: az
1: is van, igen.
0: Ott, hogy leblokkol az ember bizonyos esetekben. Hogy lehet ezt kezelni?
1: Az más. Tehát amikor az ember leborkol, tehát van a szorongás, az ugye alapvetően nem egy betegség. Tehát azért van jó szorongás, meg van, ugye, van a facilitáló szorongás, ami segít nekünk egy-egy helyzetben, hogy minél jobban meg tudjuk oldani az adott szituációt, vagy ki tudjunk jönni az adott vészhelyzetből. Ugye van a debilizáló szorongás, tehát ez az, amikor leblokkol az ember. Tehát ez nem szerencsés. És akkor ugye van már a szorongásnak azon része, ami betegség. Számít. Ugye ezek a szorongáshoz zavarok. A szorongáshoz zavarok között nem csak a pánikzavar van, hanem ugye van az agorafóbia, a szociális fóbia, tehát ott azért kevert szorongásos depressziós zavar, generalizált szorongáshoz zavar, tehát ott elég széles a spektrum, tehát többféle szorongáshoz zavar létezik, tehát ez a betegség. És ugye a pánik betegség az egy része ennek, tehát hogy az egy típus a szorongás.
0: Ha valami történik, valami rossz, vannak emberek, akik rögtön attraktívan tudnak segíteni. És vannak, akik néha megbicsakolnak. Először kétségbe esek, hogy úristen, mi lesz? Aztán jön a segítség, de akkor abban a pillanatban előfordul, hogy leblokkol. Ez nem tartozik ebbe a körbe?
1: Ez nem betegségnek számít. Tehát ez nem egy szorongásos betegség, ez egy reakció. Embertől függ, hogy reagál egy ilyen helyzetben. Tehát valaki azonnal tetre kész látja, és sőt egy ilyen helyzetben mondjuk nagyon jól tud teljesíteni, hogy milyen szép megoldotta, de vannak olyan emberek, akik egy ilyen helyzetben lefagynak. Tehát, hogy
0: de ezt
1: nem tudnak...
0: lehet tanulni nyilván.
1: Igen,
0: hogy
1: nyilván ezt, ha valakit mondjuk ez blokkol az életében, vagy nehezíti a mindennapjait, akkor ugye itt nem orvosi segítség, hanem mondjuk egy pszichológusi segítséget mondjuk igénybe vehet, de tényleg akkor, hogyha már olyan, hogy ennek mondjuk következményei vannak. De maga a pánikbetegség, ugye az már egy olyan zavar, a szorongások között, amit már ugye kezelni kell, mert nagyon sok kezeletlen pánikbeteg van. Régebben ugye még többen voltak, akik szenvedtek csendben és nem kértek segítséget, azért most már azért jobban ott van terítéken. Tehát házi orvosok alapellátásból is azért elég gyakran küldenek a szakrendelőkbe, még akár az osztályunkra is kerülnek be pánikbetegek, és ugye ami nagyon fontos, hogy ki kell őket először vizsgálni. Tehát az, hogy kimondjuk, hogy ez egy pánikzavar, egy pánikbetegség, ki kell zárni testi betegségeket, illetve egy egyéb pszichiátriai zavarokat is, mert ugye hasonló tüneteket okozhatnak. Tehát ugye a legelső az, hogy egy laborvizsgálatot kell csinálni a betegnek, belgyógyász, kardiológus, orvos fontos, hogy megvizsgálja a beteget, tehát egy EKG vagy akár egy echokardiográfia készüljön, hogyha úgy látja a szakember jónak, tehát hogy ki kell zárni, hogy nem infarktusról van szó, nem mondjuk egy hipertireózisról, tehát egy pajzsmirigy túlműködésről, ugye, hogy a pajzsmirigy hormon szintet kell meghatározni, akár egy hipoglikémia is okozhat hasonló tünetet, tehát a vércukrot is érdemes ilyenkor megnézni.
0: Nem könnyű ezt kideríteni.
1: Hát mindig azt szoktuk mondani, hogy ha vannak pszichés tünetek, akkor az első kör az mindig az, hogy ki kell zárni, hogy nem-e valami szomatikus, organikus dolog okozza, és hogyha negatív leletek vannak, és azok a tünetek ott vannak, és nyilván az zavarja a mindennapi életében a beteget, akkor jön a pszichiáter.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben a pánikbetegségről kérdezte dr. Slivka Annát, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház Semmelweis-Tag Kórházának pszichiáterét, az addiktológiai osztály vezetőjét, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most időjárás előrejelzést hallanak. Ma is napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, többnyire csapadék nélkül, viszont az Alpok aljára besodródhatnak záporok, esetleg zivatarok. Este nyugat felől elkezd megnövekedni a magas szintű felhőzet, a légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcsérték döntően 27 és 32 fok között alakul, késő este 16 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk. És most a legfrissebb mért adatok. Békés Csaba 13 fok, Budapest 15, Győr, Debrecen, Kékestető 13, Miskolc napkor 14, Pakson 13 fok van, Pécset 16, Sármelléken 15, Siófok 18 fok, Szeged, Szolnok 14, Szombathely 16, Sátoraljaújhegy 17 fok, itt Egerben jelenleg 15 fok van, és Jászberényben 14. A napi melegrekord 1945 óta 36 fok Kereken és Kaposváron mérték. A Kékestető tartja a hidegrekordot 0,6 Celsius fokkal. Ez az adat 1962-ből származik. Jó hír az arra érzékenyeknek, hogy fronthatás ma nem terheli a szervezetüket, de tart még a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre még több fásszárú, illetve mellettük már egyre több lágyszárú allergén virágpora okozhat tüneteket. A pollen terhelés a hét közepén lecsökken, majd a hét második felében várhatóan ismét felerősödik. És most útinform. Több helyen dolgoznak ma is az M3-as autópályán, ezért a főváros felé autózók számítsanak arra, hogy lezárták a Galga pihenőt. És Budapest felé szintén a 267-es kilométernél a Mátészalka-Szatmárnémeti csomópont lehajtó ágát lezárták. Terelőútként az M3-as autópálya végcsomóponti körforgalmától a 41-es és a 49-es főutat jelölték ki, amit sárga táblák mutatnak. És az M30-ason Miskolc térségében a 26-os és a 32-es kilométer között aszfaltoznak. Az M3-as autópálya felé vezető sávokat lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A Szikszó felől érkezők a 30-as jelű Miskolc-Kelet Felsőzsóta csomópontban nem tudnak lehajtani, és ugyanitt felhajtani sem lehet még az M3-as autópálya irányába. És végül a kompok. A Tisza középső szakaszán nem üzemel a komp Tiszatardos és Tiszalök, Vezseny és Martfő, valamint Nagyrév és Tiszabök között. Kedves hallgatóink, mindannyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok!

0: Vörös Sándor, Öröklét. A föld, hol az életterem, a mindent nyelő sírverem, a síkság, hegy, tenger, folyó, öröknek látszik, és múló. Világűr és mennyboltozat, sok forgó égi kapcsolat, a milliárdnyi tűzgolyó, öröknek látszik és múló. Mit eltemet a feledés, egy gyíkkúszás, egy szárnyverés, egy rezdület, mely elpörög, múlónak látszik és örök. Mert ami egyszer végbe ment, azon nem másít semmi rend, se Isten, se az ördögök. Múlónak látszik, és örök.
1: Vörös Sándor Öröklét című versét Szegvári Menyhért mondta el. Vörös Sándor költő, író, műfordító Szombathelyen született 1913-ban. A szombathelyi reáliskolában végezte középiskolai tanulmányait, ahol az ismert nyelvész tanár, költő, néprajztudós Pável Ágostonnál lakott. Mindössze 15 éves volt, amikor a Hír című labban megjelent első novellája, Az egyszer régen. És még ebben az évben, tehát 1928-ban Karácsony Sándor közölte 4 versét ifjúsági lapjában Az erőben. Költői felfedezése a Pesti Hírlaphoz fűződik, ahol 29-ben mutatkozott be. Az Öregek című verse Kodály Zoltánt kórusmű komponálására ihlette. Felsőfokú tanulmányait a Pécsi Egyetem bölcsészkarán végezte, ahol esztétikából doktorált. 34-ben jelent meg első verses kötete A hideg van. Egyetemi tanulmányai végeztével Pécsett lett könyvtáros, majd 43-ban Budapestre költözött. 48 és 56 között a hivatalos irodalompolitika elszigetelte kirekesztette, kizárólag műfordításai és gyermekversei jelenhettek meg. 70-ben Kossuth díjjal tüntették ki. Pályája a legnagyobb közönség sikerét a 72-ben megjelent Psziché című verses regényével aratta. Vörös Sándor 1989-ben hunyt el Budapesten.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Hajai László. Úrnapi adásunk témái: legyetek emberek, ahogy Krisztus is az, a tökéletes ember. Leó pápa küldetést adott a madridi fiataloknak. A Szent Atya homíliája Madridban. Az úrnapi Krisztus felünk jár az utcákon és éltet minket. Leó pápa: kapcsolatépítés a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világával. Adjatok neki lelkületet. Legyetek emberek, ahogyan Krisztus is az, tökéletes ember. Leó pápa küldetést adott a fiataloknak. Spanyolországi apostoli látogatása első napján, szombaton este 8:30 kezdett el, Leó pápa imavirrasztást tartott a fiatalokkal Madrid Plaza de Lima terén. A találkozón a fiatalok 6 kérdéssel fordultak a Szentatyához, aki beszéde végén küldetéssel bízta meg őket. Legyenek emberek, húsvér férfiak és nők, kövessék a feltámadt Krisztust, a tökéletes embert, aki mindenkorban megosztja velünk a történelmet. Szent Ágoston mellett kik még a pápa nagy példaképei? Hangzott az első kérdés. Leó pápa számos szent közül 3 emelt ki. Az első az ékes szólásáról ismert aranyszájú Szent János, aki egy ideig remeteként élt, majd papként és püspökként szentelte életét az egyház szolgálatának. Szívében hordozta Isten szavát, és azt mindenkinek oda ajándékozta, következetesen tanúságot téve az evangélium igazságáról, kora eretnekségeivel szemben. Másodikként Leó pápa a spanyol Ágoston rendi szerzetest, villanóvai Szent Tamást említette meg, aki az Alcalai Egyetemen tanult, és tudásával elnyerte 5. Károly császár megbecsülését. Miután Valencia püspöke lett,
1: Obispo de Valencia,
0: intenzív egyházi reformmunkába kezdett, főleg a papság körében, ösztönözve testvéreit az imádságra, a tisztaságra és az engedelmességre. A pápa végül 3. utitásának nevezte meg a szintén spanyol származású mogrovejói Szent Turibio misszionáriust, aki a 16. században Peruban folytatta nagy buzgalommal az indiánok evangelizálását. Szolgálatát intenzív imádságos élet és az igazságosságét való elkötelezettség jellemezte, és ő lett Leó pápa számára a nép, főleg a legszegényebbek iránti odaadás példaképe. A második kérdés a Szent Atya Perúban eltöltött misszionáris éveinek élményeire kérdezett rá. A pápa válaszában a perui emberek hitbéli tanúságtételét emelte ki, amely a nehézségek ellenére reménnyel volt teli. Az ott élő népek szenvedéseivel és örömeivel való találkozás segítette a pápát abban, hogy nevekedjen Jézus követésének útján. Az evangélium hirdetése közben ő maga is megtapasztalta, hogy az Úr szava elhozza a békét, ahol konfliktusok vannak, és mindenki számára a kiengesztelődés és igazságosság forrásává válik. Mi segíthetne bennünket Isten hangjának felismerésében? Hangzott a 3. kérdés. Mindenek előtt a csend segíthet nekünk, hogy figyelmünket összpontosítsuk. A csendet keresve megszabadulunk a hangok zűrzavarától, és megértjük, hogy az ideológiák elmúlnak, még az igazság megmarad. Másfelől Isten jól ismeri a mi hangunkat, hallgat rá és válaszol is. Éppen ezért mondják el az Úrnak, ami a szívünkben van, ajánlotta a pápa. Legyen imádsága a hangunk, mert ekkor az Úr válaszol nekünk igéje által. Ehhez persze hallgatnunk kell élő igéjére Krisztusra, akinek hangja továbbra is ott visszhangzik az egyházban, amely az ő teste. Hogyan lehetnek kísérő társai másoknak a hit szépségének a felfedezésében? Szólt a 4. kérdés. A kísérés során a fiatalok soha ne feledjék, hogy egyikünk sem született mesternek, tanítónak, és mindannyian mindig az Úr tanítványai maradunk. Osszák meg másokkal lelki előrehaladásukat, következetes tanúságot téve Jézus követéséről, amelynek elkötelezettsége folyamatosan megújít, különösen a nehézségek órájában. Jézus velünk tart és megvilágítja az utat, hangsúlyozta a pápa. Kövessék a mester példáját, mint pásztorok, nevelők és barátok. Jézus közelségét még eleséseink során is érezzük, valamint akkor is, amikor kinyújtott kézzel és testvéri öleléssel támogatjuk egymást az úton. Hogyan lehetünk elkötelezett fiatal keresztények a mai társadalomban? Fogalmaztak a fiatalok ötödik kérdésüket. Az egyháztörténelmének hosszú évszázadai során a keresztények mindenféle társadalomban átélték a különböző kultúrákat, hozzájárulva azok kialakulásához. A pápa a Diognétoszhoz írt ősi levél gondolatát idézte a második századból. Ahogyan a lélek a testben, úgy vannak a keresztények a világban. Jézus tanítmányai mindig kortársak, de soha nem a múló idő fogjai. Krisztusban szabadok. Ő szabadított meg minket szeretetével, ennek a szeretetnek köszönhetően mindig szabadok maradunk minden megtévesztés ellenére. Végül hatodjára azt kérdezték Leó pápától, hogy milyen konkrét feladatot kíván rábízni az egyház fiataljaira. Leó pápa mindenkit arra szólított fel, hogy legyünk együtt a föld sója és a világ világossága. Ehhez arra van szükség, hogy megértsük a mai világ társadalmát, bölcsességgel élve benne, hogy azt átalakítsuk az evangélium tanúiként. A fiatal keresztény ugyanis örömében és megpróbáltatásában egyaránt ragyogóvá válik, az élet ízét önmagából meríti, anélkül arra várna, hogy a gazdagság, az élvezet vagy a hatalom adja meg azt neki. Legyetek emberek! Igen, legyetek emberek! Húsból és vérből való férfiak és nők.
1: Hombres y mujeres de carne y hueso.
0: Bízta a fiatalokra küldetésüket Leó pápa. Legyenek olyan emberek, akik az igazságosságot keresik, mert éheznek rá, mint a mindennapi kenyérre. Olyan emberek, akik becsületes és tisztességes életre vágynak, mert szívesen teszik másokkal azt, amit szeretnének, ha mások is velük tennének. Zárta a beszédét Leó pápa a madridi imavirrasztáson. Leó pápa homíliája Madridban. Az úrnapi Krisztus velünk jár az utcákon és éltet minket. A Madrid centrumában fekvő történelmi Cibeles téren tartották meg, mintegy 1 millió hívó jelenlétében az úrnapi szentmisét, amelyet spanyol nyelven 14. Leó pápa mutatott be. Homíliájában az úrnapi körben spirituális jelentőségét hangsúlyozta. A feltámadott úr jelenlétében való hitről van szó. Jézus az utcáinkon jár, átkel a tereinken, meglátogatja városnegyedeinket, ott lakik a mindennapi életünk helyszínein, mint a népével együtt járó közeli Isten. Az eukarisztikus kenyérben való jelenlétének emlékezete a hitetek és népetek történelmének középpontjában áll.
1: Está en el corazón de vuestra fe.
0: Itt Madridban, de Spanyolország számos más helyén is, Corpus Domini, az úrnapja nem csupán a liturgikus naptár egyik ünnepe, hanem a hit gyökerejéhez való visszatérés, hogy megújítsuk Isten iránti szeretetünket és hűségünket. E nap ünnepélyes körmenetei évszázadok óta formálják a spanyol nép állítatát, művészetét, zenéjét, építészetét és életét, és még ma is kifejezést nyer az ország lelkiérzése, a virágszőnyegek, az utcai oltárok, a szentségtartók, az énekek és a liturgikus ruhák szépségén és eleganciáján keresztül. Ez nem egy külsőséges megnyilvánulás, nem egy túlélő néphagyomány, és nem is egyszerű esztétikai díszítés. Itt a feltámadott úr jelenlétében való hitről van szó, aki él, és még mindig közöttünk jár, aki kenyérré lesz az élet utáni éhségünkre, és meglátogatja szívünk és történelmünk minden zúgát, még a legsötétebbeket is. Így Krisztus a szentmise során táplálékként adja magát nekünk, és a körmenet azt hirdeti, hogy ő nem zárkozik be a templomokba, hanem éppen ellenkezőleg, kijön hozzánk. Jézus az utcáinkon jár, átkel a tereinken, meglátogatja a városnegyedeinket, ott lakik a mindennapi életünk helyszínein, mint a népével együtt jár a közeli Isten, mint a történelem ura, a gyengék vigasza, a családok fénye, a legsebezhetőbbek reménye, a szenvedők békéje. A szentségtartóban az utcákon áthaladó Krisztus ugyanaz, aki azonosul a szegényekkel, a betegekkel, a magányosokkal és a kitaszítottakkal. Nem csupán arról van szó, hogy kivisszük a szentségtartót, hanem arról, hogy hagyjuk magunkat kivezetni az önzésből, a közönyből, a kényelmes és magánjellegű hitből, hogy válaszoljunk a megtérésre szólító felhívására, hogy megváltoztassuk a tekintetünket és befogadjuk az ő jelenlétét, amely megváltoztat és felhívássá válik a jelenre, személyes életünkre, kapcsolatainkra, a társadalomra és a jövő építésére nézve. Ebből a szempontból kell értelmezni azt a felhívást, hogy emlékezzünk, amelyet az első olvasmányban hallottunk. Emlékezz az Úr, a te Istened által a pusztában eltöltött 40 évre. Émeti át egy feladat a mai és a holnap Spanyolországának. Az a vallásosság, amely évszázadok óta élteti ezt az országot, ne legyen a múlt múzeuma, amelyet meg kell látogatni, hanem a hit iskolája, amelyből ma is meríthetünk. Legyen egy iskola, amely megtanít arra, hogy tédre boruljunk Isten és embertársaink előtt, mert senki sem borulhat tédre az Úr előtt, miközben megveti testvérét. Egy iskola, amely megtanít minket a szeretet ingyenességére, amely ajándékká válik, hogy köztünk járjon és megtörje az önzés láncait. Egy iskola, amelyből megtanuljuk, hogy Isten valós jelenlét, és mi is hivatottak vagyunk jelen lenni a társadalom helyzeteiben és kihívásaiban, nem menekülnünk kell, hanem személyesen elkötelezni magunkat a közjó építése mellett. Leó pápa ezen a ponton megemlékezett Szent Manuel Gonzálezről, az elhagyott tabernákulumok spanyol püspökéről. Élete arra emlékeztet minket, hogy az eukarisztia nem csupán a nagy ünnepségeken, vagy éppen alkalomszerűen tisztelhető, hanem azok csendes hűségében is, akik kísérik az Urat. Az eukarisztikus Jézus az a rejtett örök forrás, amely árad és szomjatót. Térjünk vissza hozzá őszinte szeretettel, zárta ünnepi homíliáját Leó pápa a Madridban bemutatott szentmisén, amelynek végén megtartottak a hagyományos úrnapi körbenetet. Leó pápa baldakin alatt haladt, kezében szentségtartóban az

amely Leó pápa a krisztusi termékenyítő erejéről beszélt, amely mindig is áthatotta Európa lelkületét. Ebben a csodálatos országban lehetetlen nem megcsodálni azt a kreativitást, amely végig kíséri történelmét és átalakítja identitását. Ez a szépség látható városaiban, utcáin és műemlékeiben, terein és kertjeiben, egyetemeiben és templomaiban, zenéjében, festészetében és táncaiban, de még az ételeiben is. Itt érezhető azoknak a generációknak a lelke, akik átalakították a tájat és saját arculatot adtak neki. Kezdte elismerő szavakkal a beszédét Leó pápa, majd előre tekintve megkérdezte, hogy milyen örökséget hagy itt a mai nemzedék a jövőre, és ennek következtében milyen közösséget kell építenie. Figyelmesen meghallgatva az előtte felszólalókat, Leó pápa azt javasolta, hogy meg kell tanulni megőrizni annak a lelkét, amit az ember létrehoz. Különben a gazdasági hatékonyság és a kommunikáció sikerek mellett elbizonytalanodunk abban, hogy miért, milyen céllal, kivel és kinek termelünk. Az egyház pedig tudatában sikereinek és hibáinak párbeszédet kíván folytatni a mai világgal. Az emberiség DNS-ében mélyen beleívódott a jó, a szépség és az igazság iránti vágy, és éppen ebből kiindulva kínál az egyház utakat a méltóság teljes élethez és a közjóhoz. Ahogy egykor hatodik pápa az ENSZ előtt kijelentette, mint az emberiség szakértője, az egyház semmi iránt sem közömbös, ami igazán emberi, de mi is az igazán emberi? Tette fel a kérdést Leó pápa. Az egyház alázatosan, de határozottan vallja, hogy Jézus Krisztus ad választ az emberi életről és annak teljességéről szóló nagy kérdésekre, és ezért az emberi személy mindig az egyház első és alapvető útja marad. Ennél fogva az egyház nem lehet érdektelen a kultúra iránt. Az ezekre a kérdésekre adott válaszhoz olyan társadalmi párbeszédre van szükség, amelyet a hálószövés művészetéhez hasonlíthatunk, és amely magában foglalja a találkozást, a meghallgatást, a párbeszédet és a tiszteletet. Ennek eszköze a nyelv, az írott, a szóbeli, a digitális és a képies nyelv, amely közvetít, és így sebeket okozhat vagy gyógyíthat, elvárásokat rombolhat le, vagy új táblázatokat nyithat meg. Megosztottságot szülhet, vagy felébresztheti a reményt, hogy együtt építhetünk valami igazán emberségeset. A hálózatok kiépítése tehát az emberi méltóságra összpontosítható intézmények közötti párbeszéd. A keresztény életfelfogása párbeszédről vallja, hogy a Teremtő a szeretet szálaiból szőtte az embert, saját képására és hasonlatosságára teremtette, ami megalapozza az ember elidegeníthetetlen méltóságát. A hálózatok kiépítése együttes alkotás jelent, ahogy 16. Benedek pápa vallotta, a hit szeretet, és ezért költészetet és zenét teremt. A hit öröm, ezért szépséget teremt. A hálózatok szövése ugyanakkor önzetlen szolgálatot is jelent, hiszen a hit által vezérelt emberek kórházakat és iskolákat építettek, szolidaritási kezdeményezéseket indítottak el. Vajon egy spirituális lenyomat nélkül Európa meg tudta-e volna teremteni saját identitását, és így az örökké valóság, amely Jézus Krisztus megtestesülése révén berobbant az időbe és a térbe, összeegyeztethető-e a mindennapi élettel? Kérdezte Leó pápa. Miért is félnénk attól, hogy az örökké valóság áthassa a mindennapjainkat? Szent II. János Pál kiáltása ma is él, ne féljetek, tárjátok ki szélesre a kapukat, Krisztus előtt. Jézus Krisztus semmit sem beszél tőlünk, és mindent megad nekünk. A maga is sportbarát Leó pápa ismét nagy erődjét idézte 1979-ből. Ezekben az időkben, amikor sajnos az erőszak és így a gyűlölet különféle formái hajlamosak szétszakítani a társadalmi szolidaritás szövetét, ti sportolók a magatok részéről hozzájárultok ahhoz, hogy ragyogó tanúságot tegyetek az összetartozásról, a békéről és az egységről. Egy szóval arról, hogy tudjuk, hogyan legyünk együtt. Ezek a kifejezések aktuálisabbak és időszerűbbek, mint amikor először hangzottak el, szólt Leó pápa. Végül azt kérte, hogy legyenek egy új hálózat szálai, amelyek harmonizálják az élet minden területét, hogy egy megújult társadalmat szőjünk, amelyben az idő átitatódik az örökké valósággal, a kultúra őrzi az emléket,

tetett és elősegíti a párbeszédet, az oktatás a kritikai szellemmel előmódítja az igazság keresését, a művészet csodálatra késztet és nemes érzelmeket kelt, az üzleti élet elismeri a személy méltóságát, és a munka továbbra is a remény hajtó ereje marad. Éppen ezért kövessék Szent Pál tanácsát, örüljetek az örvendezőkkel, sírjatok a sírókkal. Éljetek egyetértésben, ne legyetek fennhéjázóak, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ne legyetek magatokkal eltelve. Rosszét rosszal ne fizessetek senkinek. Törekedjetek arra, ami jó minden ember szemében. Amennyire rajtatok áll, mindenkivel éljetek békességben. Zárta Leó pápa a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világának képviselője az intézet buzdító beszédét vasárnap este Madridban. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, úrnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

A boldogság mondások Jézus hegyi beszédének nyitánya, a keresztény élet alapja. A világ másként képzeli a boldogságot, gazdagság, siker, kényelem, önérvényesítés. Jézus ezzel szemben olyan embereket nevez boldognak, akik szegények, sírnak, üldözöttek, békét keresnek, irgalmasok, sebezhetőek, nyitottak és tiszta lelkűek. Ez a tanítás nem csupán erkölcsi útmutatás, hanem egyúttal Jézus önarcképe. Amit mond, azt ő maga is éli. Ő az, aki szegény lett, értünk, aki többször sírásra fakadt, aki békét hirdetett és irgalmat gyakorolt. A boldogságokkal tehát nem csak utat mutat, hanem meghív minket, hogy kövessük példáját. A boldogságok nem kívülről ránk kényszerített szabályok, hanem valóban meghívások. Mindegyik mögött ott rejtőzik az isteni szeretet, amely formálni akar bennünket. Boldognak lenni azt jelenti, hogy Istenhez tartozom, bármilyen körülmények között is élek. Az igazi boldogság nem a világ visszajelzéseiből fakad, hanem abból, hogy Jézus tekintete rajtam nyugszik. A boldogságok ma is élnek azokban, akik másokat szolgálnak, megbocsátanak, békét teremtenek, nem viszonozzák a rosszat. Lehet, hogy nem kapnak-e világi elismerést, de Isten országa az övék. A Jézus által meghirdetett boldogság tehát nem elérhetetlen magaslat, hanem Isten szívének közelsége. Aki Jézus szemével látja önmagát és a világot, részesül a boldogságból.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Az énekrend ma a Hozsannából lett összeállítva, és az első ének a 228-as, a Keresve ó fölség téged. A 134-es lesz majd áldozásra, az Üdvözlégy Krisztusnak drága látós teste, és kivonulásra pedig a 273-as, amelynek kezdősora, áldj meg minket, Teremtő. Még egyszer az énekszámok, a Hozsannából a 228-as, a 134-es és a 273-as. Imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm a kedves híveket ezen a reggeli szentmisén, azokat is, akik a Szent István rádión keresztül kapcsolódnak be. Reggeli szentmisénket elhunyt Borbála édesanyáért ajánljuk fel, halálának második évfordulója alkalmából, valamint elhunyt István édesapáért és Pál férjért. Szent liturgián kezdetén tekintsünk magunkba, vizsgáljuk meg a mi szívünket, lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel,
1: olasztással. Én vétkem.
0: Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, minden jó tőled származik. Add meg, kérünk, hogy sugallatodat követve helyesen gondolkodjunk, és irányításoddal a jót meg is valósítsuk. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Olvasmány a királyok első könyvéből. A Gileád lakói közül való Tesbi, Ílés próféta így szólt Akház Izrael királyához. Az Úrnak, Izrael istenének életére mondom, akinek színe előtt szolgálok, hogy nem lesz ezekben az esztendőkben se harmad, sem eső, csak majd az én szavamra. Ekkor az Úr szózatot intézett Íléshez, ezekkel a szavakkal. Távozz innét, és eredj napkeletre. Rejtőzzél el a Kárit pataknál, amely a Jordán felé tart. A patakból lesz italod, és a hollóknak meghagytam, hogy ott tápláljanak téged. Illés elment tehát, és az Úr szava szerint cselekedett. Amikor odaért, megtelepelett a Kárit pataknál, amely a Jordán felé tart. A hollók hoztak is neki kenyeret és húst reggel, valamint kenyeret és húst este, vizet pedig a patakból ivott. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Isten.
0: Abban az időben Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek, akkor szólásra nyitotta ajkát, és tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és újongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek, hegyi beszédnek kezdetét halljuk Szent Máté evangéliumából, 8 boldogság, ahogy ismerjük általában. Boldogok azok, akik kapcsolatban vannak az Istentől, és az Istentől várják az életüknek a teljesedését. Talán kifejezhetném így is egy kicsikét, megközelíthetnénk a 8 boldogságot így is, mert rögtön itt az első boldogság, boldogok a lélekben szegények. Hát mi emberek milyenek szoktunk lenni általában? Nem kifejezetten erre a lelki szegénységre törekszünk, hanem hát mindig mi mindenről tudni akarunk, mindig mindent be akarunk folyásolni, mindig mindent a kezünkbe akarunk tartani, mi akarunk lenni a főnökök az életünk terén. Sokszor olyan szinten, hogy még a másik embernek is meg akarjuk mondani, hogy most akkor így, úgy, amúgy legyen, és ha nem, akkor összeveszünk. Nem mindig tudatosan megy ez, valamikor úgy megvan a karakterünk hozzá. Ez a lelki szegénység, ez meg pont a fordítottja. Persze nem a másik emberre való birka módjára való ráhagyatkozás, hanem a mindenható Istenre. Egy szegénység a lélekben, egy nyitottság az Isten felé, hogy Uram, te mutasd meg számomra az utat. Te mondd meg, hogy merre menjek. Te vagy, aki mindenható vagy, aki végtelenül szeretsz engem és a többi embert is. Te az üdvösségre, a végső boldogságra akarsz ervezetni itt a földön az életemen keresztül. Te gondoskodsz rólam, te légy velem, és te mutasd az utat. Ez az alapja az összes többinek. Valamilyen módon ez az, amit Illés próféta is megtapasztalt, amikor az ő küldetésében egy időre el kellett neki mennie, az Isten kivitte ide a Kárit patakhoz, és gondoskodott róla ott kinn a pusztában. Ráhagyatkozott az Istenre. Kivitte egy olyan helyre, ahol elméletileg papírforma szerint nincsen ennivaló, kinn a természetben ott eléldegél, de érdekes, Isten csodálatos módon gondoskodott róla, mert a hollók, madarak hoztak neki mindig ennivalót. Persze ez egy különleges csoda, de egyértelműen mutatja, hogy Illés ráhagyatkozott az Istenre, megtette azt, amit mondott, és Isten csodálatos módon gondoskodott róla. És a mi életünkben is Isten ezt meg tudja valósítani. Persze ez már a lelki életben egyfajta előrehaladás, azért kell, hogy az ember oda tudjon figyelni arra, hogy mi valójában, ami a Jóistennek az akarata, ami a Jóistentől jön, és mi az, ami nem. És ebben a lelki életben való fejlődésben ez mindig változik, tehát van, amikor Én is például tapasztaltam, hogy az Isten elég konkrétan vezetett engem, utána meg van egy időszak, amikor az ember nem látja, nem tiszta. Ez most az jó Istentől jön, ez nem tőle jön. Ilyenkor általában türelmesen, bizalommal az Istenbe várakozni kell. Egyébként a papképzés során a szemináriumnak az időszaka az valamilyen szinten ez. Ugyanis várakozunk arra is, hogy az Isten megmutassa számunkra az utat, hogy most tényleg ez az én utam, vagy pedig nem. Mert hogyha végül kiderül, hogy Isten nem erre hív engem, más az Istennek a terve, akkor már nem szabad ragaszkodni ahhoz, hogy én már pedig akkor is pap akarok lenni. Mert ez hivatás, meghívásos alapú. És mindig az Isten a főnök. Tehát ő mondja meg, hogy kiből, mikor, hol, mi legyen. Mondom, a háttérben legyen ott mindig a szívünkbe, a fejünkbe, hogy mert ő szeret bennünket végtelenül, és ő tudja, hogy mi a jó. Mi emberek látunk egy bizonyos határig. Tudunk következtetni, talán sokszor én például okoskodni is egy bizonyos határig. Ez az okoskodás, ez most a negatív értelemben mondom, hogy kikövetkeztetek dolgokat, és aztán utána Isten bebizonyítja, hogy hát ez nem úgy van. Tehát mi sokszor egy bizonyos határig látunk, de Isten, aki látja a teljes egészet, és szeret bennünket, és a javunkat akarja, mindig ez legyen a háttérben. Még akkor is, ha úgy érezzük, hogy bizonyos nehéz döntések meghozatalára hívott meg bennünket a jó Isten. És utána meg lehet tapasztalni azt, hogyha az én lélekben szegény vagyok, valóban az Istentől várom az életem teljesülését, valóban ő vele vagyok kapcsolatban, és hagyom, hogy ő vezessen engem, akkor Isten megmutatja a boldogságot olyan esetekben is, amikor emberileg nem lennék boldog. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Jó Istennel kapcsolatban kell ezt nézni, mert ha valaki sír, akkor általában azért sír, mert valami baja van. És a sírás általában azt fejezi ki, hogy valami nagyon nem jó. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek, mert ha én nekem valami nem jó, és nyitottan a jó Istenhez tudok fordulni, rá tudom magamat bízni. Ő megígérte számomra, hogy még a rosszból is kihozza majd a jót. Meg tudom majd tapasztalni, hogy valóban ő belép az életembe, és ura mindennek, és a javamra fogja ezt is fordítani. De lehet ezt abból a szempontból is nézni, hogy sírok például a bűneimet látván. Mikor az embert Isten komolyan szembesíti azzal, hogy ő kicsoda, hogy miket gondol, milyen, mi van a szívébe, mert sokszor az életünkben nem is látjuk még magunkat se, vagy elmenekülünk magunktól például. Nekem erről nagyon sok tapasztalatom van az életbe, főleg a, úgymond a keresztény életemnek az elején. És mikor az ember észreveszi az Istennek a tükrébe, az Isten ad egy csomó kegyelmet, hogy lássa magát jobban az ember, és elszörnyűködik magától, és ezen tud sírni például, hogy én milyen vagyok. Akkor boldogok vagyunk. Mert megyünk Krisztushoz utána, kérjük az ő bocsánatát, és megtapasztalhatjuk, hogy ő megbocsát. Hogy ő felemel bennünket. Hogy ő nála van irgalom, és hogy ő szeret bennünket. És ő az, aki utána felemelve azt mondja, gyere velem, én szeretlek téged. Mint Simon Péter a csodálatos halfogás után. Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, mondja Péter. Az az egész esemény sor, amit ott Jézus adott neki, meg a többi tanítványnak is, az egyszerűen feltárta, feljött belőle, felbuzgott belőle az, hogy hát én ki vagyok, és ő ki? Én nem vagyok méltó vele kapcsolatba lenni. Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Nem itt mond neki Jézus? Ne félj! Innentől emberhalász leszel. Gyere, és kövess engem. Most nem megyek végig természetesen az összes boldogságon, mert akkor holnapig lehetne prédikálni. de nagyon fontos, mert emberileg a világ működése szerint, ahogy Szent János evangélista írja, hát nem lennének boldogok azok az emberek, akik például irgalmasok, akik szelídek, mert a világ az nem ilyen. De Istennél igen. Kedves testvérek, törekedjünk ezért mindig a jó Istennel való bensőséges kapcsolatra, ahogy tegnap Böjte Csaba atya is mondta az esti szentmisében, törekedjünk az Istennel való bensőséges kapcsolatra, és engedjük, hogy legyen ő az életünknek az ura. Mert ő szeret bennünket, és ő az, aki az életünk minden eseményén a negatívokon keresztül is el akar vezetni az örök boldogságra, a beteljesülésre. Amen. Kérjük testvéreim, mennyei atyánkat, hogy minden munkánkat az ő dicsőségére végezzük.
2: Add, Urunk, hogy az anyagi világ javait a magunk és embertársaink földi boldogulására és örök üdvösségére használjuk. Hallgass meg, Urunk! Add, hogy mindennapi munkánkban felismerjük szent akaratodat, és azt készségesen teljesítjük. Hallgass meg, Urunk! Add, hogy munkatársainkkal jó együttműködésre törekedjünk, és így kölcsönösen elősegítsük a közösség javát. Hallgass meg, Urunk! Add meg nekünk a Szentlélek által a szelídséget, a jó szívűséget és a türelmet. Hallgass meg, Urunk! Add, hogy a mai napot bűn nélkül töltsük el, hogy majd este örvendezve köszönhessük meg jóságodat. Hallgass meg, Urunk!
0: Istenünk, könyörgünk hozzád, elhunyt Borbála édesanyáért, István édesapáért és Pál férjért, add, hogy a mennyei dicsőségben a te boldogító színelátásodnak örvendezhessenek. Hallgass meg, Urunk! Kérünk, Istenünk, cselekedeteinket előzd meg sugallatoddal, és kísért segítségeddel, hogy minden munkánkat mindig veled kezdjük, és amit elkezdtünk, segítségeddel be is fejezzük. Krisztus, ami Urunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, vedd jó néven szolgálatunkat, hogy amit felajánlunk, legyen előtted kedves áldozat, és gyarapítsa szeretetünket, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a kedvedet.
0: Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban, méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te fiad által teremtetted az emberiség életét, és jóságosan újjá is alkotod, szeretett fiad Jézus Krisztus által. Így méltán hódol előtted minden műved, csak téged illet a megváltott világ hála éneke, ezért összes szentjeid újongó szívvel áldanak. Most mi is téged ünneplünk minden angyallal együtt, örvendezve hirdetjük, és mindenkor énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent lélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Borbála, István és Pál szolgáidról, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a szent lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Nyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: könyörögjünk. Irgalmas Urunk Istenünk, a szent áldozás gyógyító kegyelme, szabadítson meg bűneinktől, és vezessen el minket a jóra, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szent mise véget ért, menjetek békével. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk az Egri Bazilikából. A Szent Misét Herbst Ádám, a bazilika káplánya mutatta be, az éneket Brincsik Péter vezette, a felolvasó Bóta Zoltánné, rádiónk technikai munkatársa Karkus István volt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsettessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. A vallásosság ne a múlt emléke legyen, hanem a hit iskolája, amelyből ma is erőt meríthetünk, hangsúlyozta 14. Leó pápa Madridban, mintegy 1 millió ember előtt a szabadtéri úrnapi szentmisén. Mint mondta, ott Madridban, de Spanyolország oly sok más helyén is, úrnapja nem csak egy újabb ünnep a liturgikus naptárban, hanem visszatérés a hit gyökereihez, hogy megújítsák a szeretetet és hűséget Isten felé. 14. Leó egyhetes apostoli körútra érkezett a dél-európai országba, ahol utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. Ő lesz viszont az első, aki beszédet is tart, amikor ma ellátogat a spanyol parlamentbe. A pápa holnap utazik tovább Barcelonába, spanyolországi utazásának utolsó két napját a Kanári-szigeteken tölti. Kétnapos ülése készül az országgyűlés. A képviselők ma megválasztják 4 parlamenti vizsgálóbizottság tisztségviselőit és tagjait, a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság vezetőiről és tagjairól azonban csak a következő héten szavaznak majd. A képviselők fizetése is napirendre kerül, a héten a nagy korrupció ellenes törvénycsomagot is benyújtják a háznak. A Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról döntenek tehát. A végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság esetében, amelynek élére Magyar Péter miniszterelnök Torockai Lászlót, a Mi Hazánk frakció vezetőjét javasolta, a csúszásnak technikai okai vannak. A képviselők döntenek a fizetésük csökkentéséről szóló törvényjavaslatról is. Ez a korábbiakhoz képest 40%-os alapbér csökkenést jelent, a tényleges jövedelmek 10-35% közötti mértékben lesznek kevesebbek. A javaslat emellett szűkíti a képviselőket megillető juttatásokat is, a lakhatási támogatás 31%-kal, az irodabérletre fordítható keretösszeg 52%-kal, a képviselők munkáját segítő alkalmazottakra fordítható keret pedig 30%-kal csökkenne. Megszűnne a képviselői mobiltelefon költségtérítés, valamint a budapesti képviselők számára korábban biztosított jelentős üzemanyag elszámolási lehetőség is. Szimpátia tüntetést tartottak a Sándor palot előtt Súlyog Tamás köztársasági elnök és több más Magyar Péter által távozásra felszólított közjogi méltóság és állami intézményvezető mellett. A megmozduláson megjelent Gulyás Gergely a Fidesz frakcióvezetője, valamint Bóka János fideszes országgyűlési képviselő is. A tüntetésen személyesen nem jelent meg Orbán Viktor volt miniszterelnök, de korábban ő is támogatásáról biztosította a megmozdulást. Magyar Péter kormányfő is reagált a tüntetésre, úgy fogalmazott, már csak mintegy 400 ember tudott mozgósítani a Fidesz gyűlölet propagandája, egyben Súlyog Tamásnak üzenve azt is közölte, még mindig nem késő távozni. Májusban elkezdődött a politikai alapon megadott menekülti jogállások felülvizsgálata, tudatta a hétvégén a belügyminisztérium az MT-vel. A tárca elkötelezett a jogállamiság és a törvényi előírások maradéktalan betartása mellett, írták, konkrét neveket viszont nem említettek. Megkapta a MOL az amerikai hatóság újabb engedélyét arra, hogy folytassa a tárgyalásokat a szerbiai olajvállalattal a Nissel az orosz többségi tulajdon megvásárlásáról. Az előző engedély szombaton lejárt, ezért a magyar vállalat további 30 napot kért, hogy lezárja a tárgyalásokat, amelyeket a Nisz orosz többségi tulajdonosával a Gazprom nyert céggel folytat. A MOL szerint az eddigi megbeszélések jelentős előrelépést hoztak, és a június 16-áig tartó engedélyhosszabbítás lehetővé teszi a tranzakciós dokumentumok véglegesítését. Végül az időjárásról, derült lesz az ég fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, gyenge mérsékelt légmozgással. A csúcsomérséklet 29-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Szentek, szent életű emberek.
2: Prágai Szent Ágnes Szűz. Prágában született 1205-ben, ott halt meg 1282. március 2-án. 77 évet élt. Édesapja első Ottokár cseh király, édesanyja Konstancia, harmadik Béla magyar király leánya. A trebnici cisztercita nővéreknél nevelkedett. Apja először már kislányként eljegyezte a sziléziai herceggel, Henrik egyik fiával. Így szerencséjére elkezdődött.

0: II. Frigyes császár versenytek Ágnes kezéért. Apja császárnak ígérte, de mielőtt megesküdtek volna, hirtelen meghalt az apja, s ekkor 9. Gergely pápa segítségével Ágnesnek sikerült rávennie Frigyes császárt, hogy visszaadja Ágnes szabadságát. 25 éves volt ekkor Ágnes. Királyi köntösét a szerzetesi ruhával cserélte fel. Prágában, a külváros egyik elhagyott házában keresett magának egy kis lakást. Nyomornegyed volt. Nem sokára minoriták érkeztek Prágába, s Ágnes rávette testvérét, Vencel királyt, hogy építsen kolostort nekik, Szent Jakab tiszteletére, közvetlenül a kisház közelében, ahol lakott. Így is történt. Ők tanították Ágnest, és beajánlották Szent Klárának, aki később a lelke felének nevezte őt. 4 levele maradt fenn, amelyek szeretetéről tanúskodnak, és Ágneshez szólnak. Egy Klarissa kolostor megalapításáról is van benne szó a Szent Jakab templom mellett. Klára 5 nővért küldött maga mellől abba a kolostorba. 1234-ben Ágnes lett a kolostor vezetője. A nővérek kolostora mellett hamarosan kórházak és árvaházak, menhelyek és lepratelepek egész sora létesült. Sok gazdag ember lett a ferences világi rend tagja, s vagyonukat a rendnek adták. Egy kórházat maguk a keresztes lovagok vezettek. Ezek a keresztes lovagok a Vörös Keresztel nevű szervezetbe tömörültek, amelyet Ágnes gazdag alapítvánnyal látott el. Maga Ágnes 3 templomot építetett, Szent Ferenc, Mária Magdolna és Szent Borbála tiszteletére. Kolostorába királyok leányai kérték fölvételüket, mintegy 12-en. Így újabb és újabb kolostorokat kellett építeni. Keményen vezekeltek, nagyon nagy szegénységben éltek, ápolták és segítették a szegényeket. Ágnes sok elfoglaltsága mellett a családja gondjait is hordozta. Nem sokkal halála előtt kibékítette Vencel királyt lázadó fiával, Ottokárral. 1282. március 2-án halt meg. Sírja a régi Szent Jakab templomban van. II. János Pál pápa 1989. november 12-én avatta szentté. Kolostorai 1782-ig álltak, amikor II. József császár feloszlatta azokat. Imádkozzunk! Istenünk, te prágai Szent Ágnes szüzet a tökéletesség útjára vezetted, hogy a királyi méltóság helyett alázatos lélekkel egyszülött fiad keresztjét szeresse. Add, hogy példáját követve ne csak a világi dolgokkal törődjünk, hanem elsősorban a mennyeiekhez ragaszkodjunk. A mai napon bizonyára sokszor említik majd Medárd nevét. Ki is volt ez a Medárd? Szent Medárd püspök hitvalló. Észak-Franciaországban született 500 körül. Apja előkelő frank nemes volt, anyja a legyőzött gallok, dúsgazdag és vallásos ivadéka. Medárd pap szeretett volna lenni, így Alomer Vermandi püspök pappá szentelte tanulmányai befejezésével. 530 körül meghalt a Vermandi püspök, és a papság, valamint a nép egyhangúlag őt választotta meg utódának. Így püspök lett. Szent Remig szentelte püspökké, aki akkor már 90 éves volt, félig vak és remegőkezű. Valamikor ő keresztelte meg az első frank királyt is. Püspökségét már a következő évben feldúlta a népvándorlás. Ebben az időben 2 püspökséget, a Vermandit és a Noyonit is vezette. Mindenütt orvosolta a bajokat, és sokat tett a pogányság felszámolásáért. Életrajzírói úgy jellemzik, hogy a papi szelítség mintaképe, aki mégis különös buzgalommal vette fel a harcot, a kor jellemző bűne a lopás ellen. Ez az eltökélt harc annyira eredményes volt, hogy sikerült a lopásokat felszámolnia ezeken a területeken. Medárd 560-ban halt meg. A napszámosok védőszentje ő, jótékony esőért és országos csapások idején kérjük közben járását. Ismerős a mondás, ha Medárd napján esik, még 40 napig esik.
1: Imádság Csepelényi György, Pálos

tanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Ó, hosszantűrő, jóságos Úr, ments meg engem! Ments meg engem, Isten fia Krisztus, aki egyedül vagy bűn nélkül! Engedd meg, üdvözítőm, hogy részem legyen isteni életedben, hogy ne maradjon többé bennem semmi idegen, és mindenkor a te akaratodat cselekedjem. Munkálj bennem bűnösben hatalmas kegyelmeddel, hogy készségesen magamhoz öleljem parancsaidat, és a talentumokat, amelyeket rám bíztál, sokszorosan gyümölcsöztessem dicsőségedre. A te dicséretedben, a te dicsőítésedben akarok élni, ó Uram, szívbéli bizakodásban és örömben. Buzgósággal akarom ápolni a szent lámpa tüzét, Krisztusom, hogy örömújongással mehessek eléd, ó jegyese a halhatatlan léleknek, hogy hálát mondhassak neked, és dicséretet mindörökké.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: És most egy programot ajánlok a Heves megyei hírlapból. Június 9-én, tehát holnap kedden 10 és 15 óra között különleges programmal várják az érdeklődőket itt Egerben az Uránia IFI pont és közösségi térben. Az Együtt teljes a város elnevezésű esélyegyenlőségi napon a résztvevők testközelből ismerhetik meg a különböző közösségek mindennapjait, miközben interaktív érzékenyítő programokon és civil szervezetek bemutatóin vehetnek részt. A látogatók kipróbálhatják, milyen kerekesszékkel közlekedni, hogyan lehet látás nélkül tájékozódni, vagy milyen kihívásokat jelent a hallás nélküli kommunikáció és a szájról olvasás. Emellett betekintést nyerhetnek az autizmussal élők világába, valamint megismerhetik a roma kultúra értékeit és hagyományait is. Délután egy órától a Mindenki című kisjátékfilm vetítésére és az azt követő beszélgetésre kerül sor, majd 14 órától szakértők részvételével kerekasztal beszélgetés indul Adj esélyt mindenkinek címmel. Az esemény minden korosztály számára nyitott, iskolai csoportok jelentkezését is várják. Kedves hallgatóink, programajánlót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A vallásosság ne a múlt emléke legyen, hanem a hit iskolája, amelyből ma is erőt meríthetünk, hangsúlyozta 14. Leó pápa Madridban, mintegy 1 millió ember előtt a szabadtéri úrnapi szentmisén. Mint mondta, ott Madridban, de Spanyolország oly sok más helyén is, úrnapja nem csak egy újabb ünnep a liturgikus naptárban, hanem visszatérés a hit gyökereihez, hogy megújítsák a szeretetet és hűséget Isten felé. Kétnapos ülése készül az országgyűlés. A képviselők ma megválasztják 4 parlamenti vizsgálóbizottság tisztségviselőit és tagjait, a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság vezetőiről és tagjairól azonban csak a következő héten szavaznak majd. A képviselők fizetése is napirendre kerül, a héten a nagy korrupció ellenes törvénycsomagot is benyújtják a háznak. A Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról döntenek tehát. A végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság esetében, amelynek élére Magyar Péter miniszterelnök Torockai Lászlót, a Mi Hazánk frakció vezetőjét javasolta, a csúszásnak technikai okai vannak. A képviselők döntenek a fizetésük csökkentéséről szóló törvényjavaslatról is. Ez a korábbiakhoz képest 40%-os alapbércsökkenést jelent, a tényleges jövedelmek 10 és 35% közötti mértékben lesznek kevesebbek. A javaslat emellett szűkíti a képviselőket megillető juttatásokat is, a lakhatási támogatás 31%-kal, az irodabérletre fordítható keretösszeg 52%-kal, a képviselők munkáját segítő alkalmazottakra fordítható keret pedig 30%-kal csökkenne. Megszűnne a képviselői mobiltelefon költségtérítés, valamint a budapesti képviselők számára korábban biztosított jelentős üzemanyag elszámolási lehetőség is. Szimpátia tüntetést tartottak a Sándor palota előtt Súlyog Tamás köztársasági elnök és több más Magyar Péter által távozásra felszólított közjogi méltóság és állami intézmény vezető mellett. A megmozduláson megjelent Gulyás Gergely a Fidesz frakcióvezetője, valamint Bóka János fideszes országgyűlési képviselő is. A tüntetésen személyesen nem jelent meg Orbán Viktor volt miniszterelnök, de korábban ő is támogatásáról biztosította a megmozdulást. Magyar Péter kormányfő is reagált a tüntetésre, úgy fogalmazott, már csak mintegy 400 ember tudott mozgósítani a Fidesz gyűlölet propagandája, egyben Sólyog Tamásnak üzenve azt is közölte, még mindig nem késő távozni. Májusban elkezdődött a politikai alapon megadott menekülti jogállások felülvizsgálata, tudatta a hétvégén a belügyminisztérium az MT-vel. A tárca elkötelezett a jogállamiság és a törvényi előírások maradéktalan betartása mellett, írták, konkrét neveket viszont nem említettek. Új belső vizsgálatot rendelt el a honvédelmi miniszter az Újdörögdi lőtéren tavaly márciusban történt kézigránát baleset ügyében. Bár az ügyészség a napokban lezárult vizsgálat alapján büntetőjogi felelősséget nem lehet megállapítani, de Ruszinszendi Romulus máshogyan látja a katonák által elkészített jegyzőkönyvet. Megkapta a MOL az amerikai hatóság újabb engedélyét arra, hogy folytassa a tárgyalásokat a szerbiai olajvállalattal a Nissel az orosz többségi tulajdon megvásárlásáról. Az előző engedély szombaton lejárt, ezért a magyar vállalat további 30 napot kért, hogy lezárja a tárgyalásokat, amelyeket a NISZ orosz többségi tulajdonosával, a Gazprom nyert céggel folytat. A MOL szerint az eddigi megbeszélések jelentős előrelépést hoztak, és a június 16-áig tartó engedélyhosszabbítás lehetővé teszi a tranzakciós dokumentumok véglegesítését. Már a Viradóra az izraeli légierő katonai célpontokat támadott Irán nyugati és középső részén néhány órával azt követően, hogy Irán rakétatámadást hajtott végre Izrael ellen. A fejlemények újabb eszkalációval fenyegetnek a közel-keleti konfliktusban, miközben az Egyesült Államok továbbra is diplomáciai megállapodást próbál elérni Teheránnal. Földrengés sorozat okozott károkat a görögországi Évia szigetén, a legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. A földmozgás Görögország középső részén és a szigettől mintegy 100 kilométerre délre fekvő fővárosban, Athénban is érezni lehetett. A földmozgásban az eddigi jelentések szerint nem sérült meg senki. Ékszertolvajok csak nem 1 millió euró értékben loptak el ékszereket és luxusórákat Torinóban egy aukciós házból. A mindössze 4 percig tartó tegnapi bűncselekményt a térfigyelő kamerák rögzítették. A riasztó megszólalása után pár perccel a helyszínre érkeztek a csendőrök, de az ékszertolvajok addigra el is menekültek. Végül az időjárásról: derült lesz az ég fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, gyenge mérsékelt légmozgással. A csúcsomérséklet 29-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Megjelent az új ember június 7-ei száma, a Tartalomból. Mindenért hálát adtam, és mindenre fel voltam készülve. Erdő Péter bíboros, prímás a betegségéről és a gyógyulásáról. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. A Szent Atya beszéde első enciklikájának bemutatóján. A magyar társadalom gyerekcentrikus. Beszélgetés demográfiai kérdésekről Rosta Gergely szociológussal. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk: Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapát falvi ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
6: Reklámot hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma, 2026. június 8-án, hétfőn. A technikai munkatárs Tompos Péter, valamint a zenei szerkesztő Németh Tamás nevében is. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet szokás szerint reggeli játékunk követ, annyi változással, hogy ma nem Molnár András, hanem én várom Önöket. Egészen 9 óráig, amikor is híreket hallanak Debnár Ádámtól. Azt követi majd a közélet, melynek tartalma a pedagógus képzést, továbbképzést, valamint a köznevelést és felsőoktatást érintő szakmai együttműködést írtak alá az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Bemutatjuk a Szent Janka imakört és a Pietro Molla férfi szövetséget. Ajánlunkban Lukács Krisztinát, az életvédő imakör egyik alapítóját hallják.
2: Hogy valahogy rátalálunk a szentekre akkor, hogyha baj van az életünk nehéz pillanataiban, de valójában azt kellene mondanunk, hogy ők találnak meg minket. A mi élethelyzetünkben egy veszélyeztetett várandóság volt, és egy olyan diagnózis, egy olyan sejtett diagnózis, hogy a harmadik gyermekünk, kislányunk beteg lesz. Tehát valamilyen fogyatékossággal fog születni, és mi visszautasítottuk a további vizsgálatokat, amelyeket felkínáltak nekünk azért, hogy ha úgy döntünk, hogy mégis beteg a gyerek, és nem szeretnénk, ha megszületne, akkor elvetethetjük.
1: 9 órától külön műsort szórnak ma is Kisújszállás és Törökszent Miklósi adóink. A mai adásban ellátogatunk az Élhető Közterületek és Aktív Közlekedés című pódiumbeszélgetésre, ahol Madarász Losonczy Bálint, az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság aktív mobilitási főosztályának főosztályvezetője és Bauer Ádám, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ turizmus szakmai csoportvezetője beszélgettek a 21. századi települési trendekről. Most Madarász Losonczy Bálintot hallják.
3: Az a helyzet, hogy Magyarországon is vannak jó példák. Szegedet hagyományosan a kerékpározás fellegvárának tartjuk. A város hosszú évtizedek óta sokat tesz azért, hogy ez a közlekedési mód minél preferáltabb legyen. Ez a példa az Oskola utcából készült, Tiszapart mellől, ahol jól látható, hogy a parkolósáv megszűnt, helyére kerékpársáv került, sokkal szélesebb lett a járda, könnyebb gyalogolni, könnyebb aktív módot választani, és hát nyilván könnyebb kerékpározni is.
1: 9 órától Tokaji adónk is külön műsorral jelentkezik. A mai műsorban a labdarúgás utánpótlás és a képzésük lesz a témánk. A DVTK az óvodákban is keresi a tehetséges fiúkat és lányokat, de a tehetség önmagában kevés. Erről fogunk beszélgetni Zabos Attilával, a DVTK régiós koordinátorával.
4: Nem csak futbolistákat, sportolókat szeretnénk nevelni, hanem nagyon jó embereket is, mert enélkül úgy gondolom, hogy nem lenne teljes, nem lenne egész a kép, úgyhogy elsősorban embereket nevelünk, másodszorban sportolókat, labdarúgókat nevelünk. Egy ilyen közösségben, csapatban dolgozni, egymásért küzdeni, én úgy gondolom, hogy a labdarúgás az élet minden területére kihatással van, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindenre megtanít.
1: 10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát. A hírek után mindennapi egészségünk. A műsor vendége Pintér Szilvia életmód tanácsadó és terapeuta, aki segít abban, hogyan őrizzük meg egészségünket, és érezzük jobban magunkat a kánikula idején is.
5: Alapvetően az a baj, hogy ezekbe a mindenféle kozmetikumokba rengeteg kőolaj származék, xenoösztrogének, tehát és ezek felszívódnak bőrön keresztül, bekerülnek a véráramba, és kvázi méreganyagként hatnak a szervezetre. És ugye ez a májba bomlik, tehát bejut a májba, gyengíti a májat. Tehát alapvetően igen, nem egészséges, de mérlegelni kell, hogy azért az extrém UVB sugárzás viszont bőrrákot okoz.
1: A 11 órai híreket a Mesterségem címere követi. Mai adásunkban a közelmúltban megjelent Rétséges Hajdúföld című könyve kapcsán beszélget Buckó Józseffel, a kiadvány szerzőjével, a műsorszerkesztője Farkas Erzsébet.
6: Azt hiszem említése méltó maga a cím is, tekintettel arra, hogy manapság így nem beszélünk, nem mondjuk, hogy rétséges a táj. Ezt a szót és ezt a két szót, hogy Rétséges Hajdúföld, ez Hajdúlás egyik legjelentősebb írójától, Móricz Páltól kölcsönöztem, aki még abban az időben élt, 19. század végén, amikor ő ismerte a városnak ezt a határrészét, bebarangolta, és számára ilyen kedves jelzőt szült a látvány maga, azaz, hogy nem egyszerűen csak a rét, hanem rétséges.
7: Ezt a szót ő alkotta meg?
6: Igen, ezt ő használta, azóta nem is találkoztam vele. Egy nagyon szép szóalkotás.
1: 11:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd sorban a napversét és a napi máját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az úrangyalát, 12:05-től pedig egyházi hírekkel jelentkezünk. Szólj, Uram! A mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el ezt követően, és a szentek szent életű emberekben prágai Szent Ágnesről és Szent Medárdról hallanak. Elmondjuk még az imát Csepelényi György boldog elvatásáért, valamint ezt az órát névnap és kalendárium című műsorainkkal zárjuk. 13:05-től pedig a Neuma szól. A téma a Szent Háromság vasárnapja lesz. Varga László karnagy egyházzenészt halljuk.
8: Gyönyörű himnusz dicsőíti a Szent Háromságot. Ó Lux Beata Trinitas. Magyarul így hangzik. Ó háromság, te boldog fény, te önmagadból egyvaló, már távozik a napvilág, áraszt szívünkbe fényedet. Tiéd a reggeléneke, és este téged kérlelünk, téged dicsérjen szüntelen, alázatosan glóriánk. Dicsérjük Istent, az Atyát, és egyszülöttjét, Szent Fiát, és lelkét, a vigasztalót, most és örökké, szüntelen. Ámen.
1: 13:40-től, kedves hallgatóink, kinyitjuk népzenei kincsestárunkat. Műsorismertetést pedig legközelebb, azt követően 13:55-kor hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és ha tehetik, addig is. Műsorainkhoz tartalmas időtöltést kívánok!

0: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10-et.
1: Keresése közben az ember kérdéseket vet fel. Boldog, aki, ahelyett, hogy azt képzelné, kérdéseire egyszer s mindenkorra megtalálta a választ, tudja. Minden válasz átmeneti szakasz a kérdés szüntelen elmélyítésének útján, és a lényeg felkutatása a kezdet vég nélküli kezdetére vezet vissza. Nisszai Szent Gergely gondolataival indítom a ma reggeli játékot. 8 óra 22 perc van. Azok a fiatalok és kevésbé ifjak, akik tezédombjain egymást váltják a nemzetközi találkozókon, gyakorta tesznek fel hitükre vonatkozó kérdéseket. Ez a könyv a tezében gyakran felmerülő kérdésekkel kapcsolatos rövid elmélkedések sorozatát gyűjti össze. Azoknak kíván elmélkedési útmutatót és bibliai utalásokat nyújtani, akik szeretnének elmélyülni a minden emberi képzeletet felülmúló Isten misztériumában. Keressetek és találtok, kérdések a hitről és a Bibliáról, az Új Ember kiadó könyvét tartom a kezemben jelenleg, de nem sokára postára adjuk, de hogy kikapja meg, az majd a játék végén kiderül. A múlt héten, hadd utaljak vissza a múlt keddi játékra, kiderült, hogy van szívújságunk is. Most melyik kezemet harapjam, hiszen ma csak egy kérdéssel készültem, a szívújságot meghagyom Böbének, Farkas Erzsébetnek péntekre, és akkor keressetek és találtok, ez a mai nyereményünk. Köszönjük a jezsuitáknak, hogy rendszeresen küldik a szívet. Tehát visszautalok a múlt keddi játékra, holnap jön majd Molnár András, ma én helyettesítem őt, vagy legalábbis teszek rá egy kísérletet. A múltkor olyan zenéket hallottunk, amelyben az volt a közös, hogy bicikli, kerékpár kötötte össze ezeket, vagy azokat a zenéket. És most egy programot hadd ajánljak, ami kerékpáros vonatkozású. A 150 éves Jász Múzeum szeretettel hívja önöket. Június 11-én csütörtökön 17 órára a Jász Múzeumba, ahol Sőregi Zoltán hadtörténész Jász Vitézek rajta előre címmel tart előadást. Szemelvények az 5. kerékpáros zászlóai történetéből. Úgy látom, hogy 1921 és 39 között létezett ez a biciklis vagy kerékpáros zászlóai, hát azért hadosztálynak nyilván nem mondható, már a II. Világháborúban viszonylag kevés szervetettek be kerékpáros alakulatokat. A belépés díjtalan, és minden érdeklődőt szeretettel várnak. Egyébként az volt az egyik jellegzetessége a katonai kerékpároknak, hogy nem volt sárhányójuk, vagy ha volt olyan, hogyha sárba mennének, ne tudjanak elakadni, ne gyűjtse össze. Ezt sem magamtól tudom, hanem Bajzát János barátomtól, aki nagy megszállottja a kerékpároknak, főképp a régieknek, úgymond veteránoknak, és nemrégiben maga is felújított egy katonait. Na, kérdésem, hogy mi a közös a most következő zenékben? Elsütnék egy rossz viccet, amit az előbb hallottam Tompos Pétertől, amikor összeállítottuk a reggeli játékot. Johnny Cash, az énekes. Őt halljuk most.

szinte hihetetlen, de van már helyes megfejtésünk, várunk még azonban, még minden zeneszám lepereg, és utána hívjuk csak vissza az egyik szerencsést, vagy az egyetlen szerencsés telefonálót. Johnny Cash-t hallottuk, és John Parr következik nem sokára. Elmondom, hogy nem a nevük az, ami közös, hanem inkább a dalok témája. A Bródy Sándor Könyvtár és a Goethe Intézet szeretettel várja az érdeklődőket Thomas Mann születésének 150. évfordulója alkalmából nyíló kiállításra, amely a mai napon nyílik, és július 8-áig látogatható a központi könyvtárban, itt Egerben. A Menni vagy maradni nézetek a demokráciáról című tárlat a Nobel-díjas írót új megvilágításban elkötelezett politikai gondolkodóként és a szabadságjogok fáradhatatlan védelmezőjeként mutatja be. A kiállítás nem csupán a Varázshegy vagy a Budenbrock-ház szerzőjét ünnepli, hanem azt a gondolkodót, aki saját korának viharaiban az emigráció, a hontalanság és a fasizmus térnyerése közepette példát mutatott erkölcsi tartásból. A látogatók 20 tablón keresztül követhetik végig Mann belső útját, a kezdeti apolitikus magatartástól a náci Németországgal való bátor szembefordulásig és az amerikai emigrációban tartott híres rádióbeszédekig. A tárlat külön figyelmet szentel Thomas Mann és Magyarország kapcsolatának. Az író 6 alkalommal járt Budapesten, és szoros barátságot ápolt a kor magyar szellemi elitjével. A kiállítás felidézi az 1937-es utolsó látogatást is, amely József Attilát a Virágirodalom egyik legszebb üdvözlőversének megírására ihlette, szimbólumává válva az emberség megőrzésének az embertelenség idején, tehát mától egy hónapon keresztül látogatható, vagy látható a Thomas Mann kiállítás itt Egerben a Bródy Sándor könyvtárban. 8 óra 29 perc van, de mire kimondtam, már majdnem 30 lett. Hallgassuk John Parr-t, és kérdésem, mi a kapcsolat a zeneszámok között?

8 óra 34 perc van, és még mindig maradunk egy programajánló erejéig az Egri Bródy Sándor könyvtárnál, vagy könyvtárban. Ugyanis a Bródy Sándor könyvtár és a Hevesvár megyei Honismereti Egyesület a 97. ünnepi könyvhét alkalmából szeretettel hívja az érdeklődőket. Varga Kamil OFM, vagyis Ferences szerzetes, ugye az Ordo Fratrum Minorum rövidítése az OFM, és ezt a kisebb testvérek rendjének fordítják, de ismerek valakit, aki azt mondta, hogy ez valójában azt is jelentheti, sőt azt kéne, hogy jelentse, hogy a kisebbek testvéreinek a rendje, mert a kisebbek voltak azok a kisemmizett szegény emberek, akik mellé álltak a ferencesek. De ez csak egy kis zárójeles megjegyzés volt. Varga Kamil atyát egyébként rádiónkból is ismerhetik, műsorokat és készít többek között a hét boldog elvatás előtt álló ferences vértanú élettörténetét is ismerteti. De vissza a programhoz. Ugyanis könyvet írt a vezérlő fejedelem nevelője, Páter Bárkányi János élete és munkássága címmel. Ezt mutatják be szerdán 10-én 16 óra 30-kor itt a Bródy Sándor könyvtárban Egerben. A vendég a szerző, Varga Kamil atya, testvér, és Szabó Ferenc, a Rákóczi Szövetség Gyöngyösi Települési Szervezete vezetője, a könyv felelős kiadója. És egy kis gondolatébresztés. Rákóczi Ferenc a nemzet történelmének egyik legismertebb alakjaként él emlékezetünkben, a szabadságharc vezéreként, államférfiként és a hűség jelképeként. Szó esik azonban azokról, akik személyiségének formálódásában meghatározó szerepet játszottak. Szerintem ide azt kellett volna írni, vagy azt szeretnék, vagy kevés szó esik azonban azokról. Közéig tartozik Bárkányi János is, akinek neve ritkábban kerül elő, noha a gyermek Rákóczit betűvetésre és hittanra tanító ferences atya fontos része volt annak a szellemi és erkölcsi közegnek, amelyben a magyar szabadságküzdelmek legendás alakja, a nagyságos fejedelem felnőtt. Tehát június 10. szerda 16 óra 30 Bródy Sándor könyvtár, ott találkozhatnak majd a könyvszerzőjével, Varga Kamil atyával. Most megtérjük egy kicsit a könnyű zene egyeduralmát, legalábbis teszünk rá egy kísérletet. Egyébként amíg volt a keresztény katolikus rádiók konferenciája, európai keresztény rádiókról van szó, és összegyűltünk évről évre különböző helyszínen, akkor például az osztrák katolikus rádió igazgatója azt mondta, hogy náluk, Mozart földjén járunk, csak komoly zene megy a katolikus rádióban. Most itt is, de csak 2 perc. Tudják-e esetleg, hogy Pavarotti, vagy kitartja, ha már így elmondtam, a világrekordot mondjuk tetszés nyilvánítás fogadásban, mondjuk így, hát Pavarotti Berlinben a 80-as években több mint 1 órán át zúgott taps jutalmazta a játékát. Nem tudom, hogy azon a koncerten énekelte-e a Dick Vellapírát Verdi trubadúrjából, de most megteszi. Kérdésem, hogy mi a kapcsolat a zeneszámok között? Telefonszámunk 36-os körzet, 510-610-es.

Ezért jár a taps, és egy program. Nem fogytunk ki a Bródy Sándor programjaiból. A 97. ünnepi könyvhéthez tartozik a következő program, amely június 11-én csütörtökön 17 órakor kezdődik a Központi Könyvtárban, Eger-Kossuth Lajos utca 16. Ugyanis Bulla Márta Titokleső című verses kötetét mutatja be a szerző, illetve dr. Lisztóczky László, József Attila díjas irodalomtörténész. Közreműködnek Ungvári P. Tamás előadó művész és Kis Krisztián zenész. Néhány szó a költőnőről, Bulla Márta Egerben élő alkotóiparművész, iparművész tanár. Jelenleg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló iskolájában a tehetséggondozásban és a grafikus szakképzésben tanít. 2017-ben egy különleges ihletet állapot átélését követően kezdett el verseket, majd később elbeszéléseket írni. Kép- és tárgyalkotóként nehezen szánta rá magát arra, hogy verseivel a közönség elé lépjen, hiszen ez más műfaj, mint kiállításokon bemutatni a kézzel készített alkotásokat. De megtette, és ezt a könyvet, a Titoklesőt csütörtökön 17 órától mutatják be, itt Egerben a Bródy Sándor könyvtárban. Most magyar nyelvű dal következik, a Cipő és a Lány című lemezről. Talán most ez segít a legtöbbet abban, hogy mi a közös nevező, az elhangzott, a most elhangzó és a még ránk váró zeneszám között.

Tó mögött, alcím, egy kisebb testvér szemével megint itt vagyunk. A kiállítást megnyitja Berhidai Pius Ferences tartományfőnök, Köves Károlyi Petra művészettörténész és Horváth Ádám egykori tanítvány, tehát június 10, szerda, 18 óra Karinthy szalon. A cím 11-11, Budapest, Karinthy Frigyes út 22. A kiállítás július 2-áig tekinthető meg. Még egy program, ugyanis mától, nem mától, 9-től holnaptól, 3 napon át a Műha Művészetek Háza Miskolcon zenei játszótérré válik. A hangszert a kézbe eseményen bárki ingyenesen kipróbálhat a dobokat, gitárokat, billentyűs hangszereket, népi és klasszikus eszközöket, elektronikus zenét, sőt, még a stúdiózás titkaiba is betekinthet. A program tele van, vagy tele lesz, játékos, rendhagyó énekórákkal, interaktív hangszerbemutatókkal és koncertszerű előadásokkal, ahol a résztvevők maguk is részesei lehetnek a zenének. Mi is részesei lehetünk most annak a zeneszámnak, ami következik. Ez az utolsó, ami a játékhoz kapcsolódik ebben az órában. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610, és az a kérésem, hogy mi mondjuk tartalmukat illetően a közös az elhangzott zeneszámokban. A nyereményünk pedig keressetek és találtok Kérdések a hitről és a Bibliáról című könyv.

0: 8 óra 52 perc van, szeretettel köszöntöm megfejtőnket itt a vonalban. Hozta Isten!
1: Dicsertessék!
0: Mindörök
1: kérdő. Fire, tűz.
0: Így van, a tűz. Kicsit rosszul hallom, de valóban a tűz volt az, ami összekötötte ezeket a zenéket. Kicsit elmacsolázhatunk köztük, hogy miben mi volt a tűz?
1: Hát én az együtteseket nem tudom, sajnos attól tartok megnevezni, de a refrénben fordult
0: elő. Igen, hát vagy a dal címében Fire. A Johnny Cash a Ring of Fire című dalát hallottuk, és a Szent Elmo tüzéről énekelt John Parr. A Szent Elmo tüze az egy film többek között, 1985-ös, ha jól tudom, és ott egy éttermet hívnak Szent Elmo tüzének, amely valójában egy légköri jelenség, olyan kékes lila fénylés, amelyet általában magasban nyúló tárgyak csúcsán lehet látni. Én még nem láttam soha, de főleg viharos időben hajókon. Hát, aki vitorlás hajón van, viharos időben része se lehet ennek a Szent Elmo tüzének, amikor megjelenik az árbóc rút tetején. Egyébként Szent Elmo, rákerestem, mert nem voltam egészen képben Szent Elmót illetően, hogy ki is ő. Szent Erasmust rejti a név, vagy becenév, a 14 segítőszent egyike, aki a hajósoknak is védőszentje, továbbá a bél problémákban szenvedők szokták a középkorban legalábbis segítségül hívni Szent Erasmust. Igen, még annyi, hogy a Dick Vella Pira Trubadurból, az is a mágia, Pira, benne van a piromániás szavunkban is, kicsiknek mondták, meg nekünk mondták, tehát azért tudom, hogy ne pirozzatok. Ez a tűz mostég a Cipő és a Lány lemezről szólt, és a Deep Purple volt a vége.
1: Igen, igen. Hát nagy segítség volt ugye a Cipőről, amit mondott, hogy kialudta életének a tüze. Hát ez úgy biztosabbá tette a megfejtés számomra.
0: Hát szoktam így segíteni. És nagyon szépen köszönöm, hogy hívott, gratulálok. A könyvet postán adjuk majd fel.
1: Köszönöm
0: postán
1: szépen.
0: Adjuk, és úgy jut el önhöz.
1: Köszönöm szépen. Dicsértessék.
0: Én is köszönöm, dicsértessék mindörökké. Kedves hallgatóink, 8 óra 55 perc van, ezzel ma reggeli játék véget ért. Köszönöm a zenei szerkesztést Németh Tamásnak és a technikai lebonyolítást Tompos Péternek. Önöknek a megtisztelő figyelmet és telefonhívásaikat köszönöm. Holnap Molnár András várja önöket ugyanebben az időpontban reggeli játékkal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Kétnapos ülésre készül az országgyűlés. A képviselők ma megválasztják 4 parlamenti vizsgálóbizottság tisztségviselőit és tagjait, a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság vezetőiről és tagjairól azonban csak a következő héten szavaznak majd. A Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról döntenek tehát, írja az MT. A végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság esetében, amelynek élére Magyar Péter miniszterelnök Torockai Lászlót, a Mi Hazánk frakció vezetőjét javasolta, a csúszásnak technikai okai vannak. A képviselők döntenek a fizetésük csökkentéséről szóló törvényjavaslatról is. Ez a korábbiakhoz képest 40%-os alapbércsökkenés jelent, a tényleges jövedelmek 10-35% közötti mértékben csökkennének. A javaslat emellett szűkíti a képviselőket megillető juttatásokat is, a lakhatási támogatás 31%-kal, az irodabérletre fordítható keretösszeg 52%-kal, a képviselők munkáját segítő alkalmazottakra fordítható keret pedig 30%-kal lehet kevesebb. Megszűnne a képviselői mobiltelefon költségtérítés, valamint a budapesti képviselők számára korábban biztosított jelentős üzemanyag elszámolási lehetőség is. A héten a nagy korrupció ellenes törvénycsomagot is benyújtják a háznak. A vagyonnyilatkozati rendszer felülvizsgálata elengedhetetlen, nem csak az átláthatóság és a közélet tisztaságának növelése, vagy a közvélemény információigényének korrekt kielégítése miatt, hanem az uniós források hazahozatala érdekében teljesítendő előírások miatt is, közölt az országgyűlés elnöke a Facebook oldalán, és írja ezt az MT. Forszofer Ágnes azt írta, a vagyonnyilatkozati adattartalom alkalmatlan bárki vagyoni helyzetének vagy vagyongyarapodásának megállapítására, mivel az adatkérés elavult és nagyon hiányos, évről évre összehasonlíthatatlan, nem biztosítja a transzparenciát. Szimpátiatüntetést tartottak a Sándor palota előtt tegnap, Sólyog Tamás köztársasági elnök és több más Magyar Péter által távozásra felszólított közjogi méltóság és állami intézmény vezető mellett. A megmozduláson megjelent Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője, valamint Bóka János fideszes országgyűlési képviselő is. A demonstráción személyesen nem jelent meg Orbán Viktor volt miniszterelnök, de korábban ő is támogatásáról biztosította a megmozdulást. Magyar Péter kormányfő reagált a tüntetése, úgy fogalmazott, már csak mintegy 400 ember tudott mozgósítani a Fidesz gyűlölet propagandája. Egyben Sólyog Tamásnak üzenve azt is közölte, még mindig nem késő távozni. Májusban elkezdődött a politikai alapon megadott menekülti jogállások felülvizsgálata, tudatta a belügyminisztérium az MT-vel. A tárca elkötelezett a jogállamiság és a törvényi előírások maradéktalan betartása mellett, írták, konkrét neveket nem említettek. Új belső vizsgálatot rendelt el a honvédelmi miniszter az Újdörögdi lőtéren tavaly márciusban történt kézigránát baleset ügyében. Bár az ügyészség a napokban lezárult vizsgálat alapján büntetőjogi felelősséget nem állapított meg, de Ruszin Szendi Romulus máshogyan látja a katonák által elkészített jegyzőkönyvet. Megkapta a MOL az amerikai hatóság újabb engedélyét arra, hogy folytassa a tárgyalásokat a szerbiai olajvállalattal a Nissel az orosz többségi tulajdon megvásárlásáról. Az előző engedély szombaton lejárt, ezért a magyar vállalat hosszabbítást kért, hogy lezárja a tárgyalásokat, amelyeket a NISZ orosz többségi tulajdonosával, a Gazprom nyert céggel folytat. A MOL szerint az eddigi megbeszélések jelentős előrelépést hoztak, és a június 16-áig tartó engedélyhosszabbítás lehetővé teszi a tranzakciós dokumentumok véglegesítését. Az izraeli légierő már a Viradóra katonai célpontokat támadott Irán nyugati és középső részén néhány órával azt követően, hogy Irán pedig rakétatámadást hajtott végre Izrael ellen. A fejlemények újabb eszkalációval fenyegetnek a közel-keleti konfliktusban, miközben az Egyesült Államok továbbra is diplomáciai megállapodást próbál elérni Teheránnal. A kormányzó baloldali önrendelkezés nyerte meg a parlamenti választást Koszovóban. A jelenlegi miniszterelnök Albin Kurti pártja a Voksok 42,92%-át szerezte meg. A várakozások szerint a következő hetekben majd kemény koalíciós tárgyalásokra lehet számítani. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, gyenge mérsékelt légmozgással. A csúcsomérséklet délutára 29-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám. Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapát falvi Ciszterci apátság. Az érseki palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az érseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
4: Reklámot hallottak.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2026. június 8-a hétfő van. Adásunk tartalma. Bemutatjuk a Szent Janka imakört és a Pietro Molla férfi szövetséget. A pedagógus képzést, továbbképzést, valamint a köznevelést és a felsőoktatást érintő szakmai együttműködést írtak alá Egerben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk!

0: Santa Gianna Beretta Molla, magyarul Szent Janka, feleség, édesanya, orvos, 1922 és 1962 között élt Olaszországban. Az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentje. 2004-ben volt a szenté avatása Rómában, liturgikus ünnepe április 28-án van. A Szent Janka életét bemutató az Élet Szent című kiállítás az Egri Bazilikában augusztus 30-áig tekinthető meg. Szent Janka a negyedik gyermekével volt várandós, amikor kiderült, hogy az anyamély mellett jóindulatú daganat alakult ki. Orvosai elmagyarázták neki, hogy három lehetősége van: a méh eltávolítása a tumorral együtt, a tumor eltávolítása a terhesség megszakításával, a méh kivétele nélkül, vagy csak a daganat eltávolítása. Ez utóbbit nem javasolták, mert nagy rizikóval jár. Az anya és a magzat halálához vezethet. Szent Janka sebészként tisztában volt a kockázatokkal, mégis a legveszélyesebbet választotta. Azt kérte, hogy csak a daganatot távolítsák el. A szülés előtt másfél hónappal így szólt férjéhez: Pietro, kérlek, ha köztem és a gyermek között kell választanotok, a gyermek mellett döntsetek. Ne mellettem, nagyon kérlek. Szent II. János Pál pápa így fogalmazott Szent Janka kapcsán: Adja Isten, hogy korunk Szent Janka példáján keresztül újra fel tudja fedezni a hitvesi szerelem tiszta, szűzies és termékeny szépségét, amely válaszol Isten hívására. A Szent Janka imakörről és a Pietro Molla férfi szövetségről Lukács Krisztinával, az életvédő imakör egyik alapítójával és férjével, Lukács Lászlóval beszélgetünk, akik a Magyarországi Billings Központ vezetői is. Krisztina és László 4 gyermek szülei. Ahogy Szent Janka élettörténetét itt ezen a kiállításon megismerhetik az érdeklődők, a rádióhallgatók, templomba járók, de működik egy Szent Janka imakör a ti közreműködésetekkel, illetve egy Pietro Molla, aki Szent Jankának a férje volt, Pietro Molla férfi szövetség. Mi a küldetése, a karizmája a Szent Janka imakörnek? Miért, kikért imádkoztok ott?
1: Nevében is benne van, hogy imakör. Ez nem egy bezárult kör, tehát egy nyitott közösség, tulajdonképpen imacsoport, amely 2017-ben alakult meg hivatalosan, és mivel Szent Jankának a mottója az élet szentség felragyogtatása, mármint az, hogy az élet szent, a születéstől a természetes halálig, és itt nagyon sok területe van ugye az életvédelemnek, mi tágabb megfogalmazásban ezért imádkozunk, tehát az életvédelemért, ezért született meg ez az imakör. Nyilván több területe van az imáinknak, tehát az engesztelés, a dicsőítés, a hálaadás az életért, az élet szentségéért, illetve a megosztás is nagyon fontos, ezt misszióként éljük meg. Tehát az imán kívül mindenki a saját képességeihez mérten, vagy a saját karizmájának megfelelően, a saját környezetében terjeszti a Szent Janka életszentségét és magának az imakörnek a létét is. És természetesen nyitottak vagyunk arra, hogyha valaki szeretne csatlakozni az imakörhöz, akkor megteheti.
0: Akkor ez azt jelenti, hogy itt házas párok imádkoznak, vagy ez egy külön női imakör?
1: Ez eredetileg nem női imakör, ez vegyes. A nők egyébként többségben vannak. Gondolom, hogy a Szent Janka anyasága és nőisége miatt, ami megérinti ugye a nőket. Vannak férfi tagjai is, de kevesen, akiket az élet, az kimondottan az életvédelem tágabb értelemben érdekel, vagy akik fontosnak tartják, ők szoktak csatlakozni, de egyébként mivel megalakult ennek az imakörnek a férfi oldala, és hát mi nyitottak vagyunk természetesen a Szentlélek sugallataira, és nem tudom, hogy hova fog alakulni a Szent Janka imakörnek a jövője. Most egyenlőre azt tudom, hogy épp egy Szent Janka imakörnek tartott lelkinapot követően vagyunk itt a kiállítással, és nagyon sok kegyelmet kaptunk, és mindig kapunk újabb és újabb feladatokat, és újabb tagokat, akik csatlakoznak. De ha időrendi sorrendben nézzük, akkor a Szent Janka imakör volt az első, ezért több imatársunknak a férje is csatlakozott. Időközben, ahogy a kiállítás is kibővült, a Pietro Molla életének bemutatásával, mint üzenettel, ezzel egy időben tulajdonképpen megszületett az úgynevezett Pietro Szövetség, amiről Laci fog beszélni.
0: Igen, így fordulok akkor a férjedhez. Akkor a Pietro Molla férfi szövetségben csak férfiak imádkoznak?
2: Igen, ez egy kifejezetten férfiaknak az ima szövetsége, és a mai napon pont 2 évvel ezelőtt alakult meg egy véletlen folytán, mint ahogy ismerjük a véletleneket. Volt egy lelki nap szervezve Pócs Petribe, ahol előtte ugyan már komolyan gondolkodtunk, és mozgatott bennünket az egyik jó barátommal a házaspároknak a megsegítése, ha úgy tetszik. Itt különösen a válságba került házaspárokról van szó, amit nagyon mélyen a szívünkön hordunk. És kaptunk egy áldást Istenatyától, és akkor elhatároztuk, hogy minden nap imádkozni és engesztelni fogunk, és ha kell, akkor böjtölni is azokért a házaspárokért, akik az ismeretségi körünkben vannak, és válságba kerültek. És azóta ez is már kibővült, mert ugyan mi ilyen csendesen, ilyen búvópatak módján növekszünk, de most már 11-en vagyunk férfiak, akik mind családapák, nagyapák, özvegyek, különböző életállapotokban vagyunk, de mindannyiunknak nagyon fontos ez a küldetés és az idevaló tartozás, és a Pietro Molla életszentsége és életútja és az ő kisugárzását azt érezzük, és azt gondoljuk, hogy nem is gondoljuk, ez igazából ez mondható az, hogy meggyőződésünk, hogy ő egyrészt a saját példájával mutat egy nagyon komoly példát számunkra, másrészt közben jár értünk, és főleg ezekért a házaspárokért, akikért megesik a szívünk, mikor halljuk egy-egy olyan történetet, vagy egy-egy olyan eseményt, ami bármilyen okból, de válságba visznek egy-egy házaspárt.
0: Ez azt jelenti, hogy ti rendszeresen találkoztok ebben a férfi imakörben, vagy mindenki otthon imádkozik?
2: Most már úgy alakult ez ki, mivel nem is csak Magyarországról vagyunk, hanem más országokból, itt Erdélyből is van tagunk, és Magyarországról is, különböző városokból, tehát fizikai képtelenség, minden nap tudjunk találkozni, viszont a napi ima az nagyon fontos mindannyiunk számára. Éppen ezért egy ilyen WhatsAppos csoportunk van, és naponta 2-szer imádkozunk, vagy 2-szer is lehet csatlakozni, reggel 6 órakor és este 8 órakor. Úgyhogy vannak a hajnali imádkozók, és vannak az estik, és van, amikor mind a kettőn is jelen vagyunk, úgyhogy ezt mindenki eldönti, de hogyha valaki nem tud csatlakozni se itt, se ott, akkor elmondja magában az imát. Ami nem egy olyan bonyolult dolog, tehát nem egy olyan 15 perc körülbelül, úgyhogy nem egy olyan nagyon megterhelő dolog, de azért megvannak a kísértések, hogy hanyagoljuk már ezt, mert ez nem is olyan fontos.
0: És ebben az imakörben azért is imádkoztok, hogy Pietro Mollát is oltárra emeljék?
2: Hát mindenképpen, hiszen ő olyan példakép számunkra, aki méltó lenne arra, hogy a felesége mellé kerüljön az oltárra. Ez, azt gondolom, hogy ez csak egy, mondjuk úgy, hogy egy technikai részletkérdés, hogy jelenleg még nincsen, hiszen Szent Janka nem lett volna szent, hogyha nincs egy olyan vagány csávó férje, aki volt Pietro Molla. Tehát ők együtt, és ez a legcsodálatosabb az én szememben, hogy ők egymást tették szenti az életük során. Tehát Pietro Molla se válhatna szenté Szent Janka nélkül, és Szent Janka se lehetne szent, hogyha nem lett volna ott Pietro Molla, aki nagyon komolyan támogatta őt, és nem csak az, hogy támogatta az anyaságában és a hitében, hanem még bőven mielőtt találkoztak volna, már azelőtt napi szinten imádkoztak egymásért. Tehát ők nagyon komolyan készültek a házasságra, még abban az időben, amikor nem is tudták, hogy ki a másik felük.
0: Egy-egy mozzanatot esetleg, ha kiemelné Pietro életéből, ami most megszólíthatja a fiatal férfiakat, fiatal apákat, férjeket.
2: Hát én azt gondolom, hogy talán az egyik legfontosabb dolog, amiről mindig megfeledkezünk, vagy nem tudom, egy kicsit így ilyen talán elsikadunk így ezek a dolgok felett, de az, hogy előre tervezni, és imádkozni, mélyen kérni az Isten kegyelmét, arra vonatkozóan, hogy az ő elképzelése szerinti feleséget mutassa be nekem. Ez, mert annál jobb nincsen. Tehát tök jó az, hogyha találkozunk egy vagány csajjal, de hogyha az nem az Isten akarata szerinti leányzó, akkor közöm nincsen hozzá, és akkor el kell engedni. Én azt gondolom, hogy talán ez az egyik legfontosabb dolog, hogy komolyan mélyen keresni az Isten akaratát és az Isten akarata szerinti párunkat.
0: A férjed elmondta, hogy Pietro miben adhat példát a fiataloknak. Szent Janka szerinted miben adhat példát, hogyha az ő életéből is kiemelnél egy mozzanatot, akár itt párkeresés, társkeresés kapcsán?
1: Hát ugyanezt a mozzanatot tudom kiemelni, mert őszintén imádkozott és kérte a szűzanyát, illetve az Isten akaratát kereste, miután lediplomázott és orvosként kezdett el dolgozni. Megfordult a fejében az Istennek szentelt élet, hogy ő misszionárius lesz valahol Brazíliában, ahol a bátyja is élt. Aztán nagyon sok ima és a gyóntatója és a lelkivezetője irányítása kapcsán rátalált az Isten akaratára, és megértette azt, hogy ugye kevés a jó anya, és hogy neki az anyaság a hivatása, és onnantól kezdve imádkozott azért, ő is a szűzanyához, a jó tanács anyjához, hogy mutassa meg neki azt a férfit, aki velő keresztény családot tud alapítani. Úgyhogy így utólag kicsit megmosolyogtató, hogy mind a ketten egyébként ismerték egymást látásból. Pietro tudta, hogy ki ez a fiatal orvosnő, ráadásul a rendelőivel szemben lakott, tehát ismertek voltak a környéken, a faluban. Aztán egy primicián találkoztak egy papszentelés után, és akkor jött a nagy szerelem. Tehát két érett felnőtt ember, akik évek óta imádkoztak a leendő párjukért és a családjukért. És én is ezt szoktam mondani a fiataloknak, hogy már él valahol az a, például a lányoknak elmondom, hogy már él valahol az a fiú, akihez te hozzá fogsz menni, és nem tudod, hogy hol van, lehet, hogy ismered, lehet, hogy nem, akkor most kezdj el imádkozni érte.

0: A Szent Janka imakörről és a Pietro Molla férfi szövetségről Lukács Krisztinával és férjével Lukács Lászlóval beszélgetünk, akik a Magyarországi Billings Központ vezetői.
1: Említettük, hogy pont ma ugye április 28-án van az ő emléknapja, és az előző hétvégén ünnepeltétek. Milyen módon ünneplitek a közösségetekben Szent Jankát?
2: Nekünk ez természetesen minden évben nagy ünnep, hogyha hétvégére esik, szombatra vagy vasárnapra, akkor egy picit egyszerűbb, vagy akkor közelebb van a napjához, az emléknapjához. Ha nem, akkor valamelyik hétvégén mindig szervezünk valamilyen lelki programot. Most a Szent Janka imakörnek volt a lelki napja, egy 24 órás Szenes István atya vezetésével. Korábban a Pietro Szövetségnek volt lelki napja, tehát ezt szeretném még így elmondani az imádkozásunkhoz, hogy különböző formákban imádkozunk, tehát amikor tudunk személyes jelenléttel, de van online imacsoport is, viszont azt nagyon fontosnak tartjuk, hogy évente többször találkozzunk az országnak valamelyik pontján, hát főleg Pócs Petriben vagy Mária Pócson, és erősítsük egymást. Úgyhogy ez volt most a lelki nap, amivel ünnepeltünk, illetve a mai nap, mert úgy gondolom, hogy ha április 28-án történik valami, akár a kiállítással kapcsolatosan, akár egy ismertető előadás, valamilyen meghívást kapunk, akkor az valahogy mindig jel a Jóisten részéről, hogy nagyon fontos az ő tiszteletének a terjesztése, és bízunk benne, hogy nagyon sok ember fogja itt látni a nyár folyamán, és hogy barátot találnak, és közbenjárót találnak Szent Jankába is, illetve most már mondhatnám azt is, hogy Pietro Mollában is.
1: Szent Janka az édesanyák, az orvosok, a meg nem született magzatok védőszentjeit olvashatjuk az egyik molinón, és fontos az is, hogy arról is szóljunk, hogy tehát itt tulajdonképpen az életvédelemről van szó, hogy említettük a beszélgetés elején, hogy a tisztán megélt házasság is mennyire fontos az Isten törvénye szerint, ugye, tanultuk, ha még emlékszünk rá, vagy hogy a gyermekáldást mesterséges úton megakadályozni nem szabad, tehát az bűn, hogy a Billings Központ hogyan kapcsolódik a ti szolgálatotokhoz.
2: Ez látszólag egy másik út, ami elért minket párhuzamosan Szent Jankával. A negyedik gyermekünk születése után ismertük meg ezt az ovulációs módszert, vagy teljes nevén Billings ovulációs módszert, amiben felfedeztük az Isten csodáját, és felfedeztük azt az utat, amellyel a házaspárok megélhetik a tiszta házas életet. Ez azt jelenti, hogy mivel ez a módszer önmegfigyelésen, cikluskövetésen alapul, és a férj bevonásával történik, egy nagyon mély kapcsolat alakul ki a férj és feleség között, és tulajdonképpen az ő kezükbe helyezi a Jóisten ezáltal a módszer által azt a tudást, amellyel ők elérhetik a gyermekáldást, vagy elkerülhetik mindenféle mesterséges eszköz és beavatkozás nélkül. És ez azért fontos, mert elmélyíti a felek közti kommunikációt, és olyan mély intimitást tudnak felszabadultan megélni a házaspárok, hogy még a válságban lévő párok is tudnak gyógyulni. És miután mi ezt megismertük 20 évvel ezelőtt ezt a módszert, és néhány évre rá felkértek minket a Magyarországi Billings Központ vezetésére, akkor úgy gondoltam, hogy védőszentekre van szükségünk ehhez az életvédő munkához, és az egyik védőszentünk, akit választottunk, Szent II. János Pál pápa, a másik pedig Szent Janka. És ugye Szent Jankának is a szavajárása volt, meg a pápának is, hogy az élet szent, és nagyon sokat tanulhatunk tőle. Ugye II. János Pál pápának köszönhetjük a testteológiáját, amelyben elmagyarázza tulajdonképpen a krisztusi tanítást, ami 2000 éve ugyanaz, és elmagyarázza azt, hogy ez egy milyen csodálatos dolog maga a szexualitás, a házaspárnak, ami az Isten ajándéka. Úgyhogy mi rendszeresen kérjük ennek a két szentnek a közbenjárását, tehát Szent Janka végül is így kapcsolódik ide, és nagyon sokszor imádkozunk beteg babákért, vagy veszélyeztetett várandóságokért, vagy azért, hogy egy házaspár elérje a gyermekáldást, és nagyon-nagyon sok ima meghallgatásról tudunk beszámolni ezen a területen, úgyhogy a kettő így kapcsolódik össze, hogy a Billings Központnak a hátterében áll a Szent Janka imakör, akik segítik a mi munkánkat, a Billings oktatók munkáját, és hát minden a Billings módszert használó házaspárnak és nőnek és fiatalnak az életét.
1: És végül egy személyes tanúságtétel, ha még belefér, hogy te, ti, hogy kapcsolódtatok, hogy találkoztatok Szent Janka életszentségével.
2: Hát azt szoktam mondani, hogy valahogy rátalálunk a szentekre akkor, hogyha baj van az életünk nehéz pillanataiban, de valójában azt kellene mondanunk, hogy ők találnak meg minket. A mi élethelyzetünkben egy veszélyeztetett várandóság volt, és egy olyan diagnózis, egy olyan sejtett diagnózis, hogy a harmadik gyermekünk, kislányunk beteg lesz. Tehát valamilyen fogyatékossággal fog születni, és mi visszautasítottuk a további vizsgálatokat, amelyeket felkínáltak nekünk azért, hogy ha úgy döntünk, hogy mégis beteg a gyerek, akkor, és nem szeretnénk, ha megszületne, akkor elvetethetjük. Ezeket visszautasítottuk, és onnantól kezdve azért egy nehéz lelki vívódás következett a maradék 6 hónapban, és ezt látva a lelkivezetőnk ajánlotta, hogy hát van egy olasz szent, akit egy éve avattak szenté, és hogy kérjem az ő közbenjárását. És akkor kérdeztem, hogy ki az? Hát Gianna Beretta Molla. És aztán utána néztem, eleinte csak imádkoztam, és az volt az ima meghallgatásomnak, és azt a csodát éltük meg, hogy a várandóság végére, mire elért a szülés időpontja, addigra teljesen megnyugodtam, és el tudtam fogadni azt, hogy ő beteg lesz. Aztán az egy külön kegyelem volt, hogy egészségesen született, és az én betegségeim is eltűntek tulajdonképpen, és innentől kezdve egy olyan erőt éreztem az vele való kapcsolatból, ami aztán az életem további részére is kihatott, és akkor kezdtem utána nézni az életének, hogy ki is volt ő, és mi volt az élete, és aztán az első megerősítő élmény az volt, amikor a férjem elvitt Olaszországba, mert ez volt a kérésem, hogy lássam azokat az utcákat, ahol ő a kis autóját vezette, és ahol rendelt. És innentől kezdve akkor döntöttem el, hogy minden nőnek, minden magyar nőnek meg kell ismernie, akármilyen életállapotban is van Szent Jankát, meg hát persze a férfiaknak is egyébként, mert ő a modern korunknak a nagy példaképe és az életvédők példaképe, a keresztény családok segítője. Ugye tudjuk, hogy az Isten minden korban küld szenteket, és most úgy tűnik, hogy rá volt szükség, meg hát persze a férjére is, a 20.-21. században.
1: És végül, ha valaki szeretne csatlakozni az imakörhöz, hol teheti ezt meg?
3: Ha bárki szeretne csatlakozni, akkor a szentjanka.hu honlapon talál elérhetőséget, és ott tud csatlakozni hozzánk is, illetve a női ághoz is, a Szent Janka imakörhöz is.
0: Az élet szent. A Szent Janka életét bemutató kiállítás kapcsán az életvédelemről beszélgettünk. Vendégeink voltak Lukács Krisztina és férje Lukács László, akik a Magyarországi Billings Központ vezetői is. Az Élet Szent című kiállítás az Egri Bazilikában augusztus 30-áig megtekinthető.

0: a pedagógus képzést, a pedagógus továbbképzést, valamint a köznevelést és a felsőoktatást érintő szakmai együttműködések erősítése érdekében együttműködési megállapodást írt alá az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora és a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete elnöke. Elhangzott: a felek a jövőben közösen dolgoznak többek között szakmai programok, tájékoztatók és továbbképzések megvalósításán, valamint a komplex alapprogram hatékony működésének támogatásán. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilonát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorát hallják.
1: Abból az alkalomból, hogy az egyetem az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem együttműködési megállapodás köt a Köznevelési Szakértők Országos Egyesületével. Minden partnerség fontos az egyetem számára, de különösen értékesek azok az együttműködések, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a küldetésünk egyik meghatározó területéhez, a pedagógus képzéshez, a köznevelés támogatásához és a nevelés-oktatás minőségének folyamatos fejlesztéséhez. Egyetemünk számára a pedagógus képzés, sokszor beszéltünk már erről, történelmi örökség, hivatás, felelősség. Egyetemünk hosszú évtizedek óta meghatározó szereplője a hazai pedagógus képzésnek, és kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a köznevelés szereplőivel szoros kapcsolatban, a gyakorlati tapasztalatokra építve, tudományos megalapozottsággal járuljunk hozzá a magyar köznevelés megújításához, a magyar pedagógus képzés műveléséhez. A ma aláírásra kerülő megállapodás is ezt a célt szolgálja, olyan szakmai keretet teremt, amelyben az egyetem és az egyesület tudása, tapasztalata, kapcsolatrendszere egymást erősítve hasznosulhat. A Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete olyan szakmai közösséget képvisel, amelynek, de erről majd elnök úr bizonyára fog majd szólni bővebben is, de meggyőződésünk szerint olyan szakmai közösséget képvisel, amelynek tagjai nap mint nap közvetlen tapasztalatot szereznek a köznevelési intézmények működéséről, kihívásairól, fejlesztési lehetőségeiről. Ez a tudás különösen értékes számunkra, hiszen egyetemként akkor tudunk igazán a gyakorlatorientált és a köznevelés valós igényeire reagáló képzést folytatni, továbbképzéseket, szakmai programokat kínálni, ha élő kapcsolatban maradunk azokkal, akik a köznevelés mindennapi gyakorlatát ismerik, és közelről járatosak abban. Az együttműködésnek egyik kiemelt eleme, hogy az egyesület ösztönzi a szakértőit az EK által biztosított díjmentes pedagógus továbbképzésekre. De kiemelném azt, hogy külön öröm számunkra, hogy a megállapodásban hangsúlyosan jelenik meg a komplex alapprogram. Ugye a jelenlévők biztosan tudják, hogy ez egy pedagógiai innovációja az egyetemünknek, amit 2014-től kezdtünk kidolgozni, és 2018-tól felmenő rendszerben vezettünk be a köznevelésbe, és ma már több mint 800 iskolában működik szerte az országban, Vas megyétől Hajdú-Bihar megyéig, minden megyében. Az egyesület közreműködése a program működtetésében, stratégiájának megismertetésében és disszeminációban jelentős támogatást adhat ahhoz, hogy a program eredményei minél szélesebb körben váljanak ismerhetővé és alkalmazhatóvá a jövőben is. Az EKKE szakmai támogatásával járul hozzá ahhoz, hogy a kitűzött intézményi célok megvalósuljanak, és a komplex alapprogram hatékonyan szolgálja továbbra is a köznevelés fejlesztését. A most létrejövő partnerség gyakorlati együttműködést is jelent, közös szakmai napokat, tájékoztatókat, programokat fogunk szervezni. Bemutatjuk az EKE szolgáltatásainak, képzéseinek szakmai lehetőségét is, valamint helyszínt biztosítunk az Egyesület szakmai rendezvényeihez. Ezek az alkalmak lehetőséget teremtenek arra, hogy a szakértők, az oktatók, a mentorok és az intézmények képviselői párbeszédet folytathassanak egymással, megoszthassák a tapasztalataikat, közösen keressenek válaszokat az oktatás aktuális kérdéseire. Fontosnak tartom kiemelni a mentori tevékenység támogatását, partnerintézményi hálózat továbbfejlesztését, azt, hogy az egyetemünk bevonja

0: Kölcsönös párbeszéd különösen fontos egy olyan időszakban, amikor az oktatás minden szintjén gyors változásokkal, új elvárásokkal, új lehetőségekkel találkozunk. A mai aláírás számunkra egy közös szakmai szándék kifejezése. Annak a szándéknak a kifejezése, hogy a felsőoktatás és a köznevelés szereplői egymással szoros együttműködésben dolgozzanak a pedagógus pálya presztízsének erősítéséért, a képzések minőségének fejlesztéséért, valamint a gyermekek és a tanulók eredményesebb neveléséért, oktatásáért. Bízom abban, hogy az együttműködés mindkét fél számára értékes és gyümölcsöző lesz, kézzelfogható eredményeket hoz a pedagógus képzés, a pedagógus továbbképzés, a szakértői munka és a köznevelési intézmények támogatása területén. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nevében köszönöm a köznevelési szakértők egyesületének, elnök úrnak, és a vezetőségnek a nyitottságot, a bizalmat és az együttműködési szándékot, és köszönöm mindazok munkáját, akik előkészítették a megállapodást. Kívánom, hogy a ma létrejövő partnerség hosszú távon is szolgálja a közös céljainkat, a magyar köznevelés és a pedagógus képzés minőségének erősítését, szakmai közösségek összekapcsolását, és mindez a jövő nemzedékének javára történjen.
1: A megállapodásról Boldizsár Bertalan Gyulát, a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete elnökét hallják.
2: Amikor először megláttam a rektorasszonynak a bemutatóját erről az újfajta pedagógus képzésről, akkor az azonnal megfogott, és egyből elkezdtünk gondolkodni azon, hogy ezt a gyakorlatban hogyan tudnánk megvalósítani, és ugye mivel mi országos lefedettségű egyesület vagyunk, emiatt azt mondhatom, hogy minden megyében vannak kiváló szakértők, és ezek a kiváló szakértők intézményekkel vannak kapcsolatban. És ugye mivel, hogy ők ismerik, tehát mindenki az adott területén ismeri ezeket az intézményeket, ismeri a szakembereket, a pedagógusokat, így talán segítséget tudunk abban nyújtani, hogy a megfelelő mentorok kiválasztásában megfelelően történjenek ugye azok a lépések, és azok a mentorok kerüljenek tényleg mentori pozícióba, akik valóban tudnak segíteni a pedagógus növendékeknek, és igazából hozzáadott értéket tudnak adni pedagógus jelölteknek, a hallgatóknak. Nyilvánvalóan, persze nyilván ezt elő kell készíteni. Ezt én azért mondom, mert gyakorló mentorként, tehát én nekem is voltak már hallgatóim, a mi intézményünk is fogad hallgatókat, főiskolai, egyetemi hallgatókat. Természetesen föl kell készülni, egyrészt tehát a humán erőforrás, amiről az előbb beszéltem, nagyon fontos a megfelelő mentorhálózat, másrészt pedig ugye a tárgyi feltételeknek a biztosításai. Én azt gondolom, mivel hogy gyakorló szakértő vagyok, és azért, ha nem is az ország egész területén, de azért Észak-Magyarországon, sőt, picit még kiterjesztve is nagyon sok iskolában ott vagyok, hogy ezek mind-mind adottak, és úgy gondolom, hogy szinte egyébként várják is. Tehát az, hogy minél felkészültebb, minél agilisabb a kor változásaira választ tudni adó pedagógusokat mentorálhatnak, amelyeket később szinte, hát, hogy úgy mondhatom, ki is néznek maguknak, és már lehet, hogy akkor megvan az új helyük, a új munkahelyük a hallgatóknak is. Ezt, hogyha összetudjuk hozni, és úgymond a kellemest a hasznossal, akkor én úgy gondolom, hogy már hozzáadtunk, és értéket teremtettünk, illetve ez az együttműködés már is gyümölcsözött.

Kedves hallgatóink, elhangzott a közélet. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. Műsorunkat 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az országgyűlési képviselők tiszteletdíjának csökkentéséről, valamint a még folyamatban lévő devizahiteles perek végrehajtások felfüggesztéséről dönthet az országgyűlés ma, e heti kétnapos ülésének első napján. A döntéshozatalok során megválasztatja az országgyűlés a Tisza frakció által kezdeményezett 5 vizsgálóbizottságból 4-nek a vezetőit, tagjait. Szavaznak a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, illetve a kegyelmi botrány felelőseit, továbbá a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság tagjairól és tisztségviselőiről. A végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság tagjairól, amelynek élére Magyar Péter miniszterelnök Torockai Lászlót, a Mi Hazánk frakcióvezetőjét javasolta, később döntenek. A házszabálytól eltérve tárgyalják és a nap folyamán szavaznak is a képviselők az országgyűlésről szóló törvény és az azzal összefüggő egyes törvények költségcsökkentéssel kapcsolatos módosításáról. Ennek alapján a képviselők tiszteletdíja 40%-kal csökkenhet összességében. Ugyancsak vita lesz majd határozathozatal az egyes tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálata érdekében az érintett folyamatban lévő eljárások kezeléséről szóló törvényjavaslatról, az előterjesztés a még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja. A vagyonnyilatkozati rendszer felülvizsgálata elengedhetetlen, nem csak az átláthatóság és a közélet tisztaságának növelése, vagy a közvélemény információigényének korrekt kielégítése miatt, hanem az uniós források hazahozatala érdekében teljesítendő előírások miatt is, közölt az országgyűlés elnöke a Facebook oldalán. Forstofer Ágnes azt írta, a vagyonnyilatkozati adattartalom alkalmatlan bárki vagyoni helyzetének vagy vagyongyarapodásának megállapítására, mivel az adatkérés elavult és nagyon hiányos, évről évre összehasonlíthatatlan, nem biztosítja a transzparenciát. Még májusban elkezdődött a politikai alapon megadott menekülti jogállások felülvizsgálata, tudatta a belügyminisztérium az MT-vel. A tárca elkötelezett a jogállamiság és a törvényi előírások maradéktalan betartása mellett, írták, konkrét neveket nem említettek. Új belső vizsgálatot rendelt el a honvédelmi miniszter az Újdörögdi lőtéren tavaly márciusban történt kézigránát baleset ügyében. Bár az ügyészség napokban lezárult vizsgálat alapján büntetőjogi felelősséget nem lehet megállapítani, de Ruszin-Szendi Romulus máshogyan látja a katonák által elkészített jegyzőkönyvet. Megkapta a MOL az amerikai hatóság újabb engedélyét arra, hogy folytassa a tárgyalásokat a szerbiai olajvállalattal, a Nissel, az orosz többségi tulajdon megvásárlásáról. Az előző engedély szombaton lejárt, ezért a magyar vállalat hosszabbítást kért, hogy lezárja a tárgyalásokat, amelyeket a Nisz orosz többségi tulajdonosával, a Gazprom Nyeft céggel folytat. A MOL szerint az eddigi megbeszélések jelentős előrelépést hoztak, és a június 16-áig tartó engedélyhosszabbítás lehetővé teszi a tranzakciós dokumentumok véglegesítését. Az izraeli légierő már a víradóra katonai célpontokat támadott Irán nyugati és középső részén, néhány órával azt követően, hogy Irán rakétatámadást hajtott végre Izrael ellen. A fejlemények újabb eszkalációval fenyegetnek a közel-keleti konfliktusban, miközben az Egyesült Államok továbbra is diplomáciai megállapodást próbál elérni Teheránnal. Több mint 4%-kal emelkedett a kőolaj tűzsdei jegyzése reggel az Iránnal kapcsolatos feszültség fokozódása miatt. Ez a Brent típusú és az amerikai nyersolaj esetében is igaz. A kormányzó baloldali önrendelkezés nyerte meg a parlamenti választást Koszovóban. A jelenlegi miniszterelnök Albin Kurti pártja, a Voksok, majdnem 43%-át szerezte meg. A várakozások szerint a következő hetekben kemény koalíciós tárgyalásokra lehet számítani. Kétnapos hivatalos látogatása érkezett Fennyanba a Xi Jinping kínai elnök, akit az észak-koreai főváros repülőterén Kim Jong-un észak-koreai vezető és felesége fogadott. A kétoldalú kapcsolatok további fejlesztéséről és a közös érdeklődésre számot tartó nemzetközi kérdésekről tárgyalnak. Földrengés sorozat okozott károkat a görögországi Évia szigetén, a legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. Athénban is érezni lehetett. A földmozgásban az eddigi jelentések szerint nem sérült meg senki. Júliustól több helyszínen is megtiltják az elektromos rollerek használatát Hajdúszobosztón. A korlátozás a turisztikai övezetekre, sétányokra, parkokra, valamint iskolák, rendelők és a piac környékére is kiterjed, és nem csak az e-rollereket, hanem más elektromos közlekedési eszközöket is érinti. Végül az időjárásról: derült az ég, fátyol és komoly felhőkkel, csapadék nélkül, gyenge mérsékelt légmozgással, a csúcsőmérséklet 29-30 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: mindennapi egészségünk.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berecz Renátát hallják. Mai egészségügyi műsorunk témája a nyári egészségmegőrzés lesz. Beszélgetünk arról, miért fontos a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel, hogyan táplálkozzunk nyáron, miért nagyon fontos a napégés elleni védekezés, és hogy például mit tehetünk az ödémásodás ellen. Vendégünk Pintér Szilvia, okleveles masszőr, természetgyógyász, fitoterapeuta, életmód tanácsadó és terapeuta. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és visszatérő vendégünket itt a stúdióban, Pintér Szilviát, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy itt a nyár közelettével mit is tudunk tenni az egészségmegőrzés érdekében, és hogy nyáron mit érdemes tenni a szervezetünkért, hiszen jön a meleg idő, ami egyébként is nagyon sok mindent befolyásol. Üdvözöllek itt, Szilvi.
2: Szeretettel köszöntelek téged is és a hallgatókat, és köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Hogyan tudunk, ha még van időnk, rákészülni a nyári időszakra?
2: Szerintem erre nem lehet rákészülni. A tavasz az egy elég szélsőséges időjárási helyzeteket hozó évszak, amint látjuk szerintem, és tapasztaljuk.
1: Hát nem, most június van.
2: Hát de igen, de igazából ez még csak ilyen nagyon meteorológiai nyár, tehát még azért ez a nagy hőingadozások és egyéb, meg ez az egyik nap hideg, másik nap meleg eső, ez még azért megviseli a szervezetet, és erre jön majd ugye, amikor berobban a kánikula. Tehát szerintem csöbörből vödörbe érkezünk most már. Nagyon rákészülni nem lehet. Én azt gondolom, hogy alkalmazkodni kell mindig az időjárási körülményekhez, tehát most, ha hűvösebb van és jól esik a kicsit laktatóbb és mondjuk cukrosabb tartalmú étel, együnk azt, de amikor bejön a nagy meleg, tehát alapvetően azt gondolom, hogy a táplálkozásunkon és az italfogyasztásunkon, tehát vízfogyasztásunkon, a mozgásunkon, tehát alapvetően mindenen változtatni kell, amikor bejön a nagy meleg, és erre azért jó készülni, hogy ne akkor hirtelen terheljük a szervezetünket. Tehát most már el lehet kezdeni egy kicsit lájtosabban kajálni, el lehet kezdeni több vizet fogyasztani, kicsit kitolni az esti lefekvés idejét, hogy majd ugye, amikor nagy meleg lesz, akkor a hűvösebbe talán könnyebb, és most el kell kezdeni például a lakásokat szellőztetni, hogy ne induljon el nagyon felmelegedni a lakás, mert ugye az egy pillanat alatt megtörténik, főleg a panelekre jellemző ez.
1: Amit mondtál, azért is jó, hogy nem mindenre lehet felkészülni, mert azt gondolom, hogy amikor a nagy meleg beüt, arra tényleg képtelenség felkészülni. Mi történik ilyenkor a szervezetünkben, amikor hirtelen mondjuk már 30 fok fölötti értékeket mérhetünk, és inkább ugye 40 felé közelít?
2: Hát alapvetően az egészséges szervezet tud alkalmazkodni ehhez, és alapvetően, hogyha az éghajlatunk nem ilyen lenne, amilyen most már, akkor ugye ez nem berobbanna, hanem fokozatosan jönne. De ugye mindenképpen egy lelassult vérkeringés, egy keringés lassulás, egy fokozott izzadás, tehát folyadékvesztés, kialvatlanság, feszültség, tehát ezek mind-mind-mind megterhelik a szervezetet, és a legjobban ugye nyilván a szívet terhelik, hiszen ő a keringető rendszernek a központja, és ezáltal ugye a vízháztartásunkra, a vizeletkiválasztó rendszerre, az idegrendszerre, mindenre kihat sajnos.
1: Mit tehetünk akkor a szívünk egészségéért ilyenkor?
2: Hát bármennyire is nem komfortos például a melegben mozogni, a mozgás nagyon-nagyon fontos. Főleg azoknak az embereknek, akiknek van egyébként is valamiféle keringési problémájuk, ott ugye fokozottan jelentkezik például a bokaödémásodás, de akár ez már a kézre is átterjedhet, vagy térdig is följöhet. Tehát a mozgás nagyon fontos. Nyilván nem a 40 fokba, tehát reggel vagy este a hűvösebb időkbe, és csak annyira, amennyire nem megterhelő, vagyis illetve, amikor még pontosan viselhetően megterhelő, így a jó kifejezés, mert ugye nem megterhelő a séta, de az nem biztos, hogy elég mozgás. Tehát pont annyira, amennyit még visel a szervezetünk, de már egy kicsit kihívás. A mozgás mindenképpen nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy aki ülő munkát végez, az mindenképpen próbáljon óránként felállni az asztaltól 10 perc mozgás, vagy legalább egy kis bokamozgatás, ha épp nem tud felállni, mert hát nyilván most riport közben te se fogsz itt elszaladni, gondolom.
1: De végeztünk fel is.
2: Jó. De hogy egyébként, tehát nyilván vannak, erre akartam utalni, hogy vannak olyan munkakörök, amiből nem lehet azért így 10 percekre kiszállni, de hogy akkor legalább mozgassuk meg a bokánkat mindenképpen. Nagyon fontos a megfelelő lábbelinek a viselése, tehát kényelmes legyen, nyitott legyen, vezesse el az izzadságot, ez a ruhára is igaz egyébként. Tehát alapvetően a mozgás nagyon fontos, és a folyadékfogyasztás. Ez a kettő legfontosabb. Én nem tudom azt mondani, hogy 2,5 liter víz van, akinek elég, van, akinek a 4 liter is kell. Attól függ, aki szabadba dolgozik, nagy melegbe, vagy meleg üzembe, ott mindenképp több kell a 2,5 litertől.
3: És akkor inkább a vizet javaslod? A kávéfogyasztáson ilyenkor a cukrosüdítőkkel?
2: Ezeket nagy, egyébként sem. Tehát a kávét mértékkel, de nyáron meg pláne, hiszen víz visszatartó hatása van a kávénak, tehát egy bokaödémásodásra kimondottan rossz hatással van a kávé például, tehát hogy az semmiképpen nem. Illetve ugye a vérnyomást is befolyásolja a pulzusszámot, és egyébként is egy magas vérnyomásra még ráhúzunk egy jó kis kávét, vagy egy cukrosüdítőt, az nem biztos, hogy jót tesz. A cukor az a nyáron a cukor egyáltalán nem télen se, de nyáron meg végképp nem. Télen azért több energiát igényel a szervezetünk. Nyáron a saláták, salátával, könnyű húsok, zöldségfélék, gyümölcsök. Ha cukor, akkor gyümölcs. Jó, tehát, hogy inkább.
3: Azt gondolja az ember, hogy még működnek ugye ezek az ösztönök bennünk, hogy amúgy is kevesebbet vagy másféléket eszünk nyáron, mint télen. De hogy akkor ez végül is ez visszahozható, hogyha nagyon odafigyelünk magunkra, hogy mit tesz jót nekünk, hogy felismerjük, hogy talán egy kicsit kevesebbet, egy kicsit másféle típusú ételeket, italokat kellene fogyasztani.
2: Alapvetően ez tudatosan változtatható, csak a megszokások rabjai vagyunk. Tehát, hogy szeretünk jól és jókat enni, elfelejtettük ezt, az ösztöneink felejtették el azt, ami régen volt, hogy ugye évszaknak megfelelően táplálkoztak az emberek, nem volt hűtő, nem volt fagyasztó, nem voltak készételek a boltokba, nem volt pizzafutár, nem volt hamburgerező, tehát, hogy igazából az emberek régen nyáron azt ették, amit megtermeltek saját maguknak, és mindig csak annyit, amennyit el tudtak fogyasztani. Ez miatt változatosan táplálkoztak, és nem volt minden nap hús például, mert nem, alapvetően sem ez volt a szokás, de hogy mi már most ez a legyünk túl az evésen, ez a kategória van. De ha tudatosan odafigyelünk, akkor igen, ezen nem olyan nagy dolog változtatni. És én azt gondolom, hogy ezt mindenki tapasztalja, hogy a melegben nem is igazán kívánjuk ezeket a nagyon zsíros ételeket. Na de hát vasárnap nem múlhat el húsleves nélkül, vagy töltött káposzta nélkül, vagy rántott hús nélkül, de jelentem elmúlhat. Nem történik semmi, hogyha nem ilyet eszünk vasárnap.
3: És hát a másik borzasztó tény, hogy Magyarország élen jár a túlsúlyosok tekintetében, sajnos, és valóban az a helyzet, hogy nem igazán vagyunk sem egészségtudatosak, sem nem próbáljuk megőrizni az egészségünket. Tisztában vagyunk-e igazából azzal, hogy amit megeszünk, az tulajdonképpen tényleg mi vagyunk?
2: Nincsenek tisztában ezzel az emberek egyáltalán. Az például, hogy a cukor mennyire káros az emberi szervezetre, ezt szerintem az embereknek a 90%-a nem tudja. Tehát, hogy gyakorlatilag az egyik legnagyobb probléma a cukorral, hogy rugalmatlanná teszi az érfalakat, és ez miatt az tehát az erekbe lassul a keringés, berakódnak az erekbe, amiknek nem kellene, és ott akár egy trombózis is kialakulhat, vagy akár egy embólia, és ezt csak a cukor is meg tudja tenni. Tehát, hogy ehhez nem kell bármiféle. Ha még erre jön egy mozgáshiány, egy kevés vízfogyasztás, akkor ez egyenes út egy ilyen keringési problémához. És akkor még jönnek a zsíros ételek, jön minden olyan, ami ezt, a stressz, tehát hogy gyakorlatilag az életmódunk határozza meg az egészségünket.

0: cukorbetegséggel küzdők felszoktak keresni téged, hogy valahogy irányt mutass nekik a diétában, és hogy egy kicsit jobban érezzék magukat?
1: Egy kicsit azt érzem, hogy bizalmatlanok az emberek ezzel a természetgyógyászattal kapcsolatban, mert az orvos ír nekik elő egy diétát általában. De van, amikor nem, hanem csak azt mondja, hogy diétázzon, meg itt a gyógyszer és szedje, vagy szúrja magát, attól függ, milyen stádiumban van, és azt gondolják, hogy ez mellett mindent lehet, és hogy ez így tök jó. De egyébként teljesen, tehát még egy bizonyos szintig visszafordítható ez a cukorbetegség is. Én nem, tehát nyilván egy inzulinosnál nem, ott már nem, egyébként se nyúlunk bele az orvosi kezelésbe, de egy nagyon jól felépített tudatos táplálkozással teljesen visszafordítható az a folyamat, megállítani mindenképp meg lehet.
0: Tudnál nekünk mondani egy minta étrendet egy napra vonatkozóan?
1: Nagyjából tudok, de ezt senki ne vegye készpénznek, jó? Tehát mindig egyéni elbírálás, mert általában a cukorbetegséghez már szokott társulni másféle betegség is. Jó, tehát én azt gondolom, hogy egy cukorbetegnek, aki még nem inzulinos, jó, maradjunk ennyibe, hanem aki mondjuk gyógyszerrel szabályozza a cukorját. Egy cukorbetegnek a saláta saláta salátával, én tudom, hogy az emberek utálják, egyébként mi magyarok nagyon rosszak vagyunk salátafogyasztásba, meg nálunk a saláta az mondjuk krumpli saláta, nem feltétlenül a zöld saláta, tehát én a zöld salátáról beszélek. Tehát például reggelire mondjuk pár szelet sonka vagy sajt salátát zöldségfélével, paradicsom, paprika, hagyma. Kenyér helyett nagyon jók ezek az extrudált kenyerek, nem akarok márkanevet mondani, a rizs felfújtak, stb., de az csak nagyon módjával. Nagyon fontos, hogy aki cukorbeteg, sokszor keveset. Jó, tehát nem egyszerre lakunk jól pukkadásig, hanem nem többször eszünk keveset. Fontos a 10 órai, nyilván attól függ, mikor reggelizik, de 10 óraira gyümölcs például nagyon jó, hiszen a gyümölcs az nem, most nem azt mondom, hogy 2 kiló eper, mert meg vagy 2 kiló cseresznye, mert ott azért drasztikus cukoremelkedés van, de hogy a gyümölcsöknek a cukortartalma nem olyan szinten terheli a szervezetet. Jó, tehát 10 óraira valamiféle gyümölcs, vagy ha belefér, akkor a répa az például tök, nem gyümölcs, zöldség, bár én a gyümölcshöz szoktam sorolni, mert jó édes, de hogy például az 10 óraira egy tök jó választás. Ha nagyon-nagyon nem megy, és nagyon éhesek vagyunk, akkor ott megint lehet enni egy kis rizsszeletet, pufasztott rizs, vagy mindegy, ez a, akármi a az.
0: Itt
1: pufasztott.
0: Egy gondolat erejé, ha megállnánk, hogy miért mondják azt, hogy jobb ez, és az extrudált kenyér, mint maga a sima kenyér. Tehát mi a fő különbség a kettő között, ami miatt mondjuk a diétába ez beilleszthető, a kenyér pedig nem?
1: A kenyérnek nagyon magas a glikémiás indexe, ami ugye azt jelenti, hogy nagyon hirtelen megemeli a vércukrot. És ez igaz egyébként a zsömlére meg a kiflére is, bármennyire is azt gondoljuk, hogy nem. A teljes kiürdésűek egy kicsit lassabban szívódnak föl, tehát itt a felszívódás az, ami problémát okoz, hogy nagyon tehát a magas glikémiás indexű ételek, aminek magas ugye ez a cukortartalma, azoknak nagyon gyorsan elkezdi emészteni a hasnyálmirigy, és nagyon meglöki a vércukrot, és ezért nem jó például a kenyér.
0: És például a kovászos kenyér, ami ugye a kovásztartalom miatt elvileg
1: alacsonyabb,
0: kevesebb.
1: Így van, ha kenyér, akkor legyen tehát legyen kovászos kenyér, de én azt gondolom, hogy az az ember, akinek már mondjuk az éjgyomri cukra nem megy mondjuk 7 alá, ő már egyáltalán ne egyen semmilyen kenyeret, ha lehet, meg tésztafélét sem. És itt ugyanaz, hogy tudom, nagy lemondás, legyen az, hogy egy héten egyszer megenged magának, hogy mégis a lelkét is ápoljuk egy kicsit. Tehát, hogyha minden áron és nagyon, akkor egy héten egyszer iktasson be egy, mit tudom én, pirítós kenyeret, vagy iktasson be egy meleg szendvicset, vagy iktasson be egy tésztafélét, ne édes tésztát, hanem valami sósat, például egy káposztás vagy egy krumplis tészta, de hogy alapvetően ezeket kerülni kell.
0: És akkor folytassuk az ebéddel.
1: Jó, és akkor az ebéd, hogyha tartottuk reggel ezt a kis könnyű ebédet, akkor például belefér egy tészta, de jobban fér, tehát ott én ott is azt mondom, hogy inkább hús, valamiféle zöldségkörettel, párolt zöldségekkel, és ez a hús, ez lehet egyébként pörkölt is, mert hogy annak nem, nincs cukortartalma, ott a zsír az, ami esetleg problémát okoz, de például egy pörkölt főtt burgonyával szerintem tök jó ebéd egy cukorbetegnek, és az egyébként szerintem annak az élvezeti értéke sem rossz. Vagy egy bármiféle rakott valami, amit sütőbe sütünk, az a lényeg, hogy minél kevesebb cukortartalma legyen. Egyébként ez nagyon, aki cukorbeteg és odafigyel, tudja és kezeli, aki akarja, aki nem, annak meg teljesen mindegy, hogy mit beszélünk. Jó, és akkor jön az uzsonna, uzsonnára megint valamiféle gyümölcs, vagy valami zöldségféle. A vacsorára én, hát azt szoktam mondani, hogy hagyjuk el, ha lehet, de ha nem, akkor valamiféle túró, joghurt, ami végképp nem tartalmaz semmiféle cukrot, hiszen éjszaka lelassul az egész emésztőrendszerünk, és hogyha estére eszünk olyat, ami nagyon cukros, az reggel megnyomja az éjgyomri cukrunkat, és az egész éjszaka terheli a szervezetünket. Tehát ezért fontos, hogy este ne, és ez nem csak a cukorbetegeknek, hanem azért lenne fontos, hogy este későn már ne együnk, meg ha eszünk, akkor nagyon könnyű ételt, mert amit este megeszünk, az nagyon lassan emésztődik, és az terheli az egész szervezetünket.
0: És akkor nyilván az alvás minőségünk sem lesz olyan. Nagyon kevés szó esik mostanában a hüvelyesekről, hiszen nagyon jótékony hatással vannak a szervezetre, viszont nem szívesen fogyasztjuk, én azt látom. Jól látom?
1: Igen, mert puffasztanak alapvetően, tehát hogy azért az mindenkinek kellemetlen, és egyébként a cukorbetegeknek nem is nagyon ajánlott, hiszen elég magas a cukortartalmuk, viszont fehérje tartalmuk meg nagyon magas, úgyhogy mértékkel nekik is ajánlatos, de egyébként nagyon egészségesek a hüvelyesek. Csak hát ugye mi hogy esszük például a babot? Babgulyásba? Úgy már azért elgondolkodtató, de tény és való, hogy salátákba például nagyon-nagyon jók. És például egy könnyű nyári levesbe is, például egy borsó leves az egy kitűnő választás, ami egyébként hidegen is jó tud lenni, és még hűsít is.
0: Nagyon fontos különbség szerintem a magyar konyha és mondjuk egy mediterrán konyha között, hogy mi nagyon szeretjük akkor is megfőzni az ételeinket, hogyha alapvetően az alapanyagot nem szükséges hővel kezelni. Miért ragaszkodunk ehhez? Hiszen maga a nyers zöldség, amit fogyaszthatunk ilyen módon, sokkal több tápanyagot tartalmaz. Esetleg nyáron ezeket érdemes így is elkészíteni. Ez talán nagyon jó kiegészítő lehet.
1: Ez így igaz. A mi konyhánknak a sajátosság, ez a sütünk-főzünk mindent agyonra. Ha már egyébként, ha hőkezelünk, akkor inkább pároljunk, vagy pedig nagyon minimális zsiradékot használjunk, ha már sütünk. De egyébként igen, tehát alapvetően azt kell mondani, hogy minél kevesebb összetevőből áll egy étel, annál könnyebben emészthető. És minél természetközelibb az étel, annál könnyebben tudja feldolgozni a szervezetünk. Na, ezért van az, hogy a nyers zöldség, gyümölcs, vagy amit nyersen meg lehet enni, az sokkal kevésbé terheli meg a szervezetet, és sokkal egészségesebb. És valóban ugye a párolás, a hőkezelés során nagyon sok tápanyag és ásványi anyag és vitamin, meg bármiféle olyan, ami nekünk szükséges lenne a szervezetünknek, az mind kimegy belőle, vagy nagyon sok kimegy belőle, és ezért sem vagyunk olyan egészségesek, de amúgy nagyon-nagyon rosszul állunk zöldségfogyasztásba, tehát, hogy a mediterrán étrend, erre bárki rákeres az interneten, ez ugye abból áll, hogy rengeteg friss zöldség, rengeteg, tehát tudjuk salátát salátával, nagyon minimális, tehát a tésztaféle az szinte ismeretlen, tehát gondoljunk itt például az olasz pizzára, aminek alig van tésztája, tehát, hogy nem vastag és dupla tészta, hanem alig van tésztája.
0: Hát
1: igen, igen. Tehát, hogy minimális tésztaféle, és ugye náluk például nem élesztős a kenyér sem, hanem ők náluk ugye ez az élesztő nélküli, hiszen a melegen ugye az élesztő az tovább berjed, és ugye a húsok, hogy fehér húsok, és hal, amiben meg végképp sereghajtóak vagyunk Európában, tehát, hogy nálunk a halfogyasztás az a béka feneke alatt van, és a béka is jó, jelzem, ha már béka.
0: Beszélgettünk korábban diétákról. A nyers vegán táplálkozás az már egy kifejezetten szélsőséges típusú étrend, viszont abból lehet, hogy érdemes akkor ezek szerint mégis átemelni néhány dolgot mindennapokban alkalmazni.
1: Többször elhangzott már, mert ugye már nem tudom hányszor beszélgettünk, hogy mindenféle szélsőséges táplálkozás káros az egészségre, és most lehet, hogy ezért megköveznek, de én azt gondolom, és ezt szerintem az orvosok nagy többsége és természetgyógyászok ugyanezen a véleményen vagyunk. Mindenre van szükségünk a szervezetünknek, szüksége van a zsírra, a cukorra, a fehérjére is, mindenre mértékkel. Tehát, és mindig ez a kulcs szó, a mérték, de hogy mindent kellene, és igen, kellene a nyers vegánból, kellene a nyerseket, de az a baj, hogy ők meg már elmennek a másik irányba, és ugyanez például arra is, hogy a hús, szükségünk van az állati eredetű fehérjére, hiszen a szervezetünk fehérje, tüskéi, tehát az állati eredetű fehérjékhez hasonlítanak, és minél jobban olyat eszünk, ami a mi szervezetünkben megtalálható, például egy fehérje tüske, azt fogja jobban feldolgozni a szervezetünk. Tehát, hogy szükségünk van az állati eredetű fehérjére, nem csak arra. Tény és való, hogy a másik oldal se jó, aki csak húst eszik.

0: Térjünk át kicsit most a táplálkozás témájától, abba az irányba, hogy hát most el fogunk menni nyaralni jó esetben, mondjuk egy strandot meglátogatunk, akár egy vízpartra el tudunk jutni. Természetgyógyászként szerintem tudsz te olyanokat javasolni nekünk, hogy mivel tudjuk mondjuk távol tartani a szúnyogokat természetes módon?
1: Semmivel. Ne. Szóval alapvetően a szúnyognak az a dolga, hogy szívja a véredet, ezzel táplálkozik. Egyébként a menta és a citromfűolajok azok, amik nagyon jók tudnak lenni erre. Ezt akár egy citromfüvet leszakítva és bedörzsölgetve magadat, de ugye napközben azért van olyan szerencsénk, hogy ők alszanak, tehát hogy azért az kivéthető. Este meg hát mindenféle vannak ugye ezek a természetes illóolajok, ez a menta citromfű, de hát vannak mindenféle füstölők, csak ugye az belélegezve nem feltétlenül egészségesek. De hát nekik is élni kell valamiből, tehát hogy...
0: Nagyon sokszor hallottam ugyanakkor azt is, hogy ezek a drogériákban kapható naptejek nem feltétlenül jótékony hatással vannak a bőrünkre, a szervezetünkre. Ami felszívódik belőle, az akár rákkeltő is lehet. Ugyanakkor a foglalkozás eléri a célját, hiszen megvéd minket a napégéstől, de hogy ami benne van, az nem biztos, hogy jó. Mi a helyzet mostanában? Mert ugye van alternatív megoldás is erre, ami teljesen más típusú készítményekkel dolgozik. Jók lehetnek azok is, vagy használhatjuk bátran ezeket a naptejeket is, vagy hol van itt a határ?
1: A határ az a pénztárca, én azt gondolom, hiszen ugye az alternatív módszerek mindig sokkal drágábbak, ami ugye bőrbarát és egészségesebb, az mindig sokkal drágább. Tehát én azt gondolom, hogy alapvetően mindenki próbálja a legjobbat kiválasztani, csak ez sokszor pénztárca függő, mert azért egy 4 fős családra, vagy akár egy 3-4 gyerekes családra, azért gondoljunk bele, hogy egy hetes nyaralásra mennyi naptej, tehát nem feltétlenül egy flakon, és horribilis árai vannak, tehát sajnos. Alapvetően az a baj, hogy ezekbe a mindenféle kozmetikumokba rengeteg kőolaj származik, xenoösztrogének, tehát és ezek felszívódnak bőrön keresztül, bekerülnek a véráramba, és kvázi méreganyagként hatnak a szervezetre. És ugye ez a májba bomlik, tehát bejut a májba, gyengíti a májat. Tehát alapvetően igen, nem egészséges, de mérlegelni kell, hogy azért az extrém UVB sugárzás viszont bőrrákot okoz. Ez nem kérdőjel, ez már tény, nem új keletű tény. Védekezni kell. És én csak azt tudom mondani, hogy most minden nap nem kenünk magunkra naptejet. Tehát az egy heti naptejezés nem feltétlenül, annak a méreganyag tartalma nem feltétlenül áll arányba azzal a veszéllyel, amennyit a bőrrák okoz. Tehát, hogy inkább védekezzünk, és ki pénztárcájához mérten, ki az erkölcseihez mérten, vagy az a elhivatottságához mérten.
0: Egyre inkább erős az UVB sugárzás, és szerintem mindenki saját bőrén szó szerint tapasztalhatja, hiszen egyre hamarabb égünk le akár a napon, hogyha nem kezdünk el foglalkozni a megelőzéssel. És hát ugye visszakanyarodva még kicsit itt a testi egészségbeli dolgokhoz, ha már kialakulnak ezek az ödémásodások, érezzük, hogy valami nem stimmel, nagyon megterheli a szervezetet a nyári meleg. Egyébként inkább elszokunk ettől? Tehát, hogy egyre inkább elszokunk a légkondi használat a hűtés miatt attól, hogy a meleget, hőséget elviseljük? Vagy tulajdonképpen annyira...
1: Nem a légkondi használat miatt szokunk, tehát érezzük megterhelőbbnek ezt, hanem az életmódunk miatt érezzük megterhelőbbnek. És itt visszatérek a mediterrán országokra, hogy biztos sokan jártak már mediterrán országban nyaralni. Mi történik délbe?
0: Sziasztal.
1: Igen. Nálunk mi történik délbe?
0: Munka.
1: Igen, munka, meg jó kiadós ebéd. Tehát, és utána folytatjuk a munkát. Tehát alapvetően az a baj, hogy az éghajlat már nálunk is hasonlít ahhoz, csak a életkörülményeink nem alkalmazkodtak hozzá. Tehát, hogy ugyanúgy folytatjuk a megterhelő munkát, mert hát muszáj, mert hát ez van előírva. Tehát, hogy...
0: Így vagyunk berendezkedve, igen.
1: Így van. És egyszerűen képtelenek vagyunk azt elfogadni, hogy ha fáradtak vagyunk, most nem a munkaidőben, mert ne rúgassak ki senki magát, de hogy azért amikor 4 órakor, 5 órakor hazaérsz, hullafáradtan, mert kiszívott a meleg, meg az, hogy izzadsz egész nap, meg hogy fáradt vagy, mert éjszaka se tudsz aludni, semmi, dőlj le egy fél órára, tedd föl a lábadat, és engedd meg magadnak, ha fáradt vagy, pihenj. Ennek ez a titka. Tehát az a baj, hogy mi képtelenek vagyunk pihenni. Képtelenek, és a nőkre ez szerintem kimondottan igaz, és erről is beszéltem már sokszor, hogy nem fog összedőlni a világ. A gyerek is megérti. Meg kell mondani, hogy anya most lepihen egy kicsit, nyilván adsz neki enni, de utána lepihensz egy kicsit, megvár a mosatlan, meg a mosogatógép is, meg a mosógép is, meg a vasalnivaló is, nyáron ne vasalj, mert dögmeleg van, és ne vasalj, tehát hogy tereges úgy, hogy ne kelljen vasalni, de hogy alapvetően muszáj többet pihenni a nyáron, mert megterheli a szervezetet a meleg.
0: Ha már kialakul mondjuk egy szédülés, akár ez a lábtagadás, hogyan tudjuk ezeket otthon saját magunknak kezelni?
1: Mindenképpen le kell feküdni, a lábat fölemelni, tehát a láb mindenképp magasabban legyen, mint a fej, és hidegvizes borogatás. És ez mehet csuklóra, bokára, akkor is, ha a csukló nincs beragadva, és tarkóra vagy homlokra, kinek mi a komfortos. Ott óvatosan jó, tehát tarkó tájékon óvatosan, inkább homlokra, de aki mondjuk már szédüléses állapotban van, akkor inkább ott tarkóra. Nem hűtőből kivett, ez csaphideg, tehát csapból folyó víz hidegségű borogatás, tehát semmiképpen nem jeges borogatás, és ezt mondjuk cserélni, amikor felmelegszik, de nagyon fontos, hogy a láb fent legyen, és ez nagyon fontos, hogy ezt napközben is, hogyha lehet, tehát aki ülő munkát végez, az próbálja meg feltenni a lábát, mert az nagyon sokat segít, ugye a lassult keringés pont a végtagoknál hozza azt, hogy ott bepanga a nyirok anyag.
0: Milyen esetekben érdemes felkeresni szakembert, akár orvost, hogyha már a tünetek állandósulnak, az már mondjuk jelezheti azt, hogy érdemes lehet kivizsgáltatni?
1: Igen, bár a nyári, tehát a nyár ebből a szempontból nem feltétlenül mérvadó. Tehát én akkor gondolnám, hogyha ehhez más tünetek is társulnak. Ha csak egy bokadagadás van, ott általában mozgáshiány és folyadékfogyasztási hibák vannak alapvetően, ha nem társul hozzá semmi más. Ha állandó fáradtság, ha szívtáj bármiféle rossz érzés van, akkor mindenképpen, de szédülés, fáradtság, fejfájás társul hozzá, akkor mindenképpen orvos, és minél rövidebb idő alatt.
0: Mi a helyzet a vitaminokkal? Nyáron egész más a szervezetünk igénye arra, hogy milyen vitaminokat vegyünk be, de hogy igaz ez? Tehát másképpen kell leszedni vitaminokat például?
1: Nem gondolnám. A D-vitaminnal van egy ilyen tévhit, hogy nyáron nem kell, de hát most mondtam el, hogy ugye naptejezünk. Nyilván, ha mit tudom, olyan reggel sétálsz a munkahelyedre, meg délután sétálsz a munkahelyedről, akkor ott nem kenekedsz naptejjel, tehát ott valamiféle D-vitamint szedsz be. De alapvetően a D-vitamint is pótolni kell, hiszen a naptejjel, hogy magadra kened, pont azt a réteget, tehát pont azt történik, hogy nem tudja beszívni a bőröd a D-vitamint sem, és azt mindenképpen a C-vitamin az szerintem már alap, ahhoz, hogy ezeket pótoljuk a táplálkozással, hát szerintem napi 5 kiló zöldséget kellene megenni, meg gyümölcsöt, mert hogy ugye erről is beszéltem már, hogy sajnos már ezeknek sem olyan az ásványanyag és tápanyag tartalmuk, mint régen.
0: Hogyan vegyük rá magunkat akkor, ha nem akarunk ennyire zöldséget, gyümölcsöt enni, hogy mégis elfogyasszuk ezeket? Van erre egy jó tippet?
1: Nálunk, ami a gyerkőcömnél beválik időnként, az az pedig, hogy olyan nagyon szépen tálalod, hogy szépen felvagdosod, kis. A gyerekeket könnyű, mert neki csinálsz belőle maci fejet, vagy

0: kapásra, sőt zöld fűszereket is ettél, ami még pluszba ugye akár emésztésjavítóak, vérkeringés serkentőek, tehát hogy igazából mindig azt kellene szem előtt tartani, hogy annyira sok egészségügyi előnye van ennek a salátafogyasztásnak, és kísérletezzünk bátran az ízekkel, a tálalással, mert hogy azért egy szépen feltálalt saláta, vagy egy zöldségtál, az úgy kínálja magát.
1: Összegezve, mire érdemes akkor figyelni a nagy melegben, ami majd hamarosan megérkezik?
0: Jó, hát én azt gondolom, hogy alapvetően most itt azért egy picit elbagatelizáltuk ezt, de hogy akinek van bármiféle egészségügyi problémája, ő sokkal jobban figyeljen magára, tehát hogy nagyon megterhelő az extrém meleg, és várhatóan be fog robbanni, mint minden évben be fog robbanni, nincs átmenet. Tehát kezdjünk rá készülni, legyünk tudatosak, fogjuk vissza már most a táplálkozásunkat, most kezdjünk el, már január óta mondom, hogy kezdjünk el mozogni, de kezdjünk el mozogni, sétáljunk az esti, tehát a nyári melegbe is esténként ki kell menni, és ami nagyon fontos, az tényleg az, hogy én egyébként a légkondi helyett jobban szeretem a szellőztetést, de nyilván van az a pont, amikor már kell a légkondi, de hogy amíg lehet, addig a természetes szellőztetést helyezzük előtérbe. Már most nyugodtan lehet nyitott ablaknál aludni, teljesen jó levegő van, és hát kezdjük el feltolni azt a vízfogyasztást, mert hogy átlagban az emberek ilyen 1-1,5 litert isznak meg egy nap, ami nagyon-nagyon kevés, még télen is, nem még nyáron. Tehát ezt most el kell kezdeni. És hova, nem fog menni, tehát az nem megy, hogy ma másfelet ittam, holnap meg 3-at, tehát ez nem fog menni. El kell kezdeni ezt feltornázni.
1: Honnan veszük észre egyébként a saját szervezetünk működésében azt, hogy lehet, hogy kevés vizet ittam?
0: Hát naponta azért 8-szor kellene mennünk pisilni, ami szerintem az emberek többségénél nincs, úgyhogy az mindenképpen, hogy az ürítés az nem megfelelő, illetve egyébként nagyon jól mutatja a bőrünk, akinek száraz a bőre, az tuti vízhiányos. Tehát lehet itt fogni sok mindenre, hogy genetika megtört, nem, az vízhiányos.
1: Most lehet, hogy a fejfájás sem a front okozza majd.
0: Igen, igen, az se a nyuszi hozza. Tehát, hogy igen, a fejfájás is nagyon-nagyon nagy jelzője a folyadékhiánynak, de mondom, sokan azt mondják, hogy azért nem iszik, mert ödémás a bokája. Na pont azért ödémás a bokája, mert nem iszik, mert visszatartja. Tehát, hogy ugye alapvetően a szervezet úgy készül a melegre, hogy izzadnia kell. És ha nem viszünk be elég folyadékot, akkor nincs mit kiizzadni, és ami bent van, azt visszatartja, mert hogy azt majd valahol ki kell izzadni. És ezért ez egy ilyen ördögi körforgás, tehát sokkal jobb, ha iszunk, mert akkor nem kell visszatartani a szervezetnek.
1: Köszönjük, Szilvi, ismét a hasznos tippjeidet.
0: Én köszönöm,
1: hogy itt voltál.
0: Én köszönöm a lehetőséget.

Az elmúlt közel egy órában Pintér Szilvia okleveles masszőr, természetgyógyász, fitoterapeuta, életmódtanácsadó és terapeuta volt a vendégünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berec Renátát hallották. Elhangzott összeállításunkat holnap este 22:10-től megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az országgyűlési képviselők tiszteletdíjának csökkentéséről, valamint a még folyamatban lévő devizahiteles perek végrehajtások felfüggesztéséről dönthet az országgyűlés ma, e heti kétnapos ülésének első napján. A döntéshozatalok során megválasztatja az országgyűlés a Tisza frakció által kezdeményezett 5 vizsgálóbizottságból 4-nek a vezetőit, tagjait. Szavaznak a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, illetve a kegyelmi botrány felelőseit, továbbá a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság tagjairól és tisztségviselőiről. A végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság tagjairól, amelynek élére Magyar Péter miniszterelnök Torockai Lászlót, a Mi Hazánk frakcióvezetőjét javasolta, később döntenek. A házszabálytól eltérve tárgyalják és a nap folyamán szavaznak is a képviselők az országgyűlésről szóló törvény és az azzal összefüggő egyes törvények költségcsökkentéssel kapcsolatos módosításáról. Ennek alapján a képviselők tiszteletdíja 40%-kal csökkenhet összességében. Ugyancsak vita lesz majd határozathozatal az egyes tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálata érdekében az érintett folyamatban lévő eljárások kezeléséről szóló törvényjavaslatról. Az előterjesztés a még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja. A vagyonnyilatkozati rendszer felülvizsgálata elengedhetetlen, nem csak az átláthatóság és a közélet tisztaságának növelése, vagy a közvélemény információigényének korrekt kielégítése miatt, hanem az uniós források hazahozatala érdekében teljesítendő előírások miatt is, közölt az országgyűlés elnöke a Facebook oldalán. Forsthofer Ágnes azt írta, a vagyonnyilatkozati adattartalom alkalmatlan bárki vagyoni helyzetének vagy vagyongyarapodásának megállapítására, mivel az adatkérés elavult és nagyon hiányos, évről évre összehasonlíthatatlan, nem biztosítja a transzparenciát. Még májusban elkezdődött a politikai alapon megadott menekülti jogállások felülvizsgálata, tudatta a belügyminisztérium az MT-vel. A tárca elkötelezett a jogállamiság és a törvényi előírások maradéktalan betartása mellett, írták, konkrét neveket nem említettek. Új belső vizsgálatot rendelt el a honvédelmi miniszter az Újdörögdi lőtéren tavaly márciusban történt kézigránát baleset ügyében. Bár az ügyészség napokban lezárult vizsgálat alapján büntetőjogi felelősséget nem lehet megállapítani, de Ruszin Szendi Romulus máshogyan látja a katonák által elkészített jegyzőkönyvet. Megkapta a MOL az amerikai hatóság újabb engedélyét arra, hogy folytassa a tárgyalásokat a szerbiai olajvállalattal, a Nissel, az orosz többségi tulajdon megvásárlásáról. Az előző engedély szombaton lejárt, ezért a magyar vállalat hosszabbítást kért, hogy lezárja a tárgyalásokat, amelyeket a NISZ orosz többségi tulajdonosával, a Gazpromnyeft céggel folytat. A MOL szerint az eddigi megbeszélések jelentős előrelépést hoztak, és a június 16-áig tartó engedélyhosszabbítás lehetővé teszi a tranzakciós dokumentumok véglegesítését. Az izraeli légierő mára víradóra katonai célpontokat támadott Irán nyugati és középső részén, néhány órával azt követően, hogy Irán rakétatámadást hajtott végre Izrael ellen. A fejlemények újabb eszkalációval fenyegetnek a közel-keleti konfliktusban, miközben az Egyesült Államok továbbra is diplomáciai megállapodást próbál elérni Teheránnal. Több mint 4%-kal emelkedett a kőolaj tűzsdei jegyzése reggel az Iránnal kapcsolatos feszültség fokozódása miatt. Ez a Brent típusú és az amerikai nyersolaj esetében is igaz. A kormányzó baloldali önrendelkezés nyerte meg a parlamenti választást Koszovóban. A jelenlegi miniszterelnök Albin Kurti pártja, a Voksok, majdnem 43%-át szerezte meg. A várakozások szerint a következő hetekben kemény koalíciós tárgyalásokra lehet számítani. Kétnapos hivatalos látogatása érkezett Fennyanba a Xi Jinping kínai elnök, akit az észak-koreai főváros repülőterén Kim Jong-un észak-koreai vezető és felesége fogadott. A kétoldalú kapcsolatok további fejlesztéséről és a közös érdeklődésre számot tartó nemzetközi kérdésekről tárgyalnak. Földrengés sorozat okozott károkat a görögországi Évia szigetén, a legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. Athénban is érezni lehetett. A földmozgásban az eddigi jelentések szerint nem sérült meg senki. Júliustól több helyszínen is megtiltják az elektromos rollerek használatát Hajdúszoboszlón. A korlátozás a turisztikai övezetekre, sétányokra, parkokra, valamint iskolák, rendelők és a piac környékére is kiterjed, és nem csak az e-rollereket, hanem más elektromos közlekedési eszközöket is érinti. Végül az időjárásról: derült az ég fátyol és komoly felhőkkel, csapadék nélkül, gyenge mérsékelt légmozgással, a csúcsőmérséklet 29-30 fok körül alakul, híreinket hallották.
2: Reklám. Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
3: Reklámot hallottak.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
6: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
7: Buckó József Rétséges Hajdúföld című könyvét tartom a kezemben, amelynek alcíme Fejezetek a hajdunánási rét történetéből. Nem véletlenül beszélgetünk erről a könyvről, hiszen a közelmúltban jelent meg. Ez a legújabb kötete?
8: Igen, tulajdonképpen ez a legfrissebb munkám. Egy jó 2 évnyi idő van a kutatást illetően ebben, és arra törekedtem, hogy egy olyan vallomás, egy olyan szakmai áttekintés legyen hajdunánás egyik határrészéről, nevezetesen a rétről, hiszen ezt a nevet viseli, amelyik monográfikus igénnyel született meg. Ez azt jelenti, hogy a teljességre törekedtem. Tehát a földrajzi vonatkozásait, történeti vonatkozásait, néprajzi vonatkozásait, vallási néprajzi vonatkozásait próbáltam egy csokorba gyűjteni. De azt hiszem, említésem méltó maga a cím is, tekintettel arra, hogy manapság így nem beszélünk, nem mondjuk, hogy rétséges a táj. Ezt a szót és ezt a két szót, hogy rétséges Hajdúföld, ez hajdulás egyik legjelentősebb írójától, Móricz Páltól kölcsönöztem, aki még abban az időben élt, 19. század végén, amikor ő ismerte a városnak ezt a határrészét, bebarangolta, és számára ilyen kedves jelzőt szült a látvány maga, azaz, hogy nem egyszerűen csak a rét, hanem rétséges.
7: Ezt a szót ő alkotta meg?
8: Igen, ezt ő használta, azóta nem is találkoztam vele. Egy nagyon szép szóalkotás.
7: Belelapozok a könyvben, ha tartalomjegyzéket nézem, akkor természetesen az előszó után fontosabb részei tematikája van a könyvnek. Honnan indulunk el, és hova jutunk a kötet végén? Egy milyen utat járhat be az Ön segítségével a könyv olvasója?
8: Most tekintett arról, hogy a hajdú identitásnak is meghatározó része a hajdunás határának ez a 10.000 katasztrális holnyi területe. 10.000 katasztrális holnyi területről van szó, amelyik az összhajdunási határnak egy negyedét teszi ki. Meghatározó részét képvisel abban a tekintetben, hogy a hajdú identitás meghatározó része, hiszen századokon keresztül, tekintve, hogy mindig a Tisza áradása öntött el vízzel, hozott ide életet erre a területre, esztendőnként legalább két alkalommal, alkalommal, de olykor többször is. Szóval ez a mocsaras, lápos, vizes, csónakázható, de nagyon sok náddal, egyébbel tarkított terület mindig alkalmas volt arra, hogy a város népét, ha veszély érte, támadások törökkorban vagy később, akkor volt hova menekülni. Mint azonáltal pedig ehhez a területhez nagyon szép történetek, mondák is kötődnek, nem beszélve a betyárvilágról, amelyik egyébként gyakorlatilag szolgáltatta ezt a lehetőséget arra, hogy a betyár történetek itt megszülessenek, és nem egyszerűen megszülettek, hanem voltak valóságos betyár életek itt.
9: Hajdunánás határában található ez a rét, de egészen pontosan hol is, melyik részén a településnek?
8: Tehát ez a városnak a délre eső, délnyugatra eső területe, ez a 10 000 kataszális holdnyi terület, és hát talán a legérdekesebb része az, hogy egészen a 19. század derekáig, kissé végéig visszatérően összefüggő tengerként borította ezt a területet a Tisza áradása. Ám született a gondolat a 19. század derekán, 1840 táján, hogy meg kellene szabadítani, csak úgy, mint az egész Alföldet a Tisza áradásaitól, aminek eredményeképpen 1856-ra gyakorlatilag elvitték a vizet, annak eredményeképpen, hogy a Tiszát szabályozták, és a egyenesebben lefutó Tisza folyó könnyebben elvitte a vizet, azaz esősebb időben nem terült szét olyan gyakran az Alföldön. Ez egyben egyébként az örömmel egy csapást is jelentett, hiszen gyakorlatilag néhány esztendőn belül kiszáradt az Alfölddel együtt a mi hajdunánási határunk is, tehát nevezetesen a rét, és hát ma már szinte hihetetlennek tűnik, de amikor 1858-ban azt ünnepelték, hogy végül is vízmentesítették az Alföldet a Tisza áradásaitól, már azon kellett gondolkodni, hogy a kiszáradt Alföldre hogyan és honnan vigyenek vizet. És amire mondtam, hogy hihetetlenek tűnik, hogy 1865-re már készen volt a keleti főcsatornának a tervrajza, nem csak a gondolata, de hát persze 100 esztendőt kellett várni arra, hogy ez valóságosan is megépüljön. Ez csak azt jelzi, hogy ahonnan elvitték a vizet, pár esztendőn belül a szárasság, az asszály jelent meg a talajnak a kiszáradása. Már akkori elődeink több mint 100 esztendővel küszködtek azokkal a problémákkal, amelyekkel a mai emberek, mi magunk is küszködünk.
9: Nincs új a nap alatt.
8: Nincs bizony új a nap alatt, és hát ugye mindennek az eredője maga a víz. És én azt mondom, erre a következtetésre jutottam a könyvem végén, hogy ahol víz volt, ott lehet víz, tehát ha az ember képes volt arra, hogy elvigye a tájból a vizet, akkor képes lehet arra is, hogy vissza is hozza a tájból a vizet. Hát a rétnek ilyen szempontból lehetne nagy szerepe, hiszen jelenleg állami tulajdonban van egy több mint 650 kataszális holdnyi terület, ami azt jelenti, hogy ezt az egyébként is a Tisza hordaléka által kibélelt kiváló agyagrétegekkel rendelkező területet ismét el lehetne árasztani vízzel, hogy miért érdekes ez, mert ugye a szakemberek nagyon jól tudják, hogy a legjobb víztároló az maga a talaj, vagy a talajon elhelyezkedő víz, legkevésbé a locsolás, az öntözés. Tehát manapság leginkább ezzel találkozunk. Ha tehát ismét megjelenhetne mondjuk néhány száz hektáron a víz ezen a területen, akkor megemelkedhetne a talajvíz, minek eredményeképpen a növényzet gyökere könnyeden elérhetné a földben lévő vizet, és ez azért nagyon jelentős, mert mondjuk 100 esztendővel ezelőtt ásónyomnyira volt a talajvíz. Manapság az egész Alföldön 20-25 méter mélyen van, itt a mi határunkban is 10-12 méter. Tehát esélye nincsen a növényzetnek arra, hogy találkozzon a gyökérzet a talajvízzel.
9: Néhány érdekességet emeljünk ki a könyvből, hiszen a kedves hallgatókat mindig a kulisszatitkok, az érdekességek érdeklik. Megemlítettük a betyárvilágot. Volt itt betyárvilág, és mikor lett vége itt a betyárvilágnak? Milyen híres betyárok fordultak meg a hajdúságban?
8: Nos, hát a betyárvilág egy különösen érdekes szakasza a város történetének. Ma azt mondhatom, hogy néprajztudományban is kuriózumnak számít, hogyha még az élő emlékezetből lehet valóságos betyártörténetet gyűjteni. Pedig lehetett, idős emberek emlékezete megőrizte például egy bizonyos Mocsár Bercinek a nevét, akinek a keresztneve Bertalan volt, a nevét pedig onnan kapta, hogy mocsárban rejtőzködő emberről szól, de miért volt ő érdekes? Azért volt érdekes, mert amolyan kapszabetyárként élte itt az életét, tehát a betyártársadalom legalsó fokán helyezkedett el, és hát meglopta a helyi társadalmat, minek eredményeképpen a helyiek fülön csípték, és hát amolyan önbíráskodás keretében úgy büntették meg, hogy azt mondták, jól beöltöztetve, hogy amennyiben meghatározott idő alatt körbefutja a város külső útját, ez egy olyan 6-7 kilométeres terület, akkor elengedik a büntetés, nem fog pórójálni, de tekintettel, hogy nem tudta teljesíteni hanem futás közben meghalt, ezért hát ilyen módon nyerte el a büntetését, de legalább nem lett belőle akasztófa virág, hogy ahogy a népnyelv egyébként ezt tartja. Na csak érdekességét jegyzem meg, hogy ez a fajta önbíráskodási mód az 1950-es években visszatért Hajdonánason, de máshol is tudunk ilyenről. Például a kolhozosítás térszesítés idején, amikor az embereket erőszakkal próbálták bevinni a termelőszövetkezetekbe, és persze nem mindenki örült ennek, hát oly módon kényszerítették például egyeseket, hogy ilyen futásokat alkalmaztak ellenükben jól beöltöztetni őket. Egyébként több betyár is szerepel itt a könyvben, akik, hát Vidrószki például.
7: A Vidrószki híres nyája kapcsolatban áll vele?
8: Igen, ugye őról írok itt egyébként.
7: Vidrószki Marci, 1837-1873.
8: Így van, arról van szó, hogy volt idő 19. század derekán, amikor őt egy katonáskodási problémája miatt börtönre ítélték, de valahogy megszökött, és átmenetileg itt vett anyát Hajdonánás határában, mégpedig a Rétben. Na most, ami hozzáfűzik, az egy különösen érdekes történet, túl azon, hogy itt is elsábította a szép leányokat, egyébként jóvágású férfi volt, de tekintette arra, hogy a hatóság mindenképpen nyomára kíván pukkanni, és miután a lábvilágban, mosávilágban, a nádrengetekben nem találták az utat, ezért úgy gondolták, ha rágyújtják a nádot, akkor benne ég, és akkor megvan oldva a probléma. Ez meg is történt, csak hogy ő ismerte a nádban élő embereknek, a pákászoknak például azt a fortélyát, hogy tudnélik, úgy fognak például a pákász úgy fogott madarat a vízben, hogy lefeküdt hanyatt a vízbe, egy nádszálat vett a szájába, mint egy szívószálat, mint manapság, úgyhogy a nádszál kiérjen a vízből, azon vette a levegőt, és amikor arra úszott egy vadrugca például, akkor megfogta a lábát, és már meg is volt a madár. Na hát ő is ezt a módszert alkalmazta, azaz égett a nádrengeteg, ő hanyat feküdt a vízben, szájában egy nádszál, és amikor leégett minden, akkor szépen eljött és visszament a vátrába.

0: Mivel a Szent István Rádióban beszélgetünk, ejtsünk néhány szót az Isten tenyerén című fejezetről is. Milyen volt a hitvilág a hajdúságban?
1: Ez egy nagyon-nagyon szép korszaka, szakasza ennek a rétbeli világnak. Tekintette arra, hogy a 19. század közepét követően, amikor úgymond megszabadult a rét a vízvilágtól, alkalmassá vált a terület arra, hogy ott anyabirtokok keletkezzenek, hiszen fel is osztották a földeket a igénylő között. Erre a határrészre elsősorban az egri érsekség területéről érkeztek ide kitelepített, vagy ide szervezett elsősorban főként dohánytermesztéssel foglalkozó parasztemberek, akik itt vertek tehát tanyát a szószoros értelmében, itt építették fel tanyavirtokukat, állattartás építményeit. Olyan szép eredményeket értek el, olyan sikerre jutottak, hogy a 19. század végétől 20. század elejére már falunyi közösség élt kint a réti határrészen. Annyi tanya volt, hogy szinte utcasorban rendeződtek. És hogy miért Isten tenyerén, ez így jellemezte egyébként a helyi társadalom is, hiszen a Jóisten által megalkotott gyönyörűséges tájban, amit a sima, a Tisza vize simogatott olyan gyönyörűségessé, ami a Hortobágyát teszi hasonlatosá ezt a vidéket, nos hát ők itt értek, és ez leginkább Isten tenyeréhez hasonlított. És ha pedig hozzáveszük azt is, hogy nagyon messze voltak a városról, hiszen 10-12 kilométerre verték fel a tanyáikat, ebből következőleg ők nem jöhettek be csak úgy Isten tiszteletekre, szentmiségre a városba, így hát maguknak kellett megoldaniuk ezt a problémát is, hogyan. Egy feszület, egy 1906-ban állított feszület, az Agós kereszt alkalmas volt arra, hogy annak a környezetében szentmisét tartsanak pap nélkül. Hát egymás között felolvastak bibliai részleket, de szinte templomi körülményeket teremtettek maguknak Isten szabadagja alatt. Aztán megépítették, illetve a város felépítette számukra 1924-ben az első iskolát. Ekkor kaptak először iskolát, addig analfabetizmus jellemezte az ott élőket, és ebben az iskolában pedig berendezték a templomot, ami azt jelentett, hogy kettős feladatot látott el. Vasárnap ünnepnapokon templomi célt szolgált, egyébként pedig iskolaként működött. Csak hát ugye a történelem e fölött is kimondta a végítéletet, minek eredményeképpen az 1960-as évek végére szinte elnéptelenedett a vidék, a tanyákat elkezdték elbontatni, a gyerekeket beszervezték a benti iskolákba, a városba. Az iskola is elnéptelenedett, ebből következőleg a templomnak sem voltak már látogatói, hogy az 1970-es évek derekától végül is igazából élettelenné vált ez.
0: Köszönöm szépen önnek, hogy összefoglalta a könyv rövid tartalmát, de hát akiben felkeltjük az érdeklődést, azok olvassák el és ismerjék meg ezt a rétséges hajdúföldet, milyen is volt abban az időben itt az élet. Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy ön képzőművész ember is, tehát ha borítóra tekintek, nem véletlenül szerepel az a kép, sem az előborítóján, sem a fedelén a könyvnek, és a hátlapján sem az a kép, ami éppen oda került. Mit lehet tudnunk a borítókról?
1: Nos, arról van szó, hogy amíg a témával foglalkoztam, nem csupán a gondolataimat ejtette rabul a kutatási téma, hanem a lelkemet is. És hát tekintve, hogy alapvetően képzőművész vagyok, ezért esetet vettem a kezembe olykor, leginkább pasztelt, és azokat a tájrészleteket, amelyek megérintettek nagyon, megfogtak engem a látványt, illetően ezeket megfestettem. És miután ezekből is összejött néhány darab, úgy gondoltam, hogy talán a fényképről többet beszélnek, azért, mert a fényképezőgép egy konkrét pillanatot örökít meg. Ha az ember megfest valamit, akkor talán oda tudja tenni nem csak a saját lelkét, hanem a táj lelkületét is. És azt feltételeztem, hogy ha ilyennek kell is, úgymond ékesítem a kötetet, akkor talán olyan nyelven is meg tudom szólaltatni a rétet, amilyen nyelven a betűk nem tudnak elegendő információt nyújtani.
0: Mindez szép pasztelszínekkel, türkiszöld, homoksárga, barna, ékkék, fehér, hogy csak néhány színt a kedves hallgatókkal érzékeltessek.
1: Igen, hát a színek világa, tehát ugye az ember azt mondja, hogy a festő az kivetíti a saját lelkületét, hát miként tudja kivetíteni a vászonra a színek által, és a színek topzódása, amely egyébként ott van a természetben, az embernek ezt csak meg kell látni, föl kell dolgozni, át kell engedni a saját lelkén, és aztán összeáll belőle az a világ, az a képi világ, ami egyébként adott esetben a látványt, a tájat jellemzi, és hát tegyük hozzá, hogy nyilván az alkotó az nem feltétlenül úgy lát, mint az általános szemlélő, hanem azért igyekszik megkeresni a tájban azt a mondandót, amit ő meg akar mutatni, el akar mondani annak, aki majd szemlélni fogja azt a képet.
0: kiknek a figyelmébe ajánlja elsősorban ezt a könyvet, és miért pont éppen most jelent meg ez a Rétséges Hajdúföld? Mi az oka a könyv megjelenésének? Van valamilyen különleges apropó?
1: Különleges oka nincsen. Egy jó 2 évnyi kutató munka után mostanra állt össze az anyag, illetve a nyomra is el tudta készíteni. Ez a 2 tényező eredményezte az, hogy most jött ki a nyomdából, de hogy kiknek ajánlhatnám, én elsőrenden természetesen hajdúnánásiaknak, de itt a Hortobágy környékén élőknek is, hiszen ebből talán jobban meg lehet érteni azt a lelkületet, ami által ide teremtődött a hajdú ember, ami által itt óhajtott generációkon át gyökeret verni. Mert ahogy jeleztem egy korábbi mondatomban, a helyi identitásnak meghatározó része az, ami ennek a városnak a Rét nevű határ részében volt, ami jellemezte ezt a tájat.
0: Ez a kötet immár 3. kötet a megjelent könyvei sorában. Készített egyfajta ilyen statisztikát?
1: Több mint 30, 31 néhány.
0: És gondolom van jövőbeli terv, van folytatás, lehet valamit tudnunk már az újabb kutatási területekről?
1: Megérintett most egy téma tekintett arra, hogy 1916-18 között az egész Alföldön szétterült az a székely menekült áradat, akiknek azért kellett elhagyniuk a szülőföldjüket, mert a román katonai támadás miatt vándorbotra volt szükség. Nos, én ennek akkor 2011-ben feldolgoztam a történetét, igen ám, de azért történt az is, hogy ugye első világháborúban vagyunk, pont a kellős közepén a háborúban. A székely 82. gyalogezredet is mozgatják, csak úgy, mint minden ezredünket a huszárságtól, a gyalogsággal bezárólag, és 1916-ban itt levéltári forrásokra találtam, hogy Hajdúböszörményben, Hajdúdorogon állomásoztattak több mint 7000 főnyi székely gyalogságot, köztük például Tamási Áronnal, aki egyébként Hajdúdorogon volt elszállásóval, mint 17 éves fiatal legényke. Ez még nem feldolgozott, csak levéltári információim vannak pillanatjának. Úgy gondolom, hogy ezzel egy picit érdemes lenne mélyebben törődni.
0: És a képzőművész énje is aktív, ha fogalmazhatok így, hiszen áruljuk el a kedves hallgatóknak, a hangok már sok mindent elárulnak, a madácsi csergés és a kerti hangulat, hogy itt beszélgetünk a házának udvarán, és egy olyan épület mellett, aminek hamarosan új funkciója lesz. Tehát a képzőművészeti alkotó is nem tétlenkedett, és újabb alkotások születtek a keze munkája nyomán. Milyen alkotások is ezek?
1: A képzőművészet tekintetében csendéletek, tájképek. Az alkotót mindig az fogja meg, ami éppen a látványban érdekes számára. Olyan nagyon tudatosan nem lehet itt tervezgetni, nem is érdemes ezen így gondolkodni. Inkább a pillanatnyi benyomás az ihlet. És tekintettel arra, hogy mostanában volt lehetőségem arra, hogy egy picit jobban odafigyeljek a környezetemre, a természetre, ezért igyekeztem megtalálni azokat a pontokat, szépségeket, varázslatokat, amelyekből képet lehet formálni. És hát miután ez azért egy lakás belsőben nem könnyen végezhető munka, mert lommal, olykor egy kis szemeteléssel is el, ezért úgy döntöttünk, hogy építünk egy kis melléképületet műterem címszó alatt, ahová ki tudok költözködni, van helye a képeknek például, és legfőképpen ahol lehet dolgozni.
0: Hamarosan pedig kialakításra is kerül ez a műterem, ugye? Már az utolsó simítások folynak a munkálatokban.
1: Igen, gyakorlatilag készen van, úgyhogy hamarosan birtokba lehet venni. Még 1-2 kovács munkát kell elkészíteni.
0: Azt is elkészíti?
1: Belefér, mert egyik szakmám az, ebből következőleg nem kell mesterembert keresni, hanem magam is el tudom ezeket végezni. Mostanában is dolgoztam.
0: Mutatja az ujját most a kedves hallgatóknak, érzékeltessük, tehát a kezén is látható a kezemunkájának nyoma.
1: Igen, hát ugye azt mondták tanáraink egyébként, hogy végezhetünk akármilyen munkát is, nem a kezünket kell félteni, mert azzal csak végrehajtjuk az agy utasítását, az agyunkkal dolgozunk, a kéz pedig az utasítás hajtja végre, ez igaz. Na jó, hát persze a brutálisan nehéz kéz nem biztos, hogy előnyös, de nem árt egyébként a festészetnek az, hogyha az ember használja a kezét fizikai munkára is.
0: Beszélgetésünk végéhez közeledve térjünk vissza oda, ahonnan elindultunk, a Rétséges Hajdúföld című könyvéhez. Milyen példányszámban jelent meg ez a kiadvány, és hogyan juthatnak hozzá az érdeklődők?
1: 200 példányban jelent meg. Ez egy tapasztalati szám, tekintettel arra, hogy az embernek sajnálta kell látni azt, hogy olyan nagyon nem érdeklődnek. Az emberek nem veszik százával a köteteket, így hát igyekszik az ember egy minimális mennyiséget, ami belátható, ami elméletileg talán eljuttatható a lehetséges olvasókhoz. Nem biztos, hogy még ennyi is célba talál egyébként, de engem egy gondolat vezérel, Nagy Ervin nevezetű egykori orvosprofesszor, aki síkszeredai volt, egyik kutatásom során bukkantam egy szép gondolatára, amikor a következő csetette papírra évszázaddal ezelőtt körülbelül, hogy nem az a fontos, hogy olvassák-e vagy nem, amit írunk, hanem az, hogy valahol le legyen írva, ha már nem emlékeznénk rá. És ez így megnyugtatott engem. És ezt tudomásul kell venni, hogy bizony, erről van szó.
0: Elgondolkodtató és sokat megfogalmazó üzenet. Sok mindenről beszéltünk. Megfogalmazta azt már önmagának a könyvírásban, a képzőművészetben, a festészetben, és nem utolsó sorban a kovács munkálatokban, a kovács termékek előállításában. Mi a szépség? Ez a komplex egység ugye az ön személyiségében és életében találkozik. Mi jelenti az ön számára ezen tevékenységek szépségét?
1: Azt gondolom, hogy az alkotás maga, ez a két szó, semmi egyéb, hiszen az emberben sok olyan közlendő van, az ilyen magunk fajtában meg talán különösképpen, hiszen adott a Jóisten egy talentumot, ami mindenkinek van, vannak, akik ezt fölismerik önmagukban, vannak, akik soha nem ismerik föl, de egy bizonyos, hogy azzal a talentummal sáfárkodni kell. Nekem a Jóisten megadta azt a lehetőséget, hogy az az egy talentum, az többféle arcát meg tudja mutatni. Elmondjam azt az érdekességet, amin nagyon sokáig vesződtem, hogy tudnék, ha a Jóisten felé el kell majd számolnom egyszer, hogy most akkor én hogy sápárkodtam azzal, hogy én kutató vagyok, tudományos munkát végzek, kovács vagyok, vagy képzőművész, vagy vajon hogy számolok el, hogy én egyiket sem, és akkor egyszer azt mondta egy barátom, akinek ezt elkeseregtem, Józsi, neked ezen soha nem kell többé keseregned, mert ez mindegyik ugyanaz, ugyanannak az egy talentumnak a megnyilvánulása. Na hát én ettől nagyon-nagyon megnyugodtam, mert azt gondoltam, hogy akkor talán. És hát az a helyzet, hogy mindig emlékezem én azokra az őseimre, akiknek a gyökereiből sarjadhattam magam is. Többek között az Alexandro Boscóra neve alapján jelzi egyébként, hogy itáliai származású volt. Őt Mátyás király hívta az udvarába, tekintettel arra, hogy ő egy nagyon értékes ember volt, mégpedig miniatűra festő, mint azonáltal remekül értett a kódexek gondozásához, kezeléséhez, és hát ne felejtjük el, hogy Mátyásnak ugye a pápa után a világon a legnagyobb kódex gyűjteménye volt. Nos hát ezt az ősömet tette meg, és ezért hívta ide ebbe az országba, hogy ő kezelje, gondozza ezt a gyűjteményt, és hát mint mondtam, festőművész volt. És hát én merem feltételezni, hogy az a tudásérték, az a képesség valóban genetikailag talán megyen tovább. Egy bizonyos, hogy a Boszkó vonalon nagyon sok művész van, meg nagyon sok pedagógus, mert egyébként a felesége pedig tanító volt. Különben egy település ma is őrzi a nevüket, hiszen abban az időben nem fizetést adtak a munkáért, hanem egy települést, ez Kárpátalján, Bocskó nevezetű hely, ami a őseimnek a nevét viseli, és meg kell mondjam, hogy igen, nagyon büszkén gondolok rá, és jártam is már ott egyszer, tehát hál' Istennek sikerült megtekintenem a helyet, ahonnan az ősök elszármaztak. Azt gondolom, hogy mindaz, ami az őseimben együtt megvolt, az talán a leszármazókban is így vagy úgy előbukkan. Én úgy számolok és úgy számolok el magam felé, hogy ezekkel a kis tehetségelemekkel én szolgálok az őseim felé is egyéb iránt, és persze igyekszem példát is mutatni az én gyerekemnek is, hogy van út, mindig meg lehet találni egy utat, amin érdemes menni, és abban értelmet lehet találni.
0: Buckó Józsefnek köszönöm szépen, hogy beszélgettünk a Rétséges Hajdúföld című könyve kapcsán. Köszönöm a Rétséges és Madácsi Csergős beszélgetést önnek. További életéhez jó egészséget és a Jóisten áldását kívánom.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
3: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Úrnapi adásunk témái. Legyetek emberek, ahogy Krisztus is az, a tökéletes ember. Leó pápa küldetést adott a madridi fiataloknak. A Szent Atya homíliája Madridban. Az úrnapi Krisztus felünk jár az utcákon és éltet minket. Leó pápa, kapcsolatépítés a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világával. Adjatok neki lelkületet. Legyetek emberek, ahogyan Krisztus is az, tökéletes ember. Leó pápa küldetést adott a fiataloknak. Spanyolországi apostoli látogatása első napján, szombaton este 8:30 kezdettel Leó pápa imavirrasztást tartott a fiatalokkal Madrid Plaza de Lima terén. A találkozón a fiatalok 6 kérdéssel fordultak a Szentatyához, aki beszéde végén küldetéssel bízta meg őket. Legyenek emberek, húsvér férfiak és nők, kövessék a feltámadt Krisztust, a tökéletes embert, aki mindenkorban megosztja velünk a történelmet. Szent Ágoston mellett kik még a pápa nagy példaképei? Hangzott az első kérdés. Leó pápa számos szent közül 3 emelt ki. Az első az ékes szólásáról ismert aranyszájú Szent János, aki egy ideig remeteként élt, majd papként és püspökként szentelte életét az egyház szolgálatának. Szívében hordozta Isten szavát, és azt mindenkinek oda ajándékozta, következetesen tanúságot téve az evangélium igazságáról, kora eretnekségeivel szemben. Másodikként Leó pápa a spanyol Ágoston rendi szerzetest, villanóvai Szent Tamást említette meg, aki az Alcalai Egyetemen tanult, és tudásával elnyerte 5. Károly császár megbecsülését. Miután Valencia püspöke lett,
1: Obispo de Valencia
0: intenzív egyházi reform munkába kezdett, főleg a papság körében, ösztönözve testvéreit az imádságra, a tisztaságra és az engedelmességre. A pápa végül 3. utitásának nevezte meg a szintén spanyol származású mogrovejói Szent Turibio misszionáriust, aki a 16. században Peruban folytatta nagy buzgalommal az indiánok evangelizálását. Szolgálatát intenzív imádságos élet és az igazságosságét való elkötelezettség jellemezte, és ő lett Leó pápa számára a nép, főleg a legszegényebbek iránti odaadás példaképe. A második kérdés a Szent Atya Perúban eltöltött misszionáris éveinek élményeire kérdezett rá. A pápa válaszában a perui emberek hitbéli tanúságtételét emelte ki, amely a nehézségek ellenére reménnyel volt teli. Az ott élő népek szenvedéseivel és örömeivel való találkozás segítette a pápát abban, hogy nevekedjen Jézus követésének útján. Az evangélium hirdetése közben ő maga is megtapasztalta, hogy az Úr szava elhozza a békét, ahol konfliktusok vannak, és mindenki számára a kiengesztelődés és igazságosság forrásává válik. Mi segíthetne bennünket Isten hangjának felismerésében? Hangzott a 3. kérdés. Mindenek előtt a csend segíthet nekünk, hogy figyelmünket összpontosítsuk. A csendet keresve megszabadulunk a hangok zűrzavarától, és megértjük, hogy az ideológiák elmúlnak, még az igazság megmarad. Másfelől Isten jól ismeri a mi hangunkat, hallgat rá és válaszol is. Éppen ezért mondják el az Úrnak, ami a szívünkben van, ajánlotta a pápa. Legyen imádsága a hangunk, mert ekkor az Úr válaszol nekünk igéje által. Ehhez persze hallgatnunk kell élő igéjére Krisztusra, akinek hangja továbbra is ott visszhangzik az egyházban, amely az ő teste. Hogyan lehetnek kísérő társai másoknak a hit szépségének a felfedezésében? Szólt a 4. kérdés. A kísérés során a fiatalok soha ne feledjék, hogy egyikünk sem született mesternek, tanítónak, és mindannyian mindig az Úr tanítványai maradunk. Osszák meg másokkal lelki előrehaladásukat, következetes tanúságot téve Jézus követéséről, amelynek elkötelezettsége folyamatosan megújít, különösen a nehézségek órájában. Jézus velünk tart és megvilágítja az utat, hangsúlyozta a pápa. Kövessék a mester példáját, mint pásztorok, nevelők és barátok. Jézus közelségét még eleséseink során is érezzük, valamint akkor is, amikor kinyújtott kézzel és testvéri öleléssel támogatjuk egymást az úton. Hogyan lehetünk elkötelezett fiatal keresztények a mai társadalomban? Fogalmaztak a fiatalok ötödik kérdésüket. Az egyháztörténelmének hosszú évszázadai során a keresztények mindenféle társadalomban átélték a különböző kultúrákat, hozzájárulva azok kialakulásához. A pápa a Diognétoszhoz írt ősi levél gondolatát idézte a második századból. Ahogyan a lélek a testben, úgy vannak a keresztények a világban. Jézus tanítmányai mindig kortársak, de soha nem a múló idő fogjai. Krisztusban szabadok. Ő szabadított meg minket szeretetével, ennek a szeretetnek köszönhetően mindig szabadok maradunk minden megtévesztés ellenére. Végül hatodjára azt kérdezték Leó pápától, hogy milyen konkrét feladatot kíván rábízni az egyház fiataljaira. Leó pápa mindenkit arra szólított fel, hogy legyünk együtt a föld sója és a világ világossága. Ehhez arra van szükség, hogy megértsük a mai világ társadalmát, bölcsességgel élve benne, hogy azt átalakítsuk az evangélium tanúiként. A fiatal keresztény ugyanis örömében és megpróbáltatásában egyaránt ragyogóvá válik, az élet ízét önmagából meríti, anélkül arra várna, hogy a gazdagság, az élvezet vagy a hatalom adja meg azt neki. Legyetek emberek! Igen, legyetek emberek! Húsból és vérből való férfiak és nők.
1: Hombres y mujeres de carne y hueso.
0: Bízta a fiatalokra küldetésüket Leó pápa. Legyenek olyan emberek, akik az igazságosságot keresik, mert éheznek rá, mint a mindennapi kenyérre. Olyan emberek, akik becsületes és tisztességes életre vágynak, mert szívesen teszik másokkal azt, amit szeretnének, ha mások is velük tennének. Zárta beszédét Leó pápa a madridi imavirrasztáson. Leó pápa homíliája Madridban. Az úrnapi Krisztus velünk jár az utcákon és éltet minket. A Madrid centrumában fekvő történelmi Cibeles téren tartották meg, mint egy 1 millió hívó jelenlétében az úrnapi szentmisét, amelyet spanyol nyelven 14. Leó pápa mutatott be. Homíliájában az úrnapi körben spirituális jelentőségét hangsúlyozta. A feltámadott úr jelenlétében való hitről van szó. Jézus az utcáinkon jár, átkel a tereinken, meglátogatja városnegyedeinket, ott lakik a mindennapi életünk helyszínein, mint a népével együtt járó közeli Isten. Az eukarisztikus kenyérben való jelenlétének emlékezete a hitetek és népetek történelmének középpontjában áll.
1: Está en el corazón de vuestra fe.
0: Itt Madridban, de Spanyolország számos más helyén is, Corpus Domini, az úrnapja nem csupán a liturgikus naptár egyik ünnepe, hanem a hit gyökerejéhez való visszatérés, hogy megújítsuk Isten iránti szeretetünket és hűségünket. E nap ünnepélyes körmenetei évszázadok óta formálják a spanyol nép áhítatát, művészetét, zenéjét, építészetét és életét, és még ma is kifejezést nyer az ország lelkiérzése, a virágszőnyegek, az utcai oltárok, a szentségtartók, az énekek és a liturgikus ruhák szépségén és eleganciáján keresztül. Ez nem egy külsőséges megnyilvánulás, nem egy túlélő néphagyomány, és nem is egyszerű esztétikai díszítés. Itt a feltámadott úr jelenlétében való hitről van szó, aki él, és még mindig közöttünk jár, aki kenyérré lesz az élet utáni éhségünkre, és meglátogatja szívünk és történelmünk minden zúgát, még a legsötétebbeket is. Így Krisztus a szentmise során táplálékként adja magát nekünk, és a körmenet azt hirdeti, hogy ő nem zárkozik be a templomokba, hanem éppen ellenkezőleg, kijön hozzánk.
1: Jesús camina por las calles.
0: Jézus az utcáinkon jár, átkel a tereinken, meglátogatja a város negyedeinket, ott lakik a mindennapi életünk helyszínein, mint a népével együtt járó közeli Isten, mint a történelem ura, a gyengék vigasza, a családok fénye, a legsebezhetőbbek reménye, a szenvedők békéje. A szentségtartóban az utcákon áthaladó Krisztus ugyanaz, aki azonosul a szegényekkel, a betegekkel, a magányosokkal és a kitaszítottakkal. Nem csupán arról van szó, hogy kivisszük a szentségtartót, hanem arról, hogy hagyjuk magunkat kivezetni az önzésből, a közönből, a kényelmes és magánjellegű hitből, hogy válaszoljunk a megtérésre szólító felhívására, hogy megváltoztassuk a tekintetünket és befogadjuk az ő jelenlétét, amely megváltoztat és felhívássá válik a jelenre, személyes életünkre, kapcsolatainkra, a társadalomra és a jövő építésére nézve. Ebből a szempontból kell értelmezni azt a felhívást, hogy emlékezzünk, amelyet az első olvasmányban hallottunk. Emlékezz az Úr, a te Istened által a pusztában eltöltött 40 évre. Émet járt egy feladat a mai és a holnap Spanyolországának. Az a vallásosság, amely évszázadok óta élteti ezt az országot, ne legyen a múlt múzeuma, amelyet meg kell látogatni, hanem a hit iskolája, amelyből ma is meríthetünk. Legyen egy iskola, amely megtanít arra, hogy tégyre boruljunk Isten és embertársaink előtt, mert senki sem borulhat tégyre az Úr előtt, miközben megveti testvérét. Egy iskola, amely megtanít minket a szeretet ingyenességére, amely ajándékká válik, hogy köztünk járjon és megtörje az önzés láncait. Egy iskola, amelyből megtanuljuk, hogy Isten valós jelenlét, és mi is hivatottak vagyunk jelen lenni a társadalom helyzeteiben és kihívásaiban, nem menekülnünk kell, hanem személyesen elkötelezni magunkat a közjó építése mellett. Leó pápa ezen a ponton megemlékezett Szent Manuel Gonzálezről, az elhagyott tabernákulumok spanyol püspökéről. Élete arra emlékeztet minket, hogy az eukarisztia nem csupán a nagy ünnepségeken vagy éppen alkalomszerűen tisztelhető, hanem azok csendes hűségében is, akik kísérik az Urat. Az eukarisztikus Jézus az a rejtett örök forrás, amely árad és szomjatót. Térjünk vissza hozzá őszinte szeretettel, zárta ünnepi homíliáját Leó pápa a Madridban bemutatott szentmisén, amelynek végén megtartottak a hagyományos úrnapi körbenetet. Leó pápa baldakin alatt haladt, kezében szentségtartóban az eukarisztikus Jézussal, és megkerülték a tér közepén álló szökőkutat, majd a körbenet visszatért a főoltárhoz. Leó pápa, kapcsolatépítés a kultúra, a művészet, a gazdagság és a sport világával. Úrnapján vasárnap este 6 órakor találkozott Leó pápa a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világának képviselőivel a főváros Movistar nevű sportcsarnokában, ahol mintegy 15 ezeren vettek részt az eseményen, amely Leó pápa a krisztusi termékenyítő erejéről beszélt, amely mindig is áthatotta Európa lelkületét. Ebben a csodálatos országban lehetetlen nem megcsodálni azt a kreativitást, amely végig kíséri történelmét és átalakítja identitását. Ez a szépség látható városaiban, utcáin és műemlékeiben, terein és kertjeiben, egyetemeiben és templomaiban, zenéjében, festészetében és táncaiban, de még az ételeiben is. Itt érezhető azoknak a generációknak a lelke, akik átalakították a tájat és saját arculatot adtak neki. Kezdte elismerő szavakkal a beszédét Leó pápa, majd előre tekintve megkérdezte, hogy milyen örökséget hagy itt a mai nemzedék a jövőre, és ennek következtében milyen közösséget kell építenie. Figyelmesen meghallgatva az előtte felszólalókat, Leó pápa azt javasolta,

kijelentette. Mint az emberiség szakértője, az egyház semmi iránt sem közömbös, ami igazán emberi, de mi is az igazán emberi? Tette fel a kérdést Leó pápa. Az egyház alázatosan, de határozottan vallja, hogy Jézus Krisztus ad választ az emberi életről és annak teljességéről szóló nagy kérdésekre, és ezért az emberi személy mindig az egyház első és alapvető útja marad. Ennél fogva az egyház nem lehet érdektelen a kultúra iránt. Az ezekre a kérdésekre adott válaszhoz olyan társadalmi párbeszédre van szükség, amelyet a hálószövés művészetéhez hasonlíthatunk, és amely magában foglalja a találkozást, a meghallgatást, a párbeszédet és a tiszteletet. Ennek eszköze a nyelv, az írott, a szóbeli, a digitális és a képies nyelv, amely közvetít, és így sebeket okozhat vagy gyógyíthat, elvárásokat rombolhat le, vagy új táblázatokat nyithat meg. Megosztottságot szülhet, vagy felébresztheti a reményt, hogy együtt építhetünk valami igazán emberségeset. A hálózatok építése tehát az emberi méltóságra összpontosítható intézmények közötti párbeszéd. A keresztény életfelfogás a párbeszédről vallja, hogy a Teremtő a szeretet szálaiból szőtte az embert, saját képására és hasonlatosságára teremtette, ami megalapozza az ember elidegeníthetetlen méltóságát. A hálózatok kiépítése együttes alkotás jelent, a 16. Benedek pápa vallotta, a hit szeretet, és ezért költészetet és zenét teremt. A hit öröm, ezért szépséget teremt. A hálózatok szövése ugyanakkor önzetlen szolgálatot is jelent, hiszen a hit által vezérelt emberek kórházakat és iskolákat építettek, szolidaritási kezdeményezéseket indítottak el. Vajon e spirituális lenyomat nélkül Európa meg tudta-e volna teremteni saját identitását, és így az örökké valóság, amely Jézus Krisztus megtestesülése révén berobbant az időbe és a térbe, összeegyeztethető-e a mindennapi élettel? Kérdezte Leó pápa. Miért is félnénk attól, hogy az örökké valóság áthassa a mindennapjainkat? Szent II. János Pál kiáltása ma is él, ne féljetek, tárjátok ki szélesre a kapukat, Krisztus előtt. Jézus Krisztus semmit sem vesz el tőlünk, és mindent megad nekünk. A maga is sportbarát Leó pápa ismét nagy erődjét idézte 1979-ből. Ezekben az időkben, amikor sajnos az erőszak és így a gyűlölet különféle formái hajlamosak szétszakítani a társadalmi szolidaritás szövetét, ti sportolók a magatok részéről hozzájárultok ahhoz, hogy ragyogó tanúságot tegyetek az összetartozásról, a békéről és az egységről. Egy szóval arról, hogy tudjuk, hogyan legyünk együtt. Ezek a kifejezések aktuálisabbak és időszerűbbek, mint amikor először hangzottak el, szólt Leó pápa. Végül azt kérte, hogy legyenek egy új hálózat szálai, amelyek harmonizálják az élet minden területét, hogy egy megújult társadalmat szőjünk, amelyben az idő átitatódik az örökké valósággal, a kultúra őrzi az emlékezetet és elősegíti a párbeszédet, az oktatás a kritikai szellemmel előmódítja az igazság keresését, a művészet csodálatra késztet és nemes érzelmeket kelt, az üzleti élet elismeri a személy méltóságát, és a munka továbbra is a remény hajtó ereje marad. Éppen ezért kövessék Szent Pál tanácsát, örüljetek az örvendezőkkel, sírjatok a sírókkal. Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fennhéjázóak, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ne legyetek magatokkal eltelve. Rosszét rosszal ne fizessetek senkinek. Törekedjetek arra, ami jó minden ember szemében. Amennyire rajtatok áll, mindenkivel éljetek békességben. Zárta Leó pápa a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világának képviselője intézet buzdító beszédét vasárnap este Madridban. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, úrnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Vörös Sándor, Öröklét. A föld, hol az életterem, a mindennyelő sírverem, a síkság, hegy, tenger, folyó, öröknek látszik, és múló. Világűr és mennyboltozat, sok forgó égi kapcsolat, a milliárdnyi tűzgolyó, öröknek látszik és múló. Mit eltemet a feledés, egy gyíkkúszás, egy szárnyverés, egy rezdület, mely elpörög, múlónak látszik és örök. Mert ami egyszer végbe ment, azon nem másít semmi rend, se Isten, se az ördögök. Múlónak látszik, és örök.
1: Vörös Sándor Öröklét című versét Szegvári Menyhért mondta el. Vörös Sándor költő, író, műfordító Szombathelyen született 1913-ban. A szombathelyi reáliskolában végezte középiskolai tanulmányait, ahol az ismert nyelvész tanár, költő, néprajztudós Pável Ágostonnál lakott. Mindössze 15 éves volt, amikor a Hír című labban megjelent első novellája, Az egyszer régen. És még ebben az évben, tehát 1928-ban Karácsony Sándor közölte 4 versét ifjúsági lapjában Az erőben. Költői felfedezése a Pesti Hírlaphoz fűződik, ahol 29-ben mutatkozott be. Az Öregek című verse Kodály Zoltánt kórusmű komponálására ihlette. Felsőfokú tanulmányait a Pécsi Egyetem bölcsészkarán végezte, ahol esztétikából doktorált. 34-ben jelent meg első verses kötete A hideg van. Egyetemi tanulmányai végeztével Pécsett lett könyvtáros, majd 43-ban Budapestre költözött. 48 és 56 között a hivatalos irodalompolitika elszigetelte kirekesztette, kizárólag műfordításai és gyermekversei jelenhettek meg. 70-ben Kossuth díjjal tüntették ki. Pályája a legnagyobb közönség sikerét a 72-ben megjelent Psziché című verses regényével aratta. Vörös Sándor 1989-ben hunyt el Budapesten.

Ó, hosszantűrő, jóságos Úr, ments meg engem! Ments meg engem, Isten fia Krisztus, aki egyedül vagy bűn nélkül. Engedd meg, üdvözítőm, hogy részem legyen isteni életedben, hogy ne maradjon többé bennem semmi idegen, és mindenkor a te akaratodat cselekedjem. Munkálj bennem bűnösben hatalmas kegyelmeddel, hogy készségesen magamhoz öleljem parancsaidat, és a talentumokat, amelyeket rám bíztál, sokszorosan gyümölcsöztessem dicsőségedre. A te dicséretedben, a te dicsőítésedben akarok élni, ó Uram, szívbéli bizakodásban és örömben. Buzgósággal akarom ápolni a szent lámpa tüzét, Krisztusom, hogy örömújongással mehessek eléd, ó jegyese a halhatatlan léleknek, hogy hálát mondhassak neked, és dicséretet mindörökké. Amen.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok,

0: érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozik, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Úrunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. A vallásosság ne a múlt emléke legyen, hanem a hit iskolája, amelyből ma is erőt meríthetünk, hangsúlyozta 14. Leó pápa Madridban, amint egy 1 millió ember előtt tartott szabadtéri úrnapi szentmisén vasárnap. Mint mondtam, ott Madridban, de Spanyolország oly sok más helyén is, úrnapja nem csak egy újabb ünnep a liturgikus naptárban, hanem visszatérés a hit gyökereihez, hogy megújítsák a szeretetet és hűséget Isten felé. 14. Leó egyhetes apostoli körútra érkezett a dél-európai országba, ahol utoljára másfél évtizede járt katolikus egyházfő. Ő viszont az első, aki beszédet tart, amikor ellátogat a spanyol parlamentbe. A pápa holnap utazik tovább Barcelonába, spanyolországi utazásának utolsó két napját pedig a Kanári-szigeteken tölti. Egerbe érkezett Böjte Csaba Ferences szerzetes, tegnap este 6:30 szentmisét mutatott be a bazilikában, ma pedig a Servita templomban 17:30 kezdettel mutat be szentmisét. Zarándoklatot szerveztek Bélapátfalvára a felújított apátsági templomba. Az útról Sinkovics Andrea kérdezte Vizi János atyát.
2: Az egri ciszterci templom közösségének zarándoklatot szervezett Vizi János templomigazgató atya. Most itt beszélgetünk a Bélapátfalvi ciszterci apátság előtt. Miért tartottad fontosnak, hogy egy ilyen zarándoklatot szervezzél? Talán ez az első alkalom, amióta te itt vagy a templomban Egerben.
3: Hát a felújítás előtt is többször voltam már ebbe a templomban, de ugye éveken keresztül nem tudtuk látogatni, nagyon vártuk, hogy elkészüljön, és hát ki is használtuk az első adandó alkalmat. A múlt heti megáldás után egy héttel később már itt is vagyunk. Hát fontosnak éreztem, hogy a ciszter templom közössége egyrészt közösség formálás szempontjából is, de azért is, hogy a ciszter lelkiséget ápolva meglátogassuk azt a több évszázados apátsági templomot, ahol ugyanaz a ciszter szerzetes közösség élte a mindennapjait munkában, imádságban, mint akik Egerben is ugyanúgy megtették ezt. Összeköti ezt két templomot, ez a ciszter közösségi lelkület, és volt is rá igény, és hát mindig szívesen jövök ebbe a gyönyörű természeti környezetbe, és a felújítás után pedig hát egyszerűen szemkápráztató, gyönyörködtető látni, hogy milyen csodát műveltek ezzel a templommal, ami régen sem volt csúnya, de most egyenesen gyönyörű.
2: Igen, érdemes a hallgatóknak is majd ide kijönniük. Zarándoklat, ahogy te meghirdetted, vonattal jöttetek, illetve gyalog, és imádkoztátok a rózsafüzért. Milyennek látod itt a közösséget? Hányan jöttetek?
3: Hát 40-50 fő körül érkeztünk meg, legtöbben vonattal, az állomástól 2-3 kilométert zarándokolva, imádsággal, énekekkel, az idősebbek őket kocsival kihozták, de jó volt látni, hogy ilyen sokan össze jöttünk. A ciszter gimnázium diákjaival már voltunk hamarabb, még az átadás előtt egy gyalogos zarándoklat keretében, az kicsit hosszabb volt, az 10 kilométeres gyaloglást jelentett, de azt is nagyon élvezték a fiatalok. Később is tervezünk még ilyen alkalmakat, ha jól tudom, ősszel minden ciszter iskolából a diákság képviselői el fognak idejönni, körülbelül 200 fő a ciszterfest keretében. Az egyik programpont pont ez lesz, hogy mivel Eger lesz a házigazda, Egertől nem vagyunk messze, akkor ide kizarándokolunk a gyerekekkel.
2: Többször említetted a szentbeszédedbe a csendet is, illetve a hitnek a továbbadását is. Mi a ciszter lelkületnek, lelkiségnek az üzenete így a 21. században?
3: Hát én sima egyházmegyés pap vagyok, egy ciszter szerzetes atya többet tud erről mesélni. Ami engem megfogott, az tényleg, hogy az elvonultságban, vagy gyönyörű természeti környezetben, a csöndben keresik az Istennel való kapcsolatot, közelséget, az egyszerűségben, tényleg sallagmentesen minden arról szól, hogy az ember és az Isten az ő kapcsolatát ápolva, de közben munkálkodva, dolgozva építse már itt a Földön is az Isten országát, de szem előtt tartva, hogy ott van a végső célunk, hogy valóban eljuthassunk majd az örök mennyei hazába.
2: Érdemes a kedves hallgatóknak kizarándokolni ide Bélapád falvára, Ciszterci apátsághoz, június 20-án a múzeumok éjszakáján ingyenesen látogatható majd az apátsági templom, de ehhez regisztrálni kell az érseki palota látogatóközpontnak a honlapján.
1: Zarándoklatot szerveztek Bélapád falvára a felújított apátsági templomba. Az útról az imént Sinkovics Andra kérdezte Vízi János atyát. Június 14-én vasárnap tartják a hagyományos mezőkövesdi szív búcsút a Jézus szíve templomban. Az ünnepi szentmise körmenettel 10 órakor kezdődik. Főcelebránsa Szántó József jászberényi főesperes, a templom építő apát plébánosa aranymisés atya lesz. Tennyek Csaba egri érsek június 20-án 10 órakor az egri bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard Urich diakónust, az egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussá szenteli majd Osztia Balázs és Jan Marek Briska papnövendékeket az egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból. Június 20-án lesz a múzeumok éjszakája, amelyre az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont is programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható aznap 20 órától, a tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik majd. A Bélapád falvai ciszterci apátság is regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától. Ez a program is koncerttel kezdődik, az előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskolája. Maga az érseki palota és a pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető, 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra indulással. Itt legfeljebb 30 fős csoportok lesznek, így ehhez is bejelentkezés szükséges. A regisztráció és az időpontfoglalás mindegyik múzeumok éjszakájához kapcsolódó program esetében személyesen lehetséges a palotában, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os vezetékes számon. Az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több száz 16 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A rendezvényen szerepelnek szentmiség, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az online regisztráció lehetősége továbbra is adott. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket is keres az idei találkozóra. A feladatok, amikben számítanak rájuk, regisztráció infopont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás, és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást azoknak, akiknek arra szükségük van. Emellett kiscsoportos vezető szolgálatra is várják a jelentkezőket. Időközben a Facebook oldalukon megosztottak újabb hasznos információkat is. Az egerszalóki találkozó sátortábor jellegű, tehát a résztvevők a maguk által hozott és fölállított sátrakban laknak. Ezek helyének kijelölésében, esetleg a fölállításban a szervezők segítséget nyújtanak. A sátorozáshoz ajánlatos vinni a megfelelő járulékos dolgokat, mint például takaró, polifóm, közel 30 év tapasztalatai alapján ajánlatos elemlámpát, takarófóliát, egyszerű esőköppenyt is bekészíteni. Fedett szállást nem tudnak biztosítani senkinek. A helyszínen épített kézmosós férfinői zuhanyzók, illetve kézmosós mobil WC-k állnak a résztvevők rendelkezésére. Zuhanyzása reggel a program kezdése előtt, vagy napközben siesta időben, illetve az esti szentmise után van lehetőség. És július 17-én pénteken délután 2 és 5 óra között majd várják a víradókat Szalókon, ráadásul az első 20 jelentkezőt különleges ajándékkal lepik meg. Ehhez a víradáshoz is kell majd személyigazolvány, lakcímkártya és eredeti tajkártya. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány az Erdélyi Ferences rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négynapos esemény helyszíne a Szeged Alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina Iskola Központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. A program kínálat ennek megfelelően sokszínű, a szentségimádás, zsolozsma, szentmise és gyónási lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést. Emellett interaktív kiállítás, kreatív alkotó műhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és toronytúrák is várják a részvevőket, és sokan, akik úgy gondolják, a város misszió során majd Szeged utcáin is megélhetik hitüket. A Ferences Fesztivál nem csak lelki és közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínál. A szervezők strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházzal és táncházzal is készülnek, így mindenki megtalálhatja maga számára leginkább feltöltő programokat. A zenei szolgálatot az országúti Boanerges zenekar és a Jesus Prime együttes látja majd el a Gregorián énekek mellett. Mio Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyek Csaba érsek. Jelentkezni a szentélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
0: Reklám. Megjelent az új ember június 7-ei száma, a Tartalomból. Mindenért hálát adtam, és mindenre fel voltam készülve. Erdő Péter bíboros, prímás a betegségéről és a gyógyulásáról. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. A Szent Atya beszéde első enciklikájának bemutatóján. A magyar társadalom gyerekcentrikus. Beszélgetés demográfiai kérdésekről Rosta Gergely szociológussal. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapát falvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az érseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
6: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szólj, Uram! A mai nap evangéliumát magyarul hallják.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és újongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Az Úr szózatot intézett Illéshez. Távozz innét és menj keletre. Rejtőzzél el a Jordán felé tartó Kárit patak mellett. Nem csak a szárazság halálos fenyegetésétől menti Isten Illést, hanem a még nagyobb veszélytől, a királyi udvar vonzásától, amely körül Illés így vagy úgy, de mégiscsak röbdös, mint az éjszakai lepke az égő villanykörte körül. A távoz innét kemény kifejezés. Miért van rá szükség? Mert a prófétaság lényege a végső valóság megpillantása, egy ideológiai egyezkedésbe nem bocsátható evidenciával. Az ember és az Isten végső valóságának megtapasztalása. A próféta nem egyetemi kurzusokon és nem királyi udvarban nevelkednek, hanem az éhezés, szomjazás, magány megtapasztalásával. Ilyen helyek a noviciátusaink, ilyen helyek a szemináriumaink, így készülnek a fiatalok a szentségi házasságra. A próféta jelölt a teremtő és gondviselő Istennel találkozik, megtanulja, mit jelent szomjazni, inni, éhezni és enni, egyedül lenni és várni. Aszketerionokat kell alapítania, ahol olyan férfiak élnek együtt, akik elfogadják a keresztény hit prófétai lényegét, és évekig, évtizedekig szüzességben, igen kemény böjtölésben, vírasztásban, imádságban várakoznak. Csak innét vezet az út a mai világban a szentségi házassághoz, a papsághoz, a szerzetességhez. De nem úgy, hogy arra készülök. Nem készülök semmire. Istent várom. Isten lesz a mindenem. Ő majd küld, ha elérkezik az ideje. A mai nap evangéliumi részletében felhangzik a 8 boldogság. Nem veszed észre, hogy Illést olyan helyzetbe kényszeríti, parancsolja az Isten, ahol megtapasztalhatja a szegénységet, a szomorúságot, azt a szelídséget, mely a királyi udvarban nem található. Megízleli a valódi éhséget és szomjúságot, mely egyben a végső igazság utáni éhezés és szomjúság annak, aki hisz a teremtőben, hiszen itt tudatosul, hogy micsoda az ember, és ki ad neki enni és inni. Illés meg fogja ismerni, mit jelent üldözöttnek lenni az igazságért, mit jelent az irgalmasság, és így elvezettetik Hórebhez, ahol a Puritas Cordist, a tiszta szívűség ajándékát nyeri el azzal, hogy nem valamiféle bálványistenekkel birkózó Istent ismer meg, hanem azt, aki van, akinek létezése a mélységben, csendben ragyog, akinek színe előtt folyik az emberi történelem, amelybe Illés majd küldetést kap.
1: A mai napi evangéliumot most szlovákul hallják.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnú milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení, prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť, radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumi részletét lovari nyelven hallják.
5: O Jézus angla le naró denge ják, he opre gélasz po pláj, haj télebes lasz. Leszke szitjár, de pala leste krújálli lethán. Kana szatélebes, de pasa leszte, o Jézus pe vorba te purdelasz, haj kade szitjár dasz len. Baktá lejszik odolkon ando dúhot cerroj, ke kodol engolyon rájo. Baktá lejkodol kon bilosakej, ke majlo sárna len. Baktálaj le pácsak manusa, ke lengi ablaj púv. Baktálaj kodon, kon bokhájven, hajtrusájven pocsácsimo, ke von pergyona lesza. Baktálaj kodol, kon míla zsanentelen, ke vilenca míla szávla odél. Baktálaj kodol, kasz ke úzsoj lengo ílo, ke von dikna le dév lesz. Baktálaj kodol, konandej pácsatrain, kele dév lesz ke sávenge a harnalis. Baktálej kodolkon násá dejmisto csácsipe, ke lengeszile rájeszkotthán. Baktálej szile te misto ande téle dikhentumen, haj ande kadi násá ventumen, haj hohadesz szogodi naszul hutyilempe tumende, misto mande. Losan, haj assan, ke butmistipe lenánde rájo. Lenande tumári gódi, vile proféton kadenásávnaz dulmut, angla tumende.
1: Kedves hallgatóink, a mai nap evangéliumi részlete német nyelven hangzik el.
6: Evangelium nach Matthäus. Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg auf einen Berg. Setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann zu reden und lehrte sie. Sagte, selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erwerben. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft oder verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Denn so wurden schon vor euch die Propheten verfolgt. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: Prágai Szent Ágnes Szűz. Prágában született 1205-ben, ott halt meg 1282. március 2-án. 77 évet élt. Édesapja első Ottokár cseh király, édesanyja Konstancia, harmadik Béla magyar király leánya. A trebnici cisztercita nővéreknél nevelkedett. Apja először már kislányként eljegyezte a sziléziai herceggel, Henrik egyik fiával. Így szerencséjére elkerült a prágai udvarból, és jövendő férjének édesanyja, a későbbi Szent Hedvig gondoskodott róla. Ez abban nyilvánult meg, hogy az említett kolostorban neveltette, amelyet maga alapított. Amikor jegyese egy vadászaton szerencsétlenül járt, Ágnest hazahívták Prágába, és a premontrei nővéreknél helyezték el. Ekkor ígérte el becsvágyó apja a későbbi 7. Henrik királynak, s nevelése befejezésére Ausztriába küldte át. de ezt az eljegyzést is felbontotta apja, mert a hatalmas angol király, harmadik Henrik, valamint az özvegy, második Frigyes császár versenytek Ágnes kezéért. Apja császárnak ígérte, de mielőtt megesküdtek volna, hirtelen meghalt az apja, s ekkor 9. Gergely pápa segítségével Ágnesnek sikerült rávennie Frigyes császárt, hogy visszaadja Ágnes szabadságát. 25 éves volt ekkor Ágnes. Királyi köntösét a szerzetesi ruhával cserélte fel. Prágában, a külváros egyik elhagyott házában keresett magának egy kis lakást. Nyomornegyed volt. Nem sokára minoriták érkeztek Prágába, s Ágnes rávette testvérét, Vencel királyt, hogy építsen kolostort nekik, Szent Jakab tiszteletére, közvetlenül a kisház közelében, ahol lakott. Így is történt. Ők tanították Ágnest, és beajánlották Szent Klárának, aki később a lelke felének nevezte őt. 4 levele maradt fenn, amelyek szeretetéről tanúskodnak, és Ágneshez szólnak. Egy Klarissa kolostor megalapításáról is van benne szó a Szent Jakab templom mellett. Klára 5 nővért küldött maga mellől abba a kolostorba. 1234-ben Ágnes lett a kolostor vezetője. A nővérek kolostora mellett hamarosan kórházak és árvaházak, menhelyek és lepratelepek egész sora létesült. Sok gazdag ember lett a ferences világi rend tagja, s vagyonukat a rendnek adták. Egy kórházat maguk a keresztes lovagok vezettek. Ezek a keresztes lovagok a Vörös Keresztel nevű szervezetbe tömörültek, amelyet Ágnes gazdag alapítvánnyal látott el. Maga Ágnes 3 templomot építetett, Szent Ferenc, Mária Magdolna és Szent Borbála tiszteletére. Kolostorába királyok leányai kérték fölvételüket, mintegy 12-en. Így újabb és újabb kolostorokat kellett építeni. Keményen vezekeltek, nagyon nagy szegénységben éltek, ápolták és segítették a szegényeket. Ágnes sok elfoglaltsága mellett a családja gondjait is hordozta. Nem sokkal halála előtt kibékítette Vencel királyt lázadó fiával, Ottokárral. 1282. március 2-án halt meg. Sírja a régi Szent Jakab templomban van. Második János Pál pápa 1989. november 12-én avatta szentté. Kolostorai 1782-ig álltak, amikor II. József császár feloszlatta azokat. Imádkozzunk! Istenünk, te prágai Szent Ágnes szüzet a tökéletesség útjára vezetted, hogy a királyi méltóság helyett alázatos lélekkel egyszülött fiad keresztjét szeresse. Add, hogy példáját követve ne csak a világi dolgokkal törődjünk, hanem elsősorban a mennyeiekhez ragaszkodjunk. A mai napon bizonyára sokszor említik majd Medárd nevét. Ki is volt ez a Medárd? Szent Medárd püspök hitvalló. Észak-Franciaországban született 500 körül. Apja előkelő frank nemes volt, anyja a legyőzött gallok, dúsgazdag és vallásos ivadéka. Medárd pap szeretett volna lenni, így Alomer Vermandi püspök pappá szentelte tanulmányai befejezésével. 530 körül meghalt a Vermandi püspök, és a papság, valamint a nép egyhangulag őt választotta meg utódának. Így püspök lett. Szent Remig szentelte püspökké, aki akkor már 90 éves volt, félig vak és remegőkezű. Valamikor ő keresztelte meg az első frank királyt is. Püspökségét már a következő évben feldúlta a népvándorlás. Ebben az időben 2 püspökséget, a Vermandit és a Noyonit is vezette. Mindenütt orvosolta a bajokat, és sokat tett a pogányság felszámolásáért. Életrajzírói úgy jellemzik, hogy a papi szelítség mintaképe, aki mégis különös buzgalommal vette fel a harcot, a kor jellemző bűne a lopás ellen. Ez az eltökélt harc annyira eredményes volt, hogy sikerült a lopásokat felszámolnia ezeken a területeken. Medárd 560-ban halt meg. A napszámosok védőszentje ő, jótékony esőért és országos csapások idején kérjük közben járását. Ismerős a mondás, ha Medárd napján esik, még 40 napig esik.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: A mai napon június 8-án a Helgák, valamint a Medárdok ünneplik nevük napját. A Helga női név az óészaki Helgár, vagyis szent, megszentelt szóból ered. A Medárd a germán Magtard név latin Medardus formájából származik. Elemeinek jelentése hatalom, illetve erős. Sok boldogságot kívánok, és kívánjanak önök is ma Helga és Medárd nevű rokonaiknak és ismerőseiknek. Isten éltesse a nevek viselőit sokáig.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, lapozzuk fel ma is kalendáriumos könyvünket. A mikrofonnál Tikovics Gitta. Kezdjük egy történelmi évfordulóval. 1896. június 8-án érte el csúcspontját a milleniumi ünnepség sorozat Budapesten. Ferenc József koronázásának 29. évfordulóján az ország 89 törvényhatósága és az országgyűlés lovasbandériumai a Vérmezőről a Várba, majd az épülő országházhoz vonultak, ahol a már kész kupolateremben a főrendi ház és a képviselőház tagjai együttes ünnepi országgyűlést tartottak. Itt Gyulai Pál felolvasta a honalapítás évezredes emlékét megörökítő két törvényszövegét. Ezt követően a képviselők a koronát visszakísérve a királyi várba mentek, ahol a citadella és a dunai monitorok ágyúinak díszsortüze mellett hódolatukat fejezték ki az uralkodó előtt. És ma, azaz június 8-án van az óceánok világnapja. Ennek megtartását 1992. júniusában az ENSZ Rio de Janeiro-i környezetvédelmi csúcsértekezletén határozták el az óceánok élővilágának védelmében. A világnap megrendezése lehetőséget teremt arra, hogy a Föld nagyobb részét kitevő közegről, az óceánokról az arra illetékesek áttekintsék tennivalóikat. Meg kell ugyanis akadályozni, hogy visszafordíthatatlan történjen az élet őselemében, a vízben, és egyúttal meg kell menteni az óceánok élővilágát az emberi tevékenység környezetpusztító hatásaitól. Elsősorban a toxikus vegyi anyagoktól, le nem bomló műanyagoktól, alkatrészektől és a fokozódó zajszennyezéstől. Az óceánok mélyén összegyűlt szemét mennyisége az elmúlt 40 évben százszorosára nőtt. Az elmúlt évtizedben az óceánok folyamatos melegedését mutatták a mérések, és ez a tengeri ökoszisztémának is árt. 2019 a legmelegebb év volt az óceánok történetében. És az a két személy is a mai naphoz kötődik születésük kapcsán, akikről most emlékezem meg röviden. Az első Samuel Baker, angol Afrika utazó, felfedező. Kereskedő családban született, Mauritiuson, majd Ceylonon élt, ahol farmot vezetett. Később utazásokat tett a Közel-Keleten. 1861-ben a magyar Sas Flórával, későbbi második feleségével, akit a bulgáriai Vidinben, a rabszolgapiacon vásárolt, Afrikába ment, s beutazta a Nílus mellék folyóinak vidékét, az etióp és szudáni határ környékén. 1863-ban expedíciót indított a Nílus forrásainak felkutatására. Ennek eredményeként megállapította, hogy a folyam a mai Uganda és Kongó határán lévő tóból, az Albert tóból ered. Baker 1865-ben tért haza Angliába, ahol érdemeiért lovaggá ütötték. 1869-ben Ismail Pasa, Egyiptom alkirálya, megbízta egy katonai expedíció vezetésével. A Nílus felső folyásánál Bakernek sikerült felszámolnia a rabszolgakereskedelmet, és annektálta Egyiptom számára e területeket, amelyeknek 4 évre ő lett a főkormányzója. S végezetül néhány szó Cetz János honvéd tábornokról, aki 1822-ben született a mai napon. Katonai akadémiát végzett Bécsújhelyben. 1848-ban főhadnagyi rangban a hadügyminisztériumba osztották be, Mészáros Lázár hadsegéde, később Bem József mellett az erdélyi hadsereg táborkari főnöke, s ideiglenes főparancsnoka lett. Jelentős része volt az erdélyi hadsereg megszervezésében. 1849. május 16-án a nagyszebeni csatában szerzett érdemeiért tábornokká nevezték ki. Világos után emigrált. Hamburgban megjelentette Bem erdélyi hadjáratáról szóló emlékiratát. Párizsban, Törökországban, majd Svájcban élt, s itt a Mont-Szeniszi vasút építkezésein dolgozott. Ő szervezte 1859-ben az első magyar légiót Olaszországban, majd Argentínában telepedett le. Itt katonai térképészeti intézetet alapított, jelentős szerepe volt a Paraguay elleni háború szervezésében. Ezután az argentinai katonatiszt képzés irányítójaként Buenos Airesben létrehozta a Katonai Akadémiát, amelynek 25 éven át volt igazgatója. Kedves

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A közhatalom minden döntése húsvér embereket érint, ezért formai érvényessége mellett az emberi méltóságnak is meg kell felelnie, jelentette ki 14. Leo a spanyol parlamentben Madridban. Ne távolodjatok el a valóságtól, hanem emlékezzetek arra, hogy minden közhatalom döntése valódi embereket érint, különösen azokat, akiknek kevesebb hatalmuk van arra, hogy hallassák a hangjukat, fogalmazott a pápa, hozzátéve, hogy a szélesebb látókör pontosan abban áll, hogy mélyebben megvizsgáljuk, mi forog kockán minden közdöntésben. A Szentatya szavai szerint egy törvény nem éri el igazi nagyságát pusztán azáltal, hogy hivatalosan jóvá hagyták, akkor éri el ezt, ha a formai érvényesség mellett a személy méltóságával is szembe tud nézni, és szégyenkezés nélkül kerül ki ebből a felmérésből, fogalmazott. A vatikáni államfők sorában 14. Leo az első, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban, beszédét ezért kiemelt várakozás előzte meg. A pápát érkezésekor a spanyol parlament alsó és felsőházi elnökei fogadták, majd az épületbe lépve közjogi méltóságok üdvözölték, köztük Pedro Sánchez miniszterelnök, akivel előzőleg négy szemközti megbeszélést folytatott a madridi apostoli nunciatúrán. A héten korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be Görög Márta igazságügyi miniszter az országgyűlésnek, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz, írta a kormány a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a tervezett előterjesztés több területet is érintene, az igazságszolgáltatás függetlenségét, a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítását, az integritás hatóság jogosítványainak bővítését, az összeférhetetlenségi szabályok szigorúbbá tételét, valamint a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát. Hazahozzuk az uniós pénzeket, megkezdjük Magyarország újjáépítését, olvasható a bejegyzésben. Magyarország beadta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, amely várhatóan 2027 elejétől kezdi meg működését hazánkban. A szervezet ügyészei a tervek szerint akár 2021-ig visszamenőleg nyomozhatnak olyan hazai és határokon átnyúló csalási ügyekben, amelyek sértik vagy veszélyeztetik az Európai Unió pénzügyi érdekeit. Megtartották a második állománygyűlést a külügyminisztériumban. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, közölte Orbán Anita a Facebook oldalán. A tárcavezető ismertette, Varsóban új lendületet adtak a magyar-lengyel párbeszédnek, megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről. Helsingborgban megerősítették szövetségi elkötelezettségünket a NATO-ban, és több európai partnerrel is érdemi tárgyalásokat folytattak. A jelenlegi biztonsági környezetben kiemelten fontos az európai együttműködés erősítése, a védelmi képességek fejlesztése és a közös fellépés azokkal a kihívásokkal szemben, amelyek kontinensünk stabilitását és biztonságát veszélyeztetik, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus ismertette, Cipruson tartják az Európai Unió védelmi minisztereinek informális találkozóját, ahol áttekintik az Európa biztonságát érintő legfontosabb kihívásokat és feladatokat. Mecser Tamás rendőrdandártábornokot bízta meg mától az Országos Rendőrfőkapitányság vezetésével a miniszterelnök, tájékoztatta a belügyminisztérium a távirati irodát. Magyar Péter a belügyminiszter előterjesztésére egyúttal visszavonta Balog János rendőr altábornagy Országos Rendőrfőkapitányi vezetői megbízatását. Nem sokkal éjfél után a székesfehérvári József Attila középiskolai kollégium egyik diákja kizuhant a kollégiumi épület 5. emeletéről. A gyermek szerencsére életben van, a mentők stabilizálták az állapotát, jelenleg kórházban ápolják, közölte a gyermek és oktatásügyi miniszter az MT-vel. Lannert Judit megjegyezte, az elmúlt években számos hasonló tragikus esemény történt, ami egyértelműen jelzi, sok helyen a gyerekek és a diákok a legsúlyosabb mentális terheikkel is magukra maradnak. Az izraeli légierő mára víradóra katonai célpontokat támadott Irán nyugati és középső részén néhány órával azt követően, hogy Irán rakétatámadást hajtott végre Izrael ellen. A fejlemények újabb eszkalációval fenyegetnek a közel-keleti konfliktusban, miközben az Egyesült Államok továbbra is diplomáciai megállapodást próbál elérni Teheránnal. Több mint 4%-kal emelkedett a kőolaj tőzsdei jegyzése már reggel az Iránnal kapcsolatos feszültség fokozódása miatt. Ez a Brent típusú és az amerikai nyersolaj esetében is igaz. Végül az időjárásról. Általában derült az ég fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, gyenge, mérsékelt légmozgással telik a nap. A csúcshőmérséklet ma délután 29-30 fok körül alakul, és így lesz ez majd holnap is. Híreinket hallották.

0: A következő percekben dr. Varga László egyházzenész orgonaművész előadását hallják.
1: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm hallgatóimat! Visszatértünk a liturgikus év hétköznapjaiba, az évközi időbe. Június 11-én volt azonban Szent Háromság vasárnapja, amelyen lezáródott az ünnepes fél év. A mai adásban e vasárnapnak néhány tételét mutatom be. Introitusa így hangzik. Áldott legyen a Szent Háromság és az oszthatatlan egység. Zengjünk dalt neki, mivel irgalmasságot gyakorolt velünk. Uram, mi urunk, mi csodálatos az egész világon a te neved. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala, most és mindörökkön örökké. Ámen. Áldott legyen a Szent Háromság és az oszthatatlan egység. Zengjünk dalt neki, mivel irgalmasságot gyakorolt velünk.

Jacques de Vert, 16. századi német alföldi reneszánsz komponista, ezzel a szöveggel egy motettát komponált.

Gyönyörű himnusz dicsőíti a Szent Háromságot. O Lux Beata Trinitas. Magyarul így hangzik. Ó Háromság, te boldog fény, te önmagadból egyvaló. Már távozik a napvilág, áraszt szívünkbe fényedet. Tiéd a reggeléneke, és este téged kérlelünk. Téged dicsérjen szüntelen, alázatosan glóriánk. Dicsérjük Istent, az Atyát és egyszülöttjét, Szent Fiát, és lelkét, a vigasztalót, most és örökké, szüntelen. Ámen. Ezt az éneket az évközi időben is énekelhetjük a szombati vesperásban. Most a szolemi bencések adják elő.

Guillaume Dufay, aki szintén német-alföldi reneszánsz zeneszerző volt, de a 15. században élt, az egyházi év összes zsolozsma himnuszát feldolgozta, így az előbbit is. Kompozícióját a Scola Hungarica előadásában fogjuk hallani. Felvételükön a himnusz feldolgozását Athanasius hitvallásának részletei előzik meg. A Szentháromság ünnepélyes megvallásáról, amely az Éneklőegyház 1132. oldalán is megtalálható, később még bizonyosan fogunk beszélni. Most csak felolvasom. Aki üdvözülni akar, mindenekelőtt szükséges, hogy a katolikus hitet tartsa, melyet ha valaki éppen és felbontatlanul nem tart, kétség kívül örökre elvész. Ez pedig a katolikus hit, hogy tiszteljünk egy Istent a Szent Háromságban, és Szent Háromságot az egyességben. Sem a személyeket egybe nem elegyítvén, sem a természetet el nem választván, mert más az Atyának személye, más a Fiúé, más a Szentléleké. De az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek egy az Istensége, egyenlő a dicsősége, egyenlőképpen örökké való a felsége. Amilyen az Atya, olyan a Fiú, olyan a Szentlélek. Nem teremtett az Atya, nem teremtett a Fiú, nem teremtett a Szentlélek. Mérhetetlen az Atya, mérhetetlen a Fiú, mérhetetlen a Szentlélek. Örökké való az Atya, örökké való a Fiú, örökké való a Szentlélek. És mindazonáltal nem három örökkévaló, hanem egy örökkévaló. Miképpen nem három nem teremtett, sem három mérhetetlen, hanem egy nem teremtett és egy mérhetetlen. Hasonlóképpen mindenható az Atya, mindenható a Fiú, mindenható a Szentlélek. És mindazonáltal nem hárman a mindenhatók, hanem egy a mindenható. Azonképpen Isten az Atya, Isten a Fiú, Isten a Szentlélek. És mindazonáltal nem hárman Istenek, hanem egy az Isten. Azonképpen Úr az Atya, Úr a Fiú, Úr a Szentlélek. És mindazonáltal nem három Úr, hanem egy az Úr. Mert miképpen a keresztény igazság kényszerít, hogy külön mindenik szemét Istennek és Úrnak valljuk, úgy a katolikus isteni tudomány tiltja, hogy három Istent vagy három Urat mondjunk. Az Atya senkitől sem alkottatott, sem teremtetett, sem született. A Fiú csak az Atyától vagyon. Nem alkottatott, nem teremtetett, hanem született. A Szentlélek az Atyától és a Fiútól vagyon. Nem alkottatott, sem teremtetett, hanem származott. Egy azért az Atya, és nem hárman vannak atyák. Egy a Fiú, nem hárman vannak a fiúk. Egy a Szentlélek, nem hárman vannak a lelkek. És ebben a Szent Háromságban semmi sincs elébb vagy utóbb, sem nagyobb és kisebb, hanem a három személy egyenlőképpen örökkévaló és egymáshoz képest egyenlő. Úgy, hogy amint előbb mondtuk, mindenikben az egység a háromságban, és a háromság az egységben tisztelendő legyen. Aki azért üdvözülni akar, ilyen értelemben gondolkodjék a Szent Háromságról. De szükséges az örök üdvösséghez az is, hogy igaz hittel higgyen Urunk Jézus Krisztus megtestesüléséről is. Ez azért az igaz hit, hogy higgyük és valljuk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istennek fia, Isten és ember, Isten időnek előtte az Atyának lényegi valójából született, és ember az Anyának valójából időben született. Tökéletes Isten, tökéletes ember, értelmes lélekből és emberi testből áll. Egyenlő az Atyával istensége szerint, kisebb az Atyánál embersége szerint. Noha Isten és ember, mindazonáltal nem kettő, hanem csak egy a Krisztus. Egy pedig nem az istenségnek testé változásával, hanem az emberi természetnek az Istenhez való felvételével. Egy nem a természetnek egybe elegyítése által, hanem az egy személyben való egysége által,
Mert miképpen az értelemmel bíró lélek és a test egy ember, úgy az Isten és ember egy Krisztus. Ő üdvösségünkért szenvedett, pokolra szállott, harmadnapon halottaiból feltámadott. Felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan leszen eljövendi ítélni eleveneket és holtakat. Kinek eljövetelére minden embernek fel kell kelni testükkel együtt, és számot kell adni tulajdon cselekedeteikről. És akik jót cselekedtek, örök életre mennek, akik pedig gonoszt, örök tűzre. Ez a katolikus hit, melyet ha valaki híven és álhatatosan nem hisz, üdvösségre nem juthat.

Luther Márton ezt az éneket is átköltötte. A német korál címe Der du bist drei in Einigkeit. Johann Sebastian Bach négy szólamú harmonizálása híven tükrözi a Szent Háromság misztériumát. Viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, dr. Varga László orgonaművész egyházzenész műsorát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Népzenei kincsestár.
1: Kedves hallgatóink, népzenei összeállításunkban Szalonna és Bandája dalaiból válogat a zenei szerkesztő Németh Tamás. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, népzenei műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 20 percben Szalonna és Bandája dalaiból hallottak összeállítást, melynek szerkesztője Németh Tamás volt. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk.
1: Délidőben.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikai munkatársak Karkus István és Tompos Péter. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek. A mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk a délutáni műsor kínálatot. A 14 órai híreket követően először sportmagazinunkat hallgathatják meg, majd 7 nap Cimmer Report összefoglaló műsorunk szól. 14 órától 15 óráig rádiónk tokai frekvenciáján. Ezúttal a szentély és boldogavatott árpádházi királylányokról beszélget Ticsnép dr. Proper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgatóval az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Ezt követően Gabriel de Vos Kármelita szerzetes Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján több témával foglalkozunk, a pedagógus képzés, továbbképzés, valamint a köznevelést és felsőoktatást érintő szakmai együttműködést írtak alá az EKK-n. Bemutatjuk a Szent Janka imakört és a Pietro Molla férfi szövetséget. A 15 órai híreket követően prágai Szent Ágnes és Szent Medárd életéről emlékezik meg Katona István néhai egri segédpüspökünk, majd Lélekszava című műsorunkban Lóci Tamás atya az úrnapjáról elmélkedik. 3:30 kezdődő Hitvalló című műsorunkban Vámosné Acsórita hitoktató az egri Szent Imre katolikus általános iskola 4. osztályos diákjaival beszélget Szent Medárdról, páduai Szent Antalról és Batthyány Stratmann Lászlóról. A 16 órai híreket követően először a Remény hírnökei című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban a digitális böjtöt értékeljük, amit az egri érseki Szent József kollégiumban hirdettek meg diákoknak. A kihívás célja az volt, hogy a fiúk csökkentsék a napi átlagos 6-8 órás képernyőidőt. Ajánlunkban Kun Róbert nevelőtanárt hallják.
3: Heti képernyőidőt tekintve például 33 óráról lecsökkent 18 órára, vagy például valakinek 47 óráról 34 órára, illetve itt megjelent diákoknak volt olyan 48 óráról lecsökkent 18 órára, illetve 44 óráról 16 órára. Tehát azt gondolom, ez egy jelentős csökkenés, és ez volt a cél, hogy ilyen mértékben tudjuk csökkenteni, és hogy más elfoglaltságot találjanak, illetve hogy ők is rájöjjenek a saját napi életükből, illetve a napi telefonhasználatokból, hogy

0: el lehet tölteni máshol is az idejüket.
1: Fél ötkor kezdődik Közelkép című műsorunk, melyben Zemlényi Katicával, a Vox Mirabilis Kamarakórus művészeti vezetőkarnagyával beszélgetünk. 17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régió sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától rózsafüzér imádságot hallanak Rádión Kegri stúdiójából. Ezt követően Legyetek Szentek című irodalmi műsorunkban ma Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Isten képén gyógyítása című művének 14. részét hallgathatják meg. A 19 órai hírek után Nem középiskolás fokon című irodalmi műsorunkban ma Bezsenyi Dániel életét és költészetét ismerhetik meg. 19 órától 20 óráig Rádión Tokai frekvenciáján először Strauss műveiből hallanak válogatást, majd meghallgathatják Juhász Ferenc atya hétvégi levelét. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján sport és riport összefoglaló műsorral jelentkezünk. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A közhatalom minden döntése húsvér embereket érint, ezért formai érvényessége mellett az emberi méltóságnak is meg kell felelnie, jelentette ki 14. Leo a spanyol parlamentben Madridban. Ne távolodjatok el a valóságtól, hanem emlékezzetek arra, hogy minden közhatalom döntése valódi embereket érint, különösen azokat, akiknek kevesebb hatalmuk van arra, hogy hallassák a hangjukat, fogalmazott a pápa, hozzátéve, hogy a szélesebb látókör pontosan abban áll, hogy mélyebben megvizsgáljuk, mi forog kockán minden közdöntésben. A Szentatya szavai szerint egy törvény nem éri el igazi nagyságát pusztán azáltal, hogy hivatalosan jóvá hagyták, akkor éri el ezt, ha a formai érvényesség mellett a személy méltóságával is szembe tud nézni, és szégyenkezés nélkül kerül ki ebből a felmérésből, fogalmazott. A vatikáni államfők sorában 14. Leo az első, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban, beszédét ezért kiemelt várakozás előzte meg. A pápát érkezésekor a spanyol parlament alsó és felsőházi elnökei fogadták, majd az épületbe lépve közjogi méltóságok üdvözölték, köztük Pedro Sánchez miniszterelnök, akivel előzőleg négy szemközti megbeszélést folytatott a madridi apostoli nunciatúrán. A héten korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be Görög Márta igazságügyi miniszter az országgyűlésnek, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz, írta a kormány a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a tervezett előterjesztés több területet is érintene, az igazságszolgáltatás függetlenségét, a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítását, az integritás hatóság jogosítványainak bővítését, az összeférhetetlenségi szabályok szigorúbbá tételét, valamint a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát. Hazahozzuk az uniós pénzeket, megkezdjük Magyarország újjáépítését, olvasható a bejegyzésben. Magyarország beadta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, amely várhatóan 2027 elejétől kezdi meg működését hazánkban. A szervezet ügyészei a tervek szerint akár 2021-ig visszamenőleg nyomozhatnak olyan hazai és határokon átnyúló csalási ügyekben, amelyek sértik vagy veszélyeztetik az Európai Unió pénzügyi érdekeit. Megtartották a második állománygyűlést a külügyminisztériumban. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, közölte Orbán Anita a Facebook oldalán. A tárcvezető ismertette, Varsóban új lendületet adtak a magyar-lengyel párbeszédnek, megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről. Helsingborgban megerősítették szövetségi elkötelezettségünket a NATO-ban, és több európai partnerrel is érdemi tárgyalásokat folytattak. A jelenlegi biztonsági környezetben kiemelten fontos az európai együttműködés erősítése, a védelmi képességek fejlesztése és a közös fellépés azokkal a kihívásokkal szemben, amelyek kontinensünk stabilitását és biztonságát veszélyeztetik, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szenti Romulus ismertette, Cipruson tartják az Európai Unió védelmi minisztereinek informális találkozóját, ahol áttekintik az Európa biztonságát érintő legfontosabb kihívásokat és feladatokat. Mecsert Tamás rendőrdandártábornokot bízta meg mától az Országos Rendőrfőkapitányság vezetésével a miniszterelnök, tájékoztatta a belügyminisztérium a táviratirodát. Magyar Péter a belügyminiszter előterjesztésére egyúttal visszavonta Balogh János rendőr altábornagy Országos Rendőrfőkapitányi vezetői megbízatását. Nem sokkal éjfél után a székesfehérvári József Attila középiskolai kollégium egyik diákja kizuhant a kollégiumi épület 5. emeletéről. A gyermek szerencsére életben van, a mentők stabilizálták az állapotát, jelenleg kórházban ápolják, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter az MT-vel. Lannert Judit megjegyezte, az elmúlt években számos hasonló tragikus esemény történt, ami egyértelműen jelzi, sok helyen a gyerekek és a diákok a legsúlyosabb mentális terheikkel is magukra maradnak. Az izraeli légierő mára víradóra katonai célpontokat támadott Irán nyugati és középső részén néhány órával azt követően, hogy Irán rakétatámadást hajtott végre Izrael ellen. A fejlemények újabb eszkalációval fenyegetnek a közel-keleti konfliktusban, miközben az Egyesült Államok továbbra is diplomáciai megállapodást próbál elérni Teheránnal. Több mint 4%-kal emelkedett a kőolaj tőzsdei jegyzése már reggel az Iránnal kapcsolatos feszültség fokozódása miatt. Ez a Brent típusú és az amerikai nyersolaj esetében is igaz. Végül az időjárásról. Holnap fátyol felhők szűrik majd a napsütést, csapadék nem hullik, megélénkül a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 12-14, napközben általában 29-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám. Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az érseki palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az érseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
4: Reklámot hallottak.
5: Hajrá, magyarok!
6: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először labdarúgással, ezt követően a Mozdulj a drog ellen válasz tiszta életet mozgásprogrammal, majd a kadét programmal, grundbirkózással, végül pedig K1-jel foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Tavaly történelmet írva került a labdarúgó NB1 élvonalába a Kazincbarcika SC csapata. A szezonban ugyan nem sikerült kiharcolniuk a bennmaradást, de sok maradandó élménnyel gazdagodott a borsodi együttes. Az elmúlt szezont Kuttor Attila vezetőedző értékeli.
7: Igazából egy nagyon nagy kaland volt abból a szempontból, hogy ilyen szituációban nem vezettem még csapatot, vagy egy újdonság volt, hogy egy szinte nulláról kellett építeni, és ugye úgy, hogy egy osztályváltás után, fölfelé való osztályváltás után újra kellett építeni az egész csapatot tulajdonképpen, de nem csak nekem volt ez nehézség, mert a klubot is szinte újra kellett szervezni, úgyhogy ezen a rögös úton mentünk végig egész évben, és próbáltunk a legjobb tudásunk szerint helyt állni. Minden számokat figyelembe véve, vagy hátteret, vagy lehetőséget figyelembe véve, azért idézőjelbe borítékolható volt, hogy kevés esélyünk lesz a bennmaradásra. Természetesen, mivel sportemberek vagyunk, és sportról van szó, minden lehetőséget megragad az ember a csapatával együtt, és ugye próbáltunk, vagy szerettünk volna csodát elérni, de ezekben a szituációkban azért sokszor felötlött bennem, hogy valahol tudnunk kell, hogy hol a határ, vagy hol vannak a lehetőségeink határai. Egyébként is próbálok higgadt fejjel, vagy nyugodtan gondolkodva döntéseket hozni, és megnyilatkozni is, mert megtanultam még annó, hogy néha sokba kerül, hogyha vehemensen nyilatkozik az ember, de valahol tudva levő volt, hogy nehéz dolgunk lesz, és idézel be olyanon fölösleges idegeskedni, ami egyértelmű vagy látszik. Rengeteget lehetne felsorolni, hogy milyen nehézségekkel küzdöttünk. Azok egyértelművé tették, hogy nehéz dolgunk lesz. Maga a klub és az egész környezet, vagy az infrastruktúra, meg az emberek, akik itt dolgoznak, azok viszont nekem óriási, nem az, hogy meglepetés volt, de egy nagyon kellemes dolog volt, hogy tényleg nagyon jó emberekkel találkoztam a klubnál, a csapatnál, és ebből a szempontból idézőjelve élmény volt, vagy jó volt dolgozni ebben az egy évben, hát reméljük még ugye folytatódik, de ebben az egy évben is élmény volt dolgozni a klubot körülvevő emberekkel. Most nem akarok nagy számokat mondani, de talán két játékos maradt a tavalyi keretből, és akiket igazoltunk, azokat mind olyan lehetőségeink szerint olyanokat tudtunk igazolni, akik majdnem szinte újoncok voltak vagy az NB1-ben, vagy kevés tapasztalattal rendelkeztek, inkább úgy mondom, az NB1-ben. Úgyhogy igen, nagyon sok fiatalnak adtunk lehetőséget az év során bemutatkozni az első osztályban, és esetleg megszokni annak a légkörét. Ezzel is telt az egész évünk, és talán ez lehet a jövőre egy előre mutató dolog, hogyha sikerül most ezeket a játékosokat itt tartani, vagy együtt tartani, akkor most ebben a következő évben már nem a nulláról indulnánk. Volt egy olyan érzésem, amikor megkeresett a Kazincz Barcika egy évvel ezelőtt, hogy nekem jönnöm kell. Volt még lehetőségem, meg igazából várhattam volna is, de valahogy úgy éreztem, hogy nekem jönnöm kell. És ez több ok miatt is beigazolódott, hogy itt kellett lennem ebben az évben. Egyik az édesapám miatt, hogy közelébe tudtam lenni, kettő pedig, hogy olyan közegbe kerültem, amiben rengeteg tapasztalatot tudtam szerezni a jövőt tekintve is az edzői pályafutásomhoz.
6: Kuttor Attila beszélt a sok utazásról is.
7: Hát ugye az évelején leírták, hogy ugye azt hiszem a idegenbeli mérkőzéseket figyelembe véve az Zalaegerszeg utazik a legtöbbet az NB1-ben. De ha ez hozzáadjuk, hogy mi a hazai mérkőzésre is fél évig 100 kilométert utaztunk oda-vissza, akkor viszont mi vezetjük ezt a listát, úgyhogy igen, komoly nehézség. Olyan még nem volt szerintem a történelemben, de legalábbis én nem emlékszem, hogy olyan már volt, hogy valaki albérletben játszott, de hogy kettőben egy év alatt, tehát hogy felváltva idézőjelben, kicsit ilyen roadshow jelleggel, az azért párját ritkítja, és ez is ugye az egyik szegmens annak a nehézségeinknek, hogy igazából olyan hazai pályánk nem volt, ahol mi belakhattuk volna magunkat, és ugye ami még sajnálatosabb, vagy még jobban hiányzott, hogy a szurkolóink nem tudtak minden mérkőzésen ilyen-olyan okoknál teljes létszámmal ott lenni. Gondolom sokkal többen lettek volna például, hogyha itt játszunk egy-egy mérkőzésen.
6: Kedves hallgatóink, az előző percekben Kuttor Attilát, a Kazincz Barcikai SC labdarúgó csapatának vezetőedzőjét hallották. Nagy eséllyel új lendületet kaphat a hazai strandlabdarúgás. Évek után ismét komoly kezdeményezés indult a sportág újjáfejlesztésére Magyarországon. A tervek szerint az első bajnokságot Gyöngyösön rendezik meg, amely akár a magyar strandfoci egyik új központjává is válhat. A részletekről Víg Ferencet hallják, aki promóterként dolgozik a strandlabdarúgás hazai újjászületésén.
8: 1995-ben alakult ez a sportág. Ugye akkor még Juhász Péter, mint elnök, és Izsvág Zsolt, mint alelnök alapították ezt a szakágat. Kezdetben csak egy helyszínen, a Bánszalókon volt ugye strandlabdarúgás, ott volt mindig a bajnokság, aztán szép lassan időről időre kinyújtta magát. Tehát én emlékszem rá, hogy még a 98-99-2000-es időkben már 7 helyszínen volt, úgyhogy nagyon nehéz volt helyet találni a csapatoknak, vagy bárhol el tudjanak indulni. Aki későn kapott észhez, az már nem talált helyszínt, mert volt olyan, hogy a Bánszalók kiskörén 72 csapat részvételével szervezték meg Zsolték a strandlabdarúgást. Ugye rengeteg segítővel dolgoztak. Ugye, hogyha vissza kell tekintenünk Gyöngyösre, akkor meghatározó szereplői voltak még a helyi kispályás, illetve a sportszervező háttér munkába. Ocella László, ugye dr. Berzitei Ákos, Tóth József, valamint Kovács Róbert, ők segítették még a háttérmunkákat, ugye őket a gyöngyösieknek nem kell bemutatni, mert tevékeny részesei voltak ugye a kispályás életnek, mondjuk később a strandlabdarúgásnak is. Szép lassan kinőtt a magát utána a sportág. Ugye át kellett térnünk hát úgy mondom, hogy térünk, mert én ugye a kezdetektől benne vagyok ebbe a szép sportágban, ugye rengeteg élményt kaptam meg rengeteg szép dolgot, ugye rengeteg barátot szereztem, igazából ezért is döntöttem amellett, hogy felkarolom, megpróbálom felkarolni ezt a sportágat, mert annyi élményt kaptam is hiába, hogy társadalmi munkába kell segíteni, megpróbálok valamit viszonozni a sportágnak, aztán hát, ha az én segítségemmel, ha nem is olyan szintet tudjuk hozni majd a strandrabdarúgást, mint volt az aranykorában, de megpróbáljuk visszahelyezni ezt a úgymond a futballtérképre, hogy azért Európa szinten is ismertek legyünk, ugyanúgy, mint ahogy voltunk.
6: Kedves hallgatóink, az előző percekben Víg Ferencet hallották. Mozdulj a drog ellen, válasz tiszta életet. Ezzel a mottóval rendez közös figyelemfelhívó programot a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Miskolci Rendőrkapitányság a Nemzetközi Drogellenes Világnap alkalmából. A rendezvény június 10-én, szerdán délelőtt 9 órakor kezdődik a Miskolci Generáli Aréna előtti téren. Délelőtt játékos iskolai csapatversenyek és változatos mozgásformák, délután pedig szakmai fórumok várják az érdeklődőket. A részletekről Béresné Buszkó Viktória rendőrszázados, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési erőadója adott tájékoztatást.
9: A kábítószerellenes világnap június 26-ára tendál. A Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak a tagjai úgy döntöttek, hogy mivel ez már iskolaidőn túl van, ezért még iskolaidőben szeretnénk ezt a rendezvényt megszervezni. Ezért június 10-ére tettük ezt a programot, amely Mozdulj a drog ellen címmel próbálja kifejteni, hogy miről szól ez az egész. Ennek a lényege az, hogy szeretnénk alternatívákat bemutatni a fiatalok részére, hogy ne nyúljanak a droghoz, mert hiszen a rendőrségnek az egyik legfontosabb feladata a drogprevenció, ezért is jött létre a rendőrségnek a RedPi, azaz rendőrségi drogprevenciós programja. Tehát a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjaival határoztunk úgy, hogy június 10-én ezt a rendezvénynek szánjuk. Ez az ENSZ-nek a kezdeményezése, ez már jó pár éve van, és Magyarországra van is szinte már több évtizede bevezetésre került. Ennek az a lényege, hogy ezen a napon hívjuk fel a kábítószerfogyasztás veszélyeire, illetve az azzal kapcsolatos mindennemű problémára a figyelmet, és különböző szervezetek fognak össze ezekben a napokban, vagy ennek az időszaknak a környékén, és tényleg próbáljuk arra felhívni a figyelmet, hogy mennyire káros ez a fiatalokra nézve leginkább, de nyilván minden ember részére. Ahogy elmondtam, június 10-ére terveztük, ez egy egész napos program. Délelőtt a fiatalokhoz szólunk, délután pedig szakembereknek a részvételével fogjuk ezt a programot megvalósítani. A Miskolci Generáli Aréna előtti terület ad helyet a rendezvényünknek. 9 órakor lesz egy közös futás, ami nem egy verseny, hanem tulajdonképpen ezzel próbáljuk arra ösztönözni a fiatalokat, hogy csatlakozzanak egy nagyon jó dologhoz, egy drogellenes kampányhoz, úgymond. Itt nem is nagyon lesz díjazás, itt az a lényeg, hogy együtt fussunk és együtt tapasztaljuk meg. Nem is lesz nagy a táv, tehát 1 kilométert lehet lefutni, 3 korosztályba lehet indulni. Az első az a 14 éves korú gyermekek részére szól, utána 15-től 25 éves korú fiatalokig, és utána van egy olyan rész, ahol akit várunk, mert meghívtunk igaz idősebbeket is, és egyéb szervezeteknek a dolgozóit is, és itt várjuk a felnőtteket. Majd a futás után lesz egy 8 iskola részvételével csapatverseny, ahol különböző helyszíneken mérhetik fel a tudásukat. Szintén általános iskola 7.-8., illetve középiskolának a 9.-10. évfolyamos tanulói. Mindeközben még, tehát itt ezek a csapatok 5 fős csapatok lesznek, ők körbe mennek minden állomáson, itt akár logikai feladatokat, akár ügyességi feladatokat, vagy egyéb játékos feladatokat fognak megoldani. Mindeközben lesz egy színpadunk, ahol különböző fellépők adnak hangulatot azoknak, akik fognak részt venni ebben a csapatversenyben. 8 állomásunk lesz, itt a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak egy-egy szervezete fogja képviseltetni magát, illetve a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménynek 2 szervezete, az egyik a iskolai szociális munkások, a másik csapat lesz az utcai szociális munkások, ezen kívül lesz a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatalnak a Zöldház foglalkoztatója, ott leszünk mi, mint a rendőrség képviselői bűnmegelőzési területen, ott lesz a drogambulancia alapítvány, ott lesz a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a Miskolci Áldozatsegítő Központ. Tehát így lesz a 8 állomás, ahol a gyerekek játékosan vehetnek részt ebben a eseményen.
6: Kedves hallgatóink, Béresné Buszkó Viktória rendőrszázadost, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadóját hallották. A sárospataki Vai Miklós Református Technikumban több éve működik a Honvéd Kadét program, amely azóta egyre népszerűbb a diákok körében. Az idei tanév során is számos közösségi programot, rendezvényt és élményszerző foglalkozást szerveztek a kadétok számára, amelyek erősítették az összetartozást, a fegyelmet és az együttműködést, mondta Winkler Zsolt oktató, a kadétok instruktora.
10: Én mindenképpen úgy látom, hogy nagyon jó, hogy az iskolánk csatlakozott ehhez a programhoz. Ez nem csak az én véleményem, hanem az összes többi olyan iskola, aki a vármegyénkben csatlakozott. Beszélgetve az instruktorokkal, akik ugye felelnek azért, hogy ezek a szabadidős programok megvalósuljanak, illetve hogy a fiatalok megismerjék a honvédség működését, felépítését, szervezetét. Mindenkinek egyértelműen az a véleménye, hogy nagyon hasznos a fiataloknak, megtanulják a kitartást, csapatmunkát, együtt dolgozást, egy kis szorgalom is párosul mellé, fizikai és szellemi muníciót kapnak. Iskolánkban jelenleg több mint 100 kadét van. Igazából azt mondom, hogy a 100 kadétból nyilván nem mindenki az, aki teljesen lelkes, és a szülő sem biztos, hogy teljesen támogatja ezt a programot, bár ez valószínűleg azért lehet, mert nem ismerik teljes mértékben. Próbálunk ezen ugye segíteni, meg javítani, de ettől függetlenül, mivel ösztöndíj is párosul a programban, ezért az ad egy plusz lökést és egy plusz motivációt. Ezen kívül, ahogy megismerik ezeket a programokat, és aki részt vesz benne, évről évre az a tapasztalat, hogy azt mondják, hogy akkor jövőre is menjünk, jövőre is csináljuk, mindenképpen benne vagyunk. Nyilván, mint ahogy a diákoknak a tanulási motivációja, az ehhez való hozzáállásuk is azért változó, vannak sokkal lelkesebbek, kevésbé lelkesek, és egyáltalán nem lelkesek, de ezen próbálunk javítani, változtatni. A honvédelmi alapismereteket tanulják ők, mint tantárgyat. Ezen kívül az instruktornak, aki az iskolánkban ugye én vagyok, a feladata az, hogy mindenféle szabadidős programmal a honvédséghez kapcsolódó egyéb dolgokat is megismerjék, mint például lövészet, küzdőharc, túrázás vagy egészségügyi ismeretek. Itt az iskolánkban a lövészetet már több mint 2 éve csináljuk. Én jövő héten fogok menni egy íjászképzésre, amivel szeretnénk az íjászatot is behozni a rendszerbe, illetve a kollégák néha már orrolnak rám egy picit, hogy túl sok a program, és túl sokat megyünk el az iskolából, de ez igazából hozzátartozik ehhez a programhoz. A fiatalok, igaz, hogy a szabadidőjükből veszünk el nagyon gyakran, de én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok pozitív töltetet kapnak ezáltal.
6: Kedves hallgatóink, az előző percekben Winkler Zsoltot, a Vai Miklós Református Technikum oktatóját hallották. Iskolák közötti grundbirkózó versenyt rendeztek a napokban Sajóvárkonyon. A részletekről Obbágy Csabát, a Sajóvárkonyi Általános Iskola igazgatóját hallják.
11: Minden nagyon fontos az iskola életében, ami kiegészíti a tanulási folyamatot. Nagyon örülök annak, hogy sok kreatív kollégám van, akik újabb és újabb ötletekkel állnak elő. Úgy tűnik, hogy nagyon sikeresek vagyunk a birkózás területén, hiszen diákolimpiai versenyen már 6. helyezést értünk el korábban, most pedig a Barcikai Birkózó Egyesülettel váltvetve több iskola, ózdi iskolák és környező települések iskolából érkezett csapatok is vannak. Ez az első alkalom, reméljük, hogy jól sikerül, és jövőre folytatni tudjuk, és hagyományt teremtünk.
6: A térség több iskolájából érkeztek versenyzők az első grundbirkózó tornára, melyet az általános iskola szervezett a Kazincbarcikai Városi Sportegyesület közreműködésével. A viadalon az Ózdi Újváros téri, a Csépányi, az Árpád vezér, a Serényi, a Balasi Bálint, illetőleg a Kazinci Ferenc és a Kossuth Lajos általános iskola diákjai mellett a házigazda Sajóvárkonyi intézmény tanulói is részt vettek. Az iskolában már 2 éve foglalkoznak grundbirkózással, az elmúlt hónapokban pedig együttműködés indult a Kazincbarcikai birkózó szakosztályjal is. A gyerekek heti 3 alkalommal edzenek Szőgyör Mihály vezetésével. A sportág nem csak a mozgásról szól, fegyelemre, kitartásra és összpontosításra is neveli a fiatalokat, miközben rendszeres sportolási lehetőséget biztosít számukra, ami a térségben különösen fontos. Berkeszi Dávidot, a Sajóvárkonyi Általános Iskola pedagógusát hallják.
12: Nagy büszkeség számunkra, hogy 40 gyereknek rendszeres testmozgást tudunk ezzel az iskolában biztosítani, ami egy ilyen periférián lévő iskola számára és az itt élők számára egy nagyon-nagyon jó lehetőség, hogy helyben magas minőségi képzett szakemberektől tanulhatják a sportot, amely kitörést jelenthet számukra.
6: A rendezvényt Ózdváros önkormányzatának Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága is támogatta. A szervezők szerint az esemény nem csak sportverseny volt, hanem közösségépítő program is a térség fiataljai számára. A szervezők szerint a Vasgyúrók csatája nevű versenysorozat ősszel Putnokon, Sajókazán, Kazincbarcikán és Sajószentpéteren folytatódik. A versenyen összesen 80 gyermek mérte összetudását. Az első korcsoportban 8, a másodikban pedig a 7 legjobb versenyzőt díjazták. A mérkőzések egy kijelölt küzdőkörben zajlottak, ahol a cél az volt, hogy a versenyzők kitolják ellenfelüket a körből, vagy elemeljék a talajról. Szőgyör Mihályt, a Kazincbarcikai Városi Sportegyesület birkózó szakosztályának vezetőedzőjét hallják.
13: A grundbirkózás a birkózás első lépcsőfoka, igazából meg kell tanulnunk, hogy hogy irányítjuk a testünket, és ez egy nagyon jó közösség, ugye ez a Várkonyi iskola, a Putnoki, a Sajókazai, a Barckai, a Sajószentpéteri iskolák, illetve ugye ezeknél az iskoláknál a Kazincbarcikai Városi Sportegyesületnek vannak fiók csapatai, és próbáljuk őket ugye összehozni egy csapatként, egy családként üzemelni, és hát a Magyar Birkózó Szövetség erre nagyon nagy hangsúlyt fektet ugye az utánpótlás integrálására, ugye a birkózó sportág népszerűsítésére.
6: A legeredményesebb csapatnak járó serleget mindkét korcsoportban a Sajóvárkonyi csapat nyert el. Ismét helyi sikernek örülhettek az ózdiak. Sós Levente a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel Antaliában egy K1-es viadalon. Most őt hallják.
14: A felkészülés az hát elég kemény volt. Sokat edzettünk, készültünk rá. Fejbe is felkészültem, és ott pedig amikor megnyertem, az hát egy leírhatatlan élmény volt. Úgy gondolom, hogy sikerült elérnem azt, amire ennyire sokat készültem.
6: Ez nem csupán egy K1-es győztes mérkőzést jelent számára, hanem megnyerte a török világkupát 75 kg-os súlycsoportban. A fiatalember januárban ezüstérmet szerzett az Athén Challenge kickbox Európa kupán. Élete első profi kickbox mérkőzését viszont május elején Aradon vívta, ahol szintén egyhangú pontozással az ő kezét emelték a magasba, román ellenfelével szemben. Törökországig is igen rögös út vezetett. Összeszedettebb, hatékonyabb edzéstervre váltottak, amely meghozta a várt eredményt. Az Ózdi Pitbull Team edzőterme a második otthona, itt szerezte meg az alapokat. Az antaliai viadalon török ellenfele igen kellemetlen volt, de sikerült alkalmazkodnia a helyzethez és felülkerekedni rajta. Édesapja Sós Attila úgy véli, a felkészülés rengeteg lemondással jár.
15: Nyilván egy 16 éves gyereknek nem minden nap az edzőterembe kell lenni, és nem hajnal 3-kor kell kelni, hogy a félmaratont lefussa, illetve jön az edzőterembe edzeni, majd 6:30-kor a befejezi, akkor iskola előtt még egy fürdés, egy reggeli belefér. Úgy gondolom, még más ilyenkorú fiatal hát elbandázgat, jó érzi magát. Ő ezekért az eredményekért, a lemondások miatt szerintem elég sok dologból kimarad, de hogyha valaki ezt az érzést átéli, akkor tudja, hogy mit jelent egy sportolónak, hogyha a belefektetett munka után az ő kezét emelik fel a ringbe.
6: Sós Levente számára a munka nem áll meg. Rövidesen egy nemzetközi edzőtáborban fejleszti tovább álló képességét, augusztusi tervei között szerepel egy világkupa Budapesten, ahová már regisztrált. Szeptember végén pedig irány Olaszország, Jezolo, ahol az utánpótlás világbajnokságon képviseli a válogatott színeiben a magyar zászlót. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.

0: Két nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
1: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt 7 napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: Csütörtök reggelre virradóra ismeretlenek rongálták meg az Egri Mária utca végén felállított feszületet. A vandálkezek széttörték a kőből készült Mária szobrot, szétszórták a virágokat, felborították a virágtartókat. Várkonyi György, a keresztet felállító fertálymesteri testület főkapitánya szól a részletekről.
1: 2024-ben állította a közösség ezt a keresztet, ma reggel azonban megváltozott itt a kép.
2: Sajnos reggel felhívtak telefonon a kutyasétáltatók, és közölték, hogy megrongálták a Mária utcai keresztet. Mondták, hogy a Mária szobor feje letört. Többet nem is nagyon mondtak, gyorsan felhívtam az ügyeletet, akik azonnal riasztották a ügyeletes rendőröket, majd a helyszínelők is kijöttek. Tulajdonképpen egy vandál károkozás történt, Mária szobrot kidobták, a virágtartókat, amik egyébként gránitból vannak, azokat is széthaigálták, a virágot szétdobták, a gyertyatartót, a mécses tartót kidobálták, és a legnagyobb kár, hogy a szép Mária szobornak letört a feje, tehát azt majd restaurálhatnunk kell később.

0: 6 új környezetkímélő BYD elektromos autóbusszal bővült a Miskolc városi közlekedési ZRT járműparkja. A klímasemleges járművek beszerzése jelentősen hozzájárult a helyi közösségi közlekedés fenntarthatóságának és környezetbarát jellegének további erősítéséhez. Nem ez az első ilyen jellegű fejlesztés a borsodi vármegye székhelyen, hiszen nemrégiben már új BYD típusú elektromos buszokat adtak át Miskolcon a flotta modernizálása érdekében. Hamarosan még 2 villanymotoros busz fog a városba érkezni, így összesen 22 elektromos busz fogja szolgálni a miskolci környezetbarát tömegközlekedést. A részletekről Gadnai Bodnár Éva, a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT vezérigazgatója adott tájékoztatást.
1: Különösen nagy öröm számomra, hogy alig néhány hónappal az előző mérföldkövünk után egy újabb jelentős fejlesztést érhetett el az MVK ZRT. Egy közlekedési vállalat életében a járművek megújítása egy folyamatos és jövőben mutató stratégia része. A mai nap ismét megerősíti azt, hogy az MVK nehéz gazdasági környezetben sem a megtorpanást, hanem a tudatos, tervszerű építkezést választja. Ez a beszerzés szervesen illeszkedik abba a jól átgondolt, immár egy évtizede tartó zöldítési folyamatba, amely a környezettudatos mobilitást ötvözi a hatékonysággal. Az alacsony károsanyag kibocsátású CNG járművek bevezetése 2016-ban, valamint az autóbusz parkunkba 2022-ben sikeresen integráltunk BYD szóló elektromos buszokat. Idén márciusban átvehettünk 4 darab modern csuklós BYD elektromos autóbuszt, melyek beszerzését a miskolci vonalakon, valamint a felsőzsolcai közösségi közlekedésben alkalmazunk, használunk, közel 80%-os támogatási intenzitás, illetve egy darab csuklós autóbusz esetében Felsőzsolcára 100%-os támogatási intenzitás mellett tudtuk ezt megvalósítani. A mai napon ezt a megkezdett folyamatot visszük tovább, és a már jól ismert szóló elektromos buszflottánkat fogjuk bővíteni. A zöld busz keretében az új autóbuszokat 50%-os támogatási intenzitás mellett sikerült beszereznünk, közel 1,2 milliárd forintos beruházásról beszélünk. A járművek érkezése mellett a háttér kiszolgáló bázisunkat is fejlesztettük. Az elektromos busz töltéshez használt töltők mellett publikus töltők kialakítására is sor került. Azok majd mögöttünk láthatóak. Ezeknek az átadása most van folyamatban. Szeretném én is kifejezni hálámat az APZ ZRT munkatársainak, a BYD Europe szakembereinek a professzionális technológiáért, és hálás vagyok az MVK ZRT teljes állományának, akinek a mindennapi szakértelme nélkül ez a modern jármű egyike sem mehetett volna ki, nem tudna biztonságosan, megbízhatóan szolgálatot teljesíteni. Ebben az évben még további 2 darab szóló elektromos autóbusz érkezik Miskolcra, 100%-os támogatási intenzitás mellett, így az MVK ZRT elektromos autóbuszainak a száma 22-re fog nőni. Ez azt jelenti, hogy a mindennapi forgalomhoz szükséges autóbuszok minden 5. elektromos autóbusz lesz már a közlekedésben. Ez egy olyan mérföldkő, amelynek megvalósítására mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk. És engedjék meg, hogy most egy pillanatra megálljak, és a protokollon túl a legfontosabb valóságról is beszéljek, az emberi teljesítményről. Mert ezek a csillogó járművek itt mögöttünk nem maguktól gurultak ide. Mögöttük az MVK ZRT kiváló szakemberei állnak. Azok a kollégáim, akik elhivatottsággal és kitartással dolgoznak nap mint nap, és azok, akik a jövőben is a legnagyobb elismerést érdemlik. Kétségtelen, hogy bőséges források és teljesen zavartalan környezet mellett könnyű látványos sikereket elérni. Az igazi érték azonban ott mutatkozik meg, amikor a kihívások ellenére is képesek vagyunk fejlődni. Az MVK ZRT pontosan ezt teszi. Bár a mindennapjainkat gyakran megnehezítik a külső körülmények, viták, kollégáim ebben a változó környezetben is szilárd alapot biztosítanak. Megalkuvás nélkül, a nehézségekből előnyt kovácsolva garantálják a város közösségi közlekedésének a működését. Ez a rendkívüli teherbírás és összefogás a garancia arra, hogy a jövőben még nagyobb célokat érjünk el, és egy modern, stabil közösségi közlekedést építsünk közösen. Ezért most külön köszönetet mondok nekik, mert az ő elkötelezettségük tartja mozgásban ezt a várost.

0: Legutóbbi ülésén elfogadta a 2025-ös költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót Sárospatak képviselőtestülete. Az adatok alapján a város gazdálkodása stabil volt, sőt megtakarításokat is sikerült elérni az elmúlt évben. Az intézményi beszámolók mellett szó esett egy fiatalokat célzó önkormányzati kezdeményezésről is, amely kedvező feltételekkel kínálhat építési telkeket a helyben letelepedni szándékozók számára. Mózes Árpád alpolgármestert hallják.
1: Nagyon fontos napi rendi pontjaink voltak. Ugye a város költségvetését, a 25 éves beszámolót fogadtuk el. Hát így új városvezetésként másfél év után most már átlátjuk teljes mértékében a városunknak a működését. Hála Istennek egy stabil, jó évet zárhatott az önkormányzatunk, nem kellett hitelt fölvennünk. Környező településeken azért látjuk, hogy sajnos vannak problémák, van, aki állami támogatás igénybevételére szorul. Sárospatak tekintetében minden intézményünk, minden kötelező feladatellátásunk stabilan, kiszámíthatóan működik. Sikerül fejlesztéseket is végrehajtanunk, takarékoskodunk, és még minden mellett megtakarítást is éltünk el szinte minden területen. Ebben nagyon nagy szerepe van jegyzőnknek és a pénzügyi iroda vezetőnknek, akik nagyon racionális, jó szemléletű emberek, és szinte heti szinten monitorizálják az intézményeinket, bevétel-kiadás oldalokat ellenőrzik. Nagyon jól működik gazdaságilag is a város vezetése. Folytatódott beszámolókkal. Először a városrendőrkapitánya számolt be a múlt évről. Ezen a területen is, hál' Istennek, jó Sárospatak, nagyon kevés bűncselekmény történt, tehát nyugodt, csendes, biztonságos városnak tekinthetjük Sárospatakot a közbiztonság szempontjából is. További beszámolók voltak ugye a Patakva Kft., aminek a számai annyira nem jók a bevétel, illetve a nyereség tekintetében, de hát ugye tudjuk, hogy egy fürdőről beszélünk, és itt jelentős mértékben befolyásolja a vendégszámot, és ezáltal a bevételt az időjárás. Most sajnos a tavalyi nyáron több olyan hétvége is volt, amikor nem kedvezett az időjárás. Nálunk ez sajnos súlyos 10 milliós veszteségbe mérhető egy-egy ilyen hétvége. A Sidinfo Kft.-nek a beszámolója volt az Innovó Pataknak. Ezek mind a közfeladatainkat ellátó KFT-jei a városunknak, a művelődési háznak a beszámolóját hallhattuk. További napi rendi pontok volt, hogy már több mint 10 kedvezményes áru telket értékesítettünk. Ez olyan szempontból örvendetes, hogy végre tapasztaljuk, hogy fiatalok Sárospatakot válasszák letelepedésük helyszínéül, és az önkormányzattól vásárolnak ingatlant. Ez egy olyan terület, ahol így most már azonos korosztályú generációk fognak építkezni és remélhetőleg közösséget alkotni.

0: Mozdulj a drog ellen, válasz tiszta életet. Ezzel a mottóval rendez közös figyelemfelhívó programot a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Miskolci Rendőrkapitányság a Nemzetközi Drogellenes Világnap alkalmából. A rendezvény június 10-én szerdán délelőtt 9 órakor kezdődik a Generali Aréna előtti téren. Délelőtt játékos iskolai csapatversenyek és változatos mozgásformák, délután pedig szakmai fórumok várják az érdeklődőket. A részletekről Béresné Buckó Viktória rendőrszázados, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója adott tájékoztatást.
1: A kábítószerellenes világnap június 26-ára tendál. A Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak a tagjai úgy döntöttek, hogy mivel ez már iskolai időn túl van, ezért még iskolai időben szeretnénk ezt a rendezvényt megszervezni. Ezért június 10-ére tettük ezt a programot, amely mozulja drog ellen címmel próbálja kifejteni, hogy miről szól ez az egész. Ennek a lényege az, hogy szeretnénk alternatívákat bemutatni a fiatalok részére, hogy ne nyúljanak a droghoz, mert hiszen a rendőrségnek az egyik legfontosabb feladata a drogprevenció, ezért is jött létre a rendőrségnek a REDPI, azaz rendőrségi drogprevenciós programja. Tehát a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjaival határoztunk úgy, hogy június 10-én ezt a rendezvénynek szánjuk. Ez az ENSZ-nek a kezdeményezése, ez már jó pár éve van, és Magyarországon is szinte már több évtizede bevezetésre került. Ennek az a lényege, hogy ezen a napon hívjuk fel a kábítószerfogyasztás veszélyeire, illetve az azzal kapcsolatos mindennemű problémára a figyelmet, és különböző szervezetek fognak össze ezekben a napokban, vagy ennek az időszaknak a környékén, és tényleg próbáljuk arra felhívni a figyelmet, hogy mennyire káros ez a fiatalokra nézve leginkább, de nyilván minden ember részére. Ahogy elmondtam, június 10-ére terveztük, ez egy egész napos program. Délelőtt a fiatalokhoz szólunk, délután pedig szakembereknek a részvételével fogjuk ezt a programot megvalósítani. A Miskolci Generali Aréna előtti terület ad helyet a rendezvényünknek. 9 órakor lesz egy közös futás, ami nem egy verseny, hanem tulajdonképpen ezzel próbáljuk arra ösztönözni a fiatalokat, hogy csatlakozzanak egy nagyon jó dologhoz, egy drogellenes kampányhoz, úgymond. Itt nem is nagyon lesz díjazás, itt az a lényeg, hogy együtt fussunk és együtt tapasztaljuk meg, nem is lesz nagy a táv, tehát 1 kilométert lehet lefutni, 3 korosztályba lehet indulni. Az első az a 14 éves korú gyermekek részére szól, utána a 15-től a 25 éves korú fiatalokig, és utána van egy olyan rész, ahol akit várunk, mert meghívtunk igaz idősebbeket is, és egyéb szervezeteknek a dolgozóit is, és itt várjuk a felnőtteket. Majd a futás után lesz egy 8 iskola részvételével csapatverseny, ahol különböző helyszíneken mérhetik fel a tudásukat, szintén általános iskola 7.-8., illetve középiskolának a 9.-10. évfolyamos tanulói. Mindeközben még, tehát itt ezek a csapatok 5 fős csapatok lesznek, ők körbe mennek minden állomáson, itt akár logikai feladatokat, akár ügyészségi feladatokat, vagy egyéb játékos feladatokat fognak megoldani. Mindeközben lesz egy színpadunk, ahol különböző fellépők adnak hangulatot azoknak, akik fognak részt venni ebben a csapatversenyben. 8 állomásunk lesz, itt a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak egy-egy szervezete fogja képviseltetni magát, illetve a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménynek 2 szervezete, az egyik a iskolai szociális munkások, a másik csapat lesz az utcai szociális munkások, ezen kívül lesz a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatalnak a Zöldház foglalkoztatója. Ott leszünk mi, mint a rendőrség képviselői bűnmegelőzési területen, ott lesz a drogambulancia alapítvány, ott lesz a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a Miskolci Áldozatsegítő Központ. Tehát így lesz a 8 állomás, ahol a gyerekek játékosan vehetnek részt ebben a eseményen.

0: A közösségi élet erősítését tűzte ki célul az a filmklub, amely nemrég indult el Bekecsen. A szervezők azt szeretnék, hogy a rendszeres vetítések találkozási lehetőséget teremtsenek a helyieknek, miközben együtt élvezhetik a magyar filmek világát. A kezdeményezésről Nyíri Renáta klubvezetőt hallják.
1: A filmklub idén kerül először megvalósításra itt Bekecs településen. Ez egy 6 alkalomból álló filmvetítés sorozat lesz, aminek a célcsoportja az a fiataloktól teljesen az idősekig lesz meghatározva. Azon kívül még, hogy 6 vetítés lesz, az még, ami meghatározásra került, hogy ezen a filmklubon elsősorban magyar filmek kerülnek vetítésre. A Magyar Filmintézet bocsátott rendelkezésünkre egy listát, amiből választhatunk, és elsőként most a Macskafogót választottuk a fiatalokkal, de ezen kívül még tervezünk kinti filmvetítést ilyen piknikmozi keretében, ahogy majd jön a jó idő, úgy fogjuk majd kivinni az udvarra ezt a filmvetítéses sorozatot, és nyilván, hogy a célcsoportnak megfelelően fogjuk kiválasztani az adott filmet. Egészen december 31-ig fogjuk elosztani ezt a 6 alkalmat. Igazából ennek az is a célja, főleg a fiatalokhoz hozzá kapcsolódva, hogy létrehozzunk egy olyan közösséget, akik szeretnek együtt lenni, találkozni. Évekkel ezelőtt folyamatosan táborokat rendeztünk, ugye az Erzsébet tábor keretében, és azért kialakult egy olyan mag, akik ragaszkodnak a művelődési központ, illetve az én általam szervezett rendezvényekhez többnyire, tehát hogy azért az igényeket, azokat ismerem, illetve ifjúsági klub is működött Bekecs településen. Pénteki alkalmakkor, ez most már egy ideje nincsen, de hogy azért minden ünnepkörhöz kapcsolódóan próbálunk olyan eseményeket generálni, ami vonzó lehet a fiatalok számára, de ezzel a filmklubbal az én célom az, hogy a fiatalokat is egy kicsit szorosabban közösséggé tudjuk formálni. Vannak más ötleteim is, de igazából ez a filmklub, ez egy lépése ennek a megvalósításához, illetve ugye szoktam csinálni olyan alkalmakot, amikor kincskeresés van a településen, húsvétkor, illetve az emlékház kapcsán is van ilyen lehetőségünk. Igazából így próbálom úgy megszervezni a programokat, hogy az ő véleményüket is kikérve, megbeszélve velük, tehát ezt a filmet is úgy választottuk, hogy a fiatalokat megkérdeztük, hogy mégis mire lenne igény. Főleg az általános iskola korosztálya számára ki tudom használni talán azt is,

0: Természetjáró Szövetség pályázatának köszönhetően. A program célja, hogy a jelzések biztonságosan és jól követhetően vezessék a kirándulókat a legnépszerűbb útvonalakon. A fejlesztésekből az Zempléni régió sem marad ki. A térségben több túraútvonal jelzése újul meg a következő időszakban. Makár Rihárd elnökségi tagot hallják.
1: Előnyt élveznek az olyanok, amik egyáltalán ebbe a 2015-től létező jelzésfestési pályázatrendszerben egyáltalán nem voltak felújítva, ilyenek is vannak még sajnos, és ezen felül meg érkeznek be a túrázók felől is jelzések, hogy mely útszakaszok azok, amik olyan szempontból nehezen járhatók, tehát itt most nem a fakidőlésekről meg ilyesmiről beszélünk, mert ez nem a mi részünk, tehát mi csak a jelzésekről gondoskodunk. Tehát, hogy mondjuk lehet, hogy kidőltek a fák, amivel együtt a jelzés is kidőlt, és akkor ott hosszú szakaszon a túrázó nem tud tájékozódni, tehát nem tudja pontosan, tehát ezek a hiba jegyzékek úgymond beérkeznek az MTS felé, és ők ezt jelzik felénk, hogy a mi területünkön milyen ilyen utak vannak, tehát ezekben is fogunk ilyeneket festeni. Illetve több helyen van, hogy úgymond alakítjuk át a turista jelzésnek a rendszerét. Ezt nem azért, mert most úgy döntöttünk, hogy ez más színben jobb fog kinézni, hanem van egy MS szabvány, ami alapján ezeket módosítjuk, tehát a régi dolgokat, mert az MS szabvány egy új, ez egy, az elmúlt 5 évben jött ki, tehát ez alapján kell módosítani, tehát amikor egy útvonalat felújítunk, akkor meg kell nézni, hogy ez megfelel ennek az MS szabványnak, és hogyha nem, akkor ott átalakítjuk. Egy ilyen átalakítás kezdődött el a bükkaljai részen, aminek a festését tavaly elkezdtük Szomójától Bogácson át Cserépvárajáig, de még mindkét irányba maradtak ki részek, tehát így Szomójától Heves megye felé fogunk idén festeni, illetve Cserépvárajától, hát ott a Dobirét fele fog tovább menni a festés, és ezzel úgymond azt a rendszert ott be fogjuk fejezni. Idén a legnagyobb rész, az szerintem a zempléni rész lesz, ott van egy régóta fennmaradó adóságunk, a Pusztafalu környéke, ahol nagyon sok turista jelzés van, sok olyan, amit nem is általunk lettek festve, és különböző jelzési képek vannak elhelyezve, ami aztán tényleg nem szabványos, és akkor ezeket az utakat átnéztük, hogy ebből mi az, ami tényleg jól járható, szép is, tehát érdemes oda menni. Ezeket új jelzésképpel, de ezeket fel fogjuk itt újítani. Tehát mondom, a legnagyobb munkánk itt lesz, illetve Sátoralja új helyen, hogy elkészült a híd, az összetartozás hídja, tehát illetve a Sátoralja Ühér várára se vezet turistaút, tehát ezt mind a két dolgot próbáljuk bekapcsolni a turistajelzés hálózatba is, hiszen nagyon sokan érkeznek ide, és nem csak kirándulók, hanem így a turistáknak is akkor utána lesz egy további útvonal az ottani attrakció megnézése után.

0: 60-ban június 20-án nyit a strandfürdő. Az árak változatlanok, a szolgáltatások pedig bővültek. Az úszni vágyókat reggel 6-tól 9 óráig várják, a strandolókat pedig 9 órától 19 óráig. A részletekről Szegedi Zoltánt, a strand ágazatvezetőjét Fekete Gábor kérdezte.
1: A nyitásunk az mindig az iskola szünet kezdetéhez van kötve. A tavalyi évünk átlagosnak mondható, se nem volt rendkívül rossz a forgalom tekintetében, illetve se nem volt rendkívül jó, tényleg egy átlagosnak mondható. Hőségriasztások is voltak, a tavaly előtthöz képest kevesebb, emiatt mondom, hogy a látogatottságunk, mert a harmadfokú hőségriasztás van, amit a országos tisztifőorvos rendel el, akkor a strandunk egy óráig van nyitva, és ez tavaly előtt elégedettek vagyunk abszolút a forgalommal.
2: Teljesen elégedettek vagytok. Szolgáltatások tekintetében azért tavaly gazdagodtatok.
1: Így van, bízunk benne, hogy idén is, illetve folyamatban vannak, minden évben folyamatban vannak új jelentkezők, hogy egy kicsit színesítsük a alap szortimentünket, hogy alapból van több büfénk, akik már évek óta fix, és minden évben igyekszünk találni, illetve meg is keresnek minket.

0: mindenféle érdekességgel, valamikor összejön, valamikor nem. Idén is tervben van, hogy szélesítsük egy kicsit, színesítsük a repertoárt a vendéglátók terén.
1: Mondtad, hogy az iskolai szünetnek a időzítéséhez van időzítve a nyitás. Miért?
0: Ennek földrajzi oka van, illetve a létszám miatt, hogy ugye az Uszoda, az mindenki tudja, hogy bent van a város szívében, a Hajós Alfréd utcában, a strand pedig jóval kijebb új 60-ban a Teleki úton, és nekünk a személyzet és minden technikai dologgal ki kell költöznünk a nyári időszakban, amit már el is kezdtünk nyilván időben, de a létszámunk, az állandó állományunk nem teszi lehetővé, hogy korábban nyissunk. Nyilván nyáron kiegészülnek, csak mindenki így időzíti a szabadságokat, tehát akiket bebírunk hívni időszakosan a nyári szünetre, nagyjából így ér rá mindenki, ennyi a oka. Jellemzően, amit tapasztalok, nagyon sok uszodába járok, hogy azok a strandok tudnak részben, és ők sem egészben megnyitni, ahol egy helyen van, az uszoda és a strand. Legutoljára pont Egerben láttam, hogy már május 1-én ők kinyitottak, de nem teljes kapacitással, legjobb tudomásom szerint. Ez évek óta így van már 60-ban, hogy a iskolai szünethez van igazítva.
1: Akkor nézzük meg, hogy idén pontosan azt a dátumot, amikor reggel kinyitott.
0: Június 20, szombat, reggel 6 órától várjuk az úszókat, és 9 órától várjuk a strandolni vágyókat. Este 7-ig vagyunk nyitva. Nagyon nagy igény van, tehát tényleg várják az emberek azért ezt a 20-át, tehát nagyon, nagyon klassz megnyitni, mert nagyon klassz létszámunk van ilyenkor. Harmadfokú hőségriasztás esetén van a strand nyitva, önkormányzat részéről, hogy egy órával tovább lehessünk nyitva, hogy még akkor bírjanak hűselni az emberek.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János és Koleszer Krisztián készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A miniszterelnök bejelentette, hogy a szociális és családügyi miniszter ma több gyermekvédelmi vezetőt menesztett, többek között a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet főigazgatóját, a Kopmária Intézet igazgatóját, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság igazgatóját, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság igazgatóját és gazdasági igazgatóját. Emellett 1 milliárd forintos kártalanítási alap felállításáról is döntöttek, ami orvosi és lelki segítséget nyújt majd a bántalmazottaknak. Az a minimum, hogy az állam legalább utólag megpróbál segíteni nekik, ha már megvédeni nem tudtuk őket, mondta Magyar Péter. A kormányfő kifejtette, mintegy 23 ezer gyerek és fiatal felnőtt él a gyermekvédelmi rendszerben, miközben körülbelül 1600 gyerek vár arra, hogy egyáltalán megfelelő helyet kapjon a szakellátásban, akiket ki kellene emelni a családokból. Nincs viszont elég kapacitás és szakember, tette hozzá. Megemlítette, hogy ma 325 kisgyermek él kórházakba ragadva. Válaszként a Fidesz és a KDNP felszólalói az elmúlt 16 évben a területen elért eredményeket sorolták fel, egyetértve azzal, hogy további pénzek kellenek a területre, a gyerekekkel kapcsolatos bűncselekményeket pedig a lehető legnagyobb mértékben büntetni kell. A héten korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be Görög Márta igazságügyi miniszter az országgyűlésnek, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz, írta a kormány a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a tervezett előterjesztés több területet is érintene, az igazságszolgáltatás függetlenségét, a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítását, az integritás hatóság jogosítványainak bővítését, az összeférhetetlenségi szabályok szigorúbbá tételét, valamint a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát. Hazahozzuk az uniós pénzeket, megkezdjük Magyarország újjáépítését, olvasható a bejegyzésben. Magyarország beadta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, mely várhatóan 2027 elejétől kezdi meg működését hazánkban. A szervezet ügyészei a tervek szerint akár 2021-ig visszamenőleg nyomozhatnak olyan hazai és határokon átnyúló csalási ügyekben, amelyek sértik vagy veszélyeztetik az Európai Unió pénzügyi érdekeit. Megtartották a második állománygyűlést a külügyminisztériumban. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, közölte Orbán Anita a Facebook oldalán. A tárcvezető ismertette, Varsóban új lendületet adtak a magyar-lengyel párbeszédnek, megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, Helsingborgban megerősítették a szövetségi elkötelezettségünket a NATO-ban, és több európai partnerrel is érdemi tárgyalásokat folytattak. A jelenlegi biztonsági környezetben kiemelten fontos az európai együttműködés erősítése, a védelmi képességek fejlesztése és a közös fellépés azokkal a kihívásokkal szemben, amelyek kontinensünk stabilitását és biztonságát veszélyeztetik, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus ismertette, Cipruson tartják az Európai Unió védelmi minisztereinek informális találkozóját, ahol áttekintik az Európa biztonságát érintő legfontosabb kihívásokat és feladatokat. Magyarország és Franciaország egyaránt érdekelt a kétoldalú politikai és katonai kapcsolatok további erősítésében, közölte a miniszter a Facebook oldalán, miután Cipruson tárgyalt a francia védelmi miniszterrel. Nyitottak vagyunk a jövőbeni katonai együttműködések bővítésére, valamint a stratégiai szintű katonai tanácsadás elmélyítésére, írta Ruszin Szendi Romulus. Légi veszélyre adott ki riasztást a lett hadsereg az Oroszországgal és Fehér Oroszországgal határos régiókban, és arra kérte a lakosságot, hogy maradjanak otthon. A Reuters hírügynökség szerint legalább egy Oroszország felől érkezett drón behatolását erősítették meg Lettország légterében, amelyet a NATO repülőgépei később lelőttek. Donald Trump a támadások azonnali leállítására szólította fel Izraelt és Iránt. Az amerikai elnök a Truth Social internetes közösségi oldalán nem sokkal később egy másik bejegyzésében azt írta, Izrael és Irán egy azonnali tűzszünet lehetőségét keresi, valamint azt hangoztatta, hogy a békéről szóló egyeztetések a történtek ellenére folytatódnak. Egyben megismételte, hogy az amerikai blokád Irán ellen teljes mértékben érvényben marad, egészen addig, amíg végső megállapodásra jutnak. A Richter skála szerinti 7,8-es erősségű földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket. Legalább 15-en meghaltak és 129-en megsérültek. Több országban cunami riadót is elrendeltek. Földrengés sorozat okozott károkat a görögországi Évia szigetén is. Végül az időjárásról. Holnap fátyolfelhők szűrik majd a napsütést, csapadék nem hullik, megélénkül a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 12-14, napközben aztán 29-30 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
2: Reklám. Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
3: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
2: A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Szabó József atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Prágai Szent Ágnes Szűz. Prágában született 1205-ben, ott halt meg 1282. március 2-án. 77 évet élt. Édesapja első Ottokár cseh király, édesanyja Konstancia, harmadik Béla magyar király leánya. A trebnici cisztercita nővéreknél nevelkedett. Apja először már kislányként eljegyezte a sziléziai herceggel, Henrik egyik fiával. Így szerencséjére elkerült a prágai udvarból, és jövendő férjének édesanyja, a későbbi Szent Hedvig gondoskodott róla. Ez abban nyilvánult meg, hogy az említett kolostorban neveltette, amelyet maga alapított. Amikor jegyese egy vadászaton szerencsétlenül járt, Ágnest hazahívták Prágába, és a premontrei nővéreknél helyezték el. Ekkor ígérte el becsvágyó apja a későbbi hetedik Henrik királynak, s nevelése befejezésére Ausztriába küldte át. De ezt az eljegyzést is felbontotta apja, mert a hatalmas angol király, harmadik Henrik, valamint az özvegy második Frigyes császár versengtek Ágnes kezéért. Apja császárnak ígérte, de mielőtt megesküdtek volna, hirtelen meghalt az apja, s ekkor 9. Gergely pápa segítségével Ágnesnek sikerült rávennie Frigyes császárt, hogy visszaadja Ágnes szabadságát. 25 éves volt ekkor Ágnes. Királyi köntösét a szerzetesi ruhával cserélte fel. Prágában, a külváros egyik elhagyott házában keresett magának egy kis lakást. Nyomornegyed volt. Nem sokára minoriták érkeztek Prágába, s Ágnes rávette testvérét, Vencel királyt, hogy építsen kolostort nekik, Szent Jakab tiszteletére, közvetlenül a kisház közelében, ahol lakott. Így is történt. Ők tanították Ágnest, és beajánlották Szent Klárának, aki később a lelke felének nevezte őt. 4 levele maradt fenn, amelyek szeretetéről tanúskodnak, és Ágneshez szólnak. Egy Klarissa kolostor megalapításáról is van benne szó a Szent Jakab templom mellett. Klára 5 nővért küldött maga mellől abba a kolostorba. 1234-ben Ágnes lett a kolostor vezetője. A nővérek kolostora mellett hamarosan kórházak és árvaházak, menhelyek és lepratelepek egész sora létesült. Sok gazdag ember lett a ferences világi rend tagja, s vagyonukat a rendnek adták. Egy kórházat maguk a keresztes lovagok vezettek. Ezek a keresztes lovagok a Vörös Keresztel nevű szervezetbe tömörültek, amelyet Ágnes gazdag alapítvánnyal látott el. Maga Ágnes 3 templomot építetett, Szent Ferenc, Mária Magdolna és Szent Borbála tiszteletére. Kolostorába királyok leányai kérték fölvételüket, mintegy 12-en. Így újabb és újabb kolostorokat kellett építeni. Keményen vezekeltek, nagyon nagy szegénységben éltek, ápolták és segítették a szegényeket. Ágnes sok elfoglaltsága mellett a családja gondjait is hordozta. Nem sokkal halála előtt kibékítette Vencel királyt lázadó fiával, Ottokárral. 1282. március 2-án halt meg. Sírja a régi Szent Jakab templomban van. Második János Pál pápa 1989. november 12-én avatta szentté. Kolostorai 1782-ig álltak, amikor II. József császár feloszlatta azokat. Imádkozzunk! Istenünk, te prágai Szent Ágnes szüzet a tökéletesség útjára vezetted, hogy a királyi méltóság helyett alázatos lélekkel egyszülött fiad keresztjét szeresse. Add, hogy példáját követve ne csak a világi dolgokkal törődjünk, hanem elsősorban a mennyeiekhez ragaszkodjunk. A mai napon bizonyára sokszor említik majd Medárd nevét. Ki is volt ez a Medárd? Szent Medárd püspök hitvalló. Észak-Franciaországban született 500 körül. Apja előkelő frank nemes volt, anyja a legyőzött gallok, dúsgazdag és vallásos ivadéka. Medárd pap szeretett volna lenni, így Alomer Vermandi püspök pappá szentelte tanulmányai befejezésével. 530 körül meghalt a Vermandi püspök, és a papság, valamint a nép egyhangulag őt választotta meg utódának. Így püspök lett. Szent Remig szentelte püspökké, aki akkor már 90 éves volt, félig vak és remegőkezű. Valamikor ő keresztelte meg az első frank királyt is. Püspökségét már a következő évben feldúlta a népvándorlás. Ebben az időben két püspökséget, a Vermandit és a Noyonit is vezette. Mindenütt orvosolta a bajokat, és sokat tett a pogányság felszámolásáért. Életrajzírói úgy jellemzik, hogy a papi szelítség mintaképe, aki mégis különös buzgalommal vette fel a harcot, a kor jellemző bűne a lopás ellen. Ez az eltökélt harc annyira eredményes volt, hogy sikerült a lopásokat felszámolnia ezeken a területeken. Medárd 560-ban halt meg. A napszámosok védőszentje ő, jótékony esőért és országos csapások idején kérjük közben járását. Ismerős a mondás, ha Medárd napján esik, még 40 napig esik.
0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára az úrnapjáról elmélkedik.
3: Nagyon megragadott engem az utolsó Hegycsúcs című film, ami egy 20. század végi fiatalon meghalt spanyol pap életszentségét mutatja be. A filmben Pablo atya testvére is tanúságot tesz mély hitéről, akkor, amikor fivéréről és az oltári szentségről ezt mondja. Ami még elválaszt engem testvéremtől, aki atyához a mennybe költözött, az egyetlen dolog, ami elválaszt még tőle, az csupán a szentostya pereme. Úrnapja van, Krisztus szenteste és vére ünnepe. Aki szeret, az ad, mégpedig olyat ad, amire szüksége van a másiknak, és ami a másik hasznára van. Aki szeret, az odafigyel a másikra, aki szeret, az közelít a másikhoz. Isten így tett számunkra, és mi is csak azért tudjuk egymást szeretni és egymáshoz közeledni, mert tőle ezt tanultuk. Hogyan is tette meg ezeket a lépéseket Isten? Hát először a teremtésben, a világban, nekünk adta, üzenetében, a prófétákban, végül szent fiában, és aztán ezt tetőzte be a Szentlélek eljövetelével és az oltári szentség elérhető vétételével. Ennek egyik nagyon szép előképe a manna. A pusztai vándorlás alatt Isten gondoskodott az ő népéről, és már ebben a mannában meglátták azt a mennyei kenyeret, azt az égből alászállott élő kenyeret, amelyel Isten táplálja bajba jutott népét. De Isten nem állhatott meg félúton. Ő az, aki egyedül képes átlépni a két világ határait, és ezért be tud lépni az anyagvilágba úgy, hogy közben el kellene hagynia a mennyországot, hogy sérülne az ő istensége. Különben meg nem is lenne tisztességes Isten részéről az, ha felkelteni a vágyat személye iránt bennünk, és a végén pedig elzárkózna a mi teljes megközelítésünktől, mintha biztonságos távolságot tartana, épp az utolsó lépésben becsukná az ajtót. Mindez úgy tűnne, hogy csak játszadozott velünk, és nem volt velünk tisztességes. Ezért az Isten igenis továbbment az ő szeretetében, közeledésében, akkor belépett az életünkbe, és az eukarisztián keresztül atomjaink építőköveivé is válik. És azt is akarta ezáltal, hogy ne csak egy generációnak legyen elérhető, ne csak azoknak a szerencséseknek, akik épp akkor és épp ott élnek, ahol Jézus kortársai lehettek. Az eukarisztia univerzumok határa. A mi oldalunkról egy érzékszervekkel érzékelhetetlen, megmagyarázhatatlan valóság. De ennek a másik oldalán, a peremén túl, ahol Pablo atya is létezik a testvére számára, a mennyország tárul fel számunkra. Ez a határvonal a szent áldozásban a mi oldalunkról lehetetlen átlépés. Az Isten oldaláról azonban megvalósítható. Ő, aki az egész univerzumot megalkotna, ugyan ne tudna belépni egy darabka kenyérbe? És milyen jó, hogy nem a járulékaival, az érzékelhető dolgaival azonosította magát Isten, hanem a lényegével a kenyérnek és a bornak. Ha ugyanis az érzékelhető részével azonosította volna magát, akkor csak a látszatra adna. Tulajdonképpen szemfényvesztés lenne, amit művel, ellenállhatatlanná tenné a hitet iránta, és ez nagyfokú tiszteletlenség lenne velünk szemben. Lenézne bennünket, nem tartana alkalmasnak és méltónak bennünket arra, hogy meghívjon a hit világába, hiszen ami egyértelmű, azelőtt az ember kapitulál. Az oltári szentségben Isten nagyon vakmerő dolgot tett, kiszolgáltatta magát számunkra, ugyanúgy, mint Betlehemben, ugyanúgy minden oltári szentségben, minden szentmisében. Tulajdonképpen azt tehetünk vele, amit csak akarunk. És ő mégsem bánta meg ezt a tettét. Ma is megtenné, és ma is megteszi minden szentmis áldozatban. Mert a szeretet nem kalkulál. A szeretet nem függ a visszajelzésektől. Ő nem attól teszi függővé felénk való viszonyulását, hogy mi hogyan válaszolunk erre. Mennyi mindent lehetne tanulni ebből a feltétel nélküli szeretetből. Magyar nyelv azt mondja, úgy szeretlek, majd megeszlek. És ez kifejez valami nagyon fontos dolgot. Azt, hogy szeretnénk bekebelezni, magunkévá tenni, kizárólagosan birtokolni azt, aki fontos számunkra. Ez nagyon szépen kifejeződik a testi egyesülésben, két szerető szív esetében, de ugyanúgy egy szintiszta barátság esetében is, és a mennyei lakoma esetében is, amelyet az Úristen terít meg számunkra, és amely egyúttal a mennyország előképe is. Megehetővé teszi magát számunkra, táplálékká, olyanná, aki konszekrálja ennek a világnak egy részét, egy darab kenyeret és egy bort. De ne felejtsük el, hogy a szentmise átváltoztatása nem ér véget ott, legalábbis analóg értelemben. Jézus szeretne minden dolgot konszekrálni az életünkben. Szeretné, ha mindenünket felajánlanánk neki, hogy azt ő átlényegítse. Te mit adsz oda neki, hogy konszekrálhassa? Az idődet, a küzdelmeidet, a kapcsolataidat? Annyi mindenre szükségünk lenne, hogy az Isten átváltoztassa. Mennyire éreznünk kellene fontosságát annak, hogy belépjünk ebbe a közeledésbe, hogy az Isten jön hozzánk. Ő a meghívó. Egy szentmisén részt venni és nem áldozni annak, aki egyébként áldozhatna, nincs jogilag eltiltva, és szentgyónását is elvégezte. Az körülbelül olyan, mint elfogadni egy meghívást valakitől, szépen felöltözni, útra kelni, elmenni, becsöngetni, és az ajtónyitás pillanatában lelépni. Borzasztó tiszteletlenség a meghívóval szemben, és egy nagyfokú öngól önmagunkkal szemben is. Az áldozni veszélyes. Az áldozás átalakít bennünket. A szent áldozásban egyre inkább krisztusivá válunk. És talán amikor a mai generációknál érezzük azt, hogy nem érzik a szent áldozásnak a fontosságát annyira, elgondolkodhatunk azon, hogy meglátszik-e rajtunk a szent áldozásaink. Tudunk-e vágyat kelteni másokban Isten iránt? Érezzük-e annyira az Urat, hogy ez másokban is éhséget keltsen, vagy figyelmetlenül, rutinosan, lelketlenül áldozunk. Aki áldozik, az belép egy közösségbe, Istennel való közösségbe, és mindenki mással, aki szent áldozását végzi az egész világon. Lehet-e ott magány, akinek társasága maga az élő Isten? Érezhet-e az egyedül létet, aki szent áldozáshoz járulhat, aki az egész mennyországgal és minden katolikus keresztényjel testvéri kapcsolatba kerül? Mekkora erőt adhatna ez is számunkra, ha többször eszünkbe jutna? Néhány éve a szentmisék alkalmával egy nagyon érdekes üzenet érkezett számomra az Úristen részéről. Van egy pont az úrfelmutatásban, amikor a pap felemeli a szentostját a hívek elé. Itt jó pár éve érzem azt, hogy bár fizikailag én emelem fel az Urat, de igazából ő tart meg engem. Bár ezt a szentostját én tartom a magasba, de az élő Istenbe én kapaszkodom bele. Tulajdonképpen én zuhannék nélküle, én süllyednék el menthetetlenül, ha nem tartana ő meg ott valahol magasan. Tehát szent áldozásról mi is szépen átlényegülünk. Átragyog az áldozó embernek az arcán Krisztus tekintete, kirajzolódnak Krisztus arcvonásai. Vajon tényleg ezt közvetítjük? Engedjük a szent áldozásnak, hogy így átalakítson bennünket? És ne felejtsük el, hogy aki szent áldozáshoz járul, azzá lesz, amit eszik. Nem csak a mérgező anyagokra igaz az, hogy kerülnünk kell, meg az egészséges életmódban kell olyat enni, ami javunkra válik, hanem szellemileg, lelkileg is olyannal kell táplálkozni, ami épít, ami előre visz bennünket. Arra figyelünk-e, azzal foglalkozunk-e, ami az örök érték? Vagy pedig hagyjuk a fülünket, szemünket fölösleges, evilági, lefelehúzó, bűnös dolgok felé irányítani? Ha a szent áldozásra koncentrálsz, ha az Úristen előtt tudsz térdet hajtani, ha szentségimádást végzel, Krisztusivá válsz, előbb-utóbb te is szétoszthatóvá válsz mások számára. Kell, hogy érezzed, hogy te is megehetővé, szétoszthatóvá, fölemészthetővé kell, hogy válj. És ez bár látszólag megsemmisülés, és ettől sokszor félünk, de igazából ez a beteljesedés. Uram, add, hogy éhezzek rád, aki egyedül vagy képes betölteni minden vágyamat, és engedd meg, hogy szent áldozástól szent áldozásig éljek.

0: Elhangzott műsorunkban Lóczi Tamás atya az úrnapjáról elmélkedett, további tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámos Néa Csúrit, a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget Szent Medárdról, Páduai Szent Antalról és Batthyány Stratmann Lászlóról.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mindörökké. Ámen.
3: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádió hallgatók. A mai adásunkban három különböző témát fogunk érinteni. Három szentről fogunk beszélgetni. Június 8-án ünnepeljük Szent Medárdot, tehát Medárdról fogunk beszélgetni, Páduai Szent Antalról, és műsorunk vége felé pedig Batthyány Stratmann Lászlóról fogunk beszélgetni. Június hónapja, Szent Iván hónapja, és ebben a hónapban több szentről is tanulunk. Medárd napja június 8-a. Ki ismer Medárdról valami különlegességet? Léna.
5: Az, hogyha Medárd napján esik, akkor 40 napig csak esni fog.
3: Így van, pontosan. Június hónapja még a Jézus szíve tiszteletnek is a hónapja. Úgyhogy ilyenkor szoktuk a Jézus szíve litániát imádkozni a templomokban. A múlt héten tanultunk a csodás éremről és a Lorettói litániáról, emlékeztek rá. Most pedig június hónapjában majd fogunk Jézus szívéhez imádkozni, és ezekről a szentekről tanulni. Akkor kezdjük is el, Medárdról mit tudunk? Léna.
5: Szent Medárd ünnepnapja június 8-a. 475-ben született Szalenszi Franciaországban, meghalt 560. június 8. Nyon, Franciaország. Szent Medárd szentként tisztelt kora középkori frank püspök. Latinul Medardus. Medárd germán eredetű férfi név, jelentése hatalmas, erős, merész. Atya frank származású, anyja gall római nemzetségbeli nemesi családból származott. Szülővárosát egész életében nem hagyta el, itt tanult, itt szentelték pappá. Védőszentje a munkásoknak, napszámosoknak és a méhészeknek.
3: Miért szoktunk hozzá imádkozni, Léna?
5: A jó termésért, jó szőlőért, esőért, foglyok szabadulásáért fohászkodnak hozzá, láz, fogfájás ellen kérik oltalmát.
3: Így van. Tehát a néphagyomány szerint, ha Medárd napján esik, 40 napig esik. A hagyomány szerint a Medárd napján kezdődött a vízözöm. Európa szerte időjárási regulák fűződnek ehhez a naphoz, a 40-es naphoz. Emlékeztek-e, hogy milyen történeteket tanultunk, amiben szerepel a 40-es? Nóri.
6: Például Mózes 40 napig volt fent a Sínai hegyen, amikor megkapta a 10 parancsolatot.
3: Így van. Nagyon jó. Ügyes vagy, Nóri. Tovább tudunk-e még ilyen 40-es számról? Léna.
5: Jézus 40 napig böjtölt a pusztában.
3: Így van, pontosan. Köszönöm szépen. Fruzsi.
7: Isten 40 napos vízözön bocsájtott a földre.
3: Így van, köszönöm szépen, Fruzsi. És Noé megmenekült előle, mert Isten kiválasztotta őt, és ő bárkát csinált, és a bárkába bevitte az állatokat és az embereket, és azok megmenekültek. És ez 40 napig tartott. Nagyon ügyesek vagytok. Utólag született mondai magyarázat szerint pedig egy pajkos táncoló társaság nem hallgatott Szent Medárd püspökre, a püspök intelmeire, ezért Medárd imádságára 40 napos eső mosta szét őket. Tehát ezt is olvastam a hagyomány szerint, felnőtt korában ez történt Medárddal. A Medárd napi népi kalendáriumban ő az utolsó fagyos szent. Tanultunk már a rádióba és beszéltünk róla, hogy kik a fagyos szentek. Május hónapban vannak a fagyos szenteknek a napjai. Léna.
5: Pongrác, Szervác, Bonifác.
3: Így van, pontosan. És még hozzá tanultuk május 25-én Orbán napját, és a legutolsó fagyos szent pedig ez a medárd. 1703-ban az egriek, Egri Kádár céhnek Orbán és Medárd volt a patrónusa. A szegediek és a göcseiek a termésre is következtetnek Medárd napján. Ha esik, akkor a fű szépen kihajt, a szőlő bőven terem, de a bor gyönge lesz. Hogyan ábrázoljuk a művészetben Medárdot? Nóri.
6: Püspöki ruhában, úgy, hogy a jobb kezében egy pásztorbotot tart.
3: Így van, köszönöm szépen. Tehát püspökként híres volt rendkívüli jótékonyságáról. A legendák szerint tolvajokat is irgalommal és adományokkal engedte el. Nem büntette meg őket, hanem még adott is nekik valamit, és felkarolta a szegényeket, egész életében segítette a szegényeket. Mit tudunk a legendák eredetéről? Mi történt tehát gyermekkorában? Fruzsi.
7: Medárd az esőzések védőszentje lett, amihez két fő történet kapcsolódik. A legenda szerint egy hatalmas, kiterjesztett, szárnyas sasmadár kísérte és védelmezte őt. A hirtelen záporoktól és esőcseppektől.
3: Így van, olyan volt, mint egy esernyő tartott volna a kisgyerek Medárd fölé a sasmadár. Medárd felnőtt korában, amikor egy mulatozókból álló duhaj hangoskodó társaságot nem tudott szép szóval lecsillapítani, imájával 40 napos áztató esőt zúdított rájuk, hogy véget vessen a tivornyáknak. Tehát ezt jegyezzük meg, gyerekek, hogy Medárd napján, ha esik, 40 napig esik. Ha pedig Medárd napján nem esik, tehát szárasság van, akkor 40 napig szárasság lesz. Ezt mindig szokták nézni az emberek, ilyen időjósló is.

0: Műsorunk második részében Páduai Szent Antalról beszélgetünk. Páduai Szent Antal a szent, aki mindig segít. 1195. augusztus 15-én született, és 1231. június 13-án halt meg. Mit tudunk Páduai Szent Antalról? Kérlek szépen akkor, Bíborka, mondd el a történetét.
1: Páduai Szent Antalt az emberek szerte a világon a megtalált tárgyak, az eltévedt emberek, a szegények és a betegek védőszentjeként tisztelik.
0: Miért pont ő? Mit tett, amiért ennyien fordulnak hozzá ma is imáiban?
1: Szent Antal Portugáliában, Lisszabon városában született 1195-ben. Ez már nagyon régen volt, több mint 800 éve. Akkoriban egészen más volt a világ. Nem volt villany, angtó, sem internet, de egy valami ugyanolyan fontos volt akkor is, mint ma. Az, hogy valaki mit visz a szívében.
0: Mire vonatkozik ez, hogy mit visz a szívében? Tehát mivel van tele a szíve, szerintetek? Nóri.
2: Szeretettel.
0: Így van. És ez a páduai Szent Antal nagyon nagy szeretettel volt az emberek iránt. Pedig nagyon szerény volt, és mégis nagy szeretetet mutatott, és majd ki fog derülni, hogy miért. Fruzsi, te szerinted mit jelent az, hogy mit visz a szívében valaki?
3: Kedves volt, például segítette a szegényeket, és nagyon jól prédikált.
0: Így van, pontosan. Majd kiderül a történetből is.
1: Keresztségben a Fernando nevet kapta. Már gyermekként is komolyan vette a hitet, és gyakran olvasta a Szentírást. 15 évesen belépett az ágostorrendbe, majd később a ferencesekhez csatlakozott.
0: Nóri?
2: 1221-ben ferences lett, és ekkor vette fel az Antonius nevet.
0: Így van, köszönöm szépen. Miért lett ferences, szerintetek?
1: Mert mélyen megérintette őt néhány ferences szerzetes vértanúsága. Ő is olyan életet akart élni, amelyet teljesen Istennek szentel.
0: Ki volt az a szent, akiről tanultunk, aki megalapította a ferences rendet? Léna?
4: Assisi Szent Ferenc.
0: Így van, pontosan, és ő is gazdag fiatal volt, és mindent elhagyott, és Istennek szentelte az életét. Fruzsi említette az előbb, hogy nagyon jól tudott prédikálni. Elrejtett tudós volt. Miért mondom ezt szerintetek? Bíborka.
1: Antal rendkívül művelt volt, nagyon jól ismerte a Bibliát, és kiválóan tudott beszélni. De eleinte senki sem tudta, mennyire okos, mert alázatosan csendes volt. Egy nap azonban, amikor egy ünnepi alkalommal hirtelen senki nem vállalta a prédikációt, ő lépett elő. A beszéde annyira megrendítette a hallgatókat, hogy azonnal felismerte mindenki. Nem csak szent életű ember, de kivételes tanító is. Innentől kezdve hívták városról városra, hogy beszéljen az emberekhez.
0: Így van, tehát nagyon jó prédikációkat tartott, szerényen élt, de megtudták, hogy milyen szépen tud beszélni az Istenről, és innentől kezdve mindig sok városba hívták őt. A szeretet hirdetője lett, és a szegények védelmezője. Páduai Szent Antal szavai tömegeket mozgattak meg. Prédikációin több ezer ember gyűlt össze. Nem csak beszélt, hanem cselekedett is. Segítette a szegényeket, védte az özvegyeket, árvákat, és fellépett az igazságtalanság ellen. Sok csodát is tulajdonítottak neki. Ismerünk-e páduai Szent Antalnak egy-egy csodáját? Léna.
4: Igen. Egyszer például, amikor valaki kételkedett Jézus jelenlétében az oltári szentségben, Antal letérdez az oltári szentség előtt, és a legenda szerint még egy szamár is letérdelt vele együtt, elismerve Krisztust.
0: Így van, de nem csak a nagy csodák, hanem a kis figyelmességek és az emberség tette őt különlegessé. Mindig észrevette, ha valaki szomorú vagy éhes volt, és mindig segített. Miért segít megtalálni Szent Antal?
2: Szent Antal halála után hamarosan már szentként tisztelték, és sokan fohászkodtak hozzá, ha valamit elhagytak vagy elvesztettek. Az egyik legismertebb történet szerint egy fiatal szerzetes ellopta Antal imakönyvét, ami akkoriban kézzel írott, ritka kincs volt. Antal imádkozott, és a tolvaj rövidesen visszatért, bocsánatot kért, és visszaadta a könyvet. Ezután kezdték kérni Szent Antal közbenjárását elvesztett dolgok megtalálásában. Ma is gyakran imádkoznak hozzá. Szent Antal, kedves szentem, segíts, hogy megtaláljam, amit elvesztettem.
0: Jó, akkor ezt most gyakoroljuk és tanuljuk is meg. Szent Antal, kedves szentem, segíts, hogy megtaláljam, amit elvesztettem. És ezt, hogy megtanulod, és kérdező segítségét, ő közben jár értünk, és biztos, hogy megtalálod azt, amit elvesztettél. De nem csak a tárgyakat lehet megtalálni nála, sokan azt mondták, ő segít megtalálni a békét, a hitet, az utat Istenhez is. Nagyon fiatalon halt meg. Mikor, gyerekek? Léna?
4: 1231-ben, 36 évesen halt meg Páduában, Olaszországban. A temetésén több tízezren jelentek meg, ez ritkaság volt a középkorban. Egy évvel halála után szentté avatták, ami szinte példátlan gyorsaság az egyház történetében. A mai napig Páduában őrzik ereklyéit, és a bazilika, ahol nyugszik, zarándokhely emberek millióinak.
0: Így van, pontosan. És én jártam is ott Padovában, Olaszországban, és ereklye őrzi az ő állkapcsát, meg a nyelvét. A nyelve maradt meg éppen. Hát a művészi ábrázolásokon néha úgy látjuk, hogy a gyermek Jézus tartja a karjai közt. Ezt a képet életének egyik epizódja magyarázza, amely szerint egy vendéglátója titkon megleste, és azt látta, hogy a kisdeddel beszélget, tehát Jézussal beszélget. Sok képen lehet ezt látni, ezen a képen is, amit hoztam hozzátok ide a stúdióba, épp a gyermek Jézus tartja a kezében, ferences ruhában. De ábrázolják úgy is, hogy kezében liliumot tart. A lilium minek a jele, Léna?
4: Az önzetlenség és a tisztaság.
0: Így van. Tehát máskor a kezében, vagy a kebléhez szorítva eleven lángot tart, vagy búzakalászt, annak csodatételének emlékére, hogy egy alkalommal elűzte a veteményt ézsmáló madarakat, más alkalommal pedig ige hirdetésére összecsődült tömeg összetaposta a gabonatáblát, amely mégis dús termést hozott aratáskor. De legfőképpen ezen a képen láthatjuk úgy, ahogy szokták ábrázolni. Egyik kezében Jézus tartja a kis Jézust, másik kezében liliumot, háttérben pedig ott van a padovai bazilika. Érdekességek még Szent Antaltól. Luca.
2: A világ számos templomában van Szent Antal persely. Ide gyűjtik a hívek adományait a szegények megsegítésére.
0: Így van, köszönöm szépen. És még Fruzsi?
3: A mai napig szokás, hogyha valamit elvesztünk, gyorsan így szólunk, Szent Antal, segíts!
0: Így van, köszönöm szépen. Tehát megtanultuk, hogy Szent Antalhoz is lehet imádkozni, ha elvesztünk valamit, és ha van egy kis pénzünk, a szegényekre szálljuk, minden templomban van Szent Antal persely, megkeressük, és akkor be lehet dobni szépen. És azt tudjátok, hogy az eljut a szegényekhez. És akkor így segítünk mi is az egyházban. Gyerekek, előfordult-e már veletek, hogy elvesztettetek valamit, és imádkoztatok érte? Luca?
4: Igen, velem már történt ilyet, hogy elvesztettem valamimet, és imádkoztam, és megtaláltam a suliba például a talártárgyakba, hogyha ott vesztettem el.
0: Jaj, de jó. És akkor még lehet, hogy nem tudtad, hogy Antalhoz kell imádkozni, de most már tudjad, hogy akkor Szent Antalhoz nyugodtan lehet imádkozni. Nóri?
5: Nekem volt, hogy elvesztettem az egyik füzetemet, és kicsit később, amikor imádkoztam utána, megtaláltam.
0: Igen, nagyon jó. Én is nagyon sokszor szoktam imádkozni. Én Szent Zitához is, meg Szent Antalhoz is, és akkor meg szoktam találni általában az elveszett dolgaimat.

0: Nóri.
1: László 1870-ben született Dunakilitiben egy régi magyar arisztokrata család gyermekeként. Már kiskorától kezdve érzékeny volt mások szenvedésére, de fiatal éveiben még ő maga sem tudta, hogy mi lesz az igazi hivatása. A családja sokáig nem is számított rá, hogy orvos lesz, hiszen sokáig inkább a természettudományok, a gépek és a technika érdekelte. Később még teológiát és zenét is tanult, és az orvosi egyetem előtt rövid ideig filozófiával is foglalkozott.
0: Így van, köszönöm. Luca?
2: Végül mégis az orvosi hivatás mellett döntött, és 1900-ban megszerezte az orvosi diplomáját. Akkor kezdődött az az út, amely Isten szeretetében mások testi lelki gyógyítója lett.
0: Így lett ő a szegények orvosa. Melyik érzékszervünk gyógyításával foglalkozott Batthyány Stratmann László? Léna.
3: A szem.
0: Így van. Miután László édesapja meghalt, örökölte a családi birtokot, és ekkor úgy döntött, hogy saját kastélyában kórházat rendez be. Tehát a saját házát, a saját kastélyát úgy alakította ki, hogy odafogadta a betegeket, kórházat alapított.
4: Először Kitzében, Köpcsényben, ma Ausztriában, majd később Körmenden is létrehozott egy kórházat. Itt nem csak az arisztokrácia tagjait kezelte, hanem ami sokkal fontosabb, a legszegényebb embereket is teljesen ingyen. A környékbeli falvakból messzire jöttek hozzá betegek, mert tudták, hogy nem csak kiváló orvos, de kedves, odafigyelő ember is. Sokszor nem csak meggyógyította a betegeket, hanem ruhát, élelmet, pénzt is adott nekik. Még azokat is ellátta, akiknek nem volt pénzük gyógyszerre, sőt, a gyógyszereket is ő vásárolta meg nekik.
5: László azt vallotta, a beteg nem csak test, hanem lélek is. Ha a lelkét nem gyógyítom, hiába gyógyítom a testét. Ezért gyakran együtt imádkozott a betegekkel, keresztény könyveket adott nekik, és beszélgetett velük Istenről. Nem csak orvosként, hanem valódi lelki vezetőként, és ott volt az emberek mellett.
0: Nagyon fontos, ugye gyerekek, hogyha valaki beteg, akkor nem csak a gyógyítás a fontos, hanem a lelki gyógyulás is. Hogy szépen tudjon az a gyerek például imádkozni, vagy segítséget kérni a Jóistentől, és a gyógyulás testben és lélekben egyformán akkor hat. És László erre tette fel az életét, hogy mint vallásos emberként, családapaként nem csak orvos, hanem ilyen lelki vezető is, szinte mint egy pap. Persze ő nem volt pap, hanem orvos volt, de nem csak a testet, hanem a lelket is gyógyította. Elbeszélgetett az emberekkel, kiváltotta a gyógyszerét, például akik szegények voltak, azoktól nem kért pénzt, a műtétért például élelmet adott nekik, vagy például ruhákat adott nekik, úgyhogy segítette a szegényeket. Léna.
5: Nem csak kórházban élt példamutató életet, hanem saját családjában is. Feleségével, Mária Teréziával 11 gyermeket neveltek fel, és minden nap együtt imádkoztak, templomba jártak, hittan tanultak, otthon is. László saját kezűleg tanította a gyermekeit vallásra, és azt akarta, hogy ne a gazdagságban, hanem a szolgálatban és a szeretetben lássák az élet értelmét.
0: Szigorú édesapa volt, de szeretetteljes, és mindig a példamutatásban hitt. Gyermekeinek gyakran mondta, a jóság nem hangos szó, hanem halk cselekedet. Utolsó évei és boldog ávatása. Tehát ő még nem szent, csak boldog, de a boldog ávatás az a szenté avatásnak az első lépcsőfoka. Élete végén súlyos betegséggel küzdött. Szenvedéseit türelemmel viselte, és sosem panaszkodott. Halál előtt is így imádkozott. Uram, ha neked így tetszik, legyen meg a te akaratod. 1931-ben fiatalon 61 évesen halt meg. Halála után sokan imádkoztak közbenjárásáért, és több gyógyulás is történt, amit neki tulajdonítottak. 2003-ban Szent II. János Pál pápa boldoggá avatta őt, és azóta a hívek Boldog Batthyány Stratmann Lászlóként kérik közbenjárását. Különösen a betegek és az orvosok védő szentjeként tisztelik őt. Érdekességek róla.
5: Minden nap szentmisén vett részt, még akkor is, ha korán reggel operált. A műtétek előtt mindig imádkozott.
1: Saját magának nem fizetett orvosi díjat, így gyakran a saját vagyonából tartotta fenn a kórházat.
4: Az emberek még halála után is levélben írtak neki kéréseket, mert úgy hitték, ő az égben is meghallgatja őket.
0: Így van, a közbenjárás.

0: kérték halála után is. Kiknek a védőszentje tehát Szent Medárd? Fruzsi.
1: A méhészek.
0: Így van. Luca?
2: Munkások védőszentje.
0: Így van, pontosan. Nóri?
3: Meg még a napszámosaké is.
0: Így van, köszönöm szépen. Aztán Páduai Szent Antal, kinek a védőszentje?
4: A megtalált tárgyak, az eltévedt emberek, a szegények és a betegek védőszentje.
0: Így van. Batthyány Stratman László, kiknek volt az orvosa?
5: Szegények.
0: Így van, szegényeknek az orvosa. Műsorunk végezetével pedig mondjunk el egy imát Páduai Szent Antalhoz.
4: Imádság Szent Antalhoz. Megtört és alázatos szívvel fordulok hozzád, szomorúak vigasztalója, Szent Antal. Térdre hullva kérlek, tekints szenvedéseimre, s ama súlyos keresztre, amelyet hordozok. Jöjj segítségemre, aki mindenkin segítesz, ha hozzád folyamodik. Könyörög érettem Krisztus úrunknál, Szent Antal, aki hűszolgája vagy.
6: Mit tagadhatna meg ez az igazságos bíró te tőled, bizalmas barátjától? Azért erős párt fogom, arra kérlek, eszközöld ki mindenek előtt bűneim bocsánatát, hogy a kívánt segítséget bajomban annál könnyebben elnyerhessem. Nyerj meg hallgatást ügyemben, hogy a szentjeiben csodálatos Istent itt, e földön, s az örökké valóságban dicsérhessem és magasztalhassam.
7: Ámen.
8: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
7: Mindörökké. Ámen.
9: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egrész Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23:25-től megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Nem fogjuk elfelejteni, amit az előző kormány tett a védtelen gyermekek ellen, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtt. Magyar Péter közölte, 1 milliárd forintos kártalanítási és kártérítési alap létrehozásáról fog dönteni e heti ülésén a kormány a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedőknek. Elmondta azt is, a szociális és családügyi miniszter a nap folyamán több gyermekvédelmi vezetőt menesztett, emellett a kabinet miniszteri biztos nevez ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazás ügyek kivizsgálására. Felülről nyitott költségvetést ígért a gyermekvédelem számára a kormányfő, hangsúlyozva, ha több szakemberre, új férőhelyekre lesz szükség, lesz rá forrás. A gyermekvédelemben dolgozók bérrendezésének szükségességéről is beszélt. Válaszként a Fidesz és a KDNP felszólalói az elmúlt 16 évben a területen elért eredményeket sorolták fel, egyetértve azzal, hogy további pénzek kelhetnek a területre, a gyerekekkel kapcsolatos bűncselekményeket pedig a lehető legnagyobb mértékben büntetni kell. A héten korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be Görög Márta igazságügyi miniszter az országgyűlésnek, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz, írta a kormány a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a tervezett előterjesztés több területet is érintene, az igazságszolgáltatás függetlenségét, a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítását, az integritás hatóság jogosítványainak bővítését, az összeférhetetlenségi szabályok szigorúbbá tételét, valamint a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát. Hazahozzuk az uniós pénzeket, megkezdjük Magyarország újjáépítését, olvasható a bejegyzésben. Megtartották a második állománygyűlést a külügyminisztériumban. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, közölte Orbán Anita a Facebook oldalán. A tárcavezető ismertette, Varsóban új lendületet adtak a magyar-lengyel párbeszédnek, megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, Helsingborgban megerősítették a szövetségi elkötelezettségünket a NATO-ban, és több európai partnerrel is érdemi tárgyalásokat folytattak. A jelenlegi biztonsági környezetben kiemelten fontos az európai együttműködés erősítése, a védelmi képességek fejlesztése és a közös fellépés azokkal a kihívásokkal szemben, amelyek kontinensünk stabilitását és biztonságát veszélyeztetik, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus ismertette, Cipruson tartják az Európai Unió védelmi minisztereinek informális találkozóját, ahol áttekintik az Európa biztonságát érintő legfontosabb kihívásokat és feladatokat. Magyarország és Franciaország egyaránt érdekelt a kétoldalú politikai és katonai kapcsolatok további erősítésében, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán, miután Cipruson tárgyalt Catherine Vautrin francia védelmi miniszterrel. Nyitottak vagyunk a jövőbeni katonai együttműködések bővítésére, valamint a stratégiai szintű katonai tanácsadás elmélyítésére, írta Ruszin Szendi Romulus. Légi veszélyre adott ki riasztást a lett hadsereg az Oroszországgal és Fehér Oroszországgal határos régiókban, és arra kérte a lakosságot, hogy maradjanak otthon. A Reuters hírügynökség szerint legalább egy Oroszország felől érkező drón behatolását erősítették meg Lettország légterében, amelyet a NATO repülőgépei később lelőttek. Később kiderült, Moldova légterét is megsértette egy drón. Donald Trump a támadások azonnali leállítására szólította fel Izraelt és Iránt. Az amerikai elnök True Social internetes közösségi oldalán nem sokkal később egy másik bejegyzésében azt írta, Izrael és Irán egy azonnali tűzszünet lehetőségét keresi, valamint azt hangoztatta, hogy a békéről szóló egyeztetések a történtek ellenére folytatódnak. Egyben megismételte, hogy az amerikai blokád Irán ellen teljes mértékben érvényben marad, egészen addig, amíg végső megállapodásra jutnak. Mecsert Tamás rendőrdandártábornokot bízta meg mától az Országos Rendőrfőkapitányság vezetésével a miniszterelnök, tájékoztatta a belügyminisztérium az MT-t. Magyar Péter a belügyi tárcavezető előterjesztésére egyúttal visszavonta Balogh János rendőr altábornagy Országos Rendőrfőkapitányi vezetői megbízatását. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, a Tiszató környékén, illetve a Dráva mentén folytatódik a szúnyoggyérítési program. A szakemberek a tenyésztőhelyeken egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez kizárólag a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan, ez a használt biológiai módszer lényege. Végül az időjárásról. Holnap fátyolfelhők szűrik majd a napsütést, csapadék egyelőre nem hullik, megélénkül a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 12-14, napközben általában 29-30 fok körül alakul. Szerdán azonban érkezik egy hideg front, amely talán nem csak lehűlést, de esőt is hoz. Híreinket hallották.
2: Reklám. Megjelent az új ember június 7-ei száma, a tartalomból. Mindenért hálát adtam, és mindenre fel voltam készülve. Erdő Péter bíboros, prímás a betegségéről és a gyógyulásáról. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. A Szent Atya beszéde első enciklikájának bemutatóján. A magyar társadalom gyerekcentrikus. Beszélgetés demográfiai kérdésekről Rosta Gergely szociológussal. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
3: Reklámot hallottak.
6: Műsorajánló.
7: A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Szabó József atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.
5: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Műsorunkban a digitális böjtöt értékeljük, amit az Egri Érseki Szent József kollégiumban hirdettek meg a diákoknak. A kihívás célja az volt, hogy a fiúk csökkentsék a napi átlagos 6-8 órás képernyőidőt. Vendégeink Kun Róbert és Faragó Dániel nevelőtanárok, valamint a nyertes csapatok közül a Gárdonyi Géza Ciszterci gimnáziumból Racsek Zoltán 11. I, Bodnár József Zalán 10. A, Vajda Csongor 11. A és Bakos Boldizsár 11. A osztályos diákok, kollégisták. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
9: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
10: Mindenekké, amen!
8: Szeretettel köszöntelek benneteket a Szent István Rádió mikrofonjánál. Újra itt vagyok az érseki Szent József kollégiumban, Egerben. Itt beszélgetünk most már a digitális böjtnek a kiértékeléséről. A digitális böjtöt a kollégistáknak a nagyböjti időszakra hirdették meg itt a kollégiumban. Ahogy ti fogalmaztatok az előző riportban, kihívásként gondoltatok, kihívásként tekintettetek erre a böjtre. Először Kun Róbert tanár úrhoz fordulok, hogy tekintsünk vissza röviden erre a digitális böjtre. Miért kezdeményeztétek?
11: Volt egy konferencia, amit a Katolikus Pedagógiai Intézet szervezett, és ott a Pöltő Lákos, illetve több szakember jelent meg, és ez adta az inspirációt, hogy itt a kollégiumban is kellene szervezni egy olyan rendezvényt, egy versenyt, amivel tudjuk a diákoknak a képernyőjét csökkenteni, és így született meg a gondolat. Tulajdonképpen a tantestület segítségével sikerült megalkotni a versenynek a szabályzatát, illetve kialakítani ez ebben az évben a végleges formáját a versenynek.
8: Kettőfős csapatok voltak, most a résztvevők jelentkezők közül négyen is, négy diák is itt van a körünkben, de mielőtt rátérünk arra, hogy ők konkrétan hogyan csökkentették a képernyő idejüket, Faragó Dániel nevelő tanárhoz fordulok, hogy az előző beszélgetésben említettük azt, hogy voltak heti találkozások. Ezeknek mik voltak az eredményei? Miért volt ez jó, hogy a fiúkkal heti rendszerességgel beszélgettetek a digitális böjtről?
12: Folyamatosan tudtuk egymással egyeztetni az eredményeket, a nehézségeket, amik fölmerültek menet közben. Az egyik résztvevő, aki egyébként most itt ül az asztalnál, közel volt a feladáshoz úgy a vége felé, és ezt ő ott el is mondta. Én bízom benne, hogy a csoport tudott neki olyan támogatást nyújtani, hogy talán annak is köszönhető volt, hogy kitartott, és végig benne maradt a versenyben. Aztán nagyon érdekes jelenet volt. Egy másik résztvevő, aki szintén itt ül, nem tudott az egyik alkalmon megjelenni, és írt levelet. Azt felolvastuk a csoportnak. Kiemelném, hogy a levelet írógéppel írta, nem telefonon és nem számítógéppel, hanem valódi írógépet szerzett be. Tehát a digitális böjtből már egy analóg világ felé léptünk át az ő esetében, úgyhogy voltak ilyen kuriózumnak számító eredmények, azon kívül pedig nyilván egymást támogattuk, meg hát ugye a felmerülő útvesztőkben igazodtunk el, így segítve egymást. Ezek voltak a heti találkozóknak a legérdekesebb, meg a legkézzelfoghatóbb eredményei.
8: Újra visszafordulok Kun Róbert tanár úrhoz. Tegnap volt az eredményhirdetés. Milyen eredmények születtek?
11: 7-2 fős csapat vett részt rajta. Főleg 10.-11. évfolyam, illetve ami nagyon jó, pozitívan vettük, hogy egy kis gimnazista diákunk is csatlakozott hozzá. Itt megjelent 4 fő diákunk közül, ők az első 2 helyezést elért csapatnak a tagjai. Csináltunk egy részletes statisztikai eredményt, amiben tulajdonképpen benne van az összesített képernyőidő. Mértük külön, hogy mi az, amit naponta hasznos időként eltöltenek, amit Teamset jelent, vagy aki Kressz vizsgára készül, azokat levontuk belőle, és utána vontunk egy heti képernyő átlagot, illetve mértük azt, hogy melyik volt az adott héten a legkevesebbet használt képernyőidő, illetve a legtöbbet használt képernyőidő. A gyerekekkel ezt tájékoztattuk róla, közösen megbeszéltük az eredményeket, és ez alapján ki tudnám emelni, hogy volt például napi képernyőidőben, ami a legkevesebb volt, 43 perc, ami nagyon kiemelkedő, de több diákunknak sikerült a napi képernyőidőt 1 óra alá csökkenteni. Összidőben is el lehet mondani, hogy mértük előtte a heti képernyőidőt, és utána, hogy változott-e valami, mert nyilván az volt a fő cél, hogy az előző héthez képest kevesebbet használják a telefont. Összességében elmondható, hogy a diákoknak a nagyobb részének sikerült csökkenteni a heti képernyő idejét, az itt megjelent diákoknak meg különösen jelentősen visszaesett a képernyő ideje.
8: Említetted azt, hogy 43 perc volt a legalacsonyabb napi képernyőidő, de mielőtt elkezdődött a böjt, mennyit használták naponta vagy hetente a diákok a telefont?
11: Heti képernyőidőt tekintve például 33 óráról lecsökkent 18 órára, vagy például valakinek 47 óráról 34 órára, illetve itt megjelent diákoknak volt olyan 48 óráról lecsökkent 18 órára, illetve 44 óráról 16 órára. Tehát azt gondolom, ez egy jelentős csökkenés, és ez volt a cél, hogy ilyen mértékben tudjuk csökkenteni, és hogy más elfoglaltságot találjanak, illetve hogy ők is rájöjjenek a saját napi életükből, illetve a napi telefonszámokból, hogy el lehet tölteni másra is az idejüket.
8: Igen, és akkor most fordulok így a körünkben lévő négy diákhoz. Józsik, visszatekintetek a 40 napos bőjti időszakra. A ti viszonyotok hogyan változott ehhez a digitális bőjthöz?
13: Hát az én viszonyom a bőjthöz az változó volt, tehát hogyha felírnánk, akkor nem egy konstans függvényt kapnánk, hanem változó volt, amikor könnyebb volt, amikor nehezebb, de mindig a cél lebegett a szem előtt, hogy akkor tényleg ez egy plusz értéket tudok saját magamnak adni, és lefejlődni tudok.
14: Enyém is változó volt. Tanár már említette, hogy volt egy srác, aki fel akarta adni, az én voltam, mert igazából hát nagyon elegem lett, aztán így kiingásom volt március közepe felé, de aztán rájöttem, hogy hát nem kéne feladni, már egyszer belekezdtem, és úgy döntöttem, hogy végigviszem, és végig sikerült vinnem, és oda sikerült érni József fel a második helyre, mert így büszke vagyok, hogy emiatt nem tudtam feladni.
8: Tehát a ti csapatotok, Józsival voltál egy csapatban, ti lettetek akkor a második?
14: Igen, mi lettünk a második helyzet ebben a versenyben.
8: Ehhez gratulálok. Az előző beszélgetéskor Csongor nem volt itt, de most örülök, hogy te is itt vagy. Neked így hogy változott akkor a viszonyod a bőjthöz, a digitális bőjthöz?
14: Nekem szerintem nagyon ilyen jó dolog volt, hogy egy ilyen új dolgot kipróbálhatunk, és én nagyon motiváltan indultam neki magánk az egész ilyen kihívásnak. De ahogy teltek nyilván a napok, hetek, kicsit azért lejjebb ment ez, és nekem is kellett talán ez a kis képernyőidő talán, de amúgy szerintem nem volt ott túl nehéz, és nem volt semmi rossz benne.
15: Én az elején hatalmas nagy motivációval indultam neki ennek, és elképesztő eredményeket tudtam hozni, úgy, mint a csapattársam is, de a böjt végére ez a motiváció egy kicsit enyhült, meg így a böjt közben is voltak ilyen kicsit magasabb képernyő idős napok, de összességében nagyon jól tudtam tartani, és ahogy Csongor is mondta, szerintem se volt annyira nehéz, mint ahogy az elején ebbe belegondoltunk, és nagyon örültem, hogy így csapatba ketten végig tudtuk csinálni, és egy tökéletes idővel ott tudtunk lenni az első helyen.
8: Igen, akkor Boldizsár és Csongor voltak egy pár, mert ugye elhangzott, ugye párban versenyeztetek, hát nem is verseny volt, hanem inkább kihívás, hogy ti fogalmaztatok, akkor most maradok itt. Mik voltak azok az alkalmazások, amiket ugye kevesebbet használtatok, vagy esetleg tényleg teljesen töröltetek, és most már így a bőjt után sem töltöttetek le újra a telefonra?
15: TikTokot a bőjt ideje alatt letöröltem, de sajnos vissza is került a telefonomra a bőjt után. Még a játékokat töröltem a telefonomról, de azokat a játékokat most már tudtam csökkenteni. Természetesen azokat is folytatom, de csökkent a bőjt ideje alatt az a Instagram volt, és annak is sikerült nagyon leredukálnom az idejét.
14: Nekem is első szempont a TikTok volt nyilván, mert az elég befolyásoló tényező volt, meg a Netflix, az HBO, tehát ahol általában sorozatokat néztem, azzal kellett kicsit megküzdeni, de szerintem sikeresen meg tudtam ezt csinálni.
8: És most így a bőjt elmúltával is maradtak letörölve ezek az alkalmazások?
14: Nem igazából, de attól függetlenül szerintem nem lépem túl a határt, szóval megpróbálom még azért korrekt időtartamban tartani magamat, de igen, már visszakerültek.
8: De akkor ez azt jelenti, hogy szabtál magadnak valamilyen időt, hogy mondjuk mennyit nézel filmet, sorozatot?
14: Igen, persze, mert próbáltam valami olyan is eltölteni az időmet, amivel tanulhatok is, és tényleg jó is nekem, nem csak például, hogy nézem a képernyőt egész nap.
16: Én is ugyanúgy a TikTokot töröltem le, Instagramot és a YouTube-ot pedig nem használtam olyan sokszor, de úgy miután elmúlt ez a digitális bőjt, utána visszatöltöttem egyébként a TikTokot, úgyhogy sokat is használtam egyébként otthon, de utána sikerült újra letörölnem, szerintem úgy pont ma, vagy tegnap újra letöröltem, és erőt tudtam megint venni magamon, és sikerült letörölni, és is reménykedem abban, hogy ugyanúgy vissza tudok állni abba a kerékvágásra, mint így a digitális nagybőjt alatt, hogy nem telefonoztam annyit, és azt a felszabaduló időmet másra is tudtam használni, ami volt.
8: Igen, erre majd még rátérünk, de még akkor Józsit is megkérdezem, hogy akkor nálad is a TikTok volt a legerősebb veszélyforrás?
13: Egyébként igen, számomra is az volt a legnagyobb kísértés, hogyha így nézzük. Ez személyes büszkeség annak, hogy volt olyan hét, amikor 5 percet használtam mindössze. De egyébként én nem töröltem le semmit a telefonomról, hanem inkább azt a lehetőséget választottam, hogy a telefonom olyan funkció, hogy tudom korlátozni az időt, meddig tudom használni egy nap. Én például a TikTokot is 1 órára korlátoztam, és sok más alkalmazásnál is így tettem.
17: Így felszabadult mindenkinek ideje, szabad idő szabadult föl, azáltal, hogy kevesebbet használtátok a képernyőt, a telefont. Mire fordítottátok ezt az időt? Az előző beszélgetésben ugye elhangzott az, hogy olvastatok sokat. Józsi, te mire használtad föl?
13: Én is többfajta módon töltöttem az időmet, én is olvastam, 2 könyvet is sikerült elolvasnom. Anselm Grüntől a Bölcs című könyvet, és Tremmel Flóriántól a Retorika és igazságszolgáltatást. De egyébként a többi időmben például volt olyan, hogy pont azért, hogy ne használjam a telefont, tehát például ne esek olyan kísértésbe, úgymond, hogy akkor mégiscsak hogy tovább menne, például elmentem dupla testnevelés óra, ami nekem nem kötelező lett volna, mert nekem más napom van, de elmentem egy focizni például az osztálytársaimmal.
16: Én is olvastam, kiolvastam 2 könyvet, az egyik José Mourinho-nak volt a könyve, és őróla írták, Közelkép az volt a címe, másik pedig David Goggins-tól volt a Nincs hatalmat felettem. Az ilyen, hát inkább motivációs könyvnek mondanám, és én még a tanulás mondanám egyébként, hogy úgy érzem, hogy amikor le volt törölve a TikTok, meg ugye odafigyeltünk erre, hogy tényleg ne legyen annyi a képernyő, de a tanulásom sokkal koncentráltabb volt, mint most, oda tudtam rá figyelni, és akkor el kellett menni stúdiumra, akkor nem a telefonomat nyomkodtam, hanem tényleg elővettem a tanulnivalót, és tanultam, és most ugye azt vettem észre, hogy mivel ez már nincs, akkor így sokkal, hát szétszórtabbnak mondanám magam itt tanulás terén, igaz már itt az év vége, aztán már nincs sok kedv ehhez, de akkor is azt mondanám, hogy ha visszatérnék ehhez, akkor szerintem ugyanúgy tudnám folytatni így a tanulást is, mint akkor.
17: Tehát az elhatározás az kell.
16: Igen, igen, a elhatározás, igen.
17: És ezt a két könyvet mi alapján választottad ki? Ajánlotta valaki?
16: Az egyiket a barátomtól kaptam, hogy cseréltünk egy könyvet, a másikat pedig még karácsonyra kaptam, és így jött ez a, pont ez a lehetőség, hogy digitális nagybőt, és akkor tudtam könyvet olvasni igazából.
17: Csongor, te mivel töltötted a felszabaduló idődet?
18: Én is olvastam egy könyvet, Stephen King-től azt olvastam, és én erre azért vagyok nagyon büszke, mert ezelőtt nem nagyon olvastam, és nem is akartam volna, és szerintem ez nagy előrelépés volt, hogy rávettem magam az olvasásra, és rájöttem egyébként arra, hogy egy hasznos és jó dolog. Emellett persze nyilván pingpongoztunk például Boldival is nagyon sokat, és mi is fociztunk mindig, szóval igen, mi is sportoltunk még mellette.
15: Én is olvastam, nekem sikerült 3 könyvet is kiolvasnom a Bölt ideje alatt. Az olvasás az még a mai napig is megvan, és nem is szeretnék róla letenni. Igaz, hogy most egy kicsit kevesebb időt fektettem az olvasásba, de attól még ugyanúgy megmaradt. És én a pszichológiai könyveket olvastam. Az egyiknek a címe, amit először olvastam, az a pozitív gondolkodásról szólt. A második a változás pszichológiája, és a harmadik az pedig a társalgás. És még emellett, ahogy Csongor is említette, pingpongoztunk együtt, és sportoltunk együtt, és együtt próbáltunk programokat tervezni, hogy ne a képernyő előtt lógjunk, hogy mindenki olvasott, egymást motiváltuk ebbe az olvasásba, és nem csak akik itt ülnek az asztalnál, hanem egy másik résztvevő is elkezdett olvasni, és könyveket vásárolni, és neki is ez még a mai napig megmaradt.

0: két fős csoportban volt ez a verseny. Ez mit jelentett nektek? Tehát tudtátok akkor egymást húzni előre? Motiváltátok egymást, Csongor?
1: Igen, szerintem nagyon sokat számíthatott ez is, hogy azért tudtunk számítani valakire, aki ott volt velünk. Nem éreztem magam annyira motiváltnak például, vagy nem éreztem úgy, hogy ennek így kéne lennie, akkor a másik rám tudott szólni, vagy segíteni abba, hogy de amúgy ez egy nagyon jó dolog, és hogy ezt hasznosan miért csináljuk. Szóval szerintem nagyon jó volt az, hogy alapból így csapatban voltunk.
2: Igen, szerintem is ez volt a legjobb ebben az egészben, hogy nem egyéni versenyek voltak, vagy kihívások, hanem csapatban, és így a csapattársammal mindig figyelmeztettük egymást, és tudtuk motiválni.
3: Ugyanezt mondanám, ezt a motivációt, hogy ugyanúgy tudtuk mi is motiválni egymást, és én emlékszem volt olyan, hogy kérdeztem, talán első hét volt egy másik, hogy Józsefnek mennyi volt a képernyőidője, aztán mondta, hogy kicsit sok volt, rászóltam, hogy akkor tényleg figyeljen oda rám, mert hát nem is versenyem, kihívásnak mondtuk, meg önfegyelem leginkább arra vezetett ez a kihívás, úgyhogy szóltam rá, volt, hogy többször, hogy figyeljen oda, aztán mi segítettük egymást, meg tudtuk motiválni, aztán erre igazából büszke vagyok, meg én azt mondanám, hogy volt egy nap, amikor mentünk le stúdiumra, és akkor négyen voltunk ment a szobába, és mind a négy fő benne volt ebbe a digitális bőjtbe, és ketten beszélgettünk Boldizsára, a Csongorék meg könyvet olvastak, és akkor tanár úr belépett a szobába, és mondta, hogy milyen büszke volt ránk, hogy látta, hogy nem a telefon nyomkodtuk, hanem egyes emberek, ugye mi beszélgettünk, meg könyvet olvastak, és mondta, hogy azt meglátta, és a mi hatásunkra törölt le ő is játékot, és ez ilyen, hát ilyen büszkeséggel töltött el amúgy, hogy mi is hatást tudtunk tenni tanár úrra, és hogy örült nekünk, hogy ezt ilyen komolyan tudtuk venni ezt az egészet.
0: Igen, mert nagyon fontos az, de közben jövök Józsihoz, hogy ugye a személyes kapcsolatok meglegyenek ember és ember között, tehát hogy ne mindig a monitort, a telefont nézzük, hanem nézzünk egymás szemébe, és egymással tudjunk beszélgetni. Nálad mit jelentett ez, hogy kettesével voltatok végül, és akkor párban?
4: Én is örültem, hogy párban voltunk, mert a motiváció, amit ő is kiemelt, hiába, hogy mondjuk ebben a csapatban én voltam a kicsit rosszabbul teljesítő fél, de mondjuk, hogyha ezt egyéniben nézzük, akkor ő sokkal jobb eredményeket ért volna el, de a személyes érdeméből semmit nem veszel. De én örültem neki, mert így tényleg a motiváció miatt.
0: Folytatjátok ezt a digitális böjtöt? Legalábbis törekedtek rá?
4: Nem is olyan drasztikus formában, mint amikor ezt elkezdtük, de igen, szeretném, tehát fokozatosan én úgy tervezem, és nagyon várom, hogy jövőre is legyen ez a kihívás, mert amit például itt mondtam, az 5 perces TikTokot el tudtam élni, hogyha én úgy vettem észre, hogyha azt jobban tudtam volna azon a héten a bevett gyakorlataimat folytatni, akkor például ez egész évben jobban sikerült volna, és ezért várom, hogy egy ilyen alkalom legyen.
3: Próbálom én is valamennyire ugyanúgy korlátozni magam, nyilván nem annyira, mint amikor a digitális nagybőjt volt, de valamennyire azért igyekszem, mint ahogy mondtam, letöröltem a TikTokot újból, amit visszatöltöttem, ennek tudok örülni amúgy, aztán én próbálom ugyanúgy tartani, még ha, ugye mondtam, nem is annyira, de valamennyire azért korlátozni magam ebbe a telefonhasználatba.
1: Igen, tehát én is próbálok nyilván azért odafigyelni arra, hogy ne ugorjon meg nagyon drasztikusan ez a szám, de nyilván nem akkora erővel, de próbálok azért én is odafigyelni arra, hogy ne legyek egy képernyőfüggő, és ne csak a telefon előtt üljek például egész nap, hanem azért nyilván megmaradjanak ezek a jó dolgok, amiket előbb beszéltünk.
2: Próbálom én is csökkenteni minden nap a képernyőidőt, eszembe van minden nap. Ez több-kevesebb sikerrel is sikerül, főleg a hétvégéken szoktam elcsúszni a képernyőidővel, de itt kollégiumban amúgy szerintem sokkal egyszerűbb ezt tartani. Sajnálom, de nem tudom annyira lekorlátozni néha, mint amennyire szeretném a képernyőidőt.
0: Igen, de hát már a szándék az nagyon sokat jelent, és nagyon fontos az, ahogy már az is itt részben elhangzott, hogy azért mindenről tegyünk tanúságot. A hitünknek a tetteinkben kell megnyilvánulnia, tetteinkben is meg kell nyilvánulnia. Hogy tettetek-e például erről tanúságot akár osztálytársaknak, akár családtagok, hogy fogadták ezt, hogy észrevették rajtatok, hogy úgymond esetleg közvetlenebbek vagytok, nem mindig a telefonnal a kezetekben lógtok?
2: Persze, természetesen én meséltem a barátaimnak is, meg ők is kérdezték, hogy nincsen nálam telefon. És akkor meséltem nekik ugye erről a nagybőjtről, és természetesen a szüleim is tudtak róla. Meséltem nekik róla, és anyukám rendszeresen is figyelmeztetett otthon. Ez a kötelességem, és hogy betartsam.
1: Én is meséltem szüleimnek, barátaimnak erről az egészről. Hát szüleim nagyon büszkék voltak arra, hogy beleláttam egy ilyenbe, egy ilyen kihívásba esetleg. Hát a barátok meg hát nem nagyon vették komolyan, vagy nem értették először, hogy én miért csinálnám ezt, vagy hogy miért kezdenék egy ilyenbe bele, de legalább én büszke vagyok arra, hogy kipróbáltam és részt vettem egy ilyenbe.
3: Beszéltem én is otthon a szüleimnek, meg itt az osztálytársaimnak, és kérdezték, hogy hogy bírom ugye egész napi telefon nélkül, meg még iskola után is. Aztán mondtam, hogy ugye van ez a digitális nagybőjt, és muszájtartalom, meg önfegyelem igazából, és sokan nevettek rajta egyébként, de így is komolyan tudtam venni, meg többször kérdezgették egyébként, hogy hogy működik, meg hogy tartjuk-e még, meg meddig tart ez, hogy amúgy több osztálytársamat érdekelt egyébként, de voltak, akik nevettek is rajta, meg így furcsálták.
0: De az a lényeg, hogy te kitartottál.
3: Igen, kitartottam, sikerült.
4: Hát igen, én is meséltem osztálytársaimnak is, családtagomnak is. Például édesanyámnak körülbelül a második hét közepén meséltem erről, és akkor nekem egy nagyon nagy löketet adott, egy tartalmas beszélgetést folytattam, és akkor úgy tényleg jó motivációt tudott adni. Osztálytársamnak is mondtam, a fogadtatás az vegyes volt, senki nem negatív véleményt formált róla, volt, akik furcsálták, és pedig volt, akire beszélgettem erről, és azt mondta, hogy neki egyébként örem is terekedik, és úgyis körülbelül 3 óra körül van átlagban egy napi képernyő ideje.
0: Megosztod velünk, hogy édesanyád mivel motivált?
4: Hát beszélgettünk sok mindenről abban a beszélgetésben, de például hogy magáról a felismeréséről, hogy egyetlen kell telefonfüggő, mert sokan elgondolkozunk ezen, hirtelen rávegyük azt, hogy nem vagyunk azok, mert nem gondolkozunk ezen soha jobban, de aki nem tudja meg, vagy nem próbálja, hogy milyen nélküle, az soha nem tudja, hogy milyen, hogyha azzal van együtt konkrétan. Tehát aki nem tudja, milyen a szabadság, az nem tudja, milyen a börtön.
0: Akkor az eredmények alapján Vajda Csongor és Bakos Boldizsár voltak egy csapatban, ti lettetek az elsők, és akkor azt megosztjuk a kedves hallgatókkal is, hogy Boldizsár, ő mielőtt a bőjt elkezdődött, átlagban heti 48 órát használta a telefonját, vagy a képernyőt, Csongor pedig heti 44 órában, és ez sikerült nekik lecsökkenteni. Boldizsárnak heti átlagban 18 órára, Csongornak pedig heti átlagban 16 órára, és ezzel lettetek ti az elsők. Ehhez gratulálok. És a másik páros pedig akkor Bodnár József és Racsek Zoltán voltak. Racsek Zoltánnak a bőjt előtt 33 óra volt a heti képernyőideje, Józsinak pedig 47 óra volt, és ők pedig, Zoli, ő 18 órára csökkentette heti átlagba, Józsi pedig 34 órára, igen, és akkor ezzel értétek el a második helyezést, ugye a 7 csapat közül. Ehhez is gratulálok, és akkor most fordulok Faragó Dániel tanár úrhoz, hogy mivel jutalmaztátok a diákokat.
5: Minden résztvevő tárgyutalomban részesült, azon kívül pedig az első 3 helyezett élményt kapott, amit ugye még nem fogyasztottak el, de egy közös vacsorát majd egy általuk kiválasztott egri étteremben fogyaszthatnak el.
0: Még egyszer gratulálok nektek ehhez, és kívánom, hogy próbáljátok meg tovább is tartani ezt a képernyő időcsökkentést, törekedjetek erre, és minél többet beszélgessetek egymással, és mozogjatok, mert szerintem ezek is nagyon fontosak, nyilván a lelki dolgokkal is kell, hogy foglalkozzunk, de hát amikor egymással beszélgetünk, akkor biztos, hogy szóba kerülnek ilyen dolgok is, lelki dolgok is. Így értékeltük akkor a Érseki Szent József Kollégium digitális bőtjét. Köszönöm nektek a beszélgetést, dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Mindörökké, amen!

0: remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
1: Kedves hallgatóink! Műsorunkban az Egri Érseki Szent József kollégiumban meghirdetett digitális böjtöt értékeltük. Kun Róbert és Faragó Dániel nevelőtanárokkal, valamint Racsek Zoltánnal, Bodnár József Zalánnal, Bakos Boldizsárral és Vajda Csongorral, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium diákjaival, kollégistákkal beszélgettünk. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
0: A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
2: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
3: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
4: Világszintű elismerésekben, Grand Prix nagydíjban, Aranyember díjban és hát meghívásokban bővelkedő Vox Mirabilis kamarakórus művészeti vezetőjével, karnagyával, a magyar kultúra lovagjával, Zemlényi Katicával beszélgetek a következő percekben. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek, köszönöm a tegezés lehetőségét, és hát szívből gratulálok ezekhez az elismerésekhez, amelyeket így az elmúlt években, vagy mondhatom azt, hogy évtizedekben, mint te, mint pedig a kórus magáénak tudhat. Hogyan indult ez az út, milyen lépcsőfokok vezettek addig, hogy ennyire színes, gazdag, és hát gondolom tele van a naptáratok, ennyire sok rétűben megmutathatjátok a tehetségeteket szerte a világon.
5: Először is köszönöm szépen a meghívást, és nagyon örülök, köszöntöm a hallgatókat is, ez számomra megtisztelő, hogy elmondhatom, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, mit csinálunk. Évtizedekről még nem beszélhetünk, hiszen a Vox Mirabilis kamarakórus 15 éves összesen, és nekem nagyon sok elődöm volt, akire felnéztem, karvezetők, kórusvezetők, karnagyok, és én úgy szerettem volna, hogy egy olyan kórust kialakítani, ez a mottóm is, hogy nem csak kórus. Amellett, hogy nagyon elkötelezettek a kórustagok, nagyon tisztán, szépen énekelnek, képzik saját magukat, és egy nagyon komoly hangképzés van a kórusban, amit én tartok, és sokszor hívok segítséget ehhez. Ez vezethetett talán oda, hogy most ilyen eredményeket értünk el. Én szerettem volna egy más típusú kórust létrehozni, ami elsősorban közösség, és akik elsősorban összetartanak, és nem csak egy csapat, aki összejár énekelni, és magas szinten énekel, hanem egymás segítik, és mindenféle egyéb társadalmi megmozdulásban, jótékonyságban részt vesznek. Viszont kiválogattam azokat a komoly énekeseket, akik erre elköteleződtek, nem azokat, akik profin énekeltek, hanem azokat, akik erre elköteleződtek. Mi kamarakórus vagyunk, tehát 30 maximum a létszámunk, de nagy kórusként is meg tudunk jelenni, hiszen most már lehetővé teszi az elvégzett munka, hogy nagyon komoly nagy műveket is elő tudjunk adni, akár kisebb létszámmal is.
4: Ha jól értem, nem profi énekművészekből áll a kórus, hanem pusztán csak zeneszerető, a szónak a jó értelmében vett amatőr művészekből?
5: Így van. Mi egy amatőr kórus vagyunk. Az amatőrség az egy kicsit pejoratív ma Magyarországon, ezért én sem szeretem használni, de az amatőrség az azt jelenti, hogy nem ebből élünk. Orvosok, pedagógusok, óvónők, menedzserek, vagy például labor igazgatók, mindenféle szakma megtalálható itt nálunk. Igazából ebben a kórusban én vagyok az, aki profi, Van ugyan még két zongoratanár, akik szintén ugye tanárok és zenetanárok, de mindenki másnak más a szakmája. Műszaki ellenőr, előadó, boltban dolgozó, vagy adminisztrátor, tehát sorolhatnám. Egy cél vezet minket, profin énekelni, profin megjelenni, és nem csak az, hogy mi nagyon magas szinten énekeljünk, hanem mindent, amit egy profi kórus csinál, ugyanúgy csináljunk. Tehát nem csak a megjelenésünk, a bevonulásunk, a magas szintű éneklésünk, hanem hogy elkötelezettek legyünk, és hogy mi egy olyan közösséget tudjunk megmutatni, akik túllépnek a kórus, és túllépnek az amatőr kórus megfogalmazásán. Ez számomra azért is érdekes, mert bárhol megjelenünk, és tényleg szerénytelenség nélkül mondom, szinte nem hiszik el, hogy mi amatőr kórus vagyunk. Mindenki azt gondolja, hogy ez egy összeválogatott profi csapat, és ha azt mondom, hogy igen, most már igen, azért, mert az elkötelezettség mindenkit a profizmusra sarkal. Arra, hogy gyakoroljon, arra, hogy eljárjon esetleg külön énekórára, arra, hogy részt vegyen a kórusnak minden megmozdulásában. Tehát amatőr kórus, de igyekszünk mindent profin csinálni.
4: Úgy gondolom, hogy egy ilyen háttérrel még inkább a hallgatóink számára is egy meglepetés, és talán a kórus számára is meglepetés volt. Nem biztos, hogy ez a legutóbbi fellépésetek, de úgy gondolom, hogy a legnagyobb volumenű, ami nemrégiben volt, a World Peace Choral Festival. Ha le lehetne fordítani, akkor ez ilyen világbéke fesztivál és verseny, amelyre meghívást kaptatok, ennek a résztvevői voltatok. Hogyan lehet kieszközölni egy ilyen meghívást? Tehát beszéltél már arról, hogy mire törekedtél a közösségépítésben, és hogy mennyire elkötelezettek a tagok, de milyen lépcsőfokok vezettek el addig, hogy nem is ti neveztetek erre a versenyre, hanem titeket kerestek meg, és úgy kaptátok ezt a meghívást, felkérést.
5: Igen, most már néhány éve meghívásokat kapunk, és nem nekünk kell jelentkezni valóban. Nagyon komoly munka van e mögött, rengeteg fellépés, rengeteg gyakorlás, rengeteg egyéni hangképzés, rengeteg kis csapatban való éneklés. Tehát én 15 évvel ezelőtt, amikor ezt a kórust elindítottam, illetve a templomi kórusból, ami megvolt már előtte is, és egy nagyon jó kis csapat volt, gondoltam, hogy szerintem többre is képesek vagyunk, és ezáltal több fiatal is csatlakozott hozzánk. És ez például Magyarországon különleges, hogy nekem a kamara kórusomba 7 tenor, 7 basszus van, ami egy nagy kórusnak is bizony örömére válna. Azért, mert én azt látom, hogy a fiatalok el akarnak köteleződni. Csak meg kell nekik mutatni, hogy hova lehet elköteleződni. És amikor megkérdezik, hogy hogy tudom rávenni ezeket a fiatal 20-30 éves fiúkat, hogy fölvegyék a lakcipőt és a smokingot, akkor én nem értem a kérdést, hiszen alig várják, hogy fölvegyék egy-egy szereplés alkalmával. De visszatérve erre a bécsi világversenyre, ez számunkra azért volt nagyon különleges, mert itt több lépcsőfokon kellett átmenni. Tehát először is meghívást kaptunk, aminek már nagyon örültünk. Utána a második lépcsőfok az volt, hogy a beküldött felvételek alapján is kiválogattak minket. A harmadik lépcsőfok pedig az volt, hogy megmondták, hogy mi lesz a kötelező mű ezen a versenyen. Na most ott már szintén kiestek kórusok, és maradtunk jó páran azért, mert 35 kórus 27 országból. Tehát valami elképesztő, hogy Brazíliától, Ausztrálián keresztül az északi országok, a keletiek, a japán, a Fülöp-szigeti, a kínai, tehát hogy mindenhonnan volt, hihetetlen volt ezt különben látni, és hihetetlen volt azt látni, hogy mindenki profin működött ott is, tehát hogy tényleg nem volt ez a nem tudom hova megyek, nem tudom mit csinálok, és hát nyilván ez egy Edward Elgárnak a The Shower című műve volt, ami egy nagyon nehéz mű, egy ilyen kis falatnak tűnik, de nagyon nehéz ezt megcsinálni és elénekelni. Amin számunkra rendkívüli volt, hogy a zsűri a mi kötelező művünket ítélte a legjobbnak, ami tehát nagyon, nagyon izgalmas. Viszont ugyanakkor ezt az angol művet hallani a braziloktól, vagy a mongoloktól például, ez számunkra rendkívül izgalmas és érdekes, és itt nem is kifejezetten a kiejtésre gondolok, hanem a zeneiségre, a zenei megformálásra. És amikor Bécsben, ugye ez egy fesztivál is volt, tehát napi legalább 2 vagy 3 koncertet is kellett adnunk itt, ott, amott, idősek otthonában, templomokban, aztán az enszékházban, tehát sok-sok programot szerveztek, hogy gyakorlatilag ez is elég lett volna, hogyha verseny nincsen, és a versenyen pedig a Bécsi Fiúkórusnak a koncerttermében énekeltünk. Hát ott is nagyon nagy siker volt, és bejutottunk a kvázi döntőbe, amit pedig a Muzikverányban szerveztek és rendeztek, és én bevallom őszintén, a mi kórusunknak, nekem a célunk az volt, hogy a Muzikverányban énekeljünk. Az, hogy hanyadikok, meg hogy. Persze, amikor már ott van az ember, akkor már gondolja, hogy fú, azért most már jó lenne még valamit elérni, de bemenni oda egy jó értelembe vett amatőr kórusként, és ott énekelni, hát ez egy olyan felemelő érzés volt, és olyan döbbenet volt, hogy volt, aki utána sírva fakadt, mert örömében, mert hogy ez meg tudtuk lépni ezt a dolgot. Tehát nincsenek szavak, amikor befejeztük a műsorunkat, és a Muzikverány közönsége ovációban tört ki. Tehát gyakorlatilag földbe gyökeredzett a lábunk, és utána szinte inteni kellett a kórusnak, hogy akkor vonuljunk le, mert tényleg döbbenten álltunk ott. Nagyon-nagyon nagy siker volt. Ez talán a 15 évnek a legnagyobb sikere eddig. Azóta persze már megjártuk Szerbiát is, és onnan egy külön díjjal jöttünk haza. A nemzetközi zsűri nagyon jónak ítélte a kórusnak a fellépését, és biztatott minket, hogy sok-sok versenyen vegyünk részt. Nem célunk a versenyzés igazából, de időnként el kell helyezni magunkat, hogy hol tartunk. És amikor például a mongolok nyerték meg ezt a bécsi versenyt, mi pedig másodikok lettünk, akkor azt kellett látni, hogy óriási, hihetetlen profi volt a mongol csapat, akik, tehát minden egyes megjelenésük és megszólalásuk példa volt számunkra, és mindig van honnan és mit tanulni, és szerénynek kell lenni ahhoz, hogy belássuk azt, hogy vannak nálunk jobbak, és szerintem mindig lesznek nálunk jobbak, és azoktól tanulni kell.
4: Mennyire lehet egy ilyen világversenyen, fesztiválon, és egyáltalán céle az, hogy az ember az anyanyelvén énekeljen, és az anyanyelvén mutasson be egy művet?
5: Feltétlenül. Elengedhetetlen. Tehát én úgy gondolom, hogy magyar kórusmű nélkül nem lehet. Nem lehet. Nem csak azért, mert óriási a magyar kórusmű irodalom, hanem azért, mert a magyar nyelv egy olyan különleges, hogy egyszerűen, tehát azt látjuk, hogy a zsűri hátradől, és hallgatja, és figyeli. És ott akotta a kezébe, de hogy annyira élvezi a magyar nyelv különlegességét, hogy gyakorlatilag szinte a kórusmű végére jut eszébe, hogy hoppá-hoppá, jó lett volna valami zeneileg is figyelni vagy írni, mert nyilván mindig van kritika, amit lehet írni az éneklésünkre. Daróczi Bárdos Tamás Madárettető című különleges, de nehéz művét vittük oda. Ritmikailag is nehéz, megszólalásában is, ugyanakkor egy nagyon izgalmas dolog, de ezen kívül kortárs műveket énekeltünk, mert nekünk az egyik specialitásunk a kortárs, magyar, külföldi, egyházi és világi

akik ugye ilyen 10 főből állnak, külön is szoktam énekelni, megszólaltatni műveket. 9 szólamú férfi kari művet énekeltünk el, és egy 6-7 szólamú női karit is külön. Mindegyik külön-külön kiemelkedő, és együtt meg pláne.

0: Kedves hallgatóink, vendégünk Zemlényi Katica, a Vox Mirabilis Kamarakórus művészeti vezetője, karnagya.
1: Ilyenkor mindig felmerül bennem az a kérdés is, hogy nyilván szükség van arra az elkötelezett tanulásra, ami ezt a folyamatot megelőzi, vagy ezt a versenyt, egy-egy fesztivált megelőz. De mennyire viszi a művészeti vezető a karnagya vállán egy-egy ilyen fellépés alkalmával, mind a művek kiválasztásában, mind pedig a fellépésnek a menete során, mennyire viszi a vállán a kórust, a csoportot?
2: Nagyon, teljesen. Nem lehet hibázni. Tehát mindig úgy kell próbálni, és úgy kell gyakorolni, legyen az próba, legyen az főpróba, legyen az megjelenés, legyen az éneklés, hogy az én teljesítményem az a fellépésre csúcsosodjon ki. És a kórus fellépése is, az energiája, a hangja, a stabilitása, az állóképessége, a hidratáltsága, mondhatom ezt is, a fellépés kezdetén legyen a csúcs. És nekem nagyon sok jó nevű és híres karnagy jár mindig a szemem előtt, akikről tudom, hogy ők mindig arra törekszenek, hogy a fellépés alkalmával, a koncert alkalmával legyenek tökéletesek. És én magam is erre szoktam törekedni,

0: Többnyire sikerül is. Tehát van olyan, hogy egy nehezebb műbe, például a főpróbán derül ki, hogy az egyik szólam kéri, hogy ott még külön intsek be neki, és akkor ezt nekem meg kell jegyeznem, és akkor ezt a koncerten meg kell tennem. És nagyon-nagyon kell koncentrálni. Tehát én nem hibázhatok. Nyilván előfordulhat, hogy én is valamit elintek, vagy nem úgy intek, vagy egy szünetet nem intek le, de mivel annyira egymásra vagyunk tapadva a kórussal, most például valaki megfogalmazta, egy zenész, hogy ő úgy érzi, mintha én is egy énekes lennék, tehát annyira egyek vagyunk, hogy Bécsben például a másik zsűri azt mondta, hogy van a kórus, vagyok én, és a zene, és semmi nem fér közénk. És ez annyira jó, mert egy hihetetlen koncentráltság van részemről a kórus felé, és a kórusnak én felém, azért, hogy mi itt egy egységet alkossunk, és tényleg úgy van, hogy mi szinte benne vagyunk egy ilyen bűvkörbe, egy gömbbe, és csak mi vagyunk, nincs más, és mindenki van zárva, ezért én úgy érzem, hogy én viszem a hátamon a kórus, de a kórus ugyanúgy viszi, minden egyes tag vállalja azt a felelősséget. Nálunk nincs kamillázás. A kamillázás az azt jelenti, hogy hát a, nem tudom, a szopránnak a kétharmada tudja a művet, a többi, nincs. Nálunk mindenki tudja. Mindenki. Tehát én bármikor azt mondanám, hogy most ez a 4 énekli, akkor az énekli. Az a 8, akkor az, ezt szoktam is ilyet csinálni. Nyilván nem koncerten, de próbán gyakran. Tehát, hogy mindenkinek a felelőssége nagyon nagy, de azt hiszem, hogy ezt muszáj volt, hogy az én példámmal megmutassam, hogy az én felelősségem. Kotta nélkül éneklünk, majdnem mindig, nagyon sok-sok művet, rengeteget. És amikor valaki mondja, hogy de hát olyan nehéz az arcszólamot megtanulni, mert hogy nehéz, akkor én csak azt mondom, hogy nekem 4-et kell, vagy 5-öt, vagy 6-ot. És mindjárt nincs kérdés, hogy akkor azt az 1-et ő meg tudja tanulni, vagy sem. Úgyhogy a felelősség az egyforma, de mégiscsak rajtam múlik egy-egy koncert, az én pontos hangadásomon, a koncentráltságom, a beintés, a leintés, az, hogyha megfordulok, amik tapsolnak, elég időt adok-e, hogy helyet cseréljenek, mert ugye mi több formációban szoktunk énekelni, tehát mi nem felállunk és énekelünk, hanem közben is egy-egy művet másképpen. Én mindig kikísérletezem, hogy egy, főleg a kortárs művek hogy hangzanak jobban, hogy ha a férfiak a jobb szélén állnak, vagy a bal, vagy középen, vagy van úgy, hogy a templom 4 sarkában éneklünk. Vagy van úgy, hogy a férfiak elől, nők hátul. Tehát, hogy mindig valami más. Vagy hogy például most legutóbb a Mátyás templomban betörtöttük az egész Mátyás templom terét, a szentélyét, és úgy énekeltünk egy művet, mert teljesen vegyesen felállva. Tehát nálunk már nem kell, hogy a szoporánok egymás mellett álljanak, hanem bárki állhat mellettük, mert anélkül is tudják a saját szólamukat.
1: Kedves hallgatóink, Zemlényi Katicával, a Vox Mirabilis Kamarakórus művészeti karnagyával Papildikó beszélgetett. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Kettős megemlékezés volt a Nemzeti Összetartozás napján Sátoraljaújhelyen. 1 millió forint adományt gyűjtött a Miskolci Egyetem egy vakvezető kutyaiskolának. A szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítették Nyíregyházán. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja, idén kettős megemlékezése adott okot Sátoraljaújhelyen. A Rákóczi táborban diákok százai vettek részt a megemlékezésen, miközben a városban immár hagyományosan a Ronyva határfolyó partján gyűltek össze óvodások és kisiskolások. A trianoni sajnálatos eseményekre emlékezve saját készítésű papírhajóikat engedték a Sátoraljóújhelyt kettészelő kis folyóra. Szamosvölgyi Péter polgármester beszédében kiemelte, bár Trianon gúzsba kötötte a magyar nemzetet, az képes volt talpra állni, és ma ismét Európa nemzeteinek közösségében versenyezhet és gyarapodhat.
4: 1920 egy szomorú dátum. A pici óvodások még nem tanulták, nem tudják, mi is még talán az első másodikosok sem nagyon, de az idősebbek már igen. 1920 az az év forduló, az az időpont, amikortól hosszú időre Magyarország sorsa és sokak úgy gondolták jövője is megpecsételődik. Hiszen óriási területveszteséget szenvedtünk, maga az ország is, és ezzel együtt Zemplén vármegye és Sátoraljaújhely is. Kilátástalan volt a helyzet, de voltak emberek, voltak hittel élő politikusok, írók, költők, értelmiségiek, munkások és parasztok, akik nem fogadták el és nem hitték el, hogy ez örökké így marad. Egy olyan futóversenyem, ahol a indulók között egynek összekötötték a kezét és a lábát, és hátrébb vitték a starttól, és azt nézték, hogy hanyadik helyre ér be. Gondolom, tudjátok, valószínűleg nem az első volt. És még mosolyogtak is rajta, amikor nagy nehezen gyötrődve beért a célba. De a köteleket elvágták, kikötözték, és újra indul a futóversenyem. Így van a hazánk, így van a városunk, így van Magyarország, vagy inkább úgy fogalmaznék, így van a magyar nemzet. Kötél nélkül indulhatunk a futóversenyen. Bár sokan most sem nézik jó szemmel az egyes rajtszámmal induló piros-fehér-zöld-mezes futót, de higgyétek el, esélyes lesz a győzelemre. Vannak olyan történelmi emlékek és olyan történelmi momentumok, amelyek meghatározták az egész magyar nemzet sorsát, és itt a mi esetünkben pedig Sátoraljóújhely Zemplén vármegye sorsát is. Ez például a trianoni döntés, illetve annak eredménye, ha ezt eredménynek lehet nevezni, volt az, ami a döntés alapján itt húzta meg a határt, hajózható folyónak apostrofálva a Rónyva-patakot, amelyet egyébként most két lépéssel át lehetne lépni, és nem csak most, hanem az év túlnyomó részében. Erdélyben másfél-két millió magyar él, felvidéken szerintem legalább 500 000, délvidéken is több százezren, úgyhogy én azt hiszem, hogy ezt jó, hogyha a gyerekek időben megértik, időben megtanulják. De nem csak rájuk gondolunk az összetartozás napján, hanem azokra, akik az Egyesült Államokban laknak, vagy Ausztráliában laknak, de piros-fehér-zöld kokárdát kötnek minden március 15-én, hogy most is tartanak megemlékezéseket, mert ugyanúgy nemzet részét képezik ők is.
3: A Miskolci Egyetem fenntarthatósági és társadalmi felelősségvállalási kampánya elérte a harmadik mérföldkövét. A Ne dobd el, ajáld fel elnevezésű kezdeményezés ünnepélyes adományát adó eseményét ma délelőtt tartották meg az intézmény üveg előcsarnokában. Az összegyűjtött 1 millió forintos összeggel az egyetemi közösség a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola munkáját támogatta. A 2006-ban alakult alapítvány tagjai vakvezető kutyák kiképzésével és átadásával segítik a látássérülteket. Az átadó ünnepségen Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora beszélt a kezdeményezésről.
5: Ahogy a felkonfban elhangzott, harmadik éve próbálunk a magunk módján segíteni egy-egy adott társadalmi csoportnak, közösségnek, és egyúttal felhívni a figyelmet a fenntarthatóság fontosságára. Ez a palack, ami itt áll a bal oldalamon, szimbolizálja, hiszen amikor tele kerül palackokkal, kollégáim visszaváltják, és a befolyt összeget ajánljuk fel mindig valamilyen jótékony célra. Ma különösen örülök, hogy itt vagyunk a kutyákkal egyetemben, hiszen túl azon, hogy a fél életemet azzal töltöttem, hogy vagy kutyát tartottam, vagy kutyákról szóló szakirodalmat olvastam, vagy olyan szakemberekkel beszélgettem, mint például Csányi Vilmos etológus, akinek a pályája azt hiszem, hogy mindegyikünk előtt ismert, és nagyon sokat tett ahhoz hozzá, hogy az ember legjobb barátját tudományosan is megismerjük. És hát nagy örömmel adjuk át ma azt az 1 millió forintot, amit a kollégáinknak, hallgatóinknak hála összegyűlt az elmúlt időszakban. Mindig próbálunk arra figyelni, hogy az egyetem a jogszabályban rögzített feladatain túl, persze oktatunk a hétköznapokban, kutatunk, végezzük a munkánkat, de picit lépjünk ki ebből a, hogy mondjam, komfortzónából, és a harmadik missziós tevékenység keretében figyeljünk oda embertársainkra, a társadalmi, szociális problémákra, és ahol tudunk, ott próbáljunk valamilyen segítséget adni. És mindig meghallgatjuk a kollégákat, hogy kik azok, akik számára gyűjtünk. Tehát ez bármennyire kedves nekem, nem én magam döntöttem, hogy most a Baráthegyi Társaságnak adunk 1 000 000 forintot, hanem a szavazásnak ez lett az eredménye. Úgyhogy én köszönöm szépen a kollégáimnak, akik ebben részt vettek munkát, és leginkább köszönöm azoknak az embereknek, akik nagyon sokat tesznek a látássérültekért, és bár azt mondják, hogy a kutyák nem értenek, de szerintem pontosan értik szó szerint, amit én mondok. Ha igaza van Csányi Vilmosnak, akkor egy jól nevelt kutya 3-3,5 éves gyermek értelmi képességével ér, már pedig egy 3,5 éves gyerek érti nagyjából, amit mondanak neki, hogy én azt remélem, hogy az itt megjelent kutyák is, úgyhogy köszönöm mindenkinek. És amellett, hogy át fogjuk adni az 1 000 000 forintos összegyűlt adományt, tekintettel arra, hogy bár a szavainkat értik a kutyák, nem biztos, hogy az 1 000 000 forintnak annyira örülnek, úgyhogy ezért nekik is hoztunk valamit, hogy közvetlenül ők is a mai napból valamit magukkal vigyenek, de természetesen gazdiknak adom oda.
3: Boda Péter, a Miskolci Egyetem üzemeltetési, sport és kollégium igazgatóság igazgatója a távlati céljukat is ismertette a kezdeményezéssel kapcsolatban.
6: Azt gondolom, hogy ez a projekt az, amire méltán lehetünk büszkék, mert egyszerre újszerű, innovatív, környezettudatos, hulladékgazdálkodásban segít, és mellette, ami a legfontosabb, hogy most már harmadik alkalommal tudunk, azt gondolom, jelentős összeggel segíteni, és mindez az egyetemi polgárok összefogásával valósul meg. Első két alkalommal olyan egyetemi hallgatóknak segítettünk, akik akkor olyan élethelyzetbe kerültek, amikor szükség volt a segítségre, majd most ugye a vakvezető kutyák és az őket kiképző szervezet számára fogjuk átadni az 1 000 000 forintot, és azt gondolom, hogy maradunk ezen a vonalon. Elindult egy kezdeményezés az önkormányzat, más jótékonysági szervezetek, a Lions Club együttműködésében, amelyben a városban egy olyan jelzőlámpa rendszer kialakítása kezdődött meg, amivel a vakok és gyengéllátók egy távirányító segítségével az eddigi korábbi kevésbé hatékony, sípoló és sokat bosszantó hangjelzés nélkül ők a saját távirányítójukkal tudják azt, hogy mikor van piros, mikor van zöld, és erre történt egy fejlesztés, és ez már Miskolc számos kereszteződésében kialakításra került, és a Miskolc Egyetem a 4. programját ezzel a Dedoft fel, ajánlj fel programban ez a jelzőlámpa rendszerre fogja elindítani. Nyilván a nyár kicsit csendesebb, de szeptembertől ugye újra elindul a gyűjtés, és azt szeretnénk, hogy itt a Miskolc Egyetem melletti nagy kereszteződést fel tudjuk szerelni ezekkel a jelzőrendszerekkel, ebben is megkönnyítve mind a Miskolc Egyetemen tanuló, vak- és látássérült hallgatóknak az élethelyzetét, valamint az ide látogató vendégeinkét.
3: A szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése volt a fókuszban azon a családi vetélkedő napon, amelyet 16. alkalommal rendeztek meg Nyíregyházán a Kossuth téren. A szelektív szombaton a különböző állomásokon a feladatokat teljesítő gyerekek a tapasztalatszerzés mellett ajándékokkal is gazdagodtak. A részletekről Petró Árpádot, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Cég vezetőjét hallják.
7: A hulladék sorsa tulajdonképpen a keletkezés pillanatában dől el, ami azt jelenti, hogy akkor, amikor valamilyen tárgy haszontalanná válik, akkor kell eldönteni azt, hogy melyik kukába dobjuk, és hol keletkezik a hulladék a családban, a háztartásban. Ezért a szelektív szombat a családot közelíti meg, és a családnak szeretné átadni azt a szelektív hulladék gyűjtés helyes gyakorlatát, ami után természetesen a saját hatékonyságunkat is tudjuk növelni azzal, hogy a lakosság helyesen gyűjt. Rendelkezünk korszerű gépekkel, rendelkezünk edényzettel, rendelkezünk korszerű üzemekkel a hulladék válogatásra, viszont hogyha a hulladék nem úgy jön be hozzánk, hogy az megfelelő legyen, akkor természetesen a hatékonyság is sérül. Ezért mindenképpen szeretnénk a lakosságot bevonni a hulladékgyűjtésbe, de a tudást ilyen rendezvényeken keresztül tudjuk átadni. Szeretnénk elérni azt a szintet, hogy 2035-re az Európai Uniós előírásoknak megfelelően tudjuk majd a hulladékot kezelni, ami azt jelenti, hogy a kibocsátott hulladék 65%-át újrahasznosításra át tudjuk adni, csak 10% maradjon lerakásra, a fennmaradó részt meg valamilyen formában kezelni kell majd, vagy komposztálni, vagy esetlegesen termikus hasznosításra vinni. Ezek azok a lehetőségek, ami például a szelektív szombat is, ahol a lakosságnak ezeket a gondolatokat el tudjuk mondani.
3: Végül az időjárásról. Holnap még derült lesz az ég, fátyol felhők szűrik majd a napsütést, csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 12-14, napközben aztán 29-30 fok körül alakul. Vélhetően eső is jön majd a lehűléssel szerdán, ami teljesen más időjárási körülményeket teremt majd. Kedves hallgatóink! Adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 8-án hétfőn.
2: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok, az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Bűncselekményből származó vagyonrészét képezte az a nagyértékű gépjármű, amit a napokban kobzott el a NAV és adott át a rendőrségnek. Több csapadékra lenne szükség a mezőgazdaságban. Közös koncertet tart Bogácson június 12-én Révász Ágnes és Ajlik Csenge. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Bűncselekményből származó vagyonrészét képezte az a nagyértékű gépjármű, amit a napokban kobzott el a NAV és adott át a rendőrségnek. A BMW X5 X-Drive 30T típusú autót a BRFK rendvédelmi feladatainak ellátására használhatja a jövőben. Az ő további részleteiről dr. Paskóné Pivko Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei kommunikációs referense tájékoztat.
2: A járművet a Nemzeti Adó és Vámhivatal Dél-Budapesti Adó és Vámigazgatósága foglalta le egy büntető eljáráskor, majd a jogerős elkobzás után a budapesti rendőrfőkapitányságnak ajánlotta fel. Bár a NAV az elkobzott gépjárművek döntő többségét még mindig az e-árverési oldalán hirdeti meg, azonban ha erre alkalmas járművet foglal le a törvény alapján, felajánlhatja nyomozó hatóságnak rendvédelmi célokra. A megfelelő felkészítés után ezek az eszközök a továbbiakban a közjavát szolgálják, segítik a nyomozó szervek operatív munkáját. A NAV által eddig felajánlott valamennyi nagyértékű gépjárművet a rendvédelmi szervek használják. Ennek köszönhetően a bűncselekményekből származó vagyon visszaszerzése nem csak az állami bevételeket gyarapítja, hanem közvetlenül támogatja a rendvédelmi szervek munkáját is.
1: Több csapadékra lenne szükség a mezőgazdaságban. Az elmúlt években folyamatos kihívás elé állította a gazdálkodókat az asszályos időjárás. Pár napja ugyan esett végre egy kis csapadék, de hogy ez mire volt elég, azt megtudhatjuk Székely Zoltán őstermelőtől.
3: A gyöngyösiek jól megáztak többször is. Mi Rédeje lagúzóban nem kaptunk esőt szinte egyáltalán. Egyébként ez a nyári csapadékra ez jellemző. Vonalak válasszák el a elöntött területeket, meg a szárazon maradt területeket. Mi szárazon maradtunk. A helyzet országosan az, hogy egy kicsit enyhült az aszályhelyzet, de ennek nem föltétlen a lehullott csapadék azok a furcsa mód, hanem most a növények olyan fenofázisban vannak, amikor nem igénylik annyira a csapadékot. Tehát most kaptak egy kis haladékot ezek a növények, és majd amikor elindul a növekedése és a termés kialakulása, akkor még, megint csak kellene egy jó eső. Hát a napraforgók, kukoricák azok kikeltek. A búzánál valamit jelentett, mert a szemek teltebbek lettek. Egyáltalán a gabonára ez igaz, kivéve a repcét, mert a repce, amikor ez az eső jött, akkor már ő kész volt. Ő már elérte azt a stádiumot, ahova már se ide, se oda, de a búzák azok egy kicsit szebbek. Nagyon hiányosak a kalászok, mondják, akik értenek hozzá, én kevésbé, és ez bizony előrevetíti azt, hogy nem lesz közel sem az elvárt termésmennyiség, és a cél nagyon sok embernél, sok gazdálkodónál, barátaimnál az, hogy nullszaldós legyen a gabona, és ez már eredmény sajnos. Hát nagyon szépek a napraforgók, most akik az eső előtt vetették el, nekik sokáig volt pici állapotban, kicsirázott állapotban napraforgó, de azt is megmentette ez a kis, én harmatnak nevezem, nem is esőnek, és most, ami most volt csapadék, abból pedig megugrott a napraforgó. De a kukoricára is ugyanez igaz, látni, hogy kizöldült a vetés, a napraforgó és a kukorica, és én most Kecskemétről jöttem éppen haza, és furcsa mód a kecskeméti homokon biztos, hogy kétszer már kapott jó esőt a napraforgó és a kukorica, és térdig érő kukoricákat láttam, ami tényleg örömteli a miénkhez képest föltétlenül. A gyümölcsfront Gyöngyösön és Szűk környékén jó. Jó a helyzet, de ez már a hatvani barátaimra nem mondható el. Ők nagyon nagy fagykárt szenvedtek. A május elsői fagy az nagyon megviselte, még azokat az ültetvényeket is, ahol a tavaszi fagy furcsa mód nem okozott nagy kárt. Tehát 60-ban a cseresznye és a alma már babszem nagyságú állapotában, vagy még nagyobb állapotában fagyott meg. És egy barátom, én is néztem nyilván aznap éjszaka a meteorológiát, de én nem néztem a felhőképet. És ennek az az oka, hogy egy felhő csúszott fölénk, Salgótarján, Gyöngyös, Miskolc vonalon, és ez a felhő védett meg bennünket az egyébként nagyon nagy hidegtől, mert -3-4 fokokat mértek, és az az igazság, hogy nálunk is komoly hideg volt, mert én május 1-én már a csepegtetőt, öntözést mókoltam a gyümölcsösbe, és a fölspiriccoló fára, fölspiriccoló víz egy vastag jégréteget képzett a fán, még reggel 8 órakor is. De mert ugye a magbél fagy meg először a gyümölcsbe, a magbél sértetlen maradt, és így megmaradt a gyümölcsnek jelentős része.
1: A szakemberek szerint idén is komoly kihívást jelenthet az aszályos időszak, bár az elmúlt napokban tapasztalt eső enyhített a helyzeten, a vízügyi igazgatóság már hónapok óta fokozott készültségben dolgozik. A cél, hogy minél több vizet tudjanak visszatartani az országban, és ezzel enyhíteni a kiszáradó területek problémáit. A vizet a tájba programban a gazdálkodók is fontos szerepet vállalnak. A szakemberek szerint a gazdák részéről nagy az együttműködési szándék. Ugyanakkor nem minden terület alkalmas a víz visszatartásra. Luca Zoltánt, a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgatóhelyettesét hallják.
4: A felajánlások mértéke elég nagy, azonban ugye műszaki problémák vannak, mert nem minden terület valósítható meg elárasztással, sajnos valahol nincs víz, vagy olyan messze van, hogy azt lehetetlen odavinni, de ahol viszont lehetséges, ott minden esetben élünk ezzel. Erre nagyon jó példa ez a Tiszatótározónál lévő tiszakóródi elárasztás, mert ez visszatérően jól működik, és tudunk vele élni, illetve más területeken is ezt meg tudjuk valósítani. Gyakorlatilag szinte korlátlan mennyiségi csapadékot el lehetne helyezni a területen, nyilván nem vihar formájába, de az a probléma, hogy ha le is esik az átlagnak megfelelő csapadék, az csak egy néhány napra egy tüneti kezelést biztosít, de a talajba akkora mértékű a csapadékhiány, hogy így gyakorlatilag akár egy két évnyi csapadékmennyiséget is el tudnánk helyezni a talajba, mert ugye meg lenne a helye.
1: Oldódás címmel improvizációs koncertet ad Révász Ágnes zeneszerző, valamint Ajlik Csenge költő június 12-én pénteken. Az eseménynek a Bogácsi Közösségi Házat otthont 19:30. A művészetek szerelmeseit várják a rendezvényre, mondta el rádiónak Ajlik Csenge költő.
5: Amikor alkotok, talán az alkotási folyamattal tudnám kezdeni, vagy a legjobban szemléltetni ezt. A verseknél, mert prózát is írok, a verseknél ez mindig egy érzelem, ami átfut rajta, tehát így a fejed tetejétől a talpadig, aztán vissza. Ezek legtöbbször, most adja madár mindig kötet kapcsán is, legtöbbször olyan érzések, amit az ember fel szeretne dolgozni, vagy valahogy nem tud megfogalmazni, és muszáj, hogy az embernek is felfogható formát találjon neki, ami nekem a szavak. Általában az alkotási folyamatomnál kell, hogy csend legyen, békesség legyen, nem véletlen, hogy ott lakok, ahol itt a bükk alján, és hogy teljes zavartalanságban legyek, tehát senki ne is érjen el, és amikor ez átfut rajtam, akkor kendőzetlenül, meg magamnak is megengedve úgy jöjjön ez ki, ahogy akar. Legtöbbször nálam én kézzel írok először, és nem figyelem, hogy mit írok, ezt nevezhetjük automatikus írásnak is, és utána ezt pár nap múlva nyitom ki, és akkor már nem alkotási folyamatban, hanem szerkesztési folyamattal próbálom összerakni a gondolatokat, mert nagyon sokszor nincs értelme, inkább egy érzés van sem, mint értelem, és azokat próbálom összerakni, és utána jön a legszebb folyamata, hogy én addig olvasom fel a szerkesztendő verset magamnak hangosan. Legtöbbször egyébként ilyenkor az érzelem is maga átfut rajtam, tehát vagy sírok, vagy nevetek, vagy stb. Addig olvasom fel hangosan, amikor már az utolsó felolvasásnál azt érzem, hogy ez így vitt el A-ból B-be, tehát ahova menni akartam, vagy amit én szerettem volna magamnak mondani, és akkor érzek egy oldódást, hogy igen, én ezt éreztem, én erre gondoltam, amikor ez az érzés átfutott rajtam. Szóval ez inspirál egyébként már 10 éve, vagy 9 éve, vagy először publikáltam, és 2025-ben jelent meg a kötet, a Madár mindig, ami főleg ilyen gyász, szabadság téma, természethez való kapcsolódás, meg a nőiség témáit dolgozza fel. Főleg bodzával gyakorlunk, és ahogy még készülök, hogy énekelek egyébként, Bodza szerint nem olyan rossz az énekhangom, de én csak saját kezdtelésemre próbálok más hangokon is megnyilvánulni, és igazából visszacsatolni magam arra az időre, amikor ezek a versek íródtak, mert azért azóta már eltelt egy kis idő, hogy ezek az érzések tényleg bennem voltak. Tehát az több mint 3 éve, az, hogy tavaly jelent meg a kötet, tehát minden egy ilyen elcsúszásban van. Szóval úgy készülök, hogy rengeteget szoktam lemenni a kertbe a diófa alá, és csak neki támasztom a hátamat a diófának, és énekelek egyébként, ami jön, vagy nézegetem a szövegeket, hogy most hogyan viszonyulok hozzájuk, mi az, ami közel áll hozzám, mi az, ami távol áll hozzám.
1: A további percekben Révász Ágnes zeneszerző ismerteti a zenében való elmélyülés fontosságát.
6: Igen, nincsenek véletlenek. Egyébként egy erdei sétán találkoztunk először, és Csenge alkotó társam, ez kialakul a lelki szférában, és amikor olvastam legelőször a verseiből, akkor azonnal azt éreztem, hogy szeretném, hogyha közösen bemutatnánk ezekből a versekből, mert hogy én ugye improvizálva zenélek, ezt is tanítom, vagy tanítottam nagyon sokáig, és pontosan egy ilyen fantasztikus érzelmi ráhangolódás van a hangszerrel, tehát nincsenek előre kidolgozott részek már egyáltalán. Volt, amikor úgy játszottam versekre, hogy legalább odaírtam a vershez, hogy milyen hangnembe szeretnék játszani, de most hagyom, hogy ez a közös tér, ami megteremtődik körülöttünk bármikor, amikor ezzel foglalkozunk, akár készülés közben, akár majd a koncerten, akkor az hagy legyen teljesen eredeti és szépő jövő. Tehát itt egy nagyon erős érzelmi összehangolódást találok Ajlik Csenge költőlányal, valamennyien, akik érzékeny emberek élünk itt ebben a megteremtett világban is, egy olyan mély lelkiséggel rendelkezünk, ami nagyon nehezen alkalmazkodik a hétköznapokhoz, vagy a nagyon leegyszerűsített gondolatmenetek nem rólunk szólnak. Az egy alkalmazkodási folyamat. Egyben ugye más is van benne, nyilván sok gyönyörűség van az emberi kapcsolódásokban, és most az érzelmeink által úgy gondolom egy hatalmas könnyítés, mint a könnyek, hogy könnyítenek a művészet által, a hangunk által, a zongorajáték által, és a pillanat varázsa és ereje által. Remélhetőleg mi is, és a közönség is, a hallgatóság feloldódhat benne. Én mindenképpen még azt szeretném elmondani, hogy a központi téma a szerelem. Úgyhogy mindenki magára ismerhet, az érzéseire ismerhet benne rendkívül mély megfogalmazásban. Úgyhogy nagy szeretettel ajánlom az estünket mindenki számára.
0: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
7: Dicsetessék a Jézus Krisztus! A vallásosság ne a múlt emléke legyen, hanem a hit iskolája, amelyből ma is erőt meríthetünk. Hangsúlyozta 14. Leópápa Madridban, amint egy 1 millió ember előtt tartott szabadtéri úrnapi szentmisén vasárnap. Mint mondtam, ott Madridban, de Spanyolország oly sok más helyén is, úrnapja nem csak egy újabb ünnep a liturgikus naptárban, hanem visszatérés a hit gyökereihez, hogy megújítsák a szeretetet és hűséget Isten felé. 14. Leó egyhetes apostoli körútra érkezett a dél-európai országba, ahol utoljára 1,5 évtizede járt katolikus egyházfő. Ő viszont az első, aki beszédet tart, amikor ellátogat a spanyol parlamentbe. A pápa holnap utazik tovább Barcelonába, spanyolországi utazásának utolsó 2 napját pedig a Kanári-szigeteken tölti. Egerbe érkezett Böjte Csaba Ferences szerzetes, tegnap este 7:30 szentmisét mutatott be a bazilikában, ma pedig a Servita templomban 17:30-es kezdettel mutat be szentmisét. Zarándoklatot szerveztek Bélapátfalvára a felújított apátsági templomba. Az útról Sinkovics Andra kérdezte Vizi János atyát.
8: Az egri ciszterci templom közösségének zarándoklatot szervezett Vizi János templom igazgató atya. Most itt beszélgetünk a Bélapád falvi ciszterci apátság előtt. Miért tartottad fontosnak, hogy egy ilyen zarándoklatot szervezzél? Talán ez az első alkalom, amióta te itt vagy a templomban, Egerben.
9: Hát a felújítás előtt is többször voltam már ebbe a templomban, de ugye éveken keresztül nem tudtuk látogatni, nagyon vártuk, hogy elkészüljön, és hát ki is használtuk az első adandó alkalmat. A múlt heti megáldás után egy héttel később már itt is vagyunk. Hát fontosnak éreztem, hogy a Ciszter templom közössége, egyrészt közösség formálás szempontjából is, de azért is, hogy a Ciszter lelkiséget ápolva meglátogassuk azt a több évszázados apátsági templomot, ahol ugyanaz a Ciszter szerzetes közösség élte a mindennapjait munkában, imádságban, mint akik Egerben is ugyanúgy megtették ezt. Összeköti ezt két templomot, ez a Ciszter közösségi lelkület, és volt is rá igény, és hát mindig szívesen jövök ebbe a gyönyörű természeti környezetbe, és a felújítás után pedig hát egyszerűen szemkápráztató, gyönyörködtető látni, hogy milyen csodát műveltek ezzel a templommal, ami régen sem volt csúnya, de most egyenesen gyönyörű.
8: Igen, érdemes a hallgatóknak is majd ide kijönniük. Zarándoklat, ahogy te meghirdetted, vonattal jöttetek, illetve gyalog, és imádkoztátok a rózsafüzért. Milyennek látod itt a közösséget? Hányan jöttetek?
9: Hát 40-50 fő körül érkeztünk meg, legtöbben vonattal, az állomástól 2-3 kilométert zarándokolva, imádsággal, énekekkel, az idősebbek őket kocsival kihozták, de jó volt látni, hogy ilyen sokan össze jöttünk. A Ciszter gimnázium diákjaival már voltunk hamarabb, még az átadás előtt egy gyalogos zarándoklat keretében, az kicsit hosszabb volt, az 10 kilométeres gyaloglást jelentett, de azt is nagyon élvezték a fiatalok. Később is tervezünk még ilyen alkalmakat, ha jól tudom, ősszel minden Ciszter iskolából a diákság képviselői el fognak idejönni, körülbelül 200 fő a Ciszterfest keretében. Az egyik programpont pont ez lesz, hogy mivel Eger lesz a házigazda, Egertől nem vagyunk messze, akkor ide kizarándokolunk a gyerekekkel.
8: Többször említetted a szentbeszédedbe a csendet is, illetve a hitnek a továbbadását is. Mi a Ciszter lelkületnek, lelkiségnek az üzenete így a 21. században?
9: Hát én sima egyházmegyés pap vagyok, egy Ciszter szerzetes atya többet tud erről mesélni. Ami engem megfogott, az tényleg, hogy az elvonultságban, vagy gyönyörű természeti környezetben, a csöndben keresik az Istennel való kapcsolatot, közelséget, az egyszerűségben, tényleg sallagmentesen minden arról szól, hogy az ember és az Isten az ő kapcsolatát ápolva, de közben munkálkodva, dolgozva építse már itt a Földön is az Isten országát, de szem előtt tartva, hogy ott van a végső célunk, hogy valóban eljuthassunk majd az örök mennyei hazába.
8: Érdemes a kedves hallgatóknak kizarándokolni ide Bélapád falvára, ciszterci apátsághoz. Június 20-án a múzeumok éjszakáján ingyenesen látogatható majd az apátsági templom, de ehhez regisztrálni kell az érseki palota látogatóközpontnak a honlapján.
7: Zarándoklatot szerveztek Bélapád falvára a felújított apátsági templomba. Az útról az imént Sinkovics Andra kérdezte Vizi János atyát. Június 14-én vasárnap tartják a hagyományos mezőkövesdi szív búcsút a Jézus szíve templomban. Az ünnepi szentmisek körmenettel 10 órakor kezdődik. Főcelebránsa Szántó József jászberényi főesperes, a templom építő apát plébánosa aranymisés atya lesz. Tennyek Csaba egri érsek június 20-án 10 órakor az egri bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard úri diakónust, az egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussá szenteli majd Osztia Balázs és Jan Marek Briska papnövendékeket az egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból. Június 20-án lesz a múzeumok éjszakája, amelyre az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont is programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható aznap 20 órától, a tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik majd. A Bélapátfalvai Ciszterci apátság is regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától. Ez a program is koncerttel kezdődik, az előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskolája. Maga az érseki palota és a pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető, 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra indulással. Itt legfeljebb 30 fős csoportok lesznek, így ehhez is bejelentkezés szükséges. A regisztráció és az időpontfoglalás mindegyik múzeumok éjszakájához kapcsolódó program esetében személyesen lehetséges a palotában, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os vezetékes számon. Az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több száz 16 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A rendezvényen szerepelnek szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az online regisztráció lehetősége továbbra is adott. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket is keres az idei találkozóra. A feladatok, amikben számítanak rájuk, regisztráció infopont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás, és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást azoknak, akiknek arra szükségük van. Emellett kiscsoportos vezető szolgálatra is várják a jelentkezőket. Időközben a Facebook oldalukon megosztottak újabb hasznos információkat is. Az egerszalóki találkozó sátortábor jellegű, tehát a résztvevők a maguk által hozott és fölállított sátrakban laknak, ezek helyének kijelölésében, esetleg a fölállításban a szervezők segítséget nyújtanak. A sátorozáshoz ajánlatos vinni a megfelelő járulékos dolgokat, mint például takaró, polifóm, közel 30 év tapasztalatai alapján ajánlatos elemlámpát, takarófóliát, egyszerű esőköppenyt is bekészíteni. Fedett szállást nem tudnak biztosítani senkinek. A helyszínen épített kézmosós férfinői zuhanyzók, illetve kézmosós mobil WC-k állnak a résztvevők rendelkezésére. Zuhanyzása reggel a program kezdése előtt, vagy napközben siesta időben, illetve az esti szentmise után van lehetőség. És július 17-én pénteken délután 2 és 5 óra között majd várják a véradókat Szalókon, ráadásul az első 20 jelentkezőt különleges ajándékkal lepik meg. Ehhez a véradáshoz is kell majd személyigazolvány, lakcímkártya és eredeti tajkártya. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartománya az Erdélyi Ferences rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négy napos esemény helyszíne a Szeged Alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina Iskola Központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. A program kínálat ennek megfelelően sokszínű, a szentségimádás, zsolozsma, szentmise és gyónási lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést. Emellett interaktív kiállítás, kreatív alkotó műhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és toronytúrák is várják a résztvevőket, és sokan, akik úgy gondolják, a város misszió során majd Szeged utcáin is megélhetik hitüket. A Ferences Fesztivál nem csak lelki és közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínál. A szervezők strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházzal és táncházzal is készülnek, így mindenki megtalálhatja maga számára leginkább feltöltő programokat. A zenei szolgálatot az országúti Boanerges zenekar és a Jesus Prime együttes látja majd el a Gregorian énekek mellett. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyek Csaba érsek. Jelentkezni a szentélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Dednár Ádám, Drimba Miranda és Fekete Gábor. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmodóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, viszont hallásra.
0: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: Takács Péter maradt a labdarúgó élvonalból az elmúlt idényben búcsúzott Diós György vezetőedzője. Mozdulj a drog ellen, válasz tiszta életet. Ezzel a mottóval rendez közös figyelemfelhívó programot a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Miskolci Rendőrkapitányság a Nemzetközi Drogellenes Világnap alkalmából. A debreceni Szoboszlói úti általános iskola harmadik alkalommal szervezte meg a különleges sporteseményét, a diákolimpiai játékokat. Először osztott ki szakmai díjat a Gyöngyösi Tenisz Sportklub. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Takács Péter maradt a labdarúgó élvonalból az elmúlt idényben búcsúzott Diós György vezetőedzője. A diósgyőri gyökerekkel rendelkező 36 esztendős szakember a nemrég befejeződött szezon utolsó három fordulójában már megbízott vezetőedzőként irányította az együttest, és most véglegesítették posztján. Megvan, hogy milyen játékstílusban, milyen taktikai elképzelések szerint képzelem el a jövő DVTK-ját, de azt is le kell szögezni, hogy a terveket majd a játékos kerethez szükséges igazítani, fogalmazott a DVTK vezetőedzője Takács Péter. Mozdulj a drog ellen, válasz tiszta életet. Ezzel a mottóval rendez közös figyelemfelhívó programot a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Miskolci Rendőrkapitányság a Nemzetközi Drogellenes Világnap alkalmából. A rendezvény június 10-én délelőtt 9 órakor kezdődik a Generali Aréna előtti téren. Délelőtt játékos iskolai csapatversenyek és változatos mozgásformák, délután pedig szakmai fórumok várják az érdeklődőket. A részletekről Béresné Buckó Viktória rendőrszázadost, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadóját hallják.
2: A kábítószerellenes világnap június 26-ára tendál. A Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak a tagjai úgy döntöttek, hogy mivel ez már iskolai időn túl van, ezért még iskolai időben szeretnénk ezt a rendezvényt megszervezni. Ezért június 10-ére tettük ezt a programot, amely mozulja drog ellen címmel próbálja kifejteni, hogy miről szól ez az egész. Ennek a lényege az, hogy szeretnénk alternatívákat bemutatni a fiatalok részére, hogy ne nyúljanak a droghoz, mert hiszen a rendőrségnek az egyik legfontosabb feladata a drogprevenció, ezért is jött létre a rendőrségnek a REDPI, azaz rendőrségi drogprevenciós programja. Tehát a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjaival határoztunk úgy, hogy június 10-én ezt a rendezvénynek szánjuk. Ez az ENSZ-nek a kezdeményezése, ez már jó pár éve van, és Magyarországon is szinte már több évtizede bevezetésre került. Ennek az a lényege, hogy ezen a napon hívjuk fel a kábítószerfogyasztás veszélyeire, illetve az azzal kapcsolatos mindennemű problémára a figyelmet, és különböző szervezetek fognak össze ezekben a napokban, vagy ennek az időszaknak a környékén, és tényleg próbáljuk arra felhívni a figyelmet, hogy mennyire káros ez a fiatalokra nézve leginkább, de nyilván minden ember részére. Ahogy elmondtam, június 10-ére terveztük, ez egy egész napos program. Délelőtt a fiatalokhoz szólunk, délután pedig szakembereknek a részvételével fogjuk ezt a programot megvalósítani. A Miskolci Generali Aréna előtti terület ad helyet a rendezvényünknek. 9 órakor lesz egy közös futás, ami nem egy verseny, hanem tulajdonképpen ezzel próbáljuk arra ösztönözni a fiatalokat, hogy csatlakozzanak egy nagyon jó dologhoz, egy drogellenes kampányhoz, úgymond. Itt nem is nagyon lesz díjazás, itt az a lényeg, hogy együtt fussunk és együtt tapasztaljuk meg. Nem is lesz nagy a táv, tehát 1 kilométert lehet lefutni, 3 korosztályba lehet indulni. Az első az a 14 éves korú gyermekek részére szól, utána 15-től 25 éves korú fiatalokig, és utána van egy olyan rész, ahol akit várunk, mert meghívtunk igaz idősebbeket is, és egyéb szervezeteknek a dolgozóit is, és itt várjuk a felnőtteket. Majd a futás után lesz egy 8 iskola részvételével csapatverseny, ahol különböző helyszíneken mérhetik fel a tudásukat. Szintén általános iskola 7.-8., illetve középiskolának a 9.-10. évfolyamos tanulói. Mindeközben még, tehát itt ezek a csapatok 5 fős csapatok lesznek. Ők körbe mennek minden állomáson. Itt akár logikai feladatokat, akár ügyességi feladatokat, vagy egyéb játékos feladatokat fognak megoldani. Mindeközben lesz egy színpadunk, ahol különböző fellépők adnak hangulatot azoknak, akik fognak részt venni ebben a csapatversenyben. 8 állomásunk lesz, itt a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak egy-egy szervezete fogja képviseltetni magát, illetve a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménynek 2 szervezete, az egyik a iskolai szociális munkások, a másik csapat lesz az utcai szociális munkások, ezen kívül lesz a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalnak a Zöldház foglalkoztatója, ott leszünk mi, mint a rendőrség képviselői bűnmegelőzési területen, ott lesz a Drogambulancia Alapítvány, ott lesz a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a Miskolci Áldozatsegítő Központ. Tehát így lesz a 8 állomás, ahol a gyerekek játékosan vehetnek részt ebben a eseményen.
1: A debreceni Szoboszlói úti általános iskola 3. alkalommal szervezte meg különleges sporteseményét, a diákolimpiai játékokat, ami játékos formában ösztönzi a gyerekeket a mozgásra és az egészséges életmódra. A szervezők jövőre más debreceni iskolákat is beszeretnének vonni a programba. Vas Máté igazgatóhelyettest hallják.
0: Olyan sportágakat választottunk, olyan megmérettetéseket, amit egy első osztálytól 8. osztályig, ugye minden gyerkőc, minden osztályon, évfolyamon belül ugye meg

0: olimpia idején indította útjára a saját olimpiai játékait. A kezdeményezés akkora sikert aratott a diákok körében, hogy azóta hagyománnyá vált. Az intézmény kiemelt figyelmet fordít az egészséges életmódra nevelésre, ennek részeként nemrég mászófallal is bővült az iskola sporteszköz parkja. Kamerárné Nyéki Orsolya igazgatót hallják.
1: Hát az egészséges életmódra nevelés az mindennapos nálunk. Azt gondolom, hogy ez csak a csúcsa ennek a rendezvénysorozatnak, és a mozgás meg kell szeretetni a gyerekekkel, és azt gondolom, hogy ezt kiskorban kell elkezdeni, úgyhogy próbálunk eleget tenni ennek a kihívásnak is.
0: Széles Diana, Debrecen alpolgármestere arról beszélt, hogy az ilyen közösségi sportprogramoknak ma különösen nagy jelentőségük van, hiszen valódi élményeket és közösségi kapcsolatokat adnak a gyerekeknek a digitális világ mellett.
2: Én ezt külön fontosnak tartom, hogy mindig legyenek ilyen iskolai események, amikor a napi rutinból a gyerekeket kiszedik, kihozzák, és osztályként, közösségként együtt küzdenek azért, hogy büszkék legyenek a saját csapatukra, büszkék legyenek az iskolájukra.
0: Először osztott ki szakmai díjat a Gyöngyösi Tenisz Sportklub. Az átadásra az immár hagyományos gálaestjükön került sor. A kitüntetést Tóth Dénes, az Egyesület utánpótlás vezetője kapta, aki legnagyobb sikereit eredetileg labdarúgásban ért el, majd 4 évvel ezelőtt a Gyöngyösi Tenisz Sportklub utánpótlásának elindítójaként több tucat gyermekkel szerettette meg a teniszt. Most őt hallják.
3: Alapvetően úgy vagyok, hogy a sportot szolgálni az egy nagyszerű dolog, és az egy felemelő érzés, hogy sporttal foglalkozom. Nekem olyan szerencsém van, hogy egész életemben sporttal foglalkoztam, és hogyha fontos, számomra nagyon fontos a gyerek, akivel szembe vagyok, és tud átadni ezt a sport szeretetet, ez nagyon nagy hangsúly, és hogyha ezt észreveszik, az egy megtisztelő érzés. Annak idején a labdarúgókat a TFN kellőképpen lenézték, és a teniszezők kicsit nagyszájúak voltak, és akkor azt mondtam őket, hogy 1 év múlva megszorítom őket. 1 éves gyakorlás után már elég normális eredményem volt velük szembe, és egyből meg is csináltam, annyira beleszerettem, hogy egyből meg is csináltam a teniszedzőit még ott, és utána nyilvánvaló futballal foglalkoztam. Elsősorban már az volt a fő profil, de abban a pillanatban, amikor az ember kiöregszik a futballból, akkor nagyszerű dolog volt, hogy 33-34 és ott volt a tenisz, amit tudtam folytatni. Egyik barátom nagyon jó teniszedző volt, és egyszer megsérült a lába, és akkor utána elkezdtem az edzőséget is hivatalosan csinálni, és azóta folyamatosan megy a szerelem. A legtöbb futballista, aki teniszütőt vesz, az általában eljut egy jó szintig, jó lába van. Nyilvánvaló itt azért tenisznél nagyon sokat számít utána a fej és a kéz, meg a lábnak az összehangolás. De hogy egy gyors példával mondjam azt a felét, hogyha én amikor futballista voltam, és tudtam volna teniszezni úgy, mint most, és tudtam volna így gondolkodni, akkor szerintem körülbelül egy 30%-kal jobb futballista lehettem volna. Sajnos ez kimaradt, viszont a tenisz az sok mindenre megtanított, és ami nagyon nagy dolog szerintem, hogy akit gyerekekkel megszeretjük a teniszt, az egy életre szóló szerelem, és bármikor oda tud nyúlni hozzá, és az nagyszerű dolog azért az, hogy a futballból azért csak kiöregszel, még elkezdesz kispályázni, meg ilyeneket, de azért teniszből gyakorlatilag nem tudsz kiöregedni, ott 70 évesen is tudsz teniszezni. Tulajdonosok megvásárolták a pályát, és akkor utána ott előjött ez az egész dolog, hogy hogyan lehetne megtölteni a pályát, és mivel én ezt Szolnokon folyamatosan csináltam, ilyen regionális teniszedző is voltam annak idején még a 3 megyébe, meg maga az edzőséget is csináltam a futball mellett, ezért kézenfekvő volt. Akkor a Bezi is, meg a Norbi is nehezen hitt el, hogy itt majd ennyi gyerek lesz, de mondtam nekik, hogy nyugodjatok, meg lesz ennyi gyerek. És végigmentünk minden iskolán, megnéztük a gyerekeket, és nyilván azt, amit mondom, hogy nagyszerű dolog, hogyha egy gyerek el kell sportolni, nagyszerű dolog, hogyha a gyerek teniszezik, mert a szülőknek is mindig is azt mondtam, hogy sokkal több lesz a gyerek. Az a gyerek, aki sportol, az teljes egészében összehasonlíthatatlan azzal, aki nem. Nyilvánvalóan ezt látjuk a hétköznapi életben is, hogy ki hogy néz ki idősebb korában, illetve a sport mit ad ebben a rohanóba, a telefonnyomkodó világba.
0: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizennyolc óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, műsorunk folytatásában rózsafűzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió Egri stúdiójából. Ma az Egerbaktai Egyházközség imacsoportjával imádkozunk.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még

0: Ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa júniusi ima szándékára, a sportban lejrő értékekért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy a sport a béke, a találkozás és a kultúra és nemzetek közötti párbeszéd eszköze is legyen, és hogy olyan értékeket mozdítson elő, mint a tisztelet, a szolidaritás és a személyes növekedés.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
0: A

0: Poráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.

0: Isten. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.

0: lelkeket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiunk és televíziunk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A harmadik tizedben egy édesanya és lánya hálát adnak a szűzanyának eddigi segítségéért, és kérik további közbenjárását, jó munkahely találásért és élethelyzetük jobbra fordulásáért, valamint egy mezőkövesdi nagymama gyógyulásáért és fájdalmainak enyhüléséért kérjük a szűzanya segítségét.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A negyedik tizedben egy hallgatónk testi-lelki gyógyulásáért és édesanyjának fájdalmai enyhítéséért kérjük a szűzanya segítségét. Ugyanebben a tizedben egy 69 éves nagymama gyógyulásáért kérjük a szűzanya közbenjárását.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Szolgáljál, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
2: Az ötödik tizedben egy tiszavasvári beteg édesanya kéri a szűzanya gyógyító erejét magára, öt dédunokájára és családjára. Ugyanebben a tizedben 60-ban élő szülők testi-lelki egészségéért kérjük a szűzanya közben járó segítségét.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Az Atya, a Fiú,

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az Egerbaktai Egyházközség ima csoportjával imádkoztunk.
1: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A közhatalom minden döntése húsvér embereket érint, ezért formai érvényessége mellett az emberi méltóságnak is meg kell felelnie, jelentette ki 14. Leó pápa a spanyol parlamentben Madridban. Ne távolodjatok el a valóságtól, hanem emlékezzetek arra, hogy minden közhatalom döntése valódi embereket érint, különösen azokat, akiknek kevesebb hatalmuk van arra, hogy hallassák a hangjukat, fogalmazott a Szentatya, hozzátéve, hogy a szélesebb látókör pontosan abban áll, hogy mélyebben megvizsgáljuk, mi forog kockán minden közdöntésben. Szavai szerint egy törvény nem éri el igazi nagyságát pusztán azáltal, hogy hivatalosan jóvá hagyták, akkor éri el azt, ha a formai érvényesség mellett a személy méltóságával is szembe tud nézni, és szégyenkezés nélkül kerül ki ebből a felmérésből, fogalmazott. A vatikáni államfők sorában 14. Leó az első, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban, beszédét ezért kiemelt várakozás előzte meg. A pápát érkezésekor a spanyol parlament alsó és felsőházi elnökei fogadták, majd az épületbe lépek közjogi méltóságok üdvözölték, köztük Pedro Sánchez miniszterelnök, akivel négy szemközti megbeszélést is folytatott a madridi apostoli nunciatúrán. Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés miatt. A segélyszervezet.hu oldalon várják az adományokat a bajba jutottak megsegítésére. Mindanaót erős 7,8-es magnitúdójú rengés rázta meg, legkevesebb 19 halálos áldozatot és 200-nál is több sérültet követelt a jelentések szerint, emellett sok romot. Nem fogjuk elfelejteni, amit az előző kormány tett a védtelen gyermekek ellen, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőt. Magyar Péter közölte, 1 milliárd forintos kártalanítási és kártérítési alap létrehozásáról fog dönteni e heti ülésén a kormány a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedőknek. Elmondta azt is, a szociális és családügyi miniszter több gyermekvédelmi vezetőt menesztett, emellett a kormány miniszteri biztos nevez ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazási ügyek kivizsgálására. Felülről nyitott költségvetést ígért a gyermekvédelem számára a kormányfő, hangsúlyozva, ha több szakemberre, új férőhelyekre lesz szükség, lesz rá pénz. A gyermekvédelemben dolgozók bérrendezésének szükségességéről is beszélt. Válaszként a Fidesz és a KDNP felszólalói az elmúlt 16 évben a területen elért eredményeket sorolták fel, egyetértve azzal, hogy további pénzek kellenek a területre, a gyerekekkel kapcsolatos bűncselekményeket pedig a lehető legnagyobb mértékben büntetni kell. Egyhangulag fogadta el az országgyűlés a képviselői fizetések, valamint a parlamenti frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A jelenlegi szabályozás szerint a tiszteletdíj minden év március 1-től az előző évi, a KSH által megállapított átlagkereset háromszorosának felel meg. Az elfogadott módosítás ezt a szorzót 1,8-re csökkenti. A jelenlegi több mint bruttó 2.180.000 forintos havi tiszteletdíj a jövőben bruttó 1.309.000 forintra mérséklődik. A kormány 3 milliárd 400 millió forintot csoportosít át a kórházi klímaberendezések karbantartására, közölte Magyar Péter. A pénzből a feladat, hogy több tucat kórházban június 30-áig, de legkésőbb július 15-ig elvégezzék azon klímaberendezések cseréjét és javítását, amikről az előző kormány nem gondoskodott, a miniszterelnök szavai szerint. Takács Péter fideszes volt egészségügyi államtitkár szerint a kórházak műszaki üzemeltetésére fordított forrás az államtitkárság alatt 31 milliárdról közel 220 milliárd forintra nőtt, és az 1-3 milliárdos haváriamért biztosított forrás csak ráadás volt. Végül az időjárásról, fátyolfejük szűrik majd a napsütést, csapadék nem hullik, megélénkül a szél. A hőmérséklet reggel 12-14, napközben 29-30 fok körül alakul. Szerdán egy hideg front hozhat majd esőt és némi lehűlést, híreinket hallották.

0: Műsorajánló.
1: A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Szabó József atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
3: Kedves hallgatóink, Anselm Grün, Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink Gyógyítása című művének 14. részét Varga Orsolya olvassa fel.
4: Anselm Grün, Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink Gyógyítása.

Az igehirdetés más légköre. Az igehirdetés légkörét csak maguk az igehirdetők tudják meghatározni és megváltoztatni. Ezért itt mindenek előtt az egyház teendőiről van szó. Ez a lelkipásztori feladatokat ellátó férfiak és nők képzésén kezdődik, de az alapos képzés önmagában kevés. Mert akik teológiailag korrekt módon gondolkodnak, azok sem kizárólag teológiai tanításokat közvetítenek, hanem mindig saját pszichikai gondolkodási mintáikat is. Ezért újfajta érzékenységre van szükség az iránt, amit tudattalanul közvetítünk prédikációnkkal. Az igehirdető gyakran észre sem veszi, hogy tudattalanul mi minden rezonál még a prédikációjában. Ezért olyan emberekre van szüksége, akik ezt megmondják neki. Ám csak olyan valaki mondhatja meg, aki jó indulattal van iránta és nagyra becsüli. Aki minden igehirdetőt csak kritizálni szeretne, az nem segíti előre őket. Ellenkezőleg, a prédikáló férfi vagy nő olyan mondatok mögé fogja elsáncolni magát, amelyeket senki sem kifogásolhat ugyan, de amelyek szintelenek maradnak és nem találják el a hallgatók szívét. Az igehirdetők csak akkor érintik meg az embereket, ha szívükből szólnak. De ha szívükből szólnak, akkor egyszer s mind saját lelki problémáikat is közlik velük. Ez rendjén is lenne. A döntő az, hogy az igét hirdető férfi vagy nő tudjon erről. Ebben az esetben elővigyázatosan és egyúttal bizalommal telve fog beszélni, s ami a legfontosabb, beszéde becsületes és hiteles lesz. Az alábbiakban különösen is szeretnék óvni néhány veszélyforrástól. Az első veszély a moralizálás. Az ilyen prédikáció fölhánytorgatja a hívőknek, mi mindent kellene tenniük, és örökös lelkifurdalást támaszt bennük. Bűntudattal küldi őket a mindennapokba, mondván túl keveset tesznek másokért, nem köteleződnek el kellően politikailag, nem teljesítik Isten akaratát, túl keveset imádkoznak, túl kevéssé szeretik fele barátaikat, és így tovább. Ha folyton bűntudatot keltenek az emberekben, azok egyszer be fogják zárni a szívüket, mert nem kellemes dolog megalázottan távozni a templomból. A bűntudatkeltés a hatalomgyakorlás kifinomult formája. E hatalomgyakorlással szemben tudatosan kellene védekeznünk, és néha az is jó lenne, ha szembesítenénk manipulációjukkal az igehirdetőket. Lukács evangélista e moralizáló igehirdetéssel a meggörnyedt asszonynak a szombati zsinagógai istentiszteleten történt meggyógyítása történetét állította szembe. Jézus kiegyenesíti az asszonyt, úgy, hogy az egyenes derékkal távozhat a zsinagógából. Ez szép képe annak, milyennek kellene lenniük istentiszteleteinknek. Egy moralizáló prédikáció után az emberek lehorgasztott fejjel mennek haza. Úgy prédikáljunk tehát, és úgy alakítsuk a liturgia légkörét, hogy a résztvevők azt érezzék, kiegyenesítették őket, és egyenes derékkal távozhassanak. A második veszély az abszolutizálás. Az ilyen igehirdetés abszolút módon állítja be a Biblia vagy a teológia tételeit, s ezzel kiiktatja az egyéni gondolkodást. Ilyenkor úgy tűnik, a prédikátor pontosan tudja, kicsoda Isten, mi az ő akarata, és úgy tesz, mint akit maga a Szentlélek bízott meg azzal, hogy hirdesse üzenetét. Itt is szükség van a hallgatóság értelmének bevetésére. Egyedül Isten az igazság, és Istenről mondott minden mondatunk csak kísérlet arra, hogy megközelítsük ezt az igazságot. 16. Benedek pápa többször is figyelmeztetett, a hitet össze kell kapcsolni az értelemmel. Aki használja az értelmét, az tudja, hogy Istenről tett kijelentéseink mindig csak súrolják Isten igazságát, de sosem ragadják meg teljesen. Értelmünkkel végső soron nem tudjuk felfogni Istent. A hit nem ugorja át az értelmet, hanem ugródeszkának használja ahhoz, hogy a felfoghatatlan Isten iránti bizalomba vesse magát, bízni tudjon abban az Istenben, aki túl van minden emberi fogalmon és elképzelésen.
A harmadik veszély a démonizálás. Vannak prédikátorok, akik minden rossznak elmondják az embereket. Az ilyen prédikátornak barátokra van szüksége, akik figyelmeztetik, saját pesszimizmusának fogja, az ördögtől való, lelkében megbúvó félelmét vetíti ki a világra. Ilyen esetekben jobb, ha a hallgató belsőleg elhatárolódik és fölteszi a kérdést, mit mond a prédikátor önmagáról? Birkózzon meg maga a félelmével, én nem veszem át tőle. Sokan panaszolják, hogy nem tudják elviselni az efféle démonizáló prédikációkat, és egyszerűen hátat fordítanak nekik. Természetesen ez is egy megoldás, de jobb lenne, ha meghallgatnánk az ige hirdetőt, aztán megfogalmaznánk a magunk álláspontját. Én hogyan értelmezném Jézus szavait? Én hogyan válaszolnék a prédikátor érveire? Ha föltesszük magunknak ezeket a kérdéseket, akkor aktívan reagálunk, és a prédikáció kihívást jelent majd számunkra, még ha nem követjük is minden további nélkül az elhangzottakat. A negyedik veszély a dolgok ártalmatlan színben való feltüntetése. Vannak olyan prédikátorok, akik elkerülendő az első három veszélyt, áldozatul esnek a negyediknek. Olyan ártalmatlannak mutatják be Istent, hogy azzal elbagatelizálják, kedves, emberi figurává fokozzák le, aranyos nagyapóvá, aki csak értünk él és mindig a kedvünket keresi. Ez az Isten kép gyakran ellentmond az emberek tapasztalatának, akik néha úgy érzik, Isten elhagyta őket, másrészt nem engedi tudatosítani, hogy Isten felfoghatatlan titok. Nem enged ellátni a követelő Istenig, aki szemben áll velünk, aki előtt sarul levetve le kell borulnunk, és akit imádnunk kell. Isten egyszerre fascinózum és tremendum. Vonz minket, de meg is rettenünk tőle. Ha kizárjuk ezt a numinózus oldalát, megfosztjuk hatalmától, és ez nem válik javunkra. Erre az ártalmatlan Istenre már nincs szüksége az embernek, hiszen tőle nyugodtan élhet kedve szerint. Jézus üzenetének megfelelő hirdetéséért folyamatosan meg kell küzdenünk. Egyetlen ige hirdető sincs örökre a bölcsesség birtokában. Újból és újból fel kell tennie a kérdést, mit mond nekem Jézus üzenete? Milyen kihívást jelent, mit kérdőjelez meg?

kérdéseire adandó válaszokért. Gyakran vetik a szememre, hogy ige hirdetésem egyfajta lájtos kereszténységet közvetít. Megpróbálom komolyan venni ezeket a szemrehányásokat és kritikusan kérdőre vonni magamat, de olykor az a benyomásom, hogy bírálóim csak szeretnének jól odamondani nekem. Egyesek úgy vélik, így tehetnek eleget a jézusi üzenet komolyságának, ám nem ritka, hogy csak saját hatalmi igényüket élik ki. Nagyfokú becsületességre van szükségem önmagammal szemben, és állandóan fürkésznem kell Jézus üzenetét, hogy az ő szellemének megfelelően hirdethessem. Az én szememben az a legfontosabb kritérium, hogy ne minősítsek és ne ítéljek el senkit, hiszen maga Jézus mondja, ne ítéljetek, hogy meg ne ítéljenek. Úgy érzem, hogy aki folyton azt hangoztatja, meg kell felelni Jézus komolyságának, az gyakran csak hatalmi igényét leplezi, és nem vonakodik megítélni azokat, akiknek Jézus üzenetét hirdeti. Én arra törekszem, hogy elmélkedéseimmel újból és újból belehelyezkedjem Jézus szellemiségébe, és ha jól értem Jézust, ő nem restelt provokatív szavakhoz folyamodni annak érdekében, hogy megnyissa a szemünket, ráébresszen a valóságra, és hogy szívünket is megnyissa Isten előtt. Ám nem ítélt el senkit. Minden szava és minden vele való találkozás reményt és bizakodást keltett az emberekben. Én is ezt tartom szem előtt, hogy egyre inkább megszabaduljak önközpontú, csillogást és hatást kereső vágyaimtól. Mindinkább Jézus szavait szeretném szolgálni, hogy úgy érintsen meg az embereket, ahogy Jézus is megérintette hallgatóit. Az ő szavára megdöbbenéssel válaszoltak, megérintve és megtérve reménnyel fordultak az újrakezdés felé.

Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink Gyógyítása című művének 14. részét hallották. Felolvasta Varga Orsolya, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat kedden 14:35-től megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Nem fogjuk elfelejteni, amit az előző kormány tett a védtelen gyermekek ellen, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőt. Magyar Péter közölte, 1 milliárd forintos kártalanítási és kártérítési alap létrehozásáról fog dönteni e heti ülésén a kormány a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedőknek. Elmondta azt is, a szociális és családügyi miniszter több gyermekvédelmi vezetőt menesztett, emellett a kormány miniszteri biztos nevez ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazási ügyek kivizsgálására. Felülről nyitott költségvetést ígért a gyermekvédelem számára a kormányfő, hangsúlyozva, ha több szakemberre, új férőhelyekre lesz szükség, lesz rá pénz. A gyermekvédelemben dolgozók bérrendezésének szükségességéről is beszélt. Válaszként a Fidesz és a KDNP felszólalói az elmúlt 16 évben a területen elért eredményeket sorolták fel, egyetértve azzal, hogy további pénzek kellenek a területre, a gyerekekkel kapcsolatos bűncselekményeket pedig a lehető legnagyobb mértékben büntetni kell. Egyhangulag fogadta el az országgyűlés a képviselői fizetések, valamint a parlamenti frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A jelenlegi szabályozás szerint a tiszteletdíj minden év március 1-től az előző évi, a KSH által megállapított átlagkereset háromszorosának felel meg. Az elfogadott módosítás ezt a szorzót 1,8-re csökkenti. A jelenlegi több mint bruttó 2.180.000 forintos havi tiszteletdíj a jövőben bruttó 1.309.000 forintra mérséklődik. A kormány 3.400.000.000 forintot csoportosít át a kórházi klímaberendezések karbantartására, közölte Magyar Péter. A pénzből a feladat, hogy több tucat kórházban június 30-áig, de legkésőbb július 15-ig elvégezzék azon klímaberendezések cseréjét és javítását, amikről az előző kormány nem gondoskodott a miniszterelnök szavai szerint. Takács Péter fideszes volt egészségügyi államtitkár szerint a kórházak műszaki üzemeltetésére fordított forrás az államtitkárság alatt 31 milliárdról közel 220 milliárd forintra nőtt, és az 1-3 milliárdos havária miatt biztosított forrás csak ráadás volt. Megtartották a második állománygyűlést a külügyminisztériumban. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, közölte Orbán Anita a Facebook oldalán. A tárcavezető ismertette, Varsóban új lendületet adtak a magyar-lengyel párbeszédnek, megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről. Helsingborgban megerősítették szövetségi elkötelezettségünket a NATO-ban, és több európai partnerrel is érdemi tárgyalásokat folytattak. A jelenlegi biztonsági környezetben kiemelten fontos az európai együttműködés erősítése, a védelmi képességek fejlesztése és a közös fellépés azokkal a kihívásokkal szemben, amelyek kontinensünk stabilitását és biztonságát veszélyeztetik, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Rosszín Szendi Romulus ismertette, Cipruson tartják az Európai Unió védelmi minisztereinek informális találkozóját, ahol áttekintik az Európa biztonságát érintő legfontosabb kihívásokat és feladatokat. Mecser Tamás rendőrdandártábornokot bízta meg az Országos Rendőrfőkapitányság vezetésével a miniszterelnök, tájékoztatta a belügyi tárca az MT-t. Magyar Péter a belügyminiszter előterjesztésére egyúttal visszavonta Balogh János rendőr altábornagy Országos Rendőrfőkapitányi vezetői megbízatását. Légi veszélyre adott ki riasztást a lett hadsereg az Oroszországgal és Fehér Oroszországgal határos régiókban, és arra kérte a lakosságot, hogy maradjanak otthon. A Reuters hírügynökség szerint legalább egy Oroszország felől érkezett drón behatolását erősítették meg Lettország légterében, amelyet a NATO repülőgépei később lelőttek. Hasonló incidens történt Moldovában is. Donald Trump a támadások azonnali leállítására szólította fel Izraelt és Iránt. Az amerikai elnök a Truth Social internetes közösségi oldalán nem sokkal később egy másik bejegyzésben azt írta, Izrael és Irán egy azonnali tűzszünet lehetőségét keresi, valamint hangoztatta, hogy a békéről szóló egyeztetések a történtek ellenére folytatódnak. Egyben megismételte, hogy az amerikai blokád Irán ellen teljes mértékben érvényben marad, egészen addig, amíg végső megállapodásra jutnak. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, a Tiszató környékén, illetve a Dráva mentén folytatódik a szúnyoggyérítési program a lárvák biológiai módszerrel végzett tiltásával. tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MT-t. A szakemberek a tenyészőhelyeken egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe, ez kizárólag a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. Végül az időjárásról, fátyolfájuk szűrik majd a napsütést, csapadék nem hullik, megélénkül a szél, a hőmérséklet reggel 12-14, napközben 29-30 fok körül alakul, szerdán egy hideg front hozhat majd esőt és némi lehűlést, híreinket hallották.
3: Reklám. Megjelent az új ember június 7-ei száma, a tartalomból. Mindenért hálát adtam, és mindenre fel voltam készülve. Erdő Péter bíboros, prímás a betegségéről és a gyógyulásáról. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. A Szent Atya beszéde első enciklikájának bemutatóján. A magyar társadalom gyerekcentrikus. Beszélgetés demográfiai kérdésekről Rosta Gergely szociológussal. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
6: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
4: Reklámot hallottak.
7: Műsorajánló.
8: A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Szabó József atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.
9: Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.

Berzsenyi Dániel, a magyar Horácius. Ő az érzékeny óriás irodalmunkban. A mai előadás választ keres ezekre az elnevezésekre. Ha életfilozófiáját nézzük, akkor idézzünk a Horác című verséből. Használd a napokat, s ami jelen vagyon, forró szívvel öleld, s a szerelem szelíd érzését ki ne zárd, míg fiatalkorod boldog csillaga tündököl. Holnappal ne törődj, messze ne álmodozz, légy víg, légy te okos, míg lehet, élj és örülj. Míg szólunk, az idő hirtelen elrepül, mint a nyíl, s zuhogó patak. Berzsenyi a Vasmegyei Egyházas hegyén született 1776. május 7-én, régi középbirtokos nemesi családban. Édesapja ügyvéd volt, de inkább csak gazdálkodott. Már az apa is különc, komorságra hajlamos ember, mint később a fia, a magyar klasszicizmus legkiemelkedőbb lírikusa. Berzsenyi apja különös pedagógiai elveket vallott. A gyereket nem érdemes korán iskolával kínozni, helyette meg kell inkább erősödnie a legtermészetesebb szabad élet és szakadatlan gimnasztika által. Ő tanította meg az egyetlen gyermekét írni, olvasni és a mitológia ismeretére, szeretetére. 13 évesen került Berzsenyi Dániel a Soproni Evangélikus Líceumba, megerősödve és túlkorosan. 1788-tól 7 éven át tanult itt, de az órákat elmulasztotta, fegyelmezetlennek és verekedősnek bizonyult. 1793-ban katonának áll Sopronban, de innen elmenekült. 1795-ben tanulmányait megszakította. Pedig rengeteget olvasott, jól ismerte a görög-római mitológiát, jól megtanult latinul és németül, és példaképe Horácius lett. Az apát felháborította a derékba tört iskolai pályafutás, és elmérgesedett a viszony a két dudás közt. A fiú Niklára költözött a soproni évek után a nagybátyjához, időnként pedig az apja mellett élt, de úgy vélekedett, hogy az ő háza számára Munkács a híres várbörtön volt. Ebből a várfogságból csak úgy szabadulhatott meg, hogy megnősült 1799-ben érdekből. Elvette Dokai Takács Zsuzsannát, aki akkor még csak 14 éves volt. Remekül gazdálkodott feleségével, hatalmas birtokán, de ő bort nem, csak vizet ivott. 1796-tól Berzsenyi titokban verseket írt, azonban mindenki előre rejtegette. Kazinczy Ferencnek ezt írta Berzsenyi Dániel 1809. március 12-én, ami a feleségemet illeti középszerű mindenben. 14 esztendős korában vettem el, egy ügyűségben találtam, és abból fel sem szabadítottam, mert e részben egy kevéssé napkeletiesen gondolkoztam. Ha a módi ruhák helyett jószágot szerzek, nem zúgolódik, hanem a gyertyavesztegetésért és firkálásért néha nagy panasza van ellenem. Tulajdonképpen ez is lett társtalanságának és szellemi magányának oka, melyet a nemesdömölki evangélikus lelkész Kis János, aki maga is költő volt, azzal oldott fel, hogy felfedezte Berzsenyi Dániel verseit és néhányat továbbított Kazincinak, aki így felelt levélben erre. Nyelved oly szép, oly nemes, hogy azt csodálni fogja a haza. A költő egyre inkább bezárkózott Niklára, száműzetése helyére. Csupán kétszer látogatta meg Pesten író barátait, és egyszer egy hetet töltött Bécsben. A vidéki földesúri létforma tehát szembe került a költői becsvágyjal, s ez tragikus feszültséget idézett elő nála. Amikor a magány, buskomorság testi panaszokkal társult, elérte költsei tollának halálos szórása is. 1817-ben ugyanis olyan kritikát írt Berzsenyiről, amelyben tulajdonképpen dilettánsnak bélyegezte. Ez a recenzió a tudományos gyűjteményben jelent meg. Ekkor az érzékeny óriás elhallgatott.
Évekig készült a sérelmek megtorlására, ezért költészettani és filozófiai tanulmányokba kezdett. Úgy sejtette, hogy Kazinczy sugalmazta kritikát, ezért elhidegült tőle. Válaszát csak 1825-ben tudta megjelentetni, Észrevételek kölcsei recenziójára címmel. A Magyar Tudós Társaság azonban vidéki rendes taggá választotta őt 1833-ban. Tudományos munkákat írt, majd 1836. február 24-én, rövid betegség után meghalt Niklán, a három gyermekes apa és művész. Kölcsei önvádtól teljes engesztelő gyászbeszédét Helmeczi Mihály olvasta fel az akadémián. Minden esetre felvetődik a műbírálatot író költő felelőssége, hiszen Berzsenyi ihletét ez fosztatta szét, ez a bántó kritika. Az érzékeny óriás, aki soproni időszakában 12 németet a várostavába hányt, akinek embert, asztalt, lovat átugrani semmiség volt, aki soha nem vetette meg a szebbik nemet, összeroppant egy írástól, s többé-kevésbé ebbe is halt bele. Holott nagyon egészségesen élt, és nevelte gyermekeit. Négy közül ugyan egy meghalt, de ő büszkén nyilatkozta, hogy italuk a víz, orvosságuk a szabad levegő, és a bajokra a legjobb a diéta és a mozgás.

Berzsenyi Dániel szerelmi élete, ódái, elégiái. Ő ugyan elvette a 14 éves Dokai Takács Zsuzsannát, de nem tartotta a feleségét megfelelő szellemi partnernek. Beleszeretett azonban Dokai Takács Juditba, korának rajongott költőnőjébe, akit kortársai a magyar Szaffónak neveztek. Ő volt felesége unokatestvére. Berzsenyi a klasszicizmus és a romantika határán alkotott, és életmódja is kettős volt. Éjszakai költő lett, aki nappal kiválóan gazdálkodott. Éjjel azonban Horácius verseit olvasta, ugyanakkor reggel felesége megrótta az úgynevezett gyertyavesztegetésért. A rideg valóság felőrölte az illúziókat, a költői ihletet, a magyar Horácius legnagyobb problémája az idő lett. Az idő, mely pillanatnyi, nem hagyja boldogulni az embert, mert elsuhan, mint a nyíl, zuhogó.

Berzsenyi Dániel ódái. Kazinczy kijelölte Berzsenyi számára az utat a válaszlevelében, melyet Kis Jánoshoz írt. Lelkére kötötte, hogy az ódák útjáról le ne térjen, s csodálta a poétában az ő szent hazafiságát, lantjának méltóságát. Berzsenyi erkölcsnemesítő szándékkal írta ódáit, Horácius parancsát követve. A magyarokhoz egy, 1810-re készülhetett el, kiérlelt, csiszolt műalkotás. Célja, mint a klasszicistáknak általában, a tanítás és a gyönyörködtetés. A költemény értékszembesítő és időszembesítő is, azaz a nemzeti múlt értékes, példaszerű, hősies, míg a jelen romlásnak indult, elpuhult, széthúzó és idegen majmoló. A dicső múlt nagysága zeng, Attila, Árpád, Hunyadi küzdelmeit idézve. A múlt ódai hangvételű megjelenítését azonban hangváltás követi a 13.-14. versszakban. Amikor a jelenről szól, akkor az elégikus hang, a lemondás, a rezignáció lép előtérbe. Berzsenyi azt a nézetet hangoztatta, mely szerint egy nemzetet csak a tiszta erkölcs tud fenntartani, mert amikor ez romlásnak indul, a nagyhatalmak időről időre leomlanak, mint Róma, Babilon és Kartágó. A romantika felé közeledő költő hiperbolát alkalmaz, olyan költői alakzatot, mely felnagyítja a valós arányokat, túloz, hogy megijesszen és elgondolkodásra, cselekvésre ösztönözzön, mint például vérzivatar, világot ostromló, vagy nemzeteket tapodó harag. Berzsenyi Dániel, a magyarokhoz. Romlásnak indult hajdan erős magyar. Nem látod Árpád vére miként fajul? Nem látod a bosszús egeknek ostorait nyomorult hazádon? 800-adoknak vérzivatarja közt rongált Budának tornyai állanak. Ám bár ezerszer vaktüzetben véreidet magadat tiportad. Elszórja hiddel mostani vesznitét erkölcsöd, undok vipera fajzatok dúlják fele várt, mely sok ádáz ostromokat mosolyogva nézett. Nem ronthatott el tégedet egykoron a vad tatár kán Xerxeszi tábora, s világot ostromló töröknek napkeletet leverő hatalma. Nem folythatott meg zápolya öldöklő századja, s titkos gyilkosait keze, a szent rokonvérbe feresztő visszavonás tüze közt megálltál. Mert régi erkölcs, spártai férfikar küzdött, s vezérlet fergetegit között. Birkózva győztél, s herkulesként ércbuzogány rezegett kezedben. Most lassú méreg, lassú halál emészt. Nézd a kevés tölgy, melyet az éjszaki szélvész le nem dönt, benne termő férgek erős gyökerit megőrlik, s egy gyenge széltől földre terítetik. Így minden ország támasza talpköve, a tiszta erkölcs, mely ha megvész, Róma ledül, s rabigába görbed. Mi a magyar most? Rút, szibarita, váz. Letépte fényes nemzeti bélyegét, s hazája feldúlt védfalából rak palotát heverőhelyének. Elődeinknek bajnoki köntösét, s nyelvét megunván, rút idegent cserélt, a nemzet őrlelkét tapodja, gyermeki báb puha szíve tárgya. Ó, más magyar karmenköve villogott Attila véres harcai közt, midőn a félvilággal szembeszállott nemzeteket tapodó haragja. Más néppel ontott bajnoki vért hazánk szerzője Árpád a Dunapartján. Ó, más magyarral verte vissza nagy Hunyadink Mahomet hatalmát. De jaj, csak így jár minden az ég alatt. Forró viszontság járma alatt nyögünk. Tündér szerencsén kénye, hányvet, játszva emel, s mosolyogva ver le. Felforgat a nagy századok érckeze mindent. Ledült már a nemes Ílion, a büszke Kartágó hatalma, Róma, s erős Babilon leomlott.

A magyarokhoz kettő, ez is óda, de egyértelműen a jövőbe vetett hit szólal meg soraiban. Rövidebb költemény 1805-ben született a napóleoni háborúk hatására. Íme a Kodály Zoltán által 1936-ban megzenésített változat.

elégiái, elégik ódái a magyar Horácius eszmevilágát fejezik ki. Berzsenyi próbálta magára erőszakolni az antik költő nézeteit, élvezni a jelent és fegyelemmel fékezni a szenvedélyeket. Tehát Carpe diem és Aurea mediocritas, azaz élj a mának és arany középút elvét vallotta. Az osztályrészem című elégiája azonban rejtett elégedetlenségről, folytott magányról szól. Ő csak Camoenához, azaz a múzsához menekülhet, rideg sorsa elől. Mintha tudná, hogy hamarosan elhagyja majd a költői ihlet, melyet Kölcsey bántó kritikája fog okozni neki 1817-ben. Nem egyszer vágta a sarokba később tollát Kölcseyt szidva, amikor a versíráshoz fogott. Még olyan sorokat is mondott, melyeket csupán tartalmilag idézek, nem is néztem én ki annak a pimasznak semmi jót kamuti szeméből, amikor egy köteg nyekegő verset hozott hozzám. Úgy látszik, kölcsönös volt az ellenszenv. Berzsenyi Dániel, osztályrészem. Partra szállottam, levonom vitorlám, a szelek mérgét nemesen kiáltam. Sok karib disz közt, sok ezer veszélyben izzad a orcám. Béke már részem, lekötöm hajómat, semmi tündérkép soha fel nem oldja. Ó, te elzárt hely, te fogad öledbe a heves ifjút. Bár nem oly gazdag mezeim határa, mint Tarentum vagy gyönyörű Larissa, s nem ragyog szentelt ligetek homályin tíburi forrás. Van kies szőlőm, van arany kalásszal biztató földem, szeretett szabadság lakja hajlékom, kegyes istenimtől kérjek-e többet. Vessen a végzet, valamerre tetszik, csak nehéz szükség ne zavarja kedvem, mindenütt boldog megelégedéssel nézek az égre. Csak te légy velem, te szelíd Camoena. Itt is áldást hint kezed életemre, s a vadontájig kiderült virány lesz gyenged alodra. Ez sem a Grönland örökös havára, ez sem a forró szerecsen homokra, ott meleg keblet fedez, ó Camoena, itt hűves ernyőd. Írta 1799 körül.

A költő a családjával Niklára költözött, mégis kedélyén a reménytelenség uralkodott el. A falusi gazda életformája sehogyan sem fért össze a poétai álomvilággal. Alaptémája lett a mulandóság, a lélek kiégése, a magány. Erről szól a következő remek mű. Berzsenyi Dániel, A közelítő tél. Hervad már ligetünk, s díszei hullanak. Tarlott bokrai közt sárga levél zörög. Nincs rózsás labirint, s balzsamos illatok közt nem lenged ez az efír. Nincs már szimfónia, s zöld lugasok között nem buggerlice, és a füzes ernyein a csermely violás völgye nem illatoz, s tükrét durva csalét fedi. A hegyboltozatén néma homály borong, bíbor tirzuszai nem mosolyog gerezd, itt nemrég az öröm vígdala harsogott, s most minden szomorú, s kiholt. Ó, a szárnyas idő hirtelen elrepül, s minden míve tűnő szárnya körül lebeg, minden csak jelenés, minden az ég alatt, mint a kis ne felejts enyész. Lassanként koszorum bimbaja elvirít, itt hágy szép tavaszon még alig ízleli nektárját ajakam, még alig illetem egy-két zsenge virágait. Itt hágy, s vissza se tér majd gyönyörű korom, nem hozhatja fel azt több kikelet soha. Sem béhúny szememet fel nem igészheti, Lollin barna szemöldöke. Írta 1804 és 8 között.

A költő írt egy episztolát Vitkovics Mihályhoz, és abban érdekes elveket fogalmaz meg, ugyancsak Horácius nyomán. Rendeltetésünk nem magányos élet, s örök komolyság és elmélkedés, hanem barátság és társalkodás. S nem a világ jókat megtagadni, de józan ésszel vélekélni tudni, a bölcsességnek titka és jele. Maradj és perej te Pesten, s élj vidáman barátid édes társaságiban, s ne kérj az égtől többet, mint adott, van annyi, mennyi kell. S ha ez kevés, kevés lesz a föld minden kincse is. A vízikóság szomját el nem oltja, minden dunáknak és tengereknek árja, s az épp gyomornak egy pohár elég. Ha van mit ennünk, innunk és szeretnünk, ha józan elménk, s testünk nem beteg, kívánhatunk-e, s lelhetünk-e több jót, s adhatnak-e mást a királyi kincsek. Így ír, így érez, így él most barátod, ki téged édes Miskán megkeres, az új zefírrel, s első fülemilével, s veled csevegni, és nevetni fog. Írta 1815-ben.

0: nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
1: Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
2: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Benedek Elek Kígyódarvitéz és Csatárvitéz című mesének második befejező részét, melyet Görög László olvas fel.
2: Kígyódarvitéz és Tatárvitéz. Ott lógott ez a darvitéz vén lovának a két oldalán, s a ló, ahogy megérezte a gazdája testét, egyszeribe indult hazafelé. Ment, mendegélt a ló, s hazafelé mentében a kígyók országába ért. Hát éppen azzal a kicsi kígyóval találkozik, akinek az életét az ő gazdája megszabadította volt. Elejébe siklik a kicsi kígyó, s kérdi. Hogyan bizony, hová mégy te ló, gazda nélkül? Nem megyek én gazda nélkül, mondta a ló. Itt viszem a testét az átalvetőben. Izzé porrá vagdalták szegénynek a testét. Ó, te szegény ló, te, látom, hogy sajnálod a gazdádat, mondta a kicsi kígyó. Ki volt, s mi volt a te gazdád? Kígyó darvitéz volt az ő neve. Király kisasszony volt a felesége, akár hiszed, akár nem. Na bizony, ha kígyó darvitéz volt a neve, annak az én apám keresztelte, a kígyó ország királya. Gyere velem az apám udvarába. Mentek tüstént a kígyó király udvarába, az átalvetőt felvitték a palotába, ott a darvitéz testét a szoba földjére kiöntötték. Akkor a kicsi kígyó királyfi megfovintotta a sípját, s hát egyszerre csak megtelik a szoba mindenféle kígyókkal. Kérdezték a királyfit, mi a parancs és rendelet? Azt parancsolom, s rendelem, hogy hordjátok ide, ami jó forrasztó fű van. Még ki sem mondta jóformán, eltűntek a kígyók, s a másik szempillantásban már egy bogja füvet hordottak össze. Megkenegették a mindenféle csuda erejű füveknek a levével darvitéz minden csontját, bontját, s halljatok csodát, egy szempillantásra összerakták, forrasztották darvitéz testét. Egy ropogós porcika nem sok, annyi sem hibázott a testéből. A kicsi királyfi pedig leheletet fújt belé, s darvitéz egyszerre csak eszénkedni kezdett. Aztán szólt egyet-kettőt, lépett is egyet-kettőt, azám a harmadik lépésnél még össze is verte a bokáját. Még különblegény vált belőle, mint annak előtte volt. Eleget marasztotta a kicsi kígyó királyfi, hogy most már el se menjen, maradjon itt köztük. De darvitéz megköszönte a jóságát, azt mondta. Nem lesz addig nyugodalma, míg a kardját s az ingét vissza nem szerzi. Jól van, mondta a kígyó királyfi. Hát csak menj, darvitéz, jár is szerencsével, hanem adok neked egy kicsi üveget. Ebben az üvegben csuda víz van. Mikor a király kapujába érsz, akivel először találkozol, azzal mosasd meg magadat ebből a vízből. Te majd paripává változol, de előre hagyd meg annak az embernek, hogy 7 véka aranyon alul el ne adjon. Megköszönte darvitéz az ajándékot, elbúcsúzott a királyfitól, felült a lovára, s szép lassan elindult a király városába. Megérkezik a király kapujához, s éppen akkor jő ki az udvarból egy öreg ember. Mondja neki. Hallja Ekent, bátyám uram! Mosson meg engem ennek az üvegnek a vizével, de jól vigyázzon rám, ha paripa találna lenni belőlem, akárki kérjen, el ne adjon neki 7 véka aranyon alól.
3: Dehogy adom, mondta az öreg ember, csak ide azzal az üveggel.
2: Szépen megmosdatta darvitézt, s lám, abban a szempillantásban olyan aranyszőrű paripa vált belőle, hogy még a vaknak is káprázott a szeme a szertelen ragyogástól. De hogy szavamat össze ne keverjem, mikor darvitéznek híre nyoma veszett, az öreg király szörnyet halt nagy bánatában, mert úgy szerette, mintha édes fia lett volna. A leánya pedig fogta magát, s férjhez ment tatárvitézhez. Tatárvitéz lett a király, a leány meg a királyné. Na hírül viszik tatárvitéznek, hogy egy öreg ember a kapu előtt olyan aranyszőrű paripát árul, amilyen még nem volt, amióta a világ világ. Bezzeg kétszer sem kellett azt hírelni tatárvitéznek, már is futott ki a kapu elejébe. Kérdi az öreget.
3: Hogy ez a ló, öreg? 7 véka arany?
2: Jól van, mondja tatárvitéz. Csak menjen, a hoppester kiméretik ennek a 7 véka aranyat. Azzal megfogta a kantár szíját, hogy vezesse a paripát.
3: Hej, uram, mondja az öreg ember. Én csak a lovat adtam el, a kantárt nem.
2: Hát ennek mi az ára?
3: Az még drágább. 9 véka arany az ára. Jól van, ördög adta, mondta tatárvitéz. Méressen kikend 16 véka aranyat, csak enyém legyen kantárostul ez a ló.
2: Bevezeti a lovat az udvarba, s kiáltja a feleségét nagy örömmel. Gyere ki, feleség, nézd meg, milyen szép lovat vettem! Kiszalad a királyné, nézi a lovat, s ím a színében egyszerre csak megváltozik. Olyan fehér lett az arca, mint a kikeleti hóvirág. Úgy kell lenni, hogy valamiből, miből s miből nem, talán a paripa szeméből, megsajdította, hogy az nem lehet más, mint Darvitéz. No, mondta a királyné, én nekem nem tetszik ez a paripa. Meglátod, hogy még bajt hoz a fejünkre? Ugyan bizony, mi bajt hozhatna, nevetett a tárvitéz. De ettől a pillanattól fogvást nem volt nyugodalma, összehívatta a bölcs embereket, hogy adjanak tanácsot, mit csináljon a paripával. A bölcs emberek azt tanácsolták, hogy kár volna olyan rettentő drága lovat elpusztítani. Ez alatt a paripa kint állott az udvar közepén, s egyszerre csak melléje sompolyodik egy nevendék leányka, s kezdi simogatni a szőrét. Megszólal a paripa, s mondja a leánykának. Látom, hogy te jó szívvel vagy hozzám. Arra kérlek, hogy ha megüttet tatárvitéz, védj fel a véremből egy cseppet a földdel együtt, s temesd el a királyné ablaka alá. Ne félj, mondta a leányka, nem feledkezem meg rólad, akármi sors érjen. Hiába beszélt tatárvitéz a feleségének, hogy ne nyugtalankodjék, éjjel-nappal sírt az asszony, s mit volt mit tenni tatárvitéznek? A drága szép paripát megüttette. A leányka pedig, mikor a paripát nyúzták, odament, s fölvett egy csepp vért földestől, s eltemette a királyné ablaka alá. Hát halljátok, mi történt? Másnap reggelre olyan gyönyörű almafa nőtt a királyné ablaka elé, hogy csodájára járt az egész város. Ezüst volt a levele, aranya virága, gyémánt az almája. Örült tatárvitéz is, hogy nem lelte helyét nagy örömében. De a felesége, ahogy meglátta az almafát, csak megváltozik a színében, fehérebb lett az arca a kikeleti hóvirágnál. Kérdi tatárvitéz. Mi bajod, feleség? Látom, a színedben is megváltoztál. Bizony megváltoztam, mondja a királyné. Mert az az almafa bajt hoz a fejünkre. Azt mondom, vágast ki. Már most mit csináljon, tatárvitéz? Sajnálta a fát, s nem tudta elgondolni, hogy miért fél a felesége. Összehívatta ismét a bölcs embereket, adjanak tanácsot. De a bölcs emberek azt tanácsolták, hogy ne vágassa ki. Nem minden nap nő olyan almafa, amelyiknek ezüst legyen a levele, aranya virága, gyémánt az almája. Míg a bölcs emberek tanácskoztak, az a nevendék leányka ott játszadozott az almafa árnyékában, s hát megszólal az almafa. Te kis leány, arra kérlek, hogyha tatárvitéz kivágatna engem, egy darab forgácsot dobj abba a tóba, ahol tatárvitéz szokott fürdeni. A leányka megígéri ezt is. Na, vége szakad a tanácskozásnak, s mondja a tatárvitéz a feleségének, hogy mit tanácsoltak a bölcs emberek. Hely, sírt a királyné, hogy csak úgy szakadt a könnye. Azt mondta, hogy a holnapot sem éri meg, ha azt a fát tüstént ki nem vágatják. De már inkább a fát vágatom ki, mondta tatárvitéz, s egy óra sem telt belé, kivágták a szép almafát. A leányka pedig odasompolygott, felkapott egy szikraforgácsot, futott vele a tóhoz, s beledobta. Másnap tatárvitéz megy fürödni a tóba. S hát egy gyönyörű aranyréce úszkált a tó közepén. S halljatok csodát, ennek a récének nem is volt szárnya, mégis olyan szépen úszott, hogy csupa csuda. Gondolja magában tatárvitéz. Megfogja elevenen ezt a récét, elviszi a feleségének, bizonyosan megörül majd neki. Hirtelen levetkezik, beleszökik a tóba, s utána a récének. De a réce kisiklik a keze közül, s egy szempillantásra kiröppent a tópartjára, ott a fején keresztül bucskázott, s egyszerűen emberré változott. Az ám emberré. Darvitéz volt az, senki más. Fölkapja a kardot, föl az inget, mindjárt a nyakába is veti, a kardot meg a földbe szúrja. Hely, megijedt tatárvitéz szörnyűségesen, hogy csak úgy rázta a hideg. Tudom, mondta, hogy megölhetsz most, darvitéz. Hát ölj meg, csak teljesítsd az utolsó kérésemet. Én is belétettem a testedet az átalvetőbe. Tedd be te is az enyémet, s akaszd fel az átalvetőt a legszebb paripámra. Azt hitte tatárvitéz, hogy ő is olyan szerencsés lesz, mint darvitéz, de még szerencsésebb, mert az ő paripája hamarabb visszahozza, mint darvitézt a gebéje. Jól van, mondta darvitéz. Teljesítem utolsó kívánságodat. Azzal fölemelte a kardját, s miszlikbe vágatta tatárvitézt. Aztán összeszedte minden csontját, bontját, belé rakadt egy általvetőbe, feltette tatárvitéz legjobb paripájára, aztán aló Isten hírével. Bezzeg elszaladt a paripa, s még ma is szalad, ha meg nem állott a világ végén. Fölment most kígyó darvitéz egyenest a királynéhoz. Haj, de még csak most változott meg színében a királyné. Reszketett, mint a nyárfa levél, megfogyott a szava. Aztán csak elterült a szoba földjén, s fel sem is kelt többet. Szörnyet halt a nagy ijegységtől. Kígyó darvitéz elfoglalta az egész országot, s esztendőre kettőre feleségül vette azt a nevendék leánykát, aki mindig jó szívvel volt hozzá. Ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: Ma este Benedek Elek Kígyó darvitéz és tatárvitéz című mesének második befejező részét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára az úrnapjáról elmélkedik.
2: Nagyon megragadott engem az utolsó Hegycsúcs című film, ami egy 20. század végi fiatalon meghalt spanyol pap életszentségét mutatja be. A filmben Pablo atya testvére is tanúságot tesz mély hitéről, akkor, amikor fivéréről és az oltári szentségről ezt mondja: ami még elválaszt engem testvéremtől, aki atyához a mennybe költözött, az egyetlen dolog, ami elválaszt még tőle, az csupán a szentostya pereme. Úrnapja van, Krisztus szenteste és vére ünnepe. Aki szeret, az ad, mégpedig olyat ad, amire szüksége van a másiknak, és ami a másik hasznára van. Aki szeret, az odafigyel a másikra, aki szeret, az közelít a másikhoz. Isten így tett számunkra, és mi is csak azért tudjuk egymást szeretni és egymáshoz közeledni, mert tőle ezt tanultuk. Hogyan is tette meg ezeket a lépéseket Isten? Hát először a teremtésben, a világban, nekünk adta, üzenetében, a prófétákban, végül Szent Fiában, és aztán ezt tetőzte be a Szentlélek eljövetelével és az oltári szentség elérhetővé tételével. Ennek egyik nagyon szép előképe a manna. A pusztai vándorlás alatt Isten gondoskodott az ő népéről, és már ebben a mannában meglátták azt a mennyei kenyeret, azt az égből alászállott élő kenyeret, amellyel Isten táplálja bajba jutott népét. De Isten nem állhatott meg félúton. Ő az, aki egyedül képes átlépni a két világ határait, és ezért be tud lépni az anyagvilágba úgy, hogy közben el kellene hagynia a mennyországot, hogy sérülne az ő istensége. Különben meg nem is lenne tisztességes Isten részéről az, ha fel kell tenni a vágyat személye iránt bennünk, és a végén pedig elzárkózna a mi teljes megközelítésünktől. Mintha biztonságos távolságot tartana, épp az utolsó lépésben becsukná az ajtót. Mindez úgy tűnne, hogy csak játszadozott velünk, és nem volt velünk tisztességes. Ezért az Isten igenis továbbment az ő szeretetében, közeledésében, akkor belépett az életünkbe, és az eukarisztián keresztül atomjaink építő köveivé is válik. És azt is akarta ezáltal, hogy ne csak egy generációnak legyen elérhető, ne csak azoknak a szerencséseknek, akik épp akkor és épp ott élnek, ahol Jézus kortársai lehettek. Az eukarisztia univerzumok

kenyérnek és a bornak. Ha ugyanis az érzékelhető részével azonosította volna magát, akkor csak a látszatra adna. Tulajdonképpen szemfényvesztés lenne, amit művel, ellenállhatatlanná tenné a hitet iránta, és ez nagyfokú tiszteletlenség lenne velünk szemben. Lenézne bennünket, nem tartana alkalmasnak és méltónak bennünket arra, hogy meghívjon a hit világába, hiszen ami egyértelmű, azelőtt az ember kapitulál. Az oltári szentségben Isten nagyon vakmerő dolgot tett, kiszolgáltatta magát számunkra, ugyanúgy, mint Betlehemben, ugyanúgy minden oltári szentségben, minden szentmisében. Tulajdonképpen azt tehetünk vele, amit csak akarunk. És ő mégsem bánta meg ezt a tettét. Ma is megtenné, és ma is megteszi minden szentmis áldozatban. Mert a szeretet nem kalkulál. A szeretet nem függ a visszajelzésektől. Ő nem attól teszi függővé felénk való viszonyulását, hogy mi hogyan válaszolunk erre. Mennyi mindent lehetne tanulni ebből a feltétel nélküli szeretetből. Magyar nyelv azt mondja, úgy szeretlek, majd megeszlek. És ez kifejez valami nagyon fontos dolgot. Azt, hogy szeretnénk bekebelezni, magunkévá tenni, kizárólagosan birtokolni azt, aki fontos számunkra. Ez nagyon szépen kifejeződik a testi egyesülésben, két szerető szív esetében. De ugyanúgy egy szintiszta barátság esetében is. És a mennyei lakoma esetében is, amelyet az Úristen terít meg számunkra, és amely egyúttal a mennyország előképe is. Megehetővé teszi magát számunkra táplálékká, olyanná, aki konszekrálja ennek a világnak egy részét, egy darab kenyeret és egy bort. De ne felejtsük el, hogy a szentmise átváltoztatása nem ér véget ott, legalábbis analóg értelemben. Jézus szeretne minden dolgot konszekrálni az életünkben. Szeretné, ha mindenünket felajánlanánk neki, hogy azt ő átlényegítse. Te mit adsz oda neki, hogy konszekrálhassa? Az idődet? A küzdelmeidet? A kapcsolataidat? Annyi mindenre szükségünk lenne, hogy az Isten átváltoztassa. Mennyire éreznünk kellene fontosságát annak, hogy belépjünk ebbe a közeledésbe, hogy az Isten jön hozzánk. Ő a meghívó. Egy szentmisén részt venni és nem áldozni annak, aki egyébként áldozhatna, nincs jogilag eltiltva, és szentgyónását is elvégezte. Az körülbelül olyan, mint elfogadni egy meghívást valakitől, szépen felöltözni, útra kelni, elmenni, becsöngetni, és az ajtónyitás pillanatában lelépni. Borzasztó tiszteletlenség a meghívóval szemben, és egy nagyfokú öngól önmagunkkal szemben is. Az áldozni veszélyes. Az áldozás átalakít bennünket. A szent áldozásban egyre inkább krisztusivá válunk. És talán amikor a mai generációknál érezzük azt, hogy nem érzik a szent áldozásnak a fontosságát annyira, elgondolkodhatunk azon, hogy meglátszik-e rajtunk a szent áldozásaink. Tudunk-e vágyat kelteni másokban Isten iránt? Érezzük-e annyira az Urat, hogy ez másokban is éhséget keltsen, vagy figyelmetlenül, rutinosan, lelketlenül áldozunk. Aki áldozik, az belép egy közösségbe, Istennel való közösségbe, és mindenki mással, aki szent áldozását végzi az egész világon. Lehet-e ott magány, akinek társasága maga az élő Isten? Érezhet-e az egyedül létet, aki szent áldozáshoz járulhat, aki az egész mennyországgal és minden katolikus keresztényjel testvéri kapcsolatba kerül? Mekkora erőt adhatna ez is számunkra, ha többször eszünkbe jutna? Néhány éve a szentmisék alkalmával egy nagyon érdekes üzenet érkezett számomra az Úristen részéről. Van egy pont az úrfelmutatásban, amikor a pap felemeli a szentostját a hívek elé. Itt jó pár éve érzem azt, hogy bár fizikailag én emelem fel az Urat, de igazából ő tart meg engem. Bár ezt a szentostját én tartom a magasba, de az élő Istenbe én kapaszkodom bele. Tulajdonképpen én zuhannék nélküle, én süllyednék el menthetetlenül, ha nem tartana ő meg ott valahol magasan. Tehát szent áldozásról mi is szépen átlényegülünk. Átragyog az áldozó embernek az arcán Krisztus tekintete, kirajzolódnak Krisztus arcvonásai. Vajon tényleg ezt közvetítjük? Engedjük a szent áldozásnak, hogy így átalakítson bennünket?
És ne felejtsük el, hogy aki szent áldozáshoz járul, azzá lesz

0: amit eszik. Nem csak a mérgező anyagokra igaz az, hogy kerülnünk kell, meg az egészséges életmódban kell olyat enni, ami javunkra válik, hanem szellemileg, lelkileg is olyannal kell táplálkozni, ami épít, ami előre visz bennünket. Arra figyelünk-e, azzal foglalkozunk-e, ami az örök érték? Vagy pedig hagyjuk a fülünket, szemünket fölösleges, evilági, lefelehúzó, bűnös dolgok felé irányítani? Ha a szent áldozásra koncentrálsz, ha az Úristen előtt tudsz térdet hajtani, ha szentségimádást végzel, Krisztusivá válsz, előbb-utóbb, te is szétoszthatóvá válsz mások számára. Kell, hogy érezzed, hogy te is megehetővé, szétoszthatóvá, fölemészthetővé kell, hogy válj. És ez bár látszólag megsemmisülés, és ettől sokszor félünk, de igazából ez a beteljesedés. Uram, add, hogy éhezzek rád, aki egyedül vagy képes betölteni minden vágyamat, és engedd meg, hogy szent áldozástól szent áldozásig éljek.
1: Elhangzott műsorunkban Lóczi Tamás atya az úrnapjáról elmélkedett, további tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A közhatalom minden döntése húsvér embereket érint, ezért formai érvényessége mellett az emberi méltóságnak is meg kell felelnie, jelentette ki 14. Leó pápa a spanyol parlamentben Madridban. Ne távolodjatok el a valóságtól, hanem emlékezzetek arra, hogy minden közhatalom döntése valódi embereket érint, különösen azokat, akiknek kevesebb hatalmuk van arra, hogy hallassák a hangjukat, fogalmazott a Szentatya. Hozzátéve, hogy a szélesebb látókör pontosan abban áll, hogy mélyebben megvizsgáljuk, mi forog kockán minden közdöntésben. Szavai szerint egy törvény nem éri el igazi nagyságát pusztán azáltal, hogy hivatalosan jóvá hagyták, akkor éri el azt, ha a formai érvényesség mellett a személy méltóságával is szembe tud nézni, és szégyenkezés nélkül kerül ki ebből a felmérésből, fogalmazott. A vatikáni államfők sorában 14. Leó az első, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban, beszédét ezért kiemelt várakozás előzte meg. A pápát érkezésekor a spanyol parlament alsó és felsőházi elnökei fogadták, majd az épületbe lépek közjogi méltóságok üdvözölték, köztük Pedro Sánchez miniszterelnök, akivel négy szemközti megbeszélést is folytatott a madridi apostoli nunciatúrán. Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés miatt. A segélyszervezet.hu oldalon várják az adományokat a bajba jutottak megsegítésére. Mindanaót erős 7,8-es magnitúdójú rengés rázta meg, legkevesebb 19 halálos áldozatot és 200-nál is több sérültet követelt a jelentések szerint, emellett sok romot. Nem fogjuk elfelejteni, amit az előző kormány tett a védtelen gyermekek ellen, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtt. Magyar Péter közölte, 1 milliárd forintos kártalanítási és kártérítési alap létrehozásáról fog dönteni e heti ülésén a kormány a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedőknek. Elmondta azt is, a szociális és családügyi miniszter több gyermekvédelmi vezetőt menesztett, emellett a kormány miniszteri biztos nevez ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazási ügyek kivizsgálására. Felülről nyitott költségvetést ígért a gyermekvédelem számára a kormányfő, hangsúlyozva, ha több szakemberre, új férőhelyekre lesz szükség, lesz rá pénz. A gyermekvédelemben dolgozók bérrendezésének szükségességéről is beszélt. Válaszként a Fidesz és a KDNP felszólalói az elmúlt 16 évben a területen elért eredményeket sorolták fel, egyetértve azzal, hogy további pénzek kellenek a területre, a gyerekekkel kapcsolatos bűncselekményeket pedig a lehető legnagyobb mértékben büntetni kell. Egyhangulag fogadta el az országgyűlés a képviselői fizetések, valamint a parlamenti frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A jelenlegi szabályozás szerint a tiszteletdíj minden év március 1-től az előző évi, a KSH által megállapított átlagkereset háromszorosának felel meg. Az elfogadott módosítás ezt a szorzót 1,8-re csökkenti. A jelenlegi több mint bruttó 2.180.000 forintos havi tiszteletdíj a jövőben bruttó 1.309.000 forintra mérséklődik. A kormány 3.400.000.000 forintot csoportosít át a kórházi klímaberendezések karbantartására, közölte Magyar Péter. A pénzből a feladat, hogy több tucat kórházban június 30-áig, de legkésőbb július 15-ig elvégezzék azon klímaberendezések cseréjét és javítását, amikről az előző kormány nem gondoskodott, a miniszterelnök szavai szerint. Takács Péter fideszes volt egészségügyi államtitkár szerint a kórházak műszaki üzemeltetésére fordított forrás az államtitkárság alatt 31 milliárdról közel 220 milliárd forintra nőtt, és az 1-3 milliárdos haváriamért biztosított forrás csak ráadás volt. Megtartották a második állománygyűlést a külügyminisztériumban. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, közölte Orbán Anita a Facebook oldalán. A tárcavezető ismertette, Varsóban új lendületet adtak a magyar-lengyel párbeszédnek, megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről. Helsingborgban megerősítették szövetségi elkötelezettségünket a NATO-ban, és több európai partnerrel is érdemi tárgyalásokat folytattak. A jelenlegi biztonsági környezetben kiemelten fontos az európai együttműködés erősítése, a védelmi képességek fejlesztése és a közös fellépés azokkal a kihívásokkal szemben, amelyek kontinensünk stabilitását és biztonságát veszélyeztetik, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Rosin Szendi Romulus ismertette, Cipruson tartják az Európai Unió védelmi minisztereinek informális találkozóját, ahol áttekintik az Európa biztonságát érintő legfontosabb kihívásokat és feladatokat. Végül az időjárásról, fátyolfejük szűrik majd a napsütést, csapadék nem hullik, megélénkül a szél. A hőmérséklet reggel 12-14, napközben 29-30 fok körül alakul, Szerdán egy hideg front hozhat majd esőt és némi lehűlést, híreinket hallották.
0: Az est hangjai.
2: Dicsetessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Demnár Ádám hírszerkesztő, Németh Tamás zenei szerkesztő, Karkus István technikus, nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk az esti műsor kínálatot. A 20 órai hírek után a Megértés hullámhosszán című interaktív műsorunkban ma este Szabó József atya várja hallgatóink telefonhívásait. 21 órakor kezdődik beszélő könyvek című irodalmi műsorunk, melyben Móra Ferenc a Rabember fiai című írásának második részét hallgathatják meg, majd a Lélek útjain című műsorunkban Fodorné Vince Anna klinikai szakpszichológussal, a Rege Alapítvány szakmai vezetőjével beszélgetünk. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunkkal jelentkezünk. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási vételkörzetében Benzsenyi Dániel életét és költészetét ismerhetik meg. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben több témával foglalkozunk. A pedagógus képzés továbbképzés, valamint a köznevelést és felsőoktatást érintő szakmai együttműködést írtak alá az EKK-n. Bemutatjuk a Szent Janka imakört és a Pietro Molla férfi szövetséget. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadásra szól, majd Hitvalló című műsorunkban Szent Medárdról, Páduai Szent Antalról és Batthyány Stratman Lászlóról beszélget tanítványaival Vámosné Acsúrita hitoktató. Éjfélkor a himnusszal zárjuk a mai napot. Kedves hallgatóink, műsor ismertetése legközelebb 23 óra 55 perctől várom önöket.
3: A Megértés hullámhosszán, a Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Szabó József atya várja hívásaikat.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szerettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Tegnap volt úrnapja, amikor arra a titokra emlékeztünk, hogy a kenyér Krisztus testévé, a bor Krisztus vérévé válik a Szentmisében, és Jézus nem csak valamit ad nekünk, hanem a legtöbbet önmagát adja azért, hogy életünk legyen. Amikor azt látjuk, hogy Szentmisére is egyre kevesebben járnak, vagy akik elmegyönnek a Szentmisére, még tudnának is úgymond jogilag szentáldozáshoz járulni, de úgy nem mennek ki, vagy szentgyónást nem végzik el, annyit nem ér az egész alapon. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy valaki miért nem megy Szentmisére, annyi ideje lehetne, és hát valóban lehetne is annyi ideje. Igazából itt az alapvető probléma, azt hiszem, egyrészt maga a tudásnak a hiánya, hogy mi is ez mire jó, másrészt pedig mindenképpen Benedek pápa mondja, hogy Európában látunk ilyen negatív tendenciákat, az a hitnek a hiánya, a hitnek a válsága. És amikor ezt látjuk, akkor embereket nem noszogatnék, hogy menjél már templomba, miért nem mész, lenne időd, ezen az úton nem lehet előbbre jönni, vagy jutni, azért nem megy, mert nem tud vele mit kezdeni, annyit nem ér, nem tudja, hogy mit kap. És ezért nagyon fontos, hogy amikor a bérmálás szentségében is megkaptuk azt a kegyelmet a Szentlélektől, hogy küldetésünk legyen azokhoz, akik a környezetünkben vannak, hogy inkább előbbre megyünk azzal, hogyha először is mindenképpen mi megéljük, akár a szentségeket, vagy bármit, ami az egyháznak a tanítása, az evangéliumnak az értéke. Másrészt pedig, hogy főleg a mai korban, amikor már mindenki főiskolára jár, mindenki interneten keresztül, de nagyon sok tudásra tesz szert, ezért fontos a megmagyarázni és tanúságot tenni arról, hogy mit is jelent ez. Mi a Szentmise, az Eukarisztia, vagy mit is jelent önmagában maga a szentségimádás. Hát ezzel már meg is határoztam a ma esti témát, és hogy nem tudom, kik hallgatják, de mindenkit szeretettel köszöntök, és abban a hitben szeretnék én erről beszélni, hogy valami a hitünk mélyüljön. Az eukarisztia ismeretében, szeretetében, és hogy különösen azok, akik úgy távol vannak, vagy olyan távolságtartók, hogy maguk sem tudják, hogy miért nem, de úgy nem tudnak mit kezdeni. Valamikor megyek kórházba, vagy akár idősek otthonába, és tudom, hogy ő tehát régebben járt Szentáldozás, Szent Jónás, és akkor mondom, szeretne, most nem kell, most nincs rá szükségem. És persze, nem tudom sokszor, hogy mi zajlik úgy ilyenkor bennük, de sokszor itt a hitnek a hiánya. Mire is jó ez? Jézus miért adta nekünk? Hát ez a ma esti témánk, és hát persze óriási ez a téma. Most már hála Istennek, annyiféle elmékelés, könyv, most már a podcastek meg minden van, minden formában, amit lehet hallgatni, és hát persze erről mindenképpen a katolikus teológiát hallgassuk, mert amikor elmegy, az teljesen más, vagy sok a különbség a református, evangélikus, meg más ilyen kisegyházaknak a tanításában, de hogy megérteni, mi is az eukarisztiának a lényege. Tegnap az evangéliumban, a János evangéliumából olvastunk fel egy szakaszt, ez a János evangéliumának 6. fejezetéből volt, ami kezdődik a csodálatos kenyérszaporítással, és utána következik az úgynevezett eukarisztikus beszéd. Még nem az utolsó vacsora termében vagyunk, hanem Jézus tanítja a kafarnaumi zsinagógában, tanítja az embereket, de már az eukarisztiáról beszél, az oltári szentségről, hogy mi is az, ki is az, mi is annak a jelentése, meg mindenképpen fontos, beszél annak a gyümölcseiről. Aki eszi az én testemet is, issza az én véremet bevezetővel, és hogy mire is számíthatnak. Az olvasmányban pedig olvastuk a pusztából való kivonulást, amikor is az Úr vezette a népet, és amikor lázaroztak, éhesek voltak, az Isten mannát adott nekik, hullatott az égből. Ez a manhu, mi ezt kérdezték, mert még ilyet nem láttak, ilyen kristályos, fehér valami, azok a gyűjtögették maguknak, és nem tudták, hogy mi ez. Ilyen kenyérszerű, de mégsem kenyér, de az kiderült, hogy nem volt valami finom dolog, amit ők úgy összeszedtek, egy idő után meg is unták, vagy hamar meg is unták, de ilyenkor az Isten adott nekik valamit. Valami az a manna, ez a fehérszerű, valami kristályosszerű anyag, ezt adta nekik. És hogy Jézus utal is arra, hogy atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. Ez olyan kenyér volt, ami a biológiai testnek adott erőt, hogy tudjanak vonulni a pusztába, és be tudjanak vonulni az ígéret földjére. Ez a manna a testet táplálta, és bizonyos szempontból a lelket is olyan szempontból, hogy aki hit abban, hogy ez az Istennek az ajándéka, az Isten gondolkodott rólunk, az Istennek megtapasztalta a szeretetét, ez tulajdonképpen egy lelki ajándék, ez egy hit tapasztalat, egy Isten tapasztalat, és így lelkileg is erőt adott nekik, nem úgy, mint az eukarisztia, de így a hit által lelkileg is erőt adott nekik, hogy vándoroljanak a pusztában. Amikor Jézus a János evangélium 6. fejezetében beszél erről, akkor már egyes szám első szemében beszél, hogy én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát tettek a pusztában. Aki engem eszik, az soha nem éhezik. És hogy Jézus beszél arról, hogy ő a kenyér, ő önmagát adja, és ez az élő kenyér, hogy Jézus által, aki ezt teszi, élete van. Amikor ez az élet szóhoz érkezünk, azért mindenképpen fontos tisztázni, hogy mit is jelent itt az élet. Azért, mert ezt sokszor használjuk, élet, élőlény, vagy emberi szinten is, az alapvető kérdés is, ezt magunknak fel is tehetjük, hogy mikor tekintem én magamat élőnek? Mikor vagyok én élő? Amikor minden rendben van, amikor senki sem beteg, amikor mindenki, minden rendben van, a karrierem is úgy szépen működik, vagy nyugodtan, hogy mindenki, tehetem a dolgomat, nincs semmi aggodalmaskodni való, vagy idegeskedni való, amikor úgy minden rendben van. Persze valaki ebben is úgy belefásul, és igazából nincs semmi baj, nincs semmi rossz, de valahogy mégsem érzi jól magát, és elkezd panaszkodni. Tehát önmagában a jólét sem lehet alapja annak, hogy valaki boldog legyen, valaki, hogy mindene megvan alapon is, mégis ilyen valahogy boldogtalannak nevezi saját magát, mert ez sincs, az sincs, a másiknak már van, és hogy összehasonlítjuk magunkat, akár világon lévő sok más országgal, népekkel, akkor azért egy pár milliárd ember cserélne velünk szívesen, amilyen jó módban élünk. Vagy hát ismerjük a időseket is, a nagymamáinkat, dédanyáinkat, hogy ők, amikor beszéltek főleg a háborúról, az éhínségről, amikor leseperték a padlást, tehát különböző nemzedékek különbözőképpen élték meg az, hogy mi az, hogy megvan mindenünk, vagy mire a mi szükségünk van. De én nem is erre szeretném terelni a boldogság kifejezést, hanem amikor Jézus ma is például az evangélium volt a 8 boldogságról szó, és igazából a boldog az, aki él. Amikor valakit vagy magamat élőnek nevezek, és teológiai szempontból, én akkor élek igazán, nem amikor minden rendben van. Persze azt akarjuk, meg tegyünk is meg érte mindent. Akkor élek igazán, amikor élem az életemnek a legmélyebb lényegét. És ez pedig legyetek szentek minden körülmények között. Vagy Jézus az Isten iránti szeretet, az evangéliumnak a megélése, aki szeret, megtartja parancsaimat. Akár itt az Isten felebarát önmagamnak a szeretete. Vagy legyetek tüzes lelkületűek, az Úrnak szolgáltok, karizmákat kapunk. Tehát minden az evangéliumról szól, és hogy Jézus Krisztusban, ő általa van életünk, és mi az ő életét éljük. És ezt persze most megfogalmaztam így teológiailag, de a gyakorlatban felkelek, imádkozok, Jézusom, most ennek az embernek mire van szükség, mire hívsz te engem? Itt vannak az ellenségei, mondanak róla mindent, mit is tegyek én most velük? És hogy megbocsátok, Uram, a te áldásodat kérem rájuk. Uram, áld meg, aki rám rosszat mond, vagy ellenségként viselkedik. Azt is, aki lehet, hogy úgy semleges velem szemben, de bennem vannak így komoly ellenállások, feszültsége. Bennem van ilyen harag felé, áldást kérek rá, mert Jézus azt kéri. Vagyis amikor az evangéliumot érem, mindent megteszek azért, hogy szeressem az egész lényemmel magát az Isten, ebből fakad a felebarát és önmagam szeretete is, az életszentség útján járok, a hitben élek, ekkor élem az életnek a teljességét. És tulajdonképpen ez egy újrafogalmazása is a boldogságnak és az életnek, és ez nem azt jelenti, hogy akkor szenvedni kell, hanem örülök, ha egészséges mindenki. Meg is teszek érte mindent, legfőképpen magamért. Örülök annak, ha mindenki jól megy, örülök annak, ha családban mindenkit felvettek, sikeres az életben, szereti a szakmáját, dolgozik. Ez mind öröm, ez mind az Istennek az ajándéka. De is ennek persze együtt mozgok, és hálát adok az Istennek mindenért, amit én vagy a szeretteim vagy bárki kapott. Azonban nem ez a boldogságnak a csúcsa, ez egy fontos örömforrás, de nem ez a csúcs, hanem az élet teljessége, amikor az élet szentséget, az Isten iránti szeretetet élem. Ez azért fontos tisztázni, mert gondoljunk bele, hogy milyen sok egészséges ember él a Földön, aki gyakorlatilag nem foglalkozik se Jézussal, se mással, aki szentmisére sem, lehet, hogy nem is tudja, hogy mi ez, vagy sokan így vannak, vagy nem hisznek, vagy járnak, de úgy nem is tudják pontosan, hogy ez mire jó. Akik nem járulnak szentáldozáshoz, és van eledelük, van testi eledel, mindenféle most már vannak ilyen bio, meg annyi minden ilyen kultusza van az egészséges táplálkozásnak, és persze legyen is, legyünk is egészségesek, ez is egy erkölcsi feladat. Azonban az a lelket nem táplálja, hanem egyedül a testet táplálja, és így valaki egészséges, mert a teste rendben van, még ha fáj meg mozog is, a pszichéje is akár, vannak kapcsolatai, sikeres, jól érzi magát, tehát eukarisztia nélkül él. Akkor Jézus miért mondja azt, hogy amikor valaki őt eszi, az ő testét, az élet kenyerét, akkor élet lesz benne, vagy ha nem esszük, nem lesz élet bennünk. És itt visszatérek az alapvető gondolathoz, hogy Jézus nem önmagában a biológiai életünkről beszél, hanem az életről, ez az élet szentség, az Istenben való élet, a Szentlélek szerinti élet, az evangélium szerinti élet, a tökéletes szeretetben való élet, minden, ami az Istentől jön, és minden, ami az evangéliumi. És ehhez az élethez Már mindenképpen szükség van Krisztus testére és vérére, az élet kenyerére, aki életet ad. Így fogalmazzuk át magunkban, és nézzük rá, hogy én mit neveztem eddig életnek, meg boldogságnak. Ahhoz, hogy mi ebben megértsük Jézusnak a szavait, kicsit úgy magunkban is rendet kell rakni ahhoz, hogy ilyen fogalmakat is tisztázzak, és hogy ne legyen Jézussal kapcsolatban sem hamis elvárásom, mert a Covid idejéért különösen is azt, hogy most akkor kell-e előtte kezet mosni, ha Jézus, az Krisztus testét veszük, akkor ő biztos, hogy akkor a vírus az nem szállítja maga az akcidens, vagyis a kenyér színe alatt, amit veszünk, hogy most tulajdonképpen mire is szolgál az eukarisztia, gyógyét, vagy eleve meg van védve mindentől, és ezért is kell fontos, hogy tisztázzuk, hogy mit is várhatunk tőle, mi az, amit nem, persze az Isten bármilyen ajándékot adhat, és hogy az Isten képünk is ezáltal ne torzuljon, hanem helyes legyen, és lássuk pontosan, hogy ki is ez az élet kenyere, meg pontosan mit is ígér nekünk. Most kicsit csendesedjünk el, és hallgassunk egy kis zenét.

Kedves rádióhallgatók, a mai estén az oltári szentségről és a szentségimádásról elmékedünk. Bevezetőképpen idéztem János Evangélium 6. fejezetéből, az úgynevezett eukarisztikus beszédből. És azt szeretnénk megérteni, elmélyíteni, hogy amikor Jézus arról beszél, hogy én vagyok az élet kenyere, mi is az élet, meg mit is várhatunk mi Jézustól, mit ad nekünk. És mindig is hangsúlyozom, időnként ismétlem, hogy az Isten számára semmi sem lehetetlen. Ő az ajándékait szabadon osztogatja. Tehát nincs kaptafa, viszont Jézusnak vannak ígéretei. És ezek az ígéretek ugyancsak itt a 6. fejezetben olvasható, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Az örök élet kenyere, ez az életünk végső célja. Amikor azt mondjuk, hogy végső, azt jelenti, hogy még utána lesz valami, ez a végső tulajdonképpen az az örök élet. Örökké az Isten színelátását élvezve, az ő szeretetébe bekapcsolódva, ott lesznek a szeretteink, a minden szentek, akik ott vannak a mennyországban, és el sem tudjuk képzelni ezt a képet, hogy ez a kenyér hová vezet el bennünket, az örök élet kenyere. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van. Ez persze ennek a gyümölcseit így konkrétan nem látjuk itt a földön, mert még itt a földön élünk, ha valaki idős is görbemottal megy, fáj a háta, itt fáj, ott fáj, tehát azt a tüneteket nem veszi el, mégis az örök élet kenyerét isszuk. Továbbá is arról beszél, mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Ez a valóban étel, valóban ital. Vagyis, hogy ez a kenyér és ez a bor, ami Krisztus teste és Krisztus vére, ez valóban táplál. Ami táplál, az a növekedünk általa, az erőt ad, ezáltal tudunk tovább lépni, de itt nem úgy lépünk tovább, hogy a testünket táplálja csak önmagában, hanem úgy, hogy a lelkünket táplálja, akár a hitünket, az Istenben való egységünket, az Isten iránti szeretetünket. Tehát sok gyümölcse van annak, hogy Jézus magunkhoz vesszük, és hogy a lelkünket táplálja, ami megerősít a hit, remény, szeretetben, tehát mindenképpen az Istenhez visz közelebb, és az életszentség útján, az erősek eledelét magunkhoz véve, az életszentség útján tudjunk haladni. És a harmadik ígéret pedig, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Ez a misztikus egyesülés. Egyre gyakrabban beszélek arról, talán azért is, mert azt látom, hogy mi emberek eléggé praktikusan gondolkodunk. A mai világról is ezt kell tenni, azt kell tenni, így, úgy, akciók vannak, sok minden praktikus dolog, és valóban ezekre figyelni kell, hogy hogyan tudunk megélni, jól élni. Azonban a misztika más, mint ez a gyakorlati élet, de nem válik el tőle. Amikor Krisztus testét és vérét magunkhoz vesszük, akkor vele egyé válunk, testben és lélekben. Ez a vele való egyesülés. És amiket mondok, ez ilyen, megint ilyen elvont szavak, hogy most ezzel mit kezdjünk, ezzel a most egyesültünk vele, most ezzel mit kell csinálni, vagy mit kell érezni, akkor miért nem érzem, előjöttnek ilyen kérdések. Azonban a misztika nem, lehetnek érzések is időnként, ez külön ajándék, de a misztika nem ezt jelenti, hanem az Istennel egyesült élet. Most szeretném úgy megközelíteni, hogy nézzük meg Jézus oldaláról. Mert mi tapasztalunk, értünk, amit értünk. Jézusnak mi a vágya velünk kapcsolatban, amikor ő az ő testét és vérét adja nekünk? Mi az ő legmélyebb vágya velünk kapcsolatban? Az első mindenképpen is, hogy Isten a szeretet. Az Isten önmagát ajándékozza. És Jézus nem valamit ad, nem erőt, energiát, ügyeket intézel, persze időnként ezt is, vagy azt ő tudja, hogy mikor, kinek, mit ad még pluszba, de ő nem valamit, hanem önmagát adja. És hogy ez a legnagyobb szeretet, önmagát adni és velünk egyesülni. És neki a legmélyebb vágy az, hogy ő tudja önmagát adni, és persze fontos a mi közreműködésünk, mi pedig akarjuk őt befogadni, és vele egyé lenni. Ez a legnagyobb szeretet. Amikor ezekről beszélek, megint egy a praktikus élettel kapcsolatban, megint előjön, hogy ez ilyen elvont szöveg majd teste 8 után, hogy most ezzel mit kezdjünk,
de gyakorlatilag minden nagy dologhoz fel kell nőni. Tehát egyszerű ajándékhoz, mit egy csoki, az egy szelet tortához, úgy sok ész nem kell, az ember azt megeszi, és örül neki, és kész, és nem is kell többet csinálni ezzel. De minél nagyobb ajándékot kapok, akár ez lehet egy műszaki cikk, és már kell olvasni, hogy működik, mit csinál, hogy, és minél nagyobb műszaki cikkek. És nem is beszélve, amikor embert kapok ajándékba, például a házasság szentségében, valakit kapok, persze én is önmagamat ajándékozom. Az már olyan nagy ajándék, hogy ezt nem lehet csak félváról venni, hanem fel kell hozzá nőni. Emberi érettségben, érzelmi érettségben, hitben, lelkiekben minden részemet megmozgatja, hogy jól tudjak szeretni, jól tudjam önmagamat ajándékozni, meg persze a másikat is elfogadni. Minél nagyobb az ajándék, ingyen van, tehát Jézus az eukarisztiában önmagát ingyen adja. Neki volt igazából úgymond nagy fáradtságos áldozat, amikor emberré lett, itt volt közöttünk, keresztre feszítették, meghalt, eltemették, föltámadott, és hogy minden, amit értünk, tehát azt mi fel sem tudjuk fogni ennek a súlyát, nekünk ingyen van, ő hozta meg az áldozatot. De az ingyenességhez hozzátartozik, és ez nem ilyen hét próba, hogy fel kell nőnünk hozzá, hogy ezt így hittel tudjuk befogadni. És én ezen az estén ehhez szeretnék valami kis segítséget adni, valakinek persze már az evidens, nem mond semmi újat, valaki talán új, valaki ezt szkeptikusan hallgatja, nem tudom, de azért elmondom, hogy hogyan tudunk ehhez felnőni, és hogyan tudunk az eukarisztiában, a szentáldozásban, a szentségimádásban tovább növekedni. Szent II. János Pál pápa az Ecclesia di Eucharistia, az egyház az eukarisztiából ér kezdetű enciklikában tulajdonképpen erről ír. Ebből szeretnék néhány gondolatot idézni, hogy a Szent Atya mit ír, és persze sokkal több írása van neki az eukarisztiáról, így mondanám, hogy inkább egy-két gyöngyszemet választottam ki ebből, amit szeretnék most felolvasni, és hogy a szent életű pápa, hogy ő hogyan érte meg az eukarisztiát. Ő írja, jónáló lenni, a kebére hajolni, mint a szeretett tanítvány, érezni az ő szívének végtelen szeretetét. A kereszténységnek a mi korunkban elsősorban az imádság művészetében kell különböznie másoktól, ugye érezzük sürgető szükségét, hogy hosszasabban elidőzzünk lelki társaságában, csöndes imádásban, szeretetünket kifejezve a legszentebb szentségben jelenlévő Krisztusnál. Drága testvéreim, hányszor, de hányszor tapasztaltam ezt, és mindig erőt, vigasztalást és segítséget találtam nála. Ez egy személyes tapasztalat, amit a Szent Atya ír, hogy nála idézni. Még egy mondat, félbecsületlen kincs az eukarisztia. Nem csak ünneplésre kapcsol a kegyelem forrásaihoz, hanem az is, amikor a szentmisén kívül időzünk nála. Ha egy keresztény közösség alkalmasabban akar válni Krisztus arcának szemlélésére, nem mellőzheti az eukarisztia tiszteletének ezt a formáját sem, amelyben folytatódnak és megsokszorozódnak a szent áldozás, a Krisztus testében és vérében való részesedés gyümölcsei. Még fogok egy néhány idézetet felolvasni, csak olyan súlya van mindegyik mondatnak, hogy mindenképpen szeretnék megállni és kicsit elmékedni róla. Akár most általánosságban beszélek róla, minket keresztényeket is elérhet az a csapda, hogy panaszkodunk. Ilyenek az emberek, ilyenek a fiatalok, ilyenek a hitetlenek, a templomba járók is olyanok, amilyenek. Tehát van mit panaszkodnunk, és hát ebben sok igazság is lehet, amit mondunk, mert hát látjuk vagy, hogy mit tapasztalunk. Ez egy óriási csapda, hogy mások gyengeségei miatt igazából mi is elsüllyedünk a mocsárba, tehát nem mi nem haladunk, pláne meg nem tudunk így kihúzni senkit, hanem mi is süllyedünk. Ez egy nagyon nagy veszély, ezt én is megtapasztaltam többször, hogy emelni akarok, és közben a másik nem akar emelkedni, én viszont kezdek fáradni, és kezdek süllyedni, és az én kedvem is az én merő megy el. Tehát ez mindenképpen a lelkében nagyon fontos, hogy hogyan táplálkozok, hogyan emelek, vagy hogyan engedek el jól embereket, és nem emelni akarom őt, hanem meghívom, hogyha fel akar emelkedni Krisztushoz, akkor tudok segíteni, ha nem akar, akkor
azt csinál, amit akar, de én itt vagyok mellette, mihelyt szeretne, már itt vagyok a segítségére. És ezért, amikor akár lelki vezetőként is emelni akarok, mindenképpen ezért nagyon fontos először a vágyat felkelteni. A másik pedig, hogy ez Ferenc pápa, minden pápa gyakorlatilag nagyon határozottan leírja, hogy amikor mi evangelizálni akarunk, lelkipásztori elsőbségnek kell tekinteni a mély személyes imát. Ezek között felsorolják a szentségimádás, persze van más mély imádsági szemlélődés, de hogy az alap ez, és ez az én ima életem. Nem az, hogy ki hogyan imádkozik, vagy nem imádkozik, persze szomorkodhatok miatta, hanem én szeretném megtapasztalni, és én szeretnék ennek örülni, és ezért megteszek mindent, hogy az én ima életem kiegyensúlyozott, mély legyen, és utána erre hívok meg embereket, hogy én hogyan élek, mi nekem a reményemnek az alapja, minek örülök, és lehet, hogy először dühösek rám, nem hisznek nekem, ki tudja, hogy csalok-e, vagy mit csinálok, és akkor gyakran nem akarnak követni, de hát én élem magam azt a belső békét és örömet, és utána a másik ember majd, amikor ő úgy gondolja, akkor csatlakozik, kipróbálja, elmegy lelki gyakorlatra, tehát ő is, a meghívás folyamatos, ő is elkezd elindulni ezen az úton, és elkezd növekedni. De akár van egy közösség, vagy egy ember, vagy egy családon belül is, vagy vannak különböző akár ima közösségek, vagy mindenképpen ilyen egyházi jellegű közösségek, az alapja a mély ima élet. Együtt is, egymásért is, meg persze külön otthon is egy mély ima életet gyakorolni, mert csak ebből fakad hiteles evangelizáció. Ezért a második János pápa így írja, hogy az imádságot, meg az imádkozni tanítást a híveknek, a papnak lelkipásztori elsőbségnek kell tekinteni, mert ez a legfontosabb. Ezt is második János pápa mondja ezt megint papoknak, de igazából mindenkire érvényes, hogyha a pap elhanyagolja a Jézus Krisztussal való személyes szeretet kapcsolatot, ami az imádság által valósul meg, nem csak az identitását, hanem az életének az értelmét is elveszíti. Tehát itt látható, az imádság az nem csak egy jámborság az élet hajótörötteinek, van, aki erős, az megy, egy-két fohászt elmond, de megy, az élet hajótörötteim meg úgyis szerencsétlenek, úgy sem tudnak csinálni semmit, úgyis letörlik őket az élet színpadáról, ők csak imádkozgassanak. Talán van egy ilyen sztereotípia, vagyis hát már sokszor találkoztam ezzel emberekkel, és ez nem így van. Az imának az ereje. Azért is, mert amikor látjuk a világban lévő bajokat, meg tendenciákat, itt lehet keseregni, lehet panaszkodni, lehet szírni, lehet sok mindent csinálni, ez csak engem visz vissza, a világ megvirágzik a maga világias útján. És ezért nagyon fontos, hogy közösen imádkozni, magam imádkozni. Ennek egy része a személyes szeretet kapcsolatnak az ápolása, másik része családért, országért, egyéb emberekért, betegekért imádkozom, és kérem az Urat. Megint második János pápától az idézet. A lelkipásztorok feladata, hogy személyes példájukkal is előmozdítsák a szentségimádást, különösen a szentség kitértet és a szent színek alatt jelenlévő Krisztus imádást. Ezt írja a Ferenc pápa is az evangélium öröme apostoli buzdításában, de nagyon sok idézet van, itt van előttem sok, de hát ebből csak egy-kettőt olvasok fel. A többiek valamilyen módon ezt ismétli, de hogy imádság, szentségimádás, mély imádság nélkül nem fakad élet. Ezért is mondja Jézus, hogy én vagyok az élet kenyere. Az élet kenyerét imádjuk, és az élet kenyere életet fakaszt először mindenképpen bennünk, és utána nagyon sok más emberben is, amit nem is tudunk elképzelni. Kalkuttai Teréz anya írta le, hogy náluk mindig van szentségimádás, és akkor napi egy óra, csütörtök az teljes, az egész nap szentségimádás, és utána egyre több lett a munka, és utána arról folyt úgy vita, hogy most akkor hogyan is tovább, vagyis, hogy most akkor kevesebbet imádkozzanak, többet szolgáljanak, több a beteg, a szerencsétlen ember, valamit csinálni kell velük, és akkor, amikor Teréz anya azt mondta, hogy ha több a munka,
akkor imádkozni kell többet, nem dolgozni. Persze imádkoznak, vagyis meg dolgoznak ők nagyon sokat, de az imádságot kell emelni. És amikor elkezdtek még többet imádkozni, akkor azt vették észre, hogy nem csak, hogy több erejük van, meg más lélekkel tudják szolgálni a szegényeket, hanem a hivatások száma is megnőtt. Tehát olyan gyümölcse is lett, ami úgy nem is az volt a fő cél önmagában, persze imádkoznak a hivatásokért, hanem imádkoztak azért, hogy legyen több erejük, bölcsességük, meg imádták az Urat. Nem csak valamit imádkoztak, hanem imádni az Urat, és a hivatások száma is nőtt. Ezért a következő kérdés igazából az, hogy persze ez templomtól, paptól is függ, hogy hogyan vagyok én szentmisével, most a szentségimádással hangsúlyozottan, hogyan vagyok én vele, mit tudok én vele kezdeni, hol van az én életemben, meg persze azt is megfogalmazni, hogy mik az én vágyaim. Mert most már úgy halad úgy, ahol halad, de valahol az örökimádás, a 24 órás szentségimádás, most Miskolcon van ilyen kezdeményezés, meg szervezés alatt van, de hogyha nem is 24 órás, vagy pláne meg vidéken, akkor napi itt valamelyik estén, vagy két estén is, akkor egy óra hossza, szentségkitétellel. Ezt a híveknek a vágya, a szándéka, meg persze a lelkipásztorral egyeztetve, de közösen igazából ez visz előre. Persze tesszük becsületesen a hétköznapi dolgainkat is, de ez az, ami gyümölcsöt hoz, az Istenben lesz egyedül gyümölcs, és ő általa lesz egyedül valami megújulás, a panaszkodás által nem. Most megint kicsit csendesedjünk el, és hallgassunk egy kis zenét.

Kedves rádióhallgatók, a mai estén a téma a szentségimádás, a Jézussal való kapcsolat, a szentségimádás, annak a módja és a gyümölcsei. És megint igazából ilyen hitet erősítő idézetek, amiket szeretnék felolvasni. Ferenc pápa is ír az evangélium öröme kezdetű apostoli buzdításban az imádsáról sok mindenről, és azt írja a pápa, a lélekkel evangelizálók olyan evangelizálókat jelent, akik imádkoznak és dolgoznak. Az evangelizáció szempontjából mit sem érnek a misztikus elhatározások erős társadalmi és missziós elkötelezettség nélkül. De a társadalmi és lelkipásztori eszmefuttatások és gyakorlatok sem érnek semmit a szívet átformáló lelkiség nélkül. Ezek a részleges és szétmozsoló kezdeményezések csak kis csoportokat érnek el, és nincs mélyen átható erejük, mert megcsonkítják az evangéliumot. Mindig ápolni kell a belső teret, amely a keresztény értelmet ad az elköteleződésnek és a tevékenységnek. A hosszabb szentségimádás, az igével való imádságos találkozás, az Úrral folytatott őszinte párbeszéd nélkül a feladatok könnyen értelmüket vesztik, ellankadunk a fáradtságtól és nehézségektől, lelkesedésünk pedig kialszik. Az egyház nem mondhat le az imádság tüdejéről, és méretlen örömet szerez nekem, hogy minden egyházi intézményben sokasodnak az imádságos közbenjáró és igét imádkozva olvasó, az eukarisztikus örökimádást végző csoportok. Ennyi az idézet, és azt hiszem, hogy ezt tapasztaljuk is, hogy ha nincs ez a mély imádság, elmegy a kedvünk, elmegy az erőnk, jön az a fajta hazugság, hogy úgy lesz ebből semmi, nem érdemes csinálni semmit, ez a világ már úgyis tönkrement, meg is érdemlik, és hogy nem érdemes csinálni semmit, páran vagyunk, csak a mi imádságunknak úgy sincs semmi jelentősége, tehát ez a hazugság atya abba akar bennünket belevinni, hogy menjen el a kedvünk, mondjuk azt, hogy nincs értelme, hogy úgy sem ér semmit. És tulajdonképpen én magamról mondom, hogy úgy sem ér semmit az én imádságom, de tulajdonképpen az imádságnak nem én vagyok a címzetje, hanem maga az Isten, és hogyha nem is érzem az összefüggést, de az Istennek mondom, hogy mennyi atyám, hogy csak mit tudom, mi tízen imádkozunk itt a faluba, abból úgy sem lesz semmi, míg te sem tudsz csinálni semmit. És hogy ezért ez eléggé komoly üzenet, amit jó átgondolni, hogy ilyet üzeneki az Istennek, persze nem direkt módon, de sokszor ebben a nincs értelmében úgy kihagyom az Isten, csak magamra, magam habitusaira, tehetségére, munkájára gondolok, és úgy tényleg elmegy a kedvem, és hát jogosan is, ha így nézzük. Azonban a pápa buzdít bennünket arra, hogy itt a hosszabb szentségimádás, a Jézussal való párbeszéd, és itt még nem is önmagámra a közbenjáró imáról beszél, hanem az én és a Jézus kapcsolatáról. És a pápa is, hogy látja azt is, hát valószínűleg ez a világban az a tendencia, hogy a szentségimádások száma folyamatosan nő. Nálunk is az eukarisztikus kongresszus előtt, mi a Kornél atya, most már püspök atya is, szervezte szentségimádásokat Krisztus királykor is, hogy kikapcsolódnak hozzá, és hogy most van-e így vezérelve kívülről, vagy nincs, de mindenképpen egy felhívás arra, hogy imádkozzunk egy-kettő, egy kis csoport, közösség, és hogy mit a heti egy alkalommal, az mindenkinek belefér, különösen a nyugdíjasoknak, és persze nem akarom itt állítani, hogy most kinek mennyi dolga van, azt mindenki maga tudja, csak hogy az imádság az életemnek a lényege, Jézussal lenni az az élet. És ezért én élni akarok, meg amikor imádkozok másokért, azt akarom, hogy a családom is éljen, hogy mindenki éljen. És ezért gyakorlatilag, ezért fontos az imádság, és hogy ebből fakad valami új. Tehát amikor ilyen ima hadjáratok indulnak, amit nem úgy élek meg, hogy ott valamivel karóval ülök a padba, és akkor úgy imádkozok, hanem ott vagyok, Jézussal vagyok, az ő szeretetében, és tulajdonképpen önmagában ez az együttlét,
az már egyfajta fegyver is a gonosz ellen meg a világ ellen, hogy térjen meg, mert valaki átadta az életét Jézusnak. És ez csak egy személy, két személy, három személy, 12 apostol indult el, hogy meghódítsa a világot a Krisztus evangéliumának, és hát eléggé, hogy mondjam, úgy gyenge emberek voltak, láthatjuk is azt, hogy sokszor tanulatlanok is, és mégis elindultak, és nem a saját tehetségük miatt, hanem Jézus Krisztus, a Szentlélek miatt, azáltal terjedt el az evangélium az egész világon. Most főleg itt Európában éljük azt a dekadenciát, hogy egyre kevesebben hisznek, vagy a maguk módján, meg sokféle ilyen bálványimádás felé elmennek, de mindenképpen, hogy ez az út, hogy imádkozni a szentségimádás, valaki a rózsafűzét szereti, azt lehet imádkozni szentségimádás alatt is, mert az Jézus ima. Tehát Jézus szemlélem, és közben Mária közben jár értem, de például Loretto-i litániát már nem szabad, vagy akár Szent Antal, vagy bármelyik szenthez szóló litániát nem szabad imádkozni kitett oltári szentség előtt, mert nincs az, hogy szenthez imádkozok, és közben Jézus meg ott van, mint egy háttérként. Amikor Jézushoz imádkozok, és a rózsafűzér, az Jézus ima, kifejezetten Jézus ima, azt lehet imádkozni. És hogy a most Benedek pápától idézek, ezért amellett, hogy egyes híveket hívok, hogy találjanak időt az oltári szentség előtti imádásra, fontosnak tartom buzdítani a plébániákat és a többi egyházi csoportokat, hogy végezzenek közösségi szentségimádást. Természetesen az eukarisztikus ájtat már meglévő formái mind megőrzik értéküket. Gondolok például a szentséges körmenetekre, mindenek előtt úrnapján, tegnap ünnepeltük, a 40 órás szentségimádásra, és egy sokféle

0: kiszolgáltatásra, vagy egyensúlyozni, hogy minden a helyén legyen, és azt is látom, hogy világiak kezdeményezéséből olyan gyönyörű gyümölcsök jöttek ki, de persze úgy, hogy közösséghez tartoznak, imádkoznak valamiért, és például Miskolcon is, hogy az örökimádás, hogy most szervezés alatt van, egy világi hölgy jött el, elment papokhoz, beszél, helyet nézni, imádkozik érte, a technikai részt megszervezi, sok minden, tehát a világiaknak a szerepenek óriási szerepe van. Ezért bátorítok mindenkit, és hangsúlyozom, hogy ne legyen ebből veszekedés, meg feszültség, jött a helyi plébános atyával egyeztetve, mindenképpen, de kérni, megfogalmazni, hogy atya, szeretnénk szentségimádást, ekkor, mit tudom én, péntek este érünk rá a legtöbben, vagy szombat este, amikor már a fiatalok se dolgoznak, nem tudom valamit, és először, mit tudom én, két hetenként egyszer, vagy hetenként egyszer, de szeretnénk erre, és hogy bízom abban, hogy a papa akár mennyire is fárad, hogy ezt megengedi, hogy lehetőséget ad erre, és itt igazából nem kell csinálni semmi nagy dolgot, lehet kántor is, de lehet úgy énekelni, csak úgy valaki vezeti az éneket, de lehet teljesen végig csendben imádkozni, utána végén a pap ad egy áldást, de itt a világiaknak a szerepét, és hogy mi csak azt mondjuk, hogy hát a pap biztos nem akarja, meg öreg, meg ilyen, meg olyan, és hogy hát sajnos velem az élem van nagyon sok gyengeségű, de bátorítok mindenkit, hogy induljanak el, és hogy bátran szervezzék, kérjék az atyát. Amikor jönnek hozzám, és most is van egy közösség, aki szerveződött, nem, most ez nem a Piribániánkon, de már egy párszor elmondtam, amikor elkezdtek valami munkát, azt kértem tőlük, hogy akkor lesz igazából gyümölcse, ha mindenképpen imádkoznak, mondjuk ezt ők is tudták, ezzel ők is tisztában voltak, és azt kértem tőlük, hogy arra vigyázzanak, hogy bárki bármit mond, akár részünkről, papok részéről, ne sértődjenek meg. A gonosz legnagyobb csapdája, valaki megsértődik, én akartam valamit, a pap meg tétovázik, vagy elküldött, vagy csak legyintett rá, akkor itt nem is érdemes csinálni semmit, én megpróbáltam, ez egy nagyon nagy csapda. És hogyha valaki akar valamit, ezt a részt hagyja ki, és imádkozz át, hogy nem sértődünk meg, akkor lesz belül egy gyümölcs. És van egy közösség, aki nagyon szépen, azt hiszem, két vagy három év, vagy elkezdték, meg beszélgettünk akkor, és hogy ez nagyon megőrizte őket, és nagyon szépen kialakult egy ilyen közbejáró ima közösségi csoport. De ez mindenkire érvényes, a megsértődéssel nem megyünk semmire. Ezért, ha valaki valamit el akar kezdeni, az ne sértődjön meg. Megint Benedek pápa, nagyon ajánlom az egyház pásztorainak és Isten népének mind a személyes, mind a közösségi szentségimádás. Igen nagy segítséget fog nyújtani egy erről szóló katekézis, melyben megmagyarázzak a hívőknek ezen Isten tiszteleti esemény jelentőségét, mely azután lehetővé teszi a liturgikus ünneplés mélyebb és gyümölcsözőbb átélését. És hogy a papokat is hívja, és hogy ezáltal mindenkinek példát adnak arra, hogy az Úr valóságos jelenlétében lenni, az hogyan formálja át az életünket, és akkor a papok is bátorítani fogják a hívőket, meg maga a pápa is, ugyanígy bátorítani akarom a hívők társulatait és egyesületeit, amelyek sajátos feladatunknak tekintik a szentségimádást, és ezzel az egész egyház számára a szemlődés kovászaként jelei annak, hogy Krisztus az egyes emberek és a közösségek életének középpontja. Ezért a megsértődés, a panaszkodás helyett, és emberek érthető, de az csapda, hanem leülni az Úr elé, együtt, külön is imádkozni, kérni őt, ő formál át bennünket a világot, és ennek lesz gyümölcse. Hát ennyi fér bele a mai műsorunkban. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, és hát én a pápáknak a felszólítását olvastam fel, de sokkal több is van erről, de mindenképpen az egyháznak az útja, a közösségek, az imádság, a szentségimádás, az Urat imádni, ezen kívül más út nincsen, ami hatékony. És ezért bátorítok mindenkit, hogy induljanak el, kezdjék el szervezni, az elején nehézségekkel jár, de akkor is, hogy imádjuk az Urat. Így búcsúzok el mindenkitől, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A megértés hullámhosszán Szabó József atya műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A közhatalom minden döntése húsvér embereket érint, ezért formai érvényessége mellett az emberi méltóságnak is meg kell felelnie, jelentette ki 14. Leó pápa a spanyol parlamentben Madridban. Ne távolodjatok el a valóságtól, hanem emlékezzetek arra, hogy minden közhatalom döntése valódi embereket érint, különösen azokat, akiknek kevesebb hatalmuk van arra, hogy hallassák a hangjukat, fogalmazott a Szentatya. Hozzátéve, hogy a szélesebb látókör pontosan abban áll, hogy mélyebben megvizsgáljuk, mi forog kockán minden közdöntésben. Szavai szerint egy törvény nem éri el igazi nagyságát pusztán azáltal, hogy hivatalosan jóvá hagyták, akkor éri el azt, ha a formai érvényesség mellett a személy méltóságával is szembe tud nézni, és szégyenkezés nélkül kerül ki ebből a felmérésből, fogalmazott. A vatikáni államfők sorában 14. Leó az első, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban, beszédét ezért kiemelt várakozás előzte meg. A pápát érkezésekor a spanyol parlament alsó és felsőházi elnökei fogadták, majd az épületbe lépek közjogi méltóságok üdvözölték, köztük Pedro Sánchez miniszterelnök, akivel négy szemközti megbeszélést is folytatott a madridi apostoli nunciatúrán. Szolidaritási akciót hirdetett az ökumenikus segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés miatt. A segélyszervezet.hu oldalon várják az adományokat a bajba jutottak megsegítésére. Mindanaót erős 7,8-es magnitúdójú rengés rázta meg, legkevesebb 19 halálos áldozatot és 200-nál is több sérültet követelt a jelentések szerint, emellett sok romot. Nem fogjuk elfelejteni, amit az előző kormány tett a védtelen gyermekek ellen, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőt. Magyar Péter közölte, 1 milliárd forintos kártalanítási és kártérítési alap létrehozásáról fog dönteni e heti ülésén a kormány a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedőknek. Elmondta azt is, a szociális és családügyi miniszter több gyermekvédelmi vezetőt menesztett, emellett a kormány miniszteri biztos nevez ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazási ügyek kivizsgálására. Felülről nyitott költségvetést ígért a gyermekvédelem számára a kormányfő, hangsúlyozva, ha több szakemberre, új férőhelyekre lesz szükség, lesz rá pénz. A gyermekvédelemben dolgozók bérrendezésének szükségességéről is beszélt. Válaszként a Fidesz és a KDNP felszólalói az elmúlt 16 évben a területen elért eredményeket sorolták fel, egyetértve azzal, hogy további pénzek kellenek a területre, a gyerekekkel kapcsolatos bűncselekményeket pedig a lehető legnagyobb mértékben büntetni kell. Egyhangulag fogadta el az országgyűlés a képviselői fizetések, valamint a parlamenti frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A jelenlegi szabályozás szerint a tiszteletdíj minden év március 1-től az előző évi, a KSH által megállapított átlagkereset háromszorosának felel meg. Az elfogadott módosítás ezt a szorzót 1,8-re csökkenti. A jelenlegi több mint bruttó 2.180.000 forintos havi tiszteletdíj a jövőben bruttó 1.309.000 forintra mérséklődik. A kormány 3.400.000.000 forintot csoportosít át a kórházi klímaberendezések karbantartására, közölte Magyar Péter. A pénzből a feladat, hogy több tucat kórházban június 30-áig, de legkésőbb július 15-ig elvégezzék azon klímaberendezések cseréjét és javítását, amikről az előző kormány nem gondoskodott, a miniszterelnök szavai szerint. Takács Péter fideszes volt egészségügyi államtitkár szerint a kórházak műszaki üzemeltetésére fordított forrás az államtitkárság alatt 31 milliárdról közel 220 milliárd forintra nőtt, és az 1-3 milliárdos havári, amit biztosított forrás csak ráadás volt. Megtartották a második állománygyűlést a külügyminisztériumban. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, közölte Orbán Anita a Facebook oldalán. A tárcavezető ismertette, Varsóban új lendületet adtak a magyar-lengyel párbeszédnek, megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről. Helsingborgban megerősítették szövetségi elkötelezettségünket a NATO-ban, és több európai partnerrel is érdemi tárgyalásokat folytattak. A jelenlegi biztonsági környezetben kiemelten fontos az európai együttműködés erősítése, a védelmi képességek fejlesztése és a közös fellépés azokkal a kihívásokkal szemben, amelyek kontinensünk stabilitását és biztonságát veszélyeztetik, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Rosin Szendi Romulus ismertette, Cipruson tartják az Európai Unió védelmi minisztereinek informális találkozóját, ahol áttekintik az Európa biztonságát érintő legfontosabb kihívásokat és feladatokat. Végül az időjárásról, fátyolfejük szűrik majd a napsütést, csapadék nem hullik, megélénkül a szél, a hőmérséklet reggel 12-14, napközben 29-30 fok körül alakul, szerdán egy hideg front hozhat majd esőt és némi lehűlést, híreinket hallották.

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Móra Ferenc a Rabember fiai című írásának második részét Boromissza Dóra előadásában hallják.
2: Harmadik fejezet. A vendégszerető piszlicár. Mióta a fejedelem udvarában aprótkodott a két kis szitári, azóta nemigen beszélgethették ki magukat az édesapjukkal. Olyan világ járt akkor, hogy a tűzhely körül csak a gyerekek meg az öregek melegedtek. Az öregek úgy, hogy elemlegették a diadalmas csatákat, a gyerekek meg úgy, hogy Deli Leventéknek álmodták magukat, akik hírvirágot szednek a harcok mezején. Aki épp kézláb magyar ember volt akkoriban, az egy esztendőben egyszer halátta házatáját. Máskor mindig vendégeskedni járt, hol a töröknél, hol a tatárnál, hol a németnél. Persze mind olyan vendégség volt az, ahol ágyúszóval muzsikáltak, és egymás hátán hegedültek Kardélivel. Szitári Kristóf pedig olyan Deli bajnok volt, hogy vagy akadt párja a Székelyföldön, vagy se. Ott is volt ő mindenütt, ahol ember kellett a gátra, s mindig csak a fejét kereste az ellenségnek, hogy meg ne sántuljon. Igaz, hogy neki is összemetélték már egy-néhányszor az ábrázatát, de boldog ember az, aki hazájáért viselhet sebet a homlokán. Tamás gyereknek úgy égett a szeme, mint a parázs, ahogy várat felé lovagolva kérdőre foghatta az édesapját. Melyik csatában kapta ezt a hosszú vágást? Hát az a kerekforradás mitől van? Buzogánnyal fizetette érte, vagy karddal? Ádámka össze-össze borzongott a gyönyörűségtől, mikor az apja feleleteit hallotta, s azt szerette volna kérdezni, ha merte volna. Fájt-e nagyon. Úgy elszaladt aztán így beszélgetés közben az idő, hogy észre se vették, mikor hídalmásra beértek. De keresztül is lovagoltak volna rajta, ha a város közepén nem kiállt valaki.
3: Áj-háj, nagy urakuk, meg sem látulják szegény embert! Hopp, gyerekek! Ez piszlicár uram lesz, nevetett Szitári Kristóf. Nézzétek, csak ugyan ő kegyelme kukucskál ki abból a palotából.
2: Valóságos tündérpalota volt ez. Vert részfödele, márványoszlupai, diófa kapuja, mellette két felül két szájtátó kőoroszlán. Kis fekete ember izgett mozgott az egyik ablakában, s úgy motollázott a kezével, hogy attól lehetett félni, kiesik az ablakon.
3: Bágyunni, bágyunni, háládatus piszlicárhúz, húzzá!
2: Nem érünk mi rá, piszlicár uram. Sietős az utunk, integetett vissza Szitári. De a kis fekete ember már akkor nem volt az ablakban, hanem ott bukdácsolt a lovak lába előtt, stördelte a kezét, csóválta a hosszú hegyes fejét.
3: Egy táputtát se ereszthetlek sehová, míg meg nem látogatjátok a szegény piszlicárt.
2: No, egy órácska nem a világ, addig meg lesz olyma nélkül a basa, mondta Szitári a két fiának, s betértek a szegény piszlicárhoz, aki nem tudott hová lenni örömében.
3: Szaladuk az enyum lányumért, egyetlen kincsumért, napkeleti gyangyumért, vihogta a kisember, s úgy elgurult a tarka üveges tornácról, mint egy sündisznó.
2: Azalatt Szitári kitanította fiait, ki légyen voltak éppen piszlicár uram. Görög marha kereskedő volt bízőkelme annak előtte, vagy 15 esztendővel, s egyszer Brassóban nagyon megszorongatták a torkát a moldvai tatárok. Kis elresztették volna a markukból, ha Szitári ott nem terem valahány lófő székellyel, s szét nem üt a kutyafejű tatárok közt. Azóta aztán megszedte magát a kis ember, s olyan formán beszéltek felőle, hogy nem is egészen igaz úton. A kereskedés mellett a kémkedés is kenyere volt. Amit a töröktől tudott, azt besukta a németnek. Amit a némettől hallott, azt eladta a töröknek, s mindenképpen jó vásárt csinált. Tamás ugyancsak ráncolta is a homlokát, ahogy ezeket hallotta. Legjobban szeretett volna már kint lenni a tündérpalotából. Ádámka azonban nagyon otthon érezte magát, különösen mikor megneszelte, micsoda pompás kertje van a szegény piszlicárnak. Kint az erdőkben, amiken keresztül mentek, már sárga leveleket sodorgatott le a fákról a hűvös őszi szél. A piszlicár kertje meg olyan volt, mintha megállt volna fölötte a nyár. Meg is állhatott, mert a mi tájainkon sehol se lát olyan csodálatos bokrokat, sehol se ringat olyan balzsamszagú virágokat. Volt olyan, amelyiknek a kelyhe piros volt, a levele sárga, az ágai kékek. Volt fa, amelyik egyszerre hordozott fehér virágcsillagokat és gömbölyű aranyalmákat. A rózsák akkorára nőttek, mint máshol a napraforgó, s karcsú szárukon akkora turbán liliomok hintázták magukat, hogy akár a török császár a fejére húzhatta volna őket. Ádámka annyira rajta feledkezett a kert sok szépségén, hogy csak a piszlicár rikácsolására riadt föl.
3: Hol vagyul, úrficska? Itt is vagyul lilium szálum, enyém lányum, Iluci.
2: No, az csak ugyan lilium szál volt, mégpedig olyan, hogy az ő kedvéért a kertet is elfelejtette Ádámka. Ha a kert tündérkert volt, Iluci volt benne a tündér király kisasszony, lebegő aranyhaját, bársonyos kék szemét, pici piros ajkát reggelig elnézte volna Ádámka. De az édesapja a vállára tette a kezét. Gyerünk, cselédjeim, mert az ég hunyogatni kezdi a szemét. A nap csak ugyanaz ég peremén vöröslött már, s pirosra festette a királyhágó fölött gomolygó ködöt. Piszlicár uram azonban belekapaszkodott a vendégeibe.
3: Iluci megterigette asztalut, kell kicsinkat ábrákulni, luvak már kapták uzsonnát?
2: Azt akarta mondani a jó ember, hogy a lovak már abrakolnak, s a gazdákra is ráfér egy kis ozsonna.
3: Csak ulád szegínes, ulán piszlicárus, mentegette magát jó előre a görög.
2: Pedig annyi volt ott a drága jó étel, a fejedelem udvarában sátoros ünnepkor se esznek olyat. Báránypecsenye zsájával, őszcímer mandulatejjel, császármadár almakásával, fácánpástétom, ostyás béles, koszorúfánk, sose látott gyümölcsök, sose ízlelt torták, csupa arany ezüstálakban, drága jó borok, sose hallott édes italok, csupa metszett kristálybillikomban.
3: Tán kincset talált kelmet, piszlicár uram, hogy így dúskálkodik a földi jóban,
2: tudakolta mosolyogva Szitári Kristóf.
3: Hát, csak Isten adutta, magyarázgatta a kis görög. Aki keresun, találun.
2: A gyerekek nem nagyon tudakozódtak, hogy melyik tündér szállította a sok pompás harapnivalót, hanem hozzáláttak emberül. Tamás éppen egy ökölnyi őszi barackot hámozgatott, mikor egyszer rámordul valaki, és vállára teszi a kezét. Nagy, csúnya, fekete kéz volt, hosszú, sovány ujjak, éles, görbe körmökkel, s Tamás kíváncsian fordult meg, milyen gazdája lehet ennek a kéznek. De abban a percben, ahogy hátra nézett, fel is ugrott, s a bátor fiú elszörnyűködve kapott a kardjához. Hanem a kis görög nevetve fogta meg a karját.
3: Mit fészen, úrficska, ne bántsun, úrficska! A murmuc kéri tülednek barack magut! Csak a magut szereti barackból a murmuc.
2: Volt pedig ez a murmuc egy bolond nagy majom, aki most már a két kezét is összetette, s olyanokat csettentett a nagy piros nyelvével, hogy azt lehetetlen volt megállni nevetés nélkül.
4: Hát ezt a fertelmes állatot meg már hol szerezte kelmet?
2: Kérdezte Szitári Kristóf a könnyeit törülgetve nevettében.
3: Ajándékozta tőlemnek a budai bása űkegyelmessége, utálatus teremtés, legjobban szeretnék nyakadnak kicsavarulni neki.
2: Hát miért haragszik rá olyan nagyon kegyelmed?
3: Ha pénzemet eldugugálok, mindjárt előkeresi, akár huvá teszelem, előveszeli.
2: A majom, mintha csak érezte volna, hogy róla folyik a szó, rávicsorította a fogát a gazdájára, s haragosan forgatta a szemét. De Iluci meglegyintette az asztalkendővel.
3: Murmuc!
2: A nagy ormotlan állat erre engedelmesen odakuporodott a gazdasszony a lába elé, s úgy elszégyelte magát, hogy semmi csalogatásra föl nem emelte csúnya sört és fejét.
3: Iluci nagyon szeretje májmut,
4: azért tártuk házamnál.
2: Már akkor mégiscsak érdemesebb ilyen szép madarat tartogatni, mint ez a sólyom, mutatta Szitári Kristóf az ő madarát, amelyik a majom láttára rémülten verte magát a kalitka drótjához. Mikor aztán azt is meghallotta Piszlicár uram, hogy 200 aranyat rejteget ez a madár a szárnya alatt, akkor átugrott, majd a padlásba verte a fejét.
3: 200 arán? Ájjáj, de hogy mészelsz el állni pízzel éjszakának időjén? Sehova nem mészelsz? Vagy a kerdőben terekek, tatáruk, vád háramiákuk. Maradtuk szágin bácsulatos Piszlicár házában. Reggel aztán úgyi, Isten hírivel.
2: Szitári Kristófnak is úgy tetszett, igaza van a kis görögnek. Ilyen bátorságtalan világban jobb a biztos, barátságos födél alatt tölteni az éjszakát, mint odakint kóborolni a vadon erdőkben. Aztán a gyerekek is nagyon jól találták magukat. Akkorákat kacagtak, hogy renged bele a ház, mikor a majom elkezdett mártogatóst táncolni. Csinálta 100 egyéb bohóságot, ha a gazdasszonykája ráparancsolt, verte a címbalmot, lovagolt a széken, megmosdatta a macskákat, s előkeresett mindent, amit eldugdostak előle. A vendégek közt különösen Ádámkát fogadta kegyelmébe. Amit megtalált, azt egyenesen ő hozzávitte, s úgy teletömkötte a dolmánykája a zsebét Török Szilvával, hogy csak úgy dagadt tőle. Szitári Kristóf elnézelődött a gyerekek játékán, de mikor a holdvilág bekukucskált az ablakon, magára kapta a bundáját. Gyerünk aludni, fiaim, mert elosztják az éjszakát. Én pitymalattal útra kelek, ti csak nyújtózzatok, ameddig jól esik. Mire a fejedelem fölébred, akkor a dúdolva otthon lehettek Kolozsváron. A Piszlicár kastélyban kisvártatva csak ugyan minden elcsendesedett. Az édes álom sorra vette a szobákat, starka képeket mutogatott a kastélybelieknek. Ilucinak aranyhajú, szelíd képű legénykét, Ádámkának virágos kertet, ahol minden virágnak a kelyhében az Iluci szeme ragyogott. Tamásnak harci paripát, hadigúnyát, harci dicsőséget. A majom bizonyosan ezüst tallérokkal és aranyforintokkal álmodott, amiket a gazdája elrejtegetett, ő meg előszedegetett. Hát Piszlicár uram álmodott-e valamit? Nem igen álmodhatott, mert nem is aludt. Még kakas kukorékoláskor is les feljárkált az ebédlő szobában. Bizonyosan a sólyomra vigyázott a jó ember, hogy el ne vigye a macska. Annál mélyebben aludt Szitári Kristóf. Fel se ébredt addig, míg fel nem víjogta az ebédlőben hagyott sólyom. Ajnallik már, bizonyosan a világosság bántja az én madaramat, gondolta magában. Gyorsan fölkészülődött, benyitott a fiaihoz. Medvebőr kereveten feküdt a két gyerek egymást átölelve, s Szitári Kristófnak elszorult a szíve, ahogy föléjük hajolt. Háromszor is visszafordult az ajtóból, s alig-alig bírt megválni tőlük. Bolondság, morogta kedvetlenül, hiszen holnap ilyenkorra már hozom nekik a váradi török bazárból a vásárfiát, Kardot Tamáskának, húros muzsikát az Ádámkának. Azzal erőt vett magán, lóra pattant, s a borongós szürkületben kiporoszkált a kastélyból. A nagy kőoroszlánok úgy néztek utána kimerett szemükkel, mintha tudnák, hogy sose látják többet. De a szegín, bácsulátus Piszlicár uram szúros szeme is úgy villogott utána a kerítésen keresztül. A kis görög elégedetten dörzsölgette a két kezét. 200 árán elég ára megvágun a szállásunknak.

Ha olyan sebesen jöhetett volna Szitári Kristóf visszafelé, mint amilyen gyorsan elkoszogott várat felé, Tamás másnap kipróbálhatta volna már a kardot, Ádámka is a citerát. Mire a váradi mecset tornyán deletrikoltozott a török barát, akkor a Szitári Kristóf már a váradi basa előtt állt az aranyszárnyú sólyommal. Nagy, kerekfejű, bibircsókos ábrázatú úriember volt Hajdár basa, s csak úgy fújtatott a sejem díványon a nagy melegtől, pedig két szerecsenszolga kétfelől is legyezte kerekpávatól legyezővel. Mi áradban vagy, szerelmes fiam? Kérdezte az erdélyi követtől. Hazahoztam az elszökött solymodat, kegyelmes uram. Add ide, fiam, hadd nézzem meg, ez volt-e az, nyújtotta a basa a kezét a madár után. Erre már magam is kíváncsi vagyok. Hogy ne lett volna kíváncsi, mikor tudván tudta, hogy soha se szökött ő neki meg a sólyom madara. Nem is tartott vadász sólymot, hiszen nem volt már lóra való. Ejnye, de nehéz a szárnya ennek a madárnak, csóválta meg nagy ravaszul a fejét. Az enyémé könnyű volt, mint a szél, és sebes, mint a nyíl. Nyúj a szárnya alá, kegyelmes basa, hát ha ez is könnyebben repül azután, mosolygott Szitári. A kegyelmes basa bedugta nagy puffat kezét a haragosan víjogó madár szárnya alá, s egyik felől is, másik felől is kihúzott egy-egy nagy rozsdás lópatkót. Bezzeg úgy ugrott fel a diványról a nagy testű ember, mint a labda, s úgy toporzékolt, mint a szilajló. Földhöz vágta a patkókat, beordította az ajtón álló katonáit. Láncoljátok meg ezt a kutyahitűt, s vessétek a legmélyebb tömlőcbe. Szegény Szitári Kristóf szólni sem tudott nagy meglepetésében. Még csak a kardját se bírta kirántani, úgy megbénult a karja. S mire magához tért, már akkor kezén lábán bilincsek csörögtek. Azokkal meg nem tehetett egyebet, csak a börtönfalát vertett tehetetlen dühében. Hajdár basát majd szétvetette a méreg, még akkor is táncolt, mikor a két patkót a markába nyomta Cselebi bégnek. Ebben a nyomban visszaviszed az ajándékát Apafi Mihálynak, megmondod neki, hogy magam is sietek fölkészülni, mert saját két kezemmel akarom a lábára verni a patkókat. Majd megmutatom én neki, kicsoda az a Hajdár basa, akiből ő csúfot mert űzni.

0: Móra Ferenc a Rabember fiai című írásának második részét Boromisza Dóra előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat kedden 0 óra 5 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.

0: A lélek útjain.
1: Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Úgy gondolom, hogy egy nagyon nehéz, ugyanakkor én abban bízom, hogy egy nagyon szép témáról fogunk mai műsorunkban beszélgetni vendégemmel, akit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök. Fodorné Vince Anna klinikai szakpszichológus, a Regionális Egészségügyért Alapítvány szakmai vezetője. Isten hozott nálunk, Anna, szervusz!
2: Szervusz, Ildikó, köszönöm a meghívást, üdvözlök én is mindenkit!
1: Úgy gondolom, hogy a hallgatók talán Rege a alapítvány néven itt ebben a vételkörzetben sokkal inkább ismerik. Daganatos megbetegedésekben szenvedő embereken próbáltok meg valamilyen formában segíteni. Érintőlegesen erről is beszélünk. És azt mondtam, hogy nagyon nehéz, ugyanakkor abban bízom, hogy egy nagyon szép vezérfonala is van ennek a témának. Ha valaki kap egy diagnózist, akkor nagyon-nagyon el tud keseredni, hogy na akkor már-e tovább. Szoktuk azt mondani, hogy minden fejben dől el. Ma már nem nevezhető kifejezetten halálos betegségnek a daganatos megbetegedés. Ha egy ilyen diagnózist kap valaki, mennyire segíti az ő felépülését az, hogy fejben mennyire optimistán és mennyire negatívan áll hozzá ez a betegséghez?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, mert ebből van a legnagyobb káosz a köztudatban, és ez okozza a legtöbb nagyon bántó és nagyon megterhelő reakciót is a környezet részéről, azt gondolom, a beteg felé, mert ezt úgy nagyon könnyű rányomni a betegre, hogy gondolkoz pozitívan, minden fejben dől el, sőt, olyat is hallottam, te csináltad magadnak a rákot, akkor te is fogod meggyógyítani, ezzel borzasztó és elhordozhatatlan terhet rakunk az illetőre. Azt gondolom, hogy aki ezt a diagnózist megkapja, az egy akkora sok, mint amikor valakit kilöknek a vonatból, és ott fekszik, és úristen, most mi lesz. Azt a sokkot meg kell élni, meg kell gyászolni, végig kell járni ennek a stációit, ennek a kínlódásnak, és majd utána jön az, hogy elkezdi magát összeszedni, elkezdi megkeresni a kapaszkodóit, hogy hova tud nyúlni, és akkor sem az a segítség neki, hogy gondolkoz pozitívan, mert a pozitív gondolkodásról azt hiszük, hogy ez azt jelenti, hogy mindig csak a jóra gondolunk, a gyógyulásra, az egészségre, hogy sikerülni fog, és hogyha ne adj Isten, felmerül az, hogy és mi van, ha nem, és mi van, hogyha már ezek áttétek, és lehet, hogy tényleg áttétek, akkor én már nem tudok pozitívan gondolkodni, én már nem tudok a jóra gondolni, és akkor úristen, akkor hogy fogok meggyógyulni? És akkor még bűntudata is lesz, még szorongani is fog, hogy hát ő nem tud akkor ennél többet tenni, akkor ez úgyse fog sikerülni. És hál' Istennek mindig elmondjuk, ezzel kezdjük az egész tréninget, amit én tartok nekik, hogy nem ez a pozitív gondolkodás. A pozitívusz, azt hiszem ez görögből jön, és azt jelenti, hogy létező, és nem azt jelenti, hogy jó. Tehát nem arra gondolok, ami jó, amikor pozitívan gondolkodom, hanem arra gondolok, ami van. Ami itt és most van. És most ez van, ez a betegség van, vagy az áttétek vannak, de arra gondolok, nem dugom a fejem a homokba, nem teszek úgy, mintha én már meggyógyultam, nincs is semmi bajom, hanem azt mondom, hogy ez a helyzet, nézzük meg, mit lehet tenni. És az, hogy nézzük meg, mit lehet tenni, arra már tudok építeni. Tudok jó orvost keresni, meggyógyult embert, akitől meg tudom kérdezni, hogy neki mi segített, civil szervezeteket, segítőket tudok magamnak keresni, és ki tudok magamnak alakítani egy új életet, ami már rólam szól. Ez azért a sarkalatos pont szokott lenni. És amikor mindezt megteszem, és úgy érzem, hogy teszek az egészségemért, célokat találok, akkor az tud annyi energiát mozgósítani, hogy utána már abba tudok kapaszkodni, az már visz előre, akkor már be tud indulni a gyógyulás. De ezek a mondatok, ezek inkább megterhelik, mint segítik az embert. Ezeket én azt mondanám, hogy kerüljük így érintett hozzátartozójaként vagy barátjaként. Inkább mondjuk azt, hogy itt vagyok melletted, nem vagy egyedül, együtt fogjuk végigcsinálni. Mondd meg, hogy mire van szükséged. Azt sem könnyű, mert ezt a sztorit szívesen elmondanám, olyan beszédes. Egyszer urológushoz mentem vizsgálatra, és amikor megtudta az illető, hogy mi a foglalkozásom, akkor rögtön kapta elő a jelzetfüzetét, meg a tollát, és nyomta a kezembe, hogy jaj, de jó, akkor én tudok neki segíteni, mert az ő legjobb barátja most kórházban van daganatos betegség, és írjam már föl neki, hogyha ő bemegy meglátogatni, akkor mit mondjon neki. És ezt ő komolyan gondolta. És akkor hál' Istennek nem ezt mondtam, hogy ne ezt mondja neki, hogy minden fejben dől el, és csak pozitívan gondolkodjon, hanem azt mondtam, hogy mi lenne megkérdezni tőle, hogy mire van szüksége. Akarsz-e róla beszélni? Vagy inkább beszéljünk arról, mit fogunk csinálni, meggyógyultál? Hogy tudok neked segíteni? csináljon az asszony egy tányér meleglevest nektek, vagy vigyem el a gyereket óvodába, vagy tehát tényleges segítségekkel. Attól jobban érzi, hogy mellette állunk.
1: Nagyon sok mindent, de lehet, hogy még a daganatos megbetegedéseket is a mai napig is, akár családon belül is tabuként kezeljük. És lehet, hogy éppen ez az oka, amit most így az előbb elmondtál, hogy nem a megfelelő szavakat, nem a megfelelő segítséget kapja az érintett. Valóban így van ez, hogy tabu ma még a betegség?
2: Azt gondolom, hogy tabusítva van erősen, igen, de nem abból a szempontból, hogy nem lehet róla beszélni. Inkább úgy mondom, hogy azért tabu, mert stigmának számít, vagy sokan stigmának érzékelik. Hogy akkor a környezet úgy fog rájuk nézni, sajnálni fogják, hogy akkor veszélybe lehet a munkahelye, mert akkor ő nem egy megbízható munkaerő, hiányozni fog sokat. Nem szeretjük, ha sajnálnak minket. És akkor inkább nem beszélünk róla senkinek, de egyébként, ha olyan közegben van, megértő, elfogadó közegben, mondjuk egy ilyen sorstárs csoportban, ott abszolút nem tabú, tehát ott én úgy szeretem, amikor már az első alkalommal egy csomóan ledobják a parókát, meg leveszik a kendőt, mert hogy végre, tehát szívesen beszélnének róla, ez egy nagyon megterhelő dolog, sok nehéz érzéssel jár. Inkább féltik szerintem magukat, hogy rájuk kerül ez a stigma, és úgy fognak rájuk reagálni.
1: Éppen erre gondoltam, hogy ez egy nagyon komoly, lehet, hogy nem jó szót használok, de hogy identitásválságba kerülhet az az ember, aki érintett, hogy onnétól kezdve teljesen mindegy, hogy neki milyen pozíciója, milyen hivatása volt, onnétól kezdve ő lesz a beteg.
2: Erre még így nem is gondoltam, hogy megfogalmaztad, de hogy igen, egy új identitást kell, hogy kialakítson. Ehhez meg kell gyászolni a régit, hogy az elveszik.
1: Valóban el fog veszni?
2: Legalábbis megkérdőjeleződik erősen, hogy tudja-e még úgy vinni a szerepeit, ahogy eddig tudta, hogy van-e hozzá fizikai ereje, állóképessége, lelki ereje. Ő marad-e a családfenntartó, ha mondjuk férfi volt? Ő marad-e a vezető, ha mondjuk vezető volt? Szerintem ezek érthető indokai, igen, hogy valaki erről nem szeret beszélni. Viszont egy új identitást, ha sikerül kiépíteni, amiben mondjuk benne van a régi, gazdagítva azzal, hogy miben fejlődött, hogyan erősítette őt meg ez a betegség, ez a gyógyulás történet, akkor azt szerintem sokkal gazdagabb és sokkal teherbíróbb lesz.
1: Arról beszéltünk, hogy az érintettnek milyen lépcsőfokokat kell bejárni, egy új identitás kialakítása, az akár hosszú, nagyon hosszú időt is igénybe vehet, és fontos az, hogy ebben legyenek segítő közegek, a közvetlen család, sorstárs közösségek, és szakember természetesen, aki a lelki muníciót meg tudja adni számára. Túl azon, hogy ugye ilyenkor elindulnak a különböző kezelések, akár műtéttel egybekötve, vagy műtétet követően. Maradjunk az elsőnél, hogy sorstárs közösségek. A Rege Alapítvány mennyire vállalta azt a szerepet magára, hogy itt ilyen sorstárs közösségekben találkozhatnak és erősíthetik egymást a betegek?
2: Azt gondolom, ez a lényeg az alapítványunknak. Anno, amikor létrehoztuk és megtöltöttük élettel, mert ez létezett ez az alapítvány korábban is, csak más volt a profilja, akkor az első pont nem tudatosan alakítottuk így, hanem így alakult, ahol csatlakozunk, vagy ahol belépnek hozzánk a betegek, az a Simonton tréning, amit én vezetek. És akkor ők ezt nagyon élvezik, utána szokták kérni, hogy ne szűnjön már, meg maradjunk már még együtt, úgyhogy kialakultak a klubok. Van a személyes jelenléti klubunk, van virtuális klubunk, hiszen az ország több pontján is volt már ilyen tréning. Tehát ez a sorstárs közösség így alakult az első pillanattól, és már több száz főt foglal magába, és az a jó benne, hogy bármire van szüksége valakinek, ha éjfélkor kenődik el nagyon, és éjfélkor pötyögi be a Facebook csoportunkba, hogy elegem van, torkig vagyok, biztos, hogy lesz 2-3 ember, aki rögtön odaírja alá, hogy itt vagyok, induljak, miben segítsek. És ez egy védőháló, ami azt gondolom megtartja őket. Vagy ha információra van szüksége valakinek, ajánljatok már egy jó orvost a, mit tudom én, mely kórházban, vagy ki az, aki a mely daganatokhoz jobban élt, vagy egyszerűen csak nektek mi vált be rosszul lét ellen, hányás ellen a kemoterápia során, hogy rögtön rengeteg információt adnak egymásnak.
1: És te szakemberként, pszichológusként miben tudod segíteni a betegeket?
2: Egyrészt a szakmai résszel, tehát azzal, hogy a Simonton módszer, amit onkológus orvosok dolgoztak ki, és tudományos és kutatásokkal igazolta hatékony, ezt megtanítom nekik, ez akár csoportosan, akár egyénileg. Most indul éppen 2 online csoportom is, ilyen 5-szörös túljelentkezéssel, tehát rengeteg az érdeklődő, és emiatt kellett 2 csoport. Tehát ezt meg tudják tanulni, és akkor lesz egy eszköz a kezükben, amivel tudnak segíteni konkrétan az immunsejtek számának növelésében, a gyógyulásban, a szorongás csökkentésben, a mellékhatások csökkentésében, tehát hogy megtapasztalja, hogy ő nem eszköztelen, ő tud magáért mit tenni. És hát amúgy is, ami nem a szakmai, hanem az emberi oldala, tehát az, hogy ott vagyok, hogy fel tud hívni, hogy tudok információt adni, hogy össze tudom kötni olyan emberekkel, akik meggyógyultak. Hát amivel csak tudok.
1: Érdemes beszélni arról egy pár mondat erejéig, ezt így nagyon le lehet egyszerűsíteni, hogy mi ez a Simonton módszer, miből áll?
2: Igen, most ez így összeállt a fejembe, mert kellett írnom az előbb egy beszámolót részletesen. Tartottam egy előadást Bicskén az egészségnapon, és nekik, és úgy fogalmaztam meg röviden, hogy arra való ez a módszer, hogy a saját belső öngyógyító erőinket fokozzuk. Onkológusok dolgozták ki, egy onkológus-pszichológus házas párjuk voltak a Simontonék Amerikában, de hogy azt tapasztaltuk, hogy nem csak a daganatos betegségre jó, tehát ez sokféle krónikus betegségre jól használható. És hát az, hogy az ember úgy érzi, hogy tud mit tenni magáért, megtapasztalja, hogy tudja csökkenteni a fájdalmait, ugye a rosszul létét, akár a daganat méretét is, hiszen erre is vannak példáink, az egy hatalmas motiváló tényező, az elhiszi, hogy akkor ebből meg lehet gyógyulni, mert azért azt nehéz elhinni. Hiába került át ez a betegség a halálos kategóriából a krónikus kategóriába, még mindig nehéz elhinni, még mindig az van a köztudatban, meg sokszor az egészségügyi dolgozók fejében is, hogy ez egy végzetes dolog. Úgyhogy ha látja, hogy tud magán segíteni, akkor jobban el tudja hinni, hogy ebből meg lehet gyógyulni. De ez csak az egyik alapeleme, mert ugyanúgy fontos része például a szemléletmód formálása, hogy hogyan gondolkozzunk, hogy a világ sokféle, hogy nem csak az a nézőpont az igaz, ahogy én nézem a világot, hanem sokféle nézőpont van, és akkor miért nem választok egy olyan nézőpontot, ami engem előre visz. Mert az is egy nézőpont, hogy mit tudom én, áttétes daganatos beteg vagyok, és azt mondja az orvos, hogy hát már nem nagyon tud értem mit tenni, ez is egy nézőpont, de ha így ezt így teljesen elfogadom, akkor azt jelenti, hogy akkor feladom, akkor megadom magam, és kész vége. De az egy másik nézőpont, hogy ha azt mondják, hogy nincs mit tenni, az azt jelenti, hogy az orvostudomány nem tud mit tenni. És nem csak az orvostudomány. Azért itt vagyunk, egy ilyen helyen vagyunk, pontosan tudjuk, hogy mi az ima ereje például. Van olyan ember, akit egy hatalmas csoport közösen elmondott imája húzott vissza a klinikai halálállapotából. Tehát erre van konkrét példánk. Óriási ereje van. Van egy csomó más alternatív módszer, amivel gyógyultak meg már emberek. Olyan gyógyultról is tudunk, aki semmit nem változtatott, sem az életmódján, sem a gondolatain, sem a, tehát semmin. Az orvosok már széttálták a kezüket, hogy nem lehet rajta segíteni, viszont ő akkor hallotta meg, hogy az egyetlen lányának útban van az egyetlen gyermeke, tehát hogy unoka fog születni. És erre az illető azt mondta, hogy olyan nincs, hogy ő azt az unokát ne lássa megszületni. És ez az unoka most már 20 éves, és az illető jól van, a műthetetlen áttétével együtt, ami betokosodott, és nem ad neki semmilyen panaszt most már. Annyi történet van, ami arról szól, hogy de meg lehet gyógyulni.
1: Ezek csodák.
2: Igen, ezek csodák, és csodák léteznek. Ez egy nézőpont, hogy csodák, de lehet egy olyan nézőpont is, hogy megdolgozott érte, mert oda tette magát. Az a cél, abban, amiben belekapaszkodott, hogy de én látni fogom az unokámat, az megtette a hatását. Úgyhogy igen, a célok is egy fontos része egyébként a Simontonnak, hogy ilyen célokat találjunk.
1: Nyilván a betegnek joga van tudni azt, hogy mivel kell neki szembenézni. Joga van tudni azt, hogy emberi számítások szerint mennyi ideje van hátra. Halljuk ezt nagyon sokszor. Én is közvetlen családtagokról tudok, hogy igen, az orvos egy ilyen diagnózis után azért egy megjósolható évszámot mondott a betegnek. Ennek ellenére, hogy azt mondja az orvos, hogy 3-4 hónapja van hátra valakinek, 20 év után is köszöni szépen, ő jól van. Óriási felelőssége van az orvosoknak. Mi adhat erőt, kapaszkodót?
2: És ez tényleg nagyon messzire visz, mert erre már egy külön irányzat alapult a pszichológiában, hogy az egészségügyi dolgozók, nem csak az orvosok, mondatai, gesztusai, arckifejezései hogyan be tudnak égni egyenesen a tudattalamba, mert hogy amikor beteg vagyok és orvoshoz megyek, az egy módosult tudatállapot, félek. És ha látom az arcán, hogy valami baj van, lehet, hogy ő csak elromlott a nyomtató, és amiatt bosszús, de én azt rögtön magamra vonatkoztatom, hogy új nagy baj lehet, és ha még egy ilyet hozzátesz, hogy 3-6 hónap, vagy nem tudom, akkor azzal nagyon sokat árt, és amikor azt kérdezed, hogy honnan lehet ehhez kapaszkodót szerezni, hogy mégis meggyógyuljak, akkor először az ilyeneket kell átírnom valahogy a tudattalanomban, hogy igen, lehet, hogy a doktor úr úgy gondolja, vagy lehet, hogy az ő statisztikái ezt mondják, de ő engem nem ismer. Rólam nincsen pontos tudása. És akkor egy kicsit ilyen statisztikai ismereteket, alapismereteket szoktam mondani, hogy a Gauss-görbét ugye mindenki ismeri, hogy is néz ki, igen. Annak a harangolakú görbének van alul két szára, az a 10-10%, és amikor a doktor úr azt mondja, hogy ez vagy az várható, akkor a 80%-ról beszél a harangnak a felső nagy görbéjéről. De hogy ön hol van ezen a görbén, azt ki fogja tudni megmondani. És akkor általában leesik nekik, és mondják, hogy hát én. Uh-huh. Igen, az önön múlik. Az az egyik kis 10% az arról szól, hogy feladom, és akkor én nem teszek semmit, és meghalok. És a másik 10% arról szól, hogy hát majd én megmutatom. Majd én megvárom az unokát, majd én elmegyek elkaminózni, majd én nem tudom, mit csinálok. És lehet, hogy nem mutatom meg, és lehet, hogy meghalok, de az is lehet, hogy abban az időtartamban, mondjuk lehet 3-szor addig élek, mint ahogy jósolták, de abban a 3-szor addig élekben, abban lesz minőségi élet. Az olyan lesz, ahogy én akarok élni. És az lehet, hogy többet ér. Nem az évek száma számít, mert tudom, ezt könnyű így kijelenteni egészségesként, nem az évek száma számít, hanem a megélt élet minősége.
1: Én azt mondom, hogy mind a kettő számít. Sokat foglalkoztam a halál kérdésével, témájával, szakemberekkel is. És nagyon sokan megfogalmazzák azt, szakember is, meg élete végén az ember is, hogy nem azt bánja meg igazából, amilyen életet élt, hanem azt bánja meg, amit nem tett meg, vagy nem mondott ki. Szerinted miért van az, hogy kell az embernek mindig egy nagy pofon, legyen az egy betegség, legyen az egy szerettének a halála, legyen az valami óriási tragédia az életben, miért van erre szükség ahhoz, hogy tényleg átértékeljünk sok-sok mindent, megváltozzanak a prioritásaink, és meglássuk a lényeget?
2: Azért szeretem ezt a kérdést, mert mindig felteszi valaki a csoportok végén. Hogy ide el szoktunk jutni, hogy most már átértékeltünk mindent, megváltoztattuk a dolgokat, magunk lettünk fontosak a magunk szám. De miért kellett ehhez ez a betegség? Nem tudom, hogyha biológus lennék, akkor valószínű, hogy a hüllő aggyal magyaráznám, hogy tudod, amikor a gyík átkel a agytörzsi részt, tehát az evolúció során, ami kialakult hüllő agy, az megvan a mi agyunkban is, csak arra már ráépült a többi az emberi agy, a főemlősök agya. Szóval a hüllő agy az azért felelős, hogy életben maradjon az ember. Amikor a gyík átszalad a erdőből a patakhoz, és életben marad, akkor ezt a hüllő agy megjegyzi, és utána mindig azon az úton fog átszaladni a patakhoz, nem változtat. Lehet, hogy kényelmetlen, süti a nap, mit tudom én, lehet, hogy lenne jobb útvonal, de nem változtat, mert az a biztonságos. És valahogy mi is megmaradunk abban, amit megszoktunk, ismerős, biztonságos, ennek ilyen evolúciós értéke van, akkor is, ha nem jó, akkor is, ha nem érzem jól magam. Borzasztó nehéz egy rossz munkahelyet felrúgni sok ember számára, egy rossz párkapcsolatból kilépni, mert az az ismerős, a megszokott. Ja, a betegség az kirúg ebből a komfortzónából minket. Ott változtatunk, és félelemből változtatunk, mert nem akarunk még betegebbek lenni, meg akarunk gyógyulni, és odáig eljutunk, hogy valószínű azért lettünk betegek, mert valamit nem jól csináltunk, megbetegített a munkahely, a párkapcsolata, az életmóda, nem tudom mi, és félünk, hogy nem gyógyulunk meg. Vagy ha már meggyógyultunk, félünk, hogy visszaesünk, és inkább változtatunk, tehát a félelem azért nagy motiváló erő.
1: Ahogy említettük is, hogy fontos az, hogy legyenek, akár a környezetünkben találjunk olyan embert, aki megharcolta már a saját ilyen jellegű harcát, akár sorstárs közösség. De fontos az, hogy mindenképpen találkozzunk olyan emberekkel, akik keresztül mentek ezen az úton, vagy járják éppen ezt az utat. A Rege Alapítvány sok-sok lehetőséget biztosít, de én kettőt hoznék ide. Az egyik, hogy ha már gyógyulás történeteket említettél, gyönyörű gyógyulás történeteket szedtetek egy csokorba, vagyis már két csokorba, Fa levelek 1 és Fa levelek 2 címmel kiadtatok egy-egy kötetet gyógyulás történetekről, meg hát nyilván az alapítvány is bemutatkozik ezekben. Mi alapján válogattátok ki azokat a gyógyulás történeteket, amik bekerültek ebbe, vagy ezekbe a kötetekbe?
2: Nem is nagyon kellett válogatni. De egyik egy gyöngyszem volt. Az elsőnél könnyű dolgom volt, mert ott egyszerűen megkértem őket, a csoporttagokat, hogy írják már le a történetüket, és akinek kedve volt, és leírta, mindenki belekerült. Legfeljebb egy kicsit finomítottuk a stílust itt ott. Utána meg az történt, hogy jött a Covid, szüneteltek a csoportok, és nem akartuk, hogy ez az egész így széthulljon, amit felépítettünk, és akkor hirdettünk egy pályázatot. Üzenetem az utoljároknak, nekem mi segített a gyógyulásban, ez volt a címe. Aztán következő évben még mindig dúlt a Covid, akkor egy másik, akkor egy díjat hoztunk létre, ez volt a megújulók köre. Ezt a díjat meg azt kaphatta meg, aki leírta nekünk a történetét, hogy mit tett a gyógyulásért. És jutalmul került ebbe a könyvbe bele, meg kapott egy nagyon helyes jelvényt, ezt a Klári találta ki az elnökünk, ami az alapítvány logója, tehát a 4 szívecske, és a 4 szívecske között van egy szám. És ez a szám az arról szól, hogy ő hány éve gyógyult meg. És ezeket egy szép, belsőséges ünnepség keretében kiosszuk, és azért úgy látni a többiek arcán, mikor azt hallják, hogy valaki 19, meg 27 éve meggyógyult, azért ez nagyon motiváló tud lenni. Úgyhogy a másik kötet meg ezekből a történetekből állt össze, a két pályázat anyaga, meg volt néhány gyógyulás történet is, meg hát mi is írtunk a rendezvényeinkről bele, úgyhogy gazdag anyag mind. Hát az egyikben 36, azt hiszem a másikban 40 történet van, úgyhogy jó sok.
1: És ilyen történeteknek lehet fültanúja, szemtanúja, hogyha valaki ellátogat a két következő rendezvényetekre, november 20-án Egerben, 21-én pedig Miskolcon lesz két nagyon szép beszélgetés, várhatóan nagyon szép beszélgetés, Kendőzetlenül címmel, ha már azt kérdeztem, hogy tabu-e ma a daganatos megbetegedés, most lehet kendőzetlenül beszélgetni. Kik lesznek a meghívott vendégek, akik mesélnek a gyógyulás történetükről?
2: Két fantasztikus érintettünk, csoporttagunk, az egyik Tóth Viki, ő egy Szombathelyen élő grafikus mű, tervező grafikus művész, nagyon-nagyon tehetséges. Dolgoztam vele nagyon sokáig, és egyszer átküldte nekem, hogy mind dolgozik éppen, és ő mibe kapaszkodik a gyógyulás során, és kiderült, hogy a tarókártyákat rajzolja át a saját szájíze szerint, és így megláttam, elakadt a hangom, mondom, Viki, ezt te megcsinálod, én csinálok neked egy kiállítást. Ez volt áprilisban, nagyon nagy sikere volt Miskolcon, úgyhogy a Viki jön ismét, és hozza a képeit is, de a beszélgetésben is mesél, a fantasztikus naplót is írt a gyógyulásáról egyébként. Elég szókimondó napló, úgyhogy a naplóból is lesz majd részletek felolvasása.

Kedves hallgatóink, Fodorné Vince Anna klinikai szakpszichológussal, a Rege Alapítvány szakmai vezetőjével, Papp Ildikó beszélgetett. A 2025. november 17-i adásunk ismétlését hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 22 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Nem fogjuk elfelejteni, amit az előző kormány tett a védtelen gyermekek ellen, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőt. Magyar Péter közölte, 1 milliárd forintos kártalanítási és kártérítési alap létrehozásáról fog dönteni e heti ülésén a kormány a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedőknek. Elmondta azt is, a szociális és családügyi miniszter több gyermekvédelmi vezetőt menesztett, emellett a kormány miniszteri biztos nevez ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazási ügyek kivizsgálására. Felülről nyitott költségvetést ígért a gyermekvédelem számára a kormányfő, hangsúlyozva, ha több szakemberre, új férőhelyekre lesz szükség, lesz rá pénz. A gyermekvédelemben dolgozók bérrendezésének szükségességéről is beszélt. Válaszként a Fidesz és a KDNP felszólalói az elmúlt 16 évben a területen elért eredményeket sorolták fel, egyetértve azzal, hogy további pénzek kellenek a területre, a gyerekekkel kapcsolatos bűncselekményeket pedig a lehető legnagyobb mértékben büntetni kell. Egyhangulag fogadta el az országgyűlés a képviselői fizetések, valamint a parlamenti frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A jelenlegi szabályozás szerint a tiszteletdíj minden év március 1-től az előző évi, a KSH által megállapított átlagkereset háromszorosának felel meg. Az elfogadott módosítás ezt a szorzót 1,8-re csökkenti. A jelenlegi több mint bruttó 2.180.000 forintos havi tiszteletdíj a jövőben bruttó 1.309.000 forintra mérséklődik. A kormány 3 milliárd 400 millió forintot csoportosít át a kórházi klímaberendezések karbantartására, közölte Magyar Péter. A pénzből a feladat, hogy több tucat kórházban június 30-áig, de legkésőbb július 15-ig elvégezzék azon klímaberendezések cseréjét és javítását, amikről az előző kormány nem gondoskodott a miniszterelnök szavai szerint. Takács Péter fideszes volt egészségügyi államtitkár szerint a kórházak műszaki üzemeltetésére fordított forrás az államtitkárság alatt 31 milliárdról közel 220 milliárd forintra nőtt, és az 1-3 milliárdos haváriamért biztosított forrás csak ráadás volt. Megtartották a második állománygyűlést a külügyminisztériumban. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, közölte Orbán Anita a Facebook oldalán. A tárcavezető ismertette, Varsóban új lendületet adtak a magyar-lengyel párbeszédnek, megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről. Helsingborgban megerősítették szövetségi elkötelezettségünket a NATO-ban, és több európai partnerrel is érdemi tárgyalásokat folytattak. A jelenlegi biztonsági környezetben kiemelten fontos az európai együttműködés erősítése, a védelmi képességek fejlesztése és a közös fellépés azokkal a kihívásokkal szemben, amelyek kontinensünk stabilitását és biztonságát veszélyeztetik, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Rosszín Szendi Romulus ismertette, Cipruson tartják az Európai Unió védelmi minisztereinek informális találkozóját, ahol áttekintik az Európa biztonságát érintő legfontosabb kihívásokat és feladatokat. Mecsed Tamás rendőrdandártábornokot bízta meg az Országos Rendőrfőkapitányság vezetésével a miniszterelnök, tájékoztatta a belügyi tárca az MT-t. Magyar Péter a belügyminiszter előterjesztésére egyúttal visszavonta Balog János rendőr altábornagy Országos Rendőrfőkapitányi vezetői megbízatását. Légi veszélyre adott ki riasztást a lett hadsereg az Oroszországgal és Fehér Oroszországgal határos régiókban, és arra kérte a lakosságot, hogy maradjanak otthon. A Reuters hírügynökség szerint legalább egy Oroszország felől érkezett drón behatolását erősítették meg Lettország légterében, amelyet a NATO repülőgépei később lelőttek. Hasonló incidens történt Moldovában is. Donald Trump a támadások azonnali leállítására szólította fel Izraelt és Iránt. Az amerikai elnök a Truth Social internetes közösségi oldalán nem sokkal később egy másik bejegyzésben azt írta, Izrael és Irán egy azonnali tűzszünet lehetőségét keresi, valamint hangoztatta, hogy a békéről szóló egyeztetések a történtek ellenére folytatódnak. Egyben megismételte, hogy az amerikai blokád Irán ellen teljes mértékben érvényben marad, egészen addig, amíg végső megállapodásra jutnak. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, a Tiszató környékén, illetve a Dráva mentén folytatódik a szúnyoggyérítési program a lárvák biológiai módszerrel végzett tiltásával. tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MT-t. A szakemberek a tenyészőhelyeken egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe, ez kizárólag a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. Végül az időjárásról, fátyolfájuk szűrik majd a napsütést, csapadék nem hullik, megélénkül a szél. A hőmérséklet reggel 12-14, napközben 29-30 fok körül alakul, szerdán egy hideg front hozhat majd esőt és némi lehűlést, híreinket hallották.

0: Vörös Sándor, Öröklét. A föld, hol az életterem, a mindennyelő sírverem, a síkság, hegy, tenger, folyó, öröknek látszik, és múló. Világűr és mennyboltozat, sok forgó égi kapcsolat, a milliárdnyi tűzgolyó, öröknek látszik és múló. Mit eltemet a feledés, egy gyíkkúszás, egy szárnyverés, egy rezdület, mely elpörög, múlónak látszik és örök. Mert ami egyszer végbe ment, azon nem másít semmi rend, se Isten, se az ördögök. Múlónak látszik és örök.
1: Vörös Sándor Öröklét című versét Szegvári Menyhért mondta el.
2: Közélet. Délelőtti magazin.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2026. június 8-a hétfő van. Adásunk tartalma. Bemutatjuk a Szent Janka imakört és a Pietro Molla férfi szövetséget. A pedagógus képzést, továbbképzést, valamint a köznevelést és a felsőoktatást érintő szakmai együttműködést írtak alá Egerben, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk!

0: Santa Gianna Beretta Molla, magyarul Szent Janka, feleség, édesanya, orvos, 1922 és 1962 között élt Olaszországban. Az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentje. 2004-ben volt a szenté avatása Rómában. Liturgikus ünnepe április 28-án van. A Szent Janka életét bemutató az Élet Szent című kiállítás az Egri Bazilikában augusztus 30-áig tekinthető meg. Szent Janka a negyedik gyermekével volt várandós, amikor kiderült, hogy az anyamé mellett jóindulatú daganat alakult ki. Orvosai elmagyarázták neki, hogy három lehetősége van. A méh eltávolítása a tumorral együtt, a tumor eltávolítása a terhesség megszakításával, a méh kivétele nélkül, vagy csak a daganat eltávolítása. Ez utóbbit nem javasolták, mert nagy rizikóval jár. Az anya és a magzat halálához vezethet. Szent Janka sebészként tisztában volt a kockázatokkal, mégis a legveszélyesebbet választotta. Azt kérte, hogy csak a daganatot távolítsák el. A szülés előtt másfél hónappal így szólt férjéhez. Pietro, kérlek, ha köztem és a gyermek között kell választanotok, a gyermek mellett döntsetek. Nem mellettem, nagyon kérlek. Szent II. János Pál pápa így fogalmazott Szent Janka kapcsán. Adja Isten, hogy korunk Szent Janka példáján keresztül újra fel tudja fedezni a hitvesi szerelem tiszta, szűzies és termékeny szépségét, amely válaszol Isten hívására. A Szent Janka imakörről és a Pietro Molla férfi szövetségről Lukács Krisztinával, az életvédő imakör egyik alapítójával és férjével Lukács Lászlóval beszélgetünk, akik a Magyarországi Billings Központ vezetői is. Krisztina és László négy gyermek szülei. Ahogy Szent Janka élettörténetét itt ezen a kiállításon megismerhetik az érdeklődők, a rádióhallgatók, templomba járók, de működik egy Szent Janka imakör a ti közreműködésetekkel, illetve egy Pietro Molla, aki Szent Jankának a férje volt, Pietro Molla férfi szövetség. Mi a küldetése, a karizmája a Szent Janka imakörnek? Miért, kikért imádkoztok ott?
1: Nevében is benne van, hogy imakör. Ez nem egy bezárult kör, tehát egy nyitott közösség, tulajdonképpen imacsoport, amely 2017-ben alakult meg hivatalosan, és mivel Szent Jankának a mottója az élet szentség felragyogtatása, mármint az, hogy az élet szent, a születéstől a természetes halálig, és itt nagyon sok területe van ugye az életvédelemnek, mi tágabb megfogalmazásban ezért imádkozunk, tehát az életvédelemért, ezért született meg ez az imakör. Nyilván több területe van az imáinknak, tehát az engesztelés, a dicsőítés, a hálaadás az életért, az élet szentségéért, illetve a megosztás is nagyon fontos, ezt misszióként éljük meg. Tehát az imán kívül mindenki a saját képességeihez mérten, vagy a saját karizmájának megfelelően, a saját környezetében terjeszti a Szent Janka életszentségét és magának az imakörnek a létét is. És természetesen nyitottak vagyunk arra, hogyha valaki szeretne csatlakozni az imakörhöz, akkor megteheti.
0: Akkor ez azt jelenti, hogy itt házas párok imádkoznak, vagy ez egy külön női imakör?
1: Ez eredetileg nem női imakör, ez vegyes. A nők egyébként többségben vannak. Gondolom, hogy a Szent Janka anyasága és nőisége miatt, ami megérinti ugye a nőket. Vannak férfi tagjai is, de kevesen, akiket az élet, az kimondottan az életvédelem tágabb értelemben érdekel, vagy akik fontosnak tartják, ők szoktak csatlakozni, de egyébként mivel megalakult ennek az imakörnek a férfi oldala, és hát mi nyitottak vagyunk természetesen a Szentlélek sugallataira, és nem tudom, hogy hova fog alakulni a Szent Janka imakörnek a jövője. Most egyenlőre azt tudom, hogy épp egy Szent Janka imakörnek tartott lelkinapot követően vagyunk itt a kiállítással, és nagyon sok kegyelmet kaptunk, és mindig kapunk újabb és újabb feladatokat, és újabb tagokat, akik csatlakoznak. de ha időrendi sorrendben nézzük, akkor a Szent Janka imakör volt az első, ezért több imatársunknak a férje is csatlakozott. Időközben, ahogy a kiállítás is kibővült, a Pietro Molla életének bemutatásával, mint üzenettel, ezzel egy időben tulajdonképpen megszületett az úgynevezett Pietro Szövetség, amiről Laci fog beszélni.
2: Igen, így fordulok akkor a férjedhez, akkor a Pietro Molla férfi szövetségben csak férfiak imádkoznak.
3: Igen, ez egy kifejezetten férfiaknak az ima szövetsége, és a mai napon pont 2 évvel ezelőtt alakult meg egy véletlen folytán, mint ahogy ismerjük a véletleneket. Volt egy lelki nap szervezve Pócs Petribe, ahol előtte ugyan már komolyan gondolkodtunk, és mozgatott bennünket az egyik jó barátommal a házaspároknak a megsegítése, ha úgy tetszik. Itt különösen a válságba került házaspárokról van szó, amit nagyon mélyen a szívünkön hordunk. És kaptunk egy áldást Isten Atyától, és akkor elhatároztuk, hogy minden nap imádkozni és engesztelni fogunk, és ha kell, akkor böjtölni is azokért a házaspárokért, akik az ismeretségi körünkben vannak, és válságba kerültek. És azóta ez is már kibővült, mert ugyan mi ilyen csendesen, ilyen búvópatak módján növekszünk, de most már 11-en vagyunk férfiak, akik mind családapák, nagyapák, özvegyek, különböző életállapotokban vagyunk, de mindannyiunknak nagyon fontos ez a küldetés és az idevaló tartozás, és a Pietro Molla életszentsége és életútja és az ő kisugárzását azt érezzük, és azt gondoljuk, hogy nem is gondoljuk, ez igazából ez mondható az, hogy meggyőződésünk, hogy ő egyrészt a saját példájával mutat egy nagyon komoly példát számunkra, másrészt közben jár értünk, és főleg ezekért a házaspárokért, akikért megesik a szívünk, mikor halljuk egy-egy olyan történetet, vagy egy-egy olyan eseményt, ami bármilyen okból, de válságba visznek egy-egy házaspárt.
2: Ez azt jelenti, hogy ti rendszeresen találkoztok ebben a férfi imakörben, vagy mindenki otthon imádkozik?
3: Most már úgy alakult ez ki, mivel nem is csak Magyarországról vagyunk, hanem más országokból, itt Erdélyből is van tagunk, és Magyarországról is különböző városokból, tehát fizikai képtelenség, minden nap tudjunk találkozni, viszont a napi ima az nagyon fontos mindannyiunk számára. Éppen ezért egy ilyen WhatsAppos csoportunk van, és naponta 2-szer imádkozunk, vagy 2-szer is lehet csatlakozni, reggel 6 órakor és este 8 órakor. Úgyhogy vannak a hajnali imádkozók, és vannak az estik, és van, amikor mind a kettőn is jelen vagyunk, úgyhogy ez mindenki eldönti, de hogyha valaki nem tud csatlakozni se itt, se ott, akkor elmondja magában az imát. Ami nem egy olyan bonyolult dolog, tehát nem egy olyan 15 perc körülbelül, úgyhogy nem egy olyan nagyon megterhelő dolog, de azért megvannak a kísértések, hogy hanyagoljuk már ezt, mert ez nem is olyan fontos.
2: És ebben az imakörben azért is imádkoztok, hogy Pietro Mollát is oltárra emeljék?
3: Hát mindenképpen, hiszen ő olyan példakép számunkra, aki méltó lenne arra, hogy a felesége mellé kerüljön az oltárra. Ez, azt gondolom, hogy ez csak egy, mondjuk úgy, hogy egy technikai részletkérdés, hogy jelenleg még nincsen, hiszen Szent Janka nem lett volna szent, hogyha nincs egy olyan vagány csávó férje, aki volt Pietro Molla. Tehát ők együtt, és ez a legcsodálatosabb az én szememben, hogy ők egymást tették szenti az életük során. Tehát Pietro Molla se válhatna szenté Szent Janka nélkül, és Szent Janka se lehetne szent, hogyha nem lett volna ott Pietro Molla, aki nagyon komolyan támogatta őt, és nem csak az, hogy támogatta az anyaságában és a hitében, hanem még bőven mielőtt találkoztak volna, már azelőtt napi szinten imádkoztak egymásért. Tehát ők nagyon komolyan készültek a házasságra, még abban az időben, amikor nem is tudták, hogy ki a másik felük.
2: Egy-egy mozzanatot esetleg, ha kiemelné Pietro életéből, ami most megszólíthatja a fiatal férfiakat, fiatal apákat, férjeket.
3: Hát én azt gondolom, hogy talán az egyik legfontosabb dolog, amiről mindig megfeledkezünk, vagy nem tudom, egy kicsit így ilyen talán elsikadunk így ezek a dolgok felett, de az, hogy előre tervezni és imádkozni, mélyen kérni az Isten kegyelmét arra vonatkozóan, hogy az ő elképzelése szerinti feleséget mutassa be nekem. Ez, mert annál jobb nincsen. Tehát tök jó az, hogyha találkozunk egy vagány csajjal, de hogyha az nem az Isten akarata szerinti leányzó, akkor közöm nincsen hozzá, és akkor el kell engedni. Én azt gondolom, hogy talán ez az egyik legfontosabb dolog, hogy komolyan, mélyen keresni az Isten akaratát és az Isten akarata szerinti párunkat.
2: A férjed elmondta, hogy Pietro miben adhat példát a fiataloknak. Szent Janka szerinted miben adhat példát, hogyha az ő életéből is kiemelnél egy mozzanatot, akár egy párkeresés, társkeresés kapcsán?
1: Hát ugyanezt a mozzanatot tudom kiemelni, mert őszintén imádkozott és kérte a szűzanyát, illetve az Isten akaratát kereste, miután lediplomázott és orvosként kezdett el dolgozni. Megfordult a fejében az Istennek szentelt élet, hogy ő misszionárius lesz valahol Brazíliában, ahol a bátyja is élt. Aztán nagyon sok ima és a gyóntatója és a lelkivezetője irányítása kapcsán rátalált az Isten akaratára, és megértette azt, hogy ugye kevés a jó anya, és hogy neki az anyaság a hivatása, és onnantól kezdve imádkozott azért, ő is a szűzanyához, a jó tanács anyjához, hogy mutassa meg neki azt a férfit, akivel ő keresztény családot tud alapítani. Úgyhogy így utólag kicsit megmosolyogtató, hogy mind a ketten egyébként ismerték egymást látásból. Pietro tudta, hogy ki ez a fiatal orvosnő, ráadásul a rendelőivel szemben lakott, tehát ismertek voltak a környéken, a faluban. Aztán egy primicián találkoztak egy papszentelés után, és akkor jött a nagy szerelem. Tehát két érett felnőtt ember, akik évek óta imádkoztak a leendő párjukért és a családjukért. És én is ezt szoktam mondani a fiataloknak, hogy már él valahol az a, például a lányoknak elmondom, hogy már él valahol az a fiú, akihez te hozzá fogsz menni, és nem tudod, hogy hol van, lehet, hogy ismered, lehet, hogy nem, akkor most kezdj el imádkozni érte.

0: A Szent Janka imakörről és a Pietro Molla férfi szövetségről Lukács Krisztinával és férjével Lukács Lászlóval beszélgetünk, akik a Magyarországi Billings Központ vezetői.
1: Említettük, hogy pont ma ugye április 28-án van az ő emléknapja, és az előző hétvégén ünnepeltétek. Milyen módon ünneplitek a közösségetekben Szent Jankát?
2: Nekünk ez természetesen minden évben nagy ünnep, hogyha hétvégére esik, szombatra vagy vasárnapra, akkor egy picit egyszerűbb, vagy akkor közelebb van a napjához, az emléknapjához. Ha nem, akkor valamelyik hétvégén mindig szervezünk valamilyen lelki programot. Most a Szent Janka imakörnek volt a lelki napja, egy 24 órás Szenes István atya vezetésével. Korábban a Pietro Szövetségnek volt lelki napja, tehát ezt szeretném még így elmondani az imádkozásunkhoz, hogy különböző formákban imádkozunk, tehát amikor tudunk személyes jelenléttel, de van online imacsoport is, viszont azt nagyon fontosnak tartjuk, hogy évente többször találkozzunk az országnak valamelyik pontján, hát főleg Pócs Petriben vagy Mária Pócson, és erősítsük egymást. Úgyhogy ez volt most a lelki nap, amivel ünnepeltünk, illetve a mai nap, mert úgy gondolom, hogy ha április 28-án történik valami, akár a kiállítással kapcsolatosan, akár egy ismertető előadás, valamilyen meghívást kapunk, akkor az valahogy mindig jel a Jóisten részéről, hogy nagyon fontos az ő tiszteletének a terjesztése, és bízunk benne, hogy nagyon sok ember fogja itt látni a nyár folyamán, és hogy barátot találnak, és közbenjárót találnak Szent Jankába is, illetve most már mondhatnám azt is, hogy Pietro Mollában is.
1: Szent Janka, az édesanyák, az orvosok, a meg nem született magzatok védőszentjeit olvashatjuk az egyik molinón, és fontos az is, hogy arról is szóljunk, hogy tehát itt tulajdonképpen az életvédelemről van szó, hogy említettük a beszélgetés elején, hogy a tisztán megélt házasság is mennyire fontos az Isten törvénye szerint, ugye, tanultuk, ha még emlékszünk rá, vagy hogy a gyermekáldást mesterséges úton megakadályozni nem szabad, tehát az bűn, hogy a Billings Központ hogyan kapcsolódik a ti szolgálatotokhoz.
2: Ez látszólag egy másik út, ami elért minket párhuzamosan Szent Jankával. A negyedik gyermekünk születése után ismertük meg ezt az ovulációs módszert, vagy teljes nevén Billings ovulációs módszert, amiben felfedeztük az Isten csodáját, és felfedeztük azt az utat, amellyel a házaspárok megélhetik a tiszta házas életet. Ez azt jelenti, hogy mivel ez a módszer önmegfigyelésen, cikluskövetésen alapul, és a férj bevonásával történik, egy nagyon mély kapcsolat alakul ki a férj és feleség között, és tulajdonképpen az ő kezükbe helyezi a Jóisten ezáltal a módszer által azt a tudást, amellyel ők elérhetik a gyermekáldást, vagy elkerülhetik mindenféle mesterséges eszköz és beavatkozás nélkül. És ez azért fontos, mert elmélyíti a felek közti kommunikációt, és olyan mély intimitást tudnak felszabadultan megélni a házaspárok, hogy még a válságban lévő párok is tudnak gyógyulni. És miután mi ezt megismertük 20 évvel ezelőtt ezt a módszert, és néhány évre rá felkértek minket a Magyarországi Billings Központ vezetésére, akkor úgy gondoltam, hogy védőszentekre van szükségünk ehhez az életvédő munkához, és az egyik védőszentünk, akit választottunk, Szent II. János Pál pápa, a másik pedig Szent Janka. És ugye Szent Jankának is a szavajárása volt, meg a pápának is, hogy az élet szent, és nagyon sokat tanulhatunk tőle, ugye II. János Pál pápának köszönhetjük a testteológiáját, amelyben elmagyarázza tulajdonképpen a krisztusi tanítást, ami 2000 éve ugyanaz, és elmagyarázza azt, hogy ez egy milyen csodálatos dolog maga a szexualitás, a házaspárnak, ami az Isten ajándéka. Úgyhogy mi rendszeresen kérjük ennek a két szentnek a közbenjárását, tehát Szent Janka végül is így kapcsolódik ide, és nagyon sokszor imádkozunk beteg babákért, vagy veszélyeztetett várandóságokért, vagy azért, hogy egy házaspár elérje a gyermekáldást, és nagyon-nagyon sok ima meghallgatásról tudunk beszámolni ezen a területen, úgyhogy a kettő így kapcsolódik össze, hogy a Billings Központnak a hátterében áll a Szent Janka imakör, akik segítik a mi munkánkat, a Billings oktatók munkáját, és hát minden a Billings módszert használó házaspárnak és nőnek és fiatalnak az életét.
1: És végül egy személyes tanúságtétel, ha még belefér, hogy te, ti, hogy kapcsolódtatok, hogy találkoztatok Szent Janka életszentségével.
2: Hát azt szoktam mondani, hogy valahogy rátalálunk a szentekre akkor, hogyha baj van az életünk nehéz pillanataiban, de valójában azt kellene mondanunk, hogy ők találnak meg minket. A mi élethelyzetünkben egy veszélyeztetett várandóság volt, és egy olyan diagnózis, egy olyan sejtett diagnózis, hogy a harmadik gyermekünk, kislányunk beteg lesz. Tehát valamilyen fogyatékossággal fog születni, és mi visszautasítottuk a további vizsgálatokat, amelyeket felkínáltak nekünk azért, hogy ha úgy döntünk, hogy mégis beteg a gyerek, akkor, és nem szeretnénk, ha megszületne, akkor elvetethetjük. Ezeket visszautasítottuk, és onnantól kezdve azért egy nehéz lelki vívódás következett a maradék 6 hónapban, és ezt látva a lelki vezetőnk ajánlotta, hogy hát van egy olasz szent, akit egy éve avattak szenté, és hogy kérjem az ő közbenjárását. És akkor kérdeztem, hogy ki az? Hát Gianna Beretta volna. És aztán utána néztem, eleinte csak imádkoztam, és az volt az ima meghallgatásomnak, és azt a csodát éltük meg, hogy a várandóság végére, mire elért a szülés időpontja, addigra teljesen megnyugodtam, és el tudtam fogadni azt, hogy ő beteg lesz. Aztán az egy külön kegyelem volt, hogy egészségesen született, és az én betegségeim is eltűntek tulajdonképpen, és innentől kezdve egy olyan erőt éreztem az vele való kapcsolatból, ami aztán az életem további részére is kihatott, és akkor kezdtem utána nézni az életének, hogy ki is volt ő, és mi volt az élete, és aztán az első megerősítő élmény az volt, amikor a férjem elvitt Olaszországba, mert ez volt a kérésem, hogy lássam azokat az utcákat, ahol ő a kis autóját vezette, és ahol rendelt. És innentől kezdve akkor döntöttem el, hogy minden nőnek, minden magyar nőnek meg kell ismernie, akármilyen életállapotban is van Szent Jankát, meg hát persze a férfiaknak is egyébként, mert ő a modern korunknak a nagy példaképe és az életvédők példaképe, a keresztény családok segítője. Ugye tudjuk, hogy az Isten minden korban küld szenteket, és most úgy tűnik, hogy rá volt szükség, meg hát persze a férjére is, a 20.-21. században.
1: És végül, ha valaki szeretne csatlakozni az imakörhöz, hol teheti ezt meg?
3: Ha bárki szeretne csatlakozni, akkor a szentjanka.hu honlapon talál elérhetőséget, és ott tud csatlakozni hozzánk is, illetve a női ághoz is, a Szent Janka imakörhöz is.
0: Az élet szent. A Szent Janka életét bemutató kiállítás kapcsán az életvédelemről beszélgettünk. Vendégeink voltak Lukács Krisztina és férje Lukács László, akik a Magyarországi Billings Központ vezetői is. Az Élet Szent című kiállítás az Egri Bazilikában augusztus 30-áig megtekinthető.

0: A pedagógus képzést, a pedagógus továbbképzést, valamint a köznevelést és a felsőoktatást érintő szakmai együttműködések erősítése érdekében együttműködési megállapodást írt alá az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora és a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete elnöke. Elhangzott: a felek a jövőben közösen dolgoznak többek között szakmai programok, tájékoztatók és továbbképzések megvalósításán, valamint a komplex alapprogram hatékony működésének támogatásán. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilonát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorát hallják.
1: Abból az alkalomból, hogy az egyetem az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem együttműködési megállapodás köt a Köznevelési Szakértők Országos Egyesületével. Minden partnerség fontos az egyetem számára, de különösen értékesek azok az együttműködések, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a küldetésünk egyik meghatározó területéhez, a pedagógus képzéshez, a köznevelés támogatásához és a nevelés-oktatás minőségének folyamatos fejlesztéséhez. Egyetemünk számára a pedagógus képzés, sokszor beszéltünk már erről, történelmi örökség, hivatás, felelősség. Egyetemünk hosszú évtizedek óta meghatározó szereplője a hazai pedagógus képzésnek, és kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a köznevelés szereplőivel szoros kapcsolatban, a gyakorlati tapasztalatokra építve, tudományos megalapozottsággal járuljunk hozzá a magyar köznevelés megújításához, a magyar pedagógus képzés műveléséhez. A ma aláírásra kerülő megállapodás is ezt a célt szolgálja, olyan szakmai keretet teremt, amelyben az egyetem és az egyesület tudása, tapasztalata, kapcsolatrendszere egymást erősítve hasznosulhat. A Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete olyan szakmai közösséget képvisel, amelynek, de erről majd elnök úr bizonyára fog majd szólni bővebben is, de meggyőződésünk szerint olyan szakmai közösséget képvisel, amelynek tagjai nap mint nap közvetlen tapasztalatot szereznek a köznevelési intézmények működéséről, kihívásairól, fejlesztési lehetőségeiről. Ez a tudás különösen értékes számunkra, hiszen egyetemként akkor tudunk igazán a gyakorlatorientált és a köznevelés valós igényeire reagáló képzést folytatni, továbbképzéseket, szakmai programokat kínálni, ha élő kapcsolatban maradunk azokkal, akik a köznevelés mindennapi gyakorlatát ismerik, és közelről járatosak abban. Az együttműködésnek az egyik kiemelt eleme, hogy az egyesület ösztönzi a szakértőit az EK által biztosított díjmentes pedagógus továbbképzésekre. De kiemelném azt, hogy külön öröm számunkra, hogy a megállapodásban hangsúlyosan jelenik meg a komplex alapprogram. Ugye a jelenlévők biztosan tudják, hogy ez egy pedagógiai innovációja az egyetemünknek, amit 2014-től kezdtünk kidolgozni, és 2018-tól felmenő rendszerben vezettünk be a köznevelésbe, és ma már több mint 800 iskolában működik szerte az országban, Vas megyétől Hajdú-Bihar megyéig, minden megyében. Az egyesület közreműködése a program működtetésében, stratégiájának megismertetésében és disszeminációban jelentős támogatást adhat ahhoz, hogy a program eredményei minél szélesebb körben váljanak ismerhetővé és alkalmazhatóvá a jövőben is. Az EKKE szakmai támogatásával járul hozzá ahhoz, hogy a kitűzött intézményi célok megvalósuljanak, és a komplex alapprogram hatékonyan szolgálja továbbra is a köznevelés fejlesztését. A most létrejövő partnerség gyakorlati együttműködést is jelent, közös szakmai napokat, tájékoztatókat, programokat fogunk szervezni. Bemutatjuk az EKE szolgáltatásainak, képzéseinek szakmai lehetőségét is, valamint helyszínt biztosítunk az Egyesület szakmai rendezvényeihez. Ezek az alkalmak lehetőséget teremtenek arra, hogy a szakértők, az oktatók, a mentorok és az intézmények képviselői párbeszédet folytathassanak egymással, megoszthassák a tapasztalataikat, közösen keressenek válaszokat az oktatás aktuális kérdéseire. Fontosnak tartom kiemelni a mentori tevékenység támogatását, partnerintézményi hálózat továbbfejlesztését, azt, hogy az egyetemünk bevonja az Egyesület szakértőit a partnerintézményi hálózat mentorainak a kiválasztási folyamatába. Ez jól mutatja azt, hogy ez egy érdemi szakmai partnerségről szól ez a társulás. Olyan kapcsolatról, amelyben számítunk egymás tudására, véleményére, tapasztalatára. A kölcsönösséget az is jelzi, hogy mindkét fél tanácsadói szerepet vállal, az Egyesület a köznevelést érintő változások, az egyetem pedig a felsőoktatást érintő változások tekintetében. Ez a kölcsönös párbeszéd különösen fontos egy olyan időszakban, amikor az oktatás minden szintjén gyors változásokkal, új elvárásokkal, új lehetőségekkel találkozunk. A mai aláírás számunkra egy közös szakmai szándék kifejezése. Annak a szándéknak a kifejezése, hogy a felsőoktatás és a köznevelés szereplői egymással szoros együttműködésben dolgozzanak a pedagógus pálya presztízsének erősítéséért, a képzések minőségének fejlesztéséért, valamint a gyermekek és a tanulók eredményesebb neveléséért, oktatásáért. Bízom abban, hogy az együttműködés mindkét fél számára értékes és gyümölcsöző lesz, kézzelfogható eredményeket hoz a pedagógus képzés, a pedagógus továbbképzés, a szakértői munka és a köznevelési intézmények támogatása területén. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nevében köszönöm a köznevelési szakértők egyesületének, elnök úrnak, és a vezetőségnek a nyitottságot, a bizalmat és az együttműködési szándékot, és köszönöm mindazok munkáját, akik előkészítették a megállapodást. Kívánom, hogy a ma létrejövő partnerség hosszú távon is szolgálja a közös céljainkat, a magyar köznevelés és a pedagógus képzés minőségének erősítését, szakmai közösségek összekapcsolását, és mindez a jövő nemzedékének javára történjen.
0: A megállapodásról Boldizsár Bertalan Gyulát, a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete elnökét hallják.
2: Amikor először megláttam a rektorasszonynak a bemutatóját erről az újfajta pedagógus képzésről, akkor az azonnal megfogott, és egyből elkezdtünk gondolkodni azon, hogy ezt a gyakorlatban hogyan tudnánk megvalósítani, és ugye mivel mi országos lefedettségű egyesület vagyunk, emiatt azt mondhatom, hogy minden megyében vannak kiváló szakértők, és ezek a kiváló szakértők intézményekkel vannak kapcsolatban. És ugye mivel, hogy ők ismerik, tehát mindenki az adott területén ismeri ezeket az intézményeket, ismeri a szakembereket, a pedagógusokat, így talán segítséget tudunk abban nyújtani, hogy a megfelelő mentorok kiválasztásában megfelelően történjenek ugye azok a lépések, és azok a mentorok kerüljenek tényleg mentori pozícióba, akik valóban tudnak segíteni a pedagógus növendékeknek, és igazából hozzáadott értéket tudnak adni pedagógus jelölteknek, a hallgatóknak. Nyilvánvalóan, persze nyilván ezt elő kell készíteni. Ezt én azért mondom, mert gyakorló mentorként, tehát én nekem is voltak már hallgatóim, a mi intézményünk is fogad hallgatókat, főiskolai, egyetemi hallgatókat. Természetesen föl kell készülni, egyrészt tehát a humán erőforrás, amiről az előbb beszéltem, nagyon fontos a megfelelő mentorhálózat, másrészt pedig ugye a tárgyi feltételeknek a biztosításai. Én azt gondolom, mivel hogy gyakorló szakértő vagyok, és azért, ha nem is az ország egész területén, de azért Észak-Magyarországon, sőt, picit még kiterjesztve is nagyon sok iskolában ott vagyok, hogy ezek mind-mind adottak, és úgy gondolom, hogy szinte egyébként várják is. Tehát az, hogy minél felkészültebb, minél agilisabb a kor változásaira választ tudni adó pedagógusokat mentorálhatnak, amelyeket később szinte, hát hogy úgy mondhatom, ki is néznek maguknak, és már lehet, hogy akkor megvan az új helyük, a új munkahelyük a hallgatóknak is. Ezt, hogyha össze tudjuk hozni, és úgymond a kellemest a hasznossal, akkor én úgy gondolom, hogy már hozzáadtunk, és értéket teremtettünk, illetve ez az együttműködés már is gyümölcsözött.

Kedves hallgatóink, elhangzott a közélet. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. Műsorunkat 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.

Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: 23 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
0: Nem fogjuk elfelejteni, amit az előző kormány tett a védtelen gyermekek ellen, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőt. Magyar Péter közölte, 1 milliárd forintos kártalanítási és kártérítési alap létrehozásáról fog dönteni e heti ülésén a kormány a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedőknek. Elmondta azt is, a szociális és családügyi miniszter több gyermekvédelmi vezetőt menesztett, emellett a kormány miniszteri biztos nevez ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazási ügyek kivizsgálására. Felülről nyitott költségvetést ígért a gyermekvédelem számára a kormányfő, hangsúlyozva, ha több szakemberre, új férőhelyekre lesz szükség, lesz rá pénz. A gyermekvédelemben dolgozók bérrendezésének szükségességéről is beszélt. Válaszként a Fidesz és a KDNP felszólalói az elmúlt 16 évben a területen elért eredményeket sorolták fel, egyetértve azzal, hogy további pénzek kellenek a területre, a gyerekekkel kapcsolatos bűncselekményeket pedig a lehető legnagyobb mértékben büntetni kell. Egyhangulag fogadta el az országgyűlés a képviselői fizetések, valamint a parlamenti frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A jelenlegi szabályozás szerint a tiszteletdíj minden év március 1-től az előző évi, a KSH által megállapított átlagkereset háromszorosának felel meg. Az elfogadott módosítás ezt a szorzót 1,8-re csökkenti. A jelenlegi több mint bruttó 2.180.000 forintos havi tiszteletdíj a jövőben bruttó 1.309.000 forintra mérséklődik. A kormány 3 milliárd 400 millió forintot csoportosít át a kórházi klímaberendezések karbantartására, közölte Magyar Péter. A pénzből a feladat, hogy több tucat kórházban június 30-áig, de legkésőbb július 15-ig elvégezzék azon klímaberendezések cseréjét és javítását, amikről az előző kormány nem gondoskodott a miniszterelnök szavai szerint. Takács Péter fideszes volt egészségügyi államtitkár szerint a kórházak műszaki üzemeltetésére fordított forrás az államtitkárság alatt 31 milliárdról közel 220 milliárd forintra nőtt, és az 1-3 milliárdos havária miatt biztosított forrás csak ráadás volt. Megtartották a második állománygyűlést a külügyminisztériumban. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, közölte Orbán Anita a Facebook oldalán. A tárcavezető ismertette, Varsóban új lendületet adtak a magyar-lengyel párbeszédnek, megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről. Helsingborgban megerősítették szövetségi elkötelezettségünket a NATO-ban, és több európai partnerrel is érdemi tárgyalásokat folytattak. A jelenlegi biztonsági környezetben kiemelten fontos az európai együttműködés erősítése, a védelmi képességek fejlesztése és a közös fellépés azokkal a kihívásokkal szemben, amelyek kontinensünk stabilitását és biztonságát veszélyeztetik, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Rosszin Szendi Romulus ismertette, Cipruson tartják az Európai Unió védelmi minisztereinek informális találkozóját, ahol áttekintik az Európa biztonságát érintő legfontosabb kihívásokat és feladatokat. Mecsed Tamás rendőrdandártábornokot bízta meg az Országos Rendőrfőkapitányság vezetésével a miniszterelnök, tájékoztatta a belügyi tárca az MT-t. Magyar Péter a belügyminiszter előterjesztésére egyúttal visszavonta Balogh János rendőr altábornagy Országos Rendőrfőkapitányi vezetői megbízatását. Légi veszélyre adott ki riasztást a lett hadsereg az Oroszországgal és Fehér Oroszországgal határos régiókban, és arra kérte a lakosságot, hogy maradjanak otthon. A Reuters hírügynökség szerint legalább egy Oroszország felől érkezett drón behatolását erősítették meg Lettország légterében, amelyet a NATO repülőgépei később lelőttek. Hasonló incidens történt Moldovában is. Végül az időjárásról, fátyolfejük szűrik majd a napsütést, csapadék nem hullik, megélénkül a szél. A hőmérséklet reggel 12-14, napközben 29-30 fok körül alakul, híreinket hallották.
2: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái: Leó pápa harmadik napja Spanyolországban. A törvény igazi nagysága az emberi méltóság szolgálatában áll. A Szentatya beszéde a spanyol parlamentben. Leó pápa a spanyol püspököknek. Zarándok úton Máriával, az ige és a kenyér eledelével. A pápa imája az almudai székesegyházban. A leomló falak új lehetőséget kínálnak a jó építésére.
1: A törvény igazi nagysága az emberi méltóság szolgálatában áll, 14. Leó beszéde a spanyol parlamentben. Spanyolországi apostoli útjának egyik kiemelkedő eseményeként 14. Leó pápa június 8-án hétfőn délelőtt ellátogatott a madridi képviselőház épületébe, ahol találkozott a spanyol parlament két házának tagjaival, valamint az ország politikai és igazságügyi vezetőivel. A Szentatya beszédében az emberi méltóság, a közjó, a család, a migráció, a béke és a vallásszabadság kérdéseiről szólt, hangsúlyozva, hogy a politika legfőbb feladata az ember szolgálata. Leó pápa beszéde elején rámutatott, hogy a parlament falai között a társadalmi együttélés jogi formát ölt. Itt találkoznak a különböző vélemények, itt születnek azok a döntések, amelyek meghatározzák egy nemzet jövőjét. Beszédének történelmi részében 14. Leó pápa felidézte Spanyolország kulturális és szellemi örökségét. Utalt Cervantes Don Quijote-jára, amely szerint a szabadság az ég egyik legdrágább ajándéka.
2: Preciosos dones que a los hombres dieron los cielos.
1: Valamint Avilai Szent Terézre és Miguel de Unamuno-ra, akik az ember transzcendens hivatását hangsúlyozták. A Szentatya ezután a modern kor kihívásaira tért ki. Rámutatott, hogy az új világok, amelyek ma megnyílnak előttünk, már nem földrajzi területek, hanem a technológia, a biomedicína, a gazdaság és a digitális tér területei. Külön kitért a mesterséges intelligencia fejlődésére, hangsúlyozva, hogy a technológia önmagában nem semleges. A beszéd egyik központi témája az emberi élet védelme volt. 14. Leó hangsúlyozta, hogy minden igazságos társadalom alapja az ember sérthetetlen méltóságának elismerése. Ez a méltóság nem az államtól származik, és nem függhet a pillanatnyi többségi véleményektől. Hangsúlyozta, hogy az emberi élet védelme nem részérdek vagy vallási kérdés, hanem a civilizáció alapvető követelménye. Minden emberi életet tisztelet és védelem illet meg a fogantatástól a természetes halálig. A közjó témáját érintve a pápa emlékeztetett arra, ha a közjó eltűnik a politikai látóhatáról, a közélet könnyen részérdekek harcterévé válik. Leó pápa külön fejezetet szentelt a családnak, amelyet az első emberi valóságnak és a közösség természetes alapjának nevezett. A család az a hely, ahol a generációk találkoznak, ahol továbbadódnak az alapvető emberi értékek, és ahol az ember megtanulja a közösségi életnyelvtanát.
2: La grammatica elemental de la convivencia.
1: Az élet befogadását, a gondoskodást, a megbocsátást és a szolgálatot, valamint a hovatartozást. A pápa hangsúlyozta a szülők elsődleges jogát gyermekeik nevelésében, amelyet az államnak tiszteletben kell tartania. A migráció kérdéséről szólva a 14. Leó pápa arra emlékeztetett, hogy emberek milliói kényszerülnek elhagyni otthonukat háborúk, szegénység, üldöztetés vagy a klímaváltozás következményei miatt. A migráció, mondta, nem pusztán gazdasági vagy demográfiai kérdés, hanem elsősorban erkölcsi és emberi kihívás. A válasznak egyszerre kell biztosítania a biztonságos és legális útvonalakat, a méltó befogadást és a valódi integráció lehetőségét, ugyanakkor elő kell segítenie azt is, hogy az emberek saját hazájukban maradhassanak békében és méltó körülmények között. Ezután beszédében Leó pápa a békéről szólt. Megállapította, hogy a világ mély lelki és kulturális válságot él át, amely erőszakban, megosztottságban és kölcsönös bizalmatlanságban mutatkozik meg. A béke nem csak politikai cél, hanem erkölcsi kötelesség is. Ehhez olyan közéletre van szükség, amely tiszteletben tartja az eltérő véleményeket és olyan intézményekre, amelyek a találkozást szolgálják. Minden valóban demokratikus társadalom kulcsfontosságú kérdése a gondolat, a lelkiismeret és a vallásszabadság, amely alapvető jog és az emberek legbelső szféráját védi.
2: Derecho fundamental che tutela l'ambito más intimo de las personas.
1: Leó pápa rámutatott, hogy a szabadság azt jelenti, hogy képesek vagyunk felismerni a jót, és felelősség teljesen ragaszkodni hozzá. Emiatt minden valóban szabad társadalomnak szüksége van a közhatalom igazságos elhatárolására is, hogy az egyének, közösségek és egyesületek szabadsága ne korlátozódjon indokolatlanul. A hit nem akar kiváltságok vagy kényszer által érvényre jutni, azonban nem is lehet hallgatásba szorítani, mintha irreleváns lenne a közélet szempontjából, szögezte le a Szentatya. Beszéde végén 14. Leó pápa a parlament üléstermének mennyezeti üvegkupolájára utalva arra hívta a képviselőket, hogy emeljék tekintetüket magasabbra. A politikának szüksége van olyan erkölcsi mércére, amely túlmutat a pillanatnyi érdekeken. Egy törvény, mondta, nem attól válik naggyá, hogy megszavazták, hanem attól, hogy összhangban van az emberi személy méltóságával. Arra kérte a politikusokat, hogy ne távolodjanak el a valóságtól, minden döntésükben különösen azokra gondoljanak, akiknek a legkevesebb lehetőségük van hallatni hangjukat. A pápa rámutatott, hogy a technikai válaszok és a törvényhozási reformok mellett erkölcsi megújulásra is szükség van. A Szentatya végül azt kívánta, hogy Spanyolország maradjon a találkozás, a kultúra, a szolidaritás és a remény földje, ahol a meggyőződés szilárdsága mindig együtt jár a párbeszéd nemességével és a szolgálat nagy lelkűségével.
0: Leó pápa a spanyol püspököknek, Zarándok úton Máriával, az ige és a kenyér eledelével. A Szentatya hétfőn délben találkozott a spanyol főpásztorokkal a madridi székhelyi püspöki konferencia nagytermében. A közel 50 millió lakosú Spanyolország 14 érseki tartományához összesen 70 egyházmegye tartozik, élükön 72 aktív püspökkel és 48 emeritus püspökkel. Leó pápa hozzájuk intézett beszédében egy képzeletbeli utazás képeivel értelmezte a spanyol katolikus egyház helyzetét és feladatát. Az egyháza maga sajátos szinodális útján Isten hangjára figyel, aki az egyházi közösségen keresztül szól az ő népéhez. Ennek megértéséhez Leó pápa egy olyan képzelt utazás képét használta,
2: La imagen de un viaje en el que el destino es Dios.
0: Amely lelkipásztori útja mottójának megfelelően Istenre emeli fel a tekintetét és hagyja, hogy a helyben maradás ellenére a szív az ét szárnyaljon. Az utazás kísértése, hogy hátrafelé figyelünk. Elzárva magunkat az előttünk álló újdonságoktól, illetve, hogy haszontalan dolgokat cipelik magunkkal a podgyászunkban. Az elinduláshoz szabadság és bátorság kell, ami mellől nem hiányozhat az ige és az eukarisztia kenyere. A szentségi élet úgy kíséri életünk ritmusát, mint ahogy egy gyermek kap ételt az anyjától, mint ahogy egy sportoló méri fel a célba éréshez szükséges erejét. Útközben gyakran nehézséget okoz a másokkal való kommunikáció. Ha korábban azt mondtuk, hogy el kell hagynunk mindent, ami visszatart és eltávolít minket a céltól, most az a feladat, hogy örökségünk minden eszközét és lehetőséget hasznosítsuk a párbeszédre azokkal, akikkel úton során találkozunk. Leó pápa az utazás leírásához az El Camino tájképeit használta, a hatalmas kasztíliai síkságokat, ahol a zarándok jobbadán csak idős emberekkel vagy vendégmunkásokkal találkoznak. Időről időre azonban szükséges alkalmazkodni egy-egy új evangelizációs modellhez, hogy új valóságot építhessünk, mint ahogy az a múltban történt, amikor megtanultuk egymás nyelvét, hogy ezáltal legyünk képesek átadni saját hittapasztalatainkat. Leó pápa képzelt útja a nagy sisságuk után nagyvárosokba tér be, ahol a csend és a távolság már nem fizikai, hanem lelki jellegű. A válaszok eltérőek, de az oda vezető folyamatok hasonlóak. Meghallgatás, megértés, tisztelet, nagylelkűség és őszinteség. A pápa ebben a feladatban a püspöki szolgálat egyedülálló felelősségére utalt. Arra kaptak meghívást, hogy látható közösség forrásai legyenek, mindenek előtt a Krisztussal való közösségben, szeretettel megőrizve a kapott hitet, Isten igéje és az egyház élő hagyománya iránti engedelmességben,
2: en docilidad a la palabra de Dios y a la tradición viva de la Iglesia.
0: Közösségben Péter utódjával és az egyetemes egyházzal, a papsággal és a saját egyházmegyei hívő közösséggel, a megszentelt élet és a mozgalmak tagjaival, az egyesületekkel és minden hiteles karizmával, amelyet a lélek a közös épülésre adományoz. A püspökök küldetése megköveteli tőlük, hogy őrizzék az egységet, segítsék a párbeszédet, gyógyítsák a töréseket és kísérjék a gondjaikra bízott emberek útját. Az így megtapasztalt közösség missziós erővel is rendelkezik, és így egy bensőleg megbékelt egyház nagyobb szabadságot tud szólni más keresztény felekezetekhez és vallásokhoz, a nem hívőkhöz, a polgári hatóságokhoz és minden jó akaratú emberhez, aki a közjóért dolgozik. Beszéde záró részében a pápa a hivatás gondozás lehetőségeiről szólt. A papi hivatás élő közösségek, örömteli papok, a hűség szépségéről tanúságot tevő családok révén fakad, egy olyan egyházból eredte át, amely tanúsítja, hogy Krisztus követése kitágítja az ember életét. Ahol az evangéliumot örömmel, szolgálattal és közösségben élik meg, az Úr hívása az élet ígéretekén ma is újra hallható. A szemináriumoknak joguk van a lehető legjobb képzéshez, az egyháznak pedig joga van a jól képzett papokhoz. A pápa szólt a világi munkatársak alkalmazásáról, akik a szerzetesi közösségek munkájába segítenek be, és kérte, hogy segítsék őket abban, hogy úgy tekintsenek saját egyházi szolgálatukra, mint Isten hívására. Végül Leó pápa a képzett zarándokutat Szent II. János Pál szavával Mária földjének nevezte.
2: San Juan Pablo II quiso llamar Tierra de María.
0: A boldogságos szűz az első utitásuk, és a legnagyobb kincsük a spanyol püspöküknek, aki az életével mutatta meg, hogyan fogadjuk be az igét, és őrizzük meg a szívünkben, hogyan kísérjük a tanítmányokat ezen az úton, és hogyan maradjunk jelen az egyház útján. A Szent Atya ő rá bízza a püspökök szolgálatát, és tőle kéri a segítséget számukra. Ebben a közbenjárásban segítse őket Avilai Szent János, a spanyol papság védőszentje, akinek papszentelése 5. centenáriumára idén emlékeznek. Zárta a spanyol püspökököt intézett beszédét Leó pápa.
3: Leó pápa az almudénai székesegyházban. A leomló falak új lehetőséget kínálnak a jó építésére. 14. Leó pápa hétfőn este a madridi főegyházmegye székhelyén, az almudénai királyi Szűz Mária székesegyházban imádkozott a szűzanyához, akinek egy aranyrózsát ajándékozott tisztelete és szeretete jeléül. Erősödjön meg a madridi hívek szeretete Jézus és egyháza iránt. Építsék a kötelékeket, a szeretet közösség, a testvéri szeretet és az egyetértés egyetemes nyelvének helyreállítására. A Szent Atyát José Cobo Cano bíboros madridi metropolita érsek és két kisgyermek fogadta, akik virágot nyújtottak át neki. A templom bejáratánál a madridi segédpüspöktől átvette a keresztet, a székesegyház igazgatójától a szentelt vizet, majd a pápa a főhajón végighaladva elfoglalta helyét az oltárnál. A bevezető éneket követően a madridi bíboros érsek köszöntötte a pápát. Imádság, az evangéliumi szakasz felolvasása következett, majd 14. Leó pápa homíliát mondott. Ezután az aranyrózsa adományozása, az almudénai szűznek szóló himnusz, közös imádság és áldás zárta a találkozót. Az almudénai királyi Szűz Mária Székesegyház alapkövét 1883-ban rakták le, de 2 évvel később, amikor 13. Leó pápa felállította a madridi egyházmegyét, a templom tervét katedrálisra változtatták. Építése hosszan elhúzódott, többek között a spanyol polgárháború miatt, ezért egészen 1993-ig kellett várni a befejezéssel, amikor is II. János Pál pápa spanyolországi apostoli látogatásán felszentelte a székesegyházat. 14. Leó pápa megköszönte a madridi érsek üdvözlő szavait, majd szeretettel köszöntötte az összegyűlteket az érsekség védőszentjének oltalma alatt, akinek lábánál aranyrózsát helyezett el, mely a pápa gyermeki szeretetét jelképezi a szűzanya iránt. Az elmúlt századok során számos generáció nagy tisztelettel vette körül Madridban a kegyszobrot, amely Szűz Máriát ábrázolja karjában isteni gyermekével, akit felénk nyújt. A hagyomány elbeszéli, hogy amikor a keresztény közösségre nehéz idők jártak, úgy óvták meg a szűz szobrát, hogy a városfal egy üregébe rejtették. Hosszú ideig ott maradt, amikor is egy alkalommal csodálatos módon leomlott a fel egy része, és éppen megtalálták a szobrot. Leó pápa elmondta, ez az 1000 éves Mária tisztelet, mely oly erős Madridban, jelzi keresztény gyökereiket, amelyek meghatározzák közösségüket, és élettel tölti meg. Jelzi ugyanakkor azt a nagy reményt is, mely továbbra is lelkesíti őket zarándokútuk folytatásában. Egy leomló falnak köszönhetően találkozott újra az anyanépével. Ez gondviselésszerű esemény, mert megmutatja az utat, amelyre Jézus szent édesanyján keresztül minket hív. Első látásra egy leomló fal nagy zajt csap, káoszt, rendetlenséget okoz. Ezzel együtt azonban teret nyit, új lehetőségeket ad és a helyreállításra sarkal. Mai társadalmainkban még most is sok olyan fal áll, mely nem megvéd, hanem elválaszt, eltávolít, elszigetel. Olykor, amikor azt gondoljuk, hogy a falak ledöntésével szembe kellene néznünk a nekünk nem tetsző dolgokkal, inkább alátámasztjuk, vagy még többször inkább figyelmen kívül hagyjuk ezeket a falakat. Mindazonáltal az almudénai miasszonyunk a maga jelenlétével és biztos oltalmával mást üzen nekünk. Ahhoz, hogy valami újat, szépet és tartósat alkossunk, készen kell állnunk arra, hogy ledöntsük a falakat, mert az út újrakezdéséhez térre van szükségünk, amelyen át távlatok nyílnak előttünk. Mivel meggyőződésünk, hogy az Úr együtt zarándokol szent népével, meghallgatja félelmeit, és gondosan fogadja a jó iránti erőfeszítéseit, a pápa arra buzdította a madridi híveket, hogy továbbra is tegyenek tanúságot hitükről, hogy az Atya szeretett tervét szemléljék. Tartsanak ki a tevékeny szeretetben, hogy egyetlen testvéri családban gyűjjenek össze, ne veszítsék el a reményt, támogassák egymást a világban való működésükben. Leó pápa azért imádkozott, hogy az almudénai szűzanya példájára és közbenjárására erősödjön meg a madridi hívek szeretete Jézus és egyháza iránt. Építsék a kötelékeket, a szeretet közösség, a testvéri szeretet és az egyetértés egyetemes nyelvének helyreállítására.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámos Néa Csúrita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget Szent Medárdról, páduai Szent Antalról és Batthyány Stratman Lászlóról.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mindörökké. Ámen.
3: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádió hallgatók. A mai adásunkban három különböző témát fogunk érinteni. Három szentről fogunk beszélgetni. Június 8-án ünnepeljük Szent Medárdot, tehát Medárdról fogunk beszélgetni, páduai Szent Antalról, és műsorunk vége felé pedig Batthyány Stratman Lászlóról fogunk beszélgetni. Június hónapja, Szent Iván hónapja, és ebben a hónapban több szentről is tanulunk. Medárd napja június 8-a. Ki ismer Medárdról valami különlegességet? Léna.
5: Az, hogyha Medárd napján esik, akkor 40 napig csak esni fog.
3: Így van, pontosan. Június hónapja még a Jézus szíve tiszteletnek is a hónapja. Úgyhogy ilyenkor szoktuk a Jézus szíve litániát imádkozni a templomokban. A múlt héten tanultunk a csodás éremről és a Lorettói litániáról, emlékeztek rá. Most pedig június hónapjában majd fogunk Jézus szívéhez imádkozni, és ezekről a szentekről tanulni. Akkor kezdjük is el, Medárdról mit tudunk? Léna.
5: Szent Medárd ünnepnapja június 8-a. 475-ben született Szalenszi Franciaországban, meghalt 560. június 8. Nyon, Franciaország. Szent Medárd szentként tisztelt kora középkori frank püspök. Latinul Medardus. Medárd germán eredetű férfi név, jelentése hatalmas, erős, merész. Atya frank származású, anyja gall római nemzetségbeli nemesi családból származott. Szülővárosát egész életében nem hagyta el, itt tanult, itt szentelték pappá. Védőszentje a munkásoknak, napszámosoknak és a méhészeknek.
3: Miért szoktunk hozzá imádkozni, Léna?
5: A jó termésért, jó szőlőért, esőért, foglyok szabadulásáért fohászkodnak hozzá, láz, fogfájás ellen kérik oltalmát.
3: Így van. Tehát a néphagyomány szerint, ha Medárd napján esik, 40 napig esik. A hagyomány szerint a Medárd napján kezdődött a vízözön. Európa szerte időjárási regulák fűződnek ehhez a naphoz, a 40-es naphoz. Emlékeztek-e, hogy milyen történeteket tanultunk, amiben szerepel a 40-es? Nóri.
6: Például Mózes 40 napig volt fent a Sínai hegyen, amikor megkapta a 10 parancsolatot.
3: Így van. Nagyon jó. Ügyes vagy, Nóri. Tovább tudunk-e még ilyen 40-es számról? Léna.
5: Jézus 40 napig böjtölt a pusztában.
3: Így van, pontosan. Köszönöm szépen. Fruzsi.
7: Isten 40 napos vízözön bocsájtott a földre.
3: Így van, köszönöm szépen, Fruzsi. És Noé megmenekült előle, mert Isten kiválasztotta őt, és ő bárkát csinált, és a bárkába bevitte az állatokat és az embereket, és azok megmenekültek. És ez 40 napig tartott. Nagyon ügyesek vagytok. Utólag született mondai magyarázat szerint pedig egy pajkos táncoló társaság nem hallgatott Szent Medárd püspökre, a püspök intelmeire, ezért Medárd imádságára 40 napos eső mosta szét őket. Tehát ezt is olvastam a hagyomány szerint, felnőtt korában ez történt Medárddal. A Medárd napi népi kalendáriumban ő az utolsó fagyos szent. Tanultunk már a rádióba is, beszéltünk róla, hogy kik a fagyos szentek. Május hónapban vannak a fagyos szenteknek a napjai. Léna.
5: Pongrác, Szervác, Bonifác.
3: Így van, pontosan. És még hozzá tanultuk május 25-én Orbán napját, és a legutolsó fagyos szent pedig ez a medárd. 1703-ban az egriek, Egri Kádár céhének Orbán és Medárd volt a patrónusa. A szegediek és a göcseiek a termésre is következtetnek Medárd napján. Ha esik, akkor a fű szépen kihajt, a szőlő bőven terem, de a bor gyönge lesz. Hogyan ábrázoljuk a művészetben Medárdot, Nóri?
6: Püspöki ruhában, úgy, hogy a jobb kezében egy pásztorbotot tart.
3: Így van, köszönöm szépen. Tehát püspökként híres volt rendkívüli jótékonyságáról. A legendák szerint tolvajokat is irgalommal és adományokkal engedte el. Nem büntette meg őket, hanem még adott is nekik valamit, és felkarolta a szegényeket, egész életében segítette a szegényeket. Mit tudunk a legendák eredetéről? Mi történt tehát gyermekkorában? Fruzsi.
7: Medárd az esőzések védőszentje lett, amihez két fő történet kapcsolódik. A legenda szerint egy hatalmas, kiterjesztett, szárnyas sasmadár kísérte és védelmezte őt. A hirtelen záporoktól és esőcseppektől.
3: Így van, olyan volt, mint egy esernyő tartott volna a kisgyerek Medárd fölé a sasmadár. Medárd felnőtt korában, amikor egy mulatozókból álló duhaj hangoskodó társaságot nem tudott szép szóval lecsillapítani, imájával 40 napos áztató esőt zúdított rájuk, hogy véget vessen a tivornyáknak. Tehát ezt jegyezzük meg, gyerekek, hogy Medárd napján, ha esik, 40 napig esik. Ha pedig Medárd napján nem esik, tehát szárasság van, akkor 40 napig szárasság lesz. Ezt mindig szokták nézni az emberek, ilyen időjósló is.

0: Műsorunk második részében Páduai Szent Antalról beszélgetünk. Páduai Szent Antal a szent, aki mindig segít. 1195. augusztus 15-én született, és 1231. június 13-án halt meg. Mit tudunk Páduai Szent Antalról? Kérlek szépen akkor, Bíborka, mondd el a történetét.
1: Páduai Szent Antalt az emberek szerte a világon a megtalált tárgyak, az eltévedt emberek, a szegények és a betegek védőszentjeként tisztelik.
0: Miért pont ő? Mit tett, amiért ennyien fordulnak hozzá ma is imáiban?
1: Szent Antal Portugáliában, Lisszabon városában született 1195-ben. Ez már nagyon régen volt, több mint 800 éve. Akkoriban egészen más volt a világ. Nem volt villany, angtó, sem internet, de egy valami ugyanolyan fontos volt akkor is, mint ma. Az, hogy valaki mit visz a szívében.
0: Mire vonatkozik ez, hogy mit visz a szívében? Tehát mivel van tele a szíve? Szerintetek, Nóri?
2: Szeretettel.
0: Így van. És ez a páduai Szent Antal nagyon nagy szeretettel volt az emberek iránt. Pedig nagyon szerény volt, és mégis nagy szeretetet mutatott, és majd ki fog derülni, hogy miért. Fruzsi, te szerinted mit jelent az, hogy mit visz a szívében valaki?
3: Kedves volt, például segítette a szegényeket, és nagyon jól prédikált.
0: Így van, pontosan. Majd kiderül a történetből is.
1: Keresztségben a Fernando nevet kapta. Már gyermekként is komolyan vette a hitet, és gyakran olvasta a Szentírást. 15 évesen belépett az ágostonrendbe, majd később a ferencesekhez csatlakozott.
0: Nóri?
2: 1221-ben ferences lett, és ekkor vette fel az Antonius nevet.
0: Így van, köszönöm szépen. Miért lett ferences, szerintetek?
1: Mert mélyen megérintette őt néhány ferences, szerzetes vértanúsága. Ő is olyan életet akart élni, amelyet teljesen Istennek szentel.
0: Ki volt az a szent, akiről tanultunk, aki megalapította a ferences rendet? Léna?
4: Assisi Szent Ferenc.
0: Így van, pontosan, és ő is gazdag fiatal volt, és mindent elhagyott, és Istennek szentelte az életét. Fruzsi említette az előbb, hogy nagyon jól tudott prédikálni. Elrejtett tudós volt. Miért mondom ezt szerintetek? Bíborka.
1: Antal rendkívül művelt volt, nagyon jól ismerte a Bibliát, és kiválóan tudott beszélni. De eleinte senki sem tudta, mennyire okos, mert alázatosan csendes volt. Egy nap azonban, amikor egy ünnepi alkalommal hirtelen senki nem vállalta a prédikációt, ő lépett elő. A beszéde annyira megrendítette a hallgatókat, hogy azonnal felismerte mindenki. Nem csak szent életű ember, de kivételes tanító is. Innentől kezdve hívták városról városra, hogy beszéljen az emberekhez.
0: Így van, tehát nagyon jó prédikációkat tartott, szerényen élt, de megtudták, hogy milyen szépen tud beszélni az Istenről, és innentől kezdve mindig sok városba hívták őt. A szeretet hirdetője lett, és a szegények védelmezője. Páduai Szent Antal szavai tömegeket mozgattak meg. Prédikációin több ezer ember gyűlt össze. Nem csak beszélt, hanem cselekedett is. Segítette a szegényeket, védte az özvegyeket, árvákat, és fellépett az igazságtalanság ellen. Sok csodát is tulajdonítottak neki. Ismerünk-e páduai Szent Antalnak egy-egy csodáját? Léna.
4: Igen. Egyszer például, amikor valaki kételkedett Jézus jelenlétében az oltári szentségben, Antal letérdez az oltári szentség előtt, és a legenda szerint még egy szamár is letérdelt vele együtt, elismerve Krisztust.
0: Így van, de nem csak a nagy csodák, hanem a kis figyelmességek és az emberség tette őt különlegessé. Mindig észrevette, ha valaki szomorú vagy éhes volt, és mindig segített. Miért segít megtalálni Szent Antal?
2: Szent Antal halála után hamarosan már szentként tisztelték, és sokan fohászkodtak hozzá, ha valamit elhagytak vagy elvesztettek. Az egyik legismertebb történet szerint egy fiatal szerzetes ellopta Antal imakönyvét, ami akkoriban kézzel írott, ritka kincs volt. Antal imádkozott, és a tolvaj rövidesen visszatért, bocsánatot kért, és visszaadta a könyvet. Ezután kezdték kérni Szent Antal közbenjárását elvesztett dolgok megtalálásában. Ma is gyakran imádkoznak hozzá. Szent Antal, kedves szentem, segíts, hogy megtaláljam, amit elvesztettem.
0: Jó, akkor ezt most gyakoroljuk, és tanuljuk is meg. Szent Antal, kedves szentem, segíts, hogy megtaláljam, amit elvesztettem. És ezt, ha így megtanulod, és kérdező segítségét, ő közben jár értünk, és biztos, hogy megtalálod azt, amit elvesztettél. De nem csak a tárgyakat lehet megtalálni nála, sokan azt mondták, ő segít megtalálni a békét, a hitet, az utat Istenhez is. Nagyon fiatalon halt meg, mikor, gyerekek? Léna?
4: 1231-ben, 36 évesen halt meg Páduában, Olaszországban. A temetésén több tízezren jelentek meg, ez ritkaság volt a középkorban. Egy évvel halála után szentté avatták, ami szinte példátlan gyorsaság az egyház történetében. A mai napig Páduában őrzik ereklyéit, és a bazilika, ahol nyugszik, zarándok hely emberek millióinak.
0: Így van, pontosan. És én jártam is ott Padovában, Olaszországban, és ereklye őrzi az ő állkapcsát, meg a nyelvét. A nyelve maradt meg éppen. Hát a művészi ábrázolásokon néha úgy látjuk, hogy a gyermek Jézus tartja a karjai közt. Ezt a képet életének egyik epizódja magyarázza, amely szerint egy vendéglátója titkon megleste, és azt látta, hogy a kisdeddel beszélget, tehát Jézussal beszélget. Sok képen lehet ezt látni, ezen a képen is, amit hoztam hozzátok ide a stúdióba, épp a gyermek Jézus tartja a kezében, ferences ruhában. De ábrázolják úgy is, hogy kezében liliumot tart. A lilium minek a jele, Léna?
4: Az önzetlenség és a tisztaság.
0: Így van. Tehát máskor a kezében, vagy a kebléhez szorítva eleven lángot tart, vagy búzakalászt, annak csodatételének emlékére, hogy egy alkalommal elűzte a veteményt dézsmáló madarakat, más alkalommal pedig ige hirdetésére összecsődült tömeg összetaposta a gabonatáblát, amely mégis dús termést hozott aratáskor. De legfőképpen ezen a képen láthatjuk úgy, ahogy szokták ábrázolni. Egyik kezében Jézus tartja a kis Jézust, másik kezében liliumot, háttérben pedig ott van a padovai bazilika. Érdekességek még Szent Antaltól. Luca.
2: A világ számos templomában van Szent Antal persely. Ide gyűjtik a hívek adományait a szegények megsegítésére.
0: Így van, köszönöm szépen. És még Fruzsi?
3: A mai napig szokás, hogyha valamit elvesztünk, gyorsan így szólunk, Szent Antal, segíts!
0: Így van, köszönöm szépen. Tehát megtanultuk, hogy Szent Antalhoz is lehet imádkozni, ha elvesztünk valamit, és ha van egy kis pénzünk, a szegényekre szálljuk, minden templomban van Szent Antal persely, megkeressük, és akkor be lehet dobni szépen. És azt tudjátok, hogy az eljut a szegényekhez. És akkor így segítünk mi is az egyházban. Gyerekek, előfordult-e már veletek, hogy elvesztettetek valamit, és imádkoztatok érte? Luca?
4: Igen, vele már történt ilyet, hogy elvesztettem valamimet, és imádkoztam, és megtaláltam a suliba például a talártárgyakba, hogyha ott vesztettem el.
0: Jaj, de jó. És akkor még lehet, hogy nem tudtad, hogy Antalhoz kell imádkozni, de most már tudjad, hogy akkor Szent Antalhoz nyugodtan igen, lehet imádkozni. Nóri?
5: Nekem volt, hogy elvesztettem az egyik füzetemet, és kicsit később, amikor imádkoztam utána, megtaláltam.
0: Igen, nagyon jó. Én is nagyon sokszor szoktam imádkozni. Én Szent Zitához is, meg Szent Antalhoz is, és akkor meg szoktam találni általában az elveszett dolgaimat.

0: Műsorunk végén pedig megismerkedünk a szegények orvosával, Battyányi Strassmann Lászlóval. Fruzsi, légy szíves, mondd el a történetet.
1: Battyány Strassmann László nevét nem csak Magyarországon, hanem a világ számos pontján tisztelettel emlegetik. Nem azért, mert gazdag arisztokrata volt, hanem mert nemes szívű, hívő emberként élte az életét. Számára a vagyon nem önmagáért volt fontos, hanem azért, hogy másokon segíthessen vele.
0: Mikor született Nóri?
2: László 1870-ben született Dunakilitiben egy régi magyar arisztokrata család gyermekeként. Már kiskorától kezdve érzékeny volt mások szenvedésére, de fiatal éveiben még ő maga sem tudta, hogy mi lesz az igazi hivatása. A családja sokáig nem is számított rá, hogy orvos lesz, hiszen sokáig inkább a természettudományok, a gépek és a technika érdekelte. Később még teológiát és zenét is tanult, és az orvosi egyetem előtt rövid ideig filozófiával is foglalkozott.
0: Így van, köszönöm. Luca?
3: Végül mégis az orvosi hivatás mellett döntött, és 1900-ban megszerezte az orvosi diplomáját. Akkor kezdődött az az út, amely Isten szeretetében mások testi lelki gyógyítója lett.
0: Így lett ő a szegények orvosa. Melyik érzékszervünk gyógyításával foglalkozott Battyányi Strassmann László? Léna.
4: A szem.
0: Így van. Miután László édesapja meghalt, örökölte a családi birtokot, és ekkor úgy döntött, hogy saját kastélyában kórházat rendez be. Tehát a saját házát, a saját kastélyát úgy alakította ki, hogy odafogadta a betegeket, kórházat alapított.
5: Először Kicében, Köpcsényben, ma Ausztriában, majd később Körmenden is létrehozott egy kórházat. Itt nem csak az arisztokrácia tagjait kezelte, hanem ami sokkal fontosabb, a legszegényebb embereket is teljesen ingyen. A környékbeli falvakból messziről jöttek hozzá betegek, mert tudták, hogy nem csak kiváló orvos, de kedves, odafigyelő ember is. Sokszor nem csak meggyógyította a betegeket, hanem ruhát, élelmet, pénzt is adott nekik. Még azokat is ellátta, akiknek nem volt pénzük gyógyszerre, sőt, a gyógyszereket is ő vásárolta meg nekik.
1: László azt vallotta, a beteg nem csak test, hanem lélek is. Ha a lelkét nem gyógyítom, hiába gyógyítom a testét. Ezért gyakran együtt imádkozott a betegekkel, keresztény könyveket adott nekik, és beszélgetett velük Istenről. Nem csak orvosként, hanem valódi lelki vezetőként, és ott volt az emberek mellett.
0: Nagyon fontos, ugye gyerekek, hogyha valaki beteg, akkor nem csak a gyógyítás a fontos, hanem a lelki gyógyulás is. Hogy szépen tudjon az a gyerek például imádkozni, vagy segítséget kérni a Jóistentől, és a gyógyulás testben és lélekben egyformán akkor hat. És László erre tette fel az életét, hogy mint vallásos emberként, családapaként nem csak orvos, hanem ilyen lelki vezető is, szinte mint egy pap. Persze ő nem volt pap, hanem orvos volt, de nem csak a testet, hanem a lelket is gyógyította. Elbeszélgetett az emberekkel, kiváltotta a gyógyszerét, például akik szegények voltak, azoktól nem kért pénzt, a műtétért például élelmet adott nekik, vagy például ruhákat adott nekik, úgyhogy segítette a szegényeket. Léna.
1: Nem csak kórházban élt példamutató életet, hanem saját családjában is. Feleségével, Mária Teréziával 11 gyermeket neveltek fel, és minden nap együtt imádkoztak, templomba jártak, hittan tanultak, otthon is. László saját kezűleg tanította a gyermekeit vallásra, és azt akarta, hogy ne a gazdagságban, hanem a szolgálatban és a szeretetben lássák az élet értelmét.
0: Szigorú édesapa volt, de szeretetteljes, és mindig a példamutatásban hitt. Gyermekeinek gyakran mondta, a jóság nem hangos szó, hanem halk cselekedet. Utolsó évei és boldog ávatása. Tehát ő még nem szent, csak boldog, de a boldog ávatás az a szentélyavatásnak az első lépcsőfoka. Élete végén súlyos betegséggel küzdött. Szenvedéseit türelemmel viselte, és sosem panaszkodott. Halál előtt is így imádkozott. Uram, ha neked így tetszik, legyen meg a te akaratod. 1931-ben fiatalon 61 évesen halt meg. Halála után sokan imádkoztak közbenjárásáért, és több gyógyulás is történt, amit neki tulajdonítottak. 2003-ban Szent II. János Pál pápa boldoggá avatta őt, és azóta a hívek Boldog Battyány Strassmann Lászlóként kérik közbenjárását. Különösen a betegek és az orvosok védő szentjeként tisztelik őt. Érdekességek róla.
1: Minden nap szentmisén vett részt, még akkor is, ha korán reggel operált. A műtétek előtt mindig imádkozott.
2: Saját magának nem fizetett orvosi díjat, így gyakran a saját vagyonából tartotta fenn a kórházat.
5: Az emberek még halála után is levélben írtak neki kéréseket, mert úgy hitték, ő az égben is meghallgatja őket.
0: Így van, a közbenjárását kérték halála után is. Kiknek a védőszentje tehát Szent Medárd? Fruzsi.
4: A méhészek.
0: Így van, Luca.
3: Munkások védőszentje.
0: Így van, pontosan. Nóri.
2: Meg még a napszámosaké is.
0: Így van, köszönöm szépen. Aztán Páduai Szent Antal, kinek a védőszentje?
5: A megtalált tárgyak, az eltévedt emberek, a szegények és a betegek védőszentje.
0: Így van. Battyányi Stratman László, kiknek volt az orvosa?
1: Szegények.
0: Így van, szegényeknek az orvosa. Műsorunk végezetével pedig mondjunk el egy imát Páduai Szent Antalhoz.
5: Imádság Szent Antalhoz. Megtört és alázatos szívvel fordulok hozzád, szomorúak vigasztalója, Szent Antal. Téldre hullva kérlek, tekints szenvedéseimre, s ama súlyos keresztre, amelyet hordozok. Jöjj segítségemre, aki mindenkin segítesz, ha hozzád folyamodik. Könyörög érettem Krisztus úrunknál, Szent Antal, aki hűszolgája vagy.
2: Mit tagadhatna meg ez az igazságos bíró te tőled, bizalmas barátjától? Azért erős párt fogom, arra kérlek, eszközöld ki mindenek előtt bűneim bocsánatát, hogy a kívánt segítséget bajomban annál könnyebben elnyerhessem. Nyerj meg hallgatást ügyemben, hogy a szentjeiben csodálatos Istent itt, e földön, s az örökké valóságban dicsérhessem és magasztalhassam.
6: Ámen.
7: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Mindörökké, ámen!
8: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúr itt a hitoktató, az Egrész Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
9: Napbúcsúztató.
8: Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Móra Ferenc a Rabember fiai címírásának második részét, majd Fodorné Vince Anna klinikai szakpszichológussal, a Regea Alapítvány szakmai vezetőjével beszélgetünk. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05 mindennapi egészségünk című magazinunkkal jelentkezünk. A mai adás vendége Pintér Szilvia életmód tanácsadó és terapeuta, aki segít abban, hogyan érezzük meg egészségünket, és hogyan érezzük magunkat jól a kánikula idején is. 3:05 kezdődik Közélet című műsorunk, melyben beszámolunk arról, hogy pedagógus képzés, továbbképzés, valamint a köznevelést és a felsőoktatást érintő szakmai együttműködést írtak alá az EKKÉN. Bemutatjuk a Szent Janka imakört és a Pietro Molla férfi szövetséget. 4:00 zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Budapéter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.

Megalázott, és hagyta, hogy éhez. Aztán mannával táplált, melyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek, hogy megtud, nem csak kenyérrel él az ember, sokkal inkább azzal él az ember, ami az Úr szájából jön. Olvasom a mózesi törvényben.

Mi az igazi szent áldozás? Krisztus gondolataival való töltekezés, Krisztus érzelmeitől való földgyulladás, Krisztus hasonmásának kiverődése szemen, homlokon, ajkon, beszéden, szereteten, szíven, életen, az egész életen, az egész emberen. Nem kívánhatjuk, hogy Krisztus akarjon ránk hasonlítani gondolkodásban, erkölcsben, érzésvilágban. Így az áldozásnak csak úgy lesz értelme, ha kiváltja és segíti azt a folyamatot, amely Krisztushoz hasonlóvá tesz minket. Akinél ez a hasonlulási folyamat éveken, évtizedeken át áldozásai ellenére sem mutatkozik, ott hiányzik a szentség vételéhez szükséges őszinte szándék. Jézusom, azért veszem szentségedet, hogy egyesüljek veled. Fölfogásomat összhangba hozom a tiéddel. Szolgálatodra akarok állni. Terveid eszköze akarok lenni. Hangunk csengjen egybe. Érzésvilágunk legyen rokon. Tekintetünk találkozzék azon, ami mindkettőnket érdekel. És egyesülni akarok benned minden embertestvérrel. Küzdelmével, gyötrelmével, aggodalmával és győzelmével. Elesése fájdalmával, fölkelésével, örömével és reményével.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Nem fogjuk elfelejteni, amit az előző kormány tett a védtelen gyermekek ellen, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőt. Magyar Péter közölte, 1 milliárd forintos kártalanítási és kártérítési alap létrehozásáról fog dönteni e heti ülésén a kormány a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedőknek. Elmondta azt is, a szociális és családügyi miniszter több gyermekvédelmi vezetőt menesztett, emellett a kormány miniszteri biztos nevez ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazási ügyek kivizsgálására. Felülről nyitott költségvetést ígért a gyermekvédelem számára a kormányfő, hangsúlyozva, ha több szakemberre, új férőhelyekre lesz szükség, lesz rá pénz. A gyermekvédelemben dolgozók bérrendezésének szükségességéről is beszélt. Válaszként a Fidesz és a KDNP felszólalói az elmúlt 16 évben a területen elért eredményeket sorolták fel, egyetértve azzal, hogy további pénzek kellenek a területre, a gyerekekkel kapcsolatos bűncselekményeket pedig a lehető legnagyobb mértékben büntetni kell. Egyhangulag fogadta el az országgyűlés a képviselői fizetések, valamint a parlamenti frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A jelenlegi szabályozás szerint a tiszteletdíj minden év március 1-től az előző évi, a KSH által megállapított átlagkereset háromszorosának felel meg. Az elfogadott módosítás ezt a szorzót 1,8-re csökkenti. A jelenlegi több mint bruttó 2 millió 180 ezer forintos havi tiszteletdíj a jövőben bruttó 1 millió 309 ezer forintra mérséklődik. A kormány 3 milliárd 400 millió forintot csoportosít át a kórházi klímaberendezések karbantartására, közölte Magyar Péter. A pénzből a feladat, hogy több tucat kórházban június 30-áig, de legkésőbb július 15-ig elvégezzék azon klímaberendezések cseréjét és javítását, amikről az előző kormány nem gondoskodott a miniszterelnök szavai szerint. Takács Péter fideszes volt egészségügyi államtitkár szerint a kórházak műszaki üzemeltetésére fordított forrás az államtitkárság alatt 31 milliárdról közel 220 milliárd forintra nőtt, és az 1-3 milliárdos haváriamért biztosított forrás csak ráadás volt. Megtartották a második állománygyűlést a külügyminisztériumban. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, közölte Orbán Anita a Facebook oldalán. A tárcavezető ismertette, Varsóban új lendületet adtak a magyar-lengyel párbeszédnek, megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, Helsingborgban megerősítették szövetségi elkötelezettségünket a NATO-ban, és több európai partnerrel is érdemi tárgyalásokat folytattak. A jelenlegi biztonsági környezetben kiemelten fontos az európai együttműködés erősítése, a védelmi képességek fejlesztése és a közös fellépés azokkal a kihívásokkal szemben, amelyek kontinensünk stabilitását és biztonságát veszélyeztetik, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Rosszín Szendi Romulus ismertette, Cipruson tartják az Európai Unió védelmi minisztereinek informális találkozóját, ahol áttekintik az Európa biztonságát érintő legfontosabb kihívásokat és feladatokat. Mecser Tamás rendőrdandártábornokot bízta meg az Országos Rendőrfőkapitányság vezetésével a miniszterelnök, tájékoztatta a belügyi tárca az MT-t. Magyar Péter a belügyminiszter előterjesztésére egyúttal visszavonta Balogh János rendőr altábornagy Országos Rendőrfőkapitányi vezetői megbízatását. Légi veszélyre adott ki riasztást a lett hadsereg az Oroszországgal és Fehér Oroszországgal határos régiókban, és arra kérte a lakosságot, hogy maradjanak otthon. A Reuters hírügynökség szerint legalább egy Oroszország felől érkezett drón behatolását erősítették meg Lettország légterében, amelyet a NATO repülőgépei később lelőttek. Hasonló incidens történt Moldovában is. Donald Trump a támadások azonnali leállítására szólította fel Izraelt és Iránt. Az amerikai elnök a Truth Social internetes közösségi oldalán nem sokkal később egy másik bejegyzésben azt írta, Izrael és Irán egy azonnali tűzszünet lehetőségét keresi, valamint hangoztatta, hogy a békéről szóló egyeztetések a történtek ellenére folytatódnak. Egyben megismételte, hogy az amerikai blokád Irán ellen teljes mértékben érvényben marad, egészen addig, amíg végső megállapodásra jutnak. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, a Tiszató környékén, illetve a Dráva mentén folytatódik a szúnyoggyérítési program a lárvák biológiai módszerrel végzett tiltásával, tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság az MT-t. A szakemberek a tenyészőhelyeken egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe, ez kizárólag a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. Végül az időjárásról: fátyolfájuk szűrik majd a napsütést, csapadék nem hullik, megélénkül a szél. A hőmérséklet reggel 12-14, napközben 29-30 fok körül alakul. Szerdán egy hideg front hozhat majd esőt és némi lehűlést. Híreinket hallották.

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Móra Ferenc a Rabember fiai című írásának második részét Boromisza Dóra előadásában hallják.
2: Harmadik fejezet. A vendégszerető piszlicár. Mióta a fejedelem udvarában aprótkodott a két kis szitári, azóta nemigen beszélgethették ki magukat az édesapjukkal. Olyan világ járt akkor, hogy a tűzhely körül csak a gyerekek meg az öregek melegedtek. Az öregek úgy, hogy elemlegették a diadalmas csatákat, a gyerekek meg úgy, hogy Deli Leventéknek álmodták magukat, akik hírvirágot szednek a harcok mezején. Aki épp kézláb magyar ember volt akkoriban, az egy esztendőben egyszer halátta házatáját. Máskor mindig vendégeskedni járt, hol a töröknél, hol a tatárnál, hol a németnél. Persze mind olyan vendégség volt az, ahol ágyúszóval muzsikáltak, és egymás hátán hegedültek kardélivel. Szitári Kristóf pedig olyan Deli bajnok volt, hogy vagy akadt párja a Székelyföldön, vagy se. Ott is volt ő mindenütt, ahol ember kellett a gátra, s mindig csak a fejét kereste az ellenségnek, hogy meg ne sántuljon. Igaz, hogy neki is összemetélték már egy néhányszor az ábrázatát, de boldog ember az, aki hazájáért viselhet sebet a homlokán. Tamás gyereknek úgy égett a szeme, mint a parázs, ahogy várat felé lovagolva kérdőre foghatta az édesapját. Melyik csatában kapta ezt a hosszú vágást? Hát az a kerekforradás mitől van? Buzogánnyal fizetette érte, vagy karddal? Ádámka össze-össze borzongott a gyönyörűségtől, mikor az apja feleleteit hallotta, s azt szerette volna kérdezni, ha merte volna. Fájt-e nagyon. Úgy elszaladt aztán így beszélgetés közben az idő, hogy észre se vették, mikor hídalmásra beértek. De keresztül is lovagoltak volna rajta, ha a város közepén nem kiált valaki.
3: Áj-háj, nagy urakuk, meg sem látulják szegény embert! Hopp, gyerekek! Ez piszlicár uram lesz, nevetett Szitári Kristóf. Nézzétek, csak ugyan ő kegyelme kukucskál ki abból a palotából.
2: Valóságos tündérpalota volt ez. Vert részfödele, márványoszlupai, diófa kapuja, mellette két felül két szájtátó kőoroszlán. Kis fekete ember izgett mozgott az egyik ablakában, s úgy motollázott a kezével, hogy attól lehetett félni, kiesik az ablakon.
3: Bágyunni, bágyunni, háládatus piszlicárhúz, húzzá!
2: Nem érünk mi rá, piszlicár uram. Sietős az utunk, integetett vissza Szitári. De a kis fekete ember már akkor nem volt az ablakban, hanem ott bukdácsolt a lovak lába előtt, stördelte a kezét, csóválta a hosszú hegyes fejét.
3: Egy táputtát se ereszthetlek sehová, míg meg nem látogatjátok a szegény piszlicárt.
2: No, egy órácska nem a világ, addig meg lesz olyma nélkül a basa, mondta Szitári a két fiának, s betértek a szegény piszlicárhoz, aki nem tudott hová lenni örömében.
3: Szaladuk az enyum lányumért, egyetlen kincsumért, napkeleti gyangyumért, vihogta a kisember, s úgy elgurult a tarka üveges tornácról, mint egy sündisznó.
2: Azalatt Szitári kitanította fiait, ki légyen voltak éppen piszlicár uram. Görög marha kereskedő volt Bíz Őkelme annak előtte, vagy 15 esztendővel, s egyszer Brassóban nagyon megszorongatták a torkát a moldvai tatárok. Kis elresztették volna a markukból, ha Szitári ott nem terem valahány lófő székellyel, s szét nem üt a kutyafejű tatárok közt. Azóta aztán megszedte magát a kis ember, s olyan formán beszéltek felőle, hogy nem is egészen igaz úton. A kereskedés mellett a kémkedés is kenyere volt. Amit a töröktől tudott, azt besukta a németnek. Amit a némettől hallott, azt eladta a töröknek, s mindenképpen jó vásárt csinált. Tamás ugyancsak ráncolta is a homlokát, ahogy ezeket hallotta. Legjobban szeretett volna már kint lenni a tündérpalotából. Ádámka azonban nagyon otthon érezte magát, különösen mikor megneszelte, micsoda pompás kertje van a szegény piszlicárnak. Kint az erdőkben, amiken keresztül mentek, már sárga leveleket sodorgatott le a fákról a hűvös őszi szél. A piszlicár kertje meg olyan volt, mintha megállt volna fölötte a nyár. Meg is állhatott, mert a mi tájainkon sehol se lát olyan csodálatos bokrokat, sehol se ringat olyan balzsamszagú virágokat. Volt olyan, amelyiknek a kelyhe piros volt, a levele sárga, az ágai kékek. Volt fa, amelyik egyszerre hordozott fehér virágcsillagokat és gömbölyű aranyalmákat. A rózsák akkorára nőttek, mint máshol a napraforgó, s karcsú szárukon akkora turbán liliomok hintázták magukat, hogy akár a török császár a fejére húzhatta volna őket. Ádámka annyira rajta feledkezett a kert sok szépségén, hogy csak a piszlicári kácsolására riadt föl.
3: Hol vagyul, úrficska? Itt is vagyul lilium szálum, enyém lányum, Iluci.
2: No, az csak ugyan lilium szál volt, mégpedig olyan, hogy az ő kedvéért a kertet is elfelejtette Ádámka. Ha a kert tündérkert volt, Iluci volt benne a tündér király kisasszony, lebegő aranyhaját, bársonyos kék szemét, pici piros ajkát reggelig elnézte volna Ádámka. De az édesapja a vállára tette a kezét. Gyerünk, cselédjeim, mert az ég hunyogatni kezdi a szemét. A nap csak ugyanaz ég peremén vöröslött már, s pirosra festette a királyhágó fölött gomolygó ködöt. Piszlicár uram azonban belekapaszkodott a vendégeibe.
3: Iluci megterigette asztalut, kell kicsinkát ábrákulni, lovak már kapták uzsonnát?
2: Azt akarta mondani a jó ember, hogy a lovak már abrakolnak, s a gazdákra is ráfér egy kis ozsonna.
3: Csak ulán szegínes, ulán piszlicárus, mentegette magát jó előre a görög.
2: Pedig annyi volt ott a drága jó étel, a fejedelem udvarában sátoros ünnepkor se esznek olyat. Báránypecsenye zsájával, ősszímer mandulatejjel, császármadár almakásával, fácánpástétom, ostyás béles, koszorúfánk, sose látott gyümölcsök, sose ízlelt torták, csupa arany ezüstálakban, drága jóborok, sose hallott édes italok, csupa metszett kristálybillikomban.
3: Tán kincset talált kelmet, piszlicár uram, hogy így dúskálkodik a földi jóban,
2: tudakolta mosolyogva Szitári Kristóf.
3: Hát, csak Isten adutta, magyarázgatta a kis görög. Aki keresun, találun.
2: A gyerekek nem nagyon tudakozódtak, hogy melyik tündér szállította a sok pompás harapnivalót, hanem hozzáláttak emberül. Tamás éppen egy ökölnyi őszi barackot hámozgatott, mikor egyszer rámordul valaki, és vállára teszi a kezét. Nagy, csúnya, fekete kéz volt, hosszú, sovány ujjak, éles, görbe körmökkel, s Tamás kíváncsian fordult meg, milyen gazdája lehet ennek a kéznek. De abban a percben, ahogy hátra nézett, fel is ugrott, s a bátor fiú elszörnyülködve kapott a kardjához. Hanem a kis görög nevetve fogta meg a karját.
3: Mit fészen, úrficska, ne bántsun, úrficska! A murmuc kéri tülednek barack magut, csak a magut szereti barackbula murmuc.
2: Volt pedig ez a murmuc egy bolond nagymajom, aki most már a két kezét is összetette, s olyanokat csettentett a nagy piros nyelvével, hogy azt lehetetlen volt megállni nevetés nélkül.
4: Hát ezt a fertelmes állatot meg már hol szerezte kelmet?
2: Kérdezte Szitári Kristóf a könnyeit törülgetve nevettében.
3: Ajándékozta tülennek a budai bása űkegyelmessége, utálatus teremtés, legjobban szeretnék nyakadnak kicsavarulni neki.
2: Hát miért haragszik rá olyan nagyon kegyelmed?
3: Ha pénzemet eldugugálok, mindjárt előkeresi, akár huvá teszelem, előveszeli.
2: A majom, mintha csak érezte volna, hogy róla folyik a szó, rávicsorította a fogát a gazdájára, s haragosan forgatta a szemét. De Iluci meglegyintette az asztalkendővel.
3: Murmuc!
2: A nagy ormótlan állat erre engedelmesen odakuporodott a gazdasszony a lába elé, s úgy elszégyelte magát, hogy semmi csalogatásra föl nem emelte csúnya sörtés fejét.
3: Iluci nagyon szeretje májmut, azért tártuk házamnál.
2: Már akkor mégiscsak érdemesebb ilyen szép madarat tartogatni, mint ez a sólyom, mutatta Szitári Kristóf az ő madarát, amelyik a majom láttára rémülten verte magát a kalitka drótjához. Mikor aztán azt is meghallotta Piszlicár uram, hogy 200 aranyat rejteget ez a madár a szárnya alatt, akkor átugrott, majd a padlásba verte a fejét.
3: 200 arán? Ájjáj, dehogy mész el szelánni pízzel éjszakának időjén? Sehova nem mész ez? Vajtak erdőben terekek, tatáruk, vadharamiákuk. Maradtuk szágin bácsulatos Piszlicár házában. Reggel aztán úgyjé, Isten hírivel!
2: Szitári Kristófnak is úgy tetszett, igaza van a kis görögnek. Ilyen bátorságtalan világban jobb a biztos, barátságos födél alatt tölteni az éjszakát, mint odakint kóborolni a vadon erdőkben. Aztán a gyerekek is nagyon jól találták magukat. Akkorákat kacagtak, hogy renged bele a ház, mikor a majom elkezdett mártogatóst táncolni. Csinálta 100 egyéb bohóságot, ha a gazdasszonykája ráparancsolt, verte a címbalmot, lovagolt a széken, megmosdatta a macskákat, s előkeresett mindent, amit eldugdostak előle. A vendégek közt különösen Ádámkát fogadta kegyelmébe. Amit megtalált, azt egyenesen ő hozzávitte, s úgy teletömkötte a dolmánykája a zsebét Török Szilvával, hogy csak úgy dagadt tőle. Szitári Kristóf elnézelődött a gyerekek játékán, de mikor a holdvilág bekukucskált az ablakon, magára kapta a bundáját. Gyerünk aludni, fiaim, mert elosztják az éjszakát. Én pitymalattal útra kelek, ti csak nyújtózzatok, ameddig jól esik. Mire a fejedelem fölébred, akkora dúdolva otthon lehettek Kolozsváron. A Piszlicár kastélyban kisvártatva csak ugyan minden elcsendesedett. Az édes álom sorra vette a szobákat, starka képeket mutogatott a kastélybelieknek. Ilucinak aranyhajú, szelíd képű legénykét, Ádámkának virágos kertet, ahol minden virágnak a kelyhében az Iluci szeme ragyogott. Tamásnak harci paripát, hadigúnyát, harci dicsőséget. A majom bizonyosan ezüst tallérokkal és aranyforintokkal álmodott, amiket a gazdája elrejtegetett, ő meg előszedegetett. Hát Piszlicár uram álmodott-e valamit? Nemigen álmodhatott, mert nem is aludt. Még kakas kukorékoláskor is les feljárkált az ebédlőszobában. Bizonyosan a sólyomra vigyázott a jó ember, hogy el ne vigye a macska. Annál mélyebben aludt Szitári Kristóf. Fel se ébredt addig, míg fel nem víjogta az ebédlőben hagyott sólyom. Ajnallik már, bizonyosan a világosság bántja az én madaramat, gondolta magában. Gyorsan fölkészülődött, benyitott a fiaihoz. Medvebőr kereveten feküdt a két gyerek egymást átölelve, s Szitári Kristófnak elszorult a szíve, ahogy föléjük hajolt. Háromszor is visszafordult az ajtóból, s alig-alig bírt megválni tőlük. Bolondság, morogta kedvetlenül, hiszen holnap ilyenkorra már hozom nekik a váradi török bazárból a vásárfiát, kardott Tamáskának, húros muzsikát az Ádámkának. Azzal erőt vett magán, lóra pattant, s a borongós szürkületben kiporoszkált a kastélyból. A nagy kőoroszlánok úgy néztek utána kimerett szemükkel, mintha tudnák, hogy sose látják többet. De a szegény, bácsulátus Piszlicár uram szúros szeme is úgy villogott utána a kerítésen keresztül. A kis görög elégedetten dörzsölgette a két kezét. 200 árán elég ára megvágun a szállásunknak.

Ha olyan sebesen jöhetett volna Szitári Kristóf visszafelé, mint amilyen gyorsan elkoszogott várat felé, Tamás másnap kipróbálhatta volna már a kardot, Ádámka is a citerát. Mire a váradi mecset tornyán deletrikoltozott a török barát, akkor a Szitári Kristóf már a váradi basa előtt állt az aranyszárnyú sólyommal. Nagy, kerekfejű, bibircsókos ábrázatú úriember volt hajdárbasa, s csak úgy fújtatott a sejem díványon a nagy melegtől, pedig két szerecsen szolga kétfelől is legyezte kerekpávatól legyezővel. Mi áradban vagy, szerelmes fiam? Kérdezte az erdélyi követtől. Hazahoztam az elszökött sólymodat, kegyelmes uram. Add ide, fiam, hadd nézzem meg, ez volt-e az, nyújtotta a basa a kezét a madár után. Erre már magam is kíváncsi vagyok. Hogy ne lett volna kíváncsi, mikor tudván tudta, hogy soha se szökött ő neki meg a sólyom madara. Nem is tartott vadász sólymot, hiszen nem volt már lóra való. Ejnye, de nehéz a szárnya ennek a madárnak, csóválta meg nagy ravaszul a fejét. Az enyémé könnyű volt, mint a szél, és sebes, mint a nyíl. Nyúj a szárnya alá, kegyelmes basa, hát ha ez is könnyebben repül azután, mosolygott Szitári. A kegyelmes basa bedugta nagy puffat kezét a haragosan víjogó madár szárnya alá, s egyik felől is, másik felől is kihúzott egy-egy nagy rozsdás lópatkót. Bezzeg úgy ugrott fel a diványról a nagy testű ember, mint a labda, s úgy toporzékolt, mint a szilajló. Földhöz vágta a patkókat, beordította az ajtón álló katonáit. Láncoljátok meg ezt a kutyahitűt, s vessétek a legmélyebb tömlöcbe. Szegény Szitári Kristóf szólni sem tudott nagy meglepetésében. Még csak a kardját se bírta kirántani, úgy megbénult a karja. S mire magához tért, már akkor kezén lábán bilincsek csörögtek. Azokkal meg nem tehetett egyebet, csak a börtönfalát verte tehetetlen dühében. Hajdárbasát majd szétvetette a méreg, még akkor is táncolt, mikor a két patkót a markába nyomta Cselebi bégnek. Ebben a nyomban visszaviszed az ajándékát Apafi Mihálynak, megmondod neki, hogy magam is sietek fölkészülni, mert saját két kezemmel akarom a lábára verni a patkókat. Majd megmutatom én neki, kicsoda az a hajdárbasa, akiből ő csúfot mert űzni.

Móra Ferenc a Rabember fiai című írásának második részét Boromisza Dóra előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.

0: A lélek útjain.
1: Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Úgy gondolom, hogy egy nagyon nehéz, ugyanakkor én abban bízom, hogy egy nagyon szép témáról fogunk mai műsorunkban beszélgetni vendégemmel, akit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök. Fodorné Vince Anna, klinikai szakpszichológus, a Regionális Egészségügyért Alapítvány szakmai vezetője. Isten hozott nálunk, Anna, szervusz!
2: Szervusz, Ildikó, köszönöm a meghívást, üdvözlök én is mindenkit!
1: Úgy gondolom, hogy a hallgatók talán Rege a alapítvány néven itt ebben a vételkörzetben sokkal inkább ismerik. Daganatos megbetegedésekben szenvedő embereken próbáltok meg valamilyen formában segíteni. Érintőlegesen erről is beszélünk. És azt mondtam, hogy nagyon nehéz, ugyanakkor abban bízom, hogy egy nagyon szép vezérfonala is van ennek a témának. Ha valaki kap egy diagnózist, akkor nagyon-nagyon el tud keseredni, hogy na akkor merre tovább. Szoktuk azt mondani, hogy minden fejben dől el. Ma már nem nevezhető kifejezetten halálos betegségnek a daganatos megbetegedés. Ha egy ilyen diagnózist kap valaki, mennyire segíti az ő felépülését az, hogy fejben mennyire optimistán és mennyire negatívan áll hozzá ez a betegséghez?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, mert ebből van a legnagyobb káosz a köztudatban, és ez okozza a legtöbb nagyon bántó és nagyon megterhelő reakciót is a környezet részéről, azt gondolom, a beteg felé, mert ezt úgy nagyon könnyű rányomni a betegre, hogy gondolkoz pozitívan, minden fejben dől el, sőt, olyat is hallottam, te csináltad magadnak a rákot, akkor te is fogod meggyógyítani, ezzel borzasztó és elhordozhatatlan terhet rakunk az illetőre. Azt gondolom, hogy aki ezt a diagnózist megkapja, az egy akkora sok, mint amikor valakit kilöknek a vonatból, és ott fekszik, és úristen, most mi lesz. Azt a sokkot meg kell élni, meg kell gyászolni, végig kell járni ennek a stációit, ennek a kínlódásnak, és majd utána jön az, hogy elkezdi magát összeszedni, elkezdi megkeresni a kapaszkodóit, hogy hova tud nyúlni, és akkor sem az a segítség neki, hogy gondolkoz pozitívan, mert a pozitív gondolkodásról azt hiszük, hogy ez azt jelenti, hogy mindig csak a jóra gondolunk, a gyógyulásra, az egészségre, hogy sikerülni fog, és hogyha ne adj Isten, felmerül az, hogy és mi van, ha nem, és mi van, hogyha már ezek áttétek, és lehet, hogy tényleg áttétek, akkor én már nem tudok pozitívan gondolkodni, én már nem tudok a jóra gondolni, és akkor úristen, akkor hogy fogok meggyógyulni? És akkor még bűntudata is lesz, még szorongani is fog, hogy hát ő nem tud akkor ennél többet tenni, akkor ez úgyse fog sikerülni. És hál' Istennek mindig elmondjuk, ezzel kezdjük az egész tréninget, amit én tartok nekik, hogy nem ez a pozitív gondolkodás. A pozitívusz, azt hiszem ez görögből jön, és azt jelenti, hogy létező, és nem azt jelenti, hogy jó. Tehát nem arra gondolok, ami jó, amikor pozitívan gondolkodom, hanem arra gondolok, ami van. Ami itt és most van. És most ez van, ez a betegség van, vagy az áttétek vannak, de arra gondolok, nem dugom a fejem a homokba, nem teszek úgy, mintha én már meggyógyultam, nincs is semmi bajom, hanem azt mondom, hogy ez a helyzet, nézzük meg, mit lehet tenni. És az, hogy nézzük meg, mit lehet tenni, arra már tudok építeni. Tudok jó orvost keresni, meggyógyult embert, akitől meg tudom kérdezni, hogy neki mi segített, civil szervezeteket, segítőket tudok magamnak keresni, és ki tudok magamnak alakítani egy új életet, ami már rólam szól. Ez azért a sarkalatos pont szokott lenni. És amikor mindezt megteszem, és úgy érzem, hogy teszek az egészségemért, célokat találok, akkor az tud annyi energiát mozgósítani, hogy utána már abba tudok kapaszkodni, az már visz előre, akkor már be tud indulni a gyógyulás. De ezek a mondatok, ezek inkább megterhelik, mint segítik az embert. Ezeket én azt mondanám, hogy kerüljük így érintett hozzátartozójaként vagy barátjaként. Inkább mondjuk azt, hogy itt vagyok melletted, nem vagy egyedül, együtt fogjuk végigcsinálni. Mondd meg, hogy mire van szükséged. Az sem könnyű, mert ezt a sztorit szívesen elmondanám, olyan beszédes. Egyszer urológushoz mentem vizsgálatra, és amikor megtudta az illető, hogy mi a foglalkozásom, akkor rögtön kapta elő a jelzetfüzetét meg a tollát, és nyomta a kezembe, hogy jaj, de jó, akkor én tudok neki segíteni, mert az ő legjobb barátja most kórházban van daganatos betegsége, és írjam már föl neki, hogyha ő bemegy meglátogatni, akkor mit mondjon neki. És ezt ő komolyan gondolta. És akkor hál' Istennek nem ezt mondtam, hogy ne ezt mondja neki, hogy minden fejben dől el, és csak pozitívan gondolkodjon, hanem azt mondtam, hogy mi lenne megkérdezni tőle, hogy mire van szüksége. Akarsz-e róla beszélni? Vagy inkább beszéljünk arról, hogy mit fogunk csinálni, ha meggyógyultál? Hogy tudok neked segíteni? csináljon az asszony egy tányér meleg levest nektek, vagy vigyem el a gyereket óvodába, vagy tehát tényleges segítségekkel, attól jobban érzi, hogy mellette állunk.
1: Nagyon sok mindent, de lehet, hogy még a daganatos megbetegedéseket is a mai napig is, akár családon belül is tabuként kezeljük. És lehet, hogy éppen ez az oka, amit most így az előbb elmondtál, hogy nem a megfelelő szavakat, nem a megfelelő segítséget kapja az érintett. Valóban így van ez, hogy tabu ma még a betegség?
2: Azt gondolom, hogy tabusítva van erősen, igen, de nem abból a szempontból, hogy nem lehet róla beszélni. Inkább úgy mondom, hogy azért tabu, mert stigmának számít, vagy sokan stigmának érzékelik. Hogy akkor a környezet úgy fog rájuk nézni, sajnálni fogják, hogy akkor veszélybe lehet a munkahelye, mert akkor ő nem egy megbízható munkaerő, hiányozni fog sokat. Nem szeretjük, ha sajnálnak minket. És akkor inkább nem beszélünk róla senkinek, de egyébként, ha olyan közegben van, megértő, elfogadó közegben, mondjuk egy ilyen sóstárs csoportban, ott abszolút nem tabú, tehát ott én úgy szeretem, amikor már az első alkalommal egy csomóan ledobják a parókát, meg leveszik a kendőt, mert hogy végre, tehát szívesen beszélnének róla, ez egy nagyon megterhelő dolog, sok nehéz érzéssel jár. Inkább féltik szerintem magukat, hogy rájuk kerül ez a stigma, és úgy fognak rájuk reagálni.
1: Éppen erre gondoltam, hogy ez egy nagyon komoly, lehet, hogy nem jó szót használok, de hogy identitásválságba kerülhet az az ember, aki érintett, hogy onnétól kezdve teljesen mindegy, hogy neki milyen pozíciója, milyen hivatása volt, onnétól kezdve ő lesz a beteg.
2: Erre még így nem is gondoltam, hogy megfogalmaztad, de hogy igen, egy új identitást kell, hogy kialakítson. Ehhez meg kell gyászolni a régit, hogy az elveszik.
1: Valóban el fog veszni?
2: Legalábbis megkérdőjeleződik erősen, hogy tudja-e még úgy vinni a szerepeit, ahogy eddig tudta, hogy van-e hozzá fizikai ereje, állóképessége, lelki ereje. Ő marad-e a családfenntartó, ha mondjuk férfi volt? Ő marad-e a vezető, ha mondjuk vezető volt? Szerintem ezek érthető indokai, igen, hogy valaki erről nem szeret beszélni. Viszont egy új identitást, ha sikerül kiépíteni, amiben mondjuk benne van a régi, gazdagítva azzal, hogy miben fejlődött, hogyan erősítette őt meg ez a betegség, ez a gyógyulás történet, akkor az szerintem sokkal gazdagabb és sokkal teherbíróbb lesz.
1: Arról beszéltünk, hogy az érintettnek milyen lépcsőfokokat kell bejárni, egy új identitás kialakítása, az akár hosszú, nagyon hosszú időt is igénybe vehet, és fontos az, hogy ebben legyenek segítő közegek, a közvetlen család, sorstárs közösségek, és szakember természetesen, aki a lelki muníciót meg tudja adni számára. Túl azon, hogy ugye ilyenkor elindulnak a különböző kezelések, akár műtéttel egybekötve, vagy műtétet követően. Maradjunk az elsőnél, hogy sorstárs közösségek. A Rege Alapítvány mennyire vállalta azt a szerepet magára, hogy itt ilyen sorstárs közösségekben találkozhatnak és erősíthetik egymást a betegek?
2: Azt gondolom, ez a lényeg az alapítványunknak. Anno, amikor létrehoztuk és megtöltöttük élettel, mert ez létezett ez az alapítvány korábban is, csak más volt a profilja, akkor az első pont nem tudatosan alakítottuk így, hanem így alakult, ahol csatlakozunk, vagy ahol belépnek hozzánk a betegek, az a Simonton tréning, amit én vezetek. És akkor ők ezt nagyon élvezik, utána szokták kérni, hogy ne szűnjön már, meg maradjunk már még együtt, úgyhogy kialakultak a klubok. Van a személyes jelenléti klubunk, van virtuális klubunk, hiszen az ország több pontján is volt már ilyen tréning. Tehát ez a sorstárs közösség így alakult az első pillanattól, és már több száz főt foglal magába, és az a jó benne, hogy bármire van szüksége valakinek, ha éjfélkor kenődik el nagyon, és éjfélkor pötyögi be a Facebook csoportunkba, hogy elegem van, torkig vagyok, biztos, hogy lesz 2-3 ember, aki rögtön odaírja alá, hogy itt vagyok, induljak, mibe segítsek. És ez egy védőháló, ami azt gondolom megtartja őket. Vagy ha információra van szüksége valakinek, ajánljatok már egy jó orvost a mit tudom én melyik kórházban, vagy ki az, aki a máj daganatokhoz jobban élt. Vagy egyszerűen csak nektek mi vált be rosszul lét ellen, hányás ellen a kemoterápia során, hogy rögtön rengeteg információt adnak egymásnak.
1: És te szakemberként, pszichológusként miben tudod segíteni a betegeket?
2: Egyrészt a szakmai résszel, tehát azzal, hogy a Simonton módszer, amit onkológus orvosok dolgoztak ki, és tudományos és kutatásokkal igazolta hatékony, ezt megtanítom nekik, ez akár csoportosan, akár egyénileg. Most indul éppen 2 online csoportom is, ilyen 5-szörös túljelentkezéssel, tehát rengeteg az érdeklődő, és emiatt kellett 2 csoport. Tehát ezt meg tudják tanulni, és akkor lesz egy eszköz a kezükben, amivel tudnak segíteni konkrétan az immunsejtek számának növelésében, a gyógyulásban, a szorongás csökkentésben, a mellékhatások csökkentésében, tehát hogy megtapasztalja, hogy ő nem eszköztelen, ő tud magáért mit tenni. És hát amúgy is, ami nem a szakmai, hanem az emberi oldala, tehát az, hogy ott vagyok, hogy fel tud hívni, hogy tudok információt adni, hogy össze tudom kötni olyan emberekkel, akik meggyógyultak. Hát amivel csak tudok.
1: Érdemes beszélni arról egy pár mondat erejéig, ezt így nagyon le lehet egyszerűsíteni, hogy mi ez a Simonton módszer, miből áll?
2: Igen, most ez így összeállt a fejembe, meg kellett írnom az előbb egy beszámolót részletesen. Tartottam egy előadást Bicskén az egészségnapon, és nekik, és úgy fogalmaztam meg röviden, hogy arra való ez a módszer, hogy a saját belső öngyógyító erőinket fokozzuk. Onkológusok dolgozták ki, egy onkológus-pszichológus házas párjuk voltak a Simontonék Amerikában, de hogy azt tapasztaltuk, hogy nem csak a daganatos betegségre jó, tehát ez sokféle krónikus betegségre jól használható. És hát az, hogy az ember úgy érzi, hogy tud mit tenni magáért, megtapasztalja, hogy tudja csökkenteni a fájdalmait, ugye a rosszul létét, akár a daganat méretét is, hiszen erre is vannak példáink, az egy hatalmas motiváló tényező, az elhiszi, hogy akkor ebből meg lehet gyógyulni, mert azért azt nehéz elhinni. Hiába került át ez a betegség a halálos kategóriából, a krónikus kategóriába, még mindig nehéz elhinni, még mindig az van a köztudatban, meg sokszor az egészségügyi dolgozók fejében is, hogy ez egy végzetes dolog. Úgyhogy ha látja, hogy tud magán segíteni, akkor jobban el tudja hinni, hogy ebből meg lehet gyógyulni. De ez csak az egyik alapeleme, mert ugyanúgy fontos része például a szemléletmód formálása, hogy hogyan gondolkozzunk, hogy a világ sokféle, hogy nem csak az a nézőpont az igaz, ahogy én nézem a világot, hanem sokféle nézőpont van, és akkor miért nem választok egy olyan nézőpontot, ami engem előre visz. Mert az is egy nézőpont, hogy mit tudom én, áttétes daganatos beteg vagyok, és azt mondja az orvos, hogy hát már nem nagyon tud értem mit tenni, ez is egy nézőpont, de ha így ezt így teljesen elfogadom, akkor azt jelenti, hogy akkor feladom, akkor megadom magam, és kész vége. De az egy másik nézőpont, hogy ha azt mondják, hogy nincs mit tenni, az azt jelenti, hogy az orvostudomány nem tud mit tenni. És nem csak az orvostudomány. Azért itt vagyunk, egy ilyen helyen vagyunk, pontosan tudjuk, hogy mi az ima ereje például. Van olyan ember, akit egy hatalmas csoport közösen elmondott imája húzott vissza a klinikai halálállapotából. Tehát erre van konkrét példánk. Óriási ereje van. De van egy csomó más alternatív módszer, amivel gyógyultak meg már emberek. Olyan gyógyultról is tudunk, aki semmit nem változtatott, sem az életmódján, sem a gondolatain, sem a, tehát semmin. Az orvosok már széttárták a kezüket, hogy nem lehet rajta segíteni, viszont ő akkor hallotta meg, hogy az egyetlen lányának útban van az egyetlen gyermeke, tehát hogy unoka fog születni. És erre az illető azt mondta, hogy olyan nincs, hogy ő azt az unokát ne lássa megszületni. És ez az unoka most már 20 éves, és az illető jól van, a műthetetlen áttétével együtt, ami betokosodott, és nem ad neki semmilyen panaszt most már. Annyi történet van, ami arról szól, hogy de meg lehet gyógyulni.
1: Ezek csodák.
2: Igen, ezek csodák, és csodák léteznek. Ez egy nézőpont, hogy csodák, de lehet egy olyan nézőpont is, hogy megdolgozott érte, mert oda tette magát. Az a cél, abban, amiben belekapaszkodott, hogy de én látni fogom az unokámat, az megtette a hatását. Úgyhogy igen, a célok is egy fontos része egyébként a Simontonnak, hogy ilyen célokat találjunk.
1: Nyilván a betegnek joga van tudni azt, hogy mivel kell neki szembenézni. Joga van tudni azt, hogy emberi számítások szerint mennyi ideje van hátra. Halljuk ezt nagyon sokszor. Én is közvetlen családtagokról tudok, hogy igen, az orvos egy ilyen diagnózis után azért egy megjósolható évszámot mondott a betegnek. Ennek ellenére, hogy azt mondja az orvos, hogy 3-4 hónapja van hátra valakinek, 20 év után is köszöni szépen, ő jól van. Óriási felelőssége van az orvosoknak. Mi adhat erőt, kapaszkodót?
2: És ezt tényleg nagyon messzire visz, mert erre már egy külön irányzat alapult a pszichológiában, hogy az egészségügyi dolgozók, nem csak az orvosok, mondatai, gesztusai, arckifejezései hogyan be tudnak égni egyenesen a tudattalamba, mert hogy amikor beteg vagyok és orvoshoz megyek, az egy módosult tudatállapot, félek. És ha látom az arcán, hogy valami baj van, lehet, hogy ő csak elromlott a nyomtató, és amiatt bosszús, de én azt rögtön magamra vonatkoztatom, hogy új nagy baj lehet, és ha még egy ilyet hozzátesz, hogy 3-6 hónap, vagy nem tudom, akkor azzal nagyon sokat árt, és amikor azt kérdezett, hogy honnan lehet ehhez kapaszkodót szerezni, hogy mégis meggyógyuljak, akkor először az ilyeneket kell átírnom valahogy a tudattalanomban, hogy igen, lehet, hogy a doktor úr úgy gondolja, vagy lehet, hogy az ő statisztikái ezt mondják, de ő engem nem ismer. Rólam nincsen pontos tudása. És akkor egy kicsit ilyen statisztikai ismereteket, alapismereteket szoktam mondani, hogy a Gauss-görbét ugye mindenki ismeri, hogy is néz ki, igen. Annak a harangolakú görbének van alul két szára, az a 10-10%, és amikor a doktor úr azt mondja, hogy ez vagy az várható, akkor a 80%-ról beszél, a harangnak a felső nagy görbéjéről. De hogy ön hol van ezen a görbén, azt ki fogja tudni megmondani. És akkor általában leesik nekik, és mondják, hogy hát én. Uh-huh. Igen, az önön múlik. Az az egyik kis 10% az arról szól, hogy feladom, és akkor én nem teszek semmit, és meghalok. És a másik 10% arról szól, hogy majd én megmutatom. Majd én megvárom az unokát, majd én elmegyek elkaminózni, majd én nem tudom, mit csinálok. És lehet, hogy nem mutatom meg, és lehet, hogy meghalok, de az is lehet, hogy abban az időtartamban, mondjuk lehet háromszor addig élek, mint ahogy jósolták, de abban a háromszor addig élekben, abban lesz minőségi élet. Az olyan lesz, ahogy én akarok élni. És az lehet, hogy többet ér. Nem az évek száma számít, mert tudom, ezt könnyű így kijelenteni egészségesként, nem az évek száma számít, hanem a megért élet minősége.
1: Én azt mondom, hogy mind a kettő számít. Sokat foglalkoztam a halál kérdésével, témájával, szakemberekkel is. És nagyon sokan megfogalmazzák azt, szakember is, meg élete végén az ember is, hogy nem azt bánja meg igazából, amilyen életet élt, hanem azt bánja meg, amit nem tett meg, vagy nem mondott ki. Szerinted miért van az, hogy kell az embernek mindig egy nagy pofon, legyen az egy betegség, legyen az egy szerettének a halála, legyen az valami óriási tragédia az életben, miért van erre szükség ahhoz, hogy tényleg átértékeljünk sok-sok mindent, megváltozzanak a prioritásaink, és meglássuk a lényeget?
2: Azért szeretem ezt a kérdést, mert mindig felteszi valaki a csoportok végén. Hogy ide el szoktunk jutni, hogy most már átértékeltünk mindent, megváltoztattuk a dolgokat, magunk lettünk fontosak a magunk szám. De miért kellett ehhez ez a betegség? Nem tudom, hogyha biológus lennék, akkor valószínű, hogy a hüllő aggyal magyaráznám, hogy tudod, amikor a gyík átkel a agytörzsi részt, tehát az evolúció során, ami kialakult hüllőagy, az megvan a mi agyunkban is, csak arra már ráépült a többi az emberi agy, a főemlősök agya. Szóval a hüllő agy az azért felelős, hogy életben maradjon az ember. Amikor a gyík átszalad a erdőből a patakhoz, és életben marad, akkor ezt a hüllő agy megjegyzi, és utána mindig azon az úton fog átszaladni a patakhoz, nem változtat. Lehet, hogy kényelmetlen, süti a nap, mit tudom én, lehet, hogy lenne jobb útvonal, de nem változtat, mert az a biztonságos. És valahogy mi is megmaradunk abban, amit megszoktunk, ismerős, biztonságos, ennek ilyen evolúciós értéke van, akkor is, ha nem jó, akkor is, ha nem érzem jól magam. Borzasztó nehéz egy rossz munkahelyet felrúgni sok ember számára, egy rossz párkapcsolatból kilépni, mert az ismerős, a megszokott. A betegség az kirúg ebből a komfortzónából minket. Ott változtatunk, és félelemből változtatunk, mert nem akarunk még betegebbek lenni, meg akarunk gyógyulni, és odáig eljutunk, hogy valószínű azért lettünk betegek, mert valamit nem jól csináltunk, megbetegített a munkahely, a párkapcsolata, az életmód, nem tudom mi, és félünk, hogy nem gyógyulunk meg. Vagy ha már meggyógyultunk, félünk, hogy visszaesünk, és inkább változtatunk, tehát a félelem azért nagy motiváló erő.
1: Ahogy említettük is, hogy fontos az, hogy legyenek, akár a környezetünkben találjunk olyan embert, aki megharcolta már a saját ilyen jellegű harcát, akár sorstárs közösség, de fontos az, hogy mindenképpen találkozzunk olyan emberekkel, akik keresztül mentek ezen az úton, vagy járják éppen ezt az utat. A Rege Alapítvány sok-sok lehetőséget biztosít, de én kettőt hoznék ide. Az egyik, hogy ha már gyógyulás történeteket említettél, gyönyörű gyógyulás történeteket szedtetek egy csokorba, vagyis már két csokorba, Falevelek 1 és Falevelek 2 címmel kiadtatok egy-egy kötetet gyógyulás történetekről, meg hát nyilván az alapítvány is bemutatkozik ezekben. Mi alapján válogattátok ki azokat a gyógyulás történeteket, amik bekerültek ebbe, vagy ezekbe a kötetekbe?
2: Nem is nagyon kellett válogatni. Mindegyik egy gyöngyszem volt. Az elsőnél könnyű dolgom volt, mert ott egyszerűen megkértem őket, a csoporttagokat, hogy írják már le a történetüket, és akinek kedve volt, és leírta, mindenki belekerült. Legfeljebb egy kicsit finomítottuk a stílust itt ott. Utána meg az történt, hogy jött a Covid, szüneteltek a csoportok, és nem akartuk, hogy ez az egész így széthújjon, amit felépítettünk, és akkor hirdettünk egy pályázatot. Üzenetem az utoljároknak, nekem mi segített a gyógyulásban, ez volt a címe. Aztán következő évben még mindig dúlt a Covid, akkor egy másik, akkor egy díjat hoztunk létre, ez volt a megújulók köre. Ezt a díjat meg azt kaphatta meg, aki leírta nekünk a történetét, hogy mit tett a gyógyulásért. És jutalmul került ebbe a könyvbe bele, meg kapott egy nagyon helyes jelvényt, ezt a Klári találta ki az elnökünk, ami az alapítvány logója, tehát a négy szívecske, és a négy szívecske között van egy szám. És az a szám az arról szól, hogy ő hány éve gyógyult meg, és ezeket egy szép belsőséges ünnepség keretében kiosszuk, és azért úgy látni a többiek arcán, mikor azt hallják, hogy valaki 19, meg 27 éve meggyógyult, azért az nagyon motiváló tud lenni. Úgyhogy a másik kötet, meg ezekből a történetekből állt össze a két pályázat anyaga, meg volt néhány gyógyulás történet is, meg hát mi is írtunk a rendezvényeinkről bele, úgyhogy gazdag anyag mind. Hát az egyikben 36, azt hiszem a másikban 40 történet van, úgyhogy jó sok.
1: És ilyen történeteknek lehet fültanúja, szemtanúja, hogyha valaki ellátogat a két következő rendezvényetekre, november 20-án Egerben, 21-én pedig Miskolcon lesz két nagyon szép beszélgetés, várhatóan nagyon szép beszélgetés, Kendőzetlenül címmel, ha már azt kérdeztem, hogy tabu-e ma a daganatos megbetegedés, most lehet kendőzetlenül beszélgetni. Kik lesznek a meghívott vendégek, akik mesélnek a gyógyulás történetükről?
2: Két fantasztikus érintettünk, csoporttagunk, az egyik Tóth Viki, ő egy Szombathelyen élő grafikus mű, tervező grafikus művész, nagyon-nagyon tehetséges. Dolgoztam vele nagyon sokáig, és egyszer átküldte nekem, hogy mind dolgozik éppen, és ő mibe kapaszkodik a gyógyulás során, és kiderült, hogy a tarókártyákat rajzolja át a saját szájíze szerint, és így megláttam, elakadt a hangom, mondom, Viki, ezt te megcsinálod, én csinálok neked egy kiállítást. Ez volt áprilisban, nagyon nagy sikere volt Miskolcon, úgyhogy a Viki jön ismét, és hozza a képeit is, de a beszélgetésben is mesél a fantasztikus naplót is írt a gyógyulásáról egyébként. Elég szókimondó napló, úgyhogy a naplóból is lesz majd részletek felolvasása. Tehát ő az egyik, a másik pedig Kis Virág, ő egy zongoraművész, ő is egy érintett, mind a ketten melldaganatból gyógyult hölgyek. Ő is nagyon tehetséges, ő majd ilyen komoly zenei gyöngyszemeket ad elő. És hát arról mesél ő is, hogy mi segített neki a gyógyulásban, hogyan harcolta ezt meg, és hogyan alkot azóta is.
1: November 20-án délután 4 órakor Egerben a Líceum kápolnájában lesz egy beszélgetés, 21-én pedig Miskolcon,
2: a Rákóczi Ferenc könyvtárban megy.

0: Kedves hallgatóink, Fodorné Vince Anna klinikai szakpszichológussal, a Rege Alapítvány szakmai vezetőjével, Papp Ildikó beszélgetett.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Kettős megemlékezés volt a Nemzeti Összetartozás napján Sátoraljaújhelyen. 1 millió forint adomány gyűjtött a Miskolci Egyetem egy vakvezető kutyaiskolának. A szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítették Nyíregyházán. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja, idén kettős megemlékezése adott okot Sátoraljaújhelyen. A Rákóczi táborban diákok százai vettek részt a megemlékezésen, miközben a városban immár hagyományosan a Ronyva határfolyó partján gyűltek össze óvodások és kisiskolások. A trianoni sajnálatos eseményekre emlékezve saját készítésű papírhajóikat engedték a Sátoraljaújhelyt kettészelő kis folyóra. Szamosvölgyi Péter polgármester beszédében kiemelte, bár Trianon gúzsba kötötte a magyar nemzetet,

0: az képes volt talpra állni, és ma ismét Európa nemzeteinek közösségében versenyezhet és gyarapodhat.
1: 1920 egy szomorú dátum. A pici óvodások még nem tanulták, nem tudják, mi is még talán az első másodikosok sem nagyon, de az idősebbek már igen. 1920 az az évforduló, az az időpont, amikortól hosszú időre Magyarország sorsa és sokak úgy gondolták jövője is megpecsételődik, hiszen óriási területveszteséget szenvedtünk, maga az ország is, és ezzel együtt Zemplén vármegye és Sátoraljaújhely is. Kilátástalan volt a helyzet, de voltak emberek, voltak hittel élő politikusok, írók, költők, értelmiségiek, munkások és parasztok, akik nem fogadták el és nem hitték el, hogy ez örökké így marad. Egy olyan futóversenyem, ahol a indulók között egynek összekötötték a kezét és a lábát, és hátrébb vitték a starttól, és azt nézték, hogy hanyadik helyre ér be. Gondolom, tudjátok, valószínűleg nem az első volt. És még mosolyogtak is rajta, amikor nagy nehezen gyötrődve beért a célba. De a köteleket elvágták, kikötözték, és újraindul a futóversenyem. Így van a hazánk, így van a városunk, így van Magyarország, vagy inkább úgy fogalmaznék, így van a magyar nemzet. Kötél nélkül indulhatunk a futóversenyen. Bár sokan most sem nézik jó szemmel az egyes rajtszámmal induló piros-fehér-zöld-mezes futót, de higgyétek el, esélyes lesz a győzelemre. Vannak olyan történelmi emlékek és olyan történelmi momentumok, amelyek meghatározták az egész magyar nemzet sorsát, és itt a mi esetünkben pedig Sátoraljaújhely és Zemplén vármegye sorsát is. Ez például a trianoni döntés, illetve annak eredménye, ha ezt eredménynek lehet nevezni, volt az, ami a döntés alapján itt húzta meg a határt, hajózható folyónak apostrofálva a Rónyva patakot, amelyet egyébként most két lépéssel át lehetne lépni, és nem csak most, hanem az év túlnyomó részében. Erdélyben másfél-két millió magyar él, felvidéken szerintem legalább 500 000, délvidéken is több százezren, úgyhogy én azt hiszem, hogy ezt jó, hogyha a gyerekek időben megértik, időben megtanulják. De nem csak rájuk gondolunk az összetartozás napján, hanem azokra, akik az Egyesült Államokban laknak, vagy Ausztráliában laknak, de piros-fehér-zöld kokárdát kötnek minden március 15-én, hogy most is tartanak megemlékezéseket, mert ugyanúgy nemzet részét képezik ők is.
0: A Miskolci Egyetem fenntarthatósági és társadalmi felelősségvállalási kampánya elérte a harmadik mérföldkövét. A Ne dobd el, ajáld fel elnevezésű kezdeményezés ünnepélyes adományát adó eseményét ma délelőtt tartották meg az intézmény üveg előcsarnokában. Az összegyűjtött 1 millió forintos összeggel az egyetemi közösség a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola munkáját támogatta. A 2006-ban alakult alapítvány tagjai vakvezető kutyák kiképzésével és átadásával segítik a látássérülteket. Az átadó ünnepségen Horváth Zita, a Miskolc Egyetem rektora beszélt a kezdeményezésről.
2: Ahogy a felkonfban elhangzott, harmadik éve próbálunk a magunk módján segíteni egy-egy adott társadalmi csoportnak, közösségnek, és egyúttal felhívni a figyelmet a fenntarthatóság fontosságára. Ez a palack, ami itt áll a bal oldalamon, szimbolizálja, hiszen amikor tele kerül palackokkal, kollégáim visszaváltják, és a befolyt összeget ajánljuk fel mindig valamilyen jótékony célra. Ma különösen örülök, hogy itt vagyunk a kutyákkal egyetemben, hiszen túl azon, hogy a fél életemet azzal töltöttem, hogy vagy kutyát tartottam, vagy kutyákról szóló szakirodalmat olvastam, vagy olyan szakemberekkel beszélgettem, mint például Csányi Vilmos etológus, akinek a pályája, azt hiszem, hogy mindegyikünk előtt ismert, és nagyon sokat tett ahhoz hozzá, hogy az ember legjobb barátját tudományosan is megismerjük. És hát nagy örömmel adjuk át ma azt az 1 millió forintot, amit a kollégáinknak, hallgatóinknak hála összegyűlt az elmúlt időszakban. Mindig próbálunk arra figyelni, hogy az egyetem a jogszabályban rögzített feladatain túl, persze oktatunk a hétköznapokban, kutatunk, végezzük a munkánkat, de picit lépjünk ki ebből a hogy mondjam, komfortzónából, és a harmadik missziós tevékenység keretében figyeljünk oda embertársainkra, a társadalmi, szociális problémákra, és ahol tudunk, ott próbáljunk valamilyen segítséget adni. És mindig meghallgatjuk a kollégákat, hogy kik azok, akik számára gyűjtünk. Tehát ez bármennyire kedves nekem, nem én magam döntöttem, hogy most a Baráthegyi Társaságnak adunk 1 000 000 forintot, hanem a szavazásnak ez lett az eredménye. Úgyhogy én köszönöm szépen a kollégáimnak, akik ebben részt vettek munkát, és leginkább köszönöm azoknak az embereknek, akik nagyon sokat tesznek a látássérültekért, és bár azt mondják, hogy a kutyák nem értenek, de szerintem pontosan értik szó szerint, amit én mondok. Ha igaza van Csányi Vilmosnak, akkor egy jól nevelt kutya 3-3,5 éves gyermek értelmi képességével ér, már pedig egy 3,5 éves gyerek érti nagyjából, amit mondanak neki. Úgyhogy én azt remélem, hogy az itt megjelent kutyák is, úgyhogy köszönöm mindenkinek. És amellett, hogy át fogjuk adni az 1 000 000 forintos összegyűlt adományt, tekintettel arra, hogy bár a szavainkat értik a kutyák, nem biztos, hogy az 1 000 000 forintnak annyira örülnek, úgyhogy ezért nekik is hoztunk valamit, hogy közvetlenül ők is a mai napból valamit magukkal vigyenek, de természetesen gazdiknak adom oda.
0: Boda Péter, a Miskolci Egyetem üzemeltetési, sport és kollégium igazgatóság igazgatója a távlati céljukat is ismertette a kezdeményezéssel kapcsolatban.
3: Azt gondolom, hogy ez a projekt az, amire méltán lehetünk büszkék, mert egyszerre újszerű, innovatív, környezettudatos, hulladékgazdálkodásban segít, és mellette, ami a legfontosabb, hogy most már harmadik alkalommal tudunk, azt gondolom, jelentős összeggel segíteni, és mindez az egyetemi polgárok összefogásával valósul meg. Első két alkalommal olyan egyetemi hallgatóknak segítettünk, akik akkor olyan élethelyzetbe kerültek, amikor szükség volt a segítségre, majd most ugye a vakvezető kutyák és az őket kiképző szervezet számára fogjuk átadni az 1 000 000 forintot, és azt gondolom, hogy maradunk ezen a vonalon. Elindult egy kezdeményezés az önkormányzat, más jótékonysági szervezetek, a Lions Club együttműködésében, amelyben a városban egy olyan jelzőlámpa rendszer kialakítása kezdődött meg, amivel a vakok és gyengéllátók egy távirányító segítségével az eddigi korábbi kevésbé hatékony, sípoló és sokat bosszantó hangjelzés nélkül ők a saját távirányítójukkal tudják azt, hogy mikor van piros, mikor van zöld, és erre történt egy fejlesztés, és ez már Miskolc számos kereszteződésében kialakításra került, és a Miskolc Egyetem a 4. programját ebben a Dedoft fel, ajánlj fel programban ez a jelzőlámpa rendszerre fogja elindítani. Nyilván a nyár kicsit csendesebb, de szeptembertől ugye újra elindul a gyűjtés, és azt szeretnénk, hogy itt a Miskolc Egyetem melletti nagy kereszteződést fel tudjuk szerelni ezekkel a jelzőrendszerekkel, ebben is megkönnyítve mind a Miskolc Egyetemen tanuló, vak és látássérült hallgatóknak az élethelyzetét, valamint az ide látogató vendégeinkét.
0: A szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése volt a fókuszban azon a családi vetélkedő napon, amelyet 16. alkalommal rendeztek meg Nyíregyházán a Kossuth téren. A szelektív szombaton a különböző állomásokon a feladatokat teljesítő gyerekek a tapasztalatszerzés mellett ajándékokkal is gazdagodtak. A részletekről Petró Árpádot, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Cég vezetőjét hallják.
4: A hulladék sorsa tulajdonképpen a keletkezés pillanatában dől el, ami azt jelenti, hogy akkor, amikor valamilyen tárgy haszontalanná válik, akkor kell eldönteni azt, hogy melyik kukába dobjuk, és hol keletkezik a hulladék, a családban, a háztartásban. Ezért a szelektív szombat a családot közelíti meg, és a családnak szeretné átadni azt a szelektív hulladékgyűjtés helyes gyakorlatát, ami után természetesen a saját hatékonyságunkat is tudjuk növelni azzal, hogy a lakosság helyesen gyűjt. Rendelkezünk korszerű gépekkel, rendelkezünk edényzettel, rendelkezünk korszerű üzemekkel a hulladékválogatásra, viszont hogyha a hulladék nem úgy jön be hozzánk, hogy az megfelelő legyen, akkor természetesen a hatékonyság is sérül. Ezért mindenképpen szeretnénk a lakosságot bevonni a hulladékgyűjtésbe, de a tudást ilyen rendezvényeken keresztül tudjuk átadni. Szeretnénk elérni azt a szintet, hogy 2035-re az Európai Uniós előírásoknak megfelelően tudjuk majd a hulladékot kezelni, ami azt jelenti, hogy a kibocsátott hulladék 65%-át újrahasznosításra át tudjuk adni, csak 10% maradjon lerakásra, a fennmaradó részt meg valamilyen formában kezelni kell majd, vagy komposztálni, vagy esetlegesen termikus hasznosításra vinni. Ezek azok a lehetőségek, ami például a Szelektív Szombat is, ahol a lakosságnak ezeket a gondolatokat el tudjuk mondani.
0: Végül az időjárásról. Holnap még derült lesz az ég, fátyol felhők szűrik majd a napsütést, csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 12-14, napközben aztán 29-30 fok körül alakul. Vélhetően eső is jön majd a lehűléssel szerdán, ami teljesen más időjárási körülményeket teremt majd. Kedves hallgatóink! Adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 8-án hétfőn.
5: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok, az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Bűncselekményből származó vagyonrészét képezte az a nagyértékű gépjármű, amit a napokban kobzott el a NAV és adott át a rendőrségnek. Több csapadékra lenne szükség a mezőgazdaságban. Közös koncertet tart Bogácson június 12-én Révász Ágnes és Ajlik Csenge. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Bűncselekményből származó vagyonrészét képezte az a nagyértékű gépjármű, amit a napokban kobzott el a NAV és adott át a rendőrségnek. A BMW X5 X-Drive 30T típusú autót a BRFK rendvédelmi feladatainak ellátására használhatja a jövőben. Az ő további részleteiről dr. Paskóné Pivko Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei kommunikációs referense tájékoztat.
2: A járművet a Nemzeti Adó és Vámhivatal Dél-Budapesti Adó és Vámigazgatósága foglalta le egy büntető eljáráskor, majd a jogerős elkobzás után a budapesti rendőrfőkapitányságnak ajánlotta fel. Bár a NAV az elkobzott járművek, gépjárművek döntő többségét még mindig az e-árverési oldalán hirdeti meg, azonban ha erre alkalmas járművet foglal le a törvény alapján, felajánlhatja nyomozó hatóságnak rendvédelmi célokra. A megfelelő felkészítés után ezek az eszközök a továbbiakban a közjavát szolgálják, segítik a nyomozó szervek operatív munkáját. A NAV által eddig felajánlott valamennyi nagyértékű gépjárművet a rendvédelmi szervek használják. Ennek köszönhetően a bűncselekményekből származó vagyon visszaszerzése nem csak az állami bevételeket gyarapítja, hanem közvetlenül támogatja a rendvédelmi szervek munkáját is.
1: Több csapadékra lenne szükség a mezőgazdaságban. Az elmúlt években folyamatos kihívás elé állította a gazdálkodókat az aszályos időjárás. Pár napja ugyan esett végre egy kis csapadék, de hogy ez mire volt elég, azt megtudhatjuk Székely Zoltán őstermelőtől.
3: A gyöngyösiek jól megáztak többször is. Mi Rédeje lagúzóban nem kaptunk esőt szinte egyáltalán. Egyébként ez a nyári csapadékra ez jellemző vonalak válasszák el a elöntött területeket, meg a szárazon maradt területeket. Mi szárazon maradtunk. A helyzet országosan az, hogy egy kicsit enyhült az aszályhelyzet, de ennek nem föltétlen a lehullott csapadék azok a furcsa mód, hanem most a növények olyan fenofázisban vannak, amikor nem igénylik annyira a csapadékot. Tehát most kaptak egy kis haladékot ezek a növények, és majd amikor elindul a növekedése és a termés kialakulása, akkor még megint csak kellene egy jó eső. Hát a napraforgók, kukoricák azok kikeltek. A búzánál valamit jelentett, mert a szemek teltebbek lettek. Egyáltalán a gabonára ez igaz, kivéve a repcét, mert a repce, amikor ez az eső jött, akkor már ő kész volt. Ő már elérte azt a stádiumot, ahova már se ide, se oda, de a búzák azok egy kicsit szebbek. Nagyon hiányosak a kalászok, mondják, akik értenek hozzá, én kevésbé, és ez bizony előrevetíti azt, hogy nem lesz közel sem az elvárt termésmennyiség, és a cél nagyon sok embernél, sok gazdálkodónál, barátaimnál az, hogy nullszaldós legyen a gabona, és ez már eredmény sajnos. Hát nagyon szépek a napraforgók, most akik az eső előtt vetették el, nekik sokáig volt pici állapotban, kicsirázott állapotban napraforgó, de azt is megmentette ez a kis, én harmatnak nevezem, nem is esőnek, és most, ami most volt csapadék, abból pedig megugrott a napraforgó. De a kukoricára is ugyanez igaz, látni, hogy kizöldült a vetés, a napraforgó és a kukorica, és én most Kecskemétről jöttem éppen haza, és furcsa mód a kecskeméti homokon biztos, hogy kétszer már kapott jó esőt a napraforgó és a kukorica, és térdig érő kukoricákat láttam, ami tényleg örömteli a miénkhez képest föltétlenül. A gyümölcsfront Gyöngyösön és Szűk környékén jó. Jó a helyzet. De ez már a hatvani barátaimra nem mondható el. Ők nagyon nagy fagykárt szenvedtek. A május elsői fagy az nagyon megviselte még azokat az ültetvényeket is, ahol a tavaszi fagy furcsa mód nem okozott nagy kárt. Tehát 60-ban a cseresznye és a alma már babszem nagyságú állapotában, vagy még nagyobb állapotában fagyott meg. És egy barátom, én is néztem nyilván aznap éjszaka a meteorológiát, de én nem néztem a felhőképet, és ennek az az oka, hogy egy felhő csúszott fölénk Salgótarján, Gyöngyös, Miskolc vonalon, és ez a felhő védett meg bennünket az egyébként nagyon nagy hidegtől, mert -3-4 fokokat mértek, és az az igazság, hogy nálunk is komoly hideg volt, mert én május 1-én már a csepegtetőt, öntözést mókoltam a gyümölcsösbe, és a fölspiriccoló fára, fölspiriccoló víz egy vastag jégréteget képzett a fán, még reggel 8 órakor is. De a maga, a mag, a, mert ugye a magbél fagy meg először a gyümölcsbe, a magbél sértetlen maradt, és így megmaradt a gyümölcsnek jelentős része.
1: A szakemberek szerint idén is komoly kihívást jelenthet az aszályos időszak, bár az elmúlt napokban tapasztalt eső enyhített a helyzeten, a vízügyi igazgatóság már hónapok óta fokozott készültségben dolgozik. A cél, hogy minél több vizet tudjanak visszatartani az országban, és ezzel enyhíteni a kiszáradó területek problémáit. A vizet a tájba programban a gazdálkodók is fontos szerepet vállalnak. A szakemberek szerint a gazdák részéről nagy az együttműködési szándék. Ugyanakkor nem minden terület alkalmas a víz visszatartásra. Luca Zoltánt, a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgatóhelyettesét hallják.
4: A felajánlások mértéke elég nagy, azonban ugye műszaki problémák vannak, mert nem minden terület valósítható meg elárasztással, sajnos valahol nincs víz, vagy olyan messze van, hogy azt lehetetlen odavinni, de ahol viszont lehetséges, ott minden esetben élünk ezzel. Erre nagyon jó példa ez a Tiszatótározónál lévő tisztakóródi elárasztás, mert ez visszatérően jól működik, és tudunk vele élni, illetve más területeken is ezt meg tudjuk valósítani. Gyakorlatilag szinte korlátlan mennyiségi csapadékot el lehetne helyezni a területen, nyilván nem vihar formájába, de az a probléma, hogy ha le is esik az átlagnak megfelelő csapadék, az csak egy néhány napra egy tüneti kezelést biztosít, de a talajba akkora mértékű a csapadékhiány, hogy így gyakorlatilag akár egy két évnyi csapadékmennyiséget is el tudnánk helyezni a talajba, mert ugye meg lenne a helye.
1: Oldódás címmel improvizációs koncertet ad Révász Ágnes zeneszerző, valamint Ajlik Csenge költő június 12-én pénteken. Az eseménynek a Bogácsi Közösségi Házat otthont 19:30. A művészetek szerelmeseit várják a rendezvényre, mondta el rádiónak Ajlik Csenge költő.
5: Amikor alkotok, talán az alkotási folyamattal tudnám kezdeni, vagy a legjobban szemléltetni ezt. A verseknél, mert prózát is írok, a verseknél ez mindig egy érzelem, ami átfut rajta, tehát így a fejed tetejétől a talpadig, aztán vissza. Ezek legtöbbször, most adja madár mindig kötet kapcsán is, legtöbbször olyan érzések, amit az ember fel szeretne dolgozni, vagy valahogy nem tud megfogalmazni, és muszáj, hogy az embernek is felfogható formát találjon neki, ami nekem a szavak. Általában az alkotási folyamatomnál kell, hogy csend legyen, békesség legyen, nem véletlen, hogy ott lakok, ahol itt a bükk alján, és hogy teljes zavartalanságban legyek, tehát senki ne is érjen el, és amikor ez átfut rajtam, akkor kendőzetlenül, meg magamnak is megengedve úgy jöjjön ez ki, ahogy akar. Legtöbbször nálam én kézzel írok először, és nem figyelem, hogy mit írok, ezt nevezhetjük automatikus írásnak is, és utána ezt pár nap múlva nyitom ki, és akkor már nem alkotási folyamatban, hanem szerkesztési folyamattal próbálom összerakni a gondolatokat, mert nagyon sokszor nincs értelme, inkább egy érzés van sem, mint értelem, és azokat próbálom összerakni, és utána jön a legszebb folyamata, hogy én addig olvasom fel a szerkesztendő verset magamnak hangosan. Legtöbbször egyébként ilyenkor az érzelem is maga átfut rajtam, tehát vagy sírok, vagy nevetek, vagy stb. Addig olvasom fel hangosan, amikor már az utolsó felolvasásnál azt érzem, hogy ez így vitt el A-ból B-be, tehát ahova menni akartam, vagy amit én szerettem volna magamnak mondani, és akkor érzek egy oldódást, hogy igen, én ezt éreztem, én erre gondoltam, amikor ez az érzés átfutott rajtam. Szóval ez inspirál egyébként már 10 éve, vagy 9 éve, vagy először publikáltam, és 2025-ben jelent meg a kötet, A madár mindig, ami főleg ilyen gyász, szabadság téma, természethez való kapcsolódás, meg a nőiség témáit dolgozza fel. Főleg bodzával gyakorlunk, és ahogy még készülök, hogy énekelek egyébként, Bodza szerint nem olyan rossz az énekhangom, de én csak saját kezdtelésemre próbálok más hangokon is megnyilvánulni, és igazából visszacsatolni magam arra az időre, amikor ezek a versek íródtak, mert azért azóta már eltelt egy kis idő, hogy ezek az érzések tényleg bennem voltak. Tehát az több mint 3 éve, az, hogy tavaly jelent meg a kötet, tehát minden egy ilyen elcsúszásban van. Szóval úgy készülök, hogy rengeteget szoktam lemenni a kertbe a diófa alá, és csak neki támasztom a hátamat a diófának, és énekelek egyébként, ami jön, vagy nézegetem a szövegeket, hogy most hogyan viszonyulok hozzájuk, mi az, ami közel áll hozzám, mi az, ami távol áll hozzám.
1: A további percekben Révász Ágnes zeneszerző ismerteti a zenében való elmélyülés fontosságát.
6: Igen, nincsenek véletlenek. Egyébként egy erdei sétán találkoztunk először, és Csenge alkotó társam, ez kialakul a lelki szférában, és amikor olvastam legelőször a verseiből, akkor azonnal azt éreztem, hogy szeretném, hogyha közösen bemutatnánk ezekből a versekből, mert hogy én ugye improvizálva zenélek, ezt is tanítom, vagy tanítottam nagyon sokáig, és pontosan egy ilyen fantasztikus érzelmi ráhangolódás van a hangszerrel, tehát nincsenek előre kidolgozott részek már egyáltalán. Volt, amikor úgy játszottam versekre, hogy legalább odaírtam a vershez, hogy milyen hangnembe szeretnék játszani, de most hagyom, hogy ez a közös tér, ami megteremtődik körülöttünk bármikor, amikor ezzel foglalkozunk, akár készülés közben, akár majd a koncerten, akkor az hagy legyen teljesen eredeti és szépből jövő. Tehát itt egy nagyon erős érzelmi összehangolódást találok Ajlik Csenge költőlányal, valamennyien, akik érzékeny emberek élünk itt ebben a megteremtett világban is, egy olyan mély lelkiséggel rendelkezünk, ami nagyon nehezen alkalmazkodik a hétköznapokhoz, vagy a nagyon leegyszerűsített gondolatmenetek nem rólunk szólnak. Az egy alkalmazkodási folyamat. Egyben ugye más is van benne, nyilván sok gyönyörűség van az emberi kapcsolódásokban, és most az érzelmeink által úgy gondolom egy hatalmas könnyítés, mint a könnyek, hogy könnyítenek a művészet által, a hangunk által, a zongorajáték által, és a pillanat varázsa és ereje által. Remélhetőleg mi is, és a közönség is, a hallgatóság feloldódhat benne. Én mindenképpen még azt szeretném elmondani, hogy a központi téma a szerelem. Úgyhogy mindenki magára ismerhet, az érzéseire ismerhet benne rendkívül mély megfogalmazásban. Úgyhogy nagy szeretettel ajánlom az estünket mindenki számára.
0: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
7: Dicsetessék a Jézus Krisztus! A vallásosság ne a múlt emléke legyen, hanem a hit iskolája, amelyből ma is erőt meríthetünk. Hangsúlyozta 14. Leópápa Madridban, amint egy 1 millió ember előtt tartott szabadtéri úrnapi szentmisén vasárnap. Mint mondtam, ott Madridban, de Spanyolország oly sok más helyén is, úrnapja nem csak egy újabb ünnep a liturgikus naptárban, hanem visszatérés a hit gyökereihez, hogy megújítsák a szeretetet és hűséget Isten felé. 14. Leó egyhetes apostoli körútra érkezett a dél-európai országba, ahol utoljára másfél évtizede járt katolikus egyházfő. Ő viszont az első, aki beszédet tart, amikor ellátogat a spanyol parlamentbe. A pápa holnap utazik tovább Barcelonába, spanyolországi utazásának utolsó 2 napját pedig a Kanári-szigeteken tölti. Egerbe érkezett Böjte Csaba Ferences szerzetes, tegnap este 7:30 szentmisét mutatott be a bazilikában, ma pedig a Servita templomban 17:30-es kezdettel mutat be szentmisét. Zarándoklatot szerveztek Bélapátfalvára a felújított apátsági templomba. Az útról Sinkovics Andra kérdezte Vizi János atyát.
8: Az egri ciszterci templom közösségének zarándoklatot szervezett Vizi János templom igazgató atya. Most itt beszélgetünk a Bélapád falvi ciszterci apátság előtt. Miért tartottad fontosnak, hogy egy ilyen zarándoklatot szervezzél? Talán ez az első alkalom, amióta te itt vagy a templomban, Egerben.
9: Hát a felújítás előtt is többször voltam már ebbe a templomban, de ugye éveken keresztül nem tudtuk látogatni, nagyon vártuk, hogy elkészüljön, és hát ki is használtuk az első adandó alkalmat. A múlt heti megáldás után egy héttel később már itt is vagyunk. Hát fontosnak éreztem, hogy a Ciszter templom közössége, egyrészt közösség formálás szempontjából is, de azért is, hogy a Ciszter lelkiséget ápolva meglátogassuk azt a több évszázados apátsági templomot, ahol ugyanaz a Ciszter szerzetes közösség élte a mindennapjait munkában, imádságban, mint akik Egerben is ugyanúgy megtették ezt. Összeköti ezt két templomot, ez a Ciszter közösségi lelkület, és volt is rá igény, és hát mindig szívesen jövök ebbe a gyönyörű természeti környezetbe, és a felújítás után pedig hát egyszerűen szemkápráztató, gyönyörködtető látni, hogy milyen csodát műveltek ezzel a templommal, ami régen sem volt csúnya, de most egyenesen gyönyörű.
8: Igen, érdemes a hallgatóknak is majd ide kijönniük. Zarándoklat, ahogy te meghirdetted, vonattal jöttetek, illetve gyalog, és imádkoztátok a rózsafüzért. Milyennek látod itt a közösséget? Hányan jöttetek?
9: Hát 40-50 fő körül érkeztünk meg, legtöbben vonattal, az állomástól 2-3 kilométert zarándokolva, imádsággal, énekekkel, az idősebbek őket kocsival kihozták, de jó volt látni, hogy ilyen sokan össze jöttünk. A Ciszter gimnázium diákjaival már voltunk hamarabb, még az átadás előtt egy gyalogos zarándoklat keretében, az kicsit hosszabb volt, az 10 kilométeres gyaloglást jelentett, de azt is nagyon élvezték a fiatalok. Később is tervezünk még ilyen alkalmakat, ha jól tudom, ősszel minden Ciszter iskolából a diákság képviselői el fognak idejönni, körülbelül 200 fő a Ciszterfest keretében. Az egyik programpont pont ez lesz, hogy mivel Eger lesz a házigazda, Egertől nem vagyunk messze, akkor ide kizarándokolunk a gyerekekkel.
8: Többször említetted a szentbeszédedbe a csendet is, illetve a hitnek a továbbadását is. Mi a Ciszter lelkületnek, lelkiségnek az üzenete így a 21. században?
9: Hát én sima egyházmegyés pap vagyok, egy Ciszter szerzetes atya többet tud erről mesélni. Ami engem megfogott, az tényleg, hogy az elvonultságban, vagy gyönyörű természeti környezetben, a csöndben keresik az Istennel való kapcsolatot, közelséget, az egyszerűségben, tényleg sallagmentesen minden arról szól, hogy az ember és az Isten az ő kapcsolatát ápolva, de közben munkálkodva, dolgozva építse már itt a Földön is az Isten országát, de szem előtt tartva, hogy ott van a végső célunk, hogy valóban eljuthassunk majd az örök mennyei hazába.
8: Érdemes a kedves hallgatóknak kizarándokolni ide Bélapád falvára, Ciszterci apátsághoz. Június 20-án a múzeumok éjszakáján ingyenesen látogatható majd az apátsági templom, de ehhez regisztrálni kell az érseki palota látogatóközpontnak a honlapján.
7: Zarándoklatot szerveztek Bélapád falvára a felújított apátsági templomba. Az útról az imént Sinkovics Andra kérdezte Vizi János atyát. Június 14-én vasárnap tartják a hagyományos mezőkövesdi szív búcsút a Jézus szíve templomban. Az ünnepi szentmisek körmenettel 10 órakor kezdődik. Főcelebránsa Szántó József jászberényi főesperes, a templom építő apát plébánosa aranymisés atya lesz. Ternyek Csaba egri érsek június 20-án 10 órakor az egri bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard Uri diakónust, az egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussá szenteli majd Osztia Balázs és Jan Marek Briska papnövendékeket az egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból. Június 20-án lesz a múzeumok éjszakája, amelyre az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont is programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható aznap 20 órától, a tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik majd. A Bélapátfalvai Ciszterci apátság is regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától. Ez a program is koncerttel kezdődik, az előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskolája. Maga az érseki palota és a pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető, 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra indulással. Itt legfeljebb 30 fős csoportok lesznek, így ehhez is bejelentkezés szükséges. A regisztráció és az időpontfoglalás mindegyik múzeumok éjszakájához kapcsolódó program esetében személyesen lehetséges a palotában, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os vezetékes számon. Az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több száz 16 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A rendezvényen szerepelnek szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az online regisztráció lehetősége továbbra is adott. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket is keres az idei találkozóra. A feladatok, amikben számítanak rájuk, regisztráció infopont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást azoknak, akiknek arra szükségük van. Emellett kiscsoportos vezető szolgálatra is várják a jelentkezőket. Időközben a Facebook oldalukon megosztottak újabb hasznos információkat is. Az egerszalóki találkozó sátortábor jellegű, tehát a résztvevők a maguk által hozott és felállított sátrakban laknak, ezek helyének kijelölésében, esetleg a felállításban a szervezők segítséget nyújtanak. A sátorozáshoz ajánlatos vinni a megfelelő járulékos dolgokat, mint például takaró, polifóm, közel 30 év tapasztalatai alapján ajánlatos elemlámpát, takarófóliát, egyszerű esőköppenyt is bekészíteni. Fedett szállást nem tudnak biztosítani senkinek. A helyszínen épített kézmosós férfinői zuhanyzók, illetve kézmosós mobil WC-k állnak a résztvevők rendelkezésére. Zuhanyzása reggel a program kezdése előtt, vagy napközben siesta időben, illetve az esti szentmise után van lehetőség. És július 17-én pénteken délután 2 és 5 óra között majd várják a víradókat Szalókon, ráadásul az első 20 jelentkezőt különleges ajándékkal lepik meg. Ehhez a véradáshoz is kell majd személyigazolvány, lakcímkártya és eredeti tajkártya. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartománya az Erdélyi Ferences rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négy napos esemény helyszíne a Szeged Alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina Iskola Központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. A program kínálat ennek megfelelően sokszínű, a szentségimádás, zsolozsma, szentmise és gyónási lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést. Emellett interaktív kiállítás, kreatív alkotó műhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és toronytúrák is várják a résztvevőket, és sokan, akik úgy gondolják, a város misszió során majd Szeged utcáin is megélhetik hitüket. A Ferences Fesztivál nem csak lelki és közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínál. A szervezők strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházzal és táncházzal is készülnek, így mindenki megtalálhatja maga számára leginkább feltöltő programokat. A zenei szolgálatot az országúti Boanerges zenekar és a Jesus Prime együttes látja majd el a Gregorián énekek mellett. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyek Csaba érsek. Jelentkezni a szentélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Dednár Ádám, Drimba Miranda és Fekete Gábor. A szerkesztőt Klész Beátát hallották, Hírmodóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, viszont hallásra.
0: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Takács Péter maradt a labdarúgó élvonalból, az elmúlt idényben búcsúzott Diós Győr vezetőedzője. Mozdulja drog ellen, válasz tiszta életet. Ezzel a mottóval rendez közös figyelemfelhívó programot a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Miskolci Rendőrkapitányság a Nemzetközi Drogellenes Világnap alkalmából. A debreceni Szoboszlói úti általános iskola harmadik alkalommal szervezte meg a különleges sporteseményét, a diákolimpiai játékokat. Először osztott ki szakmai díjat a Gyöngyösi Tenisz Sportklub. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Takács Péter maradt a labdarúgó élvonalból, az elmúlt idényben búcsúzott Diós Győr vezetőedzője. A diósgyőri gyökerekkel rendelkező 36 esztendős szakember a nemrég befejeződött szezon utolsó három fordulójában már megbízott vezetőedzőként irányította az együttest, és most véglegesítették posztján. Megvan, hogy milyen játékstílusban, milyen taktikai elképzelések szerint képzelem el a jövő DVTK-ját, de azt is le kell szögezni, hogy a terveket majd a játékos kerethez szükséges igazítani, fogalmazott a DVTK vezetőedzője Takács Péter. Mozdulja drog ellen, válasz tiszta életet. Ezzel a mottóval rendez közös figyelemfelhívó programot a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Miskolci Rendőrkapitányság a Nemzetközi Drogellenes Világnap alkalmából. A rendezvény június 10-én délelőtt 9 órakor kezdődik a Generali Aréna előtti téren. Délelőtt játékos iskolai csapatversenyek és változatos mozgásformák, délután pedig szakmai fórumok várják az érdeklődőket. A részletekről Béresné Buckó Viktória rendőrszázadost, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadóját hallják.
2: A kábítószerellenes világnap június 26-ára tendál. A Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak a tagjai úgy döntöttek, hogy mivel ez már iskolaidőn túl van, ezért még iskolaidőben szeretnénk ezt a rendezvényt megszervezni. Ezért június 10-ére tettük ezt a programot, amely mozulja drog ellen címmel próbálja kifejteni, hogy miről szól ez az egész. Ennek a lényege az, hogy szeretnénk alternatívákat bemutatni a fiatalok részére, hogy ne nyúljanak a droghoz, mert hiszen a rendőrségnek az egyik legfontosabb feladata a drogprevenció, ezért is jött létre a rendőrségnek a REDPI, azaz rendőrségi drogprevenciós programja. Tehát a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjaival határoztunk úgy, hogy június 10-én ezt a rendezvénynek szánjuk. Ez az ENSZ-nek a kezdeményezése, ez már jó pár éve van, és Magyarországon is szinte már több évtizede bevezetésre került. Ennek az a lényege, hogy ezen a napon hívjuk fel a kábítószerfogyasztás veszélyeire, illetve az azzal kapcsolatos mindennemű problémára a figyelmet, és különböző szervezetek fognak össze ezekben a napokban, vagy ennek az időszaknak a környékén, és tényleg próbáljuk arra felhívni a figyelmet, hogy mennyire káros ez a fiatalokra nézve leginkább, de nyilván minden ember részére. Ahogy elmondtam, június 10-ére terveztük, ez egy egész napos program. Délelőtt a fiatalokhoz szólunk, délután pedig szakembereknek a részvételével fogjuk ezt a programot megvalósítani. A Miskolci Generali Aréna előtti terület ad helyet a rendezvényünknek. 9 órakor lesz egy közös futás, ami nem egy verseny, hanem tulajdonképpen ezzel próbáljuk arra ösztönözni a fiatalokat, hogy csatlakozzanak egy nagyon jó dologhoz, egy drogellenes kampányhoz, úgymond. Itt nem is nagyon lesz díjazás, itt az a lényeg, hogy együtt fussunk és együtt tapasztaljuk meg. Nem is lesz nagy a táv, tehát 1 kilométert lehet lefutni, 3 korosztályba lehet indulni. Az első az a 14 éves korú gyermekek részére szól, utána a 15-től a 25 éves korú fiatalokig, és utána van egy olyan rész, ahol akit várunk, mert meghívtunk igaz idősebbeket is, és egyéb szervezeteknek a dolgozóit is, és itt várjuk a felnőtteket. Majd a futás után lesz egy 8 iskola részvételével csapatverseny, ahol különböző helyszíneken mérhetik fel a tudásukat, szintén általános iskola 7.-8., illetve középiskolának a 9.-10. évfolyamos tanulói. Mindeközben még, tehát itt ezek a csapatok 5 fős csapatok lesznek, ők körbe mennek minden állomáson, itt akár logikai feladatokat, akár ügyességi feladatokat, vagy egyéb játékos feladatokat fognak megoldani. Mindeközben lesz egy színpadunk, ahol különböző fellépők adnak hangulatot azoknak, akik fognak részt venni ebben a csapatversenyben. 8 állomásunk lesz, itt a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak egy-egy szervezete fogja képviseltetni magát, illetve a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménynek 2 szervezete, az egyik a iskolai szociális munkások, a másik csapat lesz az utcai szociális munkások, ezen kívül lesz a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalnak a Zöldház foglalkoztatója, ott leszünk mi, mint a rendőrség képviselői bűnmegelőzési területen, ott lesz a Drogambulancia Alapítvány, ott lesz a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a Miskolci Áldozatsegítő Központ. Tehát így lesz a 8 állomás, ahol a gyerekek játékosan vehetnek részt ebben a eseményen.
1: A debreceni Szoboszlói úti általános iskola 3. alkalommal szervezte meg különleges sporteseményét, a diákolimpiai játékokat, ami játékos formában ösztönzi a gyerekeket a mozgásra és az egészséges életmódra. A szervezők jövőre más debreceni iskolákat is beszeretnének vonni a programba. Vas Máté igazgatóhelyettest hallják.
0: Olyan sportágakat választottunk, olyan megmérettetéseket, amit egy első osztálytól 8. osztályig, ugye minden gyerkőc, minden osztályon, évfolyamon belül ugye meg tudunk rendezni. Vannak csapatsportjaink, illetve csináltunk nyilván egyéni versenyszámokat is.
1: A jelképes olimpiai láng fellobbanásával vette kezdetét a viadal. A közös bemelegítés után a gyerekek izgatottan foglalták el a versenypályákat, sokan már napok óta készültek a megmérettetésekre. A játékokon a gyerekek többek között kötélhúzásban, célbadobásban, kosáradobásban és kapuralövésben is összemérhették ügyességüket. A szervezők úgy állították össze a programot, hogy minden korosztály kipróbálhassa magát a különböző ügyességi feladatokban. Az iskola 3 évvel ezelőtt a párizsi olimpia idején indította útjára a saját olimpiai játékait. A kezdeményezés akkora sikert aratott a diákok körében, hogy azóta hagyománnyá vált. Az intézmény kiemelt figyelmet fordít az egészséges életmódra nevelésre, ennek részeként nemrég mászófallal is bővült az iskola sporteszközparkja. Kamerárné Nyéki Orsolya igazgatót hallják.
3: Hát az egészséges életmódra nevelése az mindennapos nálunk. Azt gondolom, hogy ez csak a csúcsa ennek a rendezvénysorozatnak, és a mozgások meg kell szeretetni a gyerekekkel, és azt gondolom, hogy ezt kiskorban kell elkezdeni, úgyhogy próbálunk eleget tenni ennek a kihívásnak is.
1: Széles Diana, Debrecen alpolgármestere arról beszélt, hogy az ilyen közösségi sportprogramoknak ma különösen nagy jelentőségük van, hiszen valódi élményeket és közösségi kapcsolatokat adnak a gyerekeknek a digitális világ mellett.
4: Én ezt külön fontosnak tartom, hogy mindig legyenek ilyen iskolai események, amikor a napi rutinból a gyerekeket kiszedik, kihozzák, és osztályként, közösségként együtt küzdenek azért, hogy büszkék legyenek a saját csapatukra, büszkék legyenek az iskolájukra.
1: Először osztott ki szakmai díjat a Gyöngyösi Tenisz Sportklub. Az átadásra az immár hagyományos gálaestjükön került sor. A kitüntetést Tóth Dénes, az Egyesület utánpótlás vezetője kapta, aki legnagyobb sikereit eredetileg labdarúgásban ért el, majd 4 évvel ezelőtt a Gyöngyösi Tenisz Sportklub utánpótlásának elindítójaként több tucat gyermekkel szerettette meg a teniszt. Most őt hallják.
5: Alapvetően úgy vagyok, hogy a sportot szolgálni az egy nagyszerű dolog, és az egy felemelő érzés, hogy sporttal foglalkozom. Nekem olyan szerencsém van, hogy egész életemben sporttal foglalkoztam, és hogyha fontos, számomra nagyon fontos a gyerek, akivel szembe vagyok, és tud átadni ezt a sport szeretetet, ez nagyon nagy hangsúly, és hogyha ezt észreveszik, az egy megtisztelő érzés. Annak idején a labdarúgókat a TFN kellőképpen lenézték, és a teniszezők kicsit nagyszájúak voltak, és akkor azt mondtam őket, hogy 1 év múlva megszorítom őket. 1 éves gyakorlás után már elég normális eredményem volt velük szembe, és egyből meg is csináltam, annyira beleszerettem, hogy egyből meg is csináltam a teniszedzőit még ott, és utána nyilvánvaló a futballal foglalkoztam. Elsősorban már az volt a fő profil, de abban a pillanatban, amikor az ember kiöregszik a futballból, akkor nagyszerű dolog volt, hogy 33-34 és ott volt a tenisz, amit tudtam folytatni. Egyik barátom nagyon jó teniszedző volt, és egyszer megsérült a lába, és akkor utána elkezdtem az edzőséget is hivatalosan csinálni, és azóta folyamatosan megy a szerelem. A legtöbb futballista, aki teniszütőt vesz, az általában eljut egy jó szintig, jó lába van. Nyilvánvaló itt azért tenisznél nagyon sokat számít utána a fej és a kéz, meg a lábnak az összehangolása. De hogy egy gyors példával mondjam azt a felét, hogyha én amikor futballista voltam, és tudtam volna teniszezni úgy, mint most, és tudtam volna így gondolkodni, akkor szerintem körülbelül egy 30%-a jobb futballista lehettem volna. Sajnos ez kimaradt, viszont a tenisz az sok mindenre megtanított, és ami nagyon nagy dolog szerintem, hogy akit gyerekekkel megszeretjük a teniszt, az egy életre szóló szerelem, és bármikor oda tud nyúlni hozzá, és az nagyszerű dolog azért az, hogy a futballból azért csak kiöregszel, még elkezdesz kispályázni, meg ilyeneket, de azért teniszből gyakorlatilag nem tudsz kiöregedni, ott 70 évesen is tudsz teniszezni. Tulajdonosok megvásárolták a pályát, és akkor utána ott előjött ez az egész dolog, hogy hogyan lehetne megtölteni a pályát, és mivel én ezt Szolnokon folyamatosan csináltam, ilyen regionális teniszedző is voltam annak idején még a három megyébe, meg maga az edzőséget is csináltam a futball mellett, ezért kézenfekvő volt. Akkor a Bezi is, meg a Norbi is nehezen hitt el, hogy itt majd ennyi gyerek lesz, de mondtam nekik, hogy nyugodjatok, meg lesz ennyi gyerek, és végigmentünk minden iskolán, megnéztük a gyerekeket, és nyilván azt, amit mondom, hogy nagyszerű dolog, hogyha egy gyerek el kell sportolni, nagyszerű dolog, hogyha a gyerek teniszezik, mert a szülőknek is mindig is azt mondtam, hogy sokkal több lesz a gyerek. Az a gyerek, aki sportol, az teljes egészében összehasonlíthatatlan azzal, aki nem. Nyilvánvalóan ezt látjuk a hétköznapi életben is, hogy ki hogy néz ki idősebb korában, illetve a sport mit ad ebben a rohanóba, a telefonnyomkodó világba.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Nem fogjuk elfelejteni, amit az előző kormány tett a védtelen gyermekek ellen, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőt. Magyar Péter közölte, 1 milliárd forintos kártalanítási és kártérítési alap létrehozásáról fog dönteni e heti ülésén a kormány a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedőknek. Elmondta azt is, a szociális és családügyi miniszter több gyermekvédelmi vezetőt menesztett, emellett a kormány miniszteri biztos nevez ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazási ügyek kivizsgálására. Felülről nyitott költségvetést ígért a gyermekvédelem számára a kormányfő, hangsúlyozva, ha több szakemberre, új férőhelyekre lesz szükség, lesz rá pénz. A gyermekvédelemben dolgozók bérrendezésének szükségességéről is beszélt. Válaszként a Fidesz és a KDNP felszólalói az elmúlt 16 évben a területen elért eredményeket sorolták fel, egyetértve azzal, hogy további pénzek kellenek a területre, a gyerekekkel kapcsolatos bűncselekményeket pedig a lehető legnagyobb mértékben büntetni kell. Egyhangulag fogadta el az országgyűlés a képviselői fizetések, valamint a parlamenti frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A jelenlegi szabályozás szerint a tiszteletdíj minden év március 1-től az előző évi, a KSH által megállapított átlagkereset háromszorosának felel meg. Az elfogadott módosítás ezt a szorzót 1,8-re csökkenti. A jelenlegi több mint bruttó 2.180.000 forintos havi tiszteletdíj a jövőben bruttó 1.309.000 forintra mérséklődik. A kormány 3.400.000.000 forintot csoportosít át a kórházi klímaberendezések karbantartására, közölte Magyar Péter. A pénzből a feladat, hogy több tucat kórházban június 30-áig, de legkésőbb július 15-ig elvégezzék azon klímaberendezéseket,